0: megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
0: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
0: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
0: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
0: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
0: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
0: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
0: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Geek egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
0: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.

0: Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvenért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
1: Az irodalom történetében azok a költők maradnak fiatalok.

nem kerülnek a maguk méltó helyére, akikről szólva még mindig kívánunk valamiféle igazságtételt. Szabó Lőrincet ez a fájdalmas hiány teszi, nagyon is aktuális, időszerű, szinte fölfedezendő fiatal költővé, hogy noha a köztudatban, az irodalomban mindenki ismeri a magát, a művét, nem analizáltuk még eléggé, nem tettük a méltó helyére. Szabó Lőrincnek az óriási érdeme az, hogy az őszinteséget a mi színvonalunkra tudta emelni. A múlt század költői is őszinték voltak, sőt, majdnem hitvallásuk volt az Adinak szinte a vezér elve, hogy magáról mindent bevalljon, de ez hova tovább önfitoktatássá vált. Szabó Lőrinc azonban a maga önmarcangoló, önboncoló költészetét olyanná tudta fejleszteni, hogy az nem az ő saját egyéni életét ábrázolja csak, hanem ugyanakkor mindig általános, mély, nagy emberi érzéseket fed fel. Nagyon sokat lehetne beszélni még arról, hogy mi mindenben nem tudtunk elég fényt sugározni Szabó Lőrinc költészetére. Én magam eleget beszéltem, írtam róla, de még mindig a tollamban volna egy igen hosszú tanulmány például az ő ritmusáról. A legutóbbi időkben nagyon sokat beszélnek éppen a magyar vers üteméről, a magyar új versnek a ritmusáról, de arról, hogy Szabó Lőrinc hogy tudta ezt a ritmust időszerűvé, maivá, és mégis ugyanakkor hitelesen klasszikussá tenni, nagyon kevés szó esett. De beszéljünk mostan a lélektani részéről az ő óriási eredményeinek, és ebben azt hiszem első helyen áll a Semmiért egészen című verse, amely a maga kegyetlenségével mégis egy igen mély emberi, őszinte indulatot fejez ki. Ha figyelmesen hallgatjuk majd ezt a verset, első hallásra az a gondolatunk támadhat, hogy a költő fő gondja az volt, hogy csak magáról beszéljen. Valóban így történt. Szabó Lőrinc, ahogy ma mondják, maradéktalanul föltárta lelkének minden rejtelmét, de ugyanakkor a fő gondja mégis az volt, hogy azzal ne diszelegjen, hanem használjon valamit. Akármennyire meghökkenünk a túlzó önzésén ennek a versnek, ha magunkba tekintünk, meg fogjuk látni, hogy mélyen elítélően vagy helyeslően fogadhatóan, de mélyen igaz emberi érzést fejezett ki benne.

Kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség s szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség s szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Borisz. Boldog vagyok, hogy így szeretlek, így, ilyen forrón és fájdalmasan. Élek, hogy őrizzelek. Már meg sem idézlek, mégis itt vagy. Sorsomat figyelik gyötrelmesen szép álom szemeid, s ahogy kigyúlnak régi tájak, évek, kigyúlsz te is, s érzem, szívedben érzed szívem vezető gyöngétségeit. Ez a boldogság most a fájdalom, ez egyesít, s legjobban, ó, nagyon teljesen, mikor édes arcodon mosoly fut át, kissé gúnyos, de végképp értő, bízó, s kezdi kötekedését, így szeretnél akkor is, hogyha élnék. Verse.

Borsos Miklós szobra Szabó Lőrincről. Járom a nyakon, emberre mondva a henye szólam, hisz a barom sem tűr lassanként testi kinti, s egyszerre oda minden oltalom, a kert végig is műteremben, ahogy a szem oda tekint, aknarobban, némán, de annál hirtelenebben az idegekben. Az a vén vál ott igaza szólás jármot visel. Járomból csavarulna az égre a fej, s abból a néma jaj, a márvány dübörgő hangjaival. A szemüveges dúl szemek lép közelükbe, láthatatlan és épp azért lerázhatatlan igazsúlya alatt düllednek és esengenek. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Miért? Villámütési pillanat. Társam lehet, akiben bűntudatig ér. És most tiéd a szó, mennydörgő kőajak, megvallató. Nincs hangosabb, mint mikor a csönd vádol, mint amikor a száj már csak magának rángja, fáj, s nem vár megváltást a világtól. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Szapári Péter sarkában a pogány ekével, fölötte Isten nélküli egével, oly mélyen érti, másként nem mehet, nem esdekel, nem önmagáért esdekel. Ne így mégsem egymással emberek. A gyáva tagad csak, a gonok korosság, abba bízva, hogy megmaradhat, ha nem felel. De itt mindnyájunkról hult egy lepel. Szívek és orcák törlődnek tőle, mint az ablak. Fényt fogadnak, fényt adnak. Tekints szét tisztán, ettől nő egy ország. Tekints szét magadat, szabadnak.

A költő önmagával felesel. Hely, Kassák Lajos, derék Kassák Lajos, de sokan neheztelnek rád, vicsorítják fogaikat, és fenik a késüket. Miért mondod, hogy kedves és bőkezű hazádban nincs semmi, ami előtt érdemes lenne mélyen kalapot emelni, együgyű képpel hajlongani jobbra-balra a hála és köszönet nevében? Hely, egyszer már megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ahelyett, hogy szétnéznél a bőrzén, közvetítenél vagy kereskednél, költeményeket firkálsz, meggyalázod az anyagot és formát. Mindenki megvetérte a maga kis értelmével is hiszi, joggal süti le pilláit, ha rólad van szó. Hivatlan vendég vagy köztünk, és sajnos nem találsz ki az ajtón, amit annyiszor föltártunk előtted. Menj, mondják, nem állhatjuk szúrós tekintedet, kusza darabos verseit kellenek az ördögnek. Nevetéseddel és konok tagadásaiddal ne sebezd meg bennünket, akik különben is annyira vérzékenyek vagyunk. Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak, vagyok, amilyen vagyok, az atya egyetlen fia, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre. Dologkerülő a munkások közt, törvénybontó a költők előtt, akiknek nehezen viselem el irítségét és szánom őket, hogy olyan öregen jöttek a világra, s fáradtan üldögélnek üres kaptáraik körül. Öreg vagy már, te is mondják, méheit feleszik saját mézüket, és ezért haragos a tekintedet, és keserű a szádíze. Eljön majd az idő felelem, mikor leültök az asztalomhoz, mézet kanalazni, gyönyörködtök a kiszállt rajokban, melyek az én dalaimat dalolják, a virágzó rétek fölött, és tükröződve a csobogó patakok ezüstjében.

0: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
1: Alapjában véve minden írásom és minden képen megsokszorodott én vagyok, mind arcképen, és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreganyámat úgy én, még ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a közszálló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem volt. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételünk tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ilyen rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet bírni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszké Málma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus kínű, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, ő meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én fölvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatni össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszké ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas, hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én
2: nem hittem, Kassák Mester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
1: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? De ugyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem verset kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál is mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évek, amikor követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberek. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor már nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, és a körülményeim is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációt, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, Ékosz a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát én nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseny például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
3: Monológ. Meghajszolnak a nappalok, és tévedésbe ejtenek az éjszakák, de nem adom föl a reményt, hogy egyszer győztesként vonulok be a városba, ahol születtem. Ne forduljatok el tőlem, barátaim, hogy újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem, sohasem mondok le a szédületbe ejtő távlatokról, a kalandok fanyar ízéről. Az értelem és érzelem fegyverével értetek harcolok, barátaim, akik oly könnyű szívvel hagytok magamra hajszás nappalaimban, tévedésbe ejtő éjszakáimban. Hűen önmagamhoz. Nem futamodom meg a vihartól, mely életem gyökérszálai tépdesi. Látom az evakuáltak kétségbeejtő vonulását, meggyötört asszonyokat, reményüket vesztett férfiakat, és az álmaikból fölriasztott gyerekeket csodálkozó nagy szemükkel és az ajkak színtelen tört vonalával. Fájértjük a szívem, de nem csatlakozom hozzájuk. Állok a vártán, elgyötörten és keményen. Hiszek magamban, ahon a gyermek hisz álmaiban, mocskos sejem gubanc van a kezemben, előbb kibontom a szálat, aztán a fekete mély kút fölé hajolok, honnan majd könnyes arcom néz rám vissza. Reggeli séta. Egyedül kószálok a hegyen, úgy érzem magam, mintha egészséges és gondtalan lennék. Nem is emlékszem szívem riadozására, önkéntelen sóhajaimra, sorozatos kudarcaimra. Círogat a friss széljárat, és magába fogad a gazdag vegetáció, mintha egy lennék vele. Alattam él a város, de nem látom évszázados sebeit, nem hallom csikorgó sirámait. Tudom, rossz mostohám volt ez a város, nagyon jól tudom, és nem haragszom rá. Közel az égi magassághoz, fiúi szeretettel vallok neki álmaimról, vágyaimról, reményeimről. A szálloda terraszán. Idegen emberek, megint idegenek, és még idegenebbek. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük, ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe, s szinte látom, hogy elvérzenek a májusi napnyilaitól. Ezek között, az idegenek között én vagyok a házigazda, névtelenül. Ők talán észre sem vesznek engem, én gyönyörködöm bennük. Látom mozgásuk kecsességét, hallom emberi szívük dobogását, mely az én szívem dobogásához hasonló. Nem váltunk szót, de értjük egymást, oldhatatlan szomjúsággal ürítjük poharunkat. Néhány sorban, sok bú és bánat után ismét a tiéd vagyok. Szavaim áradata ne támadjon rá többé, két szemem kék tőre is és szúrjanak meg többé, olyan vagyok, ahogyan megkívántál magadnak azon az alkonyon. Emlékezz, emlékezz a folyón gazdátlan csónak úszott lefelé, egy madár elveszett párját siratta a fán, én az ifjúságodot dicsértem, s te kongyba tűzted szép vörös hajad. Vagyonom és fegyvertáram. Kedves tárgyaim az asztal üveglapján, nagyon szegényes az összbenyomás, különböző világtájakról érkezett festéktubusok, barátaim küldték, akik feloldani kívánják magányomat, és megértik képeimet, melyek az egyszerűség és tisztaság nyelvén beszélnek. Néhány megfakult fénykép összekuszált múltamat idézik. Fehér papírlapok szétfolyt vércseppek nyomaival. A költő elvetélt magzatairul vallanak, és levelek, levelek, amiket nem válaszoltam meg, s ezért állandóan nyugtalanítanak. Ecsetek, tollak, ceruzák, az én gyarló fegyvereim, amikkel a békéért és boldogságért harcolok. Beígért kórus. Semmi nem volt már, csak a szél. Vészkürtök tölcséréből szakadt ki, újszülött hangok kíséretében. Hogyan tört össze a tenger síma tükre, és a cserepei hogyan ordítottak. Láttam a kétségbe esett erdőt, hullottak, zsugorodott levélkönnyei, hangyák mászták meg, és a madarak elhagyták. Ó, de ne legyek én az árulkodó vénember, a rossz híreket hozó. Láthatjátok, kegyetlen fogaival mindent véresre mart az idő, nincsenek védőügyvédei, csak bandzsal ügyészei vannak, megszámlálhatatlan fegyverrel gyilkol, és kiszámíthatatlan változó indulataiban. De eljön a pillanat, gondolom, mikor a láncok acélszemei megolvadnak, s mind az elszabadult vihar, tombolása, felhangzik a kórus, keserűvé vált szánknak visszatarthatatlan éneke. Ez a dallam mondja majd el fölkelésünk és győzelmeink történetét, megszült és születendő gyermekeink örömét. Ekkor majd eláll a szél, a tenger ismét felcsillog a mélyből, erdők tarkán kivirágoznak, s a hajdan romba dűlt városban én hallom meg először a beteljesülés énekét.

Gassák Lajos. Mesteremberek. Mi nem vagyunk tudósok, se méla aranyszájú papok, és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába, s akik most ájultan hevernek a tengerfenekén, napos hegyeken és a ménykővert mezőkön szerte az egész világban. A kék firmamentum alatt most bitangvérben fürdenek az órák. De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét bérkaszárnyák alján, szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag. Tegnap még sírtunk, s holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. Igen, mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, s holnap már áldomást tartunk az új falakon. Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra, s félre az államdekorációkkal, a holdvilággal és az orfeumokkal. Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd, és játéknak az Eiffel-torony mását. Bazalttalpú hidakat, a terekre új jeleket zengő acélból, s a döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk. És megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld, s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk. Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten.

0: ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon tévejünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd dumnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel-torony a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízrózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellette lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezet élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentség

Finanz kezevonása idézett fel. Törzséte. Beszélek, írok, festek, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek. Ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végletekig tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime, saját törvényeim szerint beszélek, írok, festek, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek, és tovább megyek. 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gálya, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén, és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok, házai, erdők, fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolszor. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehultak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak.

Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg. Monológ.

0: Németh László 68. születésnapján Gulyás Pálról tartott előadásának bevezetője a Ráckevei Ady Endre gimnáziumban 1969. április 18-án.
1: Gondolkoztam, Gulyás Pálnak melyik tulajdonsága az, amelyel fiatal szívekbe bevezethetném. Tán az, amelyikre őnekik is szükségük lehet életükbe, a lelki erő, a szívóság és eltökéltség, amely a legmostohább adottságokat, a legpokolibb körülményeket is, a tehetség táptalajává, a kibontakozás eszközévé tudja változtatni. A mi nemzedékünkben ők ketten voltak, Kodolányi János és Gulyás Pál, akikben ezt a képességet, ezt a lelki erőt a legnagyobb mértékben csodálhattuk. Kodolányi János hibás, gyenge testéhez elég nehéz természetet is kapott, még pályája közepén, mint családes ember is iszonyú nyomorúsággal küzdött. Gulyás Pál egy 48 kilós szikár testet hurcolt a debreceni ipariskola felé, ahol nagy darab álmos inasokkal kellett küzdködnie, kis családjával egy városszéli bérházban élt. Nagy szerzeményük a bocskai kerti szőlő volt, amelynek a homokja elnyelte a kis jövedelmet, s amelyből a pajolok kirágták a frissen ültetett fákat. Irónikus, oktató természete is könnyebben szerzett ellenségeket, barát, mint barátokat. És a kortársa kicsinylésén kívül az irodalom vezérét is magára tudta haragítani. Nagyon jellemző, hogy a két ember hogy küzdött meg ezekkel a korlátokkal. Kodolányi János túltette magát rajtuk, mint egy nem törődött velük, mint a társadalom kritikusa, nagy történelmi tablók festője, az egészség szempontjaival, a teljes élet képeiből építette fel hatalmas művét. Gulyás Pál vállalta a korlátjait, de lélekkel átjárva megnemesítette őket, erőforrásokká tudta változtatni. Én is csak úgy vonszolom testem, vigasztalja halálos beteg fiatal barátját a debreceni költőt. Már születésemkor eleste, a csíra volt rossz volt az étel, rossz volt bennem az összetétel, az ég rosszul rendezte el bennem éjszakot és delet, a nap bennem rosszul delet, a hold bennem. Mégis, ha keressük a képet, amelyet arcképe gyanánt használhatunk, akkor Kölcsey versét választhatjuk a legjobban. Ő is olyan volt, mint Kölcsey. Éteri szellem, akinek alig volt a földön földi teste, csak úgy lézengett testelen a levegő vásznára festve. S ő is jogot szerzett, hogy ahol a látszat egészség a naphatalmát csörget is nyomában átok és homák el, az életet,

0: És hogy tovább haladjunk a rádió történeten belül, így a tilosos munkatársak segítségével, Pálfi Balázs, a meleg műsornak a szerkesztője fogja nekünk elmondani, hogy hogyan lesz újságíró az ember, és azon belül is rádiós újságíró. Úgyhogy ezt a riportot fogjátok most hallani.
1: Úgy lehetett Magyarországon újságírónak lenni, hogy az ember a MUASZ tagjává válik, az Újságíró Szövetség tagjává válik. MUASZ tag pedig úgy lehetett az ember, kivéve a kivételeket, mert ugye azok mindig voltak, hogy elvégzi az újságíróiskolát. Ez egy egyéves iskolának mondták, de ez fél évet jelentett igazából. Szeptembertől, mit tudom én, februárig gyakorlatilag egyetemi vagy főiskolai fél év, mindenféle tantárgyakkal, akkor az a dolgozatokkal, nagyon szigorú ilyen ezek is voltak, ilyen katalógus olvasások, mert ezért szerettünk lógni, néha sikerült is, vagy gyakran. És akkor levizsgázott az ember, meg volt az első fél éve, utána kezdődött a gyakornok év, magyarul ment vissza dolgozni, írt valami szakdolgozatot, és utána volt egy ilyen záróvizsga, az is megvolt, és utána kapott egy diplomát, hogy ő elvégezte a újságíró iskolát, és ezzel automatikusan felvevődött a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjai sorába. Ez így történt, ennyire egyszerű volt. Most már akkoriban ez ilyen státusz volt, mert akkor az újságíró az olyan különleges volt. Szóval, és ez igazából én ezt nem szerettem, és ez volt mindig a mániám, hogy nyitott stúdiót, nyitott rádiót, hogy mindenki belebeszélhessen azt, amit akar. Ezt nagyon nem szerették volna. De már azért voltak nyomai Nyíregyházán a stúdióban is, voltak élő műsorok, lehetett telefonálni, élő telefonokat adtunk be, de akkor az
0: meddig tartott a nyíregyházi jelenléted?
1: Az 1987-ig, ha jól emlékszem. Ugye egy idő után elkezdődött a műsorok meg a dolgok ismétlődése, tehát újra ugyanezt a témát, újra a Megyei Művelődési Központ, mint nagyon érdekes volt a kezdeményezés, arra emlékszem, hogy milyen örömmel csináltam meg először, hogy karikatúra kiállítás, de amikor a negyedik éve a karikatúra kiállításról kellett 2 percet csinálnom, vagy éppen 5 percet a magazinba, mert ugye ez a 2 variáció volt, akkor egy kicsit unalmas volt, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most újítok egyet, és elmegyek a Magyar Rádió szegedi stúdiójába. A Magyar Rádió szegedi stúdiója akkor indult, hiper, szuper, gyönyörű, nem tudni milyen háttérdöntések alapján, ilyen alkuk következtében bővült a stúdiók hálózata. Oda mentem, mondjuk januárban, oda is költöztem, már azt hiszem, hogy nyárig nem is volt adás, tehát ott csak lézengtünk, meg úgy csináltunk, mintha meg előkészültünk, meg dokumentáltunk, meg ilyen, de végül is beindult a stúdió, pontosan egy évig bírtam. Volt 2 agyérgörcsöm, teljesen kivoltam, szóval egy zűrös
0: hely. Mi volt a különbség Nyíregyházához képest?
1: Hát, hogy ez egy új stúdió volt, hogy itt én nem ismertem Szegedet, hát ez egy másik világ, és nem is szerettem meg Szegedet, semmi bajom nincs vele, csak ez egy olyan város, amit nehéz befogadni, vagy nehezen fogadja be az embereket. Nyíregyház ebből a szempontból egy nyitott város volt, tehát ott a 60-as, 70-es években egy ilyen 50-60 ezeres kisvárosból egy 110 ezeres nagyvárossá vált, tehát sok idegen volt, én is idegen voltam, de ott a többség is az volt, tehát nem lehetett érezni.
0: És akkor Szeged nem fogadott be?
1: Szeged ilyen szempontból.
0: Sőt, kivetett magából ezek
1: szerint. Hát azért nem kivetett, én nekem úgy elegem volt, és azt mondtam, hogy na jó, kipróbálok valami mást, elköltöztem ebbe a szép nagyvárosba, Budapestre, és a Magyar Ifjúság című laphoz mentem dolgozni. Ez akkor vált fekete-fehérből színessé, ez volt az utolsó évfolyama, nem egészen teljes évfolyama, júniusban kerültem oda, és a következő év májusában meg is szűnt a lap. Úgyhogy azt a majd...
0: Milyen évben vagyunk?
1: 1988-ban vagy 89-ben, itt a dátumok, az évszámokkal mindig bajban voltam, tehát ez a rendszerváltás előtti utolsó nagy év, amikor volt az erdélyi tüntetés, meg ilyenek, akkor ott megszűnt alap, és akkor én már miközben a Magyar Ifjúságnál voltam, és csináltam, nem akartam elfelejteni rádiózni, mert én azért szerettem rádiózni, mert azért egy másik fajta szellemi tevékenység, ahol az ember ír. Tehát én, hogyha választanom kell, akkor még mindig inkább a rádiózást szeretem, de jó az írás is, csak az egy ilyen külön hozzá kellett szokni. és hogy ne felejtsek el azért rádiózni, a Danubius rádióban kezdtem el dolgozni, akkor váltott a németből magyar nyelvűvé, kereskedelmi rádió volt, akkor még voltak a kereskedelmi rádiónak úgynevezett közszolgálati funkció részeit, híreket kellett mondani, szerkeszteni meg, ilyen aktuális eseményekről beszámolni, és azt is csináltam, és akkor, mikor megszűnt a magyar ifjúság, ez volt valamikor júniusban, július, augusztus, volt 3 hónap ilyen luk, tehát a fizetésünk még megvolt, de már lapot nem kellett csinálni, akkor ott lébecoltam, akkor konvertáltam át a szegedi lakásomat budapestivé, ide, szóval véglegesen eldőlt, hogy akkor itt akarok letelepedni, és akkor szeptembertől visszamentem rádiózni, ez volt a Magyar Rádió, akkor a belpolitikai rovatba, igen, oda mentem, ott elbírtam tölteni egy évet, ott mindenféle ilyen nagyszerű műsorokat csináltam, tényleg még jó is volt közöttük, szóval van olyan is, amit ugye eltettem, és hogy néha előveszem, akkor ilyen nagy tekercsem van, hogy hát igen, ezt erre azért úgy még lehetek büszke, szóval ezt azért úgy még most is akár lehetne belőle kezdeni. Van, ami például a Fidesz házfoglalási akciója, azt is megcsináltam, mert ugye annak idején még, amikor ők fiatalok voltak, akkor még igazi házfoglalók is voltak, ott valahol a Práter utcában foglaltak el egy házat, és ott elmondták, hogy ők bizony majd ebből ilyen kulturális centrumot, meg ilyen alternatív életmód helyet csinálnak, hát nem ez lett belőle. De ez akkor volt, és akkor utána pedig átmentem a Napközbenhez, ahol azóta is ottan vagyok, tehát én igazából a Napközben című műsornak vagyok a szerkesztője 10 sok éve már lassan.
2: De aztán valahogy belekeveredtél ebbe a Tilos Rádió történetbe.
1: Igen, és ennek a meleg rádiózás az előzménye, mert ugye ez nagyon ilyen egyszerű történet volt számomra, miután meleg vagyok, és tulajdonképpen Nyíregyházára is már azért mentem, most így kezdték el suttogni, hogy be-be-be-bá, és akkor azt gondoltam, hogy majd egy másik városban mennyivel egyszerűbb lesz az életem, de ott már egy év múlva kezdték el ugyanezt suttogni, ugye főnököm megjegyezte, hogy neki ehhez semmi köze, és nem is azért mondja, de azt tudom-e, hogy a XYZ azt mondja rólam, hogy én homoszexuális vagyok, de ezt nem érdekel engem, mondja az én főnököm, mondtam, hogy jó, ez is benne volt abban, hogy eljöttem inkább Szegedről. Ide jöttem, és rájöttem, hogy vagy hazudva élem az életemet tovább, vagy pedig elkezdek nyilvános meleg lenni, és akkor ez utóbbi mellett döntöttem, és akkor megtaláltam itt ilyen meleg civil szerveződéseket, mit tudom én, első Magyar Meleg Egyesületet beléptem, nem tetszett, igazából nem működött, én akkor voltam, de akkor ismerkedtem ezzel a szép várossal, plusz meg kellett ismernem a meleg szubkultúrát, meg ugye közben dolgoznom kellett a magyar ifjúságnál, tehát írni is kellett, meg még a Danubius rádiót is csinálni, tehát kereskedelmi rádiózni is, úgyhogy volt elég dolgom, és úgy belesodródtam a meleg mozgalomba. Volt aki egyetemi melegkör, híd, homoszexuális információs dokumentációs központot akart egy Tóth László nevű, akkor a Szociológiai Intézetben, vagy a Szociológiai Tanszéken dolgozó szociológussal alapítani, ilyen egyesületen végül is nem jött össze, vagy nem is tudom, alapítvány akart lenni, tehát voltak ilyen játékok, ezek így utólag azt mondom, hogy játékok, de akkor nem játékok voltak, akkor az nagyon komoly, fontos dolog volt. És akkor belekeveredtem a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért nevű egyesületnek a szervezésébe is, ott is ügyvívő lettem, ezt aztán a bíróság nem jegyezte be, és akkor jogeset lett belőlünk, és mit tudom, ilyen aláírás gyűjtést szerveztünk, és például ilyen nagyon tipikus történet, hogy beszélek Eszterházi Péterrel, aki biztosít engem arról, hogy neki semmi gondja, csak hogy nem ír alá már mindent. És akkor voltak ilyen játékok, de azért csak 150 aláírás összegyűlt, hogy a bíróság milyen alapon tiltja be, vagy nem jegyzi be ezt az egyesületet, szóval ez egy nagyon érdekes játék volt. A lényeg az volt, hogy akkor, mit tudom én, a Narancsbaj megjelent velünk interjú, és a rádióban ugyan kicsit ferdén néztek ránk, de még nem szóltak, szóval semmi nem volt. És akkor 94-ben volt, ugye az Antal kormányt váltotta a Hon kormány, ez még úgy zajlott, hogy a rádióban is kicserélődött a vezető garnitúra szinte egy az egyben, akkor még ott nagy mozgások voltak, és az volt a rendszerváltás utolsó ilyen jelentős műsorszerkesztési tényező mi volt, miszerint kitacepa hozták a falakra, újságokba, vagy ilyen Igen, még mindig vannak a rádióban ilyen fali újságok, ahová kitűznek közleményeket, hogy lehet műsorokletekkel házalni XYZ-nél. Csak nekem már a fejemben régen megvolt a meleg műsor, hogy ilyet csinálni kéne, és akkor leírtam, itt a 3 oldalban, igazából az az egyetlen újdonsága volt, hogy abba beleírtam, hogy én a műsorban mindig el fogom mondani, hogy én magam is búzi vagyok, és hogy ennek megfelelő jelentősége lesz ezáltal. Akkor így rám nézett Fiala, aki elolvasta a szinapszist, úgy hívják ezeket a néhány oldalas tervezeteket, és ő volt az éjszakának a felelős szerkesztője. Próbálkoztam más műsoroknál is, de akkor még mondták, hogy az éjszaka maximum az éjszakába. Elolva, hogy tényleg? Mondtam, hogy tényleg. Mondta, hogy jó, ennyi. És akkor elkezdődött 2004-ben az Önazonos, és rá vagy 2 évre felment folyamatosan, először ilyen 3 és 5 között, 2 és 4 között, 1 és 3 között, és utána este 10-től. És mit tudom én, ahogy az ment, egyszer csak a Tilos Rádió elkezdett az éterben szólni. Addig is voltak közös ismerőseink, ugye Narancsosok, Simó Gyuri, egyebek. Valahol össze-vissza találkoztunk, mint tudom én, a Roma Rádiós projekt ügyében többször ültünk le beszélgetni az Autonómia Alapítványnál, hogy is lehetne egy Roma Rádiót létrehozni. Én, mint ugye meleg műsor, meg szóval ilyen tapasztalatokkal, tehát úgy nem volt ismeretlen a társaság, aki akkoriban a Tilos csinálta, és Zsazsát kérték fel, Zsazsa Taxot, hogy, vagy nem tudom, ez a történet nekem nem világos, hogy miért éppen őt, de őt találták meg, hogy nem akarna-e egy ilyen meleg műsort, vagy ilyen zűrös műsort csinálni, és ő csinált Nocsak-Nocsak címmel, például engem is meghívott, mint meleg műsor készítőt a Tilos Rádióban, és akkor viríthattam a Tilos adásban. Én nagyon jóban voltam Zsazsával, és egyszer csak úgy megkérdezte olyan 3/4 év, majdnem egy éve már csinált, hogy ha úgy alakulna, és ő abba hagyna, akkor én átvenném-e? Hát mondom, hogyha kérnek rá, akkor miért ne? És akkor egyszer csak szóltak, hogy gyere már föl. És akkor fölmentem, akkor még a Podmanicki-ben, ja, te vagy az? Akkor csinált. Szóval körülbelül ennyi volt. És akkor átvettem a...
2: Ez a meleg műsorváltás.
1: Így van, ez is olyan 7-8 éve volt, és akkor azóta is csinálom. Ennyire egyszerű.
2: Hát azért ez szép, és Zsazsa Taxot hívtad már azóta vissza vendégnek?
1: Hívtam, de nem akar jönni, tehát ő valami miatt megorolt a Tilosod, és nem tudom, hogy mi. Szóval próbáltam kiszedni belőle, de abszolút ilyen személyes. Tehát valószínűleg egyszerűen ilyen megunta, elege lett belőle, besokkalt. Szóval azért a Tilos sem könnyű néha elviselni, azért lássuk be. Most már egy kicsit konszolidáltabbak a viszonyok, de mondjuk a Podmanicki utcában még azért voltak zűrös történetek. Például én erre emlékszem.
2: Hát a Tilos Rádió önmagában egy ilyen jellegű intézmény.
1: Világos, csak ott ilyen extra módon, hogy mit tudom én, hogy ott alszik valaki hetekig az egyik szobában, és ott kell kerülgetni, és ott vele automatikusan emberi viszonyokat kell kialakítani, vagy nem. És van, aki tud, van, aki nem. Az egy ilyen típusú besokalás sejtek én Zsazsa mögött, de tényleg egyszer nem sikerült kiúzni, tényleg többször úgy nekiduráltam magam, hogy akkor Zsazsa, most már áruld el, hogy miért jöttél el, és azóta sem mondja meg. Hát ilyen, szóval így körbe mellé.
2: Próbáld meg azért még elhívni vendégségbe, és mondj már egy-két tanácsot az eljövendő rádiósoknak, hogyha mondjuk most beadnának ide a Tiloshoz egy műsortervet, mi inspirálja őket, hogy ők rádiósok legyenek, és nem mondjuk tévések vagy újságírók hagyományos értelemben?
1: Na jó, akkor megint csak sztorizgatás. Én lehettem volna tévés is. Tehát volt az Ablak című műsor, volt egy olyan év, ahogy minden héten benne ültem a stúdióban, mert az egy ilyen álélő vagy kvázi élő műsorvezetésű szerkezet volt, tehát tényleg ott konferáltuk fel az anyagokat, amiket mi csináltunk általában. Ha nem is csináltam, akkor is beültem, és mit tudom, én mondtam 5 mondatot. Nem tudom, mi miatt az akkori felelős szerkesztő mondta, hogy gyere, én megmentem, mert egyrészt megfizettek, meg érdekes is volt, és nem szerettem tévézni, és volt egy pont, ami után el kellett döntenem, hogy én inkább tévézni akarok, vagy rádiózni, és akkor azt mondtam, hogy én inkább rádiózni akarok. Azért nem akarok tévézni, mert ott nagyon sok ember el tudja rontani az én munkámat. Tehát nagyon ki van szolgáltatva az ember a gyártásvezető a taktikus rossz kedvének és így tovább. Egy rádióban sokkal kevésbé, mondjuk a Királyi Rádióban elég 2-3 emberrel jóba lenni ilyen szinten, hogy ha rossz kedvűek is nem akarnak keresztbe tenni. A tévében volt elég ember részem, és mondtam, hogy én ezt nem akarom. A tilos meg eleve nem ilyen. Itt azért viszonylag jók a játékszabályok. Ha az ember beül, és már tud beszélni, és vannak gondolatai, meg mondani is akar valamit, és ezt megfelelő formába tudja önteni, akkor már lehet. Tehát egy akkora szabadságot élvez az ember, amit máshol meg nem. Ezért kell, vagy ezért érdemes rádiót, vagy a tilosban rádiózni. Én nekem azért nem, hogyha én valamit el akarok mondani, mert nagyon szorít, meg nyűgös vagyok, meg egyebek, van rá elég fórumom, meg most már írok is, meg most már honlapra is rendszeresen, van egy honlap, amit rendszeresen írok, és tehát nincs kényszer arra, hogy csak egy csatorna legyen, de még mindig a fontos a tilos, mert itt megengedhetek magamnak olyan dolgokat, amiket ott soha a büdös életben, hogy egy csúnya szót véletlenül kimondjak, vagy olyan indulattal tudjak reagálni dolgokra, amikre ott egészen más akusztikája van, ott olyan szörnyű visszhangjai vannak, és én magam vagyok ennek a generálója. Tehát egészen másképpen lelassulva, vagy nem is tudom másképpen gondolkodva, ülve az ember egy olyan mikrofon elé, mint ide. Szóval itt nagyon sokáig én is ugyanúgy izgultam, tehát nagyon hasonlított az izgalás, vagy izgalás, igen, izgulás, és akkor például megtanultam, mert a kényszer is úgy hozta, hogy miért ne én keverjem magam, és például milyen jó volt megtanulni magamat keverni. Királyi Rádióban elképzelhetetlen, ott üvegfal van, meg technikus van, meg asztal van, tehát ott az egy egészen más viszony. Itt tényleg az ember beül, és adott esetben mondjuk, hogyha nem úgy jön ki, mert ugye ezt nem egyedül csinálom már ezt a műsort, hál' Istennek, tehát vannak állandó barátaim, ismerőseim, akik bejárnak ebbe a műsorba, de előfordul, hogy nem, akkor végig pofázok egy órát, fölkészülök 25-30 hírrel, mondom, kommentálom, zenélek hozzá, tehát ez egy ilyen, még mindig egy ilyen megvalósítás, ami talán elég közérdekű ahhoz, hogy mi mindig nem mondtátok, ti fiatalok, ti ifjabb rádiós, hogy na húzzál már el, öreg vagy. Hát ez kicsit...
2: A téma örökké aktuális, így ajánlanád ezért még a rádióhallgatóknak a műsorodat egy kicsit?
1: Minden második szerdán, igen. Most éppen ugye 5-től fél hétig, a Szappanopera helyett van. A Szappanopera helyett cím az úgy találódott ki, hogy ugye majd a telefon, mert ugye, amikor ez a műsor indult, akkor Magyarországon nem volt olyan Szappanopera, amiben meleg szereplő lett volna. És akkor én kitaláltam, hogy na akkor legyen egy olyan meleg Szappanopera, amit úgy a valóság fog kialakítani, ez egy kicsit a való világra való hajazás, vagy kacsintás, de még akkor ez a fogalom se volt ismerős Magyarországon a médiában. Tehát azt gondoltam, hogy majd a telefonálóktól mindig megkérdezek ilyen apró dolgokat, konkrét dolgokat, hogy és akkor abból majd felépül valamiféle virtuális meleg közösség, de ez úgy, ahogy van, nem jött össze, de a cím annyira megtetszett, vagy úgy hozzászoktam, hogy ezért maradt Szappanopera helyett. És ugye itt a lányok is bejönnek a képbe, csak én azt mondtam, hogy az nem lehet, hogy a leszbikusok ne csináljanak műsort, vagy ne legyen külön műsoruk, és akkor akikkel csináltam az Önazonost, Molnár Mirjam volt, aztán elment New Yorkba jönni, tehát ő most már nincs Magyarországon sok éve, megbeszéltük, hogy akkor próbáljonak meg önálló szerkesztésben. Tehát ők szervezik a vendégeket, én meg majd szívesen keverek. Na azóta is így maradt ez a dolog. Tehát az egyik héten én vagyok a barátaimmal, ismerőseimmel, és csinálom. A váltó héten meg a lányok jönnek, és én keverek, de közben bele is pofázok, mert nem tudom megállni, hogy ne pofázok bele. Bár már volt egy olyan műsor, már mint ilyen Zárt körül lányok című műsor, hogy azt hiszem, hogy egyszer szólaltam meg, mert hogy nem annyira nem éreztem, hogy nekem ott most mondani valóm lenne, tehát nincs ilyen kényszerem, ezért úgy jól elfogadtak a lányok is, hogy csak akkor szólítanak, meg akkor akarják, hogy beszéljek, hogyha tényleg kíváncsiak a véleményére, meg csak akkor pofázok bele, hogyha tényleg valami a helyére kéne rakni. Úgyhogy ez van a váltó szerdákon.
0: És most be van készítve a CD játszóba egy korábbi interjú, amit Pálfi Balázs csinált még annak idején a Királyi Rádió színeiben. Egy házfoglalásról van szó, és bőven még 2000 előtt járunk.
3: A múlt hét péntek estére időzítettük a punk csapat bemutatását az ő kérésükre. Nagyobb csoport skinheadet vártak aznap estére egy jó kis verekedésre. 22 óráig nem jött az ellenségük, tovább vártak, és inkább a készülődéssel voltak elfoglalva, mint saját helyzetük megfogalmazásával. Az a fiatal ember, aki végül is vállalkozott a beszélgetésre, kívülálló, de az üggyel szimpatizál, és a házatlakók elfogadták szószólójuknak.
4: Külföldről kezdeném, kint Nyugat-Európában a fiatalok különböző házakat kulturális létesítményként elfoglalnak. Szóval ez lehet gyár, ház, óvoda, iskola, bármi. Itt céljaink lennének ezzel a házzal.
5: De menjünk ki, hogy nagy lett a zaj közben.
4: És ez nagyon olyan dolog, hogy, hogy Magyarországon ezt nem lehetett megcsinálni, itt házat foglalján, mert rendőrség által ez lehetetlen volt, de lassan mindenki most már kijárhat Nyugat-Európában, meg aki nem járhatott ki, hallotta a híreket tőlünk, vagy mások, akik kimehettek, és mindenki elmutatta, hogy figyeljetek, gyerekek, vannak itt elfoglalt házak, csak fiatalok, ők csinálják maguk, koncerteket szerveznek, kiadnak lemezeket, báruk van, kocsmájuk van, alhatnak, meg kiállításokat szerveznek,
5: bármi ilyesmit szerettetek volna.
4: Igen, bármilyen dolgot csinálnak, és nem szól bele az állam, és magyarul ezeknek, érted, külön, most olyan is Svájcban, vagy egy-két helyen, külön nyomdájuk van, óvodájuk van, filmházuk van, mindenük megvannak ezek. Szóval abszolút egy kulturális központ létesült.
5: Kezdem sejteni, hogy mit szerettetek volna, de akkor most nézzük a tényeket, nézzük a realitásokat.
4: Visszatérve magyarosan, most azok az emberek, akik még annak idén elfoglaltak ezt a házat, abszolút nem törődtek, csak buli, meg ez az. És hál' Istennek még tudomást szereztünk róla, és megpróbáltunk idejönni segíteni nekik, mondom, ilyenekkel, hogy mi elintéztük nekik, hogy nem elintéztük, ez csúnya dolog, hanem segítséget adtunk, hogy a tanácsban például egy egyesületet alakítsunk. Na, de ezt akkor majd visszatérek erre. Lakni szerettek volna ezek a fiatalok hol, és ugyanolyan rendű cél, hogy egy kulturális központot létrehozzunk, egy koncertteremmel, bárokkal. A tanácsi elnökhelyet is azt mondta, hogy csak úgy tud velünk kommunikációs kapcsolatot létesíteni, hogyha egyesület leszünk. Ezt elintéztük, beadtuk a kérvényt kisebb fajta nehézségekkel. Bíróságon azt mondták, hogy egy hét múlva értesítenek bennünket, de már körülbelül ez 3 hete folyik, hogy nem értesítenek, várunk. A tanács azt mondta, hogy ők ide kiküzdenek egy statikust, meg mi is szerezünk egy statikust, és fölmérik a házat, hogy mennyiből lehetne újjáépíteni. Mivel a tanács már küldött ide statikust felmérte, mi még nem tudtunk, mert mivel még nem vagyunk bejegyzett jogi személyek, nem tudtunk elmenni a tanácssal kontaktust teremteni, ezért fölhívtuk a tanácsot, hogy mi a helyzet. A tanács azt mondta, hogy márciusban ki leszünk innen paterolva.
5: Ezt ennyi nem még így mondta, nem ilyen direkt módon, de végül is célozgatott rá, hogy nagyon valószínű.
4: Azt is hallottam, hogy azt mondta a tanácselnök, hogy tulajdonképpen senkinek semmi joga nincs itt lenni. És azt mondta, tulajdonképpen úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy itt senkinek nem lehetne laknia. Magyarul ezt nem értem, mert amikor a tanácselnökkel beszéltünk, akkor a tanácselnök azt mondta szintén, hogy hát gyerekek, nem nagyon lakjunk itt, meg ez, meg az. És mi erre azt mondtuk, hát ez mind rendben van, de hogyha mi ezt a telket kiszeretünk sajátítani, úgymond a saját céljainknak, akkor nem szeretnénk, hogy az legyen, mint a Fidesz ház, vagy bármelyik ház, hogy abszolút levontják, az emberek elvisznek, ami mozdítható, téglától kezdve fémig, meg ablakajtó.
5: Azt ott valóban minden jól lerabolták, és mondtuk, ezt itt zárjátok a kaput.
4: Igen, és azt mondta erre a tanácselnök helyettes, hogy jó van, srácok, egy-két ember lakhat bent, de csak azért, hogy vigyázzon, hogy ne lopjanak el. És most ezt nem értem, ezt a tanácselnököt akkor, hogy most mindegy, hogy tulajdonképpen senkinek nem lehet, most kaptunk egy engedélyt, de mégsem kaptunk engedélyt, hogy itt lakhasson egy-két ember. Szóval egyik szabuk a másik. Nem tudom, hogy nem egyeztetik.
5: És mi lesz? Mit tippelsz?
4: Mi lesz? Gőzöm nincs róla.
3: A Fiatal Demokraták Szövetségének házfelelősei, Dékány Tibor és Lobmájer Péter igencsak elkeseredtek, amikor február elején újra megnéztétek ezt a lefoglalt házat. Mikor láttátok utoljára, hogy ilyen nagy megrökönyödéssel észleltétek, hogy már megint rombolódott?
6: Ez január 1. heteiben.
3: És ahhoz képest is romlott?
6: Hogyne, észrevéletően. Szóval döbbenetes, amit megy.
3: Kezdjük az elején.
7: 88 őszén költözhették ki a lakókat, tudomásunk szerint. és 88 telén tűnt föl annak az építésznek, aki ennek a tömbnek a rehabilitációjával foglalkozott, hogy ezekkel a házakkal valamit kéne kezdeni, ezek értéket képviselnek. Tehát 88 telén keresték meg a Fiatal Demokraták Szövetségét ezek az építészek, illetve az építész.
5: Csak egy jelképes házfoglalás lett végül is, amit ti csináltatok.
7: Igen, tehát hogyha ebben a műsorban arról van szó, hogy milyen házfoglalások történtek, hát végül is ez egy rendhagyó dolog, mert hogy a Fidesz nem költözött be a házakban, nem próbált a testével védeni ezeket a házakat, hanem megpróbált egy törvényes utat végigjárni. Hát ez láthatóan ide vezetett. Itt állunk a romok között.
5: Na, akkor nézzük meg ezeket a romokat.
6: Hogy most hogy néz ki? Arról annyit kell tudni, hogy a tetőszerkezet a szét van rombolva, a cserepek le vannak verve.
5: Ezek nem voltak leverve?
6: Nem. Sőt, ezek még tavasszal, tehát 89 tavaszán szinte 100%-ig álltak. Tehát megvolt a tetőszerkezet, fedve volt cserepekkel, tehát az esőtől védve volt a ház.
5: Volt két eszetfa?
6: Most már csak egy van.
5: Nem értem, én sem értem, hogy mi szükség volt arra, hogy ezt kidöntsék. Mert mondjuk el se vitték, mondjuk az, hogy a gerendákat oda készítették, hogy majd kiviszik, mert hát másra nem szolgálhatott. Az egy másik történet, az másik malopás, az egyszerű.
6: És hát csak a gerendák, de építőanyagok, amire az IKV illetékes azt mondta, hogy használhatatlanok. Innen azt tudom mondani, hogy szerintem nem használhatatlanok, mert akkor nem lopták volna tonna számra innen a téglákat, mert valahová ezt beépítették.
5: No, tehát akkor van egy olyan ház, amit kemény milliókért lehet majd csak felújítani.
7: Igen, így van, a költségvetés szerint, amit a szakemberek készítettek, ez kb. 20 millió forintba kerülne, 12 garzonlakás létesülne ebben az épületben, és ezen kívül különböző közösségi helységek.
5: Engem régebben se kellett volna, azt hiszem, hogy a hallgatók nagy többségét most már nem kell meggyőzni arról, hogy mennyivel jobb lenne egy ilyen közösségi ház, egy ifjúsági ház a panel dzsungel helyett. Vajon a tanácsot is meg kell legyőzni, illetve az ő meggyőzésük hol tart?
6: Novemberben a 8. kerületi tanács VB hozott egy döntést, miszerint a Fidesz térítésmentesen megkapja ennek a háznak a kezelői jogát. És ezek után azt mondták nekünk, miután ez a döntés megszületett, hogy menjünk el a 8. kerületi IKV-hoz, és ott kössük meg a szerződést a kezelői jog átvételére. Mi ezt megtettük, és utána vártunk.
5: Novemberben,
6: ez egy hétre rá.
5: Tehát 3 hónapja.
6: Mi ezt megtettük, és vártunk. Az előzményekből ez számunkra világos volt, hogy itt nem lesznek problémák, ők ezt nekünk ide fogják adni 1-2 héten belül, mivel csak papírmunka. Na hát, ez nem így történt.
7: Rohangászunk fűhöz, fához, Kálvária fővárosi tanácstól a 8. kerületi tanácshoz, utána az IKV-hoz.
5: Jó, hát a szokásos játékot veletek is eljátszák.
7: Igen,
5: állampolgárokkal egyébként nagyon könnyen eljátszhatja, csak én azon csodálkozom,
7: van,
5: hogy
7: nem kell bemutatni.
5: Egy nem állampolgárral, egy jogi személlyel ugyanezt a játékot csinálják.
7: Mi megpróbálunk mindig a jog által behatárolt úton járni, de hát úgy néz ki, hogy ez nem igazán járható ez az út.
3: Hogy miért nem járható az a bizonyos egyszerűnek látszó út, erre dr. Molnár Ferenc, a 8. kerület tanácselnöke kísérel meg választatni.
8: Mi abban a tudatban döntöttünk, hogy a végrehajtó bizottság álláspontja elégséges ehhez, hogy átadjunk ilyen nagy értékű telget. A VB állásfoglalása után bányázták ki, hogy a végrehajtó bizottságnak nincs ilyen jogosítványa. A tanács testület hivatott abban, hogy ilyen nagy értékben döntsön. Február 20-án a tanácsülé terjesszük a végrehajtó bizottság jóváhagyásával. Továbbra is fenntartva azt az elvi álláspontunkat, hogy egy ifjúsági szövetség kéri. Ez az elvi álláspontunk, és ezért támogatjuk.
3: Eltelt tavaly áprilistól 10 hónap. Ilyen lassan őrölnek a hivatal kerekei?
8: Nem. Csak felelősséggel valamit lerajzolni, megtervezni, előterjeszteni a hozidőket.
3: De közben ott azok a házak igen csúnyán tönkrementek, szóval az állam megóvásáról a Fidesz sem gondoskodott, mint házfoglaló, de önök sem, illetve hát az ingatlan kezelő vállalat. Kivágták az egyik ecetfát, hordják el a gerendákat, beomlott a tető. 10 hónappal ezelőtt még semmi nem volt ebből.
8: Dehogy nem, teteje nem volt. Egy-két cserepet meg gerendát elvittek, nem azt mondom, hogy nagyszerű. Hiba! De a lakóház állagán az a 10 hónap már mit sem rontott. Sajnos.
3: A másik ilyen házfoglaló társaság a pánkok csoportja. Velük mit lehet kezdeni, mit tudnak kezdeni?
8: Udvariasan felkérjük őket, hogy hagyják el az épületet.
3: És ha nem hagyják?
8: Akkor még egyszer felkérjük, mert a tanácsnak a legfőbb eszköze a meggyőzés. És én hiszem, hogy szót fogunk velük érteni.
3: És hogyha mégsem, akkor következik viszont a kilakoltatás.
8: Nem szeretem ezt a szót, hogy kilakoltatunk, hogy karhatalmat alkalmazunk, hiszen a tanácsnak a végső esetben kell ehhez nyúlnia.
3: Nagyon rossz egyébként most a közhangulat?
8: Ebben a konkrét esetben a lakosság fölkeresett bennünket, és tett javaslatot arra, hogy ezt a rossz épület komplexumot tüntessük el, mert tele lehet férgekkel, ami a környező lakók számára előnytelen. Az ott lakók szeretnék, hogyha olyan épületeket emelnénk oda, amelyek a tájba illőek, amelyek eleve biztosítják a tiszta környezetet.
3: Szeretem a tájba illő épületeket, a tiszta környezetet, de abban kételkedem, hogy ezt bármilyen rendezési terv előírásaival ki lehet kényszeríteni, ugyanis az emberek semmiféle diktátumot nem szeretnek. Az összeállítás utolsó beszélgetése szakemberrel készült. Győri Péter szociológus 4 éve foglalkozik a hajléktalanokkal. Házfoglalókkal mikor találkozott először?
9: Ilyen csoportos házfoglalókkal csak a legutóbbi időkben, tehát az elmúlt év derekától. Mindig is voltak önkényes lakásfoglalók. A tendenciákat már lehetett előtte érzékelni. Az egyéni önkényes lakásfoglalások száma megnövekedett az elmúlt években. Ennek önmagában is sok oka volt. Lakáshiány, vidéki munkanélküliség és onnan föláramlás, munkásszállók bezárása. Itt már kialakultak különböző városban bolyongó klánok, amelyek az egyik lakást elfoglalták, onnan kirakták őket, és akkor mentek a másik területre.
3: Milyen politikai vagy gazdasági körülmények tették azt szükségessé, vagy lehetővé, hogy olyan fajta csoportok alakuljanak, akik együtt akarjanak valamit, mondjuk egy házat?
9: A csoportos megjelenés az annak is köszönhető, hogy van egy csöves vagy ifjúsági szubkultúra, amelyik itt volt már a 80-as évek legelején, hisz akkor virágzott a csöves probléma. Ezeket a csoportokat a 80-as évek legelején még kemény rendőrhatósági fellépéssel kitiltották a városból, láthatatlanná tették őket, eltüntették őket azokról a terekről, ahol zavaróak voltak. Nem csökkent a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a kezeletlen neurózisok. No, ezek mind így egymásra rakottak.
3: Azt mondta, hogy lehetett számítani ilyen folyamatok beindulására, ilyen cselekedetekre. Kinek lehetett volna rászámítani, kinek kellett volna erre felkészülni? Érzésem szerint a mostani tanácsi intézményrendszer képtelen ezzel a feladattal megbirkózni, szóval birkózgat próbálkozik, de csak tüzet tud oltani.
9: Az én megítélésem szerint egy ilyen jó értelemben vett bürokrácia igazából arra való, hogy a maga ilyen helyi mikrotársadalmában lezajló folyamatokat nyomon kövesse, diagnosztizálja, fölkészüljön arra, hogy mit is kéne neki bizonyos krízis helyzetekre lépnie, fölkészüljön arra, hogy hogyan is kell meglépni a különböző lépéseket. Tehát valójában hogyan is kell helyi szociálpolitikát kialakítania és végrehajtania, hogyan kell kezelnie azt a rengeteg problémát. Egyébként nem csak szociális problémát.
3: Feltételes módban beszél, kellene, így kellett volna, így lenne jó.
9: Bizonyos mérce színvonal igenis elvárható a bürokráciáktól, hisz erre valók, ezért fizetjük őket az adónkból. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt évszázadokban nem egy ilyen bürokrácia alakult ki, ezt tulajdonképpen mindenki a napi gyakorlatában tapasztalhatja. Minden javaslat vagy javaslatok döntő része az megakadt a döntéshozók tehetetlenségén. Tehát hiába hívtuk fel a figyelmet, ezekkel nem sok hatást lehetett elérni. Hónapok, évek teltek el ilyen harcokkal, és döntések pedig nem születtek, csak a legeslegutóbbi időben. Azok is valójában az abszolút kényszerhelyzet hatására.
3: Az egyik államigazgatási szakember azt mondta, hogy különféle társadalmi egyesületek, szövetségek és körök feladata az, persze az övék is, már mint a tanácsi, hogy kezeljék a hajléktalanok ügyét.
9: A kezelés feladata alapvetően az állami vagy a helyi önkormányzati, ezek a felépítmények, mint az államigazgatás vagy a helyi önkormányzat, arra valók, hogy valóban szolgáltatásszerűen a ott lakók igényeit és mindenféle ott lakó igényeit, problémáit megoldják, kiszolgálják. Tehát a feltételeket ezeknek a intézményeknek kell biztosítaniuk. Ami most itt Budapesten ilyen házfoglalás szinten a csövesek, pánkok részéről zajlik, ahhoz azt is látni kell, hogy ezek a csoportok a teljesen hasonló élethelyzetben lévő nyugat-európai társaik mintáit is, ha úgy tetszik, megtanulják, tudnak róla, próbálják követni. Ez nagyon fontos, hogy tanulnak ők is, nem csak a politikai pártok tanulnak a polgári demokrácia politikai pártjaitól, hanem ezek a csoportok is a maguk sorsos társaitól. És bizony jogosan megtanulják azt, hogy sok esetben nincs más lehetőségük, mint hogy szervezett módon valamilyen lerobbant épületben elbástyázzák magukat, és ott megpróbálnak egy szuverén önálló életet biztosítani. Számára.

0: Radio Territories köztéri interakció, azaz városi adásvétel.
1: Mi az? Mi történt? Jézusom! Halló! Torony! Halló! Segítség! Torony! Torony! Mit csináljak?
0: Május 11-én és 12-én, csütörtökön és pénteken kis privát rádióadók lesznek szerte a városban. A helyszínek Tűzraktér, Szimplakert, Millenáris Jövőháza, Kőleves Vendéglő.
2: Itt az irányító központ, utolépés 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-
0: hangerősök, hangjátszótér, bedaráló szónokok, társas magányzóna. Május 13-án a Tilos Rádió Történeti Napon este 6 és 8 között a 90,3-on is hallhatók lesznek a kis rádióadások.
3: Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyék. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárán űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnék jában, anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

0: egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szitja paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pál lesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még. Inkább piát fizetek, és ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el, tanuljunk halászatot.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

1830-ban Kossuth Lajos első nyilvános beszédében szenvedélyes hangon szólt a sajtószabadságról. Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem. Kossuth eszméiben a magyar szabadság és az egyetemes emberi szabadság jelszava egybefonódott. A 48-as forradalomban megszületett a szabad sajtó törvénye, melynek első paragrafusa kimondotta. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. Deák Ferenc gyakorlati ésszel ezt így egészítette ki. A sajtótörvénynek egyetlen szakaszból kellene állnia. Nem szabad hazudni. A konzervatív ország jogrendje azután 1914-ben iktatta törvénybe a sajtóról szóló 14. törvénycikket, amely sokáig egyedül bizonyult irányadónak az államaparátus rendőri, ügyészségi és bírósági gyakorlatában. Akkor is, ha hivatkoztak rá, de különösen akkor, ha az oly sok hézagot hagyó törvényt jogászi mesterkedéssel vagy egyszerű rendőri intézkedéssel kijátszották, illetve figyelmen kívül hagyták. 1919. augusztusában megálltak a nyomdagépek, megdermedt a szellem Magyarországon. Egy egész nemzet szenvedett. Törvények, rendelettek zárták ketrecbe, akárcsak szülőjét, az embert, az emberi gondolatot. Korlátozó intézkedések kötöttek gúzsba az írókat és a publicistákat, a polgári humanistát épp úgy, mint a forradalmárt. Eljöttem, írja Gábor Andor. Mert nem bírtam tovább saját némaságomat, amit csak ugyan nem a papírhiány okozott. De azt, hogy a cenzúra miatt, vagy hogy az általános terror miatt nem lehetett volna otthon megszólalnom, azt nem írhattam meg a Nemzeti Újságnak, mert azt éppen a cenzúra és a terror miatt a Nemzeti Újság nem nyomtathatta volna ki. Tréfás fordulattal tehát a papírhiányt írtam meg, nem szólalást, meg nem szólal hatásom okául. De ez nem is olyan tréfás tréfa. Valóban. Számomra már akkor papírhiány volt a magyar irodalomban. És ez a papírhiány tekintet nélkül arra, van-e papír, vagy nincs, mind a mai napig fennáll minden magyar író számára, aki azt szeretné megírni, hogy Horthy nem nemzeti hős, hanem csak nemzetközi szélhámos, az is nem a könnyebb munkájúak, hanem a véreskezőek közül. Horthy a Magyar Nemzethez intézett 1920 márciusi kormányzói szózatában kijelentette. Minden igyekezetemmel elősegítem a magyar kultúra tökéletesedését és szellemi életünknek minden métejező hatástól való megtisztítását. Így is történt. Hatalomra kerülésének első pillanatától fogva a gyanú víráskodása uralkodott. Az a kártékony, reakciós szellem, amelyet Marx oly szenvedélyesen ostorozott a porosz cenzúra kapcsán. A cenzúra a szabadság nélküliségnek egy alakja, a látszatra támaszkodó világnézet polémiája a lényegre támaszkodó világnézet ellen, olyasmi, aminek csak negatív természete van. Ha a cenzúra törvény a szabadságot, mint nem kívánatos valamit el akarja hárítani, akkor éppen az ellenkezője következik be. A cenzúra országában minden tiltott. Azaz, cenzúra nélkül kinyomtatott írás, esemény. Mivel a nép kénytelen a szabad írásokat törvényteleneknek tekinteni, hozzászokik, hogy a törvénytelent szabadnak, a szabadságot törvénytelennek, és a törvényest a nem szabadnak tekintse. Így módon a cenzúra megöli az állam szellemet. A proletár diktatúra levelése utáni napokban egymás után jelennek meg a septiben készített rendeletek. Hatályon kívül helyezik az 1919. március 21-e után hozott sajtóintézkedéseket, amelyek a szellem szabadságát biztosították.

Közben az államhatalom szerveit cenzúrázza a megszálló román királyi hadsereg illetékes hivatala, Horthy fővezérsége pedig ellenőrzi, s brutálisan támadja nem csak a sajtót, de sokszor a katonai cenzúra ürügyén magát a miniszterelnököt, minisztereket, főispánokat is. A Bécsbe emigrált Pogány József, a Tanácsköztársaság volt hadügyi névbiztosa, a Fehér terror Magyarországon című művében így ír. A fehér terrort hagyományai a középkor uralkodó és a maga egyetemességéért harcoló katolicizmusának módszereihez vezetik. Az emberek elégetésével és indexre tevésével új életre kelti az inkvizíció könyvégetését és indexre helyezését is. A fehér terror tudatlan vandáljai természetesen még csak azt sem tudták, hogy mit kell elpusztítaniuk a saját érdekükben. A szocialista irodalmon kívül elégetésre ítéltek egészen konzervatív, sőt reakciós munkákat is. Minden könyvnek mágiára kellett kerülnie, amelyben a szocializmus vagy a szociális szó előfordult. Werner Sombart Szocializmus és Szociális Mozgalom című tipikusan polgári könyvét csak úgy indexre tették, mint Kurt Dillnek, a konzervatív professzornak a szocializmusról, kommunizmusról és anarchizmusról szóló munkáját, vagy Masaryknak a marxizmusról szóló könyvét. A fehér terror vandáljainak tudatlansága annyira ment, hogy a Frankfurter Zeitung híradása szerint köröző levelet bocsátotta ki Hugo Wolf, a híres halott zeneszerző ellen azért, mert Czóbel Ernőnél, a tanácskormány börtönben ülő bécsi követénél egy papírdarabkán felírva találták Hugo Wolf nevét. A Népszava Index című cikkében felpanaszolja. A rendelet minden eszközt kezébe ad a rendőrségnek, hogy vadpusztításokat vihessen véghez, és minden képtelenséget finom paragrafusokba szed olyan akció számára, amely Magyarországot halálosan megszégyeníti a civilizált Európa előtt. Indexre került egy csapat olyan fordított és eredeti magyar munka, amelyeknek megjelenését és terjesztését Tisza István háborús cenzúrája sem akadályozta meg. A kultúra tökéletesedését, ahogy Horthy írta a legfelsőbb kéziratában, így segítették elő. És közben az egyetemekről kiűzték a Galilei kör tagjait, Babits Mihályt, Benedek Marcelt, Vámbéri Rusztemet és másokat. A Petőfi Társaság Móricz Zsigmondot, a Kisfaludi Társaság többek között Alexander Bernátot zárta ki tagjai közül. Diószegi Tibor így látta a bécsi emigrációból a lapok megindulása utáni sajtószabadságot szatirikus bökversében. A vezércikket törölte a cenzúra. Mi van ebben fura? A riportot a cenzúra törölte. Ezen megütközölte? A cenzúra törölte a napi híreket. Bizonyos okból kirekedt. A pesti lapok laposak és üresek. Mégis, ha a fejem lágyára nem estem, megállapíthatom ebből az ürességből nyomban, hogy mi van Pesten? Holt szezon van? A parlamentben a miniszterelnök a kormányprogramot hirdet a nemzetvédelem és államépítés kérdéseiről, miközben a zalaegerszegi internálótáborban egy embert azért vernek véresre, mert Krúdi Gyula a Vörös Postakocsi című könyvét olvassa, melyet a csendőr bolsevista röpiratnak vélt. Könyv és ember, vers és költő, újságcikk és hírlapíról sorsa immáron tragikus módon összefonódott. És ehhez csatlakozik harmadiknak az egyszerű olvasó, aki választ vár kérdéseire.

0: figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
1: Törvénycikk 1948. Törvénycikk. A sajtótörvény. Az előző vizsgálat eltöröltetvén, a sajtószabadság visszaállítatván, ennek biztosítékául ideiglenesen rendeltetnek. Első paragrafus. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. 1. E rendelkezés az előleges cenzúra eltörlését jelenti. 2. A sajtószabadság az elvéből következik, hogy gondolatainak sajtó útján való közléséért bárki csak annyiban felelős és büntethető, amennyiben a közlés tartalma a büntető törvénybe ütközik, és amennyiben a közlésért felelős egyént az illetékes bíróság elítélte. Ha a bűnvádi eljárás senki ellen sem indítható meg, a BTK 62. paragrafusa szerinti eljárásnak van helye. 3. A gondolatnak sajtó útján való közléséből származó felelősségtől 13. és 33. paragrafus, és a közléssel, nyomtatvány útján elkövetett büntetendő cselekményektől, melyeknek tényálladékát az anyagi büntető törvények állapítják meg, különböznek a jelen törvény szerint büntetendő sajtórendőri vétségek és kihágások. Második paragrafus. Sajtóútoni közlés alatt értetik minden olyan közlés, mely vagy szavakban, vagy ábrázolatokban nyomda, kőnyomda, smetszés által eszközöltetik, és amelynek közzététele a példányok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával már megkezdődött. Tizennegyedik törvénycikk a sajtóról. Első fejezet. Bevezető rendelkezések. Első paragrafus. Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti gondolatait. Második paragrafus. Sajtótermék valamely iratnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek műszaki vagy vegyi úton előállított többszörösítése. A sajtótermékekre megállapított jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell a gondolatnak fonográf vagy más készülék útján többszörösített kifejezésére. Harmadik paragrafus. Időszaki lap az egy hónapot meg nem haladó időközökben megjelenő minden hírlap vagy folyóirat. Az időszaki laptól elkülönítve is megszerezhető melléklet csak akkor időszaki lap, ha önmagában is az időszaki lap fogalma alá esik. Negyedik paragrafus. E törvény rendelkezései nem terjednek ki az országgyűlés és bizottságai, úgy szintén a hatóságok által közrebocsátott sajtótermékeknek azokra a részeire, amelyek csak hivatalos közléseket tartalmaznak. Második fejezet. Sajtórendészet. 1. A sajtótermékek előállításáról. 5. paragrafus. Az ország területén előállított minden sajtóterméken a nyomtatás vagy más többszörösítés helyét és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának, úgy szintén a sajtótermék kiadójának nevét, időszaki lapokon pedig még a felelős szerkesztő nevét is ki kell tenni. E rendelkezés nem terjed ki, 1. a társadalmi és az üzleti élet céljait szolgáló egyszerű jelentésekre, értesítésekre, például névjegyekre, űrlapokra, címlapokra, minta és árjegyzékekre, ha kizárólag a jelzett célnak megfelelő közléseket tartalmaznak. 2. Választásnál használt sajtótermékekre, ha tartalmuk csupán a választáshoz szükséges adatokra szorítkozik. 6. paragrafus. Minden nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a törvényhatóság első tisztségviselőjénél vállalatát bejelenteni, és a kereskedelmi törvény értelmében esetleg vezetendő könyveken kívül bekötött, laponként folyószámmal ellátott, átfűzött, és a nyomda vagy kőnyomda vállalat helye szerint illetékes királyi törvényszéknek, Budapesten a budapesti királyi törvényszéknek, elnöke által hitelesített könyvet vezetni, amelyben az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével minden sajtóterméket kiadójának nevét, a sajtótermék címét, alakját, az ívek, úgy szintén a kiadott példányok számát elszállítás előtt vagy az elszállítással egy időben be kell jegyezni. 7. paragrafus. Minden sajtóterméket az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével a nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a nyomda vagy a kőnyomda helye szerint illetékes királyi ügyészségnek a terjesztés megkezdésével egyidejűleg megküldeni. A Központi Statisztikai Hivatal továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumot és a Magyar Tudományos Akadémiát illető köteles példányokra az 1897 35. törvénycikk 4., 13. és 16. paragrafusa, valamint az 1897 41. törvénycikk irányadók. A királyi ügyesség vezetője a hozzá beküldött sajtótermékeket az 1897 41. törvénycikke 15. paragrafusa értelmében az ott említett könyvtárnak szolgáltatja ki. A sajtótermékek terjesztéséről. Terjesztés e törvény értelmében az árusítás, az ingyenes szétosztás, a közszemlére kitétel, a nyilvános helyen való elhelyezés, úgy szintén a szétküldés. 9. paragrafus. Sajtóterméket a törvény korlátai közt mindenki szabadon terjeszthet. A Magyar Királyi Posta és postai szállítást teljesítő minden közforgalmú közlekedési vállalat oly sajtóterméket, amelynek terjesztése a 10. paragrafus szerint eltiltva nincs, azonos díjakért szállítani köteles. 10. paragrafus, 1. és 2. bekezdés. Büntetőítélettel sújtott, bírói határozattal lefoglalt, valamint oly sajtóterméket, amelyen a nyomtatás vagy más többszörösítés helye és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának neve feltüntetve nincs, terjeszteni nem szabad. Időszaki lapokkal szemben ez a tilalom csak arra a számra terjed ki, amely az első bekezdés alá esik. 10. paragrafus, 3. bekezdés. A Magyar Szent Korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott, vagy ezen a területen kívül egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium közérdekből eltilthatja. 3. Az időszaki lapokról. 16. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lapot mindenki szabadon alapíthat. Az alapításhoz engedély nem szükséges. 16. paragrafus, 2. bekezdés. Az időszaki lap megindítása előtt 15 nappal a kiadó köteles a lap kiadásának helye szerint illetékes törvényhatóság első tisztviselőjénél írásban bejelenteni. 1. Saját nevét és lakását. 2. A felelős szerkesztő nevét és lakását. 3. A nyomda vagy más többszörösítő vállalatot, amelyben a lapot készítik. 4. A lap címét, alakját, megjelenésének helyét, és ha előre meg vannak határozva, a megjelenés időszakát is. 5. A lap politikai, társadalmi, tudományos, stb. Jellegét. 6. Azt a helyet, ahonnét a terjesztés megindul. A szerkesztő és a kiadó állampolgárságát és nagykorúságát, 17. paragrafus, továbbá politikai tartalmú lap alapítása esetében a lapbiztosíték, 18. paragrafus, lefizetését igazoló okiratokat a bejelentéshez csatolni kell. Ha a lap különböző részei más-más helyen készülnek, minden egyes nyomda vagy más többszörösítő vállalatot meg kell jelenteni. A felsorolt körülményekben beálló változásokat a kiadónak 2 nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjénél be kell jelenteni. 17. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lapkiadója, vagy ha a lapot személy vagy társaság adja ki, az ügyvitelre jogosított egyén, aki a kiadásért személyesen felelős, csak nagykorú magyar állampolgár lehet, aki állandóan az ország területén lakik, s büntet miatt 5 éven belül, aljasokból elkövetett vétség miatt pedig 3 éven belül büntetve nem volt, csőd vagy gondnokság alatt nem áll, szabadságvesztés büntetést nem tölt, és a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztve nincs. 17. paragrafus, 2. és 3. bekezdés. Időszaki lap felelős szerkesztője csak az lehet, aki az előbbi bekezdésben felsorolt kellékeknek megfelel, és ezen felül előzetes letartóztatásban, vagy vizsgálati fogságban, vagy feltételes szabadságra bocsátva nincs. A kiadói és szerkesztői minőség igazolására szükséges bizonylatokat a hatóságok késedelem nélkül kötelesek kiállítani. 18. paragrafus. Politikai tartalmú időszaki lap kiadásánál a kiadó köteles a legközelebb eső magyar királyi állampénztárnál vagy királyi adóhivatalnál készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban biztosítékot letenni. A biztosíték összege, ha a lap hetenként legalább 5-ször jelenik meg, Budapesten 50 ezer, vidéken 20 ezer korona, más esetekben Budapesten 20 ezer, vidéken 10 ezer korona. A Székesfővárosi Magyar Királyi Államrendőrségnek Budapesten kívül eső működési területén ugyanaz a jogszabály érvényes, mint amelyet e bekezdés Budapest területén megállapít. A kőnyomati úton vagy más módon, főképpen az időszaki lapok részére készülő hírlaptudósító újság biztosítékának összege 5000 korona. A készpénzben letett biztosíték után az államkincstár a letevőnek a törvényes kamatlábnak megfelelő kamatot fizet. A biztosíték a lapban megjelenő közlemények miatt esetleg megállapítandó pénzbüntetés, bűnügyi költség és kártérítés fedezésére szolgál. Ha a biztosítékból egy célra valamely összeget elvontak, vagy ha a biztosíték más okból csökken, a lap a hiány bekövetkezésétől számított 15 nap elteltével politikai tartalommal csak úgy jelenhetik meg, ha a kiadó a biztosítékot teljes összegére kiegészítette. Ugyanez a szabály irányadó akkor is, ha az arra jogosult, a biztosítékot felmondotta. A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve rendelettel szabályozza.

Tilos. Népszava 1919. október 9. A mai rend fél a betűtől. Két hónapig elnyomták a sajtót is, hogy vakságban maradjon az ország, és csak a lángoszloptól világosodott, amely a Mátyásföldi gépgyár falai közül szállt fel Budahegyére. A lapok már írnak. Sokszor nem éppen Friedrich úr örömére, most írásokat, röpiratokat, könyveket hajszolnak, szimatolnak, amelyek bolsevista módon a közbiztonságot zavarnák. Bódi Tivadar polgármester adott ki egy ilyen hirdetést, amely szerint a kormánynak szeptember 21-én kelt körrendelete alapján mindennemű a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető kommunista, bolsevista és anarchista irányú könyv, röpirat, röpcédula, propagandairat vagy bármilyen más alakban megjelent sajtótermék birtoklása és forgalomba hozatala tilos. Ehhez képest a polgármester fölhív mindenkit, aki ilyen sajtótermékeknek akár csak egy példányban is birtokában van, hogy azt a hirdetés közzétételétől számított 48 órán belül a lakása szerint illetékes kerületi kapitánysághoz büntetés terhe alatt szolgáltassa be. A hirdetés mellé helyes lesz odajegyezni, hogy a kutatókat, bolsevista röpiratkeresőket alaposan ki kellene oktatni, hogy ez nem alkalom arra, hogy a gyűjtők sok fáradtsággal, drága pénzzel megszerzett könyvtárát szétrugdalják, megkárosítsák, amint ez mostanában több esetben meg is történt. Marx örök könyveit vitték el szorgalmas detektívek bolsevista kiáltással. Pregnánsan, tudományos, vaskos munkákat emeltek ki könyvtárakból, talán olyan megállapítással, hogy azok röpcédulák. Egy szóval, helyes lesz a kutatókat kitanítani, hogy mi a tudományos könyv, és mi a napi életű röpirat, de a leghelyesebb talán mégis az lenne, hogy olyan embereket állítsanak a könyvtárak elé, akik írni-olvasni tudnak.

Mike Jenkins. Lucskos szexbotrány a rögbi klubban. Írta a helyi újság. A tudósítás szerint hivatalosan tagadták a hírt, olyan makacsul, hogy ettől lett gyanús az embereknek. A külvilág eseményei zajlottak tovább. Az USA elnöke kétszer hágta át saját törvényeit, és az egészet a médiára kente. És Mertil Tudfulban hol? Egy népdöngés lerombolta a kliséket. Buzika Budiban, szólt a főcím, amely felkavarta a szájalók hálózatát. Okos tojások, mondták a kétkedők, és várrándítva gondoltak vissza a herevédős izzadt fiú csapat a fürdőben idejére. Az igazság már nem számított. Az emberek saját meséiket szőtték, hogy kitöltsék az életükben tátongó űrt. De akármennyit is ittak a fiúk, hogy visszanyerjék sárba tiport becsületüket, felesküdtek, hogy véget vetnek a sértéseknek, küzdöttek az ítélkező szemek ellen. Vádlottak lettek, és akár az elnököt, őket is a maguk alkotta erkölcs romjai alá fogják temetni.

Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem!

0: Ekkor írt az egyik budapesti lapa a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
2: Az állambiztonság mechanizmusa. A politikai rendőrség önértelmezése. Az állambiztonság szabályzatai kezdettől fogva a monolitikus diktatúra kádári változatának szellemiségéből és gyakorlatából fakadnak. Ennek következtében az átszervezések és néhány frazeológiai korrekció dacára a testület működése már a 60-as években alkalmatlannak bizonyult arra, hogy hatékonyan szálljon szembe azokkal a világpolitikai konstelláció változása során kialakuló kihívásokkal, amelyeket jobb híján ellenségesnek minősített és akként kezelt. A politikai rendőrség önértelmezése a rendszer bukásáig lényegében változatlan marad. Az emberi és polgári jogokat alapjaiban sérti. A kezdeti hivatalos definíció így hangzik. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma állambiztonsági szerve munkáját az MSZNP központi vezetősége és a forradalmi munkás-paraszt kormány irányításával végzi. A BM állambiztonsági szerve munkájának alapját a párthoz, a kormányhoz, a hazához, a dolgozó néphez való hűség képezi. A BM állambiztonsági szerve a népi állam, a Magyar Népköztársaság védelmi szerve az osztályharcban a munkásosztály fegyvere. Fő feladata, hogy időben felderítse, megszakítsa és leleplezze imperialista, kapitalista országok hírszerző és elhárító, valamint egyéb ellenséges szerveinek úgynevezett kém, terror, szabotás, diverziós és egyéb kártevő felforgató tevékenységét, valamint az ország területén működő belső reakciós erők ellenséges aknamunkáját, az illegális fegyveres szervezkedéseket, szabotásokat, terrorcselekményeket és az ellenforradalmi tevékenységet, propagandát, kifejtőket. Mindemellett megszervezi a népgazdaság, a fegyveres erők, a tudományos és kulturális élet védelmét az ellenség behatolása ellen. A korabeli 1960-ból származó szabályzat ezzel kapcsolatban kimondja. A büntető eljárásra vonatkozó alapvető rendelkezések tekintetében nem lehet különbséget tenni a bűnügyi és politikai nyomozószervek nyomozása között. Politikai büntetnek számít e szerint. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló büntettek, mozgalom, szervezkedés, önálló cselekmény. Hazaárulás és kémkedés. Ellenforradalmi jellegű emberülés. Szándékos emberülés és gyilkosság. Szabotás. Aktív és passzív. Társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos felgyújtása vagy felrobbantása ellenforradalmi célzattal. Államrend elleni izgatás szervezettség gyanúja esetén. Háborús büntettek. Béke elleni büntet. Tiltott határátlépés. Útlevéllel való visszaélés, az ország területére történő belépéseknél, minden esetben, kilépéseknél, ha a cselekmény ellenforradalmi jellegű, vagy más állam elleni büntet gyanúja is felmerül. Katona külföldre szökése, zendülés, nemzetközi jó viszonyt sértő büntettek, visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel, lőfegyverrel, vagy lőszerrel, ha egyéb ellenforradalmi büntet gyanúja is felmerül. Államtitok sértés, ha különösen fontos titokra nézve követték el. Terv elleni büntettek, ha ellenforradalmi célzattal követték el, és a cselekmény különösen nagy kárt okozott. Az államellenesnek deklarált aktusok, tehát a polgár alanyi jogából fakadó cselekedeteket, mint a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tettek, mozgalomként, szervezkedésként, önálló cselekményként való kriminalizálása, illetve közbüntényekkel való összemosása természetesen nem a politikai rendőrség találmánya. Mindez a diktatúra jogi önértelmezéséből és önlegitimációjából fakad. Az állambiztonság csupán fenntartója, biztosítója és biztosítéka az ezen alapuló emberellenes rendszernek. Az 1970. júniusában elkészült BM intézkedési terv az MSZMP központi bizottságának 1969. november 28-ai határozatára épül, amely kimondja. A belügyminisztérium funkciói az állambiztonság, a közrend, a közbiztonság összefüggő rendszerében a jövőben sem változnak. Munkáját a párt és a kormány politikája a szocialista társadalom építéséből adódó feladatok határozzák meg. Tevékenységük minden tekintetben igazodjon az állami társadalmi élet követelményeihez. Ennek jegyében az állambiztonságnak különös tekintettel kell lennie arra, hogy az imperialisták stratégiai célkitűzései változó taktikával továbbra is a szocialista országok a Magyar Népköztársaság államhatalmának gyengítésére, alásásására, megdöntésére irányulnak. Ugyancsak szem előtt kell tartania a nemzetközi osztályharc tendenciáit, az imperialisták ideológiai diverzióját, és a belső ellenséges erőkben még élő restaurációs törekvéseket. A KB határozata szerint a szocialista törvényesség pártunk és államhatalmunk nagy víványa. Szigorú betartása a BM munkájának minden fázisában alapvető követelmény. Ezért az állambiztonsági szervek biztosítsák a védelmét minden törvénytisztelő állampolgárnak. Ugyanakkor személyre és beosztásra való tekintet nélkül lépjenek fel a törvények megsértőivel szemben. A politikai rendőrség értelmezésében ez annyit jelent. Feladatunk a bűncselekmények felderítése, megelőzése, az ellenséges tevékenység megszakítása, de semmi esetre sem az, hogy politikai, ideológiai vitákba, kifejezetten gazdasági, termelési problémákba avatkozzunk. Szigorúan be kell tartani azt az alapelvet, hogy ideológiai kérdésekben tévejgő, vagy akár ellenséges világnézetű személyek ellen a marxista világnézetet és nem az állambiztonság eszközeit állítjuk szembe. Mindez azonban inkább a féle szép elmélet, amely nem vált gyakorlattá akkor sem, amikor a csupán a 60-as évek elején lecsengő véres megtorlást követően a politikai rendőrség valóban nem alkalmazta többé elődjének, az AVH-nak legdurvább terrorisztikus módszereit. Az állampolgárt fizikai és szellemi fogságban tartó rendszer működtetéséhez már más, korszerű, kifinomultabb metódusok szükségeltettek. Ami pedig a szocialista törvényesség álságos voltát illeti, érdemes elidőzni annál a mondatnál, amely az állambiztonsági szervek alapfeladataként jelöli meg, hogy a negatív tendenciákat jelezzük az illetékes párt, állami vagy társadalmi szerveknek. Arról természetesen már szó sem esik, hogy az illetékes pártszervek, az állami vagy társadalmi szervezetek a valóságban csak közvetve a párton keresztül voltak kompetensek, s hozzájuk befutó jelzések alapján nevek és ügyek közt válogatva, lehetőleg semmiféle írásbeli nyomot sem hagyva hátra, közvetlenül határoztak a politikai rendőrség célkeresztjébe került emberek sorsáról. Az egyik legkirívóbb, s talán legjobban dokumentálható eset Konrád György és Szelevényi Iván önmagában is emberi jogot sértő lefogása és váratlan szabadonbocsátása volt, amely utóbbi cselekedetük éppenséggel nem az őrizetbevétel helytelenségének belátásából fakadt, hiszen az állambiztonság időközben produkálta a bűncselekmény bizonyítását, hanem, mint kiderült, felsőbb utasításra. A rendszer bukását megelőzően évekből származó önmeghatározás szerint az állambiztonsági szervek tevékenységüket a szocialista törvényesség elveinek megtartásával, a társadalom fejlődéséből fakadó igények és elvárások figyelembe vételével, az összkörülmények politikai, jogi és operatív értékelésére alapozott intézkedések útján végzik. Jellemző módon a politika most is megelőzi a jogot. Kötelesek a bűncselekményre utaló információk megszerzése érdekében sokirányú, különböző jellegű felderítő, ellenőrző, védelmi, preventív tevékenységet folytatni. Vagyis az állampolgár ellenőrzése egy végső soron kiszolgáltatott szubjektum felderítése útján szereznek be el nem követett bűncselekményre, meg nem valósult tényállásra, de egy bűncselekmény lehetséges elkövetésére utaló információkat, illetve folytatnak preventív, a bűncselekményt megelőző tevékenységet. Ez pedig annyit jelent, hogy a bűncselekmény fogalmát meghatározókon, azaz a hatalom birtokosain és a rendszerüket erőszakkal fenntartókon kívül minden polgárban, akár van priusza, akár nincs, mert ha nem szerepel a nyilvántartásban, még szerepelhet, potenciális elkövetőt kell gyanítani. Más kérdés, miként működik mindez a gyakorlatban, ahol korántsem szükséges, és egy olyan fejetlen rendszerben, amelyen a kádárista volt, technikailag nem is lehetséges, minden egyes állampolgár totális és állandó ellenőrzése. Azt viszont el lehet érni, hogy az állambiztonsági szervek permanensen jelen legyenek a polgárok tudatában, ami már csak azért sem különösebben nehéz, mert a jelenlétet maga a rendszer hétköznapi gyakorlata sugallja. Hozzájárult mindehez a rendszernek a lakosság millióit korrumpáló mivolta is, amelynek köszönhetően a hétköznapok nyújtotta lehetséges javak megszerzésére törekvő polgárok tekintélyes része idővel lemondott a rendszerrel szembeni kritikus szemléletalkotásról, illetve e véleményének nyilvános hangoztatásáról. Így nem váltak elsődleges célobjektummá az állambiztonság számára, amely következésképp szűkíthette azok körét, akik a rendszer értelmezésében politikai bűncselekményt követhetnek el. A politikai bűncselekmény fogalmának meghatározása pedig lényegileg még a bukást megelőzően is változatlan. Az állam elleni bűncselekmények a Magyar Népköztársaság megdöntésére, gyengítésére, alapvető érdekeinek megsértésére, illetve az állam biztonsága veszélyeztetésére irányuló magatartások. Ezek a bűncselekmények akkor valósulnak meg, ha a cselekményeknek állam elleni jellege van. Az állam elleni jelleg az elkövetési magatartás objektív irányából, az állam elleni célzatból, az elkövetés állam elleni motivumából következik. E jószerével filléres bölcselkedés ébe kiáltóan pongyol a megfogalmazásban, ugyancsak erőltetett s méltán sejteti. Hirdetői lassan a végüket járják.

az 1930-as Brit Cenzúra Bizottság forgatókönyvvizsgáló részlegének jelentései. A felülbírálatra küldött történet alapjában véve ártalmatlan. A bizottság azonban felszeretné hívni figyelmét az alábbi pontokra. 1. A sirályrejtély vulgáris, kihagyandó. 2. A dal második versszakát meg kell változtatni. Túlzottan merész. 3. Az ifjú hölgy öltözete annyira hiányosnak tűnik, hogy bizonyos helyeken a függöny legördítését vonná maga után. 4. Daphne csipkés nadrágos kombinés jelenetei elhagyandó. 5. A pingvin lerészegedésénél vigyázni kell. Amennyiben a pingvin valóban részeg, a jelenetet tilos előadni. 6. Mi az a bugyibuci? Hangzása alapján nem tűnik kívánatosnak, ha valóban nem az, ki kell hagyni. 7. Párbeszéd. Az alábbiakat ki kell törölni. Blanche, imádom a melleidet. Te riherongy. Te szemét fasz. Te strihelőgép. Mindenható Atya Úristen. És bármi nemű, fűzőre történő utalást. Feltéve, hogy tanácsainkat megfogadja, semmi akadályát nem látjuk, hogy darabja elsöprő sikert ne arasson.

0: Tapat Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem! Felhívásunk az ENSZ főtitkárához.
1: A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították. A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
2: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

A Szabad Európa Rádió elvei és céljai az aktuális világhelyzetre fogalmazottak meg. 1948-tól 1953-ig, Sztálin halála, legfőbb célja a kommunista terjeszkedés megállítása, visszaszorítása, felszámolása volt. 1953 után a szervezetések kevésbé támadó politikát fogalmazott meg, mert Közép-Európában enyhülési folyamat indult el. Az alapvető cél, a vasfüggöny mögötti rab népek felszabadítása, azonban mindvégig megmaradt. Céljaik megvalósítása érdekében különböző stratégiákat és ezeknek megfelelő eszközrendszereket fejlesztettek ki. Ennek szellemében készült el például 1950-51-ben a SZER eljárási kézikönyve, amely 4 pontban sorolja fel, hogyan lehet a rab népek tiltakozását fenntartani és körükben ellenállást szítani országuk politikai berendezkedése ellen. Az első pont. A hallgatókat állandóan emlékeztetni kell arra, hogy idegen, szovjet elnyomás alatt állnak, és hogy ez a hatalom soha nem fogja a valós nemzeti érdekeket szolgálni. A második pont. Feltárni a kommunizmus erkölcsi, szellemi siválságát, rámutatni gazdasági rendszerének tehetetlenségére, amely sohasem fog megfelelő életszínvonalat biztosítani az embereknek. A harmadik. A felszabadulás reményének állandó táplálása, annak bizonyítása, hogy erre megvannak a megfelelő erőforrások, katonai is. A negyedik. Állandó ellenszenvet kelteni a rendszer hivatalnokaival szemben, leleplezni alkalmatlanságukat, egymás ellen fordítani őket. Ezeket az irányelveket 1957-ben átértékelték, mivel az 1956-os események jelentősen megváltoztatták a vezetés gondolkodásmódját, a SZER műsorpolitikáját. A rádió megalakulását követő első 5 évben több alapelvet dolgoztak ki az eredményes működtetés érdekében, ezek közül csak néhányat sorolunk fel röviden. Az egyik ilyen alapelv a tárgyilagos igazság stratégiája volt, amely a rádió feladataként a világesemények pontos ismertetését, a hírmagyarázatok korrektségét jelentette. Erre azért is törekedniük kellett, mert a SZER adásainak híranyagát más forrásokból is megerősítették, mielőtt a hallgatósághoz eljutott volna. A következő feladat az egyes nemzetek rádióinak, a Huni Szolgálati Rádiónak a megszervezése volt. Feladata a szocialista államokban annak az alaptételnek a hangsúlyozása és erősítése volt, amely szerint ezekben az országokban az állampolgárok magatartása ahhoz igazodjon, hogy minden, ami nem kötelező, az tilos. Csak a kényszernek engedelmeskedjenek tehát, önmaguktól semmit se tegyenek, ami hasznos lehet a rendszer számára. A propaganda tehát arra törekedett, hogy tudomására hozza a népnek, mit kell és mit nem szabad tennie. A SZER-nek egy cél elérése érdekében gyorsan és határozottan kellett reagálni az eseményekre, hogy a hallgatóság számára jelentőséggel bírjon. Ezt fogalmazták meg a taktikai eljárás elvében, amely szerint a Honi Szolgálati Rádió feladata az adott országok kommunista propaganda gépezetének megelőzése, az információk szolgáltatásában. Ezzel állásfoglalásra kényszerítik a hallgatóságot, növelve a tekintélyüket. Ilyen volt például a rádióban Sztálin betegségének a hivatalos hírforrásokat megelőző bejelentése. A SZER elve, hogy nem a száműzöttek politikáját valósítja meg, hanem olyan gondolatokat, terveket ad közre, amelyek a hazai közvéleményt érdeklik, és az ottani problémákra válaszolnak. A rádió önálló hatáskörére vonatkozó alapelv függetlenséget követelt New Yorktól, autonómiát a müncheni 5 állomás részére, politikai direktívák helyett politikai irányelveket. A SZER irányítása, ellenőrzése azonban mindvégig a New Yorki központ feladata volt. A központ 5. osztálya foglalkozott a műsorkészítéssel, ez az egység München fölöttes irányító szerveként szerepelt. A központban helyezkedett el az igazgató hivatala 4 törzskari egységgel és 3 hadműveleti osztállyal. A törzskari egységből 3 különösen fontos szerepet játszott. Az eljárási törzskar, az irányítási törzskar és a műsorszemle törzskar.
Feladataikat a következőkben határozták meg. Az eljárási törzskar igazgatójának dolga elsősorban a távlati tervek elkészítése volt. Ehhez adatokat kellett gyűjtenie a rádió közvetítés stratégiájára vonatkozóan. Ilyen például a munkabérek, az árviszonyok alakulása a szocialista országokban. Feladata volt a SZER adásainak hatásmérése. Tevékenységéhez tartozott még egy tanácsadó testület működtetése, amelynek tagjai tapasztalatokkal rendelkeztek a nemzetközi propaganda terén. Ezt a szakértő testületet 1956-ban szervezték meg. A következő az irányítási törzskar, amely taktikai szakértőkből állt. A törzs teendői között szerepelt a napi irányítás elkészítése, ezeket New Yorkban és Münchenben naponta szétosztották. A műsorszemle törzskarhoz tartozott a kéziratok felülvizsgálata New Yorkban és Münchenben, ellenőrizték, hogy végrehajtják-e a megadott irányelveket a műsorokban. A müncheni műsor irányítónak két felettes igazgatója volt, a New Yorki és az európai. A müncheni szervezet vezetője az európai igazgató volt. Közvetlenül hozzátartozott a politikai tanácsadó hivatala, a hallgatóságkutatás, az állomásvezetés, a sajtó és információs osztály, valamint a négy műveleti egység, az igazgatási szolgálat, a mérnöki osztály, a hír és információs szolgálat és a műsorosztály. Münchenben a politikai tanácsadó nem az igazgató törzskarában végezte munkájának jelentős részét, hanem a nap mint nap a politikai taktikát tárgyalta meg az osztályokkal, állomásokkal, ellenőrizte az irányelvek megvalósítását.

A kérdés az, hogy mit lehet kihozni egy korai rádió műsorból, többet, mint egy későbbiből. De egyáltalán fölkeltek már? Egyáltalán megtelik a komment fal a novemberi hajnalon? Remélem, hogy igen. Jó reggelt kívánok, Baló György vagyok, ez itt a Szex Akció hírcsoport, a Tilos Rádió tematikus hírnapjának nyitó műsora. A stúdióban rajtam kívül Konszti és Malkovics, azonnal kezdünk.

0: Nos hát jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk!
0: Itt újra itt a Szexakció hírcsoport.
1: Konstival.
0: És Malkovicssal.
1: És Baló Györggyel.
0: Jó reggelt kívánunk! Nagyon köszönjük, hogy eljött itt a tematikus hírnapon a Tilos Rádióban. Egy kicsit így, nem tudom, néhány szakmai tippet is esetleg tud adni nekünk, hogy indulunk neki ennek a nehéz feladatnak itt a Tilos Rádióban. De azért elsősorban szeretnénk egy kicsit önről kérdezni pályájáról. Legelőször is azt ugye néztük az interneten, több helyen az ELTE bölcsészkarára járt. Annak idén hogy jött a tévé? Milyen ötlettől vezérelve?
2: Hát az ELTE bölcsészkarán kellett valamilyen gyakorlati munkát végezni, vagy gyakornoki munkát végezni, mert elmentem a Magyar Távirati Irodához, MTI. És ott a külpolitikai szerkesztőségben dolgozta, vagy emlékeim szerint egy nyáron át. És aztán azt történt, hogy az MTI külpolitikai, nem is tudom, MTI főnökét akkor úgy hívták Pécsi Ferenc, kinevezték a Magyar Televízió vezetőjének, és akkor fölhívott, hogy akarok-e oda menni dolgozni. Mondtam, hogy igen. Ennyi, ilyen egyszerű.
1: Fölmerült bennem, hogy a BTK-t említett, hogy ott volt ez ilyen gyakorlat. Ez melyik szakhoz kapcsolódott?
2: Angol-német szakra jártam.
1: Mint a magyar is föl lett volna tüntetve. Nem?
2: Hát aki földüntett, az tévedett. Nem jártam magyar szakra, csak angol-német csak szakra angol-német. Jártam. Ez nyelvgyakorlat volt voltaképpen, mert külföldi tudósításokból kellett, külföldi hírekből kellett magyar híreket csinálni. Több hírügynökség anyagából csinálni egy magyar összefoglaló anyagot. Ez volt a munka.
0: Ma már ugye valószínűleg ön a szakmai etalon, tehát sokaknak feltetően ön a példaképe.
2: Meg másoknak nem, igen.
0: Sokaknak igen, maradjunk most nálam.
2: Köszönöm, nagyon
0: ugyanakkor

0: képes emberek voltak, de mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon a kezdete volt ez még.
1: És mondjuk ez inkább a későbbi időkre vonatkozik, amikor már akár több külföldi hírcsatornát is láthattunk, hogy esetleg akár a mai időkből, akár a régiekből külföldit ki tud mondani, aki ilyen. Nem is, hogy példakép, de aki ilyen követendő példa.
0: Vagy embert vagy csatornát?
1: Embert érnek el most, de most hogy mondja a csatorna is.
0: Hát embert nagyon nehezen, tehát annyira én nem ismerem a külföldi csatornákat, hogy nagyon kövessek valakit. Mondjuk volt egy nagyon híres amerikai, hát nem is tudom mi volt, műsorvezető, akit úgy hívtak, hogy Walter Cronkite, aki Amerikában egy etalon volt. Azt mondták, hogy amit a Cronkite mond, az egész Amerika elhiszi. Ő tetszett, egyszer volt Magyarországon, csak csináltam vele egy órás beszélgetést tulajdonképpen még annak idején a Magyar Televízió számára. És ő tényleg tetszett, de ez tényleg olyan volt az ember, hogy valahogy egész Amerikában, amit ő kimondott például, a leghíresebb története az, hogy amikor Lyndon Johnson, aki egy nagy elnök volt, nagyon ellentmondásos, de nagy elnök volt Amerikában, és morfondírozott és gondolkodott azon, hogy ugye elinduljon-e a 68-as elnök választáson. Mert amikor a Kennedy-t lelőtték, akkor ő lett az elnök 64-ig. Aztán egyszer megválasztották 64-től 68-ig, és gondolkodott azon, hogy elinduljon-e. És miután a Cronkite azt mondta egyszer egy szokatlan riportsorozat végén, véleményeket fogalmazott meg, amit nem szokott, hogy az Egyesült Államok el fogja veszteni a vietnámi háborút, akkor ettől a Johnsonnak, aki akkor elnök volt, annyira elment a kedve, hogy akkor másnap közölte, vagy nem tudom, lehet, hogy nem másnap, hogy ő már pedig nem indul még egyszer az elnökségére.
1: Magyarországon lehet ilyen ember? Vagy van esetleg, hogy volt valami ember, aki, ha mond valamit, akkor egy miniszterelnök, vagy egy elnök azt mondja, hogy akkor ezt ne csináljuk?
0: Nincs. Nem volt és nincs. Magyarországon nincs olyan, egyáltalán nincs olyan szerepe se a médiának, se a nyilvánosságnak, hogy olyan nagyon különösen hallgatnának rá, vagy néznék, vagy olvasnák, vagy elfogadnák.
1: Csak egy másodperccel kitérnék arra, ugye mondta, hogy ön is készített vele interjút, ugye régen nagyon nagy emberekkel, pont múlt korábban néztük Konstival, hogy talán az ENSZ főtitkárával is készült interjú, még a rendszerváltás előtti időkben. Most ezt nem tudom, hogy konkrét interjú mikor történt, de hogy lehetett az, hogy a régi időben ilyen nagy embereket meg tudtak hívni, és vagy el tudtak menni hozzájuk, és ilyen nagy interjúkat.
0: Hát egyrészt sokat kellett talpalni hozzá, sokat kellett kuncsorogni, sokat kellett folyosókon állni és várni, de ha az emberek szerencséje voltak, ezt meg lehetett csinálni. Ezt most meg lehetne csinálni, csak már valahogy azt hiszem, hogy Magyarországon erre nincs igény. Vagy azok, akik televíziókat vezetnek, azt gondolják, hogy erre nincs igény, ezt nem tudom eldönteni.
1: Hát érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni, akkor ezt nem lehetne megcsinálni, akkor veszek ma is adott hozzá egy.
0: Hát azt meg lehetne csinálni, csak az a kérdés, hogy Magyarországon van-e ma külpolitikai újságírás sajtóban, rádióban, televízióban, vagy 1989 óta, vagy 88 óta annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, hogy kevésbé érdekel minket a világ, vagy kevésbé érdekel közösséget a világ, ezt nem tudom.
1: Szóval logikus, hogy megnyílt a világ 89-ben, mi meg úgy épp azért ennek köszönhetően is zárkoztunk, tehát nem is
0: érdekel. Bölcsnek gondolom ezt a kérdést, sehol nem volt. De ez van. Nem ez van?
1: Ez van, ezt én is érzem, mert engem úgy nem mondom, hogy a veszedelmesen, de ugye azért jobban érdekel a külpolitika, vagy szerintem átlagnál jobban, és hogy azt látom, hogy nagyon nem nagyon, de hogy mondjam, az nincs azon elém polva, tehát hogy keresni.
0: Abszolút így van, de azt gondolom, hogy ennek az oka, hogy ez úgy volt, hogy mondjuk a rendszerváltozásig addig saját magunkról nem tudtunk semmit, viszont a világról sokat, relatíve sokat. És a rendszerváltozásnál ez teljesen megfordult. Elkezdtünk magunkról egyre többet megtudni, és a világról értelemszerűen vagy nem, ez egy vitakérdés, egyre kevesebbet. Szóval valahogy, tényleg ez valahogy ellentétesen van. Mióta nyílt a világ, azóta Magyarországot, vagy a magyar közösséget, vagy a magyar szerkesztőket kicsit kevésbé érdekli a külföld.
2: Hát illetve úgy mutatják be, hogy az valamilyen szempontból támogassa a hazai mondani valót, vagy a hazai érdeket, vagy az éppen az ő adott politikai érdeküket, nem?
0: Is. Ebben is egyetértek, ez is így van. De hát a másik gond az, hogy amit én gondnak vélek látni, hogy régen, amikor Magyarország zárt ország volt, és a nemzetközi eseményeken a magyarok nem nagyon vettek részt, hanem ezt inkább itthonra nézték, akkor a magyar közösség megtudta, hogy azokon az eseményeken mi történt, ki mit mondott, vezető emberek, nyugati államférfiak, stb. Stb. amióta ez nem így van, hanem magyarok is részt vesznek ezeken az eseményeken, azóta egyre kevesebb

0: be tudni arra, hogy mások ott mit mondanak, és mások mit csinálnak, mert ahogy ön mondja, hát főleg arról hallunk, hogy XY magyar, nem tudom én, helyettes államtitkár mit mondott valahol, és akkor nem tudjuk meg, hogy mit mondott a német kancellár mondjuk. De azt mondani kell, hogy ez a tendencia az utóbbi, nem tudom én, szerintem egy fél évben, amióta van ez a menekült válság, azóta azért kicsit változik. Tehát többet hallunk külföldön, minimum a szomszédos országokról, Európai Unióról, stb. Ez egy viszonylag új dolog.
1: Említette ugye a példaképeknél személyeket is, és milyen intézményeket említene, milyen tévéket vagy egyébként?
0: Intézményeket?
1: Hát,
0: jó, hogy televíziós
1: csatornát, igen, igen.
0: Hát nagyon sok jó televíziós csatorna van a világban, és most meg aztán utóbbi években, tehát amikor bekövetkezett a műholdas televíziózás, meg azután a digitális robbanás, hát nem tudom én, Európában biztos van, szerintem közelebb van az európai tévécsatornák száma az 1000-hez, mint az 500-hoz. Uh-huh. Ez egy elképesztően nagy kínálat és nyilvánosság. Én jónak tartom, nem mondom, hogy el vagyok tőle ájulva, de jónak tartom a BBC-t, a BBC World News, ami Magyarországon is fogható, jónak tartom a britek közül, jónak tartom a Sky-t, az is látható Magyarországon, a Sky News, jónak tartom a Channel 4-t. Körülbelül ezek a, azt mondanám, ezek azok a brit csatornák, amiket legjobbnak tartok. A többi televíziónál nagyon jók a skandinávok, mindegyik jó, jók a norvégok, jók a svédek, jók a dánok, ott nagyon erősek a közszolgálati médiumok, nagyon-nagyon erősek ezekben az országokban. Jó, amikor utoljára láttam, jó volt, és valószínűleg most is jó, a lengyel közszolgálati televízió, az egyetlen a volt szocialista ország közül, amelyik ma is piacvezető, nagyon erős és nagyon jól csinálják. Amerikában is vannak jó csatornák, de ott inkább műsorok vannak, mint csatornák, amiket az ember jónak tart.
1: CNN az nem tartozik ezek közé a kiemelt csatornák közé? Mert azt szokták, hogy az alapértelmezett
2: hírt, ismerjük,
1: igen, alapértelmezett hírcsatornának mondani.
0: Én nem gondolom, hogy rossz a CNN, tényleg nem gondolom, hogy rossz, de én az összességében azt gondolom, hogy a BBC is, meg a Sky is jobb. Tehát én választhatok, hogy melyiket nézzem egy adott eseményről, kivéve ha ez egy amerikai esemény, akkor inkább a BBC-t vagy a Sky-t választanám. De egyáltalán nem rossz a CNN. A CNN-nek ugye inkább az a nagyon nagy jelentősége mindenütt a világon, hogy nagyon jól tükrözi az amerikai álláspontokat bizonyos ügyekben. És következően az Egyesült Államok geostratégiai helyzete miatt általában nagy súlya van annak, hogy mit lát, vagy mit látnak a CNN-en, vagy mit mond a CNN. Nem tartom a szenzációsnak, de mindenképpen szükség van rá, és egy nagy durranás, hogy van egyáltalán, de ezt megcsinálták.
1: Ha tehetné, akkor ha kapna mondjuk egy felkérést erre egy ilyen külföldi adótól, akkor elvállalna ott mondjuk egy magyar adást? Tegyük azt mondjuk.
0: Egy magyar adást?
1: Uh-huh. Mondjuk a BBC-nél.
0: Vagy a BBC-nek egy magyar nyelvű adást? Aha. Nem.
1: Nem?
0: Nem. Kinek? Kinek csinálnám azt?
1: Csak elméletben merült bennem fel a kérdés, hogy dolgoznál szívesen.
0: De szerintem annak nem lenne közönsége. Vagy minimális közönsége lenne. Lenne?
1: Nem tudom, lehet, hogy lenne igazából.
0: Én nem vállalnám ezt, nem hiszem, nem gondolnám azt, hogy bárkit a BBC-nél, a BBC közönségében egy magyar adás érdekel. Ha az a kérdése önnek, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó magyaroknak csinálni műsort, azt se vállalnám el, mert ők meg láthatják, egy csomó magyar tévét láthatnak műholdról. Nem lesznek kíváncsiak arra, hogy én ott Londonban ülve mit gágóhog össze Magyarországról. Úgyhogy nem, köszönettel nem.
2: Ez akkor ezt nem tudjuk felajánlani.
1: Továbbítjuk a BBC-nek. Ön szemében mitől hiteles és mitől jó szakember egy pályatárs, ha már így a nagyokról és a példaképekről, vagy akár a kollégákról beszélünk?
0: Hát az, hogy valaki mitől hiteles, azt én nem tudom megfejteni. Én szerintem én ma se olvasok, vagy ma se látok olyan meghatározást, ami megmagyarázza, hogy mi az, hogy valaki hiteles, vagy átjön, inkább ezt mondanám, ezt a szót, hogy átjön. Tehát ön odahűl és mondjuk megnézi a tévéműsort, aki ott önhöz beszél, annak vagy elfogadja, amit mond, vagy nem, vagy átjön önnek, vagy nem. Én tényleg azt gondolom, ezt nem lehet tanulni. Ez valakinek vagy szerencséje van, vagy nincs szerencséje. Fogalmam nincs, hogy lehet tanulni. A szakmában sok mindent lehet tanulni. De az, hogy valaki mennyire jön át a tévébe, és mennyire nem, azt nem lehet megtanulni, az a megjegyzés, hogy jó szakember, akit jó szakembernek tartó, az témaérzékeny, hírérzékeny, van látásmódja, kíváncsi, toleráns, széles látókörű, vas stílusérzéke, körülbelül ezeket tudnám mondani, ami fontos. Alapvető dolog a kíváncsiság szerintem.
1: Az kiderül az interjúiból, hogy a munkafeltételei közé tartozik. Általában meg szokta szabni, hogy amennyire lehet, független maradhasson, tehát hogy a tematika tekintetében a maga ura legyen.
0: Ha lehet, akkor
1: ha igen. Lehet, hogy ez most már a hírneve meg a szaktudás alapján, ez egy szinte egyértelműen elvárható elvárása önnek, viszont ez mikortól kezdődött a pályán, tehát honnantól mondhatja el ezt egy...
0: Hát nem tudok egy napot vagy egy megjelölni, ezt nem tudom, hát valójában ki kellett küzdeni. De azért, amikor dolgoztam Magyar Televíziónál, akkor mondjuk azt az utóbbi, nem tudom, nagyjából 10 év, az utolsó 10 év, amit ott töltöttem, 2000-től kezdve általában ez így volt.
1: Tehát ez a folyamatos munka és az évek volt, ami ezt meghozta, tehát nem köthető egy valamilyen szakmai olyan eredményhez, például egy bizonyos műsorhoz, vagy egy bizonyos pozícióhoz?
0: Nem. Műsorom volt egy csomó műsor, de ilyen csak én műsor, hogy én legyek benne, és az én nevem legyen benne, ilyen nem szokott lenni általában. Meg pozícióhoz se köthető, nem volt. Voltak pozícióim, de magas pozícióim igazából a 90-es évek legelejéig voltak, attól kezdve már nem.
2: Még egy kérdés, nem is egy, a köztévéről egy kérdés, hogyha lehet, hogy az annak idején hogy alakult, hogy önhöz kerültek a választási műsorok? Hát így időt nagy a kereskedelmi tévék is közvetítették, de talán az még úgy mindig a legnépszerűbb adás volt a köztévének, és hosszú választási ciklusokon keresztül ugye az ön nevével összekapcsolódott a választási műsorok összekapcsolódtak. Ez hogy alakult?
0: Igen, a választási műsorok voltak abban az időszakban a köztévé legversenyképesebb műsorai. Tehát amikor már volt kereskedelmi televízió, és ők is elég nagy erőkkel próbáltak választási műsorokat csinálni, azokat a köztévé szokta megnyerni. Más műsorokat már nem nagyon. Ez nagyjából véletlen volt. Az történt, hogy mikor is volt ez, 1989 őszén volt egy puccs az akkori Magyar Televízióban, vagy a Magyar Televízió ellen, aminek következtében ottan a főnököket lecserélték, és kinevezték főnöknek a nemrég elhunyt tanárurat, Nemes Kürti Istvánt. És Nemes Kürti az egy nagyon okos ember volt, nagyon tehetséges, nagyon értelmes, történetesen a televízióról fogalma nem volt. Filmekkel foglalkozott ő, filmgyárat vezetett, forgatókönyveket írt, és a könyveket is írt, a történész is volt. És akkor a Nemes Kürti elkezdett ottan működni a televízióban, elég ellentmondásosan, és aztán ez úgy sikerült, hogy amikor elérkezett 90 januárja, és kiderült mindenki számára, hogy itt nem sokára választások lesznek, akkor kellett találni valakit, aki ezt kézbe kapja. És akkor annyira szét volt verve már a televízió teljesen, a belső harcok, meg mindenféle izé, hogy az egyetlen csapat, amelyik úgy, ahogy működött, és úgy, ahogy rendben volt, az a TV2, akkori TV2, aminek akkor én voltam a vezetője. És akkor a Nemes Kürti tanár úr egy szép napon azt mondta, hogy na, akkor csináljuk ezt a választást mi. Így lehet, attól kezdve maradt ez így. És nem nagy valószínűséggel ezt akkor másik csapat nem volt, amelyik meg tudta volna csinálni. Kérdés, hogy mi mennyire jól csináltuk, ez a másik kérdés. De ennek akkor nem volt alternatívája. Szóval nem volt verseny érte, na, így fogalmazok.
2: Igen, és hogy jól csinálták, ezért maradt ott egészen.
0: Hát azt gondolták, hogy jön, de nem mindenki gondolta ezt az összehetni hangsúlyozni, szóval voltak ott nagyon kemény ellenvélemények is, meg
2: balhék,
0: meg mi. Nem csak a tévében, a tévén kívül is. Pártok, meg mit tudom.
2: Ja,
0: mit tudom.
2: Pártok, jó.
0: Tehát, jó, hát ez akkor nagyon fontos.
2: Igen, igen, igen.
0: Hogyha, bár nem kérdezi ön, de hadd tegyem hozzá, hogyha 1990-ben a pártok mindegyike nem egy megszerzendő célpontnak tartja a Magyar Televíziót, hanem egy fórum lehetőségének, akkor valószínűleg minden másképp alakult volna már, mint a televízió környékén. De egyszer az történt, hogy mindenki meg akarta magának szerezni. Ennyi.
2: Ezt gondolom, értem, hogy külföldön nem így van, nem? Tehát ott inkább fórum.
0: Külföldön inkább fórum, mindenütt zűrök vannak a köztelevíziókkal, van, ahol azért, mert sokalják az előfizetési díjakat, van, ahol azért, mert a kereskedelmi televíziók azt állítják, elég nagy erővel lobbiznak ezért Európa szerte, hogy azt mondják, hogy amit ők ingyen előállítanak, azért ne kérjenek pénzt a köztévé műsorkészítői az adófizetőktől, mondom, hogy ezt a kereskedelmi tervezők ingyen is csinálják. Másrészt meg nagyon-nagyon sok zűr van a függetlenség körül, hogy mennyire független, meg milyen távolságra áll a kormánytól, stb. De ezek a zűrök azért nagyságrendileg mások, mint amik nálunk vannak, és azért ott a legrosszabb is, kevésbé nem független, mint Magyarországon.
2: Még maradva a köztévénél, ugye említette, hogy a választási műsor volt az egyetlen egy idő után, nem a kereskedelmi tévéket meg tudta verni.
0: Igen.
2: De ugye általában nem csak a rendszerváltás, meg különösen nem csak a kereskedelmi tévék megjelenése után, hanem úgy általában mit gondolja a köztévének, melyik volt a legjobb időszaka, vagy melyek voltak a legjobb időszaka, és ezt akár fel is mondhatjuk úgy, hogy valaha, vagy úgy, hogy a rendszerváltás óta volt még olyan időszaka, amikor egy fölívelő.
0: Hát először is, hát jó, az egy nagy kérdés, hogy volt-e valaha köztévé Magyarországon. Az igazság az, hogy volt ez a kifejezés, ha biztos emlékeznek rá egy időben, hogy közszolgálati média. Ez az újabban most már kicsit ritkábban mondják, inkább azt mondják, hogy köztévé. És emlékeim szerint én 2001-ben írtam egy cikket a Népszabadságban, és akkor javasoltam, hogy ezt a közszolgálatot, mint ezt felejtsük el, mert a közt nem szolgálta soha a Magyar Televízió megfelelően. Azt mondanám, nagyon egyszerűsítve azt mondanám, hogy ami a kultúrát, művészeteket, zenei gyerekműsorokat illeti, ebben a Magyar Televízió nagyon jól működött. A rendszerváltozásig. Tehát a 70-es, 80-as években ez nagyon komoly, azt gondolom, hogy komoly értékeket hoztak létre, és jól működött. Politikai és tájékoztatási értelemben nem működött jól. Most akkor utána, 90 után az egész dolog egy kicsit megfordult. Gyerekműsorban, kulturális műsorban, zenei műsorban, művészetekben, kultúrában szerintem nem működik jól. Politikai értelemben én nem látok olyan korszakot, amikor nagyon jó lett volna. Látok kevésbé rossz, meg rosszabb korszakokat. De olyat, ami jó, tehát ami egy független, szuverén, minden pártól egyenlő távolságra lévő, és nagy tekintélyű köztelevízió, ilyet Magyarországon nem sikerült összehozni.
2: És 90 óta volt olyan időszak, amikor egy, hát a kereskedelmi tévékkel a versenyt föl nem is vette, de hogy azért nem volt olyan iszonyatos távolságra nézettségben a kereskedelmi adók?
0: Nem. Nem, de ha kíváncsi erre a részletében, ez úgy néz ki, hogy a Magyar Televízió, visszamegyünk, 89 szeptemberében voltak ezek a háromoldalú tárgyalások, amikre nyilván emlékeznek, azoknak a végén aláírtak egy csomó dokumentumot. A dokumentumok között az összes sarkalatos törvény szerepel, tehát amik a jövő szempontjából egy többpárti parlamenti demokrácia törvényei. Választási törvény, alkotmánymódosítás, blablabla. Bla. Ami nem sikerült aláírni, az volt egy médiatörvény. Tehát az egyetlen új törvény, nem sikerült aláírni. És ezek után tartott ugye három kormánynak 6 évig, amíg összehoztak egy médiatörvényt, ami botrányosan gyenge volt. De megcsálták. És azok, akik e körül nyüzsögtek, azok azt mondták, hogy egy rossz médiatörvény is jobb, mint hogyha nem lenne médiatörvény. És akkor összecsáltak egy rossz médiatörvényt. Aminek következtében ezek az emberek, akik azt hitték magukról, persze a politikusok mindenhez értenek, hogy ők a médiához is értenek, nem értenek hozzá, nem is értettek hozzá, akkor se. De a dolog lényege az, hogy úgy gondolták, hogy a Magyar Televízió az annyira erős, és annyira ott van az összes sztár, és annyira nézett, hogy az meg fogja oldani ezt a versenyt a kereskedelmi tévékkel. És nem készítették föl a Magyar Televíziót, nem tőkésítették föl, azt gondolták, hogy megél a reklámpiacról, mert a reklámbevételek döntő többsége, azt hiszem évi 20 milliárd forint az MTV-hez került. 97 októberétől számítva 2 éven belül 4-szer feleződött meg a Magyar Televízió nézettsége. Tehát először volt valami 90 valamennyi, vagy 80 számok végén, ennek lett a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele. És úgy olyan 2-3 év alatt elérte a 10% környékét. Zárójel, most is ott van körülbelül. Úgyhogy nem volt, semmilyen szempontból nem tudta fölvenni a versenyt a kereskedelmi tévékkel. Zárójelben mondanám, hogy voltak ott kisebb-nagyobb csínytevések is, tehát elcsábítottak embereket, az még úgy rendben volt, de loptak el műsorokat. A TV2 nevét azt egyszer ellopták a Magyar Televíziótól, mert mint kiderült, a Magyar Televízió ezt annak idején nem védette le. Tehát nem volt egy szép időszak, de túl vagyunk rajta.
2: Hát most egy másik szép időszak.
1: Közben jutott eszembe, hogy az, hogy ez a köztévé sosem volt egy fórum, hanem mindig egy megszerzendő célpont volt a politikusoknak, ez bizalmatlanságból fakad?
0: Is.
1: Féltek tőle? Vagy miért?
0: Is. Részben bizalmatlanság, ami részben jogos is volt. Tehát az, hogy nem bíztak egy állampártot kiszolgáló médiumban nem bíztak, az érti az ember. Ennek lett aztán egyenes következménye egy 90-es választású műsor, az nem tudom, hogy egyáltalán nem tudom, hogy önök éltek-e már akkor, de az minden esetre 24 órán át tartott, úgyhogy eredmény nem volt. Még azért, mert annyira nem bíztak a rendszerben, és a szavazat összesítésben, hogy az adatátviteli rendszereken választási adatoknak nem nagyon maradt hely, mert ilyen különféle biztonsági információkat futtattak rajtuk. És ezért tényleg emlékszem, hogy másnap este 24 órás műsor volt, és azt mondom, hogy egy darab képviselői hely dőlt el, vagy amit be tudtunk mondani ez alatt. De mindegy, szóval nem bíztak a köztévében, nem bíztak az emberekben, nem bíztak és nem bíznak egymásban. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy abban a szempontból nem unikum ez az egész történet, hogy hol vannak ma a magyar nyilvánosság fórumain érdemi viták. Szerintem sehol. Tehát hogy működik egy ország, vagy hogy halad egy demokrácia egy kicsit előrébb, hogy egymással rivalizáló nézetek vitái kerülnek a nyilvánosság elé, nem?
1: Igen.
0: Van, tudunk ilyenről ma? Én nem tudok ilyenről. Önök tudnak?
2: Nem.
0: Van ilyen? Tényleg nem tudok ilyenről. Látom, hogy újságírók veszekednek egymással különféle tévéműsorokban, meg ilyen vagy olyan szintű vagy minőségű önmagukat politológusnak, meg elemzőnek, meg blablabla hívó emberek beszélgetnek egymással, zárójel nagyjából ugyanazok 20-25 éve, de olyanról, hogy igazi, érdemi, tisztességes, normális, kulturált, egymás emberi méltóságát tisztelő és udvarias vita, én erről nem tudok. De soha nem is volt. És ezt tartom a magyar média első számú hiányosságának. Mindig is ezt gondoltam.
1: Macerás is veszélyes, aztán senki nem akarja.
0: Hát nem tudom, hogy mennyire veszélyes, nem nagyon lehet összehozni, mert X nem ül le Y-nal, Z nem ül le C-vel, stb. De én csak azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Nem?
2: De. Azt gondolom, nézet is lenne.
0: Nagy valószínűséggel, igen.
2: Vagy, hogy általában az emberek, amennyire ismerem az emberek véleményét, úgy valószínűleg igen.
0: Igen, mert az nagyon érdekes, amit ön is mond, hogy miközben az emberek úgymond ilyenek nincsenek, de mondjuk az átlagember azt mondja, hogy ő neki elege van a politikából, meg nem kíváncsi rá, meg nem akarja, de a politikusokat a műsorokban inkább nézik, mint bárki mást. És én nem tudok rájönni az okára 25 éve, ezt most komolyan mondom. Tehát hozhatok én egy műsorba Nobel-díjas tudóst, olimpiai bajnok sportolót, akármilyen híres művész, stb. Ha egy politikus van, azt inkább megnézik. Én nem tudom, hogy ez
2: mit. Én nagyon gondolkoztam magammal sokszor. Meg azon is, hogy nekem sokszor eszembe jutott az is, hogy nem tudom én, aki közelebb áll hozzánk, vagy a közös képviselőnk, hogy nem tudom, lehet, hogy éppen elviszi a házpénzét, vagy éppen a közelünkben lévő ember ellopja ezeket, de nem érdekel annyira mégis, hogy mit csinál, mint mondjuk egy politikus. Tehát annak minden rezdülését figyelem.
0: Aki de miért?
2: Pedig, nem tudom, azt nem tudom, csak mondom, hogy...
0: De miért figyeli?
2: Nem tudom, én nem figyelem annyira, bár, de...
0: Tehát azt mondja, hogy figyelem, annak minden rezdülését figyelem, ja, hát, ezt mondja, hogy az átlag ember...
2: Beleéltem magam.
0: Ja, értem. Igen, és a baj az, hogy a tetejében olyan politikusokról beszélünk, akik nagyon sok éve mindig ugyanazt elmondják, és nem nagyon látunk új gondolatokat.
2: Igen.
0: De ez van.
1: Nem lehet, hogy ez azért van, mert hogy ez a foci csapatnak a része, mindenkinek megvan a foci csapata, úgymond, tehát most nagyon idézőjelbe, tehát akinek drukkol, az a politikusi csapata, és őket már inkább mit mond a sztár, meg így kezelik, és nem az, hogy mi az érdemi mondani valója.
0: Lehet, hogy ezért van. Tényleg lehet, hogy ezért van, de azt gondolom, hogy ha a 80-as évek végén, a 90-es évek elején megpróbálta volna mondjuk az adott közmédia, akkor másképp szocializálni az új ország új közönségét, vagy megpróbálta volna megváltoztatni, vagy más médiatartalmakat kínálni, akkor ez valószínűleg másképp lenne.
2: Szóval, hogy tudta volna megtenni úgy, hogy mondjuk a politikusok ebben nem partnerek? Tehát, hogyha egy a politikus
0: sehogy, nem is tette meg. A politikusok nem akarták.
2: Igen, mondjuk azt nem mondhatom, hogy elkezd mellé beszélni, akkor kiküldöm a stúdióba, hogy berekeztem a műsort.
0: Nem, de mondjuk még eddig se kell elmenni. Addig kell elmenni, hogy ne beszéljenek bele. Tehát, hogy ne beszéljenek bele abba, hogy ki lesz a főnök, engedjenek normális, tisztességes pályázati úton kineveződni embereket, de hát ez abszolút nem jött össze.
2: Tényleg akkor az média hibája is volt, hogy ezt hagyta, hogy...
0: Persze, ezt elfogadom. Mint ahogy ma is sok minden a média hibája, de hát a média nem tud összefogni, ez már nagyon sok, már messze nagyon szertágazó.
2: Most elég sok rosszat mondtunk, hát rosszat, szóval elég sok kritikával illettük a közmédiát, szóval a közmédiát. Megmondtuk, hogy a nézettségi verseny mindig is alul maradt. Mostanában néhány hónapja tűnt fel nekünk, hogy sok helyen fórumokon emberek kirogatják, elég markáns vélemény, kell-e egyáltalán közmédia az országnak, akár nekünk.
0: Ez egy nagy kérdés. Már itt a beszélgetésben előkerült, hogy Nyugat-Európában vannak nagyon erőteljes lobbizó mozgalmak, hogy nem kell közmédia. Én nekem az a véleményem erről, de nem erről a közmédiáról beszélünk, hanem a kérdés az, hogy kell-e közmédia, szerintem nagyon kell. Szerintem egyszerűen nélkülözhetetlen. Én azokat olvasom ezeket a pártvéleményeket, meg minden. Hát mivel ez a műsor nem olyan hosszú, ezért röviden azt mondom, hogy hülyeségnek tartom azokat, akik azt írják, hogy nem kell közmédia. Elmondanám, hogy szerintem miért kell közmédia, és hogy miért nélkülözhetetlen a közmédia. Először is azért, mert vannak emberek, vannak olyan csoportok a társadalomban, amelyeknek a véleményét és a hangját egy kereskedelmi televízió soha nem fogja megfelelő erővel közvetíteni. A hátrányos helyzetű csoportok, a kisebbségek, a szegény emberek, a nők, és így tovább, és így tovább, akinek bármilyen szempontból kisebbségben vannak, azok soha a kereskedelmi televíziót érdemben nem fogják érdekelni. Ez első. A második, hogy ki csinálja meg a magyar művészet és a magyar irodalom nagy értékeinek televíziós feldolgozását, hanem a közmédia. Ki fogja ezt megcsinálni? Nyilván nem fogja egy kereskedelmi televízió azt mondani, hogy már pedig ő most csinál egy Mikszát sorozatot, vagy Móricz sorozatot, mert erre A. nincs pénze, B. nem lenne olyan horribilis a nézettsége, hogy megérné ez a befektetés. Ez mindent a világon a közmédia dolga. Vagy megcsinál a közmédia, vagy nem csinál semmit. Mondjuk egy BBC-t, ha veszünk, nem kell azt hinni, hogy a BBC azért népszerű az Egyesült Királyságban, mert a hírműsorai színvonalasok. Abszolút nem. Színvonalas hírműsort csinál a Channel 4, csinál a Sky, csinál az ITN, és mások is csinálnak. De megnézi az ember a BBC 100 legnézettebb műsorát évről évre, annak a döntő többsége angol nyelven írt szerzők televíziós változatai. Filmek, tévésorozatok, és így tovább, és így tovább. Ezt más nem csinálja, csak a közmédia. Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban, Ausztriában, nálunk is szerintem. Másképp, hogy nem csinálja, az egy másik kérdés. De te azért arról volt szó, most nem arról beszélünk, hogy ez milyen az a közmédia, hanem kell, vagy nem kell. Igen. Szerintem nélkülözhetetlen.
2: De volt egy időt csinált.
0: Rengeteget csinált, a rendszerváltás előtt. Rengeteget csinált. Hát volt olyan év, amikor a magyar televízió, nem is tudom, a 80-as évek volt olyan, hogy 70-80 egy órás, másfél órás tévéjátékot készített egy év alatt. És ebből egy csomó nagyon jó volt. És akkor ez egy esemény volt Magyarországon, hogyha egy új magyar tévéfilmet, a tévéjátékot akkori vezető színészekkel bemutattak. Hát tessék megnézni, hogy honnan, hogy mai magyar színészek azok alig-alig szerepelnek a televíziókban. Ha igen, akkor időnként ilyen gügyögő műsorokban. Hát a 70-es, 80-as években egy vezető magyar színész az szinkronizált, mert akkor megfizették, és igényes szinkronokat kellett csinálni. Esetleg gyerekműsorokban szerepelt. Kulturális és művészeti magazin és portré műsorokban szerepelt, és tévéjátékokban szerepelt. A legjobb magyar színészek dolgoztak. Ez ma nincs. Eltűnt. Vége van. Tehát ma a vezető magyar színészek alig-alig látszanak a képernyőn. És ez is egy kulturális veszteség. És ez is elsősorban a közmédia dolga lenne.
2: És ezt sem csinálja.
0: Nem.
1: nagyon emlékezetes pillanat volt szerintem sokunk számára, és ez egy tényleg nagyon meghatározó, amikor a 2006-os eseményekről a tévéből élőben tudósított, amikor ott történtek a törések, zúzások, igen, hogy hogyan tudott akkor olyan fegyelmezett, szakszerű és tényszerű maradni, mire gondolt? Tehát amikor egyrészt a huligánok próbáltak bejutni az épületbe, másrészt kint lángolt a kocsia, hogy tudott?
0: De ez akkor még nem lángolt az autó, ja. Vagy lehet, hogy lángolt, de én nem tudtam róla. Aha. Sokkal később tudtam meg, hogy az autót fölgyújtották. De hát egyszerűen én nem tartottam, illetve elképzelhetetlennek tartottam azt, ami végül is megtörtént. Hogy oda bejutnak a tévébe az ember. És azt gondoltam, hogy nyugodtnak kell maradni. És a másik, amit gondoltam, hogy ha az ember hisztériát kelt, akkor még jobban, még többen fognak odajönni, és még többen fogják ostromolni a tévét. Ezért azt gondoltam, hogy inkább lejjebb kell venni, mint följebb. Ez volt a dolognak a lényege.
1: Mert azt szerintem sok, legalábbis számomra nagyon meghatározó élmény volt, hogy ment kint a dolog, tehát ment kint a buli, bent meg ön meg nagyon tárgyilagos tudott végigmaradni, és egy pillanatig nem lehetett.
0: De aztán abba hagytuk. Szóval csináltunk egy műsort, aztán még egy műsort, már nem tudom, valaki mondta, talán a elnök akkor odajött, és mondta, csináljuk még egy műsort. Azt is befejeztük, és onnantól kezdve aztán a Magyar Televízió már nem is közvetítette a saját ostromát, hanem nem tudom, az ország a Hír TV-t nézte akkor, azt hiszem, meg ők valamilyen okból már előre tudták, hogy ott valami lesz, és nagyon készültek rá. Az más kérdés, hogy más is készülhetett volna, és más is tehetett volna ezt, azt. De azt is mondom önnek, hogy mi azt hiszem, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy mi történt a TV ostromnál. Soha nem fogjuk megérteni, hogy a tévét még nem lehetett megvédeni.
1: Ön szerint önök veszélyben voltak akkor?
0: Kicsit, nem hiszem, hogy felkontroltak volna minket, kicsit legfeljebb, nem tudom én, mondtak volna csúnyákat, vagy esetleg nem tudom, lökdöstek volna, vagy ilyesmi. Én nem gondolom, hogy életveszélyben voltunk. De az tény, hogy a tévé másik oldalán a Nádor utcában állig felfegyverzett rendőrök voltak, akik nem avatkoztak közben ebbe az egészbe, és soha nem fogjuk megérteni, hogy miért. Ez simán meg lehetett volna oldani. A szöveg az, hogy azért nem, mert féltek, vagy attól kellett tartani, hogy a tüntetők átmennek a parlamenthez. És hogy esetleg féltek, hogy megrohamozzák a parlamentet, és azért ezeket a rendőri erőket tartalékban kellett tartani. Nem tudom. Mondom, nem fogjuk megtudni sose.
2: Maradjunk ennyiben.
0: Igen.
2: Valaha, mondjuk ez nehéz überelni, úgymond, de valaha a pályán volt váratlanabb helyzet, vagy valami, vagy akár más ilyen húzós, rázós, váratlan?
0: Hát sok volt. Mondjuk érdekes volt, a taxis blokád alatt volt egy érdekes, nem tudom, hogy arra emlékeznek
2: hát
0: egyáltalán.
2: Hát volt. Igen, meg hogy most olvasunk kiabról eseket, mi a kopodába jártunk. Nem, akkor már talán iskolában.
0: Nem, ott a taxis blokkádban voltak nehéz pillanatok, különösen akkor, amikor ez nem biztos, hogy 1000%-ig pontosan visszatok erre emlékezni, mert ennek végül is 25 éve van, éppen most volt 25 éve. És akkor ugye a Magyar Televízió nagyjából kétféle műsort sugározott. Egyrészt egy nagyon-nagyon erősen kormánypárti híradót, másrészt mi is csináltunk műsor, Napzárta nevű műsor, de azt gondoltuk, hogy ezt ennek tisztességesnek kell lenni, és mind a két oldal hangjának szerepelnie kell benne. Ebből az lett a következtetés természetesen, hogy aki a kormánypárti híradót kedvelte, az fel volt háborodva, hogy mi milyen műsort készítünk, beleértve a kormány egyes tagjait is. És ott akkor volt egy olyan helyzet, hogy én már nem is tudom, hogy a második vagy a harmadik napon, talán a harmadik napon, hogy azt hiszem, hogy valami olyan hír jelent meg, hogy ha nem mennek el a taxisok a hidakról, akkor erőszakkal, esetleg lövetéssel eltüntetik onnan a taxisokat. És akkor a kollégáim elérték telefonon a országos rendőrfőkapitányt, vagy annak a helyettesét, erre nem emlékszem, egy Szabó nevű urat, akiben volt a telefonos kapcsolat, és én élő adásban megkérdeztem tőle háromszor, hogy gondolja végig azt, hogy most mit fog válaszolni, hogy lövetne, vagy nem. És a harmadszorra ez az úr azt mondta végül is, hogy hát nem. És ez akkor ezen nagyon meredek pillanat volt, mert tényleg el lehetett képzelni, hogy lövetni fognak. Ez érdekes volt és emlékezetes. Például, de hát tudnék még mondani, de ez hosszú le, estelemben.
2: Jó, világos. Jó, akkor arra kérnénk, hogy annyi, vagy csak avasson egy kicsit a nem a magánéletébe, csak az ízlésébe, egy zenét választom nekünk, mert akkor
0: zenét? Így
1: most így van a színetre.
0: Ha bármit lehet?
2: Bármit, ami szívének kedves, fülének.
0: Bob Marley-t lehet?
2: Hajaj.
1: Igen.
2: Van is.
0: Ha azt lehet, akkor azt boldogan
2: bármit mennél. Lehet természetesen. Itt bármit lehet.
0: Akkor ennyi.
1: Akkor szóljon az.
2: Szóljon, megjövünk vissza hamarosan.
1: Ez volt tehát a jó Bob Marley-s muzsika. Továbbra is mi vagyunk a Szexakció hírcsoport Konstival.
2: Malkovicson.
1: És Baló Györggyel.
0: Jó napot.
1: Jó reggelt mindenkinek. Folytassuk a témát.
2: Még mindig felvételről vagyunk, nem mentett, ne telefonáltok, csak írjatok a cseten.
1: Így van, csettincsetek.
2: Köszönöm.
1: Folytassuk a beszélgetést a szakmaiság kérdésénél, ahol többé-kevésbé abba hagytuk a nagy témát. Vannak a munkájának saját maga számára kimondott és észben tartott olyan alapvezérelvei, amikre mindig gondol, amikor végzi a munkáját?
0: Hát döntően az, hogy én hiszek a tényekben és a tényeknek. Tehát szeretek tényeket használni, tényeket összegyűjteni, tényeket televízióba bemutatni, és erre alapozni beszélgetéseket. Én nagyon fontosnak tartom, hogy megpróbáljuk bármilyen témában néhány tényt az asztalra tenni, mielőtt elkezdünk beszélgetni, mert nem meggyőződésem, hogy a vélt vagy remélt közönség többsége ismeri az adott ügynek a tényeit.
1: Nehéz ezeket betartva dolgozni?
0: Nem, csak össze kell őket szedni, és az munkával jár. A hangsúlyozom, nem csak én csinálom, a kollégáimmal együtt csináljuk ezeket, de mi minden egyes műsorunkra próbálunk, és műsorunkra próbálunk tényeket gyűjteni, innen, onnan, amonnan, ahonnan csak tudjuk. Nem, azért az fontos nekünk, hogy honnan van. Tehát nem tudom én, központi statisztika, hivatal, OECD, Eurostat, stb. Szóval hiteles forrásokból igyekszünk tényeket az asztalra tenni. Van, amiben nagyon-nagyon nehéz olyan tényeket találni, amik egybeesnek, tehát különböző források azonos tényeket produkálnak, és ezért nagyon sok a nehézség. De mondok egy példát, például rendkívül nehéz mondjuk alkoholról olyan statisztikákat találni, ahol a hazai és a nemzetközi statisztikák egybeesnek. Hogy hány alkoholfüggő ember van Magyarországon, mondjuk, ezt nagyon nehéz megtalálni statisztikában. Vagy legalább ilyen nehéz, hogy mondjuk mennyit költ Magyarország pontosan felsőoktatásra. Erre vannak ilyen alapstatisztikák, de akkor kiderül, hogy ez nincs benne, az nincs benne, amaz nincs benne, szóval nehéz a dolog. Vannak egyértelmű esetek, amikor meg lehet mutatni, hogy nem tudom én a nemzeti össztermék arányában mennyit költ Magyarország oktatásra vagy egészségügyre. Ezeket viszonylag könnyű előállítani, de nagyon sokat vacakolunk számokkal.
1: Ezek érdeklik az embereket?
0: Jó kérdés, nem tudom. Az nem tudok rá válaszolni, hogy érdeklik-e vagy nem. Azt tudom mondani, hogy az a műsor, amit most csinálunk az RTL-en, ez a Magyarul Balóval című műsor, ennek van egy érzésem szerint van egy törzs közönsége. Ez olyan legalább 200 ezer ember, akik ezt nézik, még úgy is nézik, hogyha éjfélkor vagy negyed egykor kezdődik. Ez igazából meglepő, és nagyon, nagyon tiszteletet, nagy tisztelet jár mindenkinek, aki nézi, és köszönet. Azt hiszem, hogy őket érdekli, hogy aztán szélesebb tömegeket érdekel, tehát mi történne ez a műsor este 8-kor lenne, ezt nem tudom megmondani. De hát nem is, nincs is este 8-kor, mert egy kereskedelmi televíziónak tényleg nem dolga, hogy ilyen műsorokat este 8-kor sugározzon.
1: Az eddigi munkahelyi közül melyiket érezte a leginspirálóbbnak, ahol leginkább ki tudott az ön híradással és hírkészítéssel kapcsolatos munkaszemléletet teljesedni?
0: A TV3 nevű csatornát, ami volt, de ez végtelen hosszú történet, most nem fogunk tudni belemenni. De az a lényeg, hogy volt egy TV3 nevű műholdas csatorna 1997 őszétől 2000-ig, és azt nagyon szerettem. Azt ott jól éreztem nagyon magam. Lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy én voltam a főnök. Ugye sok mindenben az történt, amit én akartam, vagy szerettem.
1: Mások is jól érezték magukat akkor?
0: Azt remélem, hogy igen. De hát ezt őket kell megkérdezni. Néha még vannak, ilyen össze szoktunk találkozni néha a régi kollégákkal, meg akik ott dolgoztak, azoknak egy nagy része a RTL-ben dolgozik, TV2-ben dolgozik, sokan dolgoztak egy darabig a Magyar Televíziónál, ma már kevésbé, de azoknak egy nagy részéből tévés lett, akik ott kezdték el a televíziózást 97 őszén.
2: Egy nagyon rövid személyes megjegyzés, csak fogad, hát fogadni nem fogadtunk, csak mondtam, hogy én azt gondoltam, hogy ön ezt fogja mondani, TV3-at.
0: Igen?
2: Igen, valami, nem tudom miért, és hogy hát a hosszan nem is megyünk bele, de mindenképpen akart meg TV3-as kérdést, mert én azt tapasztalom, hogy ugye fenn is van az interneten, a YouTube-ban egy felvétel, hogy a Hardi Mihály elbúcsúzik, és ennek azt hiszem 16-15 éve már, hogy talán 16.
0: 2000-ben volt.
2: 15 éve legalább, és még tehát 3-4 évig működött ez a TV, 15 éve, és mégis, hogyha embereknek neki megemlítem, akik annak idején nézték, akkor ilyen mosolyod az arcukra, és jaj, a TV3, azt de szerettem, és akkor sorolják, hogy mit szerettek onnan, meg mi volt ott jó, hogy ennek mi lehet az oka, tehát mi volt akkor az az innováció, vagy az a más, ami még talán egy kicsit

0: talán nem tudom, nézettségbe talán nem, de nem emeltek a többi kereskedelmi adó közül, viszont így, hogy mondjam, tehát így...
1: Hát nézettségben először is nem tudott kiemelkedni, mert ugye nézni az országosan sugárzó, földfelszínen sugárzó, akkor szabadon fogható adókat nézték. Tehát ezzel egy olyan adó, ami csak kábelen volt látható, akkor nem volt versenyképes. Ma többé-kevésbé versenyképes lenne, mert bekábelezték gyakorlatilag az országot. De akkor ez még nem így volt. Ami abban szerintem új volt, az két-három dolog. Az egyik az, hogy nagyon minőségi filmkínálata volt. Ez hosszú, de az országos kereskedelmi tévépályázatra előzőleg, amit elvesztettünk, mert elcsalták, a TV3 amerikai tulajdonosai, akik országos csatornát szerettek volna indítani, összevásároltak egy csomó tényleg nagyon értékes és jó, nagyon minőségi filmeket. Ez az egyik. A második emlékeim szerint, hogy mi hoztuk be Magyarországon először az NBA-t. Ez az amerikai kosárlabda bajnokság volt, ami hát egy vadonatúj nagy dolog volt. A harmadik, hogy amit én szívesen mondtam volna elsőnek, meg a szívem szerint mondom, akkor elsőnek mondom, azt gondolom megcsáltuk a 1990 óta Magyarország legjobb hírműsorát. Ez a Hír 3 nevű híradó volt, és azt gondolom, hogy tisztességes, elfogulatlan és normális hírműsor volt, és ezt akik értenek hozzá, azok nagyon szerették. Körülbelül ez a három dolog, ami így hirtelen eszembe jut. Aztán csináltunk ott egy ilyen napi háttérműsort is később. Ennek azt hiszem az volt a nevem, ez azóta ellopta, nem azt mondta a Klubrádió, hogy valaki ellopta ezt a címet. Nem tudjuk? Esti Gyors, így van. És azt aztán lenyúlták most már, ugye a Klubrádióban.
0: Igen,
1: azt is csináltuk ott. És ez sok, én később sok politikustól hallottam, hogy az volt mindenféle oldalakról, hogy azt nagyon kedvelték, azt a műsort.
0: Vagy egyébként is mondom, hogy kedvelt tévét, hát bárkinek említem ma, úgy arra emlékszik meg, hogy nem tudom, TV3-asok voltunk valami. Volt valamilyen, nem is tudom, egy ilyen közösséget, hogy még összejárult.
1: Igen.
2: Láthattuk már sok szerepben, aki fiatalabb, és mondjuk a YouTube-ra fölmegy, láthatta mondjuk a villamosról bejelentkezni.
1: Ugye Tom van ott egy videó, hogy Rákóczi villamos, igen. Időnként elküldik nekem, igen.
2: Vagy akár sport témájú dolgokban is, vagy ugye a választási műsor, hogy ezek közül, a sokfajta műsor közül melyik volt az, amit legszívesebben csináltam, amit legjobban szereted?
1: Én azt gondolom, hogy ütőképesen tudok működni akkor, ha van egy nagy körkapcsolásos élő műsor, ami ma már nem nagyon vannak, de ilyenek voltak a választási műsorok. Uh-huh. Tehát sok ember, nagy technikát, nagy apparátust megmozdító élő műsorokban szerintem jó volt a magyar televízió is, technikailag kevésbé, de ezt mégiscsak meg lehetett csinálni, sok helyszínről, pörgő, érdekes élőműsor, ezeket nagyon szerettem. Meg hát nagyon szerettem csavarogni a világban, amit én akkor nagyon szerencsés volt. Egyáltalán az a generáció, aki akkor nőtt föl, amikor én, és azért ebben az értelemben a Vitra is ide tartozik. Nekünk hihetetlen szerencsénk is volt. Tehát nem csak bal szerencsénk volt, hogy nem lehettünk egy szabad televízió munkatársai. Abban az értelemben hihetetlen szerencsések voltunk, hogy meg kellett tanulni a televíziózásból nagyon sok mindent, amit ma már nem lehet megtanulni. Tehát ma olyan végképp specializálódik valaki, hogy vannak hírolvasók, akik életükben nem voltak egy forgatáson, de hírolvasok valamelyik televízióban. Uh-huh. És nekünk meg ez mind meg kell tanulni. Meg kell tanulni forgatni, meg kell tanulni vágni, meg kell tanulni szerkeszteni, rendezni, produkálni. Szóval a komplett szakmát be kellett járnunk ehhez. És ez tényleg nagyon szerencsések voltunk, hogy ez megadatott.
2: És a politikusos, beszélgetős műsorok, amik szintén nagyon, nagyon ikonikus munkái, azok nem?
1: Hát, hogy ezek kedvenceim, nem. Nem. Volt, ami elfogadható volt belőle, de nem gondolom, nem a kedvenceim. Egyáltalán a politika, mint olyan, egyáltalán nem a kedvencem. Szóval sokkal jobb lenne, az egész magyar média sokkal jobb lenne, szerintem, ha kevesebbet foglalkozna politikával, napi politikával, és többet foglalkozna nagy ügyekkel, de hát erről már beszélgettünk, vitákkal, stb. Ha belegondolnak, akkor a magyar média legnagyobb bűne, meg a politikája is, hogy megengedte meg a politika megcsinálta azt, hogy a magyar média gyakorlatilag napi pártpolitikai ügyekről szól döntő többségében és döntő részében. Ez egyrészt unalmas, másrészt lényegtelen, harmadrészt másnapra egyszerűen nulla értéke van. Ez adott pillanatban érdekes lehet, de holnap már senkit nem érdekel, mert holnap már van új napi pártpolitika. Viszont nagy ügyekről alig folyik közbeszélgetés. Tudnánk itt sorolni egymásnak szerintem témák tucatjait, amiről Magyarországon nagyon kevés
2: szó. De hát, hogy pont ez a cél, tehát pont nem véletlenül van ez a vakítás, hogy addig se látszik a... Nem?
1: Nem, én ezt azért nem hiszem, mert azért nem gondolom, hogy bárki ilyen mértékben megkötné a televíziók, vagy az újságok, vagy a nem is tudom már a weblapok kezét, ezt nem hiszem. Csak nyilván arról van szó, hogy senki nem meri megcsinálni azt, hogy egyedül kiszálljon ebből, mert akkor elvesztené a olvasóit, nézőit, hallgatóit, stb. Azt mondaná, hogy mostantól kezdve sokkal kevesebbet fogunk politikával foglalkozni, mondjuk, és foglalkozunk helyette mondjuk a magyar, egy példát mondok, igazságszolgáltatással. Hát ez sem megnézni, hogy óriási érdeklődés lenne, van rengeteg nagyon érdekes tárgyalás. Hát a tárgyalásokról a nyugati lapokban oldalakat írnak. És a televíziókban terjedelmes beszámolók vannak. Meg lehet nézni bármelyik televízió. Nálunk foglalkozik ezzel valaki? Nagyon ritkán és nagyon minimális.
0: A Stolbucinak.
1: Tessék?
0: A Stolbucinak a tárgyalás.
1: Igen, mert ő egy nagyon híres ember.
0: Igen, igen, azért mondom.
1: Tehát nem a tárgyalás ténye persze, volt ott, hanem ő maga. És ezzel nem foglalkozunk. Van vita arról például, vagy közbeszélgetés, hogy miféle jövőt gondol el magának Magyarország? Beszélget erről valaki? Hogy mégis mi a célja ennek az országnak? Miből akar élni? Merre akar menni? Mi lesz itt 10 év múlva, 20 év múlva? Stb. Időnként megjelenik egy ilyen riasztó izé, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer, de körülbelül, hogy elfogyunk. Nagyjából ennyi, nem?
0: Ez a kettőm jövőre vonatkozik.
1: Igen, azért mondom. Szóval borzasztó sok minden hiányzik. Életmód, egészségügy, fogyasztás, mindennapi dolgok. Aztán olyanok, amik az ifjúságot érdeklik. Hát a Tilos Rádió nyilván érdekli az ifjúságot, azt, aki szereti. De hogy téma, olyan téma, komoly téma, ami az ifjúságot érdekli, én nagyon keveset látok. Aminek következtében vagy nem, vagy azért nincs ilyen téma, mert az ifjúság egy jelentős része nagyon keveset néz tévét, és még kevesebbet olvas újságot. Hanem vagy a neten tájékozódik, vagy a Facebookon. Inkább. De ez egy nagy kérdés a média jövőjének, hogy mi lesz ezzel az egésszel.
2: Volt az említett politika oldaláról olyan eset, amikor valaki megpróbálta önt a műsoraiban, vagy valamivel befolyásolni, és ha el tudta ezt hárítani, mivel tudta elhárítani?
1: Nem, én nem éreztem olyat, hogy valaki befolyásolni akar, tényleg nem. Általában az a komolyabb politikai beszélgetéseknél a politikusok azt szokták kérni, hogy mondjuk meg, hogy milyen témákban akarunk beszélgetni. A magam részéről én ezt nem kifogásolom. Mert nem dolga egy politikusnak, hogy a világ minden témájáról, bármikor, bármiről nyomdakészen beszéljen. Azt elfogadom, hogy tematikát akarnak, tehát körülbelül jelöljük meg, hogy milyen egészségügy, blablabla, oktatás, stb. De olyan, velem nem fordult elő, hogy valaki azt mondta volna, hogy kérdéseket kér előre. Én tényleg nem emlékszem ilyenre.
2: Hát vagy olyan, hogy azt mondja, hogy erről beszéljünk, ilyen így.
1: Olyan már volt, hogy azt mondta velek, hogy erről beszéljünk, amire én azt mondtam, hogy azt tudom mondani, és önnek itt és most azt tudom mondani, hogy az a véleményem erről, hogy egy értelmes, okos, tehetséges interjú alany az otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit minden áron el fog mondani, akár kérdezik, akár nem. És ugyanígy egy felkészült riporter otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit mindenképpen megkérdez. Akár tetszik ez a beszélgető partnerének, akár nem. De hát ezt teljesen látjuk is. Aki tehetségesen és jó kommunikál, az megoldja, hogy amit el akar mondani, azt elmondja. Aki nem, az nem, de van ilyen.
0: Ha elszakadunk egy másodperc, ugye a magyar viszonyoktól, hogy ugye külföldön is sok helyen járt televízióval, több helyen járt csavargot, vagy hogy mit tett az előbb. Ezek közül mi volt, vagy ami legemlékezetesebb, vagy mi az, amire szívesen emlékszik vissza? Nem feltétlenül akár hely miatt, akár mert egy olyan szituáció.
1: Nem tudok egyet mondani, nagyon sok felé jártunk, és tényleg bizonyos, hát nem mondom, hogy bejártuk a világot, de sokat csavarogtunk, voltunk sokszor Afrikában, voltunk Ázsiában, voltunk Amerikában, voltunk Európában. Nem tudom, most valamelyik nap éppen most ott eszembe abból az alkalommal, hogy meghalt a Helmut Schmidt, akit én a magam részéről a második világháború Európa legnagyobb politikusának tartok, és azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy van politikus a világon, aki nagyobb volt ebben a korszakban, mint Helmut Schmidt. És akkor ezt végiggondolom, és eszembe jutott, hogy csináltunk, amire nagyon szívesen emlékszem, 1977-ben egy SPD 77 nevű műsort, a Hét című tévéműsornak egy 20 perces műsort a Német Szociáldemokrata Párt hamburgi kongresszusáról, ahol nem tudom, és makacsok voltunk, ügyesek, szerencsék volt, stb., de mindenesetre sikerült ott interjút készíteni a Schmidt-tel, aki akkor kancellár volt, a Willy Brandt-tal, aki az SPD elnöke volt, ezek mind legendás emberek Németországból. Azzal a Hans-Jürgen Wisniewskivel, aki akkor a Schmidt megbízásából irányította ezt az elrabolt német Lufthansa gépnek a ostromát, és még egy-két komoly ember, ez akkor egy olyan igazi, nagyon érdekes riport fűzér volt, és engem a Schmidt lenyűgözött. Kétszer vagy háromszor találkoztam vele, mindig lenyűgözött. Van egy olyan fajta áttekintő és szintetizáló képesség, amit én nem láttam politikusnál még.
0: Egy hamar nem is fogjuk olaszolni.
1: Szerintem se.
2: Visszatérve a kérdésre, hogy fűződnek a nevéhez könyvek, tervez mostanában hasonlót? Bármilyen írott valamit?
1: Ha lesz időm, akkor meg fogom írni a rendszerváltás történetét, ahogy én láttam akkor, mert eléggé benne voltunk a sűrűjébe, egyszerűen a Magyar Televízió miatt. Könyv, én csak egyetlen egy dolog, amit szerkesztettünk együtt a Lipovec Ivánnal, annak az a neve, hogy Tények könyve. Ha beszéltünk a tényekről, és akkor összehoztuk ezt, már nem is tudom, már 87-ben az elsőt, ami akkor is hihetetlen nehéz volt, és nagyon, nagyon sikeres volt, szóval 100 000 példányt eladtak belőle, egy ilyen vaskos ténylexikon, ilyen almanakszerű könyv. Más nem csináltam, de ezt nagyon szerettem, és ez abban az időben Magyarországon azt gondolom, hogy egy szerencsés és sikeres tett volt egy ilyen könyvet összehozni. Mert ami ma teljesen természetesnek tűnik, az akkor egyáltalán volt természetes, hogy ezt aztán azt ki lehet nyomtatni, meg lehet tudni számokat és tényeket.
2: Hát főleg a rendezés, mert ugye a tények fönt vannak az interneten ma már, de az, hogy van összeválogatva, és jó, mi szint van tematizálva.
1: Ma már igen, de akkor hol voltak?
2: Igen, igen.
1: Hát hol lehetett akkor megtudni, hogy Magyarországon mekkora az államadóssága, most mondtam valamit. Uh-huh.
0: Néztem pár adatot, elég érdekesek, meg nagyon sok olyan általánosság is van benne, tehát nem ami csak az adott évre vonatkozik, igen, vagy általában
2: minden tudom.
0: A kereszténység történet.
1: Hát ez az internet előtti korszak, igen, amikor igen. Sikerült egy ilyen dolgokat csinálni.
2: Nyomtatott internet.
1: Milyen okos, szóval igen.
0: Ilyen papírlapú internet. Hát a beszélgetés vége felé kanyarodva annyit ugye lehet tudni, hogy az év elején kezdődött ez a Magyarul Balóval című műsor, előtte néhány évig nem láttuk képernyőn. Ezt nem tudom, hogy akkor több volt esetleg a szabad ideje, de csak ennyi minimálisatot kérdezek, hogy hogyan kapcsolódik ki, hogyha éppen nem dolgozik, illetve hogy van-e ilyen tipikus dolog, vagy egyáltalán kikapcsolódik-e, vagy ön is az a közé tartozik, aki akkor is a munkával foglalkozik.
1: Tehát. Nem, együtt kikapcsolódik, másod azért nem láttad a képernyőn, mert nem volt mit csinálni, én nem. Szóval nem. Hát fogalmazunk így, megengedhetem magamnak, hogy ne kuncsorogjak munka után. Tehát én sosem, és nem is tudtam megtenni, kopogtatok valahol, vagy nagyon szépen kérem, hogy foglalkoztassatok. Engem általában meg szoktak találni a munkák, ha nem, akkor pekjem volt. És mi volt egy időszak, amikor nem találtak meg, amikor az MTV-től eljöttem. Ahonnan, ez azért szeretném leszögezni, engem nem dobtak ki.
0: Hanem igen, én ezt akartam mondani, igen, hogy nem láttuk.
1: De a kollégáim nagy részét kidobták, de engem nem dobtak ki, hanem egyszer nem engedtek dolgozni. És egy idő után ez nagyon szégyenletes volt, hogy az ember csak ott ül, kapja a fizetését, és nem dolgozik semmit. Mert nem akartam csinálni, azt nem engedték. Na jó, szóval egy darabig nem dolgoztam, és aztán jött mindenféle apróság, meg jött netrádió, meg dolgoztam egy darabig, mert 3 évig ennél a Hír 24 nevű tévénél, és aztán jött ez azokat, onnan elmentem, és akkor egy idő múlva jött ez az RTL-es munka. Kikapcsolódás, olvasás, utazás, mászkálás, séta, néha úszás, van vidéken egy házunk, azt nagyon szeretem, ott szoktam lenni, meg hát nagyon-nagyon sokat, de erről nem akarok hosszan beszélni, de nagyon-nagyon sokat igyekszem lenni a gyerekeimmel. és azt mindennél fontosabbnak tartom, a munkánál is sokkal fontosabbnak. Szóval az a lényeg. Többi az mind kiegészítő, beleírta a munkát is.
0: Reménykedik benne, hogy a említett könyv az bele fog még férni.
1: Azt remélem, igen, igen. De én elég sokat olvasok, szóval én éjjelenként általában meg szoktam nézni a másnapi világsajtónak egy részét. Szóval mitől 12 és 2 között hajnapban azért nagyjából próbálom megnézni, hogy mi van másnap a nagyobb magyar, német, amerikai, brit lapokban. És itt sok minden érdekeset lehet olvasni. Egyikéből másikából lehet is műsort csinálni, de nem mindenből.
0: Hát köszönjük szépen, hogy itt további jó munkát kívánunk.
1: Én is köszönöm, önöknek is kívánok minél előbbi sokkal jobb frekvenciát, sokkal nagyobb hallgatottságot, és sok szerencsét.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Egész kerek volt.
0: Kerek voltam is, igen.
1: Én is köszönöm.
0: Ugye talán föltűnt a hallgatóknak, hogy most egy héttel az előző műsor után jelentkeztünk, és egy hét múlva jövünk, ugye két hetes adás vagyunk, de...
2: De most megszaporáztuk a lépteinket így az év végére.
0: Egy kicsit besűrösödtünk.
2: Úgyhogy jövő héten újra hallhattok minket.
0: Így van.
2: Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon. Sziasztok!
0: Jó hétvégét, hello!

Tadinho.

0: Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádión.
1: Hú. És a vendégünk pedig kiderül abból, hogy mit hallottatok most zenét. Nagyon nincs bekapcsolva a chat fal. Várjál, hogy kapcsolom ezt be, csak megmozdítom az a gerek.
0: Vagy be kell kapcsolni kint a másik szobában. Utána nézek.
1: Na mindegy, akkor nem nézzük a chat falat. Adástelefon 215-3773, ez itt a Tilos Rádió, az FM 98-on, és a...
0: 90,3.
1: Ja, 90,3.
2: Vagy igen. Az még majd kiderül,
1: És, úristen, de régen voltam, 98, na mindegy. És a neten is tudjátok hallgatni a www.tilos.hu-n. Folytatjuk azt a kezdeményezést, hogy a Tilos Rádió ősműsor készítőit próbáljuk egy kicsit, hogy mondják ezt, karóba húzni?
3: Leszkennelni.
1: Igen. És hát a chatfal nem fog elindulni, nem telefonáltok, úgyhogy most én elárulom, hogy Igor Lazin a vendégünk. Szia, Igor!
4: Szevasztok!
3: Szevasztok, hello!
1: Ja. Mellettem Szabány György, a pultban dr. Áin Győri Csilla vagyok, és ez a Pergőképek, ahol csodálatos zenék lesznek, mind az Igornak válogattuk.
4: Yeah. Igen, rock'n'roll.
1: A rock zene, valóban.
3: A rock'n'roll rock.
1: És
3: honnan jöttél? Úgy általában. Igor Lazin az olyan...
1: Júri nem cicózik.
3: Valami...
0: Miért is?
4: Fura, nem?
1: Honnan jött el is
4: Nem tudom, nem vagyok ilyen kibékülve pont az Igor néve, mert ilyen túl, valahogyan azt érzem, hogy túl éles. Uh-huh. Nem?
3: Hát...
4: Van az a O, amit picit hogy lágyítja a dolgokat, de R megint csak ilyen de I, G, az ilyen...
1: De mi lenne inkább? Miksa vagy?
4: Nem tudom, John.
3: John Lazin.
4: Csak mivel, hogy ezzel a név... Nem gondolkoztam ezen, csak odaig jutottam, hogy hogy éles a nevem eléggé. Meg olyan, szóval picit agresszív, nem tudom, és nem gondolom magamról, persze, hogy agresszív vagyok.
1: És azért a lányodnak, amire a nevet azért adtátok, az köze van annak a békéhez?
4: Persze. Persze. De nem, nem jó, hogy ez már a negyedik gyerekem. Úgy így valahogyan ez így, nem tudom, csak kerestem valami nevet, amivel tudok identifikálni magamat úgy így belül, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, Emma, vagy nem tudom, Juliska, vagy nem tudom, szóval, hogy így mégis csak legyen valamilyen köze a ex-Jugoszláviához.
3: Mert hogy ott születtél.
4: Mert hogy ott születtem, és onnan jövök. Igen.
3: És hol?
4: Novik Nezsevácon születtem, ami a magyar neve,

0: az a Török Kanizsa, ami 3 kilométerrel van a Kanizsától, Tiszán túl, ahol most ugye nagyon sok migráns van, mit tudom én. És ja, ez vajdaság, totál ilyen, nincsenek hegyek, és azóta se szeretem a hegyeket, meg Limbes van, mit tudom én, Pilis Csabban is éltünk ilyen 5 évig, szóval ott is idegesítettek ezek a kis dombok. Szóval tényleg így van, hogy olyan flat, egyenes, hogy így az ég az legyen ilyen hatalmas, és hogy lássak, ameddig tudok látni. Szóval amilyen magas vagyok, az így behatároljon a távolnézetemet is.
1: Hát, szüleid?
0: A szüleim, hát az apukám ügyvéd, és az anyukám hát dolgozott valamilyen ez a boltokba, illetve dolgozott, mint pénztáros, és akkor... úgy döntöttek a szüleim, hogy a tök jól keres az apám, és hogy nem kell neki dolgoznia. És azt hiszem, abban az időben volt, amikor született a második a húgom, és akkor jön ez a háztartásbeli, szóval oszlop gyakorlatilag.
1: És a szerb a anyanyelved, ugye?
0: Hát ez furcsa, ez nem, az anyanyelvem az magyar, mert az anyukám magyar, hogy honnan indulunk, de tulajdonképpen az anyanyelvem szerb, mert az anyukám is beszélt szerbül, és az apám szerb, és valahogy a szerb identitása az volt a, mint egy ilyen út kitalálva a családba. De ez tényleg nagyon érdekes, mert valamilyen, azt hiszem, hogy 11 éves, vagy 10-11 éves koromban, szóval a Novi Knezsvár, illetve Török Andzsa, az eléggé közel van a határhoz, és ott a kisebbség nyelvet is tanultunk az iskolába, az általános iskolába, és mindig is azt éreztem, hogy tudok magyarul, meg hogy ez nem annyira ilyen vad nekem, meg ilyen furcsa, meg mit tudom én, és arra emlékszem, hogy 10-11 éves koromban rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, hey, nekem a nagymamám és a nagyapám az így néha beszélt velem magyarul, szóval tulajdonképpen lehet, hogy én magyar vagyok. És akkor ez így, mit tudom én, igen, mondtak a szülőim, persze, és akkor oké, ez most így.
2: De várjál, de az anyukád nem beszélt veled magyarul?
0: Nem.
2: De miért?
0: Nem tudom, ez olyan érzékeny téma. Kérdeztem tőle többször, és akkor azt mondta, hogy ő úgy döntöttek, hogy akkor szerb, és akkor ezt így megy, és akkor szevasz. De mondjuk az anyukám Belgrádba született. És az ő apukája az romániai magyar, de viszont nagyon sokat utazott, mert nem tudom, első világháború előtt ő volt a Siemensnek a micsoda, nem tudom, a fogorvos volt a deda, a nagyapám, és össze-vissza élt, nem tudom, szóval fogalmam sincs, hogy hol élt pontosan. Belgrádon kívül. És akkor, amikor jött a második világháború, akkor úgy döntöttek, hogy akkor jönnek a nem tudom, bombázás, anyám, kénye, menjünk valahol a falura. És akkor ott kötöttek ki, és akkor így.
1: És apád nem beszélt magyarul.
0: Apám, mivel hogy ügyvéd, és mivel hogy viszonylag kicsi településről beszélünk, nagyon sok kunsaftja magyar is volt, úgyhogy ő tök jól beszél magyarul, sokkal jobban, mint én. Hát egy tárgyalásokra ment is, én magyarul.
1: És az általános, meg a gimit, tehát te szerb nyelven végezted, de tanultatok magyarul is.
0: Általános iskolában.
1: Egyetem
0: az Belgrád.
1: Mi? Milyen egyetem?
0: A képzőművészeti.
1: És honnan jött ez? Tehát már egy gimnáziumban a kis Igor rajzolgatott, és álmodozott, hogy egyszer magyar lesz, mint a Walt Disney.
0: Ja, nem, mint a Walt Disney, nem rajzoltam, egyszerűen mindig, szóval, hogy így nem tudtam ellenállni a rajzolásnak. Arra tényleg emlékszem, hogy így van probléma, van, hogy nagyon boldog vagy, mit tudom, bármi van, akkor leültem, és így rajzoltam, és így ezt... nem tudtam magamból kiirtani, habár az apám szeretett volna, hogy mivel hogy a nagyapám is az ügyvéd, másik nagyapám az ügyvéd volt, az apám is ügyvéd, és akkor tudod, ez a családízet,
2: ami szép. Hogy rendes ember legyen belőlem.
0: Hogy rendes ember legyen belőlem, hogy ne menjek Indiába véletlenül, és ne legyek, nem tudom, akár micsoda, és akkor ő nyomta ezt a jogot, és az valahogy nem ment nekem, még nem akartam, meg nem tudom, veszekedtünk, és aztán végül is Kikindán végeztem a gimnáziót, és ez valamilyen hogy hívják ezeket az embereket, hogy utakat, meg hidakat, mit tudom én?
1: Tervez.
0: Igen.
1: Építész.
0: Mérnök. Mérnök, mondjuk. És akkor elmentem a gimnáziumba, és ez katasztrófa volt. Egyszerűen a statikát, matekot, szozéro, nem tudom. És akkor ott is rajzoltam, meg azt hiszem, hogy ott volt az első kiállításom. Nem tudom, szóval egyértelmű volt az, hogy nem szabad kényszeríteni engem valami másra, mert boldogtalan leszek.
1: És könnyű volt bejutni a Belgrádba a képzőművészetire?
0: Nem, második körre én mentem be.
1: És akkor utána következtek rettenetesen boldog belgrádi egyetemi évek.
0: Következettek a csajok, igazából, és a rock'n'roll, és a pia, és az első 3-5 évig tartott az egyetem, első 3 év az mesebeli volt, mert tanultam, meg így el voltam kápráztatva, meg is csak falról jöttem, és az utolsó 2 év az így gyötrelem volt, az, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a tanárok nem apukák, és nem annyira jóságosak, meg nem tudom, nem biztos, hogy ők nekem jót akarnak, és akkor ott ilyen iszonyú nagy harc volt, úgyhogy az 5. év tényleg is katasztrófa volt, meg összevesztem ott embereken, nem tudom, jobbra-balra, de elvégeztem.
1: És ilyen hosszú hajad volt, ilyen lázadó fiatal volt?
0: Ja, igen.
1: És klubokba zúztál este?
0: Ja. Meg csajok, ez. Hát ilyen, mit tudom én, nem tudom, ez a totál klasszikus dolog.
1: Sport?
0: Sport az nem, már Belgrádban nem volt, viszont otthon volt, futottam, az atletika, 800 métert futottam, mentem valami versenyekre, azt bírtam, hogy mai napig is futok, de meg picit kosaraztam, de az így nem voltam nagyon ügyes a vezetésbe. A labdavezetésben viszont imádtam, de sport, futás.
2: Bécitől hallottuk, hogy azért Jugoszlávia, amikor te gimnazista voltál, azért az még Kánaán volt, tehát kultúra szempontjából, könyvek, zenek, koncertek. Hogy mesélj már egy kicsit, mert én például erről keveset tudok.
0: Charles Bukowski.
2: Na, tessék. Mikor olvastad az első Bukowskit például?
0: Hát nem tudom, az is valamilyen 14-15 éves koromban kb. Jó, de ehhez azt kell tudni, az apám értelmiség volt, mivel hogy ügyvéd. Az apám mindig is kacsintott arra, hogy lehet, hogy festő kellene, hogy legyen, de az ő mamája mondta neki, te Jován, figyelj, de te komolyan szól, hogy most így tényleg abból akarsz élni, de menjél te inkább a jogra, mert az apukát is jogász lett. Oké, de és akkor az apám jogász lett, illetve ügyvéd lett, de mivel hogy értelmiségi volt, akkor ilyen állandóan olvasta, még bújta könyveket, úgyhogy nagyon korán úgy döntöttek, hogy ad nekem ilyen klasszikusokat olvasni, és akkor nem tudom, Csehó, meg Tolsztó, főleg az oroszok, mert ő egy picit russzofil volt, most már aztán abszolút, de mit tudom én, Mopassan, meg nem tudom, sokat tényleg. Persze Jack Londonnal kezdem. Úgyhogy nem volt olyan nehéz, nem az apám adta nekem a Bukowskit, az egy csaj a szomszéd utcából, aki idősebb volt nálam, arra tényleg emlékszem. De az apám kinyitotta nekem ezt a utat, aztán a nagybácsim a science fiction-t nyomta nekem, úgyhogy nem volt, és egészen abszurd science fiction-eket, meg nem tudom, úgyhogy nem volt nehéz megtalálni, vagy oda jutni a Bukowskihoz. De viszont Raymond Carvet sokkal, de sokkal később fedeztem fel. Lehet, hogyha előbb fedeztem fel, vagy Joe Fante-t. Na mindegy,
2: Szóval sokat olvasom ezek szerint, akkor még most is.
0: jó, persze. Egy ideig nem olvastam, és így valahogyan éreztem azt, hogy így valami nem stimmel, vagy nem is tudom micsoda, de persze, hát az így jó, nem?
2: Hát iszonyúan hallatszik a műsor készítéseden, hogy egyrészt, hogy van mögötted néhány könyv, meg a szókincseden lehet hallani. Abszolút.
0: Habár a felségem az állandóan bánt engem azzal, hogy ilyen a szókincsem az így megy lefelé, meg ilyen, hogy nem tudok megtalulni, melyik szók azok, ahol az L mellett jön a J, vagy az Y, vagy T, Y, meg vissza ilyen.
1: Tök jól beszélsz magad.
0: Meg a sorrend a szóba, hogy mindig fordítva mondom, mit tudom.
1: És ha most olvas egy könyvet, akkor a szerbül.
0: Angolul is olvasom, de az kevesebb, de szerbül, főleg szerbül, vagy horvátul, vagy nem tudom.
1: És hozzá lehet jutni itt szerb nyelvű körmények?
0: Amíg nem volt az olvasom, addig időnként mentem le, és akkor vásároltam, nem tudom, kilóra könyveket, de mióta van az olvasom, azóta lehet letölteni meg.
1: Ilyen kis elektromos tableten olvasom.
0: Nem is tablet, hanem ez a tényleg nem tudom, olvasom.
1: Elektromos könyv.
0: Elektromos könyv. E-book, igen. Írtoztam is tőle, meg gondoltam, hogy úgy, mégis csak papír, meg feeling, mit tudom én, de beszipantott ez a dolog. Nem kell húcolasztom a könyveket egyrészt, másrészt nem kell ilyen elfordítanom, hogy tenni be a könyvbe, hogy emlékezzek vissza, hogy hol álltam le, hanem az a gép az így megjegyzi, és ez tényleg ez tök jó. Lehet, hogy ez öregséggel jár.
1: Nem, biztos tök jó, de régen a könyvekben volt ilyen, tudod, ilyen kis
0: hát némelyikben.
1: Én még most is szeretem azokat a könyveket, amikben van.
0: Igen. Még sokan nem, igen, mert egy időben azt az apámtól, ezt tanultam, az apám, emlékeztek régi ilyen ingeket, hogyha vett az ember, akkor volt ez ilyen műanyag itt a...
2: Merevító.
0: Mert alkohol, hogy hívják ezt?
2: Galér.
0: És akkor az apám, emlékszem, hogy mi mindig, amikor vettünk, mindig, amikor vett ilyen inget, akkor ne, vigyázzatok erre a műanyagra, és akkor ezt így kivágta, és akkor az ötöt álltak. És akkor azt lehetett betenni a könyvekbe, viszont amióta egyedül élek, és nem élek otthon, azóta tényleg egy idő után már probléma volt, mert az ember általában több könyvet nem olvassa, meg így mennek, szóval hogy így jönnek a könyvek. És valóban volt ez a probléma, hogy milyen papírt vágja, ki karton, az túl vastag, papírt sajnálom, hiszen papírra rajzolunk, nem néha írunk, meg ilyenek.
1: És akkor egyetem után?
0: Egyetem után...
2: Picit
0: haladunk. Jó, nagyon gyors. Állítólag boldog gyerekkorom volt. Én arra nem emlékszem. Ezt az apám mindig is mondta, mert van egy ilyen, a családon belül egy híres ilyen fotósorozat, amikor mi ketten elmentünk a töltésre, hát Tisza mellett. Ja, biciklivel, és akkor én kaptam valami csavarhúzót, és ő ott valamit matatott, nem tudom, ült, vagy nézett az eget, vagy engem nézett, és akkor én ott a bicikli mellett ilyen matatok, és ezek tényleg szól ilyen, hogy mondjuk ezt, cuki képek. A kis Igor, nem tudom, overallom van, ilyen mindig az arcom az általában ilyen, mi történik itt körülöttem, de szépek a képek, és... Ja, és akkor apám is nagyon sokszor mondta ezt, hogy meg az anyám is, hogy te milyen szép gyerekkorod volt, meg milyen jó gyerek voltál, ameddig nem kezdtél saját fejjel gondolkozni, és akkor...
2: Tehát olyan jó gyerek voltál, aki hallgat, előtte egy papír, előtte egy szeruzánk.
0: Játszottam, nem tudom, hát jó gyerek, szófogadó.
2: Szófogadó, jó gyerek.
0: De ez milyen cikin hangzik, nem, szóval nagyon rossz. Ne legyetek szófogadó gyerekek.
2: De miért? Nekünk még nagyon erős karizmájú szüleink voltak, akik eltekerték, vagy kitörték a csirkenyakát, nem tudom, vízbe folytották a kismacskát, úgy éltek, ahogy a természet ezt így megköveteli, és ez nem volt egy ilyen bonyolult pszichológiai probléma, és hogyha valami nem, akkor nem, ha valamit szabad, akkor szabad, és kevesebbet szabadott, mert meg kellett tanulni egy csomó mindent.
0: Igen, csak valahogyan az a probléma ezzel az egészen, hogy azt hiszem, hogy a szülő is belefészkélődik ebben a feelingben, ebben az érzésben, hogy jó gyerek, mit tudom én, és akkor nem vesznek észre, legalábbis ez volt nálam, hogy nem vesznek észre, amikor serdülőkor jön, következik, meg a csajok, meg nem tudom micsoda, és akkor iszony nagy ellenállás van, és akkor harcolni kell, mit tudom én. Az így kemény volt.
2: Gyerekként vagy szülőként?
0: Gyerekként.
2: Szerintem szülőként is iszonyú nehéz.
0: Hát kit érdekel, érted? Én vagyok a fiatal, én megyek előre.
2: És miért utáltad az utolsó két évet az egyetemen?
0: Hát mondom azért, mert ilyen kiderült, hogy nem annyira jóságosok a tanárok, és hogy ők azért a kis széküket és a kis següket féltenek, és egyszerűen nem segítették abban, hogy az ember valahogyan lásson ki egy picit az egyetemen túl, hogy mi van a világban, meg szóval egy jó pár ember, szóval tényleg rossz fej volt.
2: Hát lehet, hogy ők se láttak ki annál, mint amit.
0: A francot, én állandóan beszéltek arról, emlékszem egy tanárra, aki nem tudom, a Titónak csinált valami grafikákat, meg hogy így volt valami vacsora, amit azt mondta, ne.
2: De,
0: nem igaz.
2: Hát de gondolom nem olyan munkára vágytál, amit a Titó rendel meg, és azt mondja, hogy...
0: Nem, viszont azt nem vártam, hogy ellenem fordulnak, és hogy zárodnak a kapuk, és így valahogyan érted. Csak te itt maradjál, és te csak ez nagyon jó, de most a kívül áll az így, hogy hagyjunk, majd az, mit tudom, amikor kimész az egyetemből, akkor majd rájössz.
2: És akkor festettél? Tehát milyen kiállításod volt?
0: Rajzoltam, de ez a gimnázium. Ja. Aztán, amikor befejeztem, aztán űr. És akkor visszamentem a Knezsvácra, és nem tudom mit kezdeni magammal. És ott egy évig voltam, és dolgoztam Kanizsán ilyen a csempegyárba, mint csempe designer. Tényleg. Szóval egy csempet se dizájnoltam. Meg próbálkoztam. De gyanítom, hogy ott az volt, hogy ott volt a másik dizájner csaj, az ami Borbála volt, és gyanítom, hogy ő tetszett, hogy én tetszettem neki, és hogy volt valamilyen ilyen kis dolog az egész mögött, de nem feküdtem vele, mert valahogyan nem, csak a végén valahogyan rájöttem arra, hogy az a jóságos, nyitott szemű, hosszú perceken át nézés irántam, hogy ez mit jelent. Na mindegy. Ja, nem feküdtem vele.
2: Innen üdvözöljük Borbálát, hogyha hallgatja most. Keresse meg az igort, és rajtsa be rajta.
1: És akkor így volt egy ilyen, hogy akkor most mi legyen, hova, merre, mit.
0: Igen, de közben kezdtem ilyen rajzolni, meg kezdtem valami gyerekkönyvet csinálni saját magamtól, és akkor találkoztam az első feleségemmel, aki kanizsai, és akkor úgy döntöttünk, magyar, és akkor úgy döntöttünk, hogy hagyjunk el a francba ezt a két ilyen város, és menjünk, és akkor elmentünk Újvidékre, és akkor ott éltünk, és gyakorlatilag Újvidékből jöttem ide.
1: És Újvidéken ismerted én néhány embert ismerek, aki ott mozgott, a Máriás Béla, Tolnai Otto, nem tudom.
0: Nem, a Tolnai Ottót a feleségem keresztül megismertem, mert a Szabinak a felesége és az én volt feleségem, ők a legjobb barátnők voltak. Aha.
2: És Ladikati, tehát, hogy
0: az
2: egész művészkört,
0: Nem, a nagynéni az dolgozott Újvidéki tévén, és akkor, amikor átköltöztünk Újvidékre, akkor nagyon gyorsan talált nekem munkát a tévén, és hogy hívják ezt a szcenográfus, díszlettervező. Ja, voltam az Újvidéki tévén. És azt csináltam, meg illusztrációkat csináltam egy szerb lapnak, meg egy magyar gyereklapnak, Mézes Kalacs, azt hiszem, az volt a neve. Hát a tévé az viszont ilyen, háború előtt volt, és ott sok rock'n'roll és sok pia, nagyon.
1: Tényleg. Tehát, hogy ilyen vidám...
0: Hát nem tudom, hogy vidám volt, de iszonyos, soha nem ittam ennyi alkoholt. Habár barátkoztam a Badával is, meg a Bécé, de azzal az tényleg ilyen patakokba folyt az alkohol.
1: Balázs Attila?
0: Balázs Attilát nem tudom, én szerintem... Lehet, hogy ott megismerkedtünk. Hmm.
1: Mert is dolgozott ott
0: tényleg. Ja, lehet. A Balázs Attilát tényleg nagyon-nagyon régóta... ismerem. Ja.
1: Zene.
0: Zene? Na. No.

0: Richard.
1: Yes.
2: Star, the blues. Sziasztok. The blues, Monday, no, Monday,
1: stormy,
2: de mindes.
1: De, man, stormy, a stormy,
0: stormy,
1: de nem
0: Monday.
1: Monday
0: blues, mert megint nem iző, mert mindegy, enter.
2: Nem.
1: És akkor ugye, hogy akkor mi legyen? Rádió, nem, Újvidéken vagyunk, tévé, rádió, tehát nagy élet.
2: Nem csak tévé, nagy TV. Élet, nagyon sok alkohol, és de tényleg jól így emlékszem, szóval nem, volt egy pár alkalom, amikor nem emlékeztem, hogy hogy jutottam haza, hogy így, emlékszem egyszer a feleségem bent aludt, és nem találtam a kulcsot, ami nálam volt, és aztán elkezdtem verni az ajtót, és gondolkoztam azt, hogy kihívom a rendőröket, mert én valami probléma, nem tudok bemenni, mert nem tudom micsoda. Ja, tényleg az durva volt. És közben ment ez a félelem, hogy most háború, most tényleg lesz háború, nem lesz háború, most börtönbe fogok végezni, hogyha meg azt a behívottra nem válaszolok, hogy mi a franc lesz, és nem értettem, hogy miért kellene nekem mennem és így ölni valakit, aki ugyanazt a nyelvet beszél, és ahol megyek ki, nem tudom, izenye nyaralni, meg ahol vannak ilyen ismerőseim, meg stb. Stb. És tényleg para, és akkor arra emlékszem, hogy egy szombaton reggel a Studio B nevű rádió állomáson hallottam azt, hogy hoztak egy új törvényt, hogy aki nem jelentkezik a behívó után, az 3 vagy nem emlékszem 5 évet börtönbe tölthet, és akkor gondoltam, azt a mindenit, szóval ezt nem akarom.
1: Ezt nem kérem.
2: Ezt nem kérem, és akkor összepakoltam a rajzaimat, egy pár zoknit, meg egy pár alsó nadrág, pár póló, de tényleg főleg a rajzaimat vittem, mert gondoltam, hogy ez viszonylag gyorsan lesz vége ennek az egésznek, és ez a cucc jó, de viszont a munkáim legyenek mellettem, mert ki tudja, szóval. Ja, és akkor szombat volt, szombaton elmentem, és akkor Szeged, azt hiszem valami Sárkány nevű hotelszerű, micsoda, és akkor ott aludtam talán egy éjszakát, és akkor Budapest.
0: Egyből rendel?
2: Egy táskával, és sok munkához, sok rajzommal.
0: Mi volt benne a táskában?
2: Hát mondom, ilyen pár zokni, fogkefe, meg nem tudom, alsónadrág és pár póló.
1: És itt voltak ismerőseid?
2: Itt volt apukám és anyukám annak idején, nagyon régen volt, nem az a sztori váltak. Na, igen, nem tudom, Horvát-tenger part, és van egy magyar család, akik nem tudnak gyerekkel, akik nem tudnak szobát, vagy kaját rendelni, vagy mit tudom én. És akkor az anyámat segítette, és így tolmácsolta, és ebből a Marika néni és a mamám lettek ilyen tök jó barátnők. És meg most, amikor jön a mamám, akkor megy a Marikához, aki beteg, mert mindegy, és akkor ebből nagy barátság volt, és akkor hozzá mentem, és akkor ő talált nekem először egy szobát ott a Nagyszombat utcában, a szvasztikával ellátott ilyen épületekben laktam, és akkor talált egy szobát, és akkor utána nem tudom, utána kérdezd meg, hogy mi érdekel.
0: Hogy jött a Tilos Rádió a képbe?
2: A Tilos Rádió tulajdonképpen hasonló klubokban, mint a Tilos a Zá, jártam Belgrádban, meg jártam Újvidéken is. És nem is, és kerestem ilyen hasonló embereket meg, szóval ezt a millét. És akkor a Dudás, és akkor ilyen, mert viszonylag gyorsan megismerkedtem, azt hiszem, hogy Szabi volt itt, és akkor a Béci, meg nem tudom, az egész kör, és a Dudás is, és akkor mindenki beszél, van ez a Tilos a Zá, mit tudom, lehet fogni rádió, és én mindig is rádióbuzi voltam, úgyhogy ezt így hallgattam, és akkor egyszer a Dudást megkérdeztem, te nem ismersz valakit, aki a Dudás Szabolcs, fontos, nem ismersz-e valakit, aki közel áll a Tilos Rádióhoz, mit tudom, mert így kurvára szeretném ez a műsort csinálni, meg így, szóval ezt szeretem ezt az egész, és akkor ő ismerte a Csejdit, és akkor a Csejdit felhívtam, és akkor Csejdit, persze, gyere, na, és
0: mondjunk
2: akkor így...
0: egy évet hozzá, 1900...
2: Nem tudom, 4 mondjuk. 94.
1: Akkor te elég régóta rádiózol.
2: Nagyon, nagyon. Én nem éltem, én a Podmanicki utca, Podmanicki utca volt az első, ahol én beléptem. Én a Kallozből ilyen periódust, azt nem ismerem, azt csak így hallottam. Ja, Podmanicki, uff, az is milyen volt, ha?
1: És milyen kikkel csináltál műsort az elején?
2: Az elején... az elején próbáltam egyedül, aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni, és akkor utána csináltam a Szlobodánnal, egy író, aki ide jött Budapestre, mert a felesége az gender studies, meg nem tudom micsoda. Vele voltam. Utána, nem, először a Bojánnal voltam, aki szintén díszlettervező volt Újvidéki tévén, és ő utánam jött, és akkor ő is itt volt Budapesten jó pár évig.
0: Ez már Burek Forever
2: ez volt? Ez Burek Forever, igen.
1: Szerb nyelven.
0: Ami van most is, ugyanúgy.
2: Igen. Ez tök jó volt, mert valahogyan úgy se, ez jó, hogy mondasz, mert ez segített valahogyan, hogy valami úton módon identifikáljuk a saját magamat, meg hogy nem csak a zárt kör, nem csak otthon a feleségemmel beszélek szerbül, hanem hogy kint is éterbe. Ja, na, Bojan volt az első, és ez elég sok ideig tartott, utána jött a Szlobodán, utána a Bojan Törökországba él, most Szlobodán visszament, azóta el is vált, meg mit tudom én, és utána a Goránnal, aki mindig itt van, és akkor utána jött a másik Bojan, aki egy szórakozó helyet dolgozik, meg pincér, mit tudom én, és nem, étteremvezető, bocsánat, és nem csak belegondoltam, hogyha nehezen hallgat ezt az egészséget, hogyha lepincérezem őt, akkor ilyen szóval
1: ez a respekt, nem? Sokkal jobb.
2: Meg ilyen egy kicsi respekt, szóval most mi? Respekt. Abszolút, sok mindig, sok. És akkor valahogyan lepatantak ezek az emberek, és akkor, és jaj, közben megöregettem, és egyedül maradtam. Csináltam egy rajzot, hogy van egy ilyen kopaszodó oroszlán, és az a neve a rajznak, hogy amikor a oroszlán megkopaszodott, akkor így minden barátja elment tőle. Ez olyan búcs, szomorú.
1: Nem tud ez megfejteni, ez nem kell a Freud. És aztán belekerültél ilyen rajzfilmes ügyekbe.
2: Ja, ez totál véletlenül volt. Sok pénzem volt, mert én szóval, hogy jól kerestem a Túlvidéki tévén, de egy idő után így valahogyan unatkozás volt. És hogy mit csinálják, mit tudom én, bulik, ugye, tilos az A, B-cik, tudósok, és akkor a B-cik mondta nekem, hogy olvasta valahol egy interjút Varga Csabával, és hogy miért nem megyek oda, mert neki úgy tűnik, hogy ez így, oké, pasi, mentem. És akkor elmentem, de ahhoz hozzátartozik az, hogy azért ilyen kacsintottam én azzal az érzéssel, hogy mi lenne, hogyha rajzaim kezdenének ilyen külön életet élni, meg hogyha megmozítom őket, de szóval nem tudom, nem volt olyan komoly. És akkor Béci ezt mondta, Varga Csaba, menjél oda, és ilyen biztosan tök jó pasi, és akkor elmentem, hát az fura volt, mert én szóval, nagyképűen elmentem oda, hiszen tudtam rajzolni, hiszen már ilyen pár újságban ilyen mentek a rajzom, és mindenki mondta, hú, te igaz, te kurva rajz, mit gondolkozz, mert és mindig is szerettem magamat, és úgy, hogy az akkor nem volt ez így nehéz. És akkor ott elmentem a Varga stúdióba, és pont akkor csináltak valami urbánus sorozatot, és keresték, és nem tudtam, keresték ilyen rajzolók, animátorokat, vagy mit tudom, a fázis rajzolókat, vagy valakiket rajzol, és akkor betették engem, hogy csináljak tesztet. És nem értettem, két napig tartott, nem értettem, hogy szóval miért kell nekem ez rajzolni, hiszen hoztam a munkájamat, és nem az szó, hogy Csabával szed, de nem, te csak új ide, és te csak rajzol, és megláttunk, hogy mi lesz. És akkor első nap így valahogyan így átment, második nap mielőtt elmentem erre a tesztre, megittem egy sört, és akkor megittem még egy sört, és akkor elmentem erre a tesztre, és akkor valahogy mit tudom, másfél óra után én rájöttem arra, hogy no way, megyek el innen, és akkor fölálltam demonstratívan két sörre magamba, és úgy kimegyek, és akkor mi ott ilyen a Varsányi Ferenc, azt hiszem, hogy vezetett akkor ezt a teszt, ilyen ez a perő, és akkor kérdeztetek, de mi, hogy miért mész el, hogy tök jó rá, mit tudom, és mondom, nem érdekel, nem filmet akarok csinálni, és Csavával akarok találkozni, még hasonló, talán ilyen anyáztam is, és elmentem, és akkor miért, hogy azt hiszem, hogy miért, hogy na most arra nem emlékszem, hogy hagytam el a címet, és akkor utána felhívtak őt, vagy a Feri szólt a Csabának, hogy van itt valaki, aki valahogy nem passzol, meg fura, meg nem tudom micsoda, és viszont jók a rajzai, és akkor így visszahívtak engem, és akkor leültem a Csabával, és akkor ott így tulajdonképpen találtam Póta apukát. És a Csaba így átkarolt engem, meg befogadott, és pont akkor a Csaba csinálta a Bestiák című filmet, ami ugye alapszik a Zámba, meg az Öcsi, meg a Laca, meg a Vahon rajzokon alapján, és akkor mondta, hú, van nekem itt egy film, ilyen így keresek valaki, keresek én egy embert, aki rajzol, ami nem tudom micsoda, és nem, de én nem tudok adni, majd, majd megtanulsz, mit tudom én. És akkor kezdtem ezt a filmet csinálni, és a Csaba egyrészt tanított, másrészt tök jó fej volt, mert engedte, nem korlátozott. Nyilvánvalóan ez amiatt is, szóval az ő habitusa is persze ebben van, de a másik dolog az, hogy nagyon ilyen laza volt a storyline ebben a filmben, és viszont a rajzok azok így grafikák, és amit csinált ez a három ember, azok így adtak. Szóval, hogy ott nyilvánvaló volt az, hogy lehet szabadulni, és így kísérletezni, és mit tudom én. Úgyhogy, és az egy évig csináltuk azt hiszem, ezt, hogy másfél évig csináltuk ezt a filmet, úgyhogy először fázisoltam, utána megtanította animálni, és utána rendező lett belőlem, és egy ázsit aláírtunk ezt a filmet. De nem is ez az érdekes, ez most az egón beszél. Inkább az érdekes, hogy hogy tök jó volt találkozni a magyar valósággal ebből az irányból, egy picit múlttal, mert akkor rájöttem arra, hogy bizottság, igen, mert volt feleségem, ő mutatott nekem, hogy ő magyar, ugye, hogy akkor így kacsintott a magyar kultúrával, és hál' Istennek jó irányba, úgyhogy akkor így rájöttem, hogy ez bizottság, meg akkor így szóval tök jó volt megismerkedni először is személyesen ezzel a három emberrel, utána belebújni ebben a világban, amit ők kreáltak, és tehát a öcsit az így valahogy azt hiszem, hogy ő volt az első, akit megfejtettem, és ott így tudtam lubickolni. Utána jött az András, aki picit keményebb volt, keményebb dió, de az is valahogy, nem tudom, én azt hiszem, hogy azt is talán meg tudtam fejteni részben, de Laca az mai napig rejtély. Az egy olyan, nem tudom, ős energia, vagy ős, nem tudom micsoda, ami megy ki abból a képekből. Ja,
3: és van kapcsolatod azóta is velük?
2: Hát mivel akkor Szentendén élek, az öcsivel találkozok ilyen hébe-húba. Az Andrással nagyon régen találkoztam, voltunk a Pécsen, azt hiszem valami animációs fesztiválon, és ő volt a, nem tudom micsoda, zsűritagok voltunk, jaj. Ez régen volt, ez 3-4 éve. A Lacával viszont vele is ritkán találkozok, de vele találkoztam most nem rég, amikor a Buharovok csináltak filmet, mert akkor ott a Lacának volt valami szerepe, és én, nekem is, mit tudom.
3: És akkor tulajdonképpen
2: Nem, ráadásul érted, szóval komolyan, te az Igor, te. Nem, voltam ilyen kommandosz, és akkor volt sapka az arcom, minden, szóval nem tudtam érvényesülni, mint ember. Szóval mondtam neki, hogy tényleg Igor, komolyan.
0: Egy báv volt.
2: Ja. És mondta, hogy gondoltam, hogy ez probléma lesz neked, de nem volt emberünk. Jó, de aztól Igort vagy a Kornél tényleg szeretem, és ő az egyik ilyen legjobb barátom, úgyhogy, ja.
3: Mert itt az Igor és Iván Buharó.
2: Igen. Kornél szoktunk igorozni egymást. Ja.
3: mint névrokon.
2: Ja, de a Nándi marad, szóval.
0: Nándi.
2: Nándi, ja.
3: És a Kornél meg Igor.
2: Igen.
3: És akkor tulajdonképpen ebből éltél, vagy ez a rajzfilmes világ, belecsúsztál, meg több dolgot csináltál utána is, nem?
2: Sikeres. Sikeres,
3: még ilyen
2: mint
3: díjakat
2: tudom.
3: Is.
2: Hát voltunk. Hát figyelj ide, szóval itt a Csaba tényleg nyitott ez, mert a Csaba név volt ilyen animációs világ, úgy szerintem ő nyitotta ki ezt az ajtót, és akkor mentünk együtt fesztiválokra, meg nem tudom, jobbra-balra. És díjak, meg ilyenek, és akkor utána kezdtem pályázni való stúdión keresztül, és akkor kaptam ilyen pénzeket MMF-től, és csináltam MF-től, és csináltam ilyen a saját filmjeimet, ahol próbáltam kibontakozni. Egyrészt, másrészt a félelmeimet és a gázos részeimet valahogyan kifejteni és kiönteni.
3: Mint egy terápia,
2: igen.
3: Ezeket meg lehet nézni valahol, ezeket a filmeket?
2: Ja, van a szájtomon.
3: Van szájtomon. És ezek ott vannak.
2: És ezek ott vannak.
0: Mondd el azért a címét a szájtnak.
2: Ilazin.com.
3: Ilazin.com.
2: Igen.
3: Most kiszúrjuk a Pergőnek a Facebook
0: oldalára. A Koller, Klemenc, Laciék, azok hogyan találtak meg, vagy az hogy lett ez a kis tehén?
2: Na.
0: Megy a kis
2: Varga stúdió,
0: igen.
2: Varga stúdió tart. És ilyen tök jó filmeket csinál, mit tudom én, de valahogyan ott ketten voltak a tulajdonos Varga stúdióban, az egyik volt az Erkel, Andris, és a másik volt a Csaba, és az Erkel mindig is nyomott ezt a populáris vonalat, hogy így reklámok, bérmunkák, és a Csabát egyre kevésbé érdekelt, hogy minden napokban ott folyjon be a stúdió életében, és ő visszahúzódott, az András jött, és az András amúgy is egy ilyen eléggé agresszív pasi volt, és ő nyomott ezeket a bérmunkákat, meg most így nincs pénzünk, hogy adjunk meg egy ilyen egyedi filmre, mert mindig tudjátok, hogy mindig az a probléma, hogy amit az állam ad, az soha nem elég, hiszen arra adja pontosan, és az András nyomta ezt az üzleti vonalat, és akkor ott így, és akkor már a Laci ott dolgozott a Varga stúdióban, és akkor kezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor már szorított, már nem volt levegő, meg ilyen, szóval nem volt jó légkör, és akkor sokat beszélgettünk erről, és akkor
3: a Kollár Lacival,
2: és akkor úgy döntöttünk, hogy legjobb lenne, hogyha elmegyünk, és akkor akkor én mentem el, és akkor utána ő is ment el, és akkor abban az időben valahogyan született ez a dal, amit ő a lányának csinálta, és akkor megmutatta nekem kazettán, és akkor ez nekem megtetszett, és akkor itt váltottunk, kimentünk a Varga stúdióba, alapítottunk saját ez a dolgot, közben befejeződött ez a film, és közben kezdődött ez az őrület a tehén körül, hogy nem tudom, posztoltak, vagy nem is posztoltak, küldtek egymásnak e-mailen az emberek.
3: És akkor tulajdonképpen telehajzoltad meg a kis tehén, és lett egy klip belőle?
2: Nem, lett egy film. Ez a 2 perces film. És ez is a pénzből, amit az állam adott, ahol csináltam.
3: Vagyok a kis tehén.
2: Ülök a fa tetején, mert mit tudom én.
3: Figyelj, nem lehet ezt a YouTube-on fölelni?
4: De fel lehet. Azon gondolkoztam, hogy milyen didaktikus lenne most berakni a kis tehén.
0: Hát, rakjuk be,
2: most megint eltelt
0: egy
2: fél. Valahol a neten.
3: I'm the little cow.
2: És valami franciál, mint hogyha franciál beszélne a Laci, ez a tüzsű, vagy nem tudom, valami van, és mondd, és akkor kezdődik. Nem, utána angolul beszél, utána angolul énekel.
3: És akkor saját stúdiót csináltad?
2: Aha.
3: És akkor ilyen vállalkozó stúdióvezető.
2: Képzeld el. Nem, ezt már csináltunk ilyen, csináltunk, mint menedzserek, meg vállalkozók, a Lacival egy ideig, utána rájöttünk arra, hogy tök hülyék vagyunk, és nagyon fáraszt ez az egész dolog. De tényleg. Állandóan kell figyelni, mert szóval nem tudom.
3: Körbelés.
2: könyvelés, de ott lett ilyen könyvelő mindöm, de ahogy így munkákat megbeszélni, érted, beárazni, harcolni ott különböző producer, mert reklámból éltek, és harcolni különböző producerekkel, jól pofizni, és akkor eljöttünk arra, hogy nem, mi kreatívok vagyunk, és akkor jövzen. Password. Nem tudom, mi a password, de talán ez jó.
3: De most, most mi történik?
0: A zene. Azt hiszem, hogy érted, hogy mutattam, hogy a kis tehén.
3: A kis tehén.
2: Oké, kedves hallgatók, akkor most itt zenét fogunk hallgatni.
3: Kicsit lassan reagálni.

0: Sziasztok, ez még mindig a Pergőképek adástelefon 2-15-37-73, ha valaki a vendégünktől, Igor Lazintól szeretne kérdezni, aki egyébként a Tilos Rádióban a Burák Forever című műsort és a Buta Szerdát csinálja. A Buta Szerdát két hetente, hétfőn,
1: ilyen 12 óra 60-tól egészen 120-ig.
2: Ez egy érdekes műfaj. Hogy találtad ki ezt a műfajt?
1: Hogy ezeket a számokat?
2: Hát nem, hanem az egész, ahogy hogy beszélsz.
3: Ez az egyszemélyes műfaj, az nem könnyű az igazság.
1: Nem könnyű. Hát megint csak szóval szerintem, ja, van itt egy jó adag önszeretet, és ez az egyik oldalon, és minden, ami ezzel megy, jó, meg rossz dolgok, és a másik oldalon terápia emberek. Szóval egyértelmű valahogyan, nem? Olyan, mint amikor, de még keményebb azt hiszem, de olyan, mint amikor, nem tudom, színházba játszol, és akkor ott így kimész a színpadra, és ott néz sok ember, és te, nem tudom, el kell, hogy mondja valami szöveget, és óhatatlanul saját magadba kell, hogy merüljél, és így kipakolni a rosszakat, mondjuk így ilyen egyszerűsítve, és előhozni a jót, és akkor tudsz virágozni.
0: Igen, mert én nekem néha ez az érzésem, én sokszor hallgatom a műsorodat, hogy ezt kitalálod nagyon pontosan előre, aztán meg az, hogy nagyon spontán, hogy ez mitől van így, nem tudom, akkor, amikor a lányoknak üzensz meg, hogy legyetek szerelmesek, mindig van ilyen dinamikai a műsorodnak, hogy egyetek sok bundáskenyeret, és nem tudom, tehát vannak a pozitív üzenetek, meg a anyukám azt mondta, hogy nem tudom, és persze vannak a hörgős részei, hogy miért olyan nagy a luk a vécipapír gurigán, meg a bicikli, meg a
2: meg a buszvezető körme.
1: Picit piszkos körme. Hát ez terápia, tényleg terápia. És félek is attól, hogy elmegyek ebben nagyon, nagyon magam felé fordulok, és nem fogok nyitni, és ez a One Man Show abban a szempontból nagyon, nagyon veszélyes. Azért próbálom, szóval egy utat kitaláltam, jó, oké, az, hogy én intelligensen próbálok közelni saját magamhoz, de az nehéz sokszor, sok dolog miatt, és akkor kitaláltam azt, hogy akkor van valami struktúra, és akkor írom a gondolataimat ez a két hét alatt, ami van, és akkor akörül próbálok fűzni valamit, és akkor, hogyha van valami talajod, biztos talajod, akkor el tudsz rugaszkodni.
2: De hogy jegyzetelsz?
1: Persze. Egyébként is jegyzetelek, mert ez a jövőm, nem? Valahogyan.
2: Itt írsz naplót?
1: Nem, belátásaimat mondjuk így az életről.
2: És akkor van valami, ahova ezt elteszem?
1: Aha. Próbáltam gépbe írni, de utána rájöttem arra, hogy ez nincs mindig kéznél, meg be kell kapcsolni, meg szokör, meg meleg, meg nem tudom, tasztatúra, meg ilyen, nincs ez az érzés, hogy papír, meg ceruza, vagy stól. És van jó pár könyvecském, vagy füzetecském, vagy valami.
2: Mert nagyon érdekes, olyan, mint egy ilyen műfaji kísérlet. Tehát szerintem a Tilos Rádió akkor jó, hogyha furcsa, kísérletező, tehát hogy ez a zenei műfaj, ez egyfajta ilyen hangjáték, akkor ez
1: azt
2: szerint szeretném. Egy ilyen napló.
1: Kösz.
2: Egy ilyen
1: kollázs. Igen, azt
2: frottázs, nem tudom, zenével beled. Igen. És ez nyilván egy megosztó dolog, nem egy szokványos műsor, de hozzám nagyon közel áll. Tehát én iszonyúan fontosnak tartanám, hogy azzal a szabadsággal élni a rádióba, ami megadatik neki, mert hogy nincs főszerkesztő meg ostoba.
1: Igen, ez tök jó, ez tök jó.
2: Szponzor vagy mi a
1: szó. Nem, nagyon jó, nagyon ez sok mindenre megtanított engem a Tilos Rádió, és valahogyan tényleg én hála, szóval, hogy befogadtattok ebbe a közösségbe. Szóval, na, tök jó dolog a Tilos. Csak itt ebben az egészben, amit mondtam, tényleg az a veszély van, hogy tényleg saját maga felé megfordulok, és akkor egy ilyen onánia lesz az egészből, és csak nekem fog szólni valamit, és ez ettől, ez látom, mint egy ilyen veszélyt.
2: Figyelj, az, hogy jó-e a műsor, vagy nem tudom, az egy veszély, hogy ezt tartani, mert ez egy, tulajdonképpen így is egy ilyen improvizatív.
1: Ja.
2: De az, hogy felét fordul a dolog, azt szerintem nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy nekem az egyik legkedvesebb fotós könyvem, egy Araki nevű japán fotóművésznek a könyve, a Szentimentális utazás az a címe, Sentimental Journey, és iszonyú keményen a saját, a feleségével való, később a felesége, tehát az elején van egy csaj, és akkor a nászút feleség, az életük, és ez van így fotózva, de nagyon, nagyon, nagyon egy az egybe, szóval nincs semmi macizás. Tehát, hogy a macska a fáradtsága, kúrása, nem tudom, minden, és gyönyörű az egész, és odáig, hogy az a vége, hogy egy kezet látsz, ami fog egy másik kezet, ami éppen egy koporsóból lók ki, tehát, hogy meghal a nő. És ez végig van fotózva, és annyira szép, és annyira megrázó könyv, fotósan. Tehát, hogy elvileg lehet olyan műfaj, ami azt mondod, hogy valaki. Hát nyilván most ez se egy az egybe, ez nem egy dokumentáció, ez egy művész, de mégis én csak azt tudom lapozgatni, hogy ez valami személyes, de egyben nem tudom, általános is, vagy egyetemes, vagy nem tudom, kérdések, vagy... Szóval, ja, hogy de... az, hogy magaddal, az nem, magában nem baj, nyilván az, hogy jó-e, nem jó...
1: Hiteles. Nem is erre gondol, inkább hát, érted, hogy a fotókat nézünk, akkor ott van időd neked, hogy gondolkozzál ezen, visszalapozd, utazál ebben a feelingbe, vagy ráadjál még valami pluszt. De mivel, hogy ez a műfaj olyan, hogy ahol itt egy perc beszélsz, ez jön ki belőled, ez van, és amikor beszél az ember, és nincs ideje átgondolni, még soha nem volt időm átgondolni a gondolataimat beszélgetésekben se, akkor óhatatlanul így nézik, hülyeségek is jönnek ki, és a hülyeségek, akkor kihez forduljak, politikáról szól, az így most így nem akarok beszélni, sportom, itt próbálok ilyen mankokat találni, de óhatatlanul is idő után visszatérünk magamhoz.
2: Meg a zene,
1: de te is tudod, hogy a mikrofonok van egy ilyen magnetizmusa, és ilyen annyira erős, hogy így az ember így valahogy kívánok beszélni egyszerűen, szóval jó megszólni, és jó hallani a hangomat a fülhallgatóba, és alátenni, nem tudom, Morning Broadway-t, és így ezen lubickolni.
0: És a zenéket csárítod össze otthon az adás előtt?
1: Kb.
0: És most az előbb, amikor a Kolosseumban játszottunk be, akkor azt mondtad, hogy de ugye nem azt gondoljátok, hogy én ezt a zenét szeretem, mert ezt ilyen jazz rocknak, vagy nem tudom, minek tituláltam.
1: Színfónak neveztem, de a yes mondjuk a színfó, az nem színfó, nem tudom, progresszív rock, vagy hogy hívjunk ezt?
0: És akkor én így csodálkoztam is, mert hát a Kolosseum azért nagy klasszikus, hogyha rockra gondolok, de valóban nem a te világod, te nem ilyen típusú rock zenéket.
1: Na, ez zenével úgy volt, hogy ugye az apám, aki értelmiségi volt. A könyvek mellett ő zenét is ilyen, ezért próbált nekem szerválni valahogyan, és az első zenével való találkozásom, azok voltak a San Remo nagy slágerek, nem tudom, Domenico Modugno, meg a Claudio Villa, meg ilyenek. Bobby Solo, mert nem tudom, és ugyanez és a tükörképe ennek, amit akkor a ex-Jugoszláviában ment, nem tudom, Miso Kovács, meg nem tudom, sokan, és akkor utána próbált egy kicsit népzenével, de az valahogyan nem ment, utána próbált ilyen komoly zenével, de az végképpen nem ment, és akkor valahogyan jazz jött, és utána blues, és kurva nagy szerencsém volt, mert a mamám a testvérének a férje az ilyen DJ volt újvidéki rádión, és én iszonyú sok lemeze volt. És akkor hozta nekem lemezeket, meg nem tudom micsoda, és az első album, amit tőle kaptam, az a Night at the Opera volt, az Queen. És akkor sokszor jártam hozzá, és akkor ott így bepótoltam mindezt, a szimforokot, meg a nem tudom, progresszív rockot, meg a punkot, meg a nem tudom, anyám kínja, és valahogyan ez a progresszív rock, ez valahogy, szóval, hogy így nem ment. A King Crimson még úgy, ahogy az próbált, vagy az közel áll hozzám, közel állt hozzám, de a Colosseum meg nem tudom, nem is tudom, kicsodák meg, az így nem, meg a Pink Floydot sem nagyon értettem. Szóval, hogy az így körbe jártam picit, de gyorsan elmenekültem. Ja, de közben jött ez a New Wave, meg ugye a Punk is ott így dübörgött, meg nem tudom, jaj, és a Rolling Stones, a Moodból, ami ment, úgyhogy így, ja, ez.
2: Rolling Stones-os voltál, nem Beatles-es?
1: Természetesen, persze.
2: Nagyon tökemény csávok.
1: Hát nem tudom, az, nem tudom, gitár, rock, valami, nem tudom, energia. Meg valahogy sokkal könnyebb volt a Chuck Berryhez oda jutni a Rolling Stones-on keresztül, mint a Beatles-on keresztül. De utána a Beatles is valahogy, nem tudom, a Lennon az tulajdonképpen, nem, azt hiszem, hogy az első, amikor ráfigyeltem ezekre az embereket, akkor az volt a Paul McCartney-nak volt az az együttes Wings, ugye, uh-huh. És van az a szám, ami a skót, ilyen, nem tudom, a Fire valami, és az így olyan szép volt, meg így tetszett nekem, és akkor utána hallgattam a Wings at the Band of the Run, azt hiszem az volt az első album, és az ilyen így borzasztó volt, szóval ne, és akkor Lennon az így kúró jó volt, viszont attól függetlenül, hogy Imagine, meg ilyen számok, amik folytak a csapból is, és utána vissza a Beatles, és akkor fehér album, és akkor wow, what the fuck. És jaj, és utána jaj, a Beatles, oké, persze.
0: És akkor van konkrét zenei építkezése a műsorodnak, vagy ez is úgy, ott vannak a zenék, és akkor éppen amilyen hangulatod van, akkor ahhoz raksz.
1: Az van, hogy van koncepció, és akkor ez megy. De pont mostanában azon gondolkoztam, hogy picit azért ez a nagyon piszkos gitár, ez a post, nem tudom, ilyen 60-as évek, ilyen garázs rockszerű valami, hogy egy picit könyökömön jön ki. És nem tudom, mi lenne ez most azt láttam ki, hogy próbáljuk experimentált zenével, és picit ebbe belemenni, mert ott amúgy is hangok vannak, és akkor majd lesz valami ebből az egészből. De előtte, hogy is hívják be, a Color Lokálba, ott arra emlékszem, hogy ott volt egy jó pár évig tartott a funky periódusom.
2: Mert hogy a Color Lokálba is közleműködtél?
1: Igen, a Rozival, meg a Csejdivel. Ja, ott lenyomtunk azért jó pár évet, azt hiszem. Tényleg jó pár évet. Igen. Hát én voltam ott a mixpult mögött, és ketten beszélgettek. De mindegy, és akkor ott volt a funky is, meg akkor ott voltak ilyen tematikus hónapjaim, hogy mit tudom én, akkor hárfát nézzük meg a hárfát, hogy mi van a hárfában, mi van a klasszikus zenében, a modern zenében, meg így szól, itt nem tudom, banjo, akkor country, ufazuncsi, a kukulele, hoppá, ez így érdekesebb, de nem tudom, akkor Hawaii-okon vagyunk rögtön, és akkor ott megint csak ilyen slide gitárok, meg ilyenek. De mindegy, ja.
2: És onnan tájékozódsz a zenébe? Sokat, tehát researchelsz a YouTube-on? Vagy?
1: Sokat hallgatom rádió műsorokat. És az ex-Jugoszláviában marad egy jó pár rádió műsor, amik így új számokat, meg így más számokat, meg más zenéket picit játszanak.
2: És neten hallgatsz
1: Jugoszláviában? És neten hallgatom.
2: B52?
1: Is.
2: Azzal volt egy ideig nexusunk, mint Tilos Rádió, amikor a háborúban alatt után voltak, előtt alatt voltak ilyen probléma, egy ideig neten idejött az adás, és mi toltuk szét.
1: Ja, és akkor emlékszem, hogy vagy te vagy, nem tudom, a Zsolt, vagy valaki ilyen, és kérdeztem, örülsz? Mert pont nem tudom, mondjuk 8-kor kezdődött a burek, és 7:30-8-ig ment a híradó. És akkor, hogy ez tök jó, meg nem tudom, hogy mit szólok én, ez egész, ez mit tudom, nem tudom, tök jó, emlékszem.
2: A B52 az ilyen alter rádió, vagy azért bekúsztak a mainstreambe? Vagy?
1: Bekúsztak a mainstreambe ezerrel, de a rádió, azt hiszem, a rádió maradt legérintetlenebb. Nagyjából ott van egy pár műsor készít, ami maradtak még abban a hős időkből. De egyébként Commerz Rádió, iszonyú Commerz TV, és a site, az a portál, az nem tudom, Kim Kardashian és a hasonló dolgot. Még ott szóval túl ilyen valahogyan populáris. Szóval belementek abban a vonatba, ami az arról szól, hogy butítsunk a népet, mert így jobb lesz nekünk. Akár kicsodák is azok a ők.
2: Kár, ott voltam 94-ben, vagy mikor a rádió, akkor még nagyon olyan volt majdnem, mint ez.
1: Ja.
2: Hát mindegy.
1: Mindegy.
2: Mi maradunk.
1: Igen, itt. Meg jönnek az újak, nem?
2: Ja.
0: Na, de várjál, még nekem még van egy titkos kérdésem, hogy ugye azt tudom, hogy a lányod most egy éves körülbelül júniusban született tavaly. Amira te hány éves vagy?
1: Én 51-es fél, azt hiszem.
0: Aha, ez egy szuper pontos válasz volt. És hogy mink kint az előző szünetben beszéltünk arról, hogy kérdezhetek erről nyugodtan, szóval most nem vagyok paraszt, mondom a hallgatóknak, ezt megbeszéltük, hogy ezt meg fogunk kérdezni, hogy...
1: Azt, hogy megbeszéltünk, hogy az valószínűleg nem az én problémám, hanem te projektálsz a...
0: Hát, hogy én vetítesz rád azt, hogy nem akarom a korodat megkérdezni, igen, persze, nyilván ez is egy ilyen analízis. És hogy azt mondod, hogy tetszik az öregség, mert ezen mindig nevetnem kell, ha rád nézek, hogy öregség, mert pont, hogy nem azt sugárzod, de mert hogy ez is egy ilyen új dolog, és tök érdekes, csak nem szexi, de
1: igen.
0: Azért érdekes, hogy vagy ezzel az öregedéssel.
1: Hát nem tudom, emberek furcsa nagyon. Szóval egyrészt mindig azzal valahogyan biztottam magamat, meg így lenyugtam, hogy először vagyok öreg az életembe, és akkor lehet hibázni, mert nem kell bölcsnek lenni, meg nem tudom micsoda. Hát figyelj, mi más tudok csinálni, szóval élvezem, próbálok élvezni, nem? Ez az official ilyen mondat, és ehhez próbálok tartani magamat. A másik dolog az, hogy hát szomorú picit, mert úgy így van, hát szűkül az ember óhatatlanul, keményedik, keményednek a gondolatai, és elisztelni nekem fizikai bajom még nincs, de... De gondolom az is várható soká, várható, hogy jön előbb vagy utóbb, meg nincs annyi energia, nem tudok annyira pattogni, mint régen, meg nincsenek, meg azt hiszem, hogy szűkül az ember valahogyan, az a nagyon várt szabadság az valahogyan sok éveken vagy évtizedeken keresztül így jött, meg itt volt, meg mit tudom én, meg lehetett kapaszkodni, meg lehet kitalálni új dolgot, most így ki kell várni. Szóval, más.
0: Na jó, de mégiscsak egy éves a lányod. Tehát
1: jó, de én szeretném, hogy az a korszaka, nem tudom, a 20-tól ilyen, nem tudom, 48-ig, 49-ig az örökké tartson, nem? Hát te is, nem? Meg te is, Gyuri. Hogy majdnem.
2: Hát, ja.
1: Valahol.
2: Nem, az valóban a perspektíva szűkül, tehát, hogy nyilván a 20 éves korában azt gondolja az ember, hogy bármi lehet. Ja. Lehetek még Indiába szerzetes, Brazíliába kokain dealer, nem tudom, sikeres pop szerző, vagy nem tudom, boldog visszavonult éjszakai portás, vagy akármi. Mm. De ugye az ma, ugye azt gondolja, vagy én azt gondolom ma, hogy ezért ebből már egy jó pár az kevésbé valószínű.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez a... De hát, igen, szerintem csinálni kell a dolgokat, tök jó a műsorod.
1: Igen, az a válasz abszolút, vagy az a kulcs, hogy csinálni kell a dolgokat, és nem szabad otthon ilyen búsolni azon, hogy ezt nem csinál, meg majd megcsinál.
2: Rajzolás, ahonnan indultunk.
1: Igen.
2: Képzőművészet, filmek, az vannak tervek.
1: Ja, hát most én abba hagytam ezt a reklámozást, meg nincs cégem se, és mindig is szerettem gyerekkönyveket illusztrálni, úgyhogy most azzal foglalkozok főleg. Szóval gyerekkönyveket illusztrálom, meg egy picit felnőtt könyveket, de közben belecsöppentem, mint társrendező egy animációs filmben. Ez most, ami van.
2: És az izgalmas, az ilyen...
1: A filmezés?
2: Az amiben belecsöppentél.
1: Hát izgalmas a téma, mert második világháború, Magyarország, egy hadihajóról, az egyetlen egy hadihajóról szól, aki magyar hadihajóról, ami felrobbant, mit tudom én. De az is ilyen, tényleg ilyen, jó a sztori, és érdekes a sztori is, meg érdekes azt, amit hozzápakoltunk, ilyen érzéseket, meg nem. Mert a sztori, tulajdonképpen a Áprili Zolival csinálom ezt az egész, és a Zoli nagyapa volt az egyik túlélő ebből a hajóból.
2: És első kézből vannak
1: így. Ja, abszolút. És akkor az ő tulajdonképpen, a Johnny volt a Becer neve, és akkor követünk a Johnny-t. És az egész filmnek a struktúra arra van alapítva, hogy tulajdonképpen alapul, vagy nem tudom ez az, hogy gyakorlatilag amikor megúszott, mivel életben maradt, újra indult neki az élete, és akkor ez egy ciklus van az egész, és akkor sokkal játszunk az idővel, ebben a film már jó motivumok, amik asszociálnak az idővel, idővel, és ja, funny. Nagyon szép. Nem a saját filmem, úgyhogy egy picit ilyen, nem vagyok nyakig bele, és nem dolgozok, nem tudom, 48 órát ezen. Úgyhogy egy picit ez ilyen nagypapás ilyen helyzetben vagyok. Ezáltal tudok átgondolni a dolgokat, és nem rohanok a rúd előtt. Mondják így magyarul?
2: Jó, tök jó.
1: Ja, mert van szerbőszak, lovak, mert mit tudom. Ja.
0: És a Facebookon azok a kis tehenes posztok, amik így folyamatosan vannak, azokat így folyamatosan csinálod?
1: Nem, dehogy. Ezek régiek. Nem, csináltunk, nem a Lacival csináltunk, a Kollárral csináltunk könyveket. Csináltunk egy könyvet, és akkor gondoltunk, hogy akkor legalább karácsonykor jelenjünk meg, és az ember közé érdeklődés, mit tudom én. Ja, azon.
0: Jó, de akkor ezt nem csinálod már ezt a...
1: Szóval
0: akkor...
1: Azt nem, meg voltam, a színházban játszottam 3 évig, azt hiszem nem a Katonába, hanem a Kamrába. Ja, a Vili csinált egy
2: Vajdai Vilmos.
1: Vajdai Vilmos csinált egy előadást, a Cserenadrág, és akkor ott kiharcolt, vagy kaptam egy szerepet, és akkor az tényleg ilyen, az kúra jó volt. Nagyon.
0: Mi volt a szereped?
1: Én voltam...
2: Ő volt a nadrág.
1: Nem. Én voltam a kaukázusi férfi, aki megölte a csaját, mert a csaja lefeküdte az idősebbik bátyával, és az idősebbekre nem szabad, a családban nem szabad, patriarchális családban nem szabad haragudni. És akkor ebben lett konfliktus, és akkor megfojtotta a csaját a medencébe, de végig azt állítsa, hogy nem, és hogy nem volt olyan, mit tudom. És akkor van egy pillanat, amikor így kitör belőle, hogy tulajdonképpen ő szereti őt, meg a nem tudom, csokikat is vitt neki, meg a nem tudom, zoknikat, meg anyám kínja, és ő lefeküdt a tesómmal, meg így. Izgi volt. Nem, izgalmas volt az egész dolog, mert a katonás, még én voltam az egyetlen egy amatőr, és hol profi, ilyen színészekkel játszottam, és az tényleg ez a tanulás, meg önismeret. De tulajdonképpen szóval úgy is kerültem be a színházba, hogy felhívtam a Willit, hogy azzal, hogy nem játszottak én nálad valamit, mert én szeretném kipróbálni ezt az egészet, és akkor ő hívtott a tápszínházba, és akkor a tápszínházból ott így próbáltam ezt, meg azt, de szerepet akartam, és akkor csinált ezt az előadást, akkor ott kaptam szerepet. Ja. Nem, mert mi előtte, érted, előtte mi minden embernek szóval voltak problémáim, aztán jártam pszichológushoz, mert nem tudom micsoda, és az itt segített, meg tök jó volt. Csak utána megint csak elmúltak az évek, és megint csak valami problémáim voltak, és akkor nem akartam végigmenni valakihez, és akkor ott beszélni neki, meg sírni, meg elaludni, meg nem tudom micsoda, hanem próbálok saját magamnak segíteni, de nem úgy, hogy rajzolok, mert, és nem alkotok, mert hogyha az alkot az ember, akkor ugye óhatatlanul is saját magadba kell bemerülni, és ott ilyen, hogy ott káosz van, akkor nem szabad. És akkor kitaláltam ezt, és az tök jó volt, tényleg gyönyörű. Ovi, tényleg úgy éreztem, hogy tényleg ott vagyok az Oviban, és mindenki én szeret engem, és én mindenkit szeretem, és bármit
0: sok-sok
1: mondom.
0: Sok-sok apuka és anyuka.
1: Hát nem, ott Vili volt az apuka, a többi színész az volt Ovi társ, például idősebbik Ovi társak, akik majdnem iskolába mennek. De tényleg szóval, hogy minden szabadság, mint olyan, azt hiszem.
0: az embert hallottátok.
2: Egy jó végszó.
0: Az embert hallottátok, aki nagyon szereti önmagát. Ez én csatlakozom, én is nagyon szeretem az Igort, már régóta, és a műsorait is.
2: És mindenki szeresse önmagát.
1: Igen, az fontosabb, az, mint
0: engem. Igen. És találkozunk legközelebb, két hét múlva is lejártam.
2: Még egyszer mondjuk, hogy az Igornak műsora a Burek Forever mikor van?
1: Az van kedden este 8-tól 9-ig. És a szerbül,
2: de egyébként azt hozzáteszem, hogy én szeretem a Burek Forever-t, mindig is szerettem, és mindig is bírtam az olyan műsorokat a Tilosban, amiket nem értek feltétlenül. Mert így elengedem magam, és akkor így visz. Tehát a kínai műsort azt rendszeresen hallgatom.
1: Én is próbáltam, aztán problémák voltak, utána rájöttem arra, hogy másképpen kell közelítenem. És
2: akkor... Ilyen alfán. A Burek Forever kedden, 8, és a...
1: És a Buta szerda az 1-től 3-ig, minden második hétfőn.
2: De miért szerda?
1: Mert a Buta szerda indult a Color Lokálból, mert a Csejdi meg a Rozi, ők nem tudom, jöttek be, nem tudom, 8-kor, és én jöttem be 7-kor, és akkor 7-től 8-ig nyomtam sátom, ott rájöttem arra, hogy akkor hívjunk ezt Buta szerdán, mert el akartam határozni magamat.
2: És akkor át.
1: És akkor át. Igen. Ja, jobban hangzik Buta szerda, mint a Buta hétfő.
2: Ja, sokkal.
1: Igen. Kösz.
0: És következik a Kovács Ádám a postája.
2: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tilos Rádióban. Kovács Adam hangpostáját halljátok. Ez egy rendhagyó formában előre felvett műsor, amit külső helyszínen rögzítettünk, tehát egy olyan beszélgetésre van szó, amivel nem tudtok majd telefonon kérdezni, vagy hasonló. A témánk pedig vendégünkhöz kapcsolódik, aki Tömpe István, és hát igazából maga tette a témát az asztalra azzal, hogy írtál egy könyvet, amiben gyakorlatilag egy elég átfogó ilyen élettörténeti áttekintés van, nagyon sok mindenre kitérve, tehát hogy ugye családi előzményekre tényleg egy ilyen szertágazó valami, és mivel hogy te közgazdász vagy, és a témák nagy része kifejezetten érint ilyen szakmai témákat, és azt gondoltuk, hogy az több jó, hogyha így beszélgetünk ennek a könyvnek a kapcsán témákról. És hát ennek része az is persze, hogy néhány ilyen kulcspont, ami a magyar történet, jelenkori történetnek ilyen nagyon fontos időszakai, különösen a rendszerváltás, privatizáció időszak, amiben nagyon aktívan végig dolgoztál, és közügyek közelében dolgoztál, ez egy nagy téma, de azt gondoltuk, hogy előtte azért az előzményeket, a családi előzményeket is mindenképpen említenénk, annál is inkább, mert egy említésre érdemes dologról van szó, és tulajdonképpen mivel egy olyan családról van szó, aminek magyar közérben volt jelentősége, tehát nem csak a te, de ugye a családod több tagja esetében, ez a dimenzió is érdekes, és mindenképpen reflektálnánk erre is, tekintve, hogy a könyv címe maga is az elitek árulása, tehát valami fajta ilyen időbeli dimenzióban ez az elit témaköre is megjelenik. Úgyhogy ma ezt a beszélgetést fogjátok hallani felvételről, és akkor mielőtt elkezdünk konkrétan a dolgba belemenni, azért egy olyan kérdés mindenképpen adódik, és fontos, hogy miért kezdtél ebbe a munkába, miért gondoltál azt, hogy eljött ennek az ideje, illetve mit szeretnél, kinek szól ez a könyv, vagy miről is van szó, miért ülünk itt?
1: Hát azért ültök itt, mert kedvesen eljöttetek, úgyhogy azt hiszem ez a fő oka, meg elolvastátok a könyvet, amit külön köszönök. Hogy most jött-e az idő el, azt nem tudom egészen pontosan. Azt hiszem 25 évvel a rendszerváltás után lassacskán tényleg itt az idő, hogy kezdjünk visszagondolni, hogy mi minden történt. És hát persze nem csak a rendszerváltásról szól ez a mese, hanem az én életemről, meg az én családom életéről, meg csomó minden másról, és hát közben olyan fajta ügyekről, amikkel kapcsolatban nekem személyesen is, ha úgy tetszik, elszámolni valóm van. Nagyrészt magam és a saját gyermekeim számára, és nem csak részben a barátaim számára is, hogy rögtön mondjak egy ilyen kérdést, hogy is volt ezzel a kommunizmussal, hogy működött ez a dolog Magyarországon, hogy volt a Kádár rendszer, mi volt a sikerének az oka, mi volt a kudarcának az oka, hogy élt.
2: Tilos Rádió 90,3.
3: És magas lesz az éterben új fent. Mint tudjátok, minden csütörtökön, ez most már csak két hetente csütörtökön 18 órától az FM 90.3-on, amit szintén mindenki tud, hiszen nem hallanák különben, amit mondunk. Be lehet telefonálni a műsorba, az a 2-15-37-73-as telefonszáma lehetséges, SMS-t is lehet küldeni, de per pillanat fölösleges, mert a számítógép képernyője az, hogy mondjam, per pillanat tükörként használható. Ezt egyébként a 0620-99-99-903-as számon tehetétek volna meg. És hát magas lesz műsor van, ami mondjuk annyiban igaz, hogy jó magam itt vagyok, de ugye egy erőteljes speedlight tuning van per pillanat a magas lesben. Mi több túlsúlyba, túlerőbe kerültek a srácok a speedlightból, ezért inkább azt hiszem valami speedless néven, ha futunk az milyen.
4: Magas light.
3: És hát, hogy mondjam, kapott mottónk, ugye, amit Dark Eye-tól vagyunk kénytelenek örökölni, ez a cyberpunk, és rögtön meg is kérdezzük a hát most per pillanat, mint vendég foglak megszólítani, jó? Aztán jó. Utána pillanatokat leved lesz ebből a szerepkörből. Tudjátok-e, hogy honnan származik a kifejezés?
4: A Cyberpunk, igen, a 70-es évek végén írt egy srác egy novellát, amiben a cyberpunkokról ír, konkrétan egy rövid novellából, ahol is a cyberpunkok ilyen romboló, tehát nem az a jelentés volt az eredeti, amit most értünk rajta, és a srácnak a nevére nem emlékszem, viszont azóta nem nagyon írt novellákat, tehát egyébként egy teljesen, azóta teljesen más életformát vett fel, és nem író most már.
3: Hanem pár.
4: Nem, olyan családapa lett belőle.
5: Igen. Bruce Bethke-re gondolsz?
4: Igen, Bethke, bizony.
5: 1982-ben jelent meg a könyve.
4: Igen, de 70-es évek végén írt,
3: csak nem jelent meg. Ezt a PDF-ból szedted elő?
5: Igen. Mint
3: korrekt.
4: A Bethke kifejezés, a cyberpunk, de egyébként a korai cyberpunk irodalmat tekintjük, akkor már a 70-es évek végén ugyan sok Wave Rider című könyv, az mondjuk mondható az első, John Brunnerton az első igazi cyberpunk könyvnek.
3: Igen, nekem valaki mindig a Tigris-Tigris című könyvet emlegeti, aminek a szerzőjével nem vagyok tisztában. Te nem hallottatok róla véletlenül?
4: Tigris-Tigris?
3: Aha, még jóval a 70-es éveket megelőzően, talán még a századforduló környékén kéne kotorászni. Nem, oké. Okay.
5: Ha lenne gépünk, utána lehetne nézni.
3: Akkor de, igen.
5: Nekem
3: rémlik.
5: Is találkozom. Magad
3: rémlik?
2: Szerintem egy híres angol költő volt igazából.
3: Könnyen lehet.
2: De ha most a nevét, azt nem fogom tudni megmondani.
3: Akkor megvan az első betelefonálás.
5: Pedig, hogy rossz májú legyek, az angol kultúra olyan vékony könyvből összefoglalható. Zeneszerző, festők, írók, költők együtt.
3: Hogy el is teszed a PDA-dat.
4: Erősen Shakespeare nevű csávóra gondolsz, aki alig írt valamit?
5: Nem. Most hiába röhögsz.
2: Ezt azért szerintem vissza kéne szívni, mert jó. Mindjárt itt a British Council-tól mennyi telefon fog jönni.
4: Miért? És mennyi könyv?
5: Nem gondolom, hogy akkora komoly és vaskos jelentősége lenne, de mindegy. Tegyük zárójelbe, ha jó, akarjátok, okay. Én visszaszívom.
2: Hát azért...
4: Nem gyakorlunk nyomást a Max-re, ez a Max-nek a véleménye.
5: Tessék festészet.
3: Hát azért
2: elég keményen.
4: Turner például festett sokat.
5: Hát igen, meg, hogy na jó.
3: Vonjuk össze a kettőt, okay. Ugye a Blake például, ugye, aki mind irodalmár, mind festő, ilyen kiemelkedően teljesített. Sőt,
5: és annak az egész angol tájképfestészetnek mekkora jelentősége van úgy az egészben?
2: Max, bocsánat, megszakítalak. Azért mondanak egy olyan embert, aki szerintem nagyon kemény, Peter Rilloway például.
3: Jó, mondjunk angol embereket.
5: Jó, hagyjuk, térjünk vissza.
2: Sőt, akkor mondom, J.J. Ballard, ugye Skiffy műsorról van szó. Például, nem tudom, olvastátok a legutóbbi ésben a társadalom kritikáját, aki ugye mostanában, ha jól tudom, 85 éves úriember lehet.
3: Körülbelül. Majd te van a fonalon?
4: Nem olvastuk a legutóbbi.
2: Na, viszont a Crash című regény. És egyéb, hogy is mondjam, kicsit olyan...
4: Igen, tehát Max-nek egy vicces felvetése ez, mert az egész műsorban konkrétan angol szájszirodalomról fogunk beszélgetni, mert a cyberpunk az egy angol szájszirodalom.
3: Amennyiben
4: a cyberpunkról fogunk beszélgetni konkrétan. De jó, oké, hát most akkor szkanderozzunk, hogy most a mennyiség számít el, meg hogy kihány kiló könyvet...
5: Mennyiségben azt gondolom, hogy nagyon komolyak, úgyhogy úgy összességében nem vagyok annyira meggyőződve róla, hogy amúgy.
2: És miért? Ja. A hallgatók biztos kíváncsiak rá. Hát figyelj!
4: Mert a műsor készítők egyébként nem, tehát...
2: Tehát védd meg az álláspontodat, Max, tényleg. Miért nem jók a brit szigeten lévő író skifiben nyomuló emberek?
5: Most mit mondjak erre? Mit vársz tőlem?
4: Javaslom, csak...
3: Egy könnyű csakkal. Skippeljük a problémát.
5: Skippeljük nyugodtan, mert az egész messze visz, és nincsen kedvem megint most hármatokkal háborúzni ebbe az egész ügyben.
3: Én átülök erre az oldalra.
5: Úgyhogy nem.
3: Csak gondoljatok bele, te tényleg nagyon-nagyon egyszerűen megközelíti a problémát. Mekkora ország ez az Anglia?
4: Nagy.
2: Elég
3: nagy.
5: Nagy. És rengeteg ember beszéli ráadásul itt az angol nyelvet.
4: Lényegesen nagyobb, mint Magyarország.
3: De most egész évben véve, tehát hogyha nézzük egy ilyen a történelem során veendő teljesítményét ért ezeknek a területeknek, azért ott szegények eléggé magukra hagyatva elválasztva mindig az anyaföld.
4: Jaj!
3: Nem tudok még átállni rendesen erre.
5: Igen, általosan vágják a szegőncset is.
2: Kis csendet kérek, és beadjuk a hallgatót.
3: Halló.
6: Douglas Adams, azt hiszem angol. volt.
5: Bizony. A legjobban angol volt.
3: És egész nap megbeszedemszet hallottunk amúgy is a rádióban, ugye?
6: Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt revidálni kell ezt az angol szerzőmát, de lehet, hogy ez a cyberpunk vagy punk, ez igazából amerikai, nem?
4: Kanadai egyébként, és amerikai, észak-amerikai egyébként valóban.
6: Jó, sziasztok!
3: Hello!
2: Köszönöm!
3: Na, akkor az időt és a földrajzi helyet belőttük, nem? Tehát igen, végül is tehát... volt eredménye ennek az első egymásra dolgozkodásnak.
4: Abszolút volt. Mert hogy Brander az amerikai, Gibson a kanadai, a Betke is amerikai, tehát hogyha már itt a korai cyberpunkot tekintjük, akkor ez egy észak-amerikai műfaj konkrétan. De amúgy sem a mennyiség számít, tehát pattanjuk leerdőlt témáról
3: szóval. Ja. Hát sem a, hogy mondjuk ezt, nemzeti holtartozás lévén aztán a cyberpunknak, ez pont fontos összetevője, nem?
4: Hogy a globalizáció.
3: Ez a fajta, igen. Ezt majd vegyük sorra ezeket a dolgokat.
4: Vegyük sorra.
2: Na tehát mikor kezdődött ez az egész mozgalom? Mert hogy én készültem ilyen zenével, csak nem érkezett meg Szegedről. A remek postával a Cassandra Complex Cyberpunk nevezetű lemeze, majd ővéten lejátszok a Speedlight-ban. Tehát, hogy ez a
3: hangsávot különben egy cserélni, egy zenesávot.
4: A Cassandra Complex-től.
2: Nem ismerted Roddy Orpheus? Még Szegeden is volt annak idején.
4: Ezt már kérdezted egyszer, szerintem nem ismertem.
2: Tehát, hogy ez a 80-as évek közepén jött el ugye Magyarországra ez az egész szám.
4: Magyarországra igen, valóban. A 80-as évek közepén, úgy én először a Cyberpunk könyvet a szegedi idegen nyelvű könyvesboltban, ami azóta egy mobiltelefon üzlet.
2: Sajnos.
4: Egyébként, ugye haladunk a kultúra felé. Ott láttam, kemény kötésű Mona Lisa Overdrive-okat lehetett vásárolni.
5: De hogyha komolyan veszik a Cyberpunkot, miért mondod, hogy sajnos? Akkor ez egy helyes vonal, hogy könyvről átálltunk itt.
4: Mobiltelefon.
2: Hát, hogy a bolt megszűnt. Mert tényleg értékes
5: dolgok. Cyberpunk ezt nem sajnálja.
4: Azt nem sajnálja Cyberpunk.
3: Most hogy mi most cyberpunkok vagyunk?
5: Nem, illeszkedjünk akkor.
3: Mert nincs ilyen.
5: Isten ments, én nem szeretnék cyberpunk lenni.
3: Jó, rendben, oké. Okay. Csak hogy mi szerint menjünk.
4: Ja, keménykötés, hogy gyönyörű ilyen, ráadásul olyan borító volt a keménykötésen rajta, ami még rá volt külön ragasztva egy ilyen arc, ami a Mona Lisának az arca volt. Már a Mona Lisa Overdrive-ból a Monának az arca, hogy pontos legyek. És a 180 magyar forintra lehetett megvenni, ami beleírt áros 18 amerikai dollár volt, ami
3: tízesre felszoroztak,
4: és ilyen áron lehetett stózba kapni, kérlek szépen. Ez volt az első cyberpunk könyv, amit én megvásároltam kiskoromban, eredetibe, ugye angol nyelven.
2: Sejtem, hogy azóta egy Gibson aláírás is van rajta.
4: Nincsen, sajnos kölcsönadtam egy ismerősömnek, és azóta Washington DC-ben van a könyv, és nem kaptam vissza.
3: Hát ilyen olcsón nem vett amerikai még.
4: Főleg, hogy kölcsönbe kapta tőle, úgy aztán. Ja, de hát ugye Magyarországra a 80-as évek közepén második felén jött.
3: De mi a fanyas egyébként a Mona Lisa Overdrive?
4: 84-es, ugye a Neuromancer, a Gibsonnak az első könyve ebből a ciklusból, az 82-es. 82-es kiadású. Amikor még Mike Oldfield a Five Miles Out című lemezt
2: adott. Hát én nem ezt mondanám, csak hogy, bocsánat, a Joy Division-be Ian Curtis már meghalt, New Order kezdete, és hát a korai nagyon súlyos Cure, és Frontline Assembly, amit nem sokára le fogunk játszani.
3: Mert a Jedi visszatér, értetted, hogy akkor legyünk melyik kicsit.
4: És a szárnyas fejvadász szintén
5: 84-hoz kötöd.
3: Szerintem kettő.
5: A Voivodnak volt
4: Voivod, Dimension Hatters,
5: aminek volt egy lemeze.
4: Dimension Hatters, pontosan, ugye? A káosz elmélet nagyon durván belezizzent a death metalba.
5: És pont Gibsonnak az ihletés, tehát az egészet a Gibson könyv ihlette.
4: Úgy bizony.
2: Egyébként szerintem később beszélünk erről, hogy mennyire lett ez brand igazából, hanem vázolj fel a hallgatóknál, hogy igazából hogy kezdődött ez a dolog, és miért lett, ugye?
4: Na hát az egész műfaj kialakulása, ugye az a 60-70-es évek az atomkor sci-fi-nek a csődje után kezdett el megvalósulni, mert hogy ugye állandóan születtek ezek a kimegyünk a csillagokba, meg ugye Star Trek, amit te nagyon szeretsz, meg a csillagok háborúja, ha már itt tartunk, és akkor majd a gyártjuk a fotontorpedóval a energiát, meg minden nyomaját csinálunk, belépesítjük az egész univerzumot, és a fénysebesség másfélszeresével fogunk repkedni.
3: Iszonyú gyors csavarhúzókat fogunk csinálni. Nekem mindig ez eszembe erről az időszakban.
4: Nagyon gyors csavarhúzókat
3: fogunk csinálni. A azon senki nem gondolkodik, csak a szemességen.
5: Ez a második világháború utáni állapotnak volt egy hihetetlen optimizmus volt, amikor véget ért a
3: háború.
5: Optimizmus, és ez végighúzódott a 40-es, 50-es, 60-as éveken. Ezért építették meg például Brüsszelbe is az atomiumot, a világkiállításra, egy csodálatos építmény. És ott is egy olyan hihetetlen optimizmus volt, amivel belevetették magukat, és ugyanennek a terméke valahol a sci-fi, a korabeli képregények.
4: Tehát ugye hát arról szólt a történet, hogy...
5: És fejlődés, és az optimizmus, ez a 72-ben már a Marsra megyünk, 2000-ben meg már ott leszünk a szomszéd galaxisba, és mindent meghódítunk, mindent legyőzünk, és a technika az nincs is határ, olyan szinten fog fejlődni előre.
4: Mint ahogy Adams is írta, de azt is figyeljük meg, hogy nem csak a technológia fejlődésről van szó, hanem egy ilyen nagyon expanzív, kifelé irányuló világképről van szó. Tehát ugye a Föld az csak egy kis pont, és kifelé az ember az a még kisebb pont. A kirajzás történetéről beszél. És ez így, hogy is nem jött be. Tehát ugye semmelyik ígéret nem valósult meg. Jó, a Holdig eljutottak 69-ben, a szép művelet volt, de azóta sem történt igazából semmi komoly űrkutatás területén. Kész, ennyire. Nem lett fúziós reaktor.
5: De fontos.
3: Nagy lépésnek, kis lépésnek.
4: Igen, tehát hogy így... És ebből, ennek eredményeképpen történt egy visszafordulás, ahelyett, hogy egy ilyen expanzív kirajzás, meghódítjuk a nagyvilágot, az ember erősebb lesz mindenkinél, stb. Helyett egy visszafordulás következett be, egy befelé fordulás, ami pont arról szólt, hogy az önmagad megismerés, az ember megismerés, kommunikáció, emberek közötti kapcsolatok, kommunikációval való foglalkozás, a szenzória, az érzékekkel való foglalkozás felé kezdett el fordulni. És ez lett a cyberpunk indítója igazából. Tehát egy előrevetített kommunikációs társadalmi kép jelentkezik már a Shockwave Riderben, Brandernél, és utána pedig ugye Gibson ezt nagyon erősen viszi végig, ezt a vonalat. Tehát konkrétan így kezdett ez el történni.
5: De végül is az egész science fictionnek ez egy, hát nem is tudom, tehát valamilyen alkategóriája, amit a technikai fejlődésre helyezte és helyezi a hangsúlyt a cyberpunk is.
4: Tehát nyilván nem a meditációra.
5: Hát nem. Nem, azért itt sokféle irányzat volt, tehát a science fictionben nagyon sok olyan science fiction alkotás is keletkezett ott a 50-es években például, amelyben ilyen kivetítve modellezte a hidegháborús helyzetet. Tehát nagyon sok ilyet lehetett olvasni például a korai galaktikákba. Találkoztak emberiség, idegen civilizáció, háború, abszolút.
4: Jó, de hát ugye a Star Treknek az a sorozat, melyik volt a Star Treknek az a sorozat, amiben a Commander Data először szerepelt?
2: Next Generation
4: az abszolút hidegháborús sorozat. Tehát ott már nem készült? Az 80-as évek.
2: 80-as évek, és az a legnépszerűbb.
4: És az a legnépszerűbb sorozat, az abszolút már nem a felfedezésre és a kirajzásról szól, hanem az egy olyan sorozat, ahol állandóan ilyen enszerűen megoldják, ilyen padhelyzetet teremtenek, és mindig...
2: Hát, van a kedvenc részem, ha elmondhatom most. Ez meg a Commander Data, ugye, elmegy egy olyan bolygóra, amely ilyen középkori szituációban leledzik, és visz magával egy olyan bőröndöt, amiben egy radioaktív cuccos van, és lényeg az, hogy megfertőzi ott a bolygó lakóit, meg akar gyógyítani, ugye ő egy cyborg, mondhatjuk így, meghal, kvázi, de nem hal meg,
4: hát nem,
2: és aztán felfedezik egy ilyen sírben, szerintem az a egyik leghúzósabb rész különben. Tehát, hogy nagyon, nagyon meg vannak csinálva, mondjuk lehet furcsán kételkedni ebbe bizonyos rajongóknak, viszont hagyd mondjam el az, hogy ez a ilyen sci-fibe például, nem tudom, ismeritek H.P. Lovecraftet például.
5: Igen.
2: Neki van
5: Igen.
2: néhány nagyon furcsa, olyan, mint hogy a 70-es években írhódott volna ilyen Stanislav Lem hatására lévő sci-fi novellája. Ugye, mert mindenki ilyen horror szerzőnek ismeri, azok teljesen döbbenetesek.
3: Mondjuk közben mellem, na mindegy, ez volt ma már egyébként?
2: Volt bizony.
3: Sokszor? Mindig kikerültem valahogy, mindig akkor valószínűleg kiszálltam az autóból. Elkerültem a lemet.
4: No, viszont tehát a cyberpunkra térünk vissza azért, mert hogy, mert, hogy tudom, hogy nem szeretitek a témát.
5: A berajzás
4: és, az önmag, és a, be, a belsőkkel való foglalkozás, ugye, tehát már odáig jutnak el az arcok, ugye, hogy ki tudnak szállni a fizikai testükből, és egy virtuális térben létezik a lelkük, tehát léteznek majd maguk, tehát már a korai sorozat valamelyikében már szerepel ez a motívum, hogy emberek...
5: A neurománc is körülbelül ezt testesül meg.
4: A neurománc, igen, de ott, igen, ott is már van, de a későbbi részben pedig van olyan, akik ilyen
5: védelmi... Hasonlatosan a Matrixhoz, aki nem olvasta, tehát ott is ugyanolyan az Ona Sendai 7 számítógép, fölcsatlakoztatja az elek, ott ugye nincs hotdog sütő, amit bedug az agyába, hanem Vektor című alkotásból van, nem az én nagy szüleményem, az zseniális, rettenetesen szeretem. Fölteszi az elektródákat, és ott létezik, és megjelenik a tudatán
4: belül. De ezt mondom, hogy ennél tovább megy, ugye azt mondja, hogy meg tud szabadulni a fizikai testét, a biológiai testétől, és át tudja tölteni a tudatát egy elektronikus rendszerben, vagy egy számítógép rendszerben.
5: Dixie Flatline, aki ugye meghalt, igen. És egy memóriakártya volt, bizony, és azon létezett.
4: És azon létezett, tehát idáig ilyen szinten mennek el a fizikai lét és a tudati lét szeparációjában ezekben a novellákban, vagy a regényekben.
2: Megkérdezem, amit már nagyon régen szerettem volna olyan Cyberpunkkal, meg Gibsonnal kapcsolatban, hogy mennyi köze van ennek a buddhista filozófiához igazából? Meg ez a japán nagyon keményen megjelenő sintoista egyéb ilyen elrejtett cuccokhoz.
4: Hát a sintoizmus az nem buddhizmus.
2: Azt tudom, csak azért mondom, hogy ezek úgy keverednek benne, és úgy megjelennek, sőt a későbbi regényekben is azért mindig való Japánban történnek a fő.
4: Igen, Gibson ő személy szerint nagyon, nagyon japán mániás. Van is egy ilyen cikke, amit írt, hogy My Private Tokyo, amiben leírja ezt, hogy rá miért volt akkor a hatása a Japán a 80-as években, és hogy miért szerepel ez neki ilyen hangsúlyosan. Ő nagyon japánmániás, és ezért nagyon-nagyon oda is orientálja, főleg a technikai fejlődést és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ami nem meglepő, ha megfigyeljük a 80-as évek Japánját, akkor abban az évtizedben a legjobban fejlődő ország volt Japán. Ott történtek a legdurvább dolgok technológiai fejlődés szintjén, és a mai napig viszik ezt ugye, hogy a belső piacon olyan termékeket szerepeltetnek, amiket nem visznek ki a világpiacra. Talán most az elkövetkező 10 évben Kína fogja ugyanezt megcsinálni, tehát érdemes lesz, hogy rájuk figyelni. Önálló ez egy ilyen szubjektív választás igazából, a japán mánia. Tehát nem egy kényszerű választás, hanem neki rá ez egy ilyen óriási hatása volt, és azért írja bele a könyvében.
2: És mondhatni azt, hogy ez az egész cyberpunk igazából egy ilyen Japanese style?
4: Nem.
5: Nem. Szerintem nem igaz. Az, hogy Gibson japán mániás volt, az egy dolog. De az, hogy Japanese style lenne, azt nem látom.
2: Hát ugye mindenütt ezek a műszerek beépítése, ugye az egyik, az egy sziget, ugye?
4: Japán, ez egy sziget.
5: Ne, van több.
4: Több sziget.
2: Azon a mesterséges szigeten történik tovább, kicserélik az összes ezért dolgot.
4: Ami egyébként valósul meg, tehát ugye Tokióban van már olyan rész, amit a szemétből töltik fel a tengert, és arra építkeznek. Tehát ez a valóságban is történik. De erre majd, hogy már mi valóságban, mi nem, majd később térünk vissza. Ami nagyon érdekes igazából, és ami közkeletű lett már, ugye az a rengeteg fogalom megalkotása, ami akkor történt. Maga a cyberspace fogalma Gibson, ugye a Matrix Gibson szintén, ugye úgy kell, hát egy bölcsőszemberről van szó, szóval ezt ne felejtsük el, és írógépen írta az első két könyvet.
2: Köszönöm szépen.
4: Tehát, hogy direkt így elment ilyen geek konferenciákra, hogy így lásson geekeket. Tehát, hogy így...
2: Ez a geeket azért fordítsuk le hallgatóknak.
4: Geek. Kommunikációs problémával küzdő frusztrált számítógép őrült ember.
2: Addiktok,
4: igen.
2: Addiktok,
4: Dr.
2: Csánoshoz már.

0: Urának a nyelvhasználata, tehát az igékből, vagy főnevekből igeképzés, vagy fordítva, tehát az ilyen szófajok közötti átmenetek, meg ilyesmi, az ugye egy normális nyelvésznek valamiért ez egy bonyolult dolog.
1: Pedig gátlásokat kellene küzdeni
2: hozzá. Pedig az angolban volt ilyen, úgyhogy Tubogár például, ami régebbi.
3: Hát, mint nyelvész azért, hogy is mondjam, ezt ilyen csökeménynek szokták közé nevezni. Tehát a nyelv, hogy is mondjam, hát ugye egyre kisebb szókincs is egyre...
0: Nem kisebb, tehát azt mondod, hogy az interface, tehát konkrétan
3: köztes
0: az egyik
3: példa... Köztes pofa lesz például, mint magyarul fordították annak idején.
2: Nem is fordították. Kulturálisan poénkodtak ki.
0: Meg nem erről van szó, hanem arról, hogy az interface az egy főnév eredetileg, és az interfacing, mint igen, az nem egy hivatalos, volt egy hivatalos szava az angol szókészletnek a 90-es évekig. A 80-as években is még csak geekek használták, és lakás ilyen innováció jött be. A Gibson maga...
2: Ugye egyszerűen föltaláltak olyan dolgokat, amelyekre nem volt szó.
0: Vagy
2: nem volt rá fogalom, hogy mi történik, és alkottak különböző analógiák alapján ide tartozó fogalmakat.
3: Kvázi ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen
2: nyelvi ezzel szegényedett.
3: Egy JOSZ nyelv, tehát egy speciális osztálynak a nyelve lett.
2: Egy szakmának
0: a nyelve, mint hogy az orvosok egy halott nyelven beszélnek, hogy a beteg már szokja a túlvilágot.
3: Ti mondjátok.
2: Minden szakmának megvan a saját
3: szegje.
0: De hogy visszatérjek arra, amit eredetileg szerettem volna mondani, tehát hogy a Matrix, ugye, hogy a Matrix fogalom hogy keletkezett, ugye a Gibson tehát nem értette ez, és akkor úgy képzelte el a magát a cyberspace, mint olyan, mert látta, hogy jött a sok csávó, hogy nyomogat, és hogy valamilyen azt levette, hogy valamilyen más térben mozognak, ugye abszolút, tehát hogy beszélsz hozzá, és nem reagál meg, szóval ilyesmi, ott ül a gép előtt, és így beszippantotta a monitor az arcát, a figurának. És így nem nagyon vágta, hogy most ez hogy van, és így elképzelte, hogy hát ők valamilyen más térben vannak, de nem nagyon tudta ezt vizualizálni, és akkor ilyen gótáblaszerű, ilyen négyzetráncsot gondolt el, ahol ugye a rácspontokon vannak a fontos dolgok, gondolta úgy ő, mert csak azért is, mert hogy az IP címeket ő koordinátaként kezdte el értelmezgetni, hogy ez egy szám négyes, hogy az IP 4 cím, és akkor így gyakorlatilag ilyen 2D kétdimenziós ilyen rácsot képzelt, és ezt nevezte a Matrixnak, mert hogy ugye a Matrix, mert hogy az egy Matrix. Tehát a maga a Matrix fogalom így keletkezett, ugye azóta már ez egy közkeletű fogalom lett, vagy hát ugye a Wachowski testvérek tették azt nem végképp hozzá. Ugye akkor a maga ugye a cyberspace, a Cyberjockey, Cyberdeck, tehát ugye ezeket hozta még őbe. Ugye maga a cyberpunk az, ahogy mondott, Bruce Bethke-től jött, az nem őtől származik. És akkor ugye elkezdték ezt a gondolatkört így kiépíteni. Ugye a Gibson az első három könyvével a Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, ugye ez volt az első három alapkönyv, amit ő így megírt maga. Ugye akkoriban a laptopok még nem voltak, hanem úgynevezett portable computerok voltak, ami a bőrön nagyságú, de van volt a foggantyú, tehát arrébb lehet vinni. Viszont ugye kiadott az Apple az Apple 2C-t, ami viszont egy hordozható, hát a laptopok, mai laptopokhoz valamelyest hasonlító gép volt, és ez 80-as évek eleje szintén. És amikor ezt meglátta Gibson, hogy gyakorlatilag egy hordozható írógép méretű számítógépről van szó.
2: De a 2C-nek önálló monitora volt.
0: LCD kijelzőt lehetett rárakni.
3: Ja. Tényleg.
0: Bizony.
2: Hova? A
0: billentyűzetre lehetett rátenni, és rá lehetett hajtani a billentyűzetre az LCD.
2: Nekem van 2C-m, úgyhogy most itt...
3: Hoppá!
1: Kérem szépen.
2: Nincs monitorom.
3: Teszteljük akkor, hogy igaz vagy nem.
2: Nincsen monitorom, úgyhogy
0: hozzá. A képeket, amiket láttam, azokon viszont mutatták egy LCD-vel is. Uh-huh. És erről, tehát ez alapján gondolta, hogy hát akkor ez lehet, olyan méretű gépet sem, amit el tudsz vinni magaddal, akkor majd biztos ezek az arcok majd viszik magukkal a saját gépüket, mert fontos. Nekik. És a maga a Cyberdeck, ugye, amit ma a laptopnak hívunk, az ötlet az így jött be.
2: Na most itt
1: az vicces, nekem bocsánat, de a spanyolok is 2C-t árultak, mint saját laptopot, úgyhogy még egy házba betették a cuccat. És van itt a nem tudom, technológiai múzeum, nem tudom, hogy hívják itt Budapesten, pont egy haverom most volt egy nap előtt, és mondta, hogy szét is szedték, meg is nézték, és ott van benne a 2C szépen. Rendes Apple-ból minden, és majd a fel lehetett kapni.
2: Vagy azért abban a korban nem ez volt az egyetlen kisgép a PC-hez képest, az úgynevezett portable PC, az tényleg ilyen volt, ahogy mesélted, ugye bele volt építve a katósugárcső, a billentyűzetet ráhajtottad az elejére,

0: helyes az
1: hát,
0: volt.
1: Mint a jutacshordozható tévé, úgy kell elképzelni.
0: Hát nem úgy kell elképzelni, annál sokkal nagyobb.
2: Sokkal nagyobb tévé volt.
0: És inkább két ember számára volt portéből, mert azért úgy volt egy ilyen hosszú fül a tetején, amit fölhajtottál, és megemeltél egy ilyen 20 kiló fölötti doboz, nem volt egy annyira sunshine azt úgy hordozni, de két ember kényelmesen meg tudta fogni, és tudta vinni, úgyhogy mint egy ilyen nagyobb, kemény, merevebb bőröndöt kell elképzelni.
3: Jelentkezik a pult.
2: Szerintem kérdezzük meg egy-két hallgatók is, hogy tényleg ők láttak egy ilyen gépet.
0: Nekem volt.
2: Ja.
1: Én is láttam.
2: Helyzet előnyben vagy.
1: És is rendesen.
4: Komoly helyzet előnyben. Mindened van gyakorlatilag most, amely
0: összehetett. Ez túlzás. Nem.
4: Hát a monitor kivéve egyébként.
1: A kettő célját.
0: És ugyanakkor meg viszont a többi gép, a kicsi, tehát a C64, VIC 20, a többi Apple gép, azok ilyen hasonló kicsike méretűek voltak. Csak a PC-k voltak ilyen.
1: Hát jó, de nem,
4: ja, hát
1: nem
4: még volt. Az első Apple is mennyi rendben volt, milyen kis kompakt cucc volt. Hát van is a San Francisco-i
0: lényegében a portéból az asztali, nagy asztali klasszikus PC-től abban különbözött, hogy füle volt.
1: Igen. Ezt mondom.
0: Ja, hát az ugyanaz a dimenzió.
1: Jó, csak de hát a 2C, ugye az LCD-vel rajta, az meg amit a teljes gépet tudtad viszonylag kényelke, ez a hordozható írógép méretben cipelgetni. És igen. Akkor ez így volt.
0: Még, és ilyen magas volt, ez körülbelül mennyi olyan 8-10
1: centi. Mondhatjuk a hallgatóknak, hogy
0: maximum mondom, hogy 8-10 centi vastag lehetett a gép. A billentyűzet az úgy kell elképzelni, mint a klasszikus billentyűzeteken csak a betűsor, tehát nincsenek ott a numerikus padoldalak, nincsenek kurzor, szélessége nagyjából akkora, és hát a mélysége az olyan 30-35 centi lehet.
4: Komoly darab.
1: Ja, és ez az ocsmány fehérből volt csinálva.
0: Igen.
4: Csak még nem ebből egyébként, ha volt olyan szilárdabb verzió, vastagabb is volt, szerintem a bakányát jobban emlékeztem.
0: Nem. És egy picike kis zöld monitor, mármint a képernyője volt zöld, tehát az a klasszikus katócsugárcsöves monitor volt, olyan nagyjából olyan 10 szor átmérő képátló környéken lehetett. Úgyhogy ez egy nagyon szuper szerkezet volt.
2: Visszatérve itt a Gibsonra, hogy megkérdeztetem azt, hogy kvázi Gibsonval tisztelettünk egy olyan embert, mint egy modern kori Verne Gyula, aki ugye írt mindenféle ilyen szuper high-tech ezért cuccokról, csak ugye nem tapasztalta meg ezeket? Hát vagy mit szól ő hozzá?
1: Hát ő megtapasztalta, és szerintem idővel el fogunk jutni azért is, hogy hogyan, meg merre. Inkább még vesézzük egy kicsit azt, hogy még az elején, tehát hogy milyen ötletek, meg ideológiák jöttek be itt a korai szakaszban is. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az ember a tudatát és a fizikai valóját, vagy biológiai valóját el tudja egymástól távolítani. Aztán olyan ideológiák merültek fel, mint az érzékszerveket megkerülő stimuláció, vagy ugye hát Gibson ezt direct sensory linknek hívta, mint közvetlen szenzoriális vagy érzékelési link, amikor is ugye nem a, mert hogy most hogy csapjuk be magunkat. Nem most, tehát meg a szemedet, meg a hallás, ami nem úgy csapod be, hogy hát tényleg hallasz valamit a füleden keresztül, csak az mondjuk egy fölvett hang, vagy egy mesterségesen generált képet látsz, és akkor így csapod be azt a látó részét az agyadnak, hanem konkrétan az érzékszervek kikerülése nélkül. Ugye az volt az ideológia, hogy lehetne csinálni egy ilyet, hogy hát közvetlenül ráhatni az embernek a tudatára. És hát egy ilyen fajta...
0: Ezt csinálta pont a gép, azon a szembály.
1: Igen, pontosan.
0: És lényegében az egész Matrix egy hallucináció volt, és az egész ilyen számítástechnikai
1: manőrzés. Tehát ilyen
0: tripként jelent volt a felhasználó.
1: Tehát egy ilyen hoffmanni értelemben lett hallucináció, mert tehát a csávó.
2: Halló.
5: Sziasztok. Én még egy ebbi dologhoz szeretnék hozzászólni, meg a mai előző magaslesben is, a napközbeni magaslesben is volt ez a téma, hogy ti nem voltatok? Na jó, mindegy. Volt már egy műsor, ott is említették ugyanezt, hogy úgy fogalmaztak, hogy az industriális társadalom így lett a klasszikus sci-fi, hogyan ment át ebbe az inkább befelé fordulós dologba, és akkor ti is, meg ők is ilyen társadalmi változásokkal magyaráztátok ezt a dolgot, de egyikötök sem említette a hát nem tudom, mit lehet erre mondani, a pszichedelikus forradalmat, vagy valami ilyesmit. Tehát ugye a 60-as években a különböző pszichedelikus kábítószereknek a robbanásszerű elterjedését, és annak az írógenerációra való hatását.
1: Hát az igazság, hogy szerintem rossz helyen kapizsgálsz ilyen szempontból, mert hogy a Philip K. Dick ugye már talán az egy legpszichedelikusabb sci-fi író, akit ismerek, és ő korábban írt ennél.
5: Igen, de őt nem is annyira lehetne belesorolni ebbe a klasszikus science fiction áramba, amilyen mondjuk az Asimov, vagy a Lem, vagy...
1: Korai Dicket, no, tehát 74 előtti Dick, mielőtt ugye megtért, először megzakkant, aztán megtérte szerintem, az előtti Dick az nagyon is klasszikus science fiction.
5: Igen, azokkal a témák, amik például az 50-es években íródott kizökkent idő, azt nekem sehogy se illeszkedik az akkori, mit tudom én, űrkutatással, meg ilyesmivel foglalkozó sci-fi kánonba. Tehát az egy olyan science fiction, például az azt mondom az egyik legkorábbi könyve, ami abszolút a Földön játszódik, és abszolút az alternatív valóságokról szól.
1: Na jó, de hogyha megnézed, ugye a Palmer Eldritch három stigmatája, az is ugye űrutazást foglal magában.
5: Igen, de azok csak ilyen kulisszák szerintem az egész történethez. Szóval most oly mindegy, hogy azok a drogok egy másik naprendszerből származnak, és mondja azt most marsi telepesek tolják, vagy pedig azt az egész történetet úgy, ahogy van, azt a Földön is el lehetne.
1: Na jó, de most nem értem, hogy mi a kérdésed, tehát hiányod.
5: Ja, nem kérdés, csak hogy szerintem és állítás, hogy szerintem igenis nagyon nagy hatással volt erre a váltásra az, hogy egy olyan írógeneráció jött, akik ezeken a drogokon nőttek fel.
1: Jó. Oké, köszönjük a...
5: Hello.
0: Hello.
1: Köszönjük a kommentet.
3: Egyébként nem jogtalan.
1: Nem jogtalan, nyilván. Főleg, hogyha pont azt mondjuk, hogy az egész cyberspace élmény az egy trip, gyakorlatilag egy hallucináció, amin ugye átmegy a csávó. Amellett ugye korlátozott az élmény maga, úgy értem, hogy az egész cyberspace-t ugye nem érheted el, csak hogyha meghekkeled a rendszert, mert ugye, hogy a megfelelő emberek ezt elzárják előled, és csak a biztonságos részt adják meg. Illetve hát ugye olyanok is vannak, hogy maga a film, ugye hát ez is már ilyen full hallucinációba megy át, nem csak vizuális és hangélmény, külső vizuális és hangélmény, és ezért ugye a film felvevés az úgy néz ki, hogy valakinek a tudatállapotát rögzíted végig, értelemszerűen filterekkel, hogy a fejfájását kivegye el meg ez a fajta dolgokkal.
0: De ezt olyan szívesen a filmet rögzíted.
1: Tehát, hogy ilyen szintig megy el úgymond a film rögzítés, hogy itt egy ilyen teljesen szubjektív élmény irányába. Sőt, ugye a kommunikáció szempontból is lehetőség van tehát nem beszéddel kommunikálni, hanem közvetlen, vagyis mondjam, média nélküli kommunikációra, vagy hogy fogom.
2: Ezt hívták ugye más kultúrában telepatikus kapcsolatnak, hogy
3: igen. De ugye itt végig arról van szó, hogy az összes motorikus eszközt, ami körbeveszi az agyadat, azt hogyan lehet kikapcsolni.
1: Igen, tehát a tudattest elszeparálása.
3: De hogy ez nem megy, ugye? Erre elvileg sem megy, mutatnak rá a neurobiológusok mostanában.
1: Hát, vagy hogy érdekesen megy, vagy szóval.
3: Igen.
0: De pedig milyen jó jönne ez az embernek, aki számítástechnikával foglalkozik, mert olyan hihetetlen mennyiségű
3: tempóval kell programozni.
0: Nem, meg elolvasni, meg tudást elsajátítani, amikor kijön valami, ami témába vág, és ott vár téged mindjárt több ezer, vagy több tízezer oldalnyi dokumentáció.
3: Most meg mindenre vonatkozik.
0: És másfél év múlva el is évül az egész, ezzel a lendülettel, ahogy jött. És ezt, hogy becsatlakoznál, és így beszél. Hívnád magadba, ez még a praktikus.
2: Egyébként, hogyha nagyon lesarkítjuk azért, hogy nehezen tudnánk elképzelni Max barátunkat, mint egy memóriakártya, amit a Tilos Rádió műsorával becsatlakoztatunk a pultba, és akkor kommunikálunk vele.
0: Nagyon véges is a kapacitás.
2: Néha fél évente update-eljük memóriával egyéb dologról, hogy felüldjön, meg rácsatlakoztatjuk a világhálóra.
0: Igen, memóriák kapacitása növekszik, én meg úgy érzem, hogy én folyamatosan csökken.
3: Jó, azért kell venni mindig egy nagyobb és nagyobb kártyát.
1: Igen, hogy érezd, hogy kevés a tiéd az egészhez képest. De milyen cikk lenne, hogy elhoztad a Max-et otthon.
3: De
0: olyan jó.
2: De hát erre nem lehet szükség, mert a cyberspace-ről online bekapcsolunk, és akkor bárhol elérünk.
3: Azonnal letöltjük. Na, de az internetről nem beszéltünk furcsa módon, pedig mintha azért lenne szerepe szintén, ugye?
1: Igen, igen.
3: Az áramlatok mögött ott van azért ez a hálózatos díj is.
1: A hálózatos díj nagyon erősen ott van, ugye hát maga az egész cyberspace szól arról, hogy ugye minden mindennel hálózatban van, hogy össze van kapcsolva, nem kell fizikailag oda menni sehova ahhoz, hogy az ember azokkal tudjon kommunikálni, akik a túloldalon vannak. Ja, de ez egy
3: ilyen alapvetése. Ennek ellenére vicces, hogy egyfolytában a földrajzi a cyberspace, tehát a Gibsonnál ugye mindig van egy ilyen geográfiája. Igen. Mindig meg van mondva, igen, hogy ott látható az a három fénylő, vörösben fénylő piramis, az a izé, ott nem tudom miért. Tehát, hogy mindig van egy ilyen sajátságos kis több ilyen földrajzihoz kapcsolható térkép az ő fejében, illetve annak a fejében a képen.
0: Ez lehet, hogy amiatt van, amit Dárká is mondott, hogy koordinátának vette le ott a...
3: Hát de ez az egyszerű kis tévedés, ez olyan csodálatosan kinőtte magát és elborjánzott az összes, ugye nyilván a műfajt valamilyen módon vizualizálni próbáló mozi filmben is minden alkalommal a cyberspace az egy ilyen hihetetlen furcsa, általában egy ilyen újabb és újabb 3D szoftverek tózódása, de általában egy ilyen épület csoport, vagy valamilyen fajta ilyen architektúra jelenik meg, amiben aztán az ember mindig csak halad valahol, hogy a Szabolcsra kedvenc ilyen példa az a Johnny Mnemonicban, amikor megy, keresi a faxot 10 percen keresztül. és megy ilyen dolgokon át, a titkosítási kódokat pörgeti át, mint ezeket a, hogy ezt a játékot, amit kivágsz külön néhány formációt, és mindenféle más formát össze lehet belőle rakni ilyen nőségi domokból.
1: Igen, nem tudom.
3: Aha, tehát ugye a
0: tangram,
3: igen. Ilyen tangram háromszöveket forgat a csávó, és utána vagy beengedi, vagy nem, akkor tudod, villámot szól, akkor az Axis Denied megjelenik. Na és az egész egy ilyen tévedés, ugye, ami elképesztő szintekre
0: búrja. Képzeld el, ugyanezt beülnek, és akkor nézel a moziba másfél órán keresztül mondjuk egy ilyen kis hallucinogén, ilyen kis örvénylő, kicsit ilyen Mandelbrotos képernyővédőt. Költséghatékony lenne nagyon, de nem hiszem, hogy úgy nagy,
1: blockbuster lenne. Van ilyen, hogy a Derek a Blue című filmje, az konkrétan semmi más, csak egy kék című, kék háttér hangon.
3: És az Yves Plenvelnek szólt, aki tudom hozzá ezt, aki szabadalmaztatta a kéket, igen.
2: Van egy másik megoldás a Star Trekből, ez a holoszoba, amiben ugye bárhol el tudnak menni, mégis ugye egy x négyzetméteres, ez egy kedves kis hely.
3: Ami szintén ugyanúgy ezek egyébként ezt a geográfiai konzekvenciát hozza magával.
2: Csak mondjuk ott egy kockába.
1: Viszont a holoszobában ugye nem hallucinációt él át, ugye, hanem ott a tehát az a nagy különbség, hogy a testén kívül marad az érzékelés.
2: Én mindig azon gondolkozom, mi van, hogyha neki pattanok például a falnak, akkor mi történik? Lehet, hogy ez egy gyanúper.
3: Azért, hogy ezen gondolkodt mindig. Az is erős.
1: Igen. Megállva. Nem, hogy neki patoljak.
3: De tényleg, tehát, hogy ezen nem gondolkodtad, mert nekem volt egy ilyen furcsa időszak az életemben, amikor valamilyen az izméhez hasonló megismeréstől hajtatva megnéztem az összes hát valami életemben cyberpunknak nevezhető, vagy vele relációba hozható filmben ezeket az interfészeket, meg ezeket a virtuális valóság vizualizációkat, hogy azok mennyire működnek, nem, mi van kitalálva belőle, mi nincs kitalálva belőle, és hihetetlenül, de még mondjuk a szerintem a legutolsó ilyen klasszikus értelemben vett ilyen immersive, the display, de izé, az ugye a Minority Report-ban volt.
1: Igen, hihetetlen rossz.
3: Tökéletesen működésképtelen és elég fantáziátlan megoldás.
2: Viszont megcsinálták már sajnos az amerikai cserekben.
3: Hát csak az újakat.
2: Hát a kesztyűs tudsz.
1: De arról nem is beszélve, hogy abban a filmben, tehát ugye hihetetlen nagy IT infrastruktúra ott van, és konkrétan a fizikai adathordozót teszi át az egyik asztalra, a másik asztalra.
3: És azt kell bedugni. És be is kell dugni. Hogy képzeljük el ezt a dolgot? Vagy ez korai kérdés? És azért, mert hogy mivel engem mondjuk, ugye ez meglehetősen érdekel, hogy ezen tényleg a PX pilóta kalandjaihoz hasonló módon fogunk szórakozni, mivel valami 10 szeretét múlva, mint ahogy talán már most is, de Tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot akkor?
1: Viszont... Hát a probléma szerintem pontosan az emberi interfészen van.
2: Hallgató?
0: Jó mondás.
2: Halló, halló.
1: Halló.
5: Halló. Viszont ott volt a Szerelmes Tomasz című film, arra nem tudom, hogy emlékeztek el pár évvel
3: ezelőtt. Ó, nem, mondj valami.
1: Mesélj.
5: Abba szerintem meg pont az volt a nagyszerű, hogy teljesen olyan formában mutatta be ezt a úgynevezett virtuális valóságot, vagy hát inkább ezt a hálózatot, ami összeköti egymással az embereket, ahogy az a valóságban is működik, tehát ahogy azt a mostani mindennapjainkban megéljük, hogy a számunkra a virtuális valóság az a, nem tudom, az IRC kliensnek az ablaka, vagy a levelező kliensnek az ablaka, vagy éppen a brózeremnek az ablaka, tehát jelenleg ennyi a virtuális valóság. Az a film az egy olyan fickóról szól, akinek olyan fóbiás betegsége van, hogy nem bír kilépni a lakásából, és nem bír más emberekkel érintkezni konkrétan személyesen, és azért egy ilyen zsilippel elválasztott lakásban lakik, ahova neki, mit tudom én, két hetente hordja valami cég a kaját, meg minden dolgot, amire szüksége van, és csak és kizárólag a számítógépén keresztül érintkezik mindenkivel. És akkor hát azért Szerelmes Tomasz a cím, mert keres magának partnert az interneten keresztül, de hát olyan partnere van szüksége, aki viszont hajlandó azt elnézni, hogy nem találkoznak személyesen.
3: Ez a valóságot.
5: És szerintem az a jó a filmben, hogy nagyon, nagyon következetesen végigviszi ezt az ötletet, és egy csomó apróságot belerakott. Az egy végig van gondolva, és nagyon jó ötleteket tesz bele. És ilyen tök ironikusan ez a cybersex is bele van téve, hogy akkor ő vesz ilyen kitet magát, amit így magára szerelhet, és akkor a kiszemelt is vesz, és akkor megpróbálnak úgy szexelni, és ebből mi sül ki meg, stb. Na jó, mindegy, hát akkor ezt így ajánlom neki.
0: Na, megnézem. Hello.
5: Hello.
0: Csináltak egy ilyen teljesen fake kamuszájtot.
1: A network-ölt virtuális
0: szex. Igen, gyönyörű rajzokkal és teljesen komolyodott lapokkal. Az jutott eszembe a kis karikatúra, amit ma reggel láttam. Az egyik kutya gépelt, számítógépen ott volt a másik, és kövesett, hogy bőzött, hogy te figyelj, az interneten úgy se látják, hogy egy kutya vagy.
2: Ez nagyon klasszikus volt, viszont a hallgatók...
0: Igen, de nekem új.
2: A Tilos Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
1: A Magas Les külön kiadását.
2: Hát vagy Skifi nap, ugye?
3: Igen. És a telefonszámod azt szerintem simán nem mondjuk 2-15-37-73. SMS számot nem mondunk, mert nincs.
1: És hogy lehet... Most zenét hallgatunk, és utána elképzeljük, hogy is képzeljük.
2: És hogy van ötletetek, hogy milyen lehet a cyber világ,
3: akkor lehet a kedvesek országoknak.

0: Stílus Rádió 90.3.
1: Magas lesz.
2: A Dárkány szájában milyen jól hangzik.
3: Magas lesz, igen. Meg a 2030.
1: Speedlessen
3: vagyunk. És azért, hogy ezt a hát alternatív cyberspace vizualizációt el is tudjuk képzelni, besötétítettünk a stúdióba.
1: Igen, becsukjuk szemünket, és kántálni fogunk, hogy...
3: Ezt javasoljuk, hogy a hallgatók is tegyenek így.
1: Semmi hangunk.
3: A fülüket ne fogják be egyedül.
4: És a számítógépünk is egy
3: valami. Igen. De az mondjuk...
4: Elkezdett önálló életet.
1: Úristen, élni. Oda mutatott.
3: Na, az milyen, hogy megjelent egy kurzor. A teljes sötét
1: és mondja, hogy nop. Follow the white rabbit.
3: Oké, tehát most már beengedünk mindenkit, arra volt a talányát is. Szóval, hogy elképzeljük ezt a dolgot, vagy ne fussunk ennek neki, mert
1: szóval az a probléma, hogy egy olyan térben kell itt, olyan térről van szó, ami nem az embernek a megszokott háromdimenziós tere, a fizikai tere. Viszont az ember ugye erre van ráhúzalazva, a háromdimenziós fizikai téren, és ezért küzdenek ezek a filmek is, amiket mondasz, ennek a könnyű vizualizáció, így is mondják ugye vizualizációjával, mert hogy azt próbálják meg elérni, hogy az egyszerű emberke, aki nézi a filmet, és aki nem olvasta ezt a szakirodalmat, és nem igazán vágja, hogy egyáltalán miről is van szó, az is megértse, hogy ott valami fajta más térben való mozgás történik. De a helyzet az az, hogy ez egy tényleg másmilyen tér, tehát amennyire ugye egyéb science fiction könyvekben, amikor az idegenekkel próbálnak találkozni, és akkor mindenfajta vad élőlények jönnek elő, ugye emlékezzünk a Solarisra akár. Ugye ott itt is arról van szó, hogy egy totál más tér, amit abszolút nem jellemző rá az a fajta távolságtartás, az a fajta sebesség vagy mozgási dinamika, ami az általunk megszokott fizikai térre jellemző. Ez így nehéz vizualizálni, vagy nehéz
3: analógiát. De még nem is beszélünk lényekről, amik előjönnek, érted? Tehát, hogy oké, hogy szifinak van. Ez teljesen oké, mindenki jelentkezik közben hevesen, de az oké.
4: Hadd kérdezzek vissza neked például, hogy te is nap mint nap ebbe élsz, használod, mint munkaeszközt, kommunikációs eszközt, bármi. Neked például van erről bármiféle kényszerképzeted, hogy ez milyen? Mert bennem semmi nincsen. Mert én pontosan tudom, hogy számítógépek vannak, össze vannak kötve, optikai kábel, műhold, bármilyenek. Tehát én ezt el akarom képzelni, akkor egy ilyen klausztrofóbiás metrószerelvényt képzelnék el maximum, amiből így beszorulva kúszok.
3: De szinte mindig megállom egy forma távolságra.
4: Tehát nincsen távolságérzete. Minden ott van a képernyőn, minden helyben van. A gép meg valahol van, és nem is igazából érdekel, hogy hol van.
1: Nekem határozottan van távolságérzetem, például csak a távolság az az idő.
4: Tehát a tér az idő. De az nekem annyi, hogy nem messze van, hanem attól, hogy már a fenegye meg már megint 100 000-en használják, be van dugulva, vegyenek nagyobb sávszélességet, vegyek én nagyobb sávszélességet. Tehát ez nekem nem távolságérzetként jelenik meg, hanem rossz technikai körülményként
1: nekem viszont jelenik igen. Meg. Nekem viszont igen. Nekem szóval az van messze, ami hosszú ideig tart odaérni. Ahogy szóval egyébként a tömegközlekedésben, a hagyományos közlekedésben is az van messze, amit hosszú ideig tart odaérni.
3: Hát ez megint csak a teljesen normál fizikai analógiából érkező tapasztalat.
1: Nem? Egyébként nem, mert ilyen értelemben ugyanolyan messze van Helsinki, mint Szeged. Meg 2 óra az út mind a kettő irányba.
3: Attól az még, hogy repülővel, igen, meg van attal.
1: De hát ezt mondom. Tehát hogy milyen messze van az, hogy milyen mennyire tart odaérni.
4: Uh-huh. Ebben az értelemben pedig a tér egész más, mert a fizikai kapcsolatot, tehát a fizikai összekötetés.
3: Mondunk minden URL-t, hogy Európa térképet
4: van mondjuk egy előfizetésed, az csatlakozik valahova, és könnyen előfordulhat, hogy mondjuk elindul valahova a vonal, és akkor elmegy föl Norvégia, Svédország, onnan visszafordul, és megérkezik mondjuk a szomszédos országba, vagy onnan jutsz át Olaszországba. Tehát a klasszikus, amerre te elindulnál a való életbe, úgyhogy repülőre ülsz, autóba, hajóra, bármire, ezt el kell felejteni. Tehát itt teljesen mások az irányok. És hogyha használjuk ezt a közel-távol analógiát, amit Darka is mondott, akkor nem szükségszerűen az van neked a hálózaton közel, ami térben közel.
1: Igen, hát ezt is mondom, tehát ezt mondom,
3: hogy, ez nem
1: hogy olyan messze van, amennyi ideig tart oda jutni.
4: Tehát igazából nem lehet elképzelni, eljobb biztos el lehet, egy nagyon sajátságos vetületű térkép lenne, hogyha...
1: Igen, de azért mondom, hogy a probléma az itt van.
4: És amire desül mindenki számára más lenne, mert hogyha más ponton vagy becsatlakozva, más szolgáltatónál vagy becsatlakoztatva, akkor egy egész mást láthatsz. Mindenki számára szubjektív lett, ha ezt így megpróbáljuk elképzelni.
1: Igen, de amit mondani akarok, az az, hogy a vizualizációk, amiket eddig láttunk, ugye ezek egy kényszeresség igazából ezt a fajta virtuális cyberspace-t, ugye egy analógiát próbálnak megfelépíteni az általunk ismert térre, amiben ugye mi fizikai testünkkel mozgunk. De ennek az analógiának tehát nagyon nagy korlátai vannak egy ilyen analógia építésre. Tehát igazából a vicces kérdés az tud lenni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg valamennyire bele lehet mászni valóban egy ilyen térben, hogy akkor ott, ugye, hogy te is mondtad, hogy hát ahogy így nézik most már a kognitív tudósok, meg a neurobiológusok, hogy is működik ez a mennyire van összedrótozva az embernek az agya a testével. Tehát nyilván ott akkor megszűnnek bizonyos végtagjaid, és mások keletkeznek, és ott teljesen más környezetben kell produkáljál, és mozogjál, és szerepeljél, és az a kérdés, hogy az egy milyen élmény lehet. Mert nyilván totál más élmény lehet, mint a mostani.
3: Hát ezt kell elsajátítani. Igen, ezt kell elsajátítani.
4: Közben lett számítógépünk, úgyhogy az SMS számú 0620999993, és az irc.lt.hu-n a Tilos Rádió IRC csatornán is megtalálhatók vagyunk.
0: Csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy nagyon egyszerű igazából ezek a megfeleltetések. Gondoljunk, az emberek szoktak álmodni egy ilyen álomvilágra. Miért van az, hogy a legtöbb ilyen skifibe például az idegenek azok mind úgy néznek ki, mint egy rendes kétlábú ember, csak ugye kicsit furcsa fejük van, tehát
3: tudja azt, hogy ezt hol kell beszélni.
0: Köszi.
3: Hello.
5: Szerintem ez, amit az Ákos mondott, vagy mondtál, ez az éles külön választás, hogy van egy ilyen határ, amikor keletkeznek új végtagjaink, úgymond, vagy új érzékszerveink. Ez nem ennyire éles distinkció, hanem ilyen értelemben a bicikli is egy ilyen kiterjesztésünk. És a között is van egy, tehát ott is az idegrendszerünk és a bicikli között végül is van egy ilyen közvetlen összeköttetés. Tehát felfoghatjuk úgy is, hogy én azt a kereket mozgatom, vagy a pedált mozgatom az agyammal. Más kérdés, hogy konkrétan az erő átvitel az úgy valósul meg, hogy közben ott van a lábam is, és annak hozzá kell érni a pedálhoz, de hát a lábamat is csak úgy tudom mozgatni, hogy ott van az izom, stb.
1: Igen, de viszont a minőségi különbség akkor történik meg, hogyha már nem az érzékszerveiden keresztül, vagy a végtagjaidon keresztül kontrollált mondjuk így a szerzett végtagodat, hanem tudati úton.
5: Én pont azt akarom mondani, hogy én ezt nem annyira érzem minőségi különbségnek, hanem én ezt részletkérdésnek gondolom.
1: Szerintem hogy most, pedig nagyon nem részletkérdés.
5: Kihagyunk, mert amit te mondasz, az, hogy kihagyjuk a szemet mondjuk, mint érzékszervet, és közvetlenül mondjuk a látóközpontba kötjük be az elektródát. De végülis mi a szem? Érted, a szem az csak egy ugyanannyira mechanikus gépezet, mint az a Sony műszem, amit rá fogok kötni.
1: Nagyon nem így van, és gondolj bele még súlyosabb visszajelzésekre. Például amikor ülsz egy autóban, az, hogy az autó megcsúszott-e vagy nem, azt nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy ezt érezd. Viszont hogyha a terészed lenne az autó, illetve te megcsúsztál-e vagy nem, vagy te saját egyensúlyod az áll-e vagy nem, az sokkal könnyebben érzed. Miért? Azért, mert közvetlen kapcsolatban vagy az érzékszervel, ugye konkrétan a füledben levő kis járatokkal, amik ezt neked jelzik.
4: Ne úgy képzeld el a mesterséges szemet, hogy a látóközpontban van bekötve, hanem be van kötve máshova, és mondjuk egész más területe is stimulálja az agynak, és más képzeteket kelt.
1: Tehát itt igazából arról kell
5: gondolni. Világos nekem, csak én nem gondolom azt, hogy ez egy annyira nagy minőségi ugrás lenne, hogy most kihagyjuk az amúgy mechanikus érzékszerveinket, vagy amúgy mechanikus végtagjainkat, és közvetlenül a kortexre kötjük rá ezeket.
1: Gondold el Gregor Samsát, amikor szegénykem átváltozott 2x4 lábú bogárra, annak idején még a 20. század elején történt ő vele ez, és onnantól elkezdett a plafonon mászkálni, mert ez mennyire kényelmesnek tűnt számára. Tehát ha belegondolod magad egy 2x4 lábú bogárnak a testébe, akkor rá fogsz jönni, hogy teljesen más, hogyan kell az egész külvilághoz hozzáálljál, már csak a saját testeden keresztül.
5: Na jó, de erre mondok neked egy másik példát viszont, vagy ellenpéldát, hogy gondolj vissza arra, amikor még nem tudtál biciklizni, mondjuk azt annál nehezebben tudod megtenni, minél korábban tanultál meg, de hogy akkor mennyire elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ott megy az az ember ezen a teljesen instabil kétkerekű dolgon.
1: Te kicsit sem tűnt elképzelhetetlennek számomra, nem bizony.
5: Akkor te biztos nagyon korán tanultál meg biciklizni, nekem van egy barátom, aki pár éve tanult meg így a 20-as évei derekán, és számára ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog, és szerintem neki az, hogy ő megtanult biciklizni, tehát hogy megtanulta irányítani az agyával ezt az ő kiterjesztését, hogy ezzel a McLuhan-i fogalommal éljek, az kb. Akkora flash lehetett, mint amikor valakinek bekötik az agyába közvetlenül az elektródát. Én valahogy így képzelem.
1: Jó, én szerintem van itt egy minőségi ugrás azért, tehát értem, hogy szerinted nincsen. Ezt így véleménykülönbségnek.
3: Igen, megosztottam a stúdióba ülőket egyébként, én is veled értek egyet inkább.
5: Meg nekem az is beugrott, hogy én iszonyan rá vagyok kattam egy ilyen lövöldözős játékra, ilyen online.
6: Melyik ez?
5: Kodra állandóan kodozok, a Call of Duty, és hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 2-3 óránál többet játszok vele egy nap, mondjuk, akkor így ezzel álmodom. És álmomban pedig nem azt látom, hogy egy monitor előtt ülök, és hogy
6: benne vagyok,
5: hanem benne vagyok konkrétan abban a térben.
3: Hát ugye a Krajcsik Attila pont erről beszélt, amikor itt ült a lelke helyén még, hogy nehezen fogom tudni visszaadni most egy hirtelen meg az időtávlatából, de azt mondta, hogy az agyműködésének egy nagyon váratlanul meghatározó része viselkedik teljesen azonosan a játékok művelése közben rutinos játékosoknál, mint hogyha a valóságban történne vele mindez. És nagyon-nagyon kevés olyan működésbeli különbséget sikerült kimutatni, ami azt mondatja a mérővel, hogy ha itt valami más történik, az illető az éppen nem rohangászik egy ilyen félhomályos folyosón.
5: Na és ezért mondom azt, hogy szerintem az interfész viszont ebből a szempontból akkor egy kicsit nem másodrangú, de hogy ez nem minőségi különbséget eredmény ez az interfész, hanem mennyiségét olyan értelem, hogy az élménynek a teljessége az.
3: Hát akkor én még adom a lovat egy kicsit, szerintem, amit a Dárkány mondott, itt az autó megcsúszik, én megcsúszok, ez egy ilyen sávszélesség problémának tűnik.
5: Na igen, egyébként igen.
3: De ő hívhatja a fejét egyébként, hogy nem, igen. De akkor most közvetítek úgy, hogy mert hátrányos helyzetbe kerüljél.
5: Hát pedig a sávszélesség probléma szerintem annyiban, illetve ahogy mondod, ez annyiban jól kifejezi azt, hogy talán egy kicsit korlátozottak a lehetőségei az érzékszerveinknek, mert nem olyan a felbontás.
3: Nyilván, mert az ellenreakcióidra is eléggé korlátozottak a lehetőségek, egy kormánytekerés.
1: Tehát olyan szinten van itt probléma például, olasz kutatók például csinálnak műkezet, cyberhand.org, meg lehet nézni, intelligens kézprotézis, amit tudsz vezérelni az ideg, tehát ideg szálaidra kötik rá, ugye ott a túloldalát a dolognak, és akkor úgy fogsz, tudsz vele fogni, hogy megtanulsz vele fogni. Tehát kvázi egy új végtagot fogsz kapni, nyilván olyanoknak jó az, akiknek valamiért elveszett a kezük. És annyira fontos az, hogy mi hol van, hogy melyik része a vezérlésnek az hol van, hogy például azt a reflexet, hogy amikor elkezd csúszni valamilyen kezedben, akkor utána kell fogjál, ezt muszáj nekik a kézbe, a mesterséges kézbe belerakni, mert nem elég finom az átmenet.
3: Hát, attanek szofisztikált hozzá.
5: Erre meg megint azt tudom mondani, hogy nemrég tört el egy barátomnak a keze, és miután levették a gipszet, ő kb. Ilyen jellegű problémákkal szembesül most, tehát így egy csomó minden finom mozgást újra kell tanulnia. Tehát, hogy szerintem itt nem a műkézről van szó, hát most gondolom végig, hogy amikor a lábadat megszúrom egy tűvel, akkor az ingerület az ugyanúgy egy meghatározott, nem kevés idő alatt jut el az idegrendszeredbe, és ott még kerül feldolgozásra, mert nyilván ez a feldolgozása sokkal gyorsabb, de hogy a lábad is ebből a szempontból csak egy ugyanolyan periféria, mint az a műkéz.
1: Azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy el is...
3: Igen, de még nem értem, hogy miért mondod, hogy nem.
5: Na jó, én akkor kiszállok.
3: Oké, okay, ma képviselek itt egy kicsit még.
1: Én még egy hasonlatot mondanék még igazából, ami miért szerintem itt nem sávszélesség, hanem mondjuk így, hogy kifejező képességbeli probléma van. Egyszerűen a gondolataid és az emberi nyelv által kifejezhető gondolataid közötti valódi részhalmazi viszonyra szeretnél felhívni a figyelmet. Tehát, hogy
0: ezt lehetne egyszerűbben, hogy hallgatok és megértsék?
1: Ezt nagyon egyszerűen hát, fogalmaztak.
3: A transformáció, ami a fejedből
4: az a probléma, amivel a gíkek küzdenek, igen. Egy folytában tehát, nem tudják kifejezni magukat.
1: Igen, meg amivel a...
4: Mások kevésbé küzdenek vele.
1: Azért a versírók is szoktak vele küzdeni időnként.
3: Maga náluk sportszerűtlen korlátok vannak még extra, de nehezebb a dolog.
1: Tehát, hogy amikor eszed, van egy gondolat a fejedben, aminek az alapformája nem szavas, vagy nem emberi nyelvű, ugye, hanem az egy gondolat, mint olyan, mire ebből emberi nyelvi forma lesz ahhoz, hogy kommunikálni tud.
0: Várjál, itt van egy logikai, hogy is mondjam, bukfenc, ember vagy, tehát nem emberi nyelvű, tehát ez...
3: Nem nyelv alapú.
1: Nem nyelv alapú.
0: Jó, oké, na akkor így más.
3: Nem
1: nyelv alapú. A nem emberi nyelv az nem azt jelenti, hogy más nyelv.
0: Jó,
1: hanem, hogy nem.
0: Oké.
1: Nem nyelv alapú, hanem egy gondolat. És mire ebből nyelvi forma lesz, ami alkalmas arra, hogy általad kommunikáld, az mindenképpen egy hogy is mondom, adatvesztéses leképezés.
3: Veszélyes nevelítés. Igen.
4: Hogy is?
0: Várjátok, akkor ezzel azt mondod ki, hogy amikor az ember saját magával kommunikál, akkor nem használ nyelv alapú valamiféle megfeleltetéseket?
1: Nem ezt mondom ki. Azt mondom
0: de ebből
1: ki,
0: ez derül ki?
1: Nem ez derül ki belőle.
3: Hát nem következik belőle minden esetben.
1: Nem következik belőle.
0: Sejthető.
3: Nem mond ellent neki, de nem következik belőle. Tehát, hogy az igazság, hogy én hosszan kísérleteztem ezzel a magammal való kommunikáció során, hogy megpróbáljam minden egyes lépését nyomon követni. Ugye a gyakorlat úgy kezdődik, hogy az ember egyfajtában visszagondol mindig egy-egy lépést vissza, és egy hány lépést tudsz visszafelé menni, ugye a gyakorlat első, vagy a legelső formája, és akkor ebből hova tudsz, mennyire tudsz megszabadulni attól a fajta ilyen nyelvi alapú visszaemlékezéstől arra, hogy mire gondoltál, mert az egyébként való igaz, hogy sokkal közelebb áll a nyelvi alapú leképzéshez az, amit a memóriádból szedsz elő szemben, valami valós időben történik a fejedben. De szerintem ez egy reflex, ez pont ebből a társadalmi lénységünkből származó reflex, hogy mert eleve úgy tárolunk el a dolgokat a fejünkben, hogy az kommunikáció kész legyen egy másik ember számára.
1: Hát, nem tudom, én nekem rengeteg olyan élményem merül föl állandóan, ami nem nyelvi formája.
3: Igen, abban a pillanatban igen, de viszont amikor átadod és fölidézed, akkor minden esetben megjelennek benne már ezek a nyelvi elemek.
1: Hát ha akkor átadtam, hát, vagy igen, akkor megfogalmaztam nyelvi formában.
0: Mondok egy kicsit megdöbbentő dolgot, hogy vannak ugye most ez a robotika az elég keményen fejlődik. Vannak ezek a egymással kommunikáló robotok, és ott figyelték meg. Nem két laptopra, hanem tényleg ezek a különböző japán meg egyéb dolgok, de itt egy robotika intézetből figyelték meg azt, hogy különböző robotokat összeeresztettek, és elkezdtek kialakítani egy kvázi nyelvet, ami lehet, hogy egy robotnál, mit tudom én, másképp hangzott, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, viszont ugyanahhoz a ingerhez vagy egyébhez kötődött, és egy bizonyos idő után elkezdett ez fejlődni, és kialakult egy kvázi nyelv.
3: Hát mondjuk erről pedig a Plécsában mondta nagyon-nagyon édesen azt a történetet, hogy talán Finnországban, ahol volt ahol a néma nagymama nevelte mindentől messzire elszakadva egyébként egy ilyen tanyán a két árva gyermeket, akik ebből kifolyólag egy teljesen saját nyelvet alakítottak ki egymás között, és nem tudom, ilyen 14 éves korunkban találtak rájuk, teljesen létező, és lehet, nem a Play volt mondjuk, hanem valaki, aki szintén ilyen kognitív pszichológia környékén, meg nyelvészet környékén tevékenykedik. Őket nagyon-nagyon gyorsan megtanították finnül, mint reflexként ugye abban az időben még nem fordítottak elég figyelmet ezekre a jelenségekre, de hogy 14-4 éves korra már hosszú évek óta egy teljesen közös nyelvet beszéltek.
1: De ez egy rendben is mondtad, hát mert hogy beszélgetnünk kellett egymással, ha egyedül lett volna, nem alakult volna ki.
4: Nem, te abból indulsz ki, hogy a nyelv kommunikációs eszköz.
0: Bizony.
1: Igen.
4: Nem. A nyelv absztrakciós eszköz, az egy látszat, hogy te kommunikációra használod.
3: De ez még tyúktojás probléma innen, nem?
0: Nem. Megszer értek egyet.
3: Na. Nem. Átülök.
4: Nem.
3: elsősorban abstrakciós eszköz, igen, egyébként pedig
4: igen, igen,
3: ez egy melléktermékként kommunikáció. Igen. Igen.
0: Halló, halló,
1: halló.
0: Halló.
6: Én is sokat gondolkoztam már azon, hogy magyarul forognak-e agyam kerekei mindig, de találtam egy igazolását, hogy egyáltalán nem mindig úgy van, mert például egyszer egy, már nagyon jó ideje egy színen dolgoztam, én azzal gondolkoztam, meg mindenféle eszembe jutott róla, és legalább 20 percig nem jutott eszembe a színnek a neve, amikor meg akartam nevezni. Tehát semmiképp sem mondhattam ki magamba, az agyam sem mondta ki, mert nem is tudta, hogy tehát el volt felejtve a neve neki. De attól még nagyszerűen megvoltak a gondolataim vele. És akkor innen rájöttem, hogy nem kell tervezni mindig, mert egy darabig én is azt hittem, hogy egész egyszerűen magyarul beszélgetek magamban.
1: És egyszerűen megnevezhető szín volt, vagy pedig egy RGB kód jött ki?
6: Nem, valami. Mondjuk olyasmi, mint magenta, tehát egy ilyen különlegesebb valami. És nem tudom már, arra sem emlékszem, hogy mi volt akkor, de tudom, hogy utána, amikor gondolkoztam, hogy de hogy is hívják ezt a szint, amivel én, és ne, képtelen voltam egy jó darabig felidézni.
3: Béla, mondjad akkor magadban.
6: Oké, csak ennyi.
4: Köszi, szia.
1: Az a szín, ami ilyen érzéssel töltel, ugye? Tehát ez volt ez a...
0: Na, akkor elmondom el ezt, mert azt hiszem többször mondtam a Speedlight-ban is, hogy igaz, amikor egy ember megtanul egy nyelvet, akkor tudja azt rendesen, amikor ezen a nyelven tud álmodni.
1: Valóban, ez,
3: igen,
1: ez
3: jogos, ilyen könnyű interjút én is végeztem régóta külföldön élő egyébként magyar származású emberekkel, hogy hogy van ő. Egyszerűen azt válaszolták, hogy hát attól függ, hogy kivel álmodik. Tehát, hogyha egy helybélivel, akit már is itt ismert meg, akkor nyilván.
1: Sőt, hát a
3: franciául, de hogyha...
1: A memóriára visszatérsz, hogy nekem vannak olyan élményeim, kis 4 éves koromban külföldön éltem, és vannak olyan élményeim, hogy nyilván a külföldi nyelven láttam tévében, de magyarul emlékszem rá. Tehát, hogy lefordítva tárolódott el. Tehát, hogy így ez is vicces, ugye, hogy a lényeg maradt meg, és azt meg olyan igazán...
3: De azért engem tovább is érdekelne, hogy ezt kifejtenéd egy kicsit pontosabban? Ez az abstrakciós eszköz és kommunikációs eszköz kérdéskör.
0: Hát ez messze vezet, ez szerintem, amire Max itt gondolt igazából.
4: De megpróbálom egyszerűen összefoglalni. Na. Tehát végül is az, hogy látod a környezetedet, és megpróbálsz erről gondolatokat alkotni, és erre használod a nyelvet, hogy tehát, hogy valamilyen képzetet fölépítsél a környezetedről, vagy megfogalmazzál valamit. Egyébként pont az, hogy te láthatnád, mert hogy programozol. Nincs különbség.
1: Igen, csak megszabad.
4: Nincs lényegi különbség. Tehát amikor programozol, az is egy abstrakció, egy problémának valamilyen abstrakciója, és ugyanúgy használod lényegében a nyelvet, hogy megfogalmazod.
1: Igen, de mindaddig, amíg nincs arra szükséged, hogy ezt kommunikáld, akár hang, akár írás formában, azért, mert nincs esetleg senki, akivel ezt hang vagy írás formában kommunikáld, addig nem lesz a fogalmaidnak hangalakja, vagy nem lesz neki írott alakja. És ez a mondás, ez amit az András is mond, hogy igen, fogalmaid kialakul, tehát a kognitív folyamat végrehajtódik, igen, egyfajta nyelvezet, akkor mondjuk így keletkezik a fejedben, de nem lesz hangalakja, nem fogsz hozzá hangalakot társítani, nem fogsz hozzá írott formát társítani.
3: Sokkal inkább azt gondolná az ember, hogy csak egy simán egy struktúra keletkezik a fejedben, amit nem kell elneve, aminek nincs neve.
1: Tehát, nincs olyan neve, amit kimondani, rendszer, most tudunk a mikrofonban. Nem lesz hozzá hangulat.
3: És mi van a festők?
0: Ők is cyberpunkok voltak igazából valójában.
3: Hát akkor az elkeresének az tök blődli volt.
1: Halló.
5: Bocsoda, erről is eszembe jutott.
3: Lesz itt egy telefonszámla, de mondjad.
1: Céges telefonszámla.
5: Kelvin, H. Kelvin nevű, azt hiszem, hogy neurológus, vagy minden kognitív tudományon foglalkozó űrge, akinek van egy ezt a területet népszerűsítő könyve, aki azt mondja, hogy az agynak van egy saját belső nyelve, ez teljesen független mindenféle beszélt nyelvtől, hanem azt mondja, hogy létezik egy ilyen. Kb. Az egésznek a lényege az, hogy az a beszéd központ, aminek semmi köze nincsen egy ilyen, mert ugye a nyelv az micsoda, a nyelv az belső reprezentációknak egy ilyen hierarchikus rendszere. De ez azt mondja, hogy ez még mindig csak egy abstrakció, valójában az idegrendszerünk az különböző ilyen neuronhálókból áll, amiknek semmi köze nincsen a hierarchikus rendszerekhez, mert abszolút nem ilyen hierarchiákra alapulnak. De van egy olyan hierarchikus rendszer az idegrendszerben, ez pedig a beszédközpont, ami a leginkább alkalmas arra, hogy olyan típusú absztrakt, nem tudom, entitásokat hozzon létre, amik a nyelvnek az elemei. De ez még mindig csak egy olyan absztrakt nyelv, ami az agynak az úgynevezett belső nyelve, ami a belső reprezentációk, a külvilág belső reprezentációinak a szintaktikáját meghatározza. És akkor ezen kívül, illetve e felett van egy beszélt nyelv, vagy emellett, és vannak a beszélt nyelv elemei és az agyi nyelv elemei között leképezések. És ugye nyilván annál hatékonyabb egy beszélt nyelv, minél intuitívabb módon képezik le, minél intuitívabb módon képezi le a beszélt nyelv ezt a belső reprezentációs nyelvet.
3: Amiről senki nem elhívja, hogy két embernél bármennyire is hasonló lenne egymáshoz. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés.
1: Igen, ez egy nehéz kérdés. Ezért lenne vicces egy ilyen direct link, hogy akkor lássuk, hogy ez a gondolat az tényleg át tud-e menni például.
5: Igen, de hogy ő mindenképpen azt állítja, hogy van egy ilyen belső nyelv, és ebben csak az az érdekes, hogy ő azt mondja, hogy a beszédközpont, azt bár beszédközpontnak hívjuk, de az csak egy agyi struktúra, ami valószínűleg nagy részt a magját képezi az úgynevezett racionális gondolkodásnak, de hogy ez az agyi struktúra, ez nagyon sok minden másra is használva van, tehát nem csak akkor használjuk ezt, amikor éppen beszélünk, vagy gondolatokat fogalmazunk meg a beszélt nyelv elemei segítségével, hanem akár akkor is használjuk, vagy használta az ősember, amikor azt a bizonyos dárdát próbált úgy elhajítani, hogy eltalálja vele a mamutot. És még egy csomó minden másra is használjuk. Tehát, hogy ezek a különböző agyi struktúrák, ezek rengeteg funkciót látnak el. És ezeknek az agyi struktúráknak az ilyen absztrakt megfogalmazása, mint amilyen az a belső reprezentációs nyelv, ezzel le lehet írni nem csak a beszédet, meg a beszédszerű gondolkodás, hanem egy csomó minden mást is.
3: Halleluja. Tehát akkor a tágabb halmaz.
5: Igen. Tehát, hogy több egymásra rétegződő absztrakciós szint van, és ennek csak a legtetején van a beszélt nyelv, amiről az Ákos beszélt. És hogy egy között még vannak más absztrakciós szintek is. Hellóka!
4: Köszönöm! Hello.
3: Na lehet, hogy most, hogy a magaslásban vagyunk egyébként, újra lehet idézni korábbi adásokban elhangzottakat, de ugye, hogy a vízimajom elmélet, mely szerint és kettős pont az hallgatót megvárjuk ezzel. Halló!
1: Halló!
7: Sziasztok! Nem visszhangzok?
3: De.
0: Kicsit.
7: Akkor lehalkítom már.
0: Na
7: így jó. Hogy az előző hozzászólóhoz szeretnék csak annyit mondani, hogy olyan, hogy beszédközpont az önmagában nem egy homogén dolog, hanem kétfajta beszédközpont is létezik, ugyanis most itt, nem most itt, tehát vannak olyan betegségek, agyi betegségek, amelyek egy bizonyos, egy ilyen vér vagy ér probléma, ami csak egy bizonyos területen okoz zavart. És ekkor derült ki, hogy van olyan betegség, amelyben a betegnek a belső gondolkodása tökéletesen intakt, viszont nem képes rendesen beszélni. Tehát azok a hangok, amelyek kijönnek a torkán, azokat ő nem, még azt sem tudja felismerni, hogy ezek nem megfelelően kiejtett szavak, és azok, amiket kiejt, azoknak nincsen semmiféle, vagy igen, ha van, akkor csak véletlenszerűen hasonlít valamit a való szóra. De a betegnek a belső gondolkodása az tökéletesen épp. És vannak olyan beszédközponti problémák is, ahol a beteg a belső gondolkodása is teljesen tönkre ment, tehát belülről sem tudja azt a gondolkodást, amit egyébként a beszéddel együtt jár, azt magában sem érzi.
3: Komolyabb hardware hiba.
7: Ez egy komoly, igen, egy ilyen system failure, egy komoly system failure.
1: Igen. Tehát így lehet a legegyszerűbben az agyi tevékenységet tesztelni, hogy valamelyik részt kivesszük, és nézzük, hogy a több egy mit csinál.
7: Van olyan is egyébként, hogy olyan az is mutatja több szintűséget, hogy vannak olyan jelenségek, hogy a betegnek mutat egy kulcsot, és ő nem tudja, hogy az kulcs. Azt megmondja, hogy ez egy olyan valami, amivel kinyitom az ajtót és használom, de azt a szót, hogy kulcs, ezt nem tudja kijelenteni. Ezt képtelen megfogalmazni.
3: Hát a százalék magányban, amikor fölírták. Igen, lassan felejtötte.
1: Fogalmi alkotás probléma felismerésem.
7: Még egy kérdésem van, hogy beszéltetek a számokról? mert a számok, a számolás, tehát a beszéd és a számolás az két különböző dolog, és hogy a számolásnak a különböző nyelven való megvalósítása az, az a másik nyelvnek a megtanulásánál nagyságrendűkkel fontos, de nehezebb probléma. Sokkal. Úgy hallottam, hogy ez igaz vagy nem igaz, hogy, hogy a második világháborúban a francia és a német, tehát a franciák a német kémeket így tudták kiszűrni rendesen, hogy ez a németeket számoltatták franciául, mert tudjátok, hogy a francia nyelvnek a 80 meg a 90 az úgy van, hogy 4, 20, 10, és ezeknek az összeadása, torzása, stb. Ez egy nem ott felnőtt, tehát a kultuszkörben gondolkodó embernek nagyon-nagyon nehéz, aki tanulja, tehát akinek az agyi struktúrája valamikor a fejlődése során nem úgy alakultak, hogy ebbe belenőtt. És ez valami teljesen más. Tehát a számolás az annyira más, mint a beszéd, hogy nem is tudom mihez, mennyire
1: nem tudom, mondjuk ezt a problémát át lehet hidalni Franciaországban felnőtt kémekkel, tehát hogy... Na, szerintem így a végén beszéljünk még arról, hogy mi lett a Cyberpunkból.
3: Igen, mert a Cyberpunkon
1: meglóttunk.
3: Post-Cyberpunk.
1: Post-Cyberpunk. Nem, a nagyon furcsa jelenség az az... Azért meg kimondtad, hogy azért nem létező fogalom?
4: Wikipédia. Nézd meg a Wikipédiát, van
1: Post-Cyberpunk. Azért, mert más valaki is leírta a websájtra, ezért már létező fogalom.
4: Legjobb.
1: És bemondták a tévébe, tehát igaz.
4: Na, ilyent nekem nem mondjál, mert ugye nálad az internet a fő forrás, és ami onnan jön, azt elfogadod.
1: Tehát nem így van.
4: De.
0: Na, halljuk, mi ez a post-cyberpunk.
1: Nem tudom, mi a post-cyberpunk.
0: A hallgatóhelyek itt várják már, hogy hogy él túl ez a...
1: Én csak azt akartam mondani, hogy mi lett belőle, de mondjál, Max, mi a post-cyberpunk.
4: Na, mondjad.
0: Mi lett belőle, tényleg?
1: Hát az belőle, nagyon furcsa módon, ugye, hogy hát ez a legalábbis a Gibsoni vonal van, ugye 80-as években indult. Hogy a Gibson a legutolsó könyvét ugye már múlt időben írja. 2003-ban jelent meg, és 2001-ben játszódik, és ugyanolyan a könyvnek a mind a, ugye, dramaturgiája, mind az ötletek, körülbelül ugyanolyan ütős, mint a korai könyvek. Tehát ez benne a

0: Izgatja. Javaslom, hogy akkor hívjunk meg szakértőnek homeless-eket is, ha már a kömlődit említettük. Jártunk az Alatocentaurin, meg még a Marson sem, meg mit tudom én. Ez 20 év alatt megtörtént nagyjából.
1: Ez kömmen nem biztos, mert sokan állítják ezt, hogy jártak már ott.
0: Ja. Jó, oké.
2: Okay. Tehát ott is jártunk ugyan.
0: Tehát mindaddig, ameddig én nem vehetek egy jegyet a Marsra, és nem tapasztalhatom meg, hogy viszonylag egyszerű a Marsra eljutni, addig nem hiszem el, hogy én jártam ott. De ezzel szemben ez a fiction rész, ez már megszűnt fictionnek lenni. Ez nekem
2: nagyon érdekes. Ez állt kerek sztori, értem.
0: Ez állt kerek sztori. Gibson a saját karrierjén végignézte, hogy az az álló, amit hát nem minden, mert a direct censoring még nincsen, meg szóval egy-két dolgon még dolgozni kell, de úgy nagyjából. Tehát a kommunikációs robbanás megtörtént, össze vannak kötve a dolgok, az a globalizált világ, amit le van írva, a nemzetállam fokozatos meg szűnése és a nagyvállalat, globalizált vállalat, mint hatalmi struktúra, ami ezt átveszi, a tudásnak és ilyen értelemben a humán erőforrás kiemelt fontossága, stb. Tehát hogy ezek mind, amik ott szerepelnek, ezek mind megvannak. Tehát
1: és azért így van. Ne felejtsük el, hogy Ázsia is nagyon kemény.
0: Nincs Ázsia.
1: És még a cyberhatalom lett finoman szólva.
0: Ugye, ha már nem...
3: Majdnem egészében elmondtad itt ezt az egész post-cyberpunk nevű szócikket. Alkottak rá egy fogalmat, kész.
0: Jó, oké, alkossanak. Tehát, úgyhogy... ezért kérdeztem, hogy azért, mert valaki kimondta ezt a szót, azért már van. Hát,
3: igen.
2: A rendszerből miért nem lett készült a film, amit annyi éve rangoznak be? Azt ki tudja?
0: Hát ez egy jó kérdés. A Gibson nagyon megutálta a hollywoodiakat a Johnny Mnemonic miatt.
1: Bizony.
0: Ő nagyon megsértődött.
3: Ez régen mi sokkal.
2: De hír volt, konkrét hír volt.
0: Én sokáig volt, kecsegtettek azzal, hogy lesz.
2: Elkezdték a forgatást, konkrét hír volt 6 éve.
0: Igen, és sosem lesz belőle
3: IMDb.
0: Film.
3: Meg kell nézni az IMDb-be, hogy mi van.
0: Tehát ez van, a Johnny Mnemonickal az történt, hogy az egy nagyon jó film lehetett volna. Gibson írta magát a forgatókönyvet is, részt vett a forgatáson. Megnézed, a stáblista sem olyan rossz, kivéve a Keanu Reeves-t. És elrontották a vágóasztalon azt a filmet. Tehát a Gibson egy olyan nyilatkozott arról a filmről, hogy úgy kell elképzelni, mint hogyha a Lynchnek a Blue Velvetjéből egy ilyen szombat délután családi mozit forgattak volna, vagy vágtak volna a végén. Érted? És nagyon, emiatt aztán nagyon megutálta a hollywoodiakat, és szerintem nem fog velük dolgozni többet. Tehát, hogyha lesz Neuromancer film, akkor az nem hollywoodi lesz.
1: Hát, vagy Magyarországon rendezik.
0: Egyeken. De nem hollywoodi pénzből akkor sem. Tehát, hogy érted a problémát. Tehát ez ilyen értelemben. És furcsa, hogy nem pedig nagy rendezők voltak hozzárendelve a Neuromancer filmhez is, ugye? Tehát a pletykák azok eléggé kecsegtetőek voltak, de...
1: Fölvetődik bennem az a probléma, hogy mi az, ami most a cyberpunk után van mondjuk ilyen irányzat például. Van-e ilyen, ami ez a, hogy is mondjam, egy ilyen geek filozófiát tovább vinni, vagy nem? Mert ugye kicsit eltemettük itt a végén.
2: Jogosan.
0: Nem tudom.
1: Tehát nincs kvázi egy ilyen nagy hype vagy irányzat mostanában.
0: Nem tudok róla, nem tudom. Biztos van, csak az én törésvényen figyelmet elkerültem.
1: Max.
3: Hát ez fogalmam nincs.
2: Mi egy fél műsorni van körülbelül, de úgy értem, hogy amit lehetne erről beszélni, vagy rátaláljunk. Nem tényleg.
1: Halló.
4: Hello. Bocs, még így a végén, de az Existence-nek a témája az, hogy ezt az egész biotechnológiát, ezt így beleoltották ebbe a cyberpunk tematikába. Ez szerintem egy újdonság, meg egy...
0: Egyáltalán nem, Gibsonnál már nagyon erősen össze van
4: mondva. Igen, az, hogy teljesen szerves és organikus alapra helyezte az egészet, tehát hogy nem elektromos ketyerék, meg mechanikus berendezések, hanem gyakorlatilag élő lények a hálózat alapjai.
0: Nem, valóban, igazad van.
4: Mert hogy szerintem ez az érdekes,

0: hogy ez lehet talán ilyen jövő, hogy a végén már csak egy ilyen nagy légyó lesz, amiben ilyen szerves molekulák így úszkálnak.
1: Az ősleves.
0: Az intelligens ősleves.
2: Az intelligens leves. Miért kell ezt ős? Mitől ős? Mert hogy még nincsen, tehát nem lehet ős.
1: Hát az intelligens leves.
2: Az intelligens leves.
1: Intelligens leves.
2: Tehát ez a betűlevesnek az új változat.
1: Kérek, jó napot, egy tányér intelligens leves legyen az kedves.
2: Szükségem van egy kis számoló kapacitás, ezért veszek egy kis levest.
1: De most kénytelen leszel helyette beérni mosóporral.
2: Mosóporral?
1: Ne.
2: Jó.
1: És tényleg ott lesz a Wikipédián, figyeljetek, tényleg ott lesz. Igen, hát időt kérünk.
2: No, hát ennyi volt, azt hiszem a magas lesz.
1: Na, mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljött, meg hogy meghallgatta. Ezen kívül pedig reméljük, hogy lesz még olyan tematikus nap, amikor összevontan tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, és esetleg teljes legénységgel. Mindenkinek a legkellemesebb minden estét, és lassú hétvégét majd.
2: Igen, én csak úgy tudom megfelelni a posztszájbepankos felvetést, hogy felteszem azt a kérdést, hogy de ezen gondolkodjanak el a hallgatók, és a következő magas lesbe telefonáimban válaszokat, hogy szerintetek túléptünk-e már a posztmodernen?
3: Megaszoltam.
1: De látom, hogy jó indulatú vagy, ne a speedlightba telefonál.
3: Viszont a kedves hallgatókat, Illus Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
1: És mese fog következni.
3: Skifi nap van, úgyhogy még lehet egész évfélig hallgatni különböző érdekes témákat. És jövő héten lesz magas lesz.
2: És fél óra kezdődik a moziban az Orion egész estés mozifilm, csak úgy mondjuk.
1: Pont ide lehet
2: érni. Bizony.
3: Akkor sziasztok.
1: Ciao.

Tilos Rádió. Rádió történeti megtaláljátok. A rádiós történeteknél járunk. És Pálfi Balázs, aki ugye a Tilosban is és a Magyar Rádióban is dolgozik. Most utána hallgassuk meg a Magyar Rádió UFO-ját, aki tulajdonképpen a legtilososabb műsorokat csinálja ott, és ő a legidősebb. Korányi Tamást fogjátok hallani, akivel otthon nála beszélgettünk.

0: Szóval én ősidők óta dolgozom, és 81 vagy 82 óta vagyok, voltam státuszban a rádióban, már a Magyar Rádióban, és aztán onnan mentem nyugdíjba, és mint nyugdíjas dolgozom. Tehát ezt az időt tudom, de az előtt is én már, akkor az volt az érdekes helyzet, hogy én a gondolatkönyvkiadóban dolgoztam, mint lektor, ami ugye szemben van a rádióval. És akkor én voltam az ügyeletes riporter, hogyha valami riport alany nem jött el, meg minden, akkor mondták, hogy gyere át, te tudsz mindenről dumálni, és akkor én dumáltam. Rengetegszer volt ez, hogy a szemközti állóval áthívtak gyorsan egy kis izért. Úgyhogy ilyen módon kezdődött tulajdonképpen a kapcsolat, aztán csináltam önálló műsorokat, és azóta aztán ottan dolgozgatok. Hát ott, szóval, hát rémes volt a rádió a 80-as években, mert képzeljétek el, hogy rengeteg pénze volt a rádiónak szemben a mai helyzettel, amikor semmi nincs. És ugyanakkor ugye ez valami olyan érzés volt, mint hogyha az ember ilyen őrült nagy zsákban ülne, de nincs benne semmi, mert ugyanakkor ilyen hülyeség halmaz. Ilyen vélemények voltak például a rádió akkori vezetését, hogy remek a műsor, de nem adható. Szóval ez például egy tipikus vélemény, remek mű, nagyon jó, de nem adható, és akkor miért? Azért, mert mit szól hozzá Brezsnyev, tehát szóval, érted, valami borzalmas állapot. Na most az a szomorú, hogy ez a szellem nem változott alapvetően a rendszerváltozás után, szóval ezek a reflexek megvannak most is, csak más irányúak. Most például ugye az van, hogy a pápa haldoklik, és akkora esik egy műsor, nem zavarja ez a hívőket.
1: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
0: Tehát, na most ez ugyanaz, hát érted, mert hát a rádiónak mi köze van ahhoz, hogy a pápa haldoklik, mint ahogy mi köze van ahhoz, hogy Brezsnyev haldoklik, szóval nem.
2: Внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.
0: Szóval a rádió, hát az egy dolog, és na, úgyhogy ilyenekkel volt tele, de hát óriási történetek, mert nem tudom, hogy milyen. Elmeséljem például azt, ha már Brezsnyevet említettem, a Brezsnyev temetésén, hogy mi volt.
3: Дорогие соотечественники, дорогие фронтовики, уважаемые зарубежные гости, в эти торжественные дни для каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года.
0: Kérlek szépen, a Brezsnyev temetésén én egy kollégámmal, aki szegény már meghalt, és szintén egy ilyen idős ősrádiós, azt a megbízást kaptuk, hogy tekintve, hogy akkor délután ne olyan vidám dolgok voltak, hogy csináljunk egy olyan zenét, állítsunk össze, ami olyan homogén, nem kell gyászzene legyen, de azért ne legyen, mondjuk jazz lehet, lassú jazz, meg ilyesmi. Na akkor ott elkezdtünk válogatni, soha életünkben még ebből a szempontból nem válogattunk, minden szám fölgyorsult valami dobszólóval, vagy valamivel, és akkor nem lehetett, hogy ez nem jó, jó. Na jó, de aztán valahogy kezdett összeállni, és hát mondták, hogy egy kis prózát is tegyünk azért be. És hát akkor gondoltuk, akkor volt a nagyon jó műsor, volt a Török Tamásnak a Krúdi fantáziája, ami megjelent lemezen is. Hát tegyünk be abból valamit, hát az nem lehet. Jó, hát akkor ott nézegetünk, majd abból beteszünk, vagy olyan 10 percet, 15 percet. Hallgassuk meg, hát jó, de mi lehet a Krúdi fanterem? És akkor kezdtük hallgatni, és egyszer csak halljuk, hogy a Latinovics azt mondja, hogy 20 éve várok erre a napra. Na most, érted, szóval valami eszméletlen. Na most, ilyen, ebbe éltünk. Tudod, szóval vízi, mi az áthallás? Adottátok a kifejezést? Az áthallás kifejezést. Úgyhogy, na, szóval ilyen történeteim vannak, vagy mit tudom én, az egyik legszebb technikai, az a technikai bravúr volt. Egy kádár beszéd föl volt véve, és le kellett szalagról adni. És az adás előtt úgy, hát ugye 10-15 perccel a technikus föltette volna, és akkor kiesett a mag, és pratty, és úgy leesett a földre, és ott volt a beszél, és 10 percben kezdődik az adás, és akkor ezt csinálták, hogy bejött két ilyen nagyon gyakorló technikus, betették a magnóba, akkor kezdte húzni, de ugye összetekeredett, úgyhogy akkor elvágták, kitekerték, összeragasztották, és elvágták, és akkor így 3 méterenként volt elvágva, összerakva, és így ment le egy 20 perces, és csont nélkül szél.
4: Szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szelme véd szocialista vívmányaink társunk társa a szocialist biztosít és előre halad a építés útja.
0: Na, ez egy technikai történet.
5: Hogy ugye most itthonról készíted a műsorokat, hát szalagról ment, vagy megy még most is, ugye, igen, megy továbbra is.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, kérlek szépen, mikor elkezdődött az a lehetőség, hogy számítógépen lehet csinálni, akkor én nekem már volt bőven számítógépen, és gyakorlatom is volt, és mondtam, hogy hát akkor nagyszerű, akkor én most megcsinálom. Jó, és bevittem az elsőt, mondták, hogy ezt nem lehet adásba adni, mert ez nem a rádiónak a CD-je. Mondtam, mi a különbség a rádió CD és a CD? Mind a kettő írható CD. Hogy vannak itt minőségi különbségek? Mondom, igen, ezt tudom, de hát ez most már kész. Hát ami kész, ami rajta van a jel, arról már nem, az már csak a lejátszó múlik. Hát most már kész, hát ez szól, meghallgattam többször. Nem lehet, nem a rádió. Hát mondom, akkor adjatok egy rádiós CD-t, és akkor arra fogok. Na jó, de akkor nem a rádióba készül. Mondom, na de otthon jobb a gép, mint itt benn. Hát akkor most nem lehet. Úgyhogy át kell játszani szalagra. Tehát én CD-n beviszem, átteresszük szalagra, és adásba szalagról megy. Úgyhogy, és ezen nem tudok változtatni, szóval. De egyébként ez általában jellemző, mert, és mondják, hogy digitalizálják a rádiót, és minden, csak a rádió 20-as stúdiójában készült, CD-re készült dolgokat lehet CD-ről leadni. Na most, szóval ez technikai képtelenség, mert hát akkor a gyári CD-ket miért adják le? Hát az se a rádióba készült, ugye? Szóval ez van.
5: Itt ülünk a lakásodban, és hát ez egy nagy archívum. Hát mindenféle formátumban vannak dolgok, tehát itt azért elég élvezet lehet valóban megcsinálni.
0: De én két helyre nagyon nem szeretek járni, könyvtárba és hangarchívumba. Ez egy erre a két helyre. Na most ez nagyon nagy luxus, mert akkor azt jelenti, hogy be kell szerezni mindent. Egy nagyon kedves szomszéd itt egyszer bejött, és megkérdezte, hogy ezt mind olvastam-e a könyveket, és erre mondtam, hogy nem vagyok ki hülye, hát hogy olvastam volna, mondom, hát járt már asztalos műhelyben, járt. Hát ott ki van rakva 200 véső, és abból 5-öt használ. Na de azt az 5-öt nem használná olyan jó szívvel, ha nem lenne 200 véső. Tehát a biztonságot az adja, hogy 200 véső van, pedig tényleg általában csak 5-öt használ. Szóval, tehát ez szerszámkészlet. És ugye Sztálin elvtárs kérdezte egyszer, hogy hány film készül a Szovjetunióban, és mondták évenként 110, és abból hány jó, mondták 5. Na akkor jövőre csak azt az 5-öt készítsék. Na ez az, ami nem megy, ugye? Szóval nem lehet. Nekem örök bajom az, hogy mikor találkoztam először a rádióban a úgynevezett zenei szerkesztőkkel, akik így a műsorhoz adnak ilyen plim-plimet, akkor azt láttam, hogy megjött a zenei szerkesztő 3 tekercsel. És megnéztem, és az egyik, és az élére volt írva az, hogy lírai, drámai, gumi. Ez a 3 volt, hogy a gumi az, ami bárhol elúsztatható, beúsztatható. És akkor rájöttem, hogy hát ő azért hozta, hogy majd meglátjuk, hogy mi kell a műsorhoz, és akkor ugye a szünetekben. Úgyhogy azóta én nem használok zenei szerkesztőt, hanem magam, mert tudnik, a legfontosabb, engem halálosan idegesít, nem tudom, észrevettétek, amikor a rádióban bemondják azt, hogy na akkor zenéljünk. A beszélgetés van, akkor most egy kicsit zenéljünk, és aztán, tehát akkor az úgy oda, az egy olyan kis gipsz oda be a zene, holott fantasztikusan fontos része. Na és itt jön ugye az, hogy a hangjátékok, az úgynevezett hangjátékok, azok Magyarországon, a magyar rádióban készült hangjátékok, azok tulajdonképpen pódium termékek, az olyasmi, mint hogyha egy pódiumon 2-3 mikrofont leszúrnak, és akkor a színészek ott mondanak valamit, de mint hogy a néző fárad, időnként bejön egy hegedűs, és egy picit húz. Na körülbelül így készül ez. Na most ez így nem. Szóval, hát azt hiszem, amit ti csináltok például, pláne amit mostanában a rádiónak is csináltok, hát az... Hát ott minden hangnak, az egyenrangú minden hang, nem? Szóval ez az alapvető. Ugyanakkor viszont ugye nagy műfaji szférákat egyszerűen nem használ a rádió. Például ugye az hogy DJ, az egy ilyen megtűrt, lenézett valami a hivatalos zene szerint. Ugyanakkor azt látom egy pár idő, hogy egyszerűen zseniális pasik vannak, meg lányok is köztük. Ugye, köszönöm. De tényleg, de hát nem tudom, például ilyen nevet ismertek, hogy Spooky. Hát a Spooky, ugye, hát most az, hogy az egy tanult ember, az mondjuk egy közhelyszerű kifejezés, és amely ugyanis azt hiszik, hogy ezek az emberek csak úgy elkezdenek valamit csinálni, soha életükben nem tanultak semmit, ugye azt mondjuk 2 vagy 3 diplomája van a Spookynak, tehát nem csak zenéhez, antropológia, meg ilyen dolgokkal is foglalkozik, de ami az érdekes, a Steve Reich nevét nyilván ismeritek, és a Steve Reich, megkérdezték a Steve Reichet, hogy beleegyezne abba, hogy kevernek belőle valamit. És csináltak egy lemez, egy dupla, még fekete lemezként jelent meg, dupla lemez, egy Steve Reich remix. És abban a Spooky is, és még mások is csináltak. És mikor meghallgatta a Steve Reich, azt mondta, hogy lehet, hogy jobb, mint az eredeti. Szóval, mert ők még rárakták a magukét. Na most a Spookyban az a fantasztikusan az én számomra a nagy élmény, hogy a Spooky nem attraktív. Tehát ő nem akar föltűnni. Meg. Láttam a Medzón volt egyszer, ahol zenészekkel együtt játszott és rákevert mindenféle dolgokra, és én még úgy gondoltam, hogy de keveset szól ez a Spooky. Szóval ő annyit, amennyit gondol, tehát, és az nem sok, sohasem, és nincs, szóval soha nem, tehát egy hihetetlen arányérzékű pasas. És ugye az, hogy ebben a műfajban könnyű szélhámoskodni, mert van, aki szélhámoskodik, ez nem indok arra, hogy a Spookyt lenézzem, szóval, mert a Spooky az egy fantasztikus zenész, nem tudom, hogy ti is így gondoljátok-e, hogy az... És hát tudjátok, hogy a Sub Rosával, ezzel a lemezgyárral mit csinált, hát ez fantasztikus. Hát a Sub Rosa az egy olyan lemezgyár, amelynek óriási archívuma van. Hihetetlen mennyiségű zene van ott, meg hanganyag, de olyan, hogy Verlaine szöveg, saját szavalása, 18-ból az első felvételek, mind a mai napig. És a Spookyt beeresztették ebbe az archívumba, és csináltattak, és hihetett, de olyan, hogy még a Skola Hungarikára, a magyar, azt is talált a magyar régi zenekórusra is rákevert valami hihetetlen jó pofa dolgot, és sorba jönnek ki ezek a lemezek. Senki itt nem, egyszerűen nem is tudja. Szóval azok, akik zenével. Szóval hogy létezik az, hogy a rádióban nem szól ez ilyenfajta zene. Most ne a Tilos Rádióról beszéljünk, mert a Tilos Rádiónak profilja az, hogy ezzel a műfajjal. De ugye a Tilost azt nagyon kevesen hallják. És hát az nagyon jó, hogy a Turai Tamás ezzel a mixmaggal próbálkozik, szidják is érteneme, hogy mi a manó ez, mert... Szóval, hát én valahogy így vagyok ezzel a Spookyval, de aztán rengeteg más, hát a magyarokat is nagyon érdekesnek tartom. Én a Nagát szeretem például, a Naga az egy elég érdekes. Érdekes, hogy a Jonderboyt kevésbé. Nem tudom, én nekem a Jonderboy kezd commerce nem lenni, szóval azért nem, szóval ő ilyen tánczenét kezd csinálni valami ilyen, ugye? Van valami ilyen, szóval ez lehet, hogy ez olyan dolog, mint mikor egy színész állandóan behívják, hogy alá olvasson mondjuk a természetfilmekhez, és akkor egyszerre csak, mikor bejön és elkezd Adit szavalni, akkor is, mintha reklámot mondana. Szóval valami ilyesmit érzek a Jonderboyban, nem? Hogy ő egy tehetséges fiú, Csak azt hiszem, az, hogy őt olyan sok helyen elkapták angoloknál is minden, hogy csináljon logókat, meg mit tudom mi, ez valahogy lehet, hogy őt egy kicsit kommerszebbé tette. Nem tudom, én nem akarom megbántani, mert egyébként kedvelem őt személy szerint, szóval egy helyes fiú, de mert ez egy fordított folyamat. A Yonder Boy az megérdemelni, hogy jó zenét csináljon. És ugye, valahogy így vagyok vele, és fura mód. A Nagánál ez sosem, de ez nem, ilyen problémám nincsen. Szóval ő valahogy tartja magát. Hát ezt erről. Na most ugye a másik nagy, az én nagy, izgalmas, érdekes területem, hát a kortárs zene, ami szintén ugye mostoha gyerek Magyarországon. Hát azért az tényleg elképesztő, hogy mondjuk egy Ligeti Györgyöt, akit egyébként nagyon szeretnek a DJ-k használják, én nekem vannak olyan felvételek, meg hát arról nem is beszélve, hogy mit tudom, a Kubrick majdnem minden filmjében használ Ligeti zenét, tehát, de hogy a Ligeti itthon szinte nem szól a rádióban, szinte nem fordul elő, de még Bartók sem nagyon, meg kell mondjam, tehát mondjuk, és pedig Bartók, hát már hol van kortárs, hát Bartók az már a múlt század közepéig, és a múlt század második fele, mintha nem lenne valahogy a mi köz gondolkodásunkban. Na, a Wagnerről az jut eszembe, hogy egyszer én Pécset oltam lenn, ahol teljesen érdekes helyzet van, mert a Pécsi Egyetem francia tanszékén a rádiókban található, nekem eléggé tetsző hanganyagokat gyűjtik. Tehát egyszerűen fölveszik, CD-re teszik, és kölcsönözhető. Na most hát engem azért hívtak oda, mert az én műsoraimat is, tehát ugye persze, hogy elfogult vagyok velük szemben, mert az én műsoraim is benne volt ebbe a katalógusban, és akkor meghívtak oda, és beszélgettünk a műsorokról. Na most az volt az, hát jobban ismerték a műsoraimat, mint én, mert ők fölkészültek, és akkor megkérdezték egy évvel az előtti műsorom, hogy a 20. percben mi volt az a zene. Hát ki emlékszik arra, hogy egy évvel visszamenőleg. Na, szóval ez volt, és ott volt az, hogy ők kérték, hogy vigyek mindenféle zenéket, és akkor elvittem a Wagner Parsifalból egy körülbelül olyan 4 perces részt, kijátszottam, és csak azt kértem tőlük, hogy nem arról van szó, hogy most ezt fel kell ismerni, de hogy helyezzék el, hogy ez mikor született ez a zene. És mindenki mai zenének tartottam. Hihetetlen a zene, a Wagner, amit csinált. Szóval ugye én nekem mindig az a nézém, hogy a Wagner és a Verdi kortársak voltak. Most a Verdi a stánt zene ahhoz képest, amit a Wagner csinált. Szóval mert hát az egy olasz dal, opera. Ezért engem borzasztóan elátkoznak, mert azt mondják, hogy fantasztikus mélységek vannak, de én nekem milyen mélység van abban az izében, ahol azt mondják, hogy nem fontos a szöveg például, mert úgy se érteni. Tehát ami ugye Wagner nem képzelhető, mert maga írta a szövegeket, és nagyon fontos. Tehát a Wagner az, ugye nem véletlen, hogy a Schönberg, aki az egyik legnagyobb újító, ugye azt mondta, hogy én nekem 3 mesterem van, 2 Richard és 1 Gustav. Mondta a Wagner Richard, a Strauss Richard és a Mahler Gustav. Na most ez nagyon furcsa, hogy ugye a Mahler, aki hát kétségtelen egy nagy zenész volt, de azért inkább, meg a Strauss is inkább ilyen romantikus indítással, a Wagner maga is, bár én azt mondom, hogy romantikus zenét csinál, de csak zsenik. Ha egy fokkal gyengébb, mint zseni, akkor abból takony lesz. Szóval még nem véletlen, hogy Bach korában olyan rengeteg nagy zenész volt, mert azt a zenét, azt lehet csinálni. A romantikus zenét csak zseni csinálni, mert különben züfec lesz. Szóval az borzasztó. Most én a Magyar Rádióról beszélek. A Magyar Rádióban szóval alig hallgatom már, meg kell mondjam őszintén, mert nekem szakállas. Szóval, hát egyszerűen, elképzelem azt, hogy valaki a Magyar Rádiót hallgatva próbál informálódni arról, hogy mi van a világ hangvilágában, hangzásvilágában, akkor az az érzése, hogy nem történik semmi. Hogy nem történik semmi, hogy lezárult évtizedekkel ezelőtt, és néha egy-egy plim-plim jön valahonnan, de hát az olyan viszik. És ennek például nagyon érdekes, kaptam egy levelet Amerikából, valaki, aki hallgatja, és szidott, mint a bokrot, a rádió színháznak írta, hogy lehet ilyen műsorokat csinálni, ahol alig van szöveg, már, hogy mindig csak ilyen mindenféle furcsa hangzások, effektek, keveretek, meg mit tudom, és hol van a hangjáték. És hát akkor mondták, hogy válaszoljak. Hát erre válaszoltam, és azt mondtam, hogy kedves uram, én teljesen megértem. Nincs nyilván hozzászokva, hogy a hangzás az nem egyfajta dolog. Hát amiről ön beszél, az egy olyan hangjáték, ahol szöveg, az egy szöveg domináns hangjáték. De hol van az előírva, hogy a hangjáték?
6: Ich lernte alles, aber auch alles wundervoll zu finden.
7: Warum all die Hütleichen, das kalte Eisen uralter Kanonen, patriotische Todeslust? Größer als das Beefsteak ist der Tod der unbestrittene Führer.
8: Der enigmatische Marcel Duchamp!
0: Ugye, mert ő neki az is kifogása volt, hogy nem érthető mindig. Hát most a Heiner Goebbels nevét nem tudom, ismeritek-e, aki, hát az egy óriás rádiós, a Frankfurti Rádiónál van, és zeneszerző is. Fura neve van a Goebbels, nekünk mi egy Goebbelst ismerünk, de a Goebbels Németországban sok gyakori, tehát nem tűnik ma már föl, hogy az nem asszociálnak már a németek arra. Vagy nyilván különben megváltoztatta volna, ha Hitler lenne a neve, akkor nyilván nem használná. De szóval, mert az ugye nincs sok. Na, szóval a lényeg az, hogy Heiner Goebbels, aki volt itt a trafóban, és bemutatta egy hangjátékát, hogy készül. Hát azt én elmentem, meg kell mondjam, hogy kollégával nem találkoztam, például ez egy nagyon jellemző dolog, hogy én ott voltam a magam 75 évével, szépen üdögéltem, és meghallgattam, hogy mit csinálna, és ott a színpadon összeraktak egy műsort. Tehát ő azt találta ki, hogy nem színházat csinált, hanem rádió műsort tett föl a színpadra, hogy a néző láthassa, hogy készül egy, hogy, és minden alkalommal összerakták a rádió műsort. Ez a Prometheus megszabadítása című rádió műsor van, ami arról szól, hogy a Prometheust meg akarják szabadítani, és nem akar menni, mert már úgy hozzászokott a rosszhoz, hogy neki az jó. Hát ennek egy komoly értelmezése van, és nem, egyszerűen azt mondja, hogy ő szereti a sast, nem baj, hogy tépdesse a máját. Tehát ő, hát ez a Kelet-Németországról szólt, sajnos ez a frankfurti fiú, ugye? Úgyhogy ez például egy rendkívül érdekes dolog. Na most hétfőn lesz egy ilyen Csönd című magazin műsorom, szoktam 4 hetenként csinálni, ahol egy-egy ilyen fickót bemutatok, és úgy gondoltam, hogy Heiner Goebbelst fogom most, és itt hallgattam azt, hogy mit is fogok majd bejátszani, és meglepődve vettem észre, hogy például megcsinálja azt, hogy egy szöveget két hangon ad be, és egymásra beszélnek. Aminek következtében el kell dönteni azt, hogy melyikre figyelek, mert különben nem értek semmit. De az se baj, ha nem értek semmit végül is. Én egyszer azt próbáltam ki, hogy bejátszottam, és kérdeztem is a hallgatókat, hogy mi a véleményük, nem nagyon reagáltak egyébként, de bejátszottam kínai szöveget két hangszólóval, aztán az egyiket leszereltem angollal, aztán lecseréltem a másikat magyarra. És így nagyon érdekes lett, hogy ugye ami kínai, feltételezve az, hogy kínait nagyon kevesen tudnak, tehát azt senki nem fogja érteni a hallgatók közül. Mikor két kínai ment, akkor mindenki, akkor azt, ahogy ott a kollégákat is kérdeztem, mindenki békésen volt, hogy jó, hát ez olyan hang, mintha zene lenne. Hát mondom, de gyerekek, ez a lényege. Hát itt van a dolognak a lényege. Hát hol van előírva az, hogy a szöveget hagyományosan lehet csak értelmezni? Hát abban a pillanatban, mint kínai szöveget hallasz, rögtön megbékélsz azzal, hogy a zene. Ha már angolt, akkor már baj van, ha egy kicsit tudsz angolul, mert akkor pityeget, hogy mit, milyen szót tudsz kihozni belőle, amit még értesz. A magyarnál pedig teljesen beleragadsz ebbe. Na most abban a pillanatban, mint kétszer egymásra játsszák a magyart, és megzavarják ezt a dolgot, akkor valami kényszerít arra, hogy másként figyelj el a szövegre. Tehát a Goebbels tulajdonképpen ezt csinált, amikor két német szöveget egymásra rakott, hogy ez. De hát ő megcsinálta azt például, most ugye elgondoltam, hogy a Magyar Rádióban ezzel az ötlettel valaki előállna, hogy a Rob Grier-nek egy írásából, ami magyarul Rések címen jelent meg, a Jalousie, ami ugye egy nehéz ügy, mert azt is jelenti, hogy féltékenység, és azt is jelenti, hogy redőny. Na de a redőny rései között lehet lesni. Nem véletlen a franciáknál, nagyon fura, hogy ez a két szó, hogy hol szól a rések között. Na igen, tehát a féltékenység is. Igen, de ez lefordít, mert ugye most, mert a más nyelvben vagy az egyiket, vagy féltékenységnek fordítom, vagy réseknek fordítom. Kettő együtt nincs, csak a franciában van a zsaluzi, ugye a zsalugáter egyébként, ami átjött. No, ezen elkezdett dolgozni a Heiner Goebbels, majd egyszer csak megállt, és az, hogy a gyerekek, ez nem megy, ez nem lehet németül. Tehát akkor, na de hát már ugye minden csomó elő volt kész, hát akkor csináljuk meg franciául. Jó, hát a Frankfurti Rádió jobb helyzetben van, átszóltak valami francia színészére, az repülőgépen átjött, és szépen megcsinálták franciául a szöveget, és lemezen is megvan a franciául. És ez lement a Frankfurti Rádióból, és nem volt belőle palotaforradalom, hogy franciául beszél a német rádió egy esetben, mert teljesen másról szólt a dolog. Tudnélik, a műsornak az az alcíme, hogy zörejek, így zörejek egy szöveghez. Hát én most már, mivel hogy nincs pénz, ezért a saját archívumomból, ugye szerencsére az a szörnyű szokás a magyar rádiózásban, hogy örökáron megveszik a hangot. Tehát, hogyha egy színész elmond egy szöveget, attól kezdve garázdálkodni lehet, azért már nem kell fizetni. Ez most nekem nagy szerencse, mert ez azt jelenti, hogy amit életem során fölvettem, az mind itt van, és akkor hát azt ezer összefüggésbe lehet rakni. Na most ez is például egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudtam elérni azt a rádióban, hogy a részfelvételeket ne dobják ki. Ugyanis a csak a kész műsort archiválják, de a kész műsorból nem tudom kivenni a szöveget, hogyha alá zenélnek, vagy valami, az már más össze. A részfelvétel, ahol a szövegek vannak csak, az óriási érték. És na hát itt a történet az, hogy ugye én azt nem is szabadna elvágni, én meg elvágtam, befutóztam szépen még akkor a szalagokkal, és akkor szépen katalógus csináltam ezekből az anyagból, és ott gyűlt a szobába. Hát benne a szobában majdnem ennyi van, polc van, csak tekercsekkel van tele. Na most az történt, hogy nem adtam vissza ezeket, hanem gyűlt, mindig kaptam a felszólításokat, hogy ennyi és ennyi szalaggal nem számoltam el, nem baj, gyűlt, és akkor jött a nyugdíj. És akkor el kellett számolni, és kiderült, hogy mit tudom én, 3700, nem tudom, vagy mennyi szalagot, ami darabja 3000 forint, szóval, hogy az. És akkor lementem a szalagtárba, és mondtam a fiúknak, gyerekek, megvan mind, de miszlikre vágva, és azon kül őrület lenne letörölni, vagy valami, hát mondom, egy halott színész van, Remek, Tomanek, Nándor, Rutkai Éva, szóval a jó hangok. Most előállt egy furcsa helyzet, hogy most kié ez a szallag. Ugyanis ez nincs bearchiválva, hanem ott van a szobában, de mégis a rádió szallagja, de sehol nem. És akkor azokat a magyar rádió műsoraihoz használom, hát gondolom, hogy ez. De ugye egyébként az egész rádiózás jogát át kéne már régen értékelni, mert nem nonsense. Hát ezt ti tudjátok legjobban, hogy nekem az az aranyos, amikor a szerző jogvédő azt mondja, hogy mondjam már meg, hogy a Plastic Man az ki. Mert mondom, hát Plastic Man. Hát mondom, ott még szerencsém a Richie Hawtin, ott még lehet tudni, hogy ő a Richie Hawtin, az is egy zseniális fiú egyébként, a Richie Hawtin, de aztán van, akinél nem lehet tudni. És akkor mi van? Hát mert a net, ugye az egész világ teljesen másról szól. Tehát én mondjuk a műsoraimban egy halom netről származó zenét, amit nem tudok pontosan adatolni, mert annyit tudok, ami a neten van. Na most mi van, ha a neten oda van írva, hogy Szuti? És akkor most akkor nézzünk utána jogilag, hogy ki. De aztán olyan érdekes dolgok voltak, hogy volt, hogy eljött valaki ide, és az egyik zenei szerkesztőnk megkérdezte, hogy szokott-e kapni Magyarországról pénzt, és mondta, hogy még egy petákot soha nem kapott, és közben itt meg kell adminisztrálni, hogy és akkor hogy van, hova kerül az? Nem? Úgyhogy ez egész teljesen tisztázatlan. Nem tudom, hogy lehetne ezt rendbe rakni. Most gondolkodnak azon, hogy talán pausáli jogokat kellene kitalálni, hogy egy árban megvenni egy művet, és akkor szabad a gazda. De hát akkor, amikor már maguk, az alkotók is fölrakják, nem egyszer. Azon az alapon, hogy használja bárki. Igen. Tehát egyszerűen, tehát akkor most mi van? Azzal most hogyha nekem fölrakja egy fickó a saját zenéjét, azzal, hogy használja mindenki, amire akarja, akkor az jogilag hogy néz ki, hogyha én egy műsorba beteszem a teljesen szabaddá tett zenét? A szerző jogvédő viszont listát kér, és fizetni akar, de nem tud kinek, mert nincs elég adat hozzá. Szóval ezek, tudod, valami egészen furcsa, mert az egész internet, nem tudom, hogy erről érdemes-e itten egyáltalán valamit mondani, mert az egész internet értelmezés Magyarországon még teljesen nem értem. Tudjuk, az internet az egy nyelv. Nem véletlen az, hogyha egy 5 éves, 6 éves gyereket ráeresztenek az internetre, egyszer csak sokkal jobban eligazodik, mint a felnőttek.
9: Public service time, bringing you the secret of how Ray Charles sings so good. If you got the beginning of our show, you heard Ray belt out, I got a woman.
10: I got a woman.
9: Right! The secret lies in the way Ray sings, oh yeah! He repeats it 7 different ways.
0: So, you master these,
9: and you too can sing them like Mr. Charles. Listen. Oh yeah.
10: Oh yeah.
9: Two.
10: Oh yeah.
9: This one is going to change the course of history.
10: Oh yeah.
9: See what I mean? 4.
10: Oh yeah.
9: 5.
10: Oh yeah.
9: 6.
10: Oh yeah.
9: 7.
10: Oh yeah.
9: While you're practicing these, give an ear to Earth Angel by the Penguins.
11: I was a disc jockey when I was 19. I was lucky. I found a job, like, you know, when I should have been still learning about it, and it inspired wonderful Wino and Willie West, a character of mine. Radio stations, of course, change personnel rather rapidly. Willie West is no longer at Wonderful Wino. He's been replaced by Scott Lame.
12: Hi, gang! Scott Lame here! The boss jock with the boss sounds from the boss list of the boss 30 that my boss told me to play! Right here on the nifty 850. Wonderful Wino Radio!
13: Wonderful Wino! The big sound in the big town.
12: Why no time, bing bong, 5 minutes past the big hour at 5 o'clock. Hey, we'll get started. One of the big sounds this week, number five. Last week was number nine. Moved up four spaces. Here it is, one of the new supergroups, Crosby, Stills, Nash, Young, Merrill Lynch, Pierce, Sacco, and Vanzetti. And the ever-present footprints cross the shadows on the carpets of the hallways of the memories of your mind. Okay, kids, one of the big sounds and a great story behind that one. And you heard it first right here on Wonderful Wino. Wonderful Wino. Wino time, bing bong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. Moving along with two in a row. A big double play, back-to-back sounds for you on the Scott Lane get-together on a wonderful Wednesday. Here's a tune that's really moving fast. When I say fast, it was recorded at 9 o'clock this morning. At 12 noon, it was number 15. At 3 o'clock, was the number one sound in town. And now it's a golden oldie! Solid gold to make you feel old. Solid gold to make you feel old. A golden flashback from the summer of 69, before you were born. Remember, kids? Here they are, the Red, White, and Blue Electric Outdoor Protestant Blues Band. Jenny.

0: Jenny. Okay, it's always good to get into some Super Go. Super Go! Okay, we'll take about 5 minutes out here for the latest news from around the world from the award-winning Wino Newsroom. And then back with more of the big sounds for you here on the Scott Lane Get Together for Wonderful Wednesday afternoon. Wino time, ping pong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. As soon as we come back, we'll be listening on Medical Records, Won't You Take My Heart by the Donors, and My Body is Rejecting Your Heart by the Recipients.
1: Ne lepődjetek meg, ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap. Kalandozunk mindenféle rádiók között.
2: Mindenkinek Tilos Rádió, Haza és Haladás, külön kiadás. Aztán kerek mikrofont szereted?
3: Hello. Nekem tulajdonképpen mindegy, csak én ilyen nagyon hangérzékeny vagyok, betegesen. Mert úgy, hogy mert tudod, ilyen fejhangon van, és nagyon nem mindig jó. És legutóbb arra gondoltam, hogy ez.
4: Na így. És akkor vannak az Ozzyhoz hasonló nagyon-nagyon ügyeskező technikusok, akik kihoznak belőle ilyen teljesen jó hangot.
2: Aha. Kis mélyet tesznek rá.
4: Pontosan erről van szó. Igen.
2: Esetleg így össze lehet kompresszorozni, és akkor olyan lesz, mint a nem tudom, egy kereskedelmi rádióban. Igen. Dávid Fecóval vagyunk itt, és Ozzyval. Azon gondolkoztam, hogy az a Dávid Fecó, és neked vannak ilyen klónjaid, vagy ilyen alter egoid, és az publikus vagy?
4: Persze.
2: Tehát, hogy Ferenc atya.
4: Az atyát azt mindig kikérem magamnak, hogy egyházfő. Egyház. Valami falusi pappal összekevernének tudok, aha, azért mégse.
2: De az akkor mit mondjak, Ferenc egyházfő úr?
4: Nem, hát ott alapvetően, hogyha egyházi színekben jelennek meg, akkor egyértelműen egyházfőként is tekintek magamra, mint egy kicsit előre vetítve az, hogy Napóleon és Sztálin között ülök valamelyik elmegyógyintézetben, illetve a kegytárgyas Feri, ugye, amelyik másik még egy ilyen alter ego, ott a Feri, de azért ő nem nagyon jelenik meg a valós színtereken egy tombola sorsolás kivételével, meg azzal azért vigyázni is kell. Tehát az tényleg az őrületnek a kategóriája, hogyha mondjuk kegytárgyas Feriként mozgok jobbra-balra. De érdekes, mert egy pár éve a Fecot, azt el akartam hagyni, és elkezdtem következetesen Feriként emlegetni magam, de a Gmailből nem bírom kiszedni. És teljesen szélmalom harc, mert hiába írod alá, hogy Feri, valamiért a Gmail azt írja ki, hogy Fecó a küldőhöz. És hát azon gondolom, írok a Google-nek, hogy
2: ez valami mélyebb rétegében ott van benne.
4: Igen, és hiába írom át folyamatosan, mindig ott marad. Mindegy.
2: Mindegy. És ez hogy hárman vagytok, tehát van, aki úgy ismer, hogy találkozol valakivel, és akkor az, tehát ennek a könnyű átjárni ezekben?
4: Hát előfordul, hogy valaki rám köszön, hogy te vagy a kegytárgyas Feri, és akkor ott van egy ilyen kis mókázás, illetve egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki áldassék a hét. Ezzel köszön, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy egyháztagunk az, aki köszönés ilyenkor, azért ez egy ilyen jó belsős érzés.
2: És ez járnak ilyen külső attribútumok? Tehát van másképp öltözik kegytárgyas Feri, mint...
4: Hát nem túl azon, hogyha mondjuk valamilyen média szereplésnél mondjuk figyelembe veszem, de nem jobban, mint amikor reggel eldöntöm, hogy mit veszek föl.
2: Ja.
4: Nincs ilyen. Tehát azért arra figyelek, hogy ezek a társadalmi kísérletek, vagy szerepek, ezek ne forduljanak át az idiotizmusba. Egyébként nem könnyű. Van egy ilyen elvárás is a lakosság részéről, hogy na, akkor tessék, itt van kettőt, és akkor húzzál egy feszületet a zsebedből, vagy mondjál valami vicceset. Szóval azért figyelek rá, hogy az, ami nagyon komoly, mert mondjuk az egyházat azt nagyon komolyan gondolom, és komolyan is csinálom, a kegytárgyas Feri, ő pedig azért inkább egy ilyen fürdőzés a Facebook hullámain.
2: És a Facebookon hányféle, mind a hárman jelen vagytok?
4: Persze, bár az egyház túl azon, hogy létezik, és hogy a saját értékrendünknek megfelelően élünk, és valóban a hétköznapokban az a fajta etika, amit az egyházunk képvisel, az jelen van az életemben, de a kettágyas felé az mondjuk most aktívabb, mert most nem tudom, valahogy néha így életre hívja valamilyen akció egy tombola, és akkor kicsit a hullám engem is elkap, és akkor jobban posztolgatok ebben, jobban fürdőzök ebben, akkor fölbukkannak egyből ilyen különböző média szereplők is, és akkor újra és újra megtalálják maguknak az emberek, amit én nagyon furcsának is találok, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá, illetve ahhoz, amit képvisel, ami lehet az egyházkritika, vagy a vicceség, ezt nehéz eldönteni, illetve a kettágyas Feri esetében azért az, hogy Facebookozni tanít, kezelni kell egy oldalt, hogy nézni kell, hogy milyen az organikus elérés, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk megboostolnám, tehát pénzért vennék elérést, ami nem történt még. Ugyanakkor nagyon jól lehet látni azt, hogy azért az algoritmusok nagyon rafkósan dolgoznak, és hogyha sokáig nem posztolok semmit, akkor elkezd írogatni a Facebook, hogy milyen régen posztolt már ez a kettárgyas Feri. Gondoltál-e rá? És hogyha akkor kidobok egy posztot, nagyon meglöki. Akár még egy kisebb értékűt is, mármint egy kisebb tartalmi értékűt is. Ha meg írok valami nagyon, számomra nagyon-nagyon tetszőt, de mondjuk már az a 6.-7. posztom abban a hónapban, hát így pár száz emberhez.
2: Egyébként ez érdekes, hogy milyen, tehát én sokat gondolkozom, meg kísérletezem azon, hogy milyen, hogyan szórja, hogyan súlyozza. Igen. Tehát, hogy nekem is 1000 fölött vannak az ismerőseim, és tehát nyilván, hogyha kiteszek valamit, akkor ugye ez kérdés, hogy abból az 1000-ből hánynál ugrik föl mondjuk elsőre, vagy az 1000, ha kirak valamit, akkor ugye akkor hány, nálam hogy jelenik meg, milyen sorrendben, hogy milyen a viszony, hogy visszalájkolsz, kontaktálsz, igen, akkor hogyan súlyoz, van ravasz. De azt hiszem egyébként eleve a keresőprogramok is, meg ezeknek az algoritmusa, az titkos, tehát ez egy nagyon lényeges filozófiai probléma. A mai világban ez egy nagyon lényeges dolog, tehát ha mondjuk beütöm a Google-ba, hogy Dávid Fecó, mi jön föl először, vagy most tök mindegy, hogy mit, az piros sapka, azt beütöm, hogy akkor az első 10-ben mi ugrik föl, vagy a 100-ba, vagy 1000-be, és hogy hogyan. Ez nem akkor kezdi el keresni a rendszer. Tehát ilyen pókok mozognak a háttérbe, akik állandóan szkennelik a netet, és valahogy, tehát ha azt írod be, hogy sapka, akkor nem akkor kezdi el vagy mondjuk azt, hogy cat, vagy szavam, külföldi szót, nem az egész világon az összes izét elkezdi végignézni, az összes ilyen tartalmat, egy ilyen taggel ellátottat, hanem neki van egy kész algoritmusa erre. Tehát folyamatosan, igen, és hogy ezek hogyan súlyoz, hogyan, és nyilván ez a Facebookra is igaz, hogy fogalmam sincs, hogy működik, de én is kísérletezek vele, hogy egy nap egyet, érti, kettőt, három, melyik részében a napnak milyen.
5: Oh. Hello, hello.
2: Szevasz.
5: Szevasztok, jó reggelt, buszos vagyok. Kérdezni szeretném, hogy ismeri valamelyik ötökezés szerint, mert hogy te is benne vagy ebbe a vallásos misztériumban, illetve kettár, nem tudom, hogy pont kettárgyazásban, de mindegy. Akkor a vendégetek viszont benne van, hogy George Carlint ismeri?
4: Sajnos nem. Szigorúan mondom.
5: Nem. Jó, ma esetleg van időtök, majd nézzetek rá YouTube-on. Akkor nem tudtok hozzászólni ahhoz, hogy vajon az ő megfogalmazásában miért, mert ott szerepel egy ilyen, hogy miért van arra szükség, hogy az egyháznak mindig pénz kell, és belekavarjuk ezt a pénzt az egész vallásos dologba, hogy mi a fenének, mit keres ott egyáltalán ez a pénz?
4: Hát, hogy tudjon nagy házakat építeni és kifejezni a fizikai térben a hatalmát.
5: Hát igen.
4: Persze,
5: mi másra? Fizikailag hatalmat, mert a lélek körül akarunk mi rendet tenni, és a lélekben kellene, hogy
4: erős. Hát ez nem az egyház. A keresztény egyház egyetlen dolgot akar, hatalmat, pénz, csillogás, drága ruhákat, jó cipőket,
2: nagyon
4: szép
2: autókat. Magas házakat, amik kijebb, igen, vannak, mint a többi.
4: Megfizetni jó művészeket, jó zenészeket, minden a legjobb.
2: Finom misebor.
5: Na, George Kenneth úgy adja elő, egy ilyen stand-up komedista Amerikában, hogy iszonyatos jót lehet rajta derülni, tehát hogy összeszövő az egészen elmesélését ennek, hogy igazából neki mi a meglátása, hogy, hogy az egyház hogyan működik be a vallás, hogy ez egy mekkora nagy, hát egy ilyen kis kagy, kicsi, most így mondom, mert nem akarok csúnyát, tehát ilyen kagyvasz, és ennek kéne az embereknek mennyi, mekkora része hisz benne, hát... Ja. Jót lehet rajta derülni, de hát ugye nem ismerjétek, akkor most nyilván ezen.
2: Utána fogunk nézni, kösz.
3: George Carlin.
5: Jó van, sziasztok.
2: Oké, hello.
4: George Carlin, mondja itt közben az Ozi.
2: Ozi? Az mi az, hogy Ozi? Neked is van egy alter egód, az Ozi?
6: Nem is tudom már, hogy ragadt meg. Hát az Oliból szerintem, és akkor az ilyen anagramma jellegű.
2: Anagramma. De ezt használod, mint művésznév, nem?
6: Így cenélgetek általában, igen.
2: Az érdekes, hogy ezek a nikek, meg, ez nem idegen, volt egy Fernando Pessoa nevű portugál költő, aki 12 ízét futtatott. Tehát néven és különböző stílusú verses, tehát hogy ilyen, tehát volt a Pessoa, meg volt a sokféle. Ezért, tehát ez nem új, de ezzel a nettel ez nagyon meglökődött ez a... Igen. Tehát, hogy bátran... Tehát én is most így kissé véletlenül átneveztem magam a Facebookon, tehát nem pont ezt akartam, hanem és akkor valahogy tök fura, mert él a... Most épp Kálmán Bélának hívnak, és ez senki nincs meglepődve.
4: De
2: és
4: mi az a Kálmán Béla, vagy ki az?
2: Ezt nem tudom. Ezt nem
4: én nem mertem rákérdezni, mondom, biztos fotóm. Csak én nem tudom. Én azt tudom, hogy te vagy, csak...
2: Nem tudom. Ja, azt így a dolog úgy volt, hogy valamikor régen amikor elkezdtem a Facebookkal izelni, akkor csináltam egy profilt, aztán nem tetszett, és nem

0: azt átnevezem, és más fotó, ilyen absztrakt fotót rakok oda, és egy más nevet, és akkor élhet tovább, de nem találnak rá, mint Szabán György. És nem jól csináltam valamit, mert nem azt, hanem azt a profilt, amit használok, azt neveztem el.
1: Jézus.
0: Tehát ez ilyen improvizatív dolog volt. Úgyhogy, de aztán rájöttem, mikor ez megtörtént, hogy, és visszamentem abba a profilba, ami nem akartam mozgatni, és azt is átneveztem, de azt nem jegyeztem meg, hogy mire. Az csak valamilyen krikszkrakszra, úgyhogy az tovább él, de valami krikszkraksz Géza. Igen, és egy valami absztrakt fotót raktam, tehát nem fölismerhető fotót raktam, tehát az valahol lebeg, meg él, de azt nem tudom, az most már nem ugrik föl.
1: Majd a mögötte lévő e-mail címre.
0: Valami, tehát valami. Lehet, hogy egyszer csak valami megjelenik.
1: Érdekes, hogy néha a világ komplexnek hitt dolgai mögött milyen egyszerű magyarázatok vannak. Hányan találgathatták, hogy van a Szabán mi változtatta át, hogy mit akar ezzel üzenni? És akkor egyszerűen csak próbálta a régi akkontját átformálni.
0: Próbálta valami nem létező névbe. De egyébként épp akkor olvastam egy Daniel Kelman nevű osztrák-német írónak egy könyvét, tehát biztos arról asszociáltam, bár az két N-nel írja a nevét. De szóval csak úgy, tehát hogy valami hülye, nem létezőt akartam, és rám ragadt. Most gondolkozom, vissza kell mennem. Vagy fölépítem Kelman Bélát. Halló!
2: Sziasztok, egészségügyi dolgozó!
0: Hello!
2: Szeretnék egy olyan műsort hallani, ahol a házigazdák Dávid úr és Szabán úr, és a két meghívott meg a kegytárgyas Feri és Kálmán Béla.
0: Gondolkozunk rajta. És esetleg betelefonál majd DJ Kolbász.
1: Tényleg.
2: Na, Isten áldja a keret.
0: Hello.
1: Ciao.
0: Egyébként hozzátartozik, hogy így leszünk hárman ma. A Bojtár úr és Pálos úr igazoltan vagy igazolatlanul hiányzik, és doktorának pedig egyéb küldetése van. De hát ez csak ha valaki várna, hogy megszólalnak, akkor nem fognak megszólni, de vagyunk itt elegen, mint látszik, akkor... 6-7-en itt ülünk. És azt is elmondhatjuk, ugye, bár szerintem tudható, hogy a Tilos Rádióban is működsz, a Tilos Rádióban ki csinál műsort?
1: Feri.
0: Feri?
1: Egyértelműen saját magamban, mert azt nagyon világossá tette még valamikor a korai Tilos Rádiós karrieremben a Vajna Bali, nem is nekem, hanem így valakinek, másnak, hogy soha elő ne forduljon, hogy bárki itt a mikrofonban másnak a nevében beszél, bármilyen szempontból. És akkor úgy, ez úgy elért mélyen, hogy oké, akkor itt, amit mondok, azt én mondom. És hogy nincsen senki, aki tolna hátulról, vagy állarc lenne, és hogy nem állnéve, hanem arccal mondom azt, amit gondolok. És ezt ilyen nagyon fontosnak tartom azóta is.
0: És ez kb. Mikor lehetett?
1: Hát ez valamikor így egy fél úton lehetett, kb. Egy 10 éve. Rádiózom kb. Kicsit, talán több, mint 10, és hát valamikor így félúton valamelyik Tilos Rádiós nagyobb portkavaró ügy volt a listán a sok százból, és akkor valaki nyomatta, hogy de hát mennyire fontos, hogy mennyien hallgatnak minket. És már akkor is én azért rádióztam elsősorban, hogy minél többen rádiózzanak, nem pedig azért, hogy minél többen hallgassanak minket, és bár fontos, hogy mennyien hallgatnak, de amúgy, ha elkapcsol a fél brigád, az sem nagyon fog megdobni, mert hogy...
0: Helyen, szerintem ez a leglényegesebb eleme számomra a Tilos Rádiónak, hogy nem kell. Tehát, hogy az a lényeg, mit játszunk, vagy kísérletezzünk, vagy próbálunk, tehát, hogy valamit csináljunk, ami azt gondoljuk, hogy jó, és nem a hallgatónak kell azt gondolni, hogy jó. Ha a hallgató azt gondolja, hogy jó, az jó. Egy bónusz.
1: Az jó.
0: De ez számomra iszonyatos szabadságfokot jelent, hogy... Ja,
1: elképesztő. Azt nem értem, hogy nincsen betiltva.
0: Tehát rettenetes lehet az, hogyha valaki úgy rádiózik, hogy így néha így bejön a... Én a korai időkben televízióztam, és volt egy televízió, ahol dolgoztunk, volt egy magazin, amit csináltunk, a Páros Gyurival meg a Bakáccsal, és... Az elején úgy volt megállapodva,

0: vagy elég nagy, ilyen kulturális magazin műsort készítettünk, heti rendszeressége, és úgy volt megbeszélve, hogy olyan aránylag lazán vagy, tehát pont azért lettünk oda felkérve, mert hát, hogy amit mi íze, és akkor csináltuk, nagyon bírtuk is, és egyszer csak szóltak, hogy menőznénk már be a marketinges, vagy pénzügyes, vagy valamilyen helyre. És bementünk oda, és egy ilyen öltönyös úr ült ott, ilyen ezzel a sturcolt bajuckával, és ilyen öltönybe, és előtte ilyen papírok voltak, ilyen grafikonokkal, meg ilyen izékkel. És hát már sejtettük, hogy baj lesz. És azt kérdezte az ember, hogy az önök műsora odafigyelős? Lesütöttük a szemünket, és mondtuk, hogy igen. És volt, hogy...
1: Ezt nem fog menni.
0: Hát igen. És akkor az volt, hogy akkor... Hát akkor először a budgetet kicsit csökkentették, aztán lecsökkentették nullára a budgetet, és akkor még csináltunk két adást, azt már végleg felszabadultan. Azt aztán beneveztük mindenféle televíziós fesztiválokra, és komoly sikereket értünk el az a nulla budgetes adással, mert nagyon lazán toltuk. És akkor aztán felkértek minket, hogy az se. Nem kell amikor, tudod, amikor egy emberrel találkozol, aki ott nézi, hogy hát itt most hogyan megy a hallgatottság, vagy a nézettség, és hogy hát annak kéne megfelelni, ami, hát nem tudom pontosan, miben lehet sejteni, mert hallok néha kereskedelmi rádiót, mert magamtól nyilván soha, de mit tudom, a fodrásznál, vagy a nem tudom, hol lehet hallani, és az, hát az...
1: Őrítő egyébként. Én nagyon, nagyon nehezen tudok. Igazából azt gondolom, inkább a nem tudok kategória a kereskedelmi rádiót hallgatni olyannyira, hogy Kossuth, Bartók, tilos. Tehát ezek mennek, és hogyha nincsen, ezeket nem írom el, akkor inkább nem hallgatok semmit. Mert hogy nem tud egyszerűen megérinteni, nem tud. Valahogy így fel is idegesít egy picikét, hogy valahogy nem annyira igazi, és ebben semmilyen ilyen, olyan nincs, hogy morálisan megítélném, hogy akkor ez ja, most ja, rossz, hogy ilyesmi, egyszerűen valahogy nem jön be.
0: Mint készítő, de utána számos esetben fordultam elő ilyen normális hivatal rádióba, meg televízióba, és az volt elviselhetetlen számomra, tehát most már azt hiszem nem mennék be semmilyen projekt kapcsán, tehát mit tudom, bemutattunk egy filmet, és akkor ott be kellett menni a XY televízióba, és mondták, hogy akkor 4 perc lesz a hasznos, rövid és informatív. Tudod, és bemész valahova, amit reggel 7-re vagy 8-ra, és akkor az jó, de klassz mindenkinek, hogy hát ugye van egy kis promó, és akkor rövid és informatív, tudod, van egy kis ilyen jingle, vagy valami ajánló, vagy spot, kicsit csúszik, elmegy abból úgy 3/4 perc, és akkor azt mondja a kérdező, jó napot kívánok, hát akkor itt van Cagány Géza, ja nem, bocsánatod, nézi a jegyzeteit, ön akkor és nézi, hogy én nem tudom, a következő, vagy az előző vagyok, hanem azért, ja, valami film, aha, igen, és akkor hosszasan elmondja a kérdést, és akkor azt mondja, igen, majd még egyet, és azt mondja, hát, ja, köszönjük szépen, rövid izé utáni, nem tudom, időjárás jelentés után jön a következő vendég. Teljesen értem.
1: Én szerettem egyébként, mondjuk kereskedelmi televízióba soha nem megyek be, egyszer mentem be kereskedelmi televízióba, de csak azért, mert akartam az Ördög Alexandrát élőbe látni, hogy milyen, ezt meg őszintén megmondom. A többi televízióba, vagy kereskedelmi rádióba azért szoktam elmenni, mert nagyon érdekel, hogy milyen belülről, hogy néz ki, hogyan dolgoznak, milyen a stúdió, hogyan megy, illetve hát most már egy jó ideje nem hívnak sem a közszolgálati televízióhoz, sem a közszolgálati rádiókhoz. Gondolom, megvan ennek is biztos az oka, hogy miért nem hívnak. Egyrészt általában csak élőt vállaltam mindig, mert utána főleg ugye a drog kérdéssel kapcsolatban hívtak, és akkor utána azért az, ami össze van vágva, annak nem sok köze van már az amúgyi silány valósághoz, úgyhogy azt nem nagyon szerettem, de ha jól tudom, akkor tulajdonképpen az Echo TV kivételével majdnem mindegyikhez sikerült egyszer azért eljutni. Lánchíd rádióban is a... Hogy hívják azt a férfit, aki... nem fog eszembe jutni.
0: Osz.
1: Aki... Nem a sim, Micska, olyan a neve. A másik.
0: Miszkai.
1: Dehogyis, minden.
2: Halló, szervusztok.
0: Hello.
2: Hello. Hát Feri, én láttalak tényleg napszemüvegben, melyik tévé volt az, az RTL 2, vagy melyik volt az, a tévé volt az, mi volt az?
1: Hát
2: az
1: se
2: a...
1: Echo
2: TV. Napszemüvegben nyilatkoztál.
1: Azt csak bevágják olyankor a Szoba 8-ban című kampányfilmből a fejem. Ha a napszemüvegesre gondolsz. Ilyen József Városi drogos téma.
2: Én azt hittem, igen, valami drogos témában. Az Echo TV volt?
1: Hát az csak úgy, hogy film részletet vágnak be, de nem voltam még az Echo TV-ben, de hagyjuk meg elmennék.
2: Kárcsi bácsi vagyok, elnézést, elhagyom.
0: Oké, szevasz.
2: Várjál, Gyuri, akarok valami kérdezni.
0: Röviden.
2: Mi volt szerda a műsor? Tudod?
0: A jazz?
2: Igen, óvodákban. Nagyon jó volt.
0: Steve Coleman, egy Steve Coleman nevű fekete szaxofonos.
2: Fantasztikus volt, szétnyomtam az agyamat.
0: Igen, szuper, örülök neki.
2: Olyan fígyes volt.
0: Hát nem olyan free az, de...
2: Ilyen hangosan nem kell abban azt nyomatni.
0: Oké. Okay. Jó, örültem.
2: Csáó.
0: És a, hogy kerültek kapcsolatba a Tilos Rádióval?
1: A... Talán 2004-5 környékén volt egy Kriminál Expo nevű rendezvény, amin kiállítottak különböző ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos cégek, rendőrség, ügyészség, biztonságtechnikai cégek. Halló?
3: Halló?
0: Szevasz.
3: Halló?
0: Itt vagyunk, mondjad.
3: Csintalan Sándor.
1: Csintalan, az.
0: Ez az. Köszi.
1: Köszönjük. És akkor a Gota volt, aki behívott a Trendsetter című műsorba, és akkor erről faggatott, hogy ez milyen volt. Egyébként nagyon izgalmas volt a Kriminál Expo, ez tele volt, tudod, ügyésszel, zsarúval, nagy komoly kutyák, minden, meg ilyen nyomozós dolgok, és akkor erről faggattak, és mondta, hogy nincs-e kedvem csinálni a drogműsort, mert azt pont most fog leköszönni, a Kápszék csinálták a Metadon Kihóte. Ez volt a neve, keddenként váltásban a TASZ drogjogival. Fú, hát tudod, álom válik valóra, hát ilyen van. Mondták, hogy próbaműsor, minden, oké, megcsináltuk a próbaműsort. Nem mondom, hogy szívesen visszahallgatnám az akkori próbaműsort, de a Pajzs Miki meghallgatta, és azt mondta, hogy hát jó, végül is jó, kezdjünk el akkor rádiózni, és akkor arra kér, hogy vallási, egyházi, politikai dolgokra tekintettel ne legyünk, és akkor hajrá Tilos Rádió. És akkor így. És akkor szépen lassan a morális vállalkozók elkezdett fejlődni, nagyon lassan, elképesztő lassan. Borzasztóan szar műsort csináltunk. Volt, hogy betelefonáltak, hogy gyerekek, szar a műsor. De tudod, így, mondom, bántos deákági tanár. Haló, szar a műsor.
0: Az olyan inspiráló.
1: Folytkod Daniban együtt. Nem érdekel, kiszállunk minden. Dani mondta, hogy jó, nyugodjunk meg, ez mindenképpen visszajelzés. Olyan a miért, de ez visszajelzés.
0: Egy baseball ütővel.
1: Igen, és akkor megszüntettük azt a struktúrát, és elindítottunk egy másikat. És akkor az már egyre sikeresebbé kezdett válni, és akkor, amikor a hétfői nap felszabadult, akkor én már a Juhász Petivel rádióztam a Rádió C-ben, ilyen drogos műsor. Nagyon jó volt a C-ben rádiózni egyébként. Hasonló volt a hangulat, mint a Tilos. Nem volt az ennyire jó. És akkor úgy gondoltuk, hogy az Elliot, DJ Elliot, a Gota, a Juhi meg én, akkor csinálnánk egy ilyen reggeli műsort. És akkor így indult a hétfő, és akkor utána mentek az emberek, héttérítő néven a Dénes Bali, a Juhi, az Elliot és én kezdtük el ezt a szériát, és hát most arra a fedélzeten ebből én maradtam, illetve hát akik azóta érkeztek hozzánk.
0: Tök érdekesen egyszer összeírni, hogy ki mindenki rádiózott itt. Azért elég komoly névsor lenne, nagyon. Nem? Ami úgy kés, az, hogy a médiát meg a közéletet erősen átszövi az a network, vagy nem tudom mi, aki, tehát egy nagyon
1: hát komoly istenem. Forrás.
0: Több száz.
1: Emlékszem, azon gondolkodtam, amikor a reggeli sávot elkezdtük csinálni, hogy tudod, így néztem, hogy a hétfői, vagy a reggeli sávban, hát mindenki híres, vagy sikeres lett. Fú, hát Egyszer elkezdek rádió, hogy eltelik egy pár év, nem csinálok semmit, csak bejárok, azt híres leszek.
0: Múltkor mentem az utcán, és próbáltam rágyújtani, és nem volt tüzem. És jött velem szembe egy ember, és zuhányzott, és mondom neki, hogy figyelj, adj már egy kis tüzet, és rám néz, és mondja, de más a hangod élőbe.
1: Az de jó.

0: The Bad Plus, The Bad Plus. Hallatszunk? Uh-huh. Hallatszunk. És amúgy azelőtt szociológus lenné, ha jól tudom, vagyok informálva.
1: Igazából
2: pálya el, hogy jó szociológus, tehát a egyetem elvégzését követően.
0: De várjál, mert egyel vissza, hogy akkor, tehát így, mint kis gimnazista, arra gondoltál, hogy szociológus lennél?
1: Nem, én először
2: igazából autószerelő szakközépiskolába jártam. 89-ben kezdtem el a 211-es számú ipari szakmunkás képző intézetben, ahonnan másfél év után úgy kivágtak, mint a taknyot.
0: Ez Budapesten vagy?
2: Ez Salgótarjánban volt, és mivel elszöktem otthonról, és teljesen Kubáig sodort a szökés hullám a 90 januárjában, amikor darabokra hullik éppen a K-európai rendszer, akkor a visszatérés követően, ami mindössze 2 hét volt, akkor mondták, hogy most magyarországi szakközépiskolába nem kell jelentkezni egy darabig, hogyha ezt így sikerült összehozni.
0: De a 2 hét igazolatlan hiányzás?
2: Hát a 2 hét igazolatlan hiányzás.
0: Most ott hogy... a más is kis kumulálódott.
2: Hát meg Kossuth Rádióban emlékszem, volt egy interjú erről, és akkor elmondta az igazgató, hogy nem akarunk precedens teremteni, hogy akinek rossz a bizonyítványa, akkor az most Kubáig megy, meg hát tudod, így ment a balhé. És akkor volt a 217-es számú ipari szakmunkás képző intézetnek az igazgatója, Balassa Gyarmaton, aki azt mondta, hogy neki meg pont jó lenne egy ilyen csávó, akiben így van valami. Hogy akkor, hogyha fölvesz ebbe a suliba, a gyarmatra, akkor annyit kér, hogy azért becsüljem meg magam. És mondtam, hogy oké, ez jó deal, és akkor letoltam ott a 3 évet az autószerelő szakmunkás képzőben, és nyertem neki egy halom tanulmányi versenyt. Akkor ilyen ki tud többet Amerikáról, Dunakanyarról, földrajzi vetélkedőket.
0: És akkor van papírod erről? Hogy...
2: Persze, autószerűen.
0: És hogyha mondjuk így kotyog a izem, akkor szóljak neked, hogy hallgass már meg, vagy
2: Gyuri,
0: az már rég volt.
2: Megmondom az őszintét, hogy egy kormány összekötő gömbfejet ki tudok cserélni egy ilyen házis pultállítással, de mondjuk azért már az új típusú gépjárművek szereléséhez nincsen közöm, de utána foglalkoztam autókkal, meg így mindig közel volt hozzám az autózás, meg ugye Salgótarjánban gyerekként nálunk, ott nem volt Verdát 18 évesen, akkor fú...
0: Nem lehetett csajozni.
2: Akkor semmit nem lehetett csinálni. Legalább egy szaros Trabantra össze kellett szedned valahogyan. Ha kellett, vérrel verejtékel, de kellett a Verda. És akkor utána elmentem ilyen dolgozók szakközépiskolájába, ott letoltam egy évet, és akkor utána, mivel annak
0: ez
2: idején...
0: Ez az érettségi?
2: Igen. És mivel annak idején a magyar állam hozott vissza a távoli Kubából, mert nekünk nem volt csak odajegyünk, ugye, hiszen az ember nem gondolkodik annyira előre, hogyha fiatal. Úgy éreztem, hogy lógok annyival a magyar államnak, hogy akkor legyen egy-egy, és akkor elmentem katonának egy évre, és akkor onnan visszajöttem, akkor letoltam a maradék 2 az érettségig, de kicsit így szüttyögtem egy évet erre-arra, majd utána akkor úgy döntöttem, hogy ez a szociológia, ez így tetszik. Mert olvastam róla egy lexikonban, hogy hát így emberekkel, közösséggel foglalkozik, nincs benne sok olaj, meg tudod, ilyen szerelős rész.
0: Nem kell hasonlni alatt.
2: Igen, hát mondom, ez izgalmas. Ez jó lesz, meg amúgy is tanulni kell, meg fejlődni, és akkor Mutarék is mondták, hogy ez picit most így jobb ötlet, hogy akkor elmozdulunk valami felé, és nagyon támogattak ebben, és akkor elmentem teljesen felkészületlenül a Pécsi Egyetemre felvételizni, átolvastam a felvételi lapot, összehajtottam üresen, oké, mondom, nagyjából erről van szó, beadtam, és akkor rá egy évvel elmentem az ELTE-re, és akkor ott fölvettek.
0: De akkor, hát akkor most már tudatosan
2: persze
0: megfelelő tantárgyakból.
2: Hát megnéztem, és világos volt, hogy itt most írogathatnék dolgokat be ide a vonalra, de az most nem az a pont, amikor...
0: Hát jó, mi? Vettél egy mintát.
2: Így, pontosan egyébként. Én mindig így gondolkodtam, hogy nem kell annyira nagyon rohanni. Élünk 100 évig, és még csak itt vagyok 26, most megyek egyetemre, vagy 25, nem tudom. Mennyi voltam valahogy így, és akkor az egyetem az nekem egy nagyon pozitív élmény volt.
0: Matek töri volt a felvételi?
2: Nem, ott matekból volt, meg de matek töri, meg ilyen társadalom ismeret volt. Mm. Emlékszem, hogy azért a kérdések egy jelentős részében az összefüggéseket keresték, hogy látod-e megvan a kauzalitás. Van-e benned véna, behívtak szóbelire. Én pont ahhoz a szociológus generációhoz tartozom, akiket már felvesznek fiatalabban is. Azért régen, inkább 24-25 alatt nem szívesen vettek fel embert szociológiára, mert úgy voltak vele, hogy várjunk még egy picit ezzel, mert még nincs annyira érett az ember személyisége. És emlékszem, a kérdések ott is talán olyasmi volt, jól emlékszem, hogy amúgy mit gondolok a kisebbség által elkövetett bűncselekményekről. És akkor még hiszem, kérdeztem, hogy a Svájcban élő francia kisebbségre gondolnak-e, vagy esetleg arra, hogy nálunk élő cigányság, és mondták, hogy jó van, jó van. És nagyon jó volt utána egyetemre járni, mert szociológia szakon ez ismeretlen volt, ez a katalógus, meg bejársz, nem jársz. Hát tudod, így bejársz, úgyhogy így bent vagy. És valahogy az 5 év alatt eljutottunk oda, én ezt nem értettem akkor sem, hogy én, aki matematikából egyetlen egyszer voltam 3-as, és anyám még egyből magántanárt fogadtak mellém, hogy itt a hullám. Nem, akkor lettem 3-as egyszer, és mindig 2-es volt, és mondtam, hogy húha, hát akkor most megjött az esze gyorsan magántanárt mellé, de nem sikerült elmozdulni a 3-asról azért soha az életben, és mindig inkább visszafelé lépdeltem, és a matek szigorlatot 5-ösre tudtam megcsinálni, úgyhogy nem értettem én magam sem, hogy hogyan és mikor tanultam meg a valószínűség számítást, meg a különböző analízis technikákat. És nagyon jó hangulatú volt, és nagyon megdöbbenéssel.
0: Tanárélmények?
2: Nekem nagyon sok nagyon jó tanárom volt, meg nagyon sok dünnyögő. Nagyon sok olyan volt, amikor nem értettem, hogy miért így csináljuk, hogy valaki bejön, és egy sárga kockás füzetből, amit a 60-as évek óta forgat, felolvassa a tananyagot. És voltak olyanok, mint Lakatos László, Isten nyugtassa, aki meg nagyon sokat foglalkozott velünk, és nagyon sokat iratott minket, hogy írjunk erről, arról, színekről, összeesküvés elméletekről, és valahogyan egy ilyen szemléletmódot próbált átadni. Ilyen volt Somlai tanár úr, aki a szociológia történetét tudta úgy előadni, hogy konkrétan sokkot kapta minden óra végére a felismeréseknek a sorozatától, hogy amúgy milyen látni a társadalmat, a világot így objektív nézőpontok alapján. Szóval nagyon én szerettem egyetemre járni, jó volt a légkör, meg nagyon nagy volt a szabadság. A szociológia szak szerintem az utolsó nagy szabad foltok egyike volt, nem tudom, így van-e még mindig, de hogy azok, akik mondjuk onnan érkeznek hozzánk, akár most munkatársként, nagyon jó alapanyag azért még mindig.
0: Ez hány mettől meddig vagyunk?
2: Hát...
0: 90-es évek második fele.
2: Valahogy, nem, hát 96-ban voltam, azt hiszem, katona. Hát ilyen 98-2003 lehetett az egyetem, szerintem valami ilyesmi. Képtelen vagyok megjegyezni a...
0: És közömből éltél?
2: Hát azért már közben volt olyan, hogy autókkal foglalkoztunk, és akkor azokat így szerelgettük, Faternek volt egy garázs,
0: meg egy nagy... kis autónepperkedés?
2: Hát az is volt, de azért...
0: Németországból törött
2: Ausztriából, autó. Ausztriából volt főleg, de az viszonylag hamar meghalt, mert a végén szálltunk már rá, vagy én amikor befolytam ebbe, és akkor már nem lehetett minden rossz vasat áthozni. Bár még volt úgy, hogy hoztunk át úgy autókat, hogy vettünk mondjuk egy Mitsubishi Lancert, és adtak mellé egy Ford Fiesta-t, csak vigyük. És tudod, akkumulátor csak egy volt, és akkor tudod, beröffentettük a Fiesta-t, ízlik Klagenfurtba, és akkor járó motorral hazáig. De jó volt, mert nagyon fiatal voltam, és hát ilyen autónepperekkel lógtunk, akik meg, hát az autónepper azért ez egy külön fajta. És akkor emlékszem, volt olyan, hogy olyan csávóval mentem ki Ausztriába, tudod, ott minden csillog-villog, ez itt a 90-es évek eleje közepe. És akkor már kifelé rúszit evett a kocsiba, amit eleve hánytam, ilyen lópokrúzokkal volt betakarva, én voltam a sofőr, meg hát a különböző nevekre hoztunk ugye autókat. És akkor, hogyha eladtad a nevedet, akkor arra is lehetett még hozni, abból is volt valamennyi lóvé. Kiszállt a kocsiból, falhoz kúrt egy almát, besétált az autós placra, vifilkoztett fehér eszkort. Fú, égtem, mint a rony, tudom, mondom, úristen, a távoli Ausztriába ezt megélni, és mondta a csáv, hogy nem eladó semmi. Itt eladva autók nincsenek.
0: Az a sokot csak úgy néz ki, mint
2: igen. Hat. És akkor áthoztuk a határig, volt a mesei étterem, azért lepakoltuk, és akkor volt, hogy így napokig hordtuk át a határon, mert akkor jött be ez a szabályozás, hogy már utána 6 évnyi idősebbet nem lehetett behozni, pedig az volt a nagy deal, mert azokat ingyen adták, tudod, Opel Kadett ezeket, hazahoztad 2-3 kilói, mindent megvettek, mert hogy nyugati autó.
0: Hát, viccelsz. Én az első Ford Escortomat talán 90 körül Ausztriában, vagy nem, Németországban vettem, mit tudom mennyiért.
2: Milyen vendet?
0: Ford Escort. Ja. 400-ért, vagy valami komoly összegért. Nem, talán egy Opel Kadett, aztán Ford Fiesta, és így. Tehát így én is kimentem aztán.
2: Nagyon szerettem az autókat, meg mai napig is egyébként. Nem nagyon járok autóval, tehát nem tudom, minek kéne még további autót vásárolnom a meglévő mellé, de mondjuk heti 3-szor átnézem a használt autó.hu-t a mai napig. Uh-huh. Nem, nagyon szépek az autók, jók az autók, nagyon jó autók vannak. Nem szeretek autódiskurzust folytatni.
0: Kéne egy autós műsor neked?
2: Ú, de jó lenne. Hát nem nekem, van egy címbim, a Kassa Gabi, aki tényleg olyan szintű tudással rendelkezik az autókról, tudod, véridegesítő bármilyen módon beszélni vele, mert megmondja, hogy nem, a 4-es Golfnak a ráncfelvarrása novemberben volt. Ez az autó, ez decemberi. Hú, tehát nagyon kemény.
0: Én bírnám a Tilosba, több ilyen izé lenne, autós műsor, nem tudom, mobiltelefonok és modern kütyük, vagy izé, nem bögdösöm az Ádámot, akinek ez a hobbi, hogy nézegeti a izéket, hogy megjelent a nem tudom olaj. Elmegy ilyen kiállításokra, és akkor ott nézi, hogy a nem tudom mi új S, nem tudom milyen hányszolos, nem, abban milyen prockó van, és már nem az a chipset, és ez, amit mondasz, hogy
2: ez nem, is megdöbbentő.
0: Jól néz ki, de a 2 hónappal előtti ízen fut alatta, és az...
2: És én is bármit mutatok neki, fél szemmel rásendít a monitorra, és azonnal tudja, hogy mit látunk, mi ez, milyen alkatrész, hol gyártották, hihetetlen, hogy egy-egy embernek milyen tudása van ilyen, és kvázi laikusként, hiszen nem... Ja.
0: És azért mindig vannak ember, tehát érted, az autókat én is szeretem, vagy szóval, tehát hogy ez értelmes lenne, de mindegy, majd a szerkesztők eldöntik. És akkor elvégezted az egyetemet.
2: És akkor én már harmad évtől már melóztam, mert az volt, hogy a Rácz professzornak volt egy szemináriuma, meg előtte, amikor Pallákon voltunk, és kimentünk a múzeumkertbe kicsit így felfrissülni, most így mondom, és akkor volt egy csávó, aki mondta, hogy hát van egy ilyen hely, Hollánba, fú, azt mondja, tele van anyagossal, ilyen écmegelőző tűcsere, azt mondja, 1500-öt adnak egy napra, hogyha elmész 4 órára ügyelni, tűt kell nekik cserélni. Ez, hogy tele van csótánya, a legkeményebb hely. Fú, egyből cimbivel számolgattuk, tudod, ez 90-es évek vége, 1500 naponta, szerintem hetente 10, az 40 rongy egy hónapba.
0: Az komoly.
2: Vagy akkor ez komoly.
0: Hello!
3: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukrosi Mike vagyok. Figyelj, adjatok már meg valami zenét, mert nem bírok kiszállni a kocsiból, olyan kurva jó ez a műsor, de most nagyon sürgős dolgom van, és nem akarok lemaradni. Jó, az én Istenem áldjon meg mindenki.
2: És akkor mondta a csávó, hogy ott a Hollánba menjünk le. Fú, kiszámoltuk, nagy zseton minden, lementünk a Hollánba, és akkor feltárult egy új világ. Jöttek le az akkori nyers ópiát szcénának a junkiai, vitték az injektorokat, és akkor elkezdtünk lejárni. És 2 hónap telt el, mikor megkérdezte tőlünk a Veres Ilona, ő is meghalt már, Isten nyugtassa, hogy tulajdonképpen mi kik vagyunk. Hát mondtuk, hogy hát mi szociális hallgatók vagyunk, hogy a Surány Judit mondta, hogy vagyis nem, a Surány Judit volt szintén ott szociológus hallgató, és hogy nekünk mondták mások az egyetemen, hogy jöjjünk le ide, mert hogy nagy pénz, meg minden. Mondta, hogy oké, végül is ez jó hangzik, mondta, hogy tiszta, amit mondtak a pénzzel kapcsolatban, az egyáltalán nem igaz.
0: Hozd el!
2: Igen, de hogy úgy tűnik, hogy nekünk ez tetszik, meg nekik is, és akkor tudunk ezzel foglalkozni. És akkor így indult az akkor berobbanó drogtérnek a fejlesztése, és akkor elkezdtünk így iskolákba járni egy drogbusz nevű programmal, ami egy leszakadt Ikarusz busz volt, szét graffitizve, és akkor arra feljöttek a diákok, és arról kezdtünk el beszélgetni velük, hogy akkor mi az a drogjelenség, mi a drog probléma, és ahogyan tanultuk az egyetemen az ezzel kapcsolatos ismereteket, azokat kombináltuk a gyakorlatban, és egy nap letoltunk ilyen, nem tudom, ilyen 3x4x45 percet diákoknak, ilyen 12 fős csoportokban évekig. Aminek következtében megtanultunk előadni, hogy van eleje, közepe, vége, hogy hogyan kell strukturálni a beszédedet. Kaptunk érte pont annyi pénzt, hogy egyébként egyetemi hallgatóként ott dúskáltunk tulajdonképpen a javakban, és elkezdtünk programokat alkotni, egyre több programban vettünk részt, ekkoriban tágul nagyon a drogszakma, hihetetlen mennyiségű pénz folyik bele, elkezdenek építkezni a programok, és akkor innentől kezdve aztán egyenes út vezet addig, hogy egyre több.
0: De eleve érdekelt a kérdés, hogy ez szinte egy véletlen, mint egy meglökött egy másik golyót és a izéért.
2: Érdekelt, mert azért akkoriban a partizás is éled. Elkezdtünk járni Mendire. Persze a Wild West diszkóban voltak az első ilyen nagy house bulik, és akkor ahogyan elkezdünk oda járni, és ott találkozunk azzal, hogy van akkor ez a Trinyó, van az Eki, a Spuri, és hogy akkor mi ez, és hogy ez a kettő valahogy így egymásra feküdt, és az a fajta kompetencia, amit megszereztünk az egyetemen, az a gyakorlatban átélt, megélt dolgokkal formálódott egy olyan tőkévé, amit nagyon jól lehetett aztán értékesíteni ebben a térben. És hogy mivel mi egyikünk sem volt, aki ebben dolgoztunk függő, vagy nem kábítószer függőként kerültünk ebbe a térbe, hanem egy olyan tudással, amelyik nagyon nagy részt átnyúlik a gyakorlati terekbe, nagyon jó konvertálható tőkévé vált.
0: És mert van, aki úgy kerül a szcénába, hogy, hogy a szerben van egy szoros viszonya, és
2: hát van, a kérdés. Ha magunkat mondjuk morális vállalkozónak tekintjük, akik egyébként ebben a térben vállalkozóként vannak jelen, akkor ők bizonyos szempontból mondjuk morális menekültként jelentkeznek, akik egy másik térből érkeznek, és akkor ebben a térben az ő kompetenciájuk az csupán első körben az, hogy ők anyagoztak, de nincsen mellette a szakmai tudás. Ha ezt megszerzi ebben a térben, és elmegy mondjuk szociális munkásnak, szociológusnak, akkor ő ebben a térben morális vállalkozóként tovább dolgozik, vagy egyszerűen talprál ezen a szintéren, arra használja az ő talprálási energiáját, hogy másokat segít, de ha nem válik professzionális segítővé mondjuk egy rehabon, vagy egy drogambulancián, hanem mondjuk nyit egy kocsmát, mert ahogyan erre is volt példa, akkor sikeresen tovább fog élni majd ebben a vendéglátóipari térben, és maga mögött hagyja ezt a szenvedélybeteg karaktert. Nagyon fontos lenne, hogy érkezzenek egyébként ebből a térből egyének, sőt, a legfontosabb az, hogy most már tapasztalati munkatársakat kellene bevonnunk minden szintjén. Az, hogy valaki droghasználó, az jelenleg egy olyan stigma, ami kizárja őt abból, hogy mondjuk munkát vállaljon ezzel a tudattal róla, vagy ezzel az ismerettel, holott pont, hogy az ő kompetenciára van szükség ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni egy ilyen intézmény.
0: Nemrég találkoztam az Anonim Alkoholisták intézményével. Ez rokon az, hogy akik mélyen érintettek, azok próbálnak akkor segíteni azon, tehát azok
2: csinálják. Annyira az Anonim Alkoholisták, vagy a 12 lépéses csoportok, ugye, ahol a Minnesota modell alapján az ember bevallja önmagának, hogy nem tud megküzdeni már a problémával ő saját maga. Valamilyen felsőbb erőre, segítségre van szüksége, ezért emegy egy olyan csoportba, ahol mindenki e szerint él, beismeri, hogy függő, segítségre van szüksége, és ebben az életben többet nem fog azzal a szerrel élni, úgy általában inkább semmivel már. És ebben az esetben ennek a csoportnak a spirituális ereje az, ami tartja őt. Nagyon fontos lépés az, hogy az anonim csoportok megjelennek, és hogy jelen vannak ezen a szintéren, nem jó mindenkinek, nem mindenkinek ez a megfelelő út. Az új trend azért inkább a felépülés, a recovery, amelyik azért átemel sok mindent az anonim alkoholisták, az anonim csoportoknak a működéséből, de nincs benne a szermentesség mindenek felett. Az anonim csoportok csak azt a napot akarják túlélni, csak aznap tiszta maradni, amit élek, számolják a napokat, elképesztő erő van benne egyébként. Tehát egy-egy ilyen nagyobb anonim anyagos gyűlésen, amik mondjuk akár az Egyesült Államokban stadion méretben vannak mondjuk évente, ahol az emberek úgy ülnek le, ahány éve tiszták. És a végén, mondjuk egy 10 000-es stadionban, ott áll egy ember, aki tiszta mondjuk 40 éve, és mondjuk még szúrta Miles Davis-szel, és ott áll, és őt ünnepli 10 000 ember, aki 40 éve tiszta.
0: Ez kurva jó,
2: nagyon kemény.
0: Ez ilyen katarzis.
2: Persze, az anonim csoportok nagyon, nagyon, nagyon erős energiákkal dolgoznak, de számomra, és ez teljesen a saját véleményem, számomra nagyon, nagyon zártak a keretek. Tehát én például mondjuk a dohányzásról szoktam le, és soha többet az életben nem gyújtok rá.
0: Ezt honnan tudod, hogy nem?
2: Mert így döntöttem.
0: Ja.
2: És ugyanakkor volt olyan pont a leszokásomban, amikor szívesen elmentem volna csak azért egy csoportba, hogy elmondjam, hogy milyen rossz nekem, hogy milyen nagy veszteségért. Nagyon sok ember számára nyújt menedéket az anonim alkoholisták, anonim anyagosok, anonim játékfüggők, anonim szexfüggőknek a csoportjai, mert hogy bárhol a világon vagy, mindig el tudsz menni egy ilyen csoportba. Mindig lesz ott valami, ott mindig működik egy csoport, és ez mindig pontosan ugyanaz. És elmész, és elmondod, Dávid Ferenc vagyok, függő, nem tudom én, 4560 napja tiszta, és akkor ott abban a csoportban mindig segítséget kapsz. Van, amikor még csak kezded, akkor van egy mentorod, aki segít. Szóval nagyon jó kollektív öngondozási gyakorlat, de nem mindenkinek ez az útja. Van, aki a konzultációban hisz, van, aki a kognitív terápiában, nagyon sokféle út vezet a felépülésen keresztül.
0: És akkor elvégezted az egyetemet, és ebbe a szénába belecsúsztál.
2: Igen.
0: És azóta is tulajdonképpen így dolgozol ilyen-olyan formában, nem?
2: Igen, teljesen tulajdonképpen megszakítás nélkül dolgozom ezen a szintéren. Aztán persze azóta nagyon sokat változtak a szakmai szempontok, nagyon sokat fordult a világ. Az elmúlt 10 évben ennek a szintének a támogatottsága 95%-kal csökkent.
0: Jézus!
2: Ezt kivégezték ezt a szektort, nagyjából a Norvég Királyság tartja életben. Ennek okán mostanra katasztrofális lett a kábítószer helyzet. Az a rendkívül jól gondozott, európai szintű módon menedzselt probléma, ami jellemezte az országunkat mondjuk 2008-9-ig, az tulajdonképpen mostanra azzá silányult, hogy fogalmunk sincs, hogy hányan használnak kábítószereket, az új pszichoaktív szerek mindenhol megjelentek, vidéken, nagyobb városokban, iskolákban, teljesen átrendeződött a mintázat, a politikai kommunikáció egyes számú bűnbakká tette a kábítószer használót, bezárt a Hollánerni utcai
0: program. Még a brókernél is vadabb.
2: Mindennél vadabb. Mindenkinél jobban gyűlöljük és utáljuk a kábítószer használót, úgyhogy egyébként az ország egy jelentős része kábítószer használó. Az álszentség mindennél nagyobb.
0: Ez nagyon érdekes. Nekem volt egy olyan tapasztalatom, az megrázó volt, hogy volt egy vidéki városban egy ilyen hétvége, amit ott szerveztek, ilyen kábítószer, és fiataloknak, gimnazistáknak ilyen kábítószer prevenciós, és ebben mi egy filmes, tehát az volt a felkérés, hogy akkor ott beszélgessünk a gyerekekkel, és közösen készítsünk erről a témába, ebbe a témába egy filmet. És akkor ott volt egy helyzet, hogy akkor ott egy szobába beszélgetünk, akit ez a filmes része érdekelt, mit tudom, 15-20 gimnazista, ilyen nagy gimnazista, tehát inkább ez a második fele a gimnáziumnak, és ez volt számomra a legmegdöbbentőbb élmény, hogy tehát nyilván mondtuk nekik, hogy itt minden köztünk marad, és akkor először fecsegjünk, hogy olyan mértékű a zavar és a tudatlanság és az a helyzet, hogy erről nem lehet beszélni, hogy az megdöbbentő volt. És én kérdeztem, hogy de hát miért ne lehetne erről beszélni, tehát hogy már nem kell semmit bevallani, de hát egyáltalán ízér, és azt mondták, hogy az kizárt, mert se a szülők, se a tanárok nem, tehát ez nem létezik. Olyan mértékű tabu, hogy nem létezik. Hát és kérdeztük, hogy hányan próbáltátok a nem tudom, a füvet, a nem tudom, és mondták, hogy hát mindenki, hát ez a gimnáziumban, ez teljesen izé. És azt mondja, miért gondoljátok, hogy a szüleitek nem próbálták, vagy nem, vagy a tanárok, vagy nem, és mindenki nézett, nem, az kizárta, az nem, mert nem lehet. Szóval egy olyan fal van, ami megdöbbentő volt, és akkor aztán ott összeraktak írtunk egy forgatókönyvet, amit le is forgattunk, ami persze vérfasság volt, mert a sztori az volt, hogy a lány egyest kap, megbukik matekból, és akkor kimegy a Dunapartra, és egy hatalmas jointot elszív, és meghal, és a rosszul lesz, és a mentő, és a nem tudom, szerintem fűtő nem lehet meghalni, vagy nem tudom miért. De mindegy, szóval, hogy megrázó volt. Az utóélete ennek a sztorinak az, hogy persze mert ezt egy műfás szervezte, és az iskola tanárai följelentették azért, hogy miatta megrontottuk a gyerekeket, és ilyen zaklatták ott a gyerekeket, hogy ezen részt vettek. Tehát kvázi visszaigazolta az iskola ezt a...
2: Nagyon nehéz nincsen jó drogprevenciós kampány. Mi mégis mindig nekifutunk egyébként a dolognak, és talán a mértékletesség erényének a népszerűsítése volt az egyetlen olyan kampányunk, amelyik valóban adekvát szakmai választ tudott adni, de a legnagyobb probléma az, hogy mivel a kábítószerfogyasztó a legkirekesztettebb társadalmi csoport ma Magyarországon, hogy az emberek nem kérnek segítséget, mert senki sem akar a legkirekesztettebb és stigmatizáltabb csoporthoz tartozni, és inkább leélnek életeket az emberek függőként, problémás kábítószer használóként, ahelyett, hogy eljönnének egy felépülési központba, vagy egy konzultációs központba, és azt mondanák, hogy oké, 5 éve reggelente tépek be, tökre nem haladok sehová, mert nem haladok, mert nem megy, valami megakadtam. Szeretnék változtatni, szeretnék csak 2 hetente szívni. És akkor erre készül vele egy terápiás vonal. Ebben fogunk együtt dolgozni. De ezt senki sem fogja felvállalni, mert nem akar kábítószer használónak tűnni, holott az, és inkább problémásan élünk le életeket, ahelyett, hogy segítséget kérnénk.
0: De hogyha valaki időnként, tehát ilyen szociálisan szív, az is kábítószer használó?
2: Szívjon, hát persze kábítószer használó. Hát az, de hát akkor mi van?
0: Jó, de a számomra az egy kérdés, hogy ugyanakkor például az alkohol az legális. Persze, és nagyon sokan kőkeményen tolják.
2: Sőt, az alkohol az egy nagyon nehezen menedzselhető szer, és már ráadásul már szétszabályoztuk. Tehát már annyira keményen próbáljuk valamilyen módon kordában tartani, persze nem Magyarország, mert nálunk azért inkább a pálinka kultusz erősödése, vagy erősítése az, ami egy fontos kihívás, ami tragédia egyébként, mert hogy az 50%-os alkoholnak a népszerűsítése egy amúgy is alkoholbetegekkel telített országban azért nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve. Itt inkább az a probléma, hogy nagyon nagy a rendetlenség a fejekben, a drog probléma, a drogjelenség, a drogbetegség, a drogfüggőség fogalmaknál. Én például függő vagyok, én a koffeintől tökre függöm, ha nem iszok reggel egy pohár kávét, akkor holott egész nap egyet iszok.
0: Neked egy kávét.
2: Megittam reggel, mert nekem nem tudtam volna bejönni, nem tudnék beszélni, nem tudnék funkcionálni, de nem vagyok problémás. Akkor lennék problémás, hogyha betiltanák a kávét. Akkor nagyon problémás lennék, mert abban a pillanatban kéne találkoznom kávé dillerekkel, rossz minőségű kávét főznék otthon valami elszívóval, hogy kine szagolja a szomszéd néni. Ugyanúgy, ha valaki mondjuk nikotinfüggő, az egy tök kemény függőség, mégsem problémás, csak egyre problémásabbá válik, a mai trendeket nézve, hamarosan kriminalizálni fogjuk a dohányzást, és előbb-utóbb bűncselekmény lesz belőle. Már most nagyon kemény szabálysértés követhet el valaki, hogyha rossz helyen dohányzik. Tehát megindult ez a folyamat is. Az, hogy közben az Egyesült Államokban Colorado és Washington állam legalizálja a marihuánát, az azt is jelenti, hogy egy olyan hullám érkezik nyugatról, amelyiknek a vége itt is előbb-utóbb a legalizáció. Drogháborúnak vége, amit Nixon annak idén elkezdett, annak most itt a vége. Egy teljesen más típusú gondolkodást kellene elsajátítanunk, megnyitni az intézményrendszer kapuit a droghasználók felé, és azt mondja, hogy gyertek be, épüljetek fel, induljon el, de nincs intézményrendszer. És most már kapu sincsen, mert bezártuk a Józsefvárosi programot, bezárt a Hollenerni utcai program, a hepatitis C fertőzöttség ezen a szintéren elképesztő méreteket ölt, tehát ilyen országos szinten az injekciós szerhasználó közel fele hepatitis C fertőzött,
0: Jézus,
2: amelyik mondjuk a Józsefvárosban 75-80%, tehát ilyen óriási járványügyi probléma, és közben bezárjuk a kapukat, és azt mondjuk, hogy nem tudtak bejönni. És épül a holokauszt központ a fiumei sírkert mögött, majd a sírkert és a holokauszt központ között mászkálnak ki az injekciós anyagosok a templom irányba, a temető irányába kvázi meghalni, mert egyébként nincsen program, ahol mehetnének. Tehát, hogy az a fajta kábítószer szintér, amelyik jelen volt a 90-es évektől, és egy nagyon adekvát választ adott rá a civil szektor, ez tök fontos, hogy ezeket NGO-k hozták létre ezt az intézményrendszert, azt a kormányzatunk az utóbbi 4-5 évben darabokra verte, de teljesen. Tehát nincs. Megszüntették ezt a dolgot. Éppen ezért egy elképesztő kábítószer problémával állunk szemben. Egy olyan designer drog robbanás kellős közepén, ahol még azok is designer szeleket használnak, akik azt hiszik, hogy nem azt használják. Ha veszel speedet, te már régen nem amfetamint vásárolsz, hanem valamilyen más dolgot. Ugyanígy, ha valaki vesz mondjuk sok esetben mondjuk biofüvet, akkor azt gondolhatna, hogy van bármilyen köze a bióhoz, vagy a fűhöz, semmi, nulla köze van hozzá, ez egy műanyag, egy EVH nevű műanyag, amelyik ráadásul sem hatásában, sem működésében nem hasonlít a marihuánához, mégis ez a szer robban vidéken.
0: Jó a marketingje.
2: Hát meg nagyon olcsó, hát gondold, hogy 300-500 forint egy gramm. Ami azért is lehet kapni, nem úgy, mint a zöldet, tudod, hogy kóstolhatsz utána a heteket, hónapokat, mert mindenki azt gondolja,
0: hogy... megvan a diszkó, vagy iskola, vagy ahol ezt lehet kapni?
2: Hát tulajdonképpen mostanra akkora lett a baj, hogy most már az iskolások állítják elő maguknak. Tehát megrendelik az internet segítségével a távoli Kínából a EVH nevű szert, ez egy por, összekeverik acetonnal, tudják, hogy mennyi kell nagyjából, ez egy folyadék lesz, majd utána ezt valamilyen orvosi zsájára, vagy akár csak hogyha dohányra is, akkor varázsdohányként mehet tovább, ráspiccelik szintelen szaktalan, és akkor beleszívsz, és hogyha nincsen szerencséd, mert mondjuk sokkal nagyobb a hatóanyag tartalma, akkor egy sluktól felborulsz, de úgy rendesen. Az, aki mondjuk picit gyakorlottabb anyagos,
0: ezek azok, akik aztán mesztelenül völtöznek.
2: Nem. A biofű, vagy műfű, vagy EVH, azért elsősorban, hogyha valaki túladagolja magát, akkor ez egy ájulás. És akkor ezért van az, hogy iskolákban mentőt hívnak, most már egyre többször halljuk azt, hogy iskolákban ki kell hívni a mentőt, mert a kis csávó nem tud magáról. És pedig csak beleszívott egy slukkot valamibe. A EVH, tehát maga a műfű, meg ez a probléma, ez egy nagyon súlyos probléma most. És mivel teljes egészében eltagadott, és az államszocialista rendszerhez hasonlóan kezeltett a probléma, tehát nincs, illetve akkor van, hogyha talpra akarsz állni, hogyha Isten segítségével akarsz talpra állni, aztán a legjobb, az jó lehet, az nagyon tetszik nekünk, de azt mondjam, hogy jó gyakorlatok, modellek, progresszív modellek alapján kezelnénk, az eltűnt, holott mi voltunk az elsők a régióban, akik parti szervizszolgáltatásként az elektronikus zenei színtereken jelentünk meg, nagyon komoly ártomcsökkentő szolgáltatással, a svájci állam segítségével 96-tól indul a tűcsere program, de ezek mostanra mind elmentek abba az irányba, hogy azt megengedi magának egy Kocsis Máté nevű polgármester a Józsefvárosban, hogy kijelenti, hogy morálisan nem ért egyet a tűcsere programmal.
0: Ekkora ökörség.
2: Igen, tehát, de ez azt is jelenti, hogy embereket halálra ítéltünk. De persze, hogy tudja.
0: Tudja?
2: Persze. Ez a legmegdöbbentőbben nagyon pontosan tudja, hogy mit beszél. A kormányzati kommunikációban a kábítószerrel kapcsolatos stratégia az mérnöki pontossággal van kimérve. Megmérik, hogy melyik a legkirekesztettebb társadalmi csoport. Oké, kábítószer használók, oké, üssük őket. Stigmatizáljuk őket, kik vannak még benne, kék pont az, nagyon jó, üssük őket is, és ezzel igazából tőkét gyártanak önmaguk számára. De nem önkormányzati vagy józsefvárosi szinten van a siker, hanem országos.

0: A vidéki városoknak a szélein, a cigány negyedekben hogyan bukkan fel az injekciós szerhasználat, és mellette a hepatitis C fertőzöttség, és hogyan áll talpra egy olyan kép, amelyben egyesül a cigány, az anyagos, a fertőző, és hogy mihez kezdünk majd ezzel, hogyha talpra áll ez a sztereotíp kép, és ad rá egy politikailag adekvát választ a Jobbik, miszerint azt akarod, hogy a gyerekedet megfertőzik a cigányok? Hogy mihez kezdünk ezzel, ezt nem tudom. De ez az, ami Magyarországon kábítószer problémaként zajlik, az nagyon hasonlít a 90-es évekhez, amikor egy ismeretlen problémával állunk szemben. Leírtunk egy óriási kört, és megint ott állunk.
1: Visszajutottunk a...
0: Teljesen, a kezdőpont. És ott tartunk, hogy megint elmegyünk rádióba, tévékbe, és elmondjuk, hogy na, a kábítószerről szeretnénk beszélni. De egyszer már megoldottuk ezt a problémát, és jó nyomon voltunk, de most újra. Azt képzeld el, hogy vidéki családsegítősökkel beszélek, és mondják, hogy óriási a gond, mondják, hogy mindenhol herbálozásként, biózásként terjed az új típusú, új pszichoaktív szerhasználat, és mondom, hogy lemegyünk, mondom, vannak nyáltesztjeink, 15 perc alatt meg tudja nézni azt, hogy valaki fertőzötte. Az Estée Laudertől kaptuk őket ajándékba, hogy lemehetünk? Á, nem, megmondták, hogy a HIV, az AIDS, a tűcsere és a nyáltest szavakat nem ejthetjük ki. Ja, jó, akkor jó, hát akkor hagyjuk. Tehát el vagyunk zárva ezektől a vonalaktól, mert megmondja a helyi önkormányzati képviselő polgármester, hogy Julika, itt ez nincs. Itt kéne esd a szádon a kábítószer kérdés, ránk fordul a nagy szem, végünk lesz. Inkább halljanak meg. Vagy legyenek, nem, majd lesz valahogy, de nem, hát központú bázis, nincs. De hogy az a baj, hogy ez lesz ez a probléma.
1: És hát van.
0: Hát igen, most is van.
1: Csak eszkalálódik.
0: Hát gondolod, hogy bezárt a tűcsere program Józsefvárosban, és azóta mit tudunk róla? Semmit. A körút másik oldalán van a probléma. De ez egy rejtett problémává vált, és mint hogy a 90-es évek elején már van ez a probléma, és nem tud róla senki, ugyanúgy most is van ez a probléma, csak rejtett probléma.
1: Más médiában van erről szó?
0: Hát abban az esetben, hogy amikor az RTL klub úgy érzi, hogy hallgatottság, nézettség adatokat kell növelni, akkor rányúl erre a témára, de azért korrekt módon szakmai szempontok alapján erről nem nagyon
1: pedig a média beszélni. Az fontos dolog lenne, nem?
0: Hát nagyon fontos lenne, csak ugye az a baj, hogy annyira stigmatizált maga a kép, hogy ennek a kommunikációja nagyon kifinomult eszközöket kíván. Tehát az, hogy valaki képes legyen a kábítószer kérdésről úgy diskurzust folytatni, hogy ne megerősítse a beteg vagy bűnöző, vagy kirekesztett sztereotíp képeket, ehhez még ha nagyon jó képességű is valaki, akkor is éveket kell eltöltenie ezen a szintéren, nagyon jó mesterekkel.
1: Kóstolgatnak, hogy nyilván azért tolod ezt, mert te is érintett vagy?
0: Hát de a kriptodeviancia jelenség az élő izgalmas dolog, tehát hogyha mondjuk valamelyik pink ingemben a melegek emberi jogairól beszélnek, akkor lehet látni, hogy na, cukorka, a kis buzi. De az ember ezzel együtt él, ezzel a dologgal, és hogyha ügyes vagy, akkor ezt tudod használni, hogy persze azt gondolják, hogy érintett. De azért, hogyha sokat kommunikál valaki ebben a kérdésben, akkor lehet nagyon szépen mozgatni a szálakat úgy, hogy meg ne kérdezze valaki, hogy ne merje megkérdezni, mint mondjuk olyan tette egyszer Havas Henrik, volt annyira bátor, hogy nem is értem, hogy volt ennyi esze, hogy a Dénes Balástól megkérdezte élőben, hogy azt akkor ez a drogok voltak-e? És akkor mondja Balázs, hogy huha, és akkor mondja Havas Henrik, hogy hát azt mondja, lehetek provokatív, nem? És akkor mondja Adélyes Balázs, hogy aha, persze, én is lehetek. Mi között hozzá? És akkor ennyi volt a kérdéskör. De hogy azért eddig jobb nem eljutni a TV műsorkészítőnek. Én nekem nem volt még ilyen, hogy megkérdezték volna élőben, amit persze az ember nagyon másként reagál le. Tehát, hogy lehet, hogy megkérdezném én is, hogy is, reggel kiverted? Mert hogy ez oda tartozik kb. De lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, próbáltam szereket, szívtam már ezt a füvet. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon szintér kérdése, de azt gondolom, hogy egyre nagyobb őszinteségre lenne szükségünk ebben, és hogy az a fajta álszentség, ami jellemzi a drogdiskurzust, azt be kell most már fejeznünk. Tehát így nagyon-nagyon nagyok a

0: károk, nagyon nagy társadalmi károkat okoz, mind az alkohol, mind pedig az új pszichoaktív szer robbanás ilyen soha nem látott probléma, és hogy közben az az érdekes, hogy ahogyan az egész nekem egy ilyen egyetemi jó melónak indult, valahogy az elmúlt 10 év során olyan hivatássá vált, amiből nem nagyon tudok most már így kilépni. Tehát, hogy minden jobban látja az ember azt, hogy hogyan távolodunk attól az európai gondolattól, hogy mindenkinek jár a segítség, és attól, hogy te snowboardozással törted szét a lábad, attól ugyanúgy fogunk neked segíteni, mi akik nem snowboardozunk. Ugyanígy, hogyha te injekciószerhasználó vagy, neked ugyanolyan szolgáltatást kell kapnod, mint bárki másnak, és hogy el kell szakadnunk attól a képtől, hogy egy ilyen várfal tetején állunk, lent vannak az anyagosok, és üvöltünk, hogy gyertek be az anyátok úristenit végre, mire ők szólnak, hogy de hát nincsen kapu. És akkor leszólunk, hogy pofázni azt tudtak. És hogy nem engedjük be őket. És hogy valamilyen módon egy társadalomnak a működését nagyon jól leképezi azt, hogy hogyan nyúl a kábítószer kérdéshez.
1: Persze, sok mindent elárulom, és sok nyilván vannak áthallások.
0: Igen, és a mi kormányzatunk az utóbbi időben annyira siralmasan és szégyenletesen kezeli ezt a kérdést, annyira álszent módon, hogy ez egyre dühítőbb.
1: Egyre dühös, dühítőbb. Dühös vagy.
0: Hát inkább be tudom magam rántani ezeken a dolgokon néha.
1: Jó. A lassan véget ér a műsor. Akkor most van hétfőn reggel műsorod a Tilosba, de az nem erre fókuszál a kérdésre.
0: Nem, a héttérítő az teljes egészében közéleti műsor. Ott fölbukkan a drog, mint kérdéskör, de a héttérítőnek a küldetése az más, mint a drogdiskurzusnak a generálása. A héttérítő küldetése az azt gondolom, hogy valamilyen módon annak a felelősségnek a megnyilvánulása, hogy mi, akik nagyon szabadok vagyunk, és szabadon rádiózhatunk, valamilyen csoda folytán engednek rádiózni hétfő reggel, amit amúgy én magam sem értek mindig, hogy ez hogyan lehetséges, de hogy a felelősségünk az, hogy másokat is sokkal szabadabbá tegyünk. És hogy szerintem ez viszi előre a héttérítőt, és ezért jó leülni hétfő reggel a mikrofonhoz, és ezért is dolgozom olyanokkal a héttérítőben, akik nagyon bátrak, és lemernek ülni hétfő reggel, és azt mondani, amit gondolnak.
1: Az nehéz időszak, amikor elindul a hét pedig. Igen. A legtöbb ember hétfőn lesz öngyilkos.
0: Hát ezért is felelősségünk a héttérítőben, hogy akkor talán nem, hogyha hallgatják és látják, hogy amúgy mennyire szép az élet, mert úgy meg tök szép.
1: Amikor nem rádiózol és nem szociológus vagy, akkor mit csinálsz, hobbi?
0: Hát a kegytárgyak azok elviszik azért ezt.
1: És akkor így mész ilyen ecseri, vagy pecsában megszűnt, ugye?
0: Hát bakancsost átböngészem, de én azt gondolom, hogy nekem én azon kevés szerencsésem egyike vagyok. Nincs.
1: Nincs.
0: Ezek elmennek. Ezek elmennek, az a lényeg.
1: Ez így megy keresztül rajta. Tehát nem valami nagy raktárba. Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt, itt vagyok. Nekem csak egy kérdésem van ezzel az egészen kapcsolatban, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt 5 évben 95%-ban leépítik. Elmúlt 10 évben, az elmúlt 10 évben leépítik ezeket a programokat. És te, mint aki ebben nem is hivatásként, hanem mint életcélként kezeled, hogy éled ezt meg, hogy látod, hogy a világ, vagy nem a világ, de legalább Magyarország az így, vagy a Magyarország felelős vezetői ellenet fordulnak?
0: Hát rosszul, de...
1: Hát most mire gondoltál, mit fog mondani?
0: Hát az van egyébként, hogy... De
2: amúgy
0: hát,
2: kérdés, nem tudom.
0: De abból a szempontból érdekes a kérdés, hogy amúgy... Tehát rosszul élem meg, de ugyanakkor meg érzem megint azt, amit a 90-es évek végén, hogy van egy progresszív tér, ahová amúgy meg onnantól kezdve, hogy elkezdtek szűkülni a pályázati források, megint a legjobb képességű, leginnovatív módon gondolkodó emberek érkeznek ismét a szcénánkba. Tehát, hogy persze nagy veszteségként élem meg rosszul, de hogy abban is bízok azért, hogy meg tudjuk még változtatni ezt az irányt valamilyen módon, és hogy előbb-utóbb megbukik ez a rendszer.
2: Aha, és akkor tehát mindig van remény oldalon.
0: Így van, meg hát csak kár, hogy harcolni kell, kár, hogy nem lehet rendesen dolgozni.
1: Elvisz sok energiát.
0: Rengeteget. Ezért zártuk be a tűcsere programot. Nem azért, mert Kocsis Máté bezáratta, hanem mert annyi energiát vitt el a vele való hadakozás, hogy akkor a többi programunk bukott volna meg.
2: Köszönöm további.
1: Okay.
0: Csak annyit erre a hobbira, hogy gyakran fel szokott merülni, hogy én azon szerencsések egyike vagyok, akinek teljes egészében a hobbija, meg a munkája egymásra fekszik. Tehát, hogy én teljesen, amikor dolgoznom kell, akkor 90%-ban azt én nagyon örömszerűen élem meg, és hogy ez nem szerencsem, mert egy tök tudatos törekvés volt. Amikor autószerűnek tanultam, és reggel fel kellett kelni 5-kor, hogy 6 órára beérjek a szakmai gyakorlatra, akkor az ágyon ülve megfogadtam, hogy soha az életben, ha egyszer felnövök, ezt nem fogom vállalni, mert hogy belehalok. És hogy azon fogok mindig dolgozni, hogy akkor keljek föl, amikor föl kell kelnem, de hogy örömmel keljek föl, hogy na, milyen jó meló lesz ma. És hogy szerintem valahogy ez az, amikor a hobbi így összefolyik a melóval. És
1: szerencsés jó. Ember vagy.
0: Ja, igen, ezért mondtam, hogy...
1: Arisztokratikus attitűd, de jó. Sok sikert.
0: Köszönöm.
1: A Tilos Rádió haza és haladás vendégünk Dávid Fecó volt, aki Tilos Rádiós szociológus. Hogy definiálj, mi
0: most a legújabb, amit kitaláltam magamnak, az a biopolitikai szakértő.
1: Biopolitikai szakértőnk. Ozi volt itt, aki érzékenyen keverte a dolgokat. Tilos Rádió, Manfred Mann. Köszi, hello.

0: jumping and his shrunken suit, with his quick black eyes and a flaxen roof, and his filed out teeth and a hobnail boot. His pistol of pistols in his pockets, aiming at me and aiming at his wife. The band holds silent, no fear for their life, with fear in my guts like tables wide, 'cause all I got is brass knuckles and a flow. Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Tilos Rádió 90.3, a Bádogdob rendkívüli adása a mai tematikus napon. Mindannyian tudjátok már, aki a korábbi adásokat is hallgatta, hogy itt egy sajtószabadságnapot tart a rádió, és nyilvánvalóan ez a népszabadság bezárása, pucs, népszabadság szerkesztőségének a pucszerű ellehetetlenítése miatt van ez a műsor, vagyis hát ez egész tematikus nap, és hát két vendégünk is van, Erdős Virág, író, költő, aki külső szerzője volt a Népszabadságnak, és Révi Sándor, aki nagyon régóta újságírója a Népszabadságnak, én nem tudom mióta, majd ő elmondja, és a publicisztika rovat vezetője volt az utóbbi hány éve, 6 év, 7 év?
1: Volt egy kis szünet, de nagyjából 16 évig, 2-3 éves szünettel.
0: És hát nekem is van egy kis érintettségem a Népszabadsággal, pont Sándor miatt, aki mikor a Magyar Hírlapot bezárták, akkor meghívott, hogy én is legyek külső szerző.
2: És engem is lehozott egyszer. Igen, 15 éve.
0: Na, úgyhogy sajnos egy olyan orgánumról van szó, ahol akkor nem minden négyen érintettek vagyunk. Hogy érzitek magatokat most, Sándor, amit elmondhatsz?
1: Na hát én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát én nem érzem magam túlságosan jól, hát az ember ugye dolgozni szeret. Az, hogy folyósítják a fizetését, amelyet folyósítják, az mindig rendben van. De hát képviseltünk valamit, fölépítettünk valamit, és ez nincs. Hát ettől az ember természetesen rosszul érzi magát, de hát ez triviális dolog, mindenki rosszul érezni magát.
0: Azóta írtál valamit? Menni. Tudt valahová? Mióta történt ez a szombati esemény? Vagy nem is írhatsz ez is?
1: Nem.
0: Hát, szóval, hogy olyat kérdezek, ami most munkajogilag veszélyes adórat, úgyhogy nem vagy, ha nem
2: válasz. Meg a választ.
1: Nem, hát amire úgy gondolom, hogy nem válaszolhatok, arra nem válaszolok, de egyébként nagyon szívesen. Hát ez egyébként is úgy van, és úgy normális, hogyha valahol valaki újságíróként teljes állásban van, akkor hogyha újságíróként akar tevékenykedni máshol, akkor ahhoz engedélyt kell kérnie. A főszerkesztő adta ezeket az engedélyeket, most ő föl van függesztve, most valaki más adja az engedélyt.
2: És ki adja?
1: Hát minket úgy értesítettek, hogy Kálmán Erika adja, de én ebben a helyzetben nem kérek ilyen
2: engedélyt.
1: A HR igazgató. Kaptunk egy levelet, hogy most mi adja ezeket az engedélyeket, de mindegy, hát mindig van valaki, aki adja ezeket az engedélyeket. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én ilyet nem kérek, és amíg a munkaviszonyunk fennáll, addig nyilván nem írhatunk. Ha valaki nagyon akar, akkor gondolom kérhet engedélyt, aztán vagy kap, vagy sem. Vannak olyan régi folyamatos dolgok, amikre már réges-rég megkaptuk az engedélyt, az gondolom folyamatosan megy. Én 6 éve majdnem minden hónapban írok egy eszét a Mozgóvilágnak. Hát ezeket most is írom.
2: Hát ezt most egyszerű dolgozó emberként elég nehéz elképzelni, tehát nektek nem kell bejárni a munkahelyetekre.
0: Besejárhattok.
2: Munkaviszonyban vagytok, de ha mondjuk a hó végén vagy a következő olején a fizetésre számíthattok?
1: Meg fog érkezni?
2: Hát, és aztán a következő havi is, vagy pedig akkor elbocsátanak végre, vagy mi történik? Tehát ez mint dolgozó, nekem ez teljes, hogy mondjam, homály.
1: Hogy mi történik, minket nem tájékoztattak arról.
2: És nincs is fülesetek bentről bármi, hogy azt mondom, nem mondta valaki, aki szimpatizál veletek, esetleg nem sugta meg, hogy hát ez várható, vagy az várható.
1: Hát egyrészt nem súgta meg, másrészt, ha valaki megsúgta volna, nem mondanám el. mert nyilván azért csukta volna, hogy ne mondjam el, de nyugodtan elmondhatom, hogy ilyen súgás nem volt, mindenki mindenfélét vél tudni, igazából senki nem tud semmit, valószínűleg azért, mert nem születtek meg azok a döntések. Hát meg nem született döntésekről, nem tudhat.
2: Az, hát de ezeknek előbb-utóbb meg kell születniük, mert
1: előbb-utóbb meg kell
2: két,
1: születni.
2: 2-3-4-5 hónapig ez valószínűleg senkinek sem jó, ha így marad.
1: Egyrészt senkinek sem jó, másrészt a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van.
2: Ez miben áll?
1: Hogy biztosítani kell a munkavállaló részére a munka lehetőségét.
2: Tehát egy irodát, számítógépet
1: írósztat? Benne van a munkatörvénykönyvben, hogyha ezt nem biztosítják X időn keresztül, akkor a munkáltató nem teljesíti az ráháruló kötelezettséget, hogy ezt mennyi idő után ítéli meg így egy bíróság, ha oda kerül a dolog, akkor ez változó különböző körülményektől függ.
2: Hogyan szankcionálható a munkaadó, hogyha ezt nem teljesíti, tehát ha nem biztosít nektek munkahelyet?
3: Nem jogász, szegény.
1: Én nem vagyok jogász, de nekem azt mondták, hogy ez hosszabb időn keresztül megy, egy hónap, két hónapig, akkor a munkavállaló fölmondhat úgy, hogy nem azok a munkajogi következmények, mint hogyha én úgy magamtól csak úgy fölmondanék, hanem jár mindaz, ami akkor járna, hogyha a munkáltató mondana föl.
2: Hát ez világos ez beszél, szerintem jogilag is.
1: Úgyhogy a végtelenségig ez így biztosan nem megy.
3: Virágot is akkor hagyjuk szóhoz jutni egy kicsit. Te hogy kerültél kapcsolatban Népszabadsággal? Megkerestek téged, hogy esetleg írnál le a hétvégi mellékletbe? Vagy
4: hát volt ez egy régebbi dolog. Most amiben én benne voltam, és ami most így ilyen most is futó folyamat volt, az a Gulliver jelentése. Tehát volt a Népszabadság, volt egy Népszabadsághoz kötődő projekt, az év könyveként lett beharangozva egy olyan könyv, ami egyes kortárs írók által írt Gulliver jelentésekből állt volna össze, ami hetente jelent meg az újságban, amiben gyakorlatilag Gullivert kellett beletenni egy mostani helyzetbe, tehát egy jelentést kellett írnunk Gulliver nevében a mai Magyarországról, és ez a 20. fejezetnél tartott.
2: Ahol mi vagyunk a törpék?
4: Hát nem a törpék, egyszerűen most ez akkor, ez egy egészen speciális kaland Gulliver részéről, de hát úgy látszik, hogy az élet írtam meg most a következő kalandját Gullivernek, mert hogy akkor most ez itt így megszakadt.
3: És milyen, vagy ha mondjuk erről írnod kellene, akkor milyen, melyik, mit választanál, milyen közeget, környezetet?
4: Hát valószínűleg, hogy ezt így önmagában megírnánk, csak a tényeket megírnánk úgy, ahogy voltak, akkor az lenne a leghihetetlenebb és a legfantasztikusabb kalandja Gullivernek, úgyhogy olyan túlságosan sokat nem kéne ehhez hozzátenni.
3: Ahhoz, magam is annyira szatirikus már ez az egész
4: történet. Hát igen, ezt mindannyian látjuk, úgyhogy én most ebbe voltam így benne, úgyhogy igazából ami kis tiltakozó akciónk is igazából ehhez kötődött, mert mi Gulliverek indítottuk el azt a tiltakozást, vagy hát egy ilyen aláírásgyűjtést, ami valószínűleg a világtörténelemben először írók fogtak össze, és most már 400-on felül tart az a lista, amelyen...
3: Nem csak magyar írókról
4: De magyar írók.
3: Van 400
4: magyar
3: írók.
4: Nagyon, hát igen, minden. Sokan kisebb, nagyobb magyar írók. De hogy ez azért örvendetes dolog, mert azért 2016-ot írunk, és azért nagyon emlékszem rá, hogy volt, lett volna ilyen legalább egy lista erejéig egyfajta összefogás.
1: Ez nagyon-nagyon jó dolog. Ez. Igen.
3: A jobboldali írók is adagoztak ehhez? jobboldalinak, magukat jobboldalinak való írók is csatlakoztak ehhez? Mert hát én nagyon sok...
4: Annyira nem tudok senkit így igazából beazonosítani most így teljesen, meg ez is nagyon rugalmas dolog, és szerintem nagyon sokan vannak arról a bizonyos másik oldalról is, akik érzik, hogy ez az ő világukat is ugyanúgy fenyeget, tehát ez az egy abnormális helyzet.
3: Hogyha... Hát én azt vettem le, hogy nagyon sokan megijedtek a és korre gondolkodású jobboldali értelmiségek között is, amilyen megnyilvánosokat láttam, hogy ez már az a szint, ami már az ütókukon sem megy le. Szóval még a népszavazás lement, de ez már nem, szóval ez
4: igen, úgyhogy...
3: És hogy gondolod íróként, hogy ez annak az előjelet, biztos minden író van egy kicsit azért ilyen előérzet, hogy itt most már minden, kivel minden megtörténhet, vagy ez csak tényleg egy főpróba volt, és látták, hogy azért ez egy elég csúnya üzenetet hordozott, és talán visszalépnek ezt. De Sándor, ezt tőled is kérdezem, hogy te, hogyha erről írod kéne egy publicisztikát, akkor te melyik irányt tennél magadével, hogy ez most hát tényleg így vége van szerinted most ebben a... Hát mit...
1: Minek?
3: Hát akár nem mondjuk, hogy a demokráciának vége van, de az egy súlyos lépés szerint, hogy innentől kezdve bármikor, bárkivel bármit megcsinálhatnak? Van ennek egy ilyen üzenete szerinted, vagy...
1: Hát nézd, a helyzet egyre súlyosabb, és ennek van egyfajta dinamikája, ez mindig úgy működik, hogy el akarnak érni valamit, és az sosem sikerül, és mindig tovább kell lépni. Nem lehet olyan kevés fórum, hogy ez ne legyen túl sok. Ezen a lejtőn ezen nem lehet megállni, ennek a lejtőnek valahol van egy alj, ahol koppannak, de akkor szét is törnek rajta. De ezen a lejtőn nem lehet visszafordulni, ennek a dolognak megvan a maga logikája, hogyha egyszer nincs kötődés ahhoz a rendszerhez, magához a pluralista rendszerhez, akkor nincs belső ok rá, hogy megálljanak. Akkor mindenki ellenség, aki nem ők, és mindenkit jobb elpusztítani, mint élni hagyni. Ez egy nagyon egyszerű logika.
3: Hát a másik oldal azt mondja, hogy ez egy ballib értelmiségi nyilvánkolás, itt nem voltak jobboldali lapok, például még a megyesi kormány idején megszüntettek, gyakorlatilag a magyar, akkor gyakorlatilag a Fidesz is annak idején még korábban csak a napi Magyarországon indult neki, azért egy médiája volt, és hogy mit csinálkozik itt akkor a baloldal. Van egy ilyen narratívája is, azért is kérdezem, hogy ez...
1: Ez a narratíva, ez a Fidesz ellen ment a 90-es évek elején, akkor azon nyilvánkolt, akkor ugye a fideszesekre mondták, hogy nyivákolnak, rájuk mondták, hogy csak a sajtó csinálta meg őket, ezt mondták Antal Józsefék, Csóri Sándorék, Csurka Istvánék. A Fidesz egyszerűen azonosult a saját akkori antiliberális, antidemokratikus, antiszemita ellenzékével, ellenségeivel. A Fidesz a hajdani ellenségeivel azonos, és pontosan az akkori jobboldal támadta ezzel a Fideszt és az SZDSZ-t, a liberális pártokat egyben.
3: És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag mikor a Fidesznek meg volt a irányváltása, utána Magyarországon nem volt számottevő jobboldali napilap, gyakorlatilag ezt...
2: A 94-98-as
1: időszakban. De természetesen volt a Magyar Nemzetből ilyet csináltak, lenyúlták például Magyarországot, aztán megindították, aztán ott volt a Pesti Hírlap, azt megindították az Új Magyarországot, de hogy is nem volt, hogy a fenében lett volna.
2: Vissza
1: a Magyar Nemzetet nagyon durván lenyúlták, és azzal tönkre is tették. A Magyar Nemzet lehetett volna az az újság, ez minden adottsága megvolt, ahol ahol ez a pluralizmus belsővé válhatott volna, tehát ahol a különböző árnyalatok, irányzatok egy lapon belül jelentkezhettek
2: volna. Sokan mondják, hogy most paradox módon ez meg is valósult az utóbbi egy évben.
1: Hát,
2: hatalmi viszonyok változásának következtében.
1: Igen, ugyanazok megírják az ellenkezőjét.
2: De közben
1: annak,
2: fölvették a Gazda Albertet, fölvették a Puzsértet.
1: Ugyanez volt a magyar lapokkal a rendszerváltás környékén is. A rendszerváltás óta tudjuk, de hát a világháború óta tudjuk, hogy ugyanaz a gárda, ugyanazok az emberek remekül meg tudják írni a saját korábbi véleményük ellenkezőjét is. Igen. Erre úgy játszik minden korban képesek.
2: Akkor mi lehet a megoldás? Most úgy azt látjuk, hogy a napi lappiacon gyakorlatilag mindenki veszteséges, tehát a Népszabadság is valamekkora kérdés, mekkora veszteséget termel, de a Magyar Nemzet sem élne meg piaci alapon, a Magyar Idők sem élne meg piaci alapon, természetesen a Népszava is veszteséges. Kéne egy állami sajtólapot létrehozni, ami ezeket a veszteségeket betömi?
1: Többek között. Én azt gondolom, hogy itt négy feltétele van annak, hogy a komoly újságírás megfelelő súllyal és színvonalon minőségben jelen legyen. Az egyik egy olyan liberális gazdaságpolitika, ahol a magántőkének megfelelő, az államtól független mozgástere van. Ahol ilyen mozgástér van, ott mindenhol létezik komoly ellenzéki politikai sajtó. Nincs olyan liberális kapitalizmus, ahol ilyen ne létezne, ahol a
2: speciál Amerikában is eléggé sírnak a nyomtatott lapok kiadói.
1: Igen, de attól függetlenül ilyenek léteznek, mert nagyon sokféle tőkés létezik, és nagyon sok felé mehet a tőke az államtól függetlenül, és a hirdetőket sem befolyásolja az állam.
2: Tehát az amerikai kiadók...
1: Várjál már, hát most bocsánat, már csak fejezzem be. Mert azt mondtam, hogy négy ilyen tényező van, ez az egyik, ami Magyarországon hiányzik. Ugye a másik az az, hogy ahogy a különböző tudományágak és különböző művészeti ágak nem élnének meg állami, anélkül, hogy az állami újraelosztás támogatná őket, mint ahogy sok-sok ember sem élne meg, ezért az újraelosztást ebbe valamiképpen be kell kapcsolni, mégpedig úgy, hogy ne legyen torzító hatása, ezt úgy lehet, ahogy mondjuk Franciaországban támogatják a fiatalok újság előfizetését, és ezzel azt az újságot fizetik elő, amelyiket akarják. Mint ahogy voltak olyan alapok, hogy a különböző könyvtárak egy bizonyos keretből előfizethettek arra a folyóiratra, amelyikre akartak. Ilyen vak módon kellene támogatni a közéleti sajtót is. Ez a második feltétel. A harmadik feltétel az, hogy a hálón megjelenő tartalmakat valaki rendesen megfizesse, mert mi a fenének fizessen valaki a print lapért, hogyha annak a lényegi részét elolvashatja a hálón. Tehát ezt meg kellene oldani, ez egy ilyen strukturális probléma, miután a nyomtatott sajtó ugye megy kifelé, tehát ezt a hálón keresztül, a háló tartalmain keresztül kellene valahogy megfizetni, ennek vannak különböző formái, csak ezek nálunk nem
2: működnek. Közbe kell szólnom, ez sehol sem működik.
1: Hát van, ahol
2: a szlovákoknál működik, van, megbukott, ahol jobban működik, Amerikában megbukott.
1: Vannak fizetős szájtok, de abban igazad van, hogy igazán jól ez a rendszer még nem alakult ki, de Magyarországon még annyira sem. A negyedik pedig az, hogy létezzen olyan közéleti vitakultúra, és erre szocializáljon az iskola, és erre szocializáljon a média, amelyek a közéleti ügyek iránti érdeklődést erősítik, következésképpen a közéleti sajtó iránti érdeklődést is. Ez az a négy dolog, ami a színvonalas politikai közéleti sajtó jövőjét biztosíthatja.
3: És a Virágot rossz térek vissza, hogy van még olyan napilap most, vagy olyan megjelenési lehetőség, ahol esetleg egy író olyan tárcaszerű kis művekkel meg tudjon jelenni, akár heti rendszerességgel, mióta a Népszabadság megszűn, mert
4: én... Hát nem tudom, én nem szoktam tárcákat írni, úgyhogy nem tudom igazából ezt, a vasárnapi hírek?
3: Vasárnapi hírek?
4: Ami is. Például abban szoktam Grecsót olvasni meg, Tóth Krisztát, úgyhogy ez meg talán tartja meg, de egyébként ugyanezek az effektív irodalmi folyamatokat is valami hasonló folyamat érinti, mert hogy most tavasszal volt a NK-val kapcsolatos botrány, ez most tavasszal volt? Most már egymást érik
2: volt
4: a NK-hoz botrányunk, de hogy minden esetre ugyanilyen hatalmas tragédia szerintem, hogyha olyan nagy múltú, meg olyan nagyon fontos irodalmi folyamatok, vagy kulturális folyamatok szűnnek meg egyik napról a másikra, mint mondjuk a 2000, lehet, hogy kevesebb embert érint effektíve, de a nagy egészet ugyanúgy érinti egy 2000 kicsinálása, mint mondjuk a Népszabadságé.
3: Nincs olyan üzenet ennek, hogy ezt a régi kultúrát teljesen akarják, a nyomtatott lapoknak a ami hiszem, hogy én is hozzászoktam, mert például a Népszabadságot szerintem 10 éves korom óta olvasom, és mert sokszor tényleg a papír hiányzik, hogy megfogjam, hogy illata van, és akkor ez, hogyha valaki ez nem szokik hozzá, és teljesen ebben a online médiában ő fel, akkor ez már vissza se fog térni, és ahogyha most ezeket így beszüntetik, hogy elkezdett, hogy sokkal jobban lehet uralni akkor a média teret, az online média teret, ennek van egy ilyen üzenete is, vagy...
1: Hát sokkal kevésbé lehet szerintem uralni.
3: De akkor gondolják, vagy... szóval... Csak hogy ezt a tradíciót is meg akarják szüntetni, nekem ilyen érzésem van gyakorlatilag ebben, hogy...
4: Hát igen, meg fura ez is, hogy ugyanaz az érv is, hogy akkor az most akkor nem gazdaságos, mert hogy akkor nem olvassák sokan.
3: Lehet itt demogoskodni, hogy egy stadion meg ez a plakátkampány mennyire volt gazdaságos, és hány újságot lehetne belőle fenntartani.
4: Igen, csak hogy ez úgy nagy, sokak számára ez hihetőnek is tűnik, meg azt gondolják, hogy igen, akkor igaza van, holott veszek pont nem találtak föl szerintem még jobbat, vagy hát nyilván, hogyha az ilyen magán mecenatúra élne Magyarországon, vagy pedig egy kicsit bíznánk, vagy mernénk bízni a közösségi finanszírozásnak az erejébe, akkor még az segíthetne be, de közben meg azt is gondolom, hogy az államnak feladata is, hogy kiegyensúlyozza ezeket a piaci egyenlőtlenségeket, és igenis államilag kell támogatni olyan orgánumokat, mint akkor a 2000, vagy a nem tudom, fontos internetes folyamatok, és a Litera is sokkal kevesebbet kapott, pedig hát nagyon-nagyon fontos, hát a könyvkiadás se létezne állami támogatás nélkül, úgyhogy ez egy abszolút hamis érv, hogy itt a piac egyszerűen így...
2: Miről lehetne rábírni a kormányzatot, amelyik hát mégis ezért elég erős erőfölényben van, hogy egy ilyen, hogy mondjam, eszmék fölött átívelő egyességet kössön a napilapok túlélésének érdekében. Ők azzal a frusztrációval érkeztek, hogy 2002-ben a vesztes választások után tettek egy ilyen ajánlatot Megyesi Péternek, aki röhögve elutasította.
1: Nem tudom, miről van szó.
2: Arról van szó, hogy 2002-ben vesztett a Fidesz, és akkor azt a javaslatot tették, hogy két közszolgálati tévécsatorna van, és legyen az a megállapodás, hogy az egyiket a szociálliberális eszmei gondolatok mentén szerkeszik, a másikat pedig hat kapják meg, ők a kisebbet a konzervatív eszmerendszer jegyébe. Pont.
3: És akkor volt ez a híres mondás.
2: És akkor Megyesi azt mondta, hogy aki tévét akar magának, az vegyen magának, vagy csináljon magának.
1: Hát ebben egyébként teljesen igaza van.
2: Az, de amiről állami, most beszélünk, az egész más.
1: Az, amiről beszélünk, az egészen más. Az állami tévét azt nem kell, nem is lehet, nem is szabad pártok között szétosztani. Már az első Orbán kormány idején, meg az Antal kormány idején is lenyúlták az állami tévét, kormánypropaganda tévét csináltak belőle méghozzá nagyon durva formában. Eszük ágában sem volt semmit.
2: Ők ugyanezt mondják a baloldali tévéről.
1: De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Hát én...
2: Láttam én már baloldali tévészerkesztőt szocialista politikus előtt vigyázban állni.
1: Hát láttál, de olyat nem láttál, mint amilyen a csúcs által vezetett rádió volt, meg ugyanabban az időben a tévé volt, szóval azért itt vannak, egyrészt vannak emberi gyarlóságok, másrészt vannak minőségi különbségek, és
2: de a minőségi különbség mentesíti az etikátlan, immorális viselkedést? Hogy én egy kicsit jobb minőségben vagyok, a te szolgád?
1: Nem minősíti, de akkor is vannak minőségi különbségek. Akkor is ez vannak kétségtelen. Minőségi különbségek. Egy gyarló és hiányos demokrácia és egy diktatúra az nem ugyanaz. Minden létező rendszerben el tudod mondani, hogy hol vannak a hibái, hol vannak a bűnei, hol vannak a bűnösei, de hát egyik sem náci, vagy nem azonos egy sztálinista rendszerrel. Az a köztelevízió és közrádió, amit erőszakkal megcsináltak Antalék, amit az Orbánék megcsináltak 98-ban és 2010 után, annak semmi köze ahhoz a állami médiához, ami egy demokráciában működik. Annak, ami a köztes időszakokban volt, annak ez volt köze.
2: Jó lehet elég távoli köze.
1: Nem elég távoli köze, hanem volt egy olyan médiatörvény, amelyik lehet, amelyikkel az ellenzék túlnyomó része egyetértett, amelyben az ellenzéknek megvoltak az intézményes garanciái, ezek működtek, amennyire az ellenzék hagyta. Választottak rádió és téli elnököt úgy, hogy azzal az összes ellenzéki küldött egyetértett, de nem értett egyet az összes kormányzati küldött. Úgyhogy az egy teljesen más világ volt. Nézd meg, hogy hogy egy példát mondjak, az egy gyarlóság, nem is csekély gyarlóság, hogy kiadták az MSZP-SZDSZ kormány idején Gebinben a reggeli műsort a Nap TV-nek. Ezt én akkor is megírtam, és jó néhányan megírtuk, hogy ez így nem kóser, hogy ez nagyon nem kóser, de ha meggondolod, hogy akkor kik és hogy kérdezték az akkori minisztereket, a kormánytáborhoz tartozó embereket, és hogy most mi folyik az állami médiában, akkor látod, hogy ez egy teljesen más világ. Azok valóságos interjúk voltak, valóban megkérdezték 80-90%-ig, amit meg kellett kérdezni, nem hagyták őket olyan egyszerűen, szóval ez nem mikrofonálványok volt.
2: Esete válogatja, az én emlékem azért csúnya epizódokat is rögzített. Szerintem nem, de szerintem, hogy kanyarodjunk vissza most.
1: Jó, csak azt mondom, hogy lehetne
2: egy ilyen kemény...
1: A demokrácia gyarlósága, és van, ami az ellentéte.
2: És hogy lehetne egy ilyen kemény hatalmat rábírni arra, hogy mégis hozzon létre egy ilyen sajtótámogatási rendszert? Ez volt az alapkérdés, és most is ezt kérdezem.
1: Jó, ezt nem tudom. Hát ezt én nem tudom. Nézd, hogyha egy kormányzati hatalom nem bízik abban a rendszerben, amelyben a hatalmát szerezte, tehát nem azzal kormányoz, hogy maga a rendszer, a demokrácia rendszere az az elsődleges, az ő párt érdekeihez és hatalmi rendszereihez képest, akkor megette a fene az egészet. Rendes demokráciákban így kormányoznak, nem azért, mert altruisták, hanem azért, mert tudják, hogy az ő általános érdekük az, hogy ezt a rendszert fönntartsák, mert nem tudnak jobbat, és azért egy normális országban akarnak élni, amik normálisan tud teljesíteni, produkálni, ahol az emberek többé-kevésbé szabadon tudnak élni, meg a mozgásterük, ahol a hatalmat ugyan el is veszíthetik, de vissza is szerezhetik, tehát ahhoz ezek az általános érdekek az elsődlegesek, és a hatalmi érdekek másodlagosak, bár nyilván nagyon fontosak.
2: Egyáltalán van olyan szereplő, aki ezt be tudná terjeszteni bármilyen fronton, vagy bármilyen fórumon? A Népszabadság szerkesztősége lenne az, aki egy ilyen ajánlatot tenne? Vagy az ellenzéki pártok? Kire számíthat a magyar polgárok összessége?
1: Van elég ellenzéki párt, bármit be tudnak terjeszteni, ez a kérdés, tettek mindegy, hogy...
2: Akarnak ilyet tenni?
1: Nem tudom. Nem tudom.
2: És felvettétek a kapcsolatot velük?
1: Nem, hát ez nekünk nem dolgunk, meg most nem ezzel vagyunk elfoglalva, hogy ilyen támogatási rendszert csinálunk. Én általánosságban elmondtam, hogy mik a szerint, milyen minőségi sajtó létfeltételei szerint.
3: És visszatérve a szerkesztőségre, most összejártok, szóval vannak, most azért megvannak a belső fórumok, ahol kommunikáltak, ilyen, csináltak ilyen kvázi szerkesztőségi értekezleteket is, vagy személyesen?
1: Persze, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot különböző formában.
3: És mi a ilyen területek nem volt, mint mondjuk a Magyar Hírlapnak volt, mikor a Ringé megszüntette, hogy esetleg a szerkesztőség megpróbálja a brendet tovább vinni, vagy erről, ettől is elzárkoznak teljesen most, vagy erről inkább nem beszélsz most még?
1: Hát nem tudok róla, hogy ezt el akarnák adni.
2: Nem is nagyon tudják, hiszen le van téve jelzálogban.
1: Igen, hát mondjuk, ha nagyon akarnák, akkor tudnák, mert kifizetik a kölcsönt, és akkor eladhatják. De...
3: Meg hát ilyenkor elértéktelenedik a jelzálog.
2: Igen, ez fedezett elvonás, vagy minek minősül?
3: Hát nem teljesen annak minősül, de erről már beszéltünk ennek.
2: De a rádióban még nem.
1: Szóval, hogyha el akarnák adni ezt a brandet olyanoknak, akik a brandhez méltó terméket akarnak előállítani, akkor nyilván nem így jártak volna el. Mert így eljárni csak akkor racionális, hogyha nem szeretnék, hogy ilyen jellegű termék megjelenik.
2: Egy hét alatt két vezérigazgató mondott le a cégnél, beszéltetek bármelyikőjükkel?
1: Én nem.
2: És a többi szerkesztőség többi tudja?
1: Nem tudok róla.
3: Mint a most a főszerkesztő, aki képviseli a szerkesztőséget?
1: A Balázs az elbúcsúzott tőlünk rendesen, ahogy kell, de hát...
3: De ő még azelőtt búcsúzott el, nem mielőtt ez az egész történet kirobbant.
1: Nem, hát azután, mert...
3: Hol búcsúzott?
1: Igen, hát ő ezt nem vállalta. Hát ő ezt is nyilatkozta, hogy ezt ő nem vállalja, ő elmegy, veszi a kalapját, amint megtudta, hogy mi fog történni másnap. És aztán...
2: És gondolom, a Katona Viktor azzal nem számolt, hogy még hogy
1: örül, hogy velünk dolgozhatott.
2: Az utódal Katona Viktorról amit tudtok?
1: Én semmit. Én őt nem ismerem.
2: Ő is talán 3 napig tudta tartani a frontot, vagy még annyi sem?
1: Ha jól számolom, akkor 2.
3: Sosem a vezérigazgató egyáltalán? Vagy van valaki tárgyalóképes személy kijelölve?
1: Hát vannak. De nem nagyon tárgyalnak.
3: Nem nagyon tárgyalnak, hogy a betegség miatt nem jönnek. Kicsit térjünk vissza egy kicsit a rovatódra. Azért elég innen-onnan, jobbról-balról is azért próbáltál te embereket behúzni azért, a név, aki hajlandó volt egyáltalán megszólalni a Népszabadságnál. Így, mi volt így?
1: Hát megkerestek is.
3: Kerestek? Szóval azért én úgy emlékszem, hogy nekem például nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy megkereste, hogy azért volt színvonal ennek a... Szóval, hogy mondjam, hogy valaki odaírt, akkor az jelentett valamit. Igen. Azért ez...
1: Igen, ehhez nyilván nem nekem van közöm, mert előttem is így volt, amikor Kósa Judit és Nagy M. Péter kollégám szerkesztette. Akkor is így volt. Ez a Népszabadság presztízsének köszönhető, de egyébként én 98 és 2002 között az akkor regnáló kormány egyetlen miniszterének sem szóltam, hogy írjon, és írtak. Az akkori kormányt megnézed, az akkori kormánytagok több mint fele megjelent a Fórum rovatban. Például maga Orbán Viktor is írt nekünk egy lángolóan Európa párti nyugatbarát cikket. De a Martonyi is írt, a Dávidi Bolya is írt még miniszterkorában, a Stumpf is írt miniszterkorában.
2: És Gyurcsány is, nem is rosszakat.
1: Harag Péter, úgyhogy
3: Gyurcsány is írt, nem? Most is.
1: Gyurcsány is persze, de csak abban nincsen mi érdekes, hogy a Gyurcsány írt.
2: Annyiból érdekes, hogy nagyon jó írásai voltak akkor.
1: Igen, hát, és igen. Hát mondjuk a nagy programadó írományait azt nálunk jelentette meg, hát jobb helyen nem is tudta volna.
2: Én felajánlottam szóval, neki az indexet, de nem élt vele.
1: Szóval igen, a Népszabadság fórum rovata az nagyon-nagyon fontos fórum volt, akkor is, amikor Bocsányi Katalin szerkesztette, Isten nyugasztalja, akkor is, amikor Miklós Gábor létrehozta. Úgyhogy ez nem az én nevemhez kötődik, de én szerettem csinálni.
3: Na, közben megérkezett a harmadik műsorvezető társunk az utolsó negyed órára, Szávú Jaranka.
2: Hát negyed órátok már nem mondanám, inkább 10 percnek.
3: 10 percet, hogy gyorsan ügyél be.
2: Szia, Jaranka!
5: Szia! Hát üdvözlöm a kedves vendégeket és hallgatókat is. Gondoltam, hogy bár voltak mindenféle munkáim, de hát szeretném azért a saját műsorunkban tiszteletemet tenni, illetve hát ezzel is szolidaritást vállalva.
1: Köszönjük
5: a
1: szépen.
5: Kollégákkal.
3: Te fel is teheted a kérdést, esetleg az MTVA-s történetek és a mostani hasonlóság között. De vedd le a kabátodat először.
5: Ó, még a sál is rajtam van. Tehát, hogy analógiák. Most kérdeztél, Podi, vagy kérdezzek ezzel?
3: Kérdezzek. Igen, téged eltartogattunk most itt.
5: Köszi. Kérlek, egy mondatot még beszéltek, amíg kitalálom, hogy mit fogok kérdezni. De egyébként láttok bármilyen... Jaj, de jó a kérdés. Látok bármilyen párhuzamot például a között, hogy hogy bántak el annak idején ugye az MTV a akarata ellen mondó kollégákkal, mert mint velünk, illetve hogy bántak el mondjuk a Népszabadságkal. Gondolok itt ezekre az ilyen aljas, tehát ezekre az ilyen aljas dolgokra, vagy ilyen hazugságokra, hogy hát, hogy megrendelték a pizzát, és akkor majd ünnepeljetek, és akkor mindenki abban a hitben él, hogy akkor ti átmentek, hogy ez ennyire a rendszer, igen, a költözés.
1: Igen. Hát persze ezek, hogy mondjam, hát ez ugyanannak a kultúrának a része. Persze, hát ennek megvan a technikája, megnézed a diktatúrák történelmét, akkor sok-sok hasonló vonást látsz. Hát ez igen.
3: De hát visszatérek egy kicsit arra, hogy itt persze a fideszes narratíva, de hogy számos gazdasági társadalmánál is ez megtörtént, hogy itt átvették a hatalmat, és akkor nem mentek be a dolgozók. Nyilvánvalóan itt nem számoltak avval, hogy a média sokkal érzékenyebb erre, és akkor lehet, hogy itt elmérték magukat, elképzelhető.
2: Hát szerintem, aki ezzel nem számol, az őrült, már bocsánat. Igen. A Népszabadságnak.
3: Ugye direkt álltak ebbe így?
2: Jelentősége az akkora, hogy ezt nem lehet alábecsülni.
1: Igen, ez így van. De de egyébként a magyar gazdaság világában rengeteg ocsmány dolog történik, rengeteg ocsmány dolog. A Népszabadság ezekből is nagyon sokat megírt. Tanács István kollégámnak ez az egyik területe, ő erre kivételesen érzékeny, ahol ő él Dél-Magyarországon. Ott aztán különösen vagy dolgok történnek. Ahogy Magyarországon cégeket föl tudnak számolni, embereket ki tudnak rúgni, tönkre tudnak tenni, jogszabályokat meg tudnak kerülni, az egészen tragikus, és ezeknek a dolgoknak vannak nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő, sokkal védtelenebb áldozatai. Ezt meg kell mondjuk.
5: Bocsánat, csak az előbb így az érkezés hevében, nem tudtam normálisan megfogalmazni a gondolataimat, de körülbelül az lett volna így maga a kérdés lényege, hogy miért van szükség, vagy hát nem tudom, nem az, hogy szükség, de miért kell ennyire aljasan bonyolítani ezeket a dolgokat? Tehát, hogy például egy egész mesét, egy egész sztorit köríteni, például a szerkesztőség mondjuk azt, hogy megsemmisítése. Hát, igen, tehát, hogy
3: nem lehet, ezt úgy jellemeztem, de ezt különben belső munkatársak is, hogy nagyjából a 44-be csinálták ezt a zsidókkal. Nagyjából ugye
1: nem, azért.
2: Jó, azért ott meg nem tartunk.
3: Jó, de nem úgy, de hogy a becsapás.
1: Ezzel nem, ezen ne vicceljünk, ott tényleg. Nem, de több mint 5 millió ember meghalt.
5: Nem csak ez a szervezett átverés, hogy érted, most belegondolok, hogy például kitalálja ki, vagy kitalálhatta ki annak idején, hogy amikor ott éjségsztrájkoltunk a Kunigunda útján, hogy akkor karácsonykor ők oda tesznek egy kordont, vagy hogy ők karácsonyi dalokat üvöltetnek maximum hangerővel, különböző hangfalakba, tehát hogy annyira abszurd az egész, illetve
1: meg, hogy... Igen, ez teljesen
3: hogy abszurd. Hogy bezadnak a lakókocsit, hogy szétrombolják.
5: Igen, tehát az, hogy...
3: Hát az főpróba volt nagyjából.
5: Hát igen. Aztán utána sajnos hát egy kemény.
1: Igen, hát az volt az egyik nagy abszurd a magyar média történetben, ami egyébként tele volt abszurditásokkal 89-től kezdve. Hát a 168 óra szétverése, a tömeges elbocsátás már 93-94-ben, hát az is nagy dráma volt, nagy abszurd volt, és azóta már rengeteg. Úgyhogy...
4: De ezekkel hát, a disznóságokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, de viszont abból szerintem át lehetne venni valamit, ami, ahogy ti reagáltatok, tehát azzal a következetességgel és kitartással és abszolút megalkuvásra való hajlam nélküliséggel, tehát az én illúzióimban az van, hogy akkor ti most akkor járnátok el a legokosabban, ha most akkor együtt

0: tartani ebben a bizonytalan helyzetben. De...
1: Hát mondtam, hogy ennek van egy határa. Hogyha nem történik semmi egy hónapig, vagy két hónapig, akkor a munkáltató teljesen evidens módon megszegte azt a kötelezettségét, hogy nekünk a munkavégzés lehetőségét biztosítsa, és akkor fel lehet mondani úgy, hogy minden járandóságunkra igényt tartunk, és joggal tartunk igényt. Tehát ezt az időszakot mindenképpen
0: ki kell. És ezt muszáj kivárni? Ha nem lehet, hogy akkor ezzel így beszélhetitek azt a...
1: 70 emberről van szó, 70 ember jogos járandóságáról.
0: Hát ezt értem, nem... csak azért, hogy a mást is jelent a népszabély, szóval
1: hát közben. Mást is jelent, de hát közben jelen vagyunk, közben mindenféle akcióban benne vagyunk.
2: Nem mesélj erről, hogy az nálatok hogy csapódott.
3: Nem, mondjuk egyébként ez itt személyesen egy, mondjuk azt, hogy kellemes meglepetés, ami a szerkesztőséggel történik, mert mint hogy ahogy a szerkesztőség reagált, tehát hogy tényleg, hogy együtt maradtatok, akcióztatok, tehát hogy itt is látok valamiféle analógiát, ugye ez a megpróbáltatok bemenni a munkahelyetekre, és mennyire abszurd nem sikerült. Egyébként szakszervezeti alelnökként a mai napig nem sikerült bejutnom az MTVA területére, azóta sem, akkor... Tehát, hogy ez szerintem nagy... Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy következetesen összetartatok, és azt az egy-két hónapot meg...
0: Szépen. Hát igen, csak addig nincs újság, szóval újságot csinálni, az meg nem tudom, hogy mennyire. Igen, szóval effektíve megcsinálni, tehát azt mondanám, hogy akkor most neked
2: mi ha megmaradtunk. Végkielégítésed, akkor nem biztos, hogy elkezdesz komik. Szóval ez nagyon
3: igen,
2: nehéz,
3: mert, tudod, ez olyan, mint hogy valakit leültetnek, és aztán ki kell várnia, amíg kiengedik. Tehát, hogy hát ezt az egy-két hónapot sajnos úgy, hogy ki kell bekkelni, és aztán utána lehetnek szabadok.
2: Telefonozzunk egy utoljára, vegyétek fel.
4: Halló!
5: Utána tudom, hogy már alig van hátra műsor időből, de arra azt szeretnélek biztatni benneteket, hogy egyrészt beszéljetek a fedél nélküli akcióról, másrészt a szerkesztőséget arról, hogy arra biztatni, hogy ne várja annyira azt az egy-két hónapot, egyrészt, mert könnyen elveszheti a nagy közönség, nem is a támogatását, az érdeklődését, hiszen állandóan kapkodjuk a fejünket, minden héten történik valami. Harmadszor azért nem érdemes erre várni, amiért az Aranka annyira ki volt akadva a karácsonyi dalokon, tehát, hogy szerintem meg kell érteni pont azt, amit a Révész úr mondott a diktatúrák természetéről, nem szabad racionális, meg legális lépéseket, meg magatartást elvárni ettől a hatalomtól. Tehát pont az a lényege, hogy mindent megtesz, amit megtehet, hol erővel, hol a széles nagyközönség megtévesztésével. Simán el tudom képzelni, hogy azért játszottak annak idején karácsonyi dalokat, ami nyilvánvalóan ordító, pofátlan cinizmus, mert de azért pont azokat, hogy esetleg, ha ebből hír lesz, akkor azt lehessen mondani, amit nekik 2 millió ember elhitt volna, hogy itt szokás, hogy fölvidítják a munkatársakat karácsonyi dalokkal, és akkor ezt nagyon sokan visszhangozták volna teljes hittel, hogy de hát ez így szokás, és így kell, tehát hogy ez erre a két dologra számítanak minden diktátor mindig, hogy valamit el lehet adni, és ha nem lehet, akkor meghátrálnak, hogyha nincsen más eszközük. Ugyanilyen volt
2: köszönjük
5: még akár a
2: netadó. Köszönjük szépen a hozzászólás, csak lejár a műsoridőnk, mert egy órás blokkot kaptunk most, és várál már a következő műsor. Köszönjük.
1: Erre... Igen, hát elkészül egy fedél nélkül szám, amit a tiszteletünkre írnak, és...
2: Ingyen írhattuk ezekbe? Vagy ez is, ezt is tiltja?
1: Ezt nem tudom pontosan. Vannak álnevek, vannak külső szerzők, de mindenesen az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó akció, ennek én is nagyon örülök. Ez egy nagyon jó szám lesz, remélem, hogy sok-sok hajléktalan embertől sokan megfelelő összegért meg fogják venni.
4: Hány példányban jön ki?
1: Hát fogalmam sincs, ezt nem tudom, mert nem én szervezem. Na most, amit a hölgy

0: mondott, én azt gondolom, hogy jogszerűen kell tevékenykedni. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy a munkáltatónak nem érdeke, hogy további jogsértésekben bonyolódjon, de hogyha véletlenül igen, akkor van még munkaügyi bíróság Magyarországon. Ez a munkaügyi bíróság általában tisztességesen szokott eljárni, a munkaadóknak ilyen esetekben mindig igazat szokott adni.
1: És hogyha te most elkezdjétek csinálni egy napi lapot, mondjuk...
2: Elnézést, azt mondtad, hogy a munkaadóknak
0: szokott. Ja, bocsánat, a munkavállalóknak.
2: Igen.
3: Közben meg kell fejeznünk a műsort, mert de azért azt...
2: Sőt, egyébként szerintem még ezt az utolsó gondolatot, ezt nehogy benne...
4: Ezt ne hagyjuk benne. Ha megszületett, ki kell jönni.
3: Igen.
1: Nem, hogyha most megpróbáltuk megcsinálni egy újságot, valamilyen formában, mégiscsak napilapként összerakni, mint hogyha minden ment volna rendesen a kerékvágásban, akkor ti elestek azoktól a munkaügyi, vagy azoktól a járandóságoktól, amik jártak volna? Te azt nem értem, hogy... Ez miért zárja ki egymást?
0: Azért, mert...
1: És akkor te visszamenőleg se vagy jogosult a járandóságaidra?
0: Így van. Igen.
3: Persze, hogy lehet, hogy ilyen szerződésben a kiadók általában olyan szerződést kötnek, hogy kötik a szerzőiket.
0: De ez normális is.
1: És akkor a végkielégítőst elestek el, vagy
3: igen, szerzőszegés esetén elesettek a végkielégítőst.
2: Persze, pláne ugye különös tekintett a munkatörvénykönyvének a változásaira. Hány éve változott, Bodét? Igen. Úgyhogy ez nem éppen nagyon munkavállaló barát ez a változat. Úgyhogy nyomokban csak, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Én is köszönöm szépen a szolidaritást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Hát tudom, hogy mi csak így kitartást és sok erőt tudunk kívánni, mert ebben a helyzetben most is kivagytok benne. Úgyhogy hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és holnap lesz Bárdog Dob, átlátszó Bárdog Dob. Úgyhogy hallgassatok majd minket 5:30-ig holnap. Köszönjük szépen, sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Mert mi lesz ezután?
6: Keltakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztek. Ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
6: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
6: Na, kelt a karó.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Robbi. Időszámításunk szerint 1998. 98, 99, 100. Gloria elvette Dundik is karját a szeme elől, egy pillanatig mozdulatlanul állt, és fintorogva hunyorgott a napfényben. Elő megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szétkémlelni, majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös körül teljes csönd vonult, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegykemadár, dacolva a déli napsütéssel. Fogadni mernék, hogy a házban bújt el, biggyeztette ajkát Gloria. Pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsi ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vont a homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett, az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ágak zizzenését, és Robbi fémlábának félreismerhetetlen ütemes döngését. Gloria megpenderült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik a rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. Várj, Robbi! Visongott kétségbe esetten Gloria. Ez nem én, Robbi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? Apró lába nem tudott versenyre kelni Robbi hatalmas lépteivel. De alig 10 lépésnyire a cél előtt a robot hirtelen cammogással lassította tempóját, s így Gloria minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásba elrobogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. Robbi nem tud futni! Kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak 8 éves tüdejétől kitelt. Mindig legyőzöm, kántálta vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Ehelyett futást mímelt. Lépésről lépésre távolodott el Glóriától, és ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban azután megugrott előle. Gloria tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. Robbi! Visongta. Állj meg! Apró fuvallatokban zihálva buttyadt ki belőle a kacagás. Robbi erre hirtelen megfordult, fölkapta a kislányt, megpörgette a levegőben, úgyhogy Gloria egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, Robbi lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fémújba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját, anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadta el a ruhája. Majd Robbi oldalára csapott. Rossz fiú vagy! Mindjárt megverlek! Robbi összekuporodott, arcát a tenyerébe temette, mire Gloria tüstén teljesbített. Ne félj, Robbi, nem verlek meg! Különben is, most én bújok, de ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbi bólintott. Feje egy kis paralelepipedon volt, legömbölyített szélekkel és sarkokkal. Rövid, lehajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelepipedonhoz, amely törzséül szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult, csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. De ne kukucskálj, intette őt Gloria, és egyetlen számot se hagy ki. Ezzel szaladt bújni. Robbi megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben izzó szemek körbe kémlelt, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló tarka szövet darabkán. Robbi néhány lépést tett előre,
hogy meggyőződjék, valóban Glória bugol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtekhely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, és a kislány többé nem áltathatta magát azzal, hogy rejtve van, Robbi egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott, úgy, hogy az nagyot csendült. Glória morcosan előmászott a szikla mögül. Kukucskáltál, rágalmazta meg Robbit. És különben is. Unom már a bújócskázást. Játszunk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád. Óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Glória azonnal gyengét hízelgő hangra váltott át. Ugyan, Robbi? Nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Na, gyere, repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyen kiengesztelni. Makacsul bámult az égre, s még határozottabban rázta a fejét. Kérlek, Robbi, nagyon szépen kérlek, játszunk repülősdit. Glória rózsás karjaival átölelte Robbi nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva, sírni fogok. És már is megtette az ijesztő előkészületeket, ajka sírásra görbült. De a kőszívű Robbi fittyet hányt ennek a szörnyű lehetőségnek, és harmadszor is megrázta a fejét. Glória erre kénytelen volt kijátszani az utolsó adóját. Ha nem jössz, fenyegetőzött, soha többet nem mesélek neked. Egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robbi azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zengett. Aztán óvatosan fölemelt a kislányt, és széles lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek menten felszáradtak. Glória boldogan sikongott. A robot fémbőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 Celsius fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbi mellén, csudaszép, szinte varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbi. Nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod. Szép egyenesen kell tartanod, így illik egy repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt. A robotkarok szárnyakká alakultak. Elkapták a légáramlatokat. Robbi egyszerűen ezüstös repülőgép lett. Glória félrecsavarta a robot fejét, és jobb felé dőlt. A repülőgép éles kanyart vett. Glória előbb berregő motorral szerelte fel a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel. És ekkor kalóz repülők vették üldözőbe őket. Tehát a lövészeknek is porondra kellett lépniük. A kalóz repülőgépek egymás után zuhantak alá. Még egyet elkaptam, visított Glória. Meg még kettőt, gyorsabban emberek, tette hozzá fontoskodó hangon. Fogytán a lőszer! Rettenthetetlen bátorsággal lődözött hátrafelé a válla fölött, míg Robbi immár mint tompaorú űrhajó maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten, a túlsó oldalon zöldellő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltást tört ki, aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Glória lihegett, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette. Ez aztán pompás volt. Robbi türelmesen kivárta, amíg a kislány lélegzethez jut, és ekkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik fűtjét. Mit akarsz? Kérdezte Glória. Tágra nyílt szemében Szindler csodálkozás tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni Behemoth nőrszét. Robbi még erősebben ráncigált a kislány hajfőtjét. Aha, tudom már. Meséljek, ugye? Robbi hevesen bólogatott. Melyik mesét akarod? Robbi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe. Megint a hamupipőkét, csodálkozott a kislány. Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még? Gólyásoknak való.
Robbi kitartott a H betűnél. Na jó, Gloria neki készülődött, átgondolta a mesét, azt a sok-sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá, aztán neki kezdett. Figyelsz? Hát egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére. Gloria épp a történet legizgalmasabb részéhez ért. A mesebeli óra éjfélt ütött, és minden villámgyorsan visszaváltozott eredeti szürke alakjába. Robbi pedig izgalomtól csillogó szemmel figyelt, amikor megzavarták a mesemondásban. Gloria! Éles női hang szólítgatta, egymás után többször is. Olyan idegesen csengett, mintha a kiáltozót már nem is a türelmetlenség, hanem az aggodalom hajtaná. Mama hív, szontyolodott el Gloria. Jobb volna, ha visszavinnél a házba, Robbi. Robbi tüstént felállt, mert valahogy úgy gondolta, okosabb, ha a vonakodás legcsekélyebb jele nélkül engedelmeskedik Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robbiban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba. Már reketre kiabáltam magam, Gloria, korholta a kislányt. Hol voltál? Robbival voltam, nyögte ki Gloria. A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már ebédidő van. Az a baj, hogy Robbi sem vette észre, mondta Mrs. Weston. Aztán, mintha csak ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult. Mehetsz, Robbi? Glóriának most nincs rá szüksége. És még könyörtelenül hozzátette. És csak akkor gyere, ha hívlak. Robbi már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Gloria védelme. Kérlek, mama, engedd, hogy itt maradjon. Még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupipőkét, és még nem jutottam el a végéig. Gloria! Be egy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem moccan. Igaz, Robbi? Robbi válaszképpen föllelóbált a tömör fejét. Gloria, ha nem hagyod azonnal abba, egy hétig a közelébe se engedlek Robbinak. Na jól van. A kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be, pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott. Gloria meg alig bírta visszafojtani könnyeit. George Weston kényelembe helyezte magát. Vasárnap délutánonként szokása szerint mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött-kopott pamlag, amelyen végig nyújtózhat az ember, a Times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. Van-e ennél nagyobb kényelem? Így azután nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitott a szobába. Mr. Weston 10 esztendei házasság után még mindig olyan érthetetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás, mindig örült, ha vele lehetett. Mégis ezek a vasárnapi kora délutánok, mondhatni szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, és a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy 2-3 órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Lefebvre Yoshida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbeli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá. És úgy tett, mintha a felesége ott se volna.
Mrs. Weston 2 percig türelmesen, majd újabb 2 percig türelmetlenül várakozott, aztán megtörte a csendet. George! George, hallod? Letennéd kérlek 1 percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi baj, szívem? Tudod-e nagyon jól, George? Glóriáról, meg arról a szörnyű masináról van szó. Miféle szörnyű masináról? Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robbinak hív. 1 percre sem hagyja magára azt a kislányt. Miért is hagyná? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is. Nem szörnyű masina, hanem a legeslegtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. Hogy a csodában-e? Hisz vagy 1/2 évi jövedelmem ráment. De megéri. Az alkalmazottaim közse igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is a

ez amolyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok... Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a húsvér nőrszök. Robit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gondolkodásmódját ennek megfelelően állították be. Tehát szükségképpen hűséges, kedves, csupa szeretett masina, amelyet ilyennek készítettek. És ezt az emberekről bizony nem mondhatod el. De egyszer elromolhat valamilyen... Mrs. Weston nem nagyon ismerte ki magát a robotok szerkezetében. Valamilyen kis csavar meglazul benne, az egész szörnyű szerkezet az egyik pillanatról a másikra megőrül, és akkor Mrs. Weston nem tudta rászállni magát, hogy befejezze a nyilvánvaló gondolatot. Ugyan miket beszélsz? Tiltakozott Weston, de akarva akaratlan idegesen megborzongott. Nevetséges. Mikor Robit megvásároltuk, hosszan megtárgyaltuk a robotika első törvényét. Nagyon jól tudott, hogy a robot egyszerűen nem okozhat kárt emberi lényben. Mert ahhoz, hogy az első törvény érvénye megszűnjön, annyi sok mindennek kell elromlani a szerkezetben, hogy addigra az egész robot működésképtelenné válik. Feltevésed tehát matematikai képtelenség. Amellett évente kétszer is eljön ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja szegény országot. Annak, hogy Robbival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogyan akarod őt elválasztani Glóriától? Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparintsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajtotta a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó, George! Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, ha nem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megállja helyét a társadalomban? Rémeket látsz, Grace. Gondolt, hogy Robbi kutya. Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadhatod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Megérdeklődted. Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hiszizést. Igenis, megtartjuk a robotot, amíg Gloria nagyobb nem lesz. És kérlek, többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagy mérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston két nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George. A faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk. Úgy? És miért? Kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. Robbiról van szó. Weston törülközővel a kezében kijött a fürdőszobából, arca pulykavörös volt a méregtől. Miről beszélsz? Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte igyekeztem nem észrevenni, de most már nekem is elegem van. A falubeliek zöme veszélyesnek tartja Robbit. Este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi a magunk gyerekét bízzuk Robbira, nem az övéket. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a fenébe. Kár az ilyen beszédért. Ezzel semmi nincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk. Csak rendeljék el. De azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkban robotot tarthassunk. Ide figyelj!

0: ez az egész a te robotellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robbie marad.
1: De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellene mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudóbb nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reménye nélkül. Robbie marad és kész. Harsogta tízszer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek. Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlott a kislányának, hogy elviszi egy csudaszép videóvox előadásra a faluba. Robbie is jöhet? Tapsolt boldogan Gloria. Nem, drágám, felelte Weston, és saját hangját hallva megbosszantott. A robotokat nem engednek be az előadásra, de majd ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, és közben nem ismert a kislányára nézni. Gloria lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a videóvox valóban pompás élmény volt. Mialatt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a süllyesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyel csak, apu, amikor majd elmesélem Robbinak. Ó, hogy tetszett volna neki. Különösen az a jelenet, amikor Francis Friend olyan nagyon óvatosan hátrál, és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor aztán uccu! Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mondd, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek? Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Ez csak olyan tréfás kitalálás. Tovább már nem tudott vacakolni a kocsival. Hát jöjjön, gondolta, aminek jönni kell. Robbie! Robbie! Kiáltozott Gloria futtában a zöldjepen át. De hirtelen megtorpant, mert a ház tornácáról egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly barna szemével, és a farkát csóválta. Jaj, de szép kutyus! Gloria felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta. Ez az enyém, apu! Most az anyja is odajött. A tied, Gloria, ugye szép? És milyen puha bolyhos szőre van! Nagyon szelíd állat, és nagyon szereti a kislányokat. Játszani is tud? Hát hogy ne? Rengeteg mókát tud. Akarod látni? Igen, csak azt szeretném, ha Robbie is látná. Robbie! Elhallgatott, tétován áldogált, és a homlokát ráncolta. Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert neheztel rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük. Nekem talán nem hinné el, de ha te mondod, elhiszi. Weston összeszorította ajkait, feleségére nézett, de nem sikerült elkapni a pillantását. Gloria villámgyorsan megfordult, és lerohant az alaksor lépcsőjén. Robbie! Visongott futás közben. Robbie, gyere csak! Nézd, mit kaptam aputól meg anyutól! Egy kutyust, Robbie! Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött. Mama, Robbie nincs a szobájában. Hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, s hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt. Mama, hol van Robbie? Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz.

0: elment. Elment? Hova ment mama?
1: Nem tudjuk, kedvesem. Egyszerűen elment. Kerestük mindenfelé, de nem találjuk.
2: Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza?
1: Gloria szeme tágra nyílt a rémülettől. Remélem, hamarosan megtaláljuk. Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játsszál ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves. Villámnak hívják, és...
3: Gloria szemét most már elöntötték a könnyek.
2: Nem kell ez a csúnya kutya. Nekem Robi kell. Keressétek meg nekem Robi.
1: Önteni elkeseredését és hangos zokogásba tört ki. Mrs. Weston segélykérően férjére pillantott, de az csak rossz kedvűen téblábolt, s le sem vette volna fürkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult.
2: Miért sírsz, Gloria? Hisz Robi csak egy masina volt, csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina!
1: Kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba.
2: Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza, ó mama, szerezd vissza!
1: Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott, és magára hagyta a bánatába merült kislány.
2: Hadd sírja csak ki magát,
1: magyarázta a férjének.
2: A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni arra a rémséges robotra.
1: Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derülátónak bizonyult. Gloria persze abba hagyta a sírást, de abba hagyta a mosolygást is. Ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezdte Mrs. Weston idegeit, s az asszony már csak azért nem visszakozott, mert sehogy se tudta rászánni magát, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába, leült, összefont a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy forr benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott.
2: Na, mi lesz?
1: A gyerek, George. Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Gloria azt mondta, látni se bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet.
3: Weston letette az újságot, szemében reménysugár csillant.
2: Talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit.
1: Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a...
2: Nem!
1: Vágta rá komoran az asszony. Szó se lehet róla. Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyerekemet nem fogja egy robot fölnevelni. Még ha esztendőkbe telik is, amíg Gloria beletörődik az elvesztésébe.
3: Aztán csalódottan újból fölvette az újságát.
1: Egyetlen ilyen év, és minden hajam szála ősz lesz.
2: Hát a te segítségedre nem igen lehet számítani,
1: hangzott a fagyos válasz. Gloriának környezetváltozásra van szüksége.
2: Itt persze, hogy nem tudja elfelejteni Robbit. Ugyanis felejteni, amikor minden fa, minden szikra ráemlékezteti. Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emésze magát.
1: Maradj a tárgynál. Miféle környezetváltozásra gondolsz?
2: New Yorkba viszük Glóriát.
1: Augusztusban?
2: De úgy látszik, nem tudod, milyen ott augusztusban. Egyszerűen kibírhatatlan.
1: Milliók kibírják. Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának.
2: Nekünk meg éppen oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis mihelyt megtettük a szükséges előkészületeket. Gloria ott majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre hangolják. Akkor majd elfelejti ezt a masinát.
1: Úristen! Sóhajtozott a szegény papucsmér. Ha arra a hőségtől olvadozó aszfaltra gondolt.
2: Sajnálom!
1: Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt.
2: Gloria az utolsó hónapban több mint 2 kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed.
3: Miért nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját? Mondta Weston. De persze csak magának. Mihely megmondta Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamiben jobb megrendelődött. Nem igen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskozó férje orra alá megördölje. Hallod-e, George? Úgy segít a pakolásnál akár egy kis angyal, és egész nap be nem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja. Úgy van, ahogy előre megmondtam. Csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész. Remélem, dünnyögte a hitetlen Weston. Az előkészületeknek gyorsan a végére jártak. A városi lakást rendbe tétették, a nyaraló őrizetére pedig egy házaspárt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Gloria megint a régi vidám kislány volt, s még csak véletlenül se ejtette ki Robbie nevét. A család derűs hangulatban légitaxival ment ki a repülőtérre, és beszállt a már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna a saját zsírójával, ám az csak kétüléses volt, s a csomagok nem fértek volna el benne. Gyere, Gloria! Szólította kislányát Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet. Gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Gloria jókedvűen trappolt végig a sorok között, s orrát egész laposan nyomta a vastag tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált kifelé, s ez még csak fokozódott, midőn a hirtelen felköhögő motorhangja végig hullancott a fülkén. Gloria túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld olyan gyorsan kezdett távolodni, mint a sűjjesztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig egyik pillanatról a másikra megkétszereződött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda le ne nyűgözze. Nem is vette le orrát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott. Mama, fordult az anyjához, ugye nem sokára meg is érkezünk a városba. Dermet orrát dörgölgette, és érteklődéssel figyelte, hogyan zsugorodik össze és tűnik el apránként az a kicsike kis párafolt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre. Körülbelül fél óra múlva ott leszünk, drágám, válaszolta Mrs. Weston, s aztán egy árnyalatnyi aggodalommal a hangjába hozzátette. Ugye örülsz az utazásnak? New Yorkban annyi épület, ember, meg érdekes látnivaló van, biztosan remekül fogod érezni magad. Minden nap megyünk majd videófoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és... Igen, mama, felelte Gloria minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Gloria figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De midőn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama, mondta, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? Kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát, miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen. De én azért tudom. Egy pillanatig saját éleslátásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye, anyu? Detektívekkel. Ez a kijelentés George Weston épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Gloria apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán meg fuldokló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörös képpel, csuromvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen állt ott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Gloria még izgatottabb hangon megismételte a kérdést, úgy érezte, türelme a végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl, de most az ég szerelmére ülj nyugodtan és hallgass. 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Gloria szüleinek figyelmét se került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amit ő fogalmazott, agyon szórakoztassa Glóriát. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságot. Fölvitték Glóriát a félmérföld magas Roosevelt Building tetejére, ahonnét megilletődött ámulatba végigtekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jersey síkságokba vesző csipkézett házrengetegen. Ellátogattak az állatkertbe, ahol a kislány gyönyörteljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt. De kissé kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogyan képzelte. S határozott hangon követelte, hogy a bálnát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Félútig fölhajókáztak a Hudson folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösön, amelyet az őrült 20-as évek avult stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a stratoszférában, ahol az égbolt mély bíborba vált át, fölbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borult föld olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Island szorosban Gloria egy üvegfalú mélytengeri járművel lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok meresztették rá a szemüket, majd meg hirtelen odébb kígyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagy áruházakba, és itt Gloria egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Gloriával egyszer mindenkorra elfelejtessék Robbit. De hogy ez valóban sikerült-e nekik, abban már korán sem voltak biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Gloria a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította a tekintetét, ha valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Gloriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte el tetőpontját. A múzeum különleges kiállítást rendezett a gyerekeknek, amelynek keretében a tudomány varázseszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájában természetesen a feltétlenül megnézendő programpontok szerepelt. Itt történt, hogy mielőtt Westonék lenyűgözve, magukról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy Gloria nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal Gloria felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta kislány volt, aki csak úgy vaktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt, ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja anyja ébersége alább hagy, csendben odábbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélkül csodabábú volt. Pusztán reklámcélokat szolgált. Óránként egyszer elébe vezettek egy-egy látogató csoportot, és ott aztán az érdeklődők óvatos, halk hangon kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnökre. a mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt. Mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atomsúlya 23, de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszorra is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor Gloria belépett. Gloria rá se hederített a kislányra. E pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva, ilyetten áldogált előtte, ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel az első kérdését. Kérlek szépen, robot bácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy az a beszélő robot? Nem volt egészen biztos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy beszélő robottal. A 15 év körüli kislány keskeny csúnyácska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy noteszt kapott elő a zsebéből, és lázas gyorsasággal firkálni kezdett. Gloria kérdésére a szerkezet olajozottan fölberregett, majd belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő. Én beszélő robot vagyok. Gloria elszontyolodva nézte a robotot. Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. Robot bácsi, tudsz nekem segíteni? Firtatta tovább Gloria. A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, és ez ideig csak olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen bízott önnön képességeiben. Tudok neked segíteni. Előre is köszönöm, robot bácsi. Ismered Robbit? Ki az a Robbi? Egy robot. Gloria lábújhegyre állt. Körülbelül ilyen magas, robot bácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot. Meg feje is van, tudod? Neked nincs robot bácsi, de neki van. A beszélő robot ezt az iramot nem bírta. Egy robot? Igen, robot bácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember. Olyan robot, mint én. Igen, robot bácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel, artikulálatlan hangon tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő, a robot, nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjeleket adott. A 15 év körüli lány feláll, és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát. A robotika gyakorlati alapelvei címmel. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet Susan Kelvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól lefezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott. Itt van! Gloria anyja hangjára ismert. Mit keresel itt, te rosszaság? Mrs. Weston aggodalma egyszeriben haraggá változott át. Halálra ijeszted anyut és aput! Hogy jutott eszedbe otthagyni minket? Közben a robotmérnök is berohant, és haját tépve tudakolta, hogy kimerészelte babrálni a robotot. Hát nem tudnak olvasni? Üvöltötte. Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni? Gloria bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban.
4: Azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hogy hol van Robbi.
3: És most, amikor minden gondolata Robbi felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a körben.
4: Ó, mama, meg kell találnom Robbit, meg kell találnom.
2: Jóságosék!
3: Mrs. Weston alig tudta megállni, hogy föl ne sikítson.
2: Gyerünk haza, George! Én nem bírom tovább!
3: Azon az estén George Weston húzamosabb időre eltávozott hazúról. Másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a feleség elé.
0: Ide figyelj, Grace! Támadt egy ötletem.
3: Miféle ötleted? Kérdezte az asszony mogorván, minden érdeklődés nélkül.
0: Gloriával kapcsolatban.
2: Csak nem akarod visszavásárolni a robotot?
0: Ezzel mákába sincs.
2: Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én, úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja.
0: Ide hallgass, Grace. Szerintem az a baj, hogy Gloria élőlényt lát Robbiban, és nem gépen. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbi csak egy kupac acél, meg sárga rész, különféle lapok és húzalok alakjában, s hogy az egész szerkezetben pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted?
2: És? Hogy akarod erről meggyőzni?
0: Egyszerűen. Mit gondolsz, hol jártam tegnap este?
3: Megkértem Robertson, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, s mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény.
0: Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant.
3: Te George, ez valóban remek ötlet.
0: Nekem csak remek ötleteim vannak. Válaszolta George Weston dagadó mellel.
3: Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, s természetétől fogva kissé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépés sem tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem mondta el a dolgot. Sőt, több ízben is félbeszakította Mr. Struthers, és megkérte ismételje el magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy Gloria is megérthesse. Előadói képességeinek ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot.
0: Bocsásson meg, hogy félbeszakítom.
3: Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefuttatásának kellős közepén tartott. Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak?
0: Mi?
3: Dehogy nincs. A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle Circulus Vitiosus. Robot gyárt robotot. Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek se tűrnék. De azért előállítunk néhány igen kis számú robotot, kizárólag robotmunkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek, folytatta, és nagyobb nyomaték kedvéért cikkerével a tenyerét verteste, nem akarják belátni, és ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszemmel viseltettem a munkás mozgalom iránt, egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robot munka bekapcsolása a termelés folyamatával eleinte szükségessé tesz ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az, Mr. Struthers, vágott közbe Weston, de mi van azzal a gyár részleggel, amelyet említett? Megnézhetnénk? Biztos vagyok benne, hogy ott sok érdekeset láthatunk.
0: Ó, persze, persze.
3: Mr. Struthers görcsös mozdulattal orrára biggyeztette Zwickerét, és elégedetlenségének halk köhintéssel adott kifejezést.
0: Jöjjön.
3: Végig ballagtak egy hosszú folyosón, majd lementek egy lépcsőn, és eközben vezetőjük viszonylag hallgatag volt. De mihelyt beléptek egy jól megvilágított, tágas terembe, amelyet fémcsörömpölés zajjal töltött be, a zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata.
2: Íme, szabalta büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag robotok dolgoznak. 5 ember felügyel rájuk. De nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. 5 esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek. Azonban a vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsolásként hatolt el Gloria fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta. Jól lehet, sok-sok robotot látott. Ám az itteni robotok és Robbie között a leghalványabb hasonlatosság sem volt. És ezért Gloria leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett, pillantása 6-7 robotra esett. A terem közepett táján egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Gloria szeme egyszerre csak tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot... Igen, az egyik robot... Robbie! Gloria sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szerszámot. Gloria majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korláton, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogó hajjal karját lengetve rohant Robbie felé. Izgalmában észre se vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, vakon tübörögve halad előre kijelölt pályáján. A 3 felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sok volt. Glóriát már nem érhette utol. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszevezetten integetett a felügyelőknek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők is csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak Robbie cselekedett azonnal és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és Gloria közötti távolságot. Az egész jelenet a másodperc töredéke alatt játszódott le. Robbie karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislány, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Gloriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel se foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasuhanó Robbie-t, és erre zavarodottan megtorpant. A traktor mindössze 1/2 másodperccel Robbie után ért arra a helyre, ahol az imént még Gloria állt. Még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja anyja szenvedélyes öleléseit, aztán mohón Robbie felé fordult. Mert Gloria szemével nézve az eseményeket, csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét gyanú árnyéka váltotta föl. Zilált, földült külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult a férjéhez. Ezt te rendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzadt homlokát törölgette. Keze remegett, ajkán félénk, igen-igen halvány mosoly játszadozott. Robbie-t nem műszaki vagy konstrukciós munkákra szánták, fűzte tovább gondolatait Mrs. Weston. Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon. Ne is tagadd! Nem tagadom, felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le? Gloria az életét köszönheti Robbie-nak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbie-t szerencséjére fémből készítették. Másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől.
3: és miközben Gloria már-már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robby krómacél karja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel átfogta a kislány derekát, Robot szeme pedig hihetetlenül mélyvörösben ízott.
2: Igen, mondta végül Mrs. Weston.
3: Most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad. Mit csak meg nem eszi a rostát.

Öcsi, időszámítás szerint 2120. Borzasztó nagy megrázkódtatás volt a számomra, hogy elutasították a második gyermek vállalására vonatkozó kérelmünket. Őszintén bíztunk benne, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt. Köztiszteletnek örvendő polgár vagyok, a társadalom oszlopa, meg mindeneféle. Talán egy kicsit öreg voltam. Zsozi, a feleségem, talán már túljutott azon a koron, amikor a legelőnyösebb gyermeket vállalni. Na és? Sok olyan embert ismerünk, akik nálunk rosszabb állapotban vannak, idősebbek. Jellemüket tekintve nem a legtökéletesebbek. Akik... Na de mindegy. Volt egy fiunk, Charlie, és tényleg nagyon szerettünk volna egy másik gyereket. Kisfiút vagy kislányt, teljesen mindegy. Ha esetleg valami baj történt volna Charlie-val, ha jelentkezett volna nála valami betegség, akkor természetesen megkaptuk volna az engedélyt a másikra. Vagy nem. És ha megkaptuk volna az engedélyt, akkor valószínűleg gondot viseltek volna Charlie-ra, a kis selejtesre. Biztos tudja, most mire gondolok. Nem hiszem, hogy el kellene magyaráznom. A baj az volt, hogy későn fogtunk hozzá az egészhez. Erről Zsozi tehet. A menzesze eléggé szabálytalan volt, sosem tudta, mikor érdemes próbálkoznom nála. Érti, mire gondolok? És orvosi segítséget sem kérhettünk, hogyan is tehettük volna. A kórházban azt mondták, ha nem tudunk gyereket csinálni segítség nélkül, akkor ne csináljunk. Így legalább a világgal is jót teszünk. Nagyon az a fias dolog, gyermektelenül élni. De aztán bolondot csináltunk belőlük, és mégis lett egy gyerekünk. Charlie. Amikor Charlie 8 hónapos volt, beadtuk a kérelmet a második gyerekre. Szerettük volna, ha nincs köztük nagy korkülönbség. Hát olyan nagy kérés ez. Rendben van, egy kicsit öregecskék voltunk hozzá, de akkor is. Nem érdekes, milyen világban élünk. Nem számít, milyen mértékben csökken a népesség. Azt mondják, még ennél is kevesebben kellene lennünk. És ha az élet könnyebbé válik, ha az emberek tovább élnek, akkor tovább kell fokozódnia a csökkenés ütemének. Ezek csak akkor lesznek elégedettek, ha teljes egészében eltüntetik az emberiséget. Nézze, úgy mondom el, ahogy akarom. Ha kíváncsi a történetemre, akkor hagyja, hogy úgy soroljam el a történteket, ahogy nekem tetszik. Mit tudnak csinálni velem? Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy élek vagy meghalok. Ha a helyemben lenne, másképp gondolkodna. Nézze, nincs értelme a vitának. Úgy mondom el, ahogy akarom. Vagy befogom a szám, és azt tesznek velem, amit akarnak. Megértette? Na jól van, azért mondom. Mint kiderült, felesleges volt aggódnunk amiatt, hogy Charlie megbetegszik, vagy ilyesmi. Úgy fejlődött akár egy kis medve, vagy mint azok a kis állatkák, amik annak idején az erdőben, meg a hasonló helyeken kódorogtak. Jó családból származott, ez látszott rajta. De akkor miért nem engedélyezték a második gyereket? Nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy intelligens volt-e? Elkészem azt. Erős, amit akar, eszményi fiú. Amikor rágondolok, akkor... kellett volna többi srác között, amikor felcseperedett. Született vezető volt. Tudta, merre akar menni. A szomszédban lakó kölyköket mindig rávette, hogy azt csinálják, amit ő parancsol nekik. Tudta, mit akar, és amit akart, az mindig helyes volt. Ennyi a lényeg. Persze, Zsozinak nem tetszett a dolog. Azt mondta, Charlie, rossz gyerek. Azt mondta, én rontottam el. Nem tudom, hogy értette. Rendben, én neveltem a fiút. Charlie testi erő és intelligencia tekintetében mindig legalább 2 évvel megelőzte a kortársait. Ezt láttam rajta. Időnként megesett, hogy egy-egy kölyök kilógott a sorból, de Charlie hamar megmutatta nekik, ki a főnök.
Suzy attól félt, hogy Charlie verekedős, meg agresszív lesz. Azt mondta, nincsenek barátai, mert minden gyerek fél tőle. Na és? Egy vezérnek nincs szüksége barátokra. A vezér olyanokat akar maga körül, akik tisztelik. Ha valaki nem engedelmeskedett neki, akkor azok tették jól, akik féltek tőle. Charlie mindig győztesen szállt ki a vitákból. Egy idő múltán a többi gyerek távol maradt tőle. Kis puhányok. A szüleik tehettek az egészről. Volt egy gyerekük, és tudták, több nem lehet. Ezért azt az egyet rajongták körül. Úgy bántak az egykékkel, mintha értékes, drága kövek lennének. Törékeny égkövek. Szülő hibát követ el, ha ilyesmit csinál. Az ilyen kölykök értéktelenné, haszontalanná válnak. Ott volt az a pasas, Stevenson. A sarkon túl. Két lánya volt. Szánalmas kis jószágok, fecsegő, vihorászó, üres fejű csitrik. Kérdem én, Stevensonnak miért lehetett két gyereke? Talán ismert valakit odafön. Egy kis csúszópénz. Miért is te tette volna? Sokkal több pénze van, mint amennyit beval. Hát persze. Az a lelke mindennek. Az ember azt hinni, ha kettő van neki, akkor megengedheti magának, hogy az egyiket kockára tegye. De ne. Rendben van, a lényegre is rá fogok térni. Majd, ha úgy akarom. Ha erőszakoskodik, sehová sem jutunk egymással, és mehetünk a bíróságra. Engem aztán nem érdekel az egész. A többi szülő nem akarta, hogy baja essék egyetlen gyermekének. Ne játssz a Janovicék fiával, mondogatták. Persze sosem hallottam, hogy ilyet mondtak volna, de el tudom képzelni, ki a fenének volt szüksége rájuk. Úgy terveztem, Charlie majd középiskolába megy, mikroelektronikát, vagy spatiális dinamikát tanul, vagy valami ilyesmit. Meg persze gazdaságtant, üzlettant is, hogy megtanulja a tudás a birtokában, hogyan juthat pénzhez, meg hatalomhoz. Már mindent kiterveltem. Már láttam magam előtt a létre tetején. Suzy azonban egyfolytában csak arról papolt, hogy Charlie-nak nincsenek barátai, hogy egyedül fog felnőni, meg hasonló. Mindig erről beszélt. Sokszor úgy éreztem magam, mintha egy visszhang kamrában élnék. Aztán egy nap odaállt elém, és így szólt. Miért nem intézzük el, hogy Charlie-nak legyen egy kis testvére? Aha, persze. Már túl vagy a menopauzán, hogy képzeled? Hívjuk a gólját, vagy nézzünk szét a káposztaföldeken? Tudja, elvállattam volna tőle. Elvehettem volna valami fiatal pipit, végülis nem voltam túl a menopauzán. Viszont hűséges voltam. Nem felejtettem el a régi szép időket. Különben is, ha elválok Zsuzitól, Charlie minden bizonnyal nálam marad. Ebben meg mi lett volna jó nekem? Szóval, csak ezzel a gólyás megjegyzéssel válaszoltam neki. Így felel. Nem biológiai gyerekről beszélek. Arra gondoltam, szerezhetnénk egy robotot, hogy Charlie-nak legyen egy öccse. Gondolhatja, még csak meg se fordult a fejemben, hogy egyszer ilyesmit fogok hallani. Nem vagyok olyan robotimádó típus. A szüleimnek egy sem volt. Nekem sem. Szerintem ahány robottal több, annyi emberrel kevesebb. Átadjuk nekik a világot, és még asszisztálunk is hozzá. A kíváncsi a véleményemre, ez is az emberiség kiirtásának eszközei közé tartozik. Elég nevetséges, mondtam Zsuzinak. Komolyan? Válaszolta határozottan. Van egy új modell. Gyerekek számára tervezték, barátok, játszópajtása. Semmi extra, nem is drága, és kielégítenek egy szükségletet. Egyre több az egyke, akiknek nem lehet valódi testvérük. Örülnének egy ilyen pótszernek. Lehet, hogy más gyerek örülne, de Charlie nem, mondta. De igen, Charlie is örülne. És sosem fogja megtanulni, hogyan kell viselkedni más emberekkel. Egyedül nő fel, magányosan, nem fogja megérteni, hogy mit jelent adni és kapni. Ő nem fog adni semmit, ő majd elveszi, ami neki kell. Megszerzi magának a hatalmat, pozícióba kerül, és megmondja másoknak, mit csináljanak. És lesznek saját gyerekei.
Talán három is. Maga tisztul. Még túl fiatal ahhoz, hogy átérezze a helyzetet. De ha magának is csak egy gyereke van, akkor előbb-utóbb rá fog köpteni. Lehet több is. Persze nem egészen a sajátja, hanem a gyerekének a gyereke. De ez majdnem ugyanolyan. Óriási reményeket fűztem Charliehoz. Biztos voltam benne, hogy mielőtt meghalok, látni fogok még egy gyereket a családban. Talán kettőt, esetleg hármat. Charlie gyerekeit, akiket azért a sajátomnak tekinthetek. Josie azonban csak a robotra tudott gondolni. A vízhangkamrában változott a műsor. Megtudta, mennyibe kerül, mennyi részletet kellene fizetni. Utána járt a dolognak. Megtudta, hogy egy év próbaidőre el lehet hozni egy robotot. Próbaidőre. Ha beválik, akkor ki kell fizetni, nem válik be, akkor vissza kell szolgáltatni. A saját pénzét akarta feláldozni a célra. Azt, amit a szülei hagytak rá. Maga is biztos tudja, hogy van az ilyesmi. Az ember a végén beadja a terepet, a másért, hát azért, hogy megmaradjon a családi békén. Beladtam a dolgot. Rendben van. Válasz ki egyet, és vedd bérbe, de te fizeted ki. Arra gondoltam, hogy bármi megtörténhet. Lehet, hogy kiderül a robot, púpa hátul, és Josie belátja, jobb lesz, ha visszavisszük. Aztán meghozták, vagyis be se csomagolták ládába, vagy ilyesmibe. Egyszerűen besétáltak fel a házba. Srácok. Én a legszívesebben robotnak szólítottam volna, de Josie ragaszkodott ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, mintha tényleg Charlie öccse lenne. Szép lassan én is hozzászoktam a dologhoz. Gyerek robot. Legalábbis így nevezték a hozzá hasonlókat. Volt valami regisztrációs száma, de nem jegyeztem ezt. Mi értelme lett volna? Egyszerűen csak... Öcsinek. Mindenkinek így volt a legjobb. Igen, tudom, hogy egyre népszerűbbé válik ez a robottípus, fogalmam sincs, mi a fene ütött az emberekbe, hogy megkedvelik ezt az izét. Mi is megkedveltük. Öcsit. És én egyszerűen csak elviseltem. Josie azonban teljesen oda volt érte. El kell ismernem, a robotunk elég jó példány volt, majdnem teljesen emberinek nézett ki, sokat mosolygott és kedves hangon beszélt. Úgy 15 évesnek látszott. Kis növésű 15 évesnek. Ami nem is volt rossz, mert Charlie nagy növésű 10 éves. Öcsi egy kicsit magasabb volt, mint Charlie, és természetesen jóval nehezebb. Tudja, az ilyen robotoknak titánium csontjaik vannak, vagy mi a fene van bennük. Meg aztán ott hordozzák magukban azt a kis nukleáris egységet. Ezt egyébként 10 évnyi működésre tervezik, csak azután kell kicserélni. Ettől olyan nehezek. Elég jó szókincse volt, és nagyon udvariasan viselkedett. Josie imádta. Jó hasznát veszem a háztartásban, mondta. Majd segít nekem. Nem, mondtam el. Szó sem lehet róla. Charlie-nak hozattad, és ez azt jelenti, hogy az övé. Eszedbe se jusson, hogy kisajátítod. Arra gondoltam, hogy Josie szépen ráteszi a kezét, aféle a rabszolgát csinál belőle, és soha az életben nem fog megválni tőle. Abban biztos voltam, hogy Charlie nem fogja megszeretni, vagy ha mégis, akkor egy idő múlva egyszerűen ráunna, és akkor végre megszabadulhatunk tőle. Charlie-ban azonban csalódnom kellett. Ő is megszerette öcsit. De tudja, bizonyos idő elteltével az egész kezdett elviselhetővé válni. Öcsit arra tervezték, hogy testvére legyen egy embergyereknek, ezért Charlie-nak semmi kifogása sem lehetett ellene. Öcsi hagyta, hogy Charlie legyen a főnök, pontosan úgy, ahogy az öcsök hagyni szokták a bátyjuknak. És persze engedelmeskedett annak a bizonyos három törvénynek. Most nem mondom el, mik ezek. Biztos maga is tudja, miről van szó. Elképzelhetetlen volt, hogy ártson Charlie-nak. Mindent meg kellett csinálnia, amit a bátyja mondott neki. Nem is csoda, hogy egyszer csak azon kaptam magam. Elégedett vagyok a helyzettel.
Amikor játszottak, mindig Charlie győzött. Ennek így kellett lennie. Öcsi sosem kapta fel a vizet, arra képtelen volt. Arra készítették, hogy veszítsen. Charlie időnként meggyepálta, megrudosta. Tudja, milyenek a gyerekek? Begorulnak valami miatt, aztán egy másik gyereket tölti ki a mérgüket. Minden kölyök ezt csinálja. Persze a szülők az ilyesmit sosem nézik jó szemmel. Időnként én is rászóltam Charlie-ra, hogy ne csináljon ilyeneket, ne bántsa az öcsét, aki úgysem fog védekezni. Persze, öcsivel mindezt megtehette. Miért is ne tehette volna meg? Őt nem lehetett megbántani. Benne nem lehetett kárt tenni. Fémből, meg műanyagból, benne tudja még miből volt a teste. Majdnem úgy nézett ki, mint a valódi emberek, de nem volt élőlény. Nem érezte a fájdalmat. Én a magam részéről úgy éreztem, öcsi legalább arra jó, hogy van valaki, akin Charlie kitöltheti a dühét, akin levezetheti felesleges energiáit, amik máskülönben összegyűltek volna benne. Az ilyen összegyűlésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Öcsi nem bánta a dolgot. Amikor judoztak, Charlie földhöz vagdosta, rátaposott, de ő mindig felállt, és csak valami ilyesmit mondott. Szép volt, Charlie. Próbáljuk meg újra. Öcsit akár egy toronyház tetejéről is le lehetett volna lökni. Akkor sem esett volna baja. Mindig jól nevelt volt. Udvariasan viselkedett velünk. Engem apának szólított, Zsuzsit pedig mamának. Gyakran megkérdezte, hogy vagyunk. Segített Zsuzsinak, amikor fel akart állni a karosszékéből, meg ilyesmi. Figyelmes volt. Ilyennek tervezték. Úgy kellett viselkednie, mintha érző lény lenne. Mintha törődne velünk. Nála ez automatikusan működött. Elprogramozták be. Nem volt ebben semmi különös. Zsuzsinak mégis borzasztóan tetszett. Nézze, én mindig keményen dolgoztam. Van az az erőmű, annak a működtetésében segítek. A gépeket ellenőrzöm, a rendszerben kapcsolt gépeket. Ha valami elromlik, akkor az egész kócerájnak annyi. Nekem nincs időm meg energiám arra, hogy virágot hordozok a feleségemnek, hogy felsegítsem a karosszékban, meg ilyesmi. Már majdnem 20 éves házasok vagyunk, és semmi sem tart örökké. A vonzalom sem. Ami Charlie-t illeti, hát ő pontosan úgy viselkedett az anyjával, ahogy a vele egykorúak szoktak. Azt hiszem, ebben öcsinek is volt némi szerepe. Charlie nem engedhette meg magának, hogy az egyik percben eljátsza a főnököt öcsi előtt, a következő pillanatban pedig odaszaladt Zsuzsihoz valamiért. Nem volt a féle anyám asszony katonája, és nem hagyta, hogy Zsuzsi parancsolgasson neki. Látszott rajta, hogy kemény férfi lesz belőle. Arra, amit én mondtam neki, természetesen odafigyelt, de egy fiúnak mindig hallgatnia kell az apjára. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jónak bizonyult, hogy öcsit ilyen édeskésnek, kedveskésnek a mama szeme fényének tervezték. Bele Zsuzsi úgy érezhette, hogy valaki mindig van mellette. Így kevésbé zavarta, hogy Charlie mindig csak saját magára gondolt. Hát gondolhatja, hogy Zsuzsi minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy elrontsa az egészet. Egyfolytában aggódott kis kedvence épsége miatt. Attól félt, hogy öcsinek valami baj esik. Jaj, Charlie! Mondd, miért nem tudsz rendesebb lenni az öcséddel? Nevetséges volt. Hiába próbáltam elmagyarázni neki, hogy öcsinek nem eshet baja, hogy vesztesnek tervezték, hogy itt minden Charlie érdekében történik. Charlie persze ügyet sem vetett az anyjára. Mindig úgy játszott öcsével, ahogy kedve tartotta. Nem bánjál. Pihennék egy kicsit. Tartsuk egy kis szünetet. Nagyon szeretek beszélni ezekről a dolgokról. Csak egy kicsit. Hadd pihenjek. Oké. Már jobban is vagyok.

Egyébként azt is elmondta, azt is felhozta érvként, hogy Charlie-t nem foszthatjuk meg az öccsétől, nem hagyhatjuk, hogy a fiunk magányos legyen. Azt hiszem, ebben igaza volt. Én mondom, magának van valami hátborzongató abban, ha az ember rádöbben, de feleségének igaza van. Az ilyesmi nem vezethet jóra. Charlie, amikor idősebb lett, egyre kevesebbszer nyúzta öcsit, akkor már éppen olyan magas volt, mint a robot, talán ezért nem tartotta annyira fontosnak, hogy bebizonyítsa neki fizikai erejét. Meg aztán más dolgok iránt is érdeklődni kezdett, nem csak a verekedés meg az erőfitoktatás foglalkoztatta. Például szeretett kosárlabdázni. Egy az egy ellent játszott öcsivel, és őszintén mondom, remek volt. Mindig sikerült kicsereznie öcsit. És a ritkán hagyott ki egy-egy helyzetet. Lehet, hogy öcsi hagyta kicserezni magát, lehet, hogy nem védekezett teljes erőből, de mit számít ez, amikor Charlie szinte mindig betalált a kosárba? Azokról a találatokról nem öcsi tehetett, nem ő varázsolta bele a labdát a gyűrűbe, nem igaz? A második évben öcsi aféle családtaggá vált nálunk. Nem étkezett együtt velünk. Ő sosem evett, és nem is aludt. Érente Charlie szobájában a sarokban áldogált. De a holovideót együtt nézte velünk is. Zsuzsi egy csomó dolgot elmagyarázott neki, hogy ismereteket szerezzen, és még emberibbnek tűnjön. Ez volt az oka annak is, hogy elvitte magával vásárolni, meg mindenhová, ahová ment. Persze csak akkor, amikor Charlie-nak nem volt rá szüksége. Öcsi segítőkész volt, azt hiszem. Segített Zsuzsinak cipekedni. És mindig udvariasan viselkedett, mindig figyelmes volt. Én mondom magának, amióta öcsi a házba érkezett Zsuzsival, jobban ki lehetett jönni. Vidámabb lett, kedvesebb, nem siránkozott annyit, mint korábban. Kezdett kellemessé válni a családi életünk. Öcsi megtanította Charlie-t arra, hogyan érvényesítse az akaratát. Zsuzsit pedig arra vette rá, hogy többet mosolyogjon. Szóval én is kezdtem elhinni, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor megrendeltük. Aztán megtörtént a baj. Figyelj csak, nem tudna adni valami innivalót. Igen, lehetőleg valami alkoholost. Csak egy kicsit, egy kicsit. Na, ne csinálja már. Most a szabályok miatt aggódik. Nézze, valahogy túl kell jutnom ezen a... ezen. Szóval... megtörtént. Millióból egyszer, nem, milliárdból egyszer fordul elő ilyesmi. A mikrofúziós egység állítólag sosem hibásodhat meg. Mindenütt ezt hirdetik. Hibamentesek. Hát az enyém nem volt az. Nem tudom, hogyan történhetett meg. Senki sem tudja, miért következett be. Először senki sem sejtette, hogy a mikrofúzióval van baj. Azóta persze már elmondták, hogy ez volt a helyzet. Pereskedni fogok. Követelni fogom, hogy állítsak helyre a házamat. Vissza akarom kapni a bútoraimat. Óriási kártérítést fogok követelni. Nézze! Maguk úgy bánnak vele, mintha mániákus gyilkos lennék. De miért velem? Miért nem a mikrofúziós izéket tervező pasasokat vádolják gyilkossággal? Derítsék ki, hogy ki készítette azt az egységet, ki hibázott a beszerelésénél. Hát maguknak fogalmuk sincs arról, mi a valódi bűn. Itt van ez az izé, ez a mikrofúzió. Ez nem robban fel. Nem ad ki hangot, csak felforrósodik egyre jobban. És a végén az egész ház lángra lobban. Hogy úszhatják meg emberek azt, ha rosszul szerelnek össze valamit? Jól van, rendben. Folytatom. Folytatom már. Azon a napon nem voltam otthon. Egész évben egyetlen napot töltöttem távol. Azt a bizonyos napot. Általában mindent otthonról irányítok. Vagy onnan, ahol éppen a családommal nem kell nekem elmennem sehová. Mindent a komputerek csinálnak. Az én munkám nem olyan tisztul, mint a magáé. Ám azon a napon

Főleg személyesen akart találkozni vele. Nem sok értelme volt az egésznek, mindent elidézhetünk volna zárt láncon keresztül. Neki azonban az a mániája, hogy bizonyos időszakonként személyesen akarja látni az általa irányított részlegek vezetőit. Talán azt hiszi, nem lehet megtudni egy emberről, hogy milyen, hanem három dimenzióban látjuk, nem érezzük a szagát, a közelségét. Ez valami olyan babonaság lehet, amely a sötét korból maradt ránk. Egyébként a magam részéről szeretném, ha visszatérne az a bizonyos kor, a komputerek és a robotok előtti kor, amikor az embernek még annyi gyermeke lehetett, amennyit akart. És a mikrofúziós egység éppen ezen a napon mondta fel a szolgálatot. Azonnal értesítik. Mindig azonnal értesítik az embert. Bárhol is legyen, akár a Holdon, akár valamelyik űrtelepen. A rossz hírek percek alatt utolérnek bennünket. A jó hírek időnként elkerülnek minket, de a rosszak sosem. Haza rohantam. De a házam akkor már lángokban állt. Amikor odaértem, romhalmaz volt az egész. Zsozi a fűön feküdt, meggyötörte. Ormosan, tépet ruhában, de legalább élt. Később megtudtam, abban a pillanatban is a ház előtt tartózkodott, amikor bekövetkezett a dolog. Amikor meglátta, hogy lángra lobban a ház, bizonyára Charlie-ra gondolt, aki odabent volt. Berohant érte, és kihozta. Így kellett történnie, legalábbis akkor, amikor hazaértem, erre gondoltam, mert valamivel arrébb ott feküdt a fiam. Nem sokat láttam belőle, nem mertem oda nézni, és különben is egy csomó ember hajolt fölé. Oda mentem Zsozihoz, és megkérdeztem tőle, mi ez az egész? Nem bírt megszólalni. Charlie? Súlyos a sérülése? Kérdeztem tőle. Nem ismertem fel a saját hangomat. Azt hiszem, abban a pillanatban kezdett el elmenni a józan eszem. Csak egyikőjüket tudtam megmenteni. Jötte Zsozi. Csak az egyiket. De miért kellett volna megmenteni mind a kettőt? Erre gondoltam. Ne aggódj, öcsi miatt, mondta. Ő csak egy gép. A biztosítás meg a bánatpénz elég lesz arra, hogy leessünk egy másikat. Ezt akartam mondani, de fogalmam sincs. Sikerült-e? Talán csak rákoktam, meg fuldukoltam, nem tudom. Azt sem tudom, hogy Zsozi hallott-e, amit mondok. Abban sem voltam biztos. Felfogja-e, hogy ott vagyok mellette. Egyfajtában csak suttogott. Választanom kellett. Kántáltam újra, meg újra. Muszáj volt oda menni a Charliehoz, aki a földön feküdt. Megköszörültem a torkomat, és kinyögtem. Hogy van a fiam? Milyen súlyos a sérülése? Lehet, hogy meg tudjuk javítani. Mondta a mellette kérdelő emberek egyike. Aztán felnézett rá. A fia. Akkor láttam egy öcsit. Ott feküdt a fő. Az egyik karja kifordult a helyéről, működésképtelenné vált. Mosolygott, mintha semmi sem történt volna. És megszólal. Szia, apa! Mami kimentett a tűzből. Hol van Charlie? Zsozinak. Választania kell. És öcsit mentette meg. Nem tudom, hogy ezután mi történt. Semmire sem emlékszem. Maguktól hallottam, hogy megöltem Zsozit. Rávetettem, és csak akkor tudtak berágom róla, amikor már megfogtam. Lehetséges, nem emlékszem. Csak abban vagyok biztos, hogy Zsozi gyilkos. Megölte Charlie-t.
megölte a fiamat, hogy megmentsen egy halom. Egy halom. Titániumot.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

Mikor aztán hajlésszel a szél meghajolt és távozott, minden vendég viszonozta a meghajlást. A két hadsereg generálisai rendjeleket cseréltek, feldíszítették egymást, a kormánytanácsosok feltették mellükre a díszszallagot, a csípőjükre feltűzték a csillagot, amit a császár adományozott nekik, és engemet, a legkisebbet, egyszerre csak kézen ragadtak, és a császár kancellárja elé vezette. És ő megszorította a kezem a példás felszolgálásért, és kitűzte rám a legkisebb fokozatú, ám legnagyobb méretű csillagot, kék díszszalaggal. És mindezt az abesszin császári trónnak tett szolgálataimért kaptam, és a rendjel ott fény lett a frakkom hajtókáján, a kék szalag pedig keresztben a mellkasomon. Lesütöttem a szemem, és mindenki engem irigyelt. És amennyire láttam, a leginkább a Schróbeck szálló főpincére irigykedett, akinek ezt a rendjelet tulajdonképpen kapnia kellett volna, és ahogy láttam a tekintetét, hát legszívesebben nekiadtam volna a kitüntetést, mert már csak néhány éve volt hátra nyugdíjig, és talán már csak erre várt, mert egy ilyen rendjellel szállodát, vendégfogadót lehet nyitni valahol a Krokonose alján vagy a Cseh paradicsomban. Szállót az abeszin rendjelhez. De az újságírók és riporterek engem fotografáltak. Az én nevemet jegyezték föl. És így jöttem-mentem azzal a rendjellel, meg a kék szalaggal, és beszedtük az evőeszközt, meg a tányérokat, és kihordtuk a konyhába. Késő éjszakáig dolgoztunk, és amikor az asszonyok, a szakácsnak, meg pincérnek öltözött detektívek felügyelete alatt elmosogatták, és eltörölgették mind a 300 evőeszközt, Skrivánek főúr a Schróbeckék főpincérének segítségével megszámolta a készletet, megszámolta egyszer, aztán még egyszer és harmadszor is, azután maga a főnök olvasta meg a kis kanalakat, és amikor befejezte, elsápadt. Hiányzott egy kis kanál. És átszámolták megint. Aztán összedugták a fejüket. És én láttam, hogy az a főpincér a Schróbeckéktől halkan mond valamit a főnöknek. És mindnyájan csodálkoztak. És eközben a kölcsönkért pincérek megmosakodtak, és ők is bejöttek a terembe, mert annyi volt az étel, és most ők is, meg a szakácsaink és felszolgáló lányaink is bejöttek, nem azért, hogy megegyék a maradékot, hanem hogy azt a rengeteg ételt nyugodtan megízleljék, és főleg, hogy meghallgassák a szakácsainkat, amint az ízeket elemezgetik és találgatják, milyen fűszer van ebben vagy abban a mártásban. És hogy milyen mesterfogásokra volt szükség ahhoz, hogy ilyen pompás étel szülessen, hogy a Konopászek úr, a kormánytanácsos, aki fő ételkóstoló volt a prágai várban, így üvölcsön gyönyörűségében. De én igencsak keveset ettem, láttam, hogy a főnök rám se néz, hogy nem örül annak az én szerencsétlen rendjelemnek. Láttam, hogy a Schróbeckék főpincére halkan beszélget a főúrunkkal, Skrivánek úrral. És egyszerre csak világossá vált előttem, hogy az arany kiskanál lesz az, amiről beszélnek. Hogy biztosan azt hiszik, én loptam el azt az arany kiskanalat. Töltöttem magamnak a konyakból, amit nekünk tettek ki, aztán megittam még egy kupicával, és oda mentem a főpincéremhez, akinek vendége volt az angol király, hogy nem haragszik-e én rám. Megszólítottam, és megemlítettem azt is, hogy igazságtalanul kaptam a rendjelet, hiszen a Schróbeck Hotel főpincérének dukált volna, vagy pedig neki, vagy a főnök urunknak, de senki sem figyelt rám. Sőt, azt kellett látnom, hogy Skrivánek főúr a csokornyakkendőmet nézi. Úgy mered rá, ugyanazzal a pillantással, mint amikor pár nappal azelőtt a nyakkendőmet nézte, azt a fehéret, amin kék pöttyök voltak, mint a kardos lepke szárnyain, amit engedély nélkül vettem kölcsön a szekrényből, ahol azokat a honmikat meg ruhákat tartották, amelyeket a vendégeink felejtettek itt, és én azt olvastam ki a főpincér tekintetéből, hogy ha képes voltam engedély nélkül elvenni azt a nyakkendőt, miért ne vághattam volna zsebre az aranykanálkát is, amit utolsóként szedtem le magának az abeszin császárnak az asztaláról, és tényleg így volt. Én vittem ki, de rögvest a mosogatóba dobtam. És ahogy ott álltam a felemelt kupicával, majd elsüllyedtem szégyenemben, mert én kocintani akartam a főúrral, mert Skrivánek úr volt számomra a legbölcsebb, a legnagyobb ember a világon, több, mint maga a császár, mint az elnök, és ő is felemelte a poharát, de habozott egy kicsit,
Bennem még megvolt a remény, hogy mégiscsak kocint velem arra az én szerencsétlen rendjelemre, de ő, aki mindent tudott, most csődöt mondott. És a Schróbekék vele egy idős főpincérével kocintott, és nem nézett többé rám. És én elvittem azt a kocintásra felkínált kupicát, és felhajtottam, és mindenem égni kezdett, szinte lángoltam, és töltöttem magamnak még egy konyakot. És úgy, ahogy voltam, kirohantam az éjszakába a szállodánk elé, az én volt szállodám elé, mert már nem akartam tovább élni. És taxiba ültem. És a taxisofőr megkérdezte, hová menjünk, és én azt mondtam, vigyen az erdő szélére, mert friss levegőt akarok szívni, és mentünk. És ahogy a kocsi haladt, szemem előtt minden hátrafelé kenődött el. Legelébb a fények, rengeteg fény, majd csak itt-ott egy-egy utcai lámpa, és aztán már semmi, csak hátul, vagy amikor a taxi egy kanyarban vissza-vissza fordította felén Prágát, és végül megálltunk egy igazi erdőnél, és fizettem. A taxisofőr megnézte a rendjelemet, meg azt a kék szalagot, és azt mondta, nem csodálja, hogy ilyen izgatott vagyok, ismeri ő ezt, gyakran megesik, hogy főpincérek kivitetik magukat valahová, hogy járjanak egyet a Stromovkán vagy másutt, és én ellevettem magam, és azt mondtam, én nem sétálni indulok, hanem valószínűleg fölkötöm magam. De a taxisofőr nem hitt nekem. Tényleg. Csak kacagott, hogy mivel. És nekem tényleg nem volt, mire felkötnöm magamat. A zsebkendőmmel mondtam, ő meg kiszállt, és fölnyitotta a csomagtartó fedelét, és kotorászott a kocsiban. Aztán az elemlámpa fényénél egy kötelet nyomott a kezembe, aminek kis fül volt a végén, és nevetett, és hurkot kötött rá, és húzigatta a hurokban a kötelet, és nevetve adott tanácsokat, hogyan kell helyesen felkötnöm magam. És aztán még az ablakot is letekerte, és kikiáltott, hogy sok szerencsét az akasztáshoz, és elhajtott. És üdvözlésképpen rám villogott, és mielőtt kiért volna a kis erdőből, megnyomta a dudát. És én csak mentem az erdei ösvényen, aztán leültem egy padra, és amikor újra végig gondoltam az egészet, de főleg, amikor megállapítottam, hogy a főpincér úr már nem szeret engemet, arra gondoltam, hogy többé nincs miért élnem ezen a világon, mert ha egy leányról volna szó, hát nem csak egy kislányban a világon, de a főúrból, akinek az angol király is a vendége volt, csak egy van. És a főúr most azt hiszi, hogy képes volnék ellopni egy kis kanalat. És ez nem fért a fejembe. Mert igaz, hogy a kanál hiányzott, de ellophatta valaki más is. És ujjaim között ott éreztem azt a kötelet. És az erdőben olyan sötét volt, hogy tapogatóznom kellett magam előtt. És végig tapogattam a fákat, de csak olyan fa csemeték voltak. Aztán kiértem az erdőből, és az égbolton láttam, hogy most még kisebb törpefenyők között megyek, amolyan bokros részen. És újra egy kis erdőbe jutottam, csak hogy nyírfa erdőbe. Létra kellett volna hozzá, hogy följussak az ágig. És láttam, hogy nem megy az olyan könnyű. És mikor végül igazi fenyőerdőbe értem, ahol elég alacsonyan voltak az ágak, ezek az öreg ágak a földet verdesték, úgyhogy négy kézláb kellett másznom. És eképpen másztam tovább, és a rendjel az államat verdeste, és az arcomba csapott, hogy egyre csak az arany kiskanára emlékeztessen, ami a szállodában elveszett. És aztán megálltam amúgy négy kézláb, és újra lepergettem magamban az egészet, és agyamban megint megsajult az a fájó pont, amin képtelen voltam túltenni magam, hogy Skrivánek úr már nem szeret engem, hogy többé nem tanítgat, hogy eztán nem fogad velem már soha, hogy melyik vendég mit rendel, vagy mit kéne rendelnie, hogy milyen nemzetiségű az épp belépő kuncsaft. És ekkor följajdultam, mint Konopászek főtanácsos úr, amikor megkóstolta azt a fölséges töltött tevét. És elhatároztam, hogy fölkötöm magam, és ahogy feltérdeltem, valami megérintette a fejemet. Úgy maradtam, térden állva, és ahogy fölnyúltam a fejem fölé, cipőt tapintottam ki, két cipő orrát. Kicsit följebb nyúltam, és a kezem két bokát érintett, két zokniba bújtatott hideg lábikrát. Felálltam, és orrom egy akasztott ember derekába ütközött, és ekkor úgy megijedtem, hogy futásnak eredtem, és csörtettem az öreg szúrós ágak között, össze-vissza szaggatták az arcomat, lemarták a fülcimpámról a húst, de valahogy kiverekedtem magamat az ösvényig, ott aztán összerogytam, és kezemben a kötéllel elájultam.
Lámpások fényére és emberi hangokra ébredtem, és amikor kinyitottam a szemem, láttam. Nem, inkább tudtam, hogy Skrivánek főpincér úr tart a karjában. Hogy simogat, és hogy én egyre csak azt hajtogatom, ott, és ott aztán megtalálták azt az akasztott embert, aki megmentette az életemet. Mert ott akasztottam volna föl magam a közelében, vagy mellette. És a főúr egyre csak a fejemet simogatta, és törölgette rólam a vért, és én zokogtam, és fölkiáltottam, az arany kiskanál. És a főúr a fülembe súgta, ne félj, megkerült. És én megkérdeztem, hol? És ő halkan elmondta, hogy nem folyt le a víz a mosogatóból, hát lecsavarozták a szifont, és az a kiskanál ott volt a szifonban. Bocsáss meg nekem, kérlek, minden újra szép lesz, úgy, mint rég, én meg, hogy honnan tudták meg, hogy hol vagyok. És a főúr elmondta, hogy a taxisofőr meggondolta magát, és visszahajtott a szállóba, és megkérdezte a pincérektől, vajon ki lehet közülük az, aki föl akarja kötni magát, és pont akkor hozta oda a szerelő azt a kiskanalat. És a főúr, akinek az angol király is a vendége volt, azonnyomban tudta, hogy én vagyok az, és a keresésemre indultak. És így esett, hogy megint úgy éreztem magam a Párizs szállóban, mint Szűz Mária kötényében. Skrivánek főpincér úr még a borospince kulcsát is én rám bízta, ahol a sok likőr meg konyak volt, mintha csak mindazt, ami az aranykiskanál miatt történt, jóvá akarná tenni. De a főnök, az sosem bocsátotta meg nekem, hogy én kaptam azt az érdemrendet, meg azt a mellkasomra való díszszallagot. Egyszerűen keresztül nézett rajtam, pedig már annyi pénzt kerestem, hogy az egész padlót be tudtam borítani a bankokkal. Minden harmadik hónapban egy ilyen padlónyi 100 koronással mentem az Állókbankba, mert elhatároztam, hogy milliómos leszek, hogy nem leszek én kisebb senkinél, hogy később majd bérbe veszek vagy vásárolok egy kis hotelt, egy egészen picike kis kalickát valahol a Csehparadicsomban, hogy megnősülök és gazdag menyasszonyom lesz. És ha az asszonnyal összeadjuk a pénzünket, akkor majd mindenki nagyra tart, mint a többi szállodatulajdonost. S ha emberként nem is fognak tisztelni, mint milliómost, tisztelniük kell majd. Becsülniük kell bennem a szálloda és más ingatlanok tulajdonosát. Kénytelenek lesznek számolni velem. De megint kellemetlenségért, mert már harmadszor voltam sorozáson, de harmadszorra sem lettem katona, mert nem ütöttem meg a mércét, és bár megpróbáltam lepénzelni a honvédségi urakat, mégsem vittek el. És a szállodában mindenki rajtam nevetett, maga Brandeis úr faggatott ki, és tett újra nevetségessé, mert mitagadás kicsi voltam. És azt is tudtam, hogy halálomig kicsike maradok, mert már nem növök tovább, s ha mégis, hát csak úgy, ahogy csinálni szoktam, hogy dupla talpú cipőt viseltem, és magasan hordtam a fejemet, mintha mindig egy kis fraggallérom lenne. Ez volt az egyetlen reménységem, hogy majd csak kinyúlik a nyakam, ha mindig magas kaucsukgallért hordok. És így történt aztán az is, hogy beiratkoztam német órára, hogy német filmekre jártam, német újságokat olvastam, és nem is csodálkoztam, hogy a prágai utcákon fehér harisnyás, zöldzek és diákok bukkantak fel. És hogy végül már szinte csak én szolgáltam ki a szállóban a német vendégeket. A többi pincér úgy tett, mintha nem tudna németül. Maga Skrivánek főpincér úr is csak angolul, franciául vagy csehül beszélt a német vendégekkel. Egyszer aztán a moziban véletlenül ráléptem egy nő lábára, s ő mondott valamit németül, s én ugyancsak németül bocsánatot kértem tőle, és hazakísértem azt az elegánsan öltözött nőt, és hogy megháláljam, hogy németül beszél velem, azt mondtam neki, hogy felháborító, amit ezek a csehek a szerencsétlen német diákokkal művelnek. Hogy a tulajdon szememmel láttam, amint a Naronyit Sridán letépték lábukról a fehér harisnyát, meg hogy két német diákról leszaggatták a barna inget. Ő meg azt mondta, hogy nagyon jól látom a dolgokat, hogy Prága mindig is a birodalom része volt, ezért az utcáin járni és a szokásoknak megfelelően öltözködni a németek elidegeníthetetlen joga, és hogy a világ ezt közönösen nézi, de eljön majd az óra, a nap, amikor a Führer ezt nem hagyja annyiban, és idejön, hogy felszabadítsa az összes németet a Sumavától a Kárpátokig. És ekkor vettem észre, hogy amint ezt mondta, egyenesen a szemébe nézek. Hogy nem kell rá fölnéznem, mint a többi nőre.
Nekem mindig pechem volt, mert minden nő, akivel csak dolgom volt, nem csak hogy nagyobb volt nálam, de mindegyik valóságos óriásnak számított a nők között. Amikor mellettük álltam, a szemem a nyakukkal volt egy vonalban, vagy a mellükkel. De most azt láttam, hogy ez a lány pont olyan picike, mint én. Hogy zöld szeme szinte világít, hogy őt is szeplők borítják, akár csak engem. De nála ezek a kis barna pöttyök olyan megejtő harmóniával álltak zöld szemével, hogy egyszerre csak megállapítottam, hogy szép. De azt is észrevettem, hogy ő is néz engem. Megint az a szép, fehér, kék pöttyös nyakkendő volt rajtam, de ő a hirtelen szőke hajamat nézte, meg a kék boci szememet. Aztán azt mondta, hogy a birodalmi németek úgy sóvárognak a szláv vér után, a szláv síságok, meg a szláv természet után, hogy már 1000 éve szép szerével vagy erőszakkal házasságra kívánnak lépni ezzel a vérrel. És elárulta, hogy sok porosz arisztokrata vérében szláv vér is van. És ez a vér teszi ezeket az arisztokratákat a többi arisztokrata szemében mindnyájuknál érdekesebbé. És én helyeseltem. És csak ámultam, hogy így megért engem. Mert ez most nem egy vendégfaggatása volt, hogy mit parancsol vacsorára vagy ebédre. Nekem most tényleg beszélgetnem kellett ezzel a kisasszonnyal, akinek ráléptem a lábára, a fekete cipelőjére. Így hát beszélgettem. Kicsit németül és sokat csehül. De egyfolytában az volt az érzésem, hogy németül, német szellemben beszélek. És így azt is megtudtam attól a kisasszonytól, hogy Lizának hívják, hogy tornatanárnő Hebben, és megyei úszóbajnok, és szétlebbentette a kabátját, és mellén egy jelvény volt, 4F1 körben, mint valami 4 levelű lóhere, és rám mosolygott, és egyre csak a hajamat nézte, és már nyugtalankodni kezdtem. De ő visszaadta az önbizalmamat, mondván, hogy nekem van a világon a legszebb szőke hajam. Szinte beleszédültem, ahogy ezt hallottam. Én meg elmondtam, hogy a Párizs szállóban vagyok főpincér. És ahogy ezt kimondtam, hát a legrosszabbra számítottam, de ő a karomra tette a kezét, és ahogy megérintett, úgy fölcsillant a tekintete, hogy szinte megijedtem. Ám ő csak annyit mondott, hogy apjának étterme van Hebben, övé az Amsterdam városához címzett étterem. És így megbeszéltük, hogy elmegyünk moziba. A szerelem 3/4-es ütemre, azt nézzük meg, Líza tiroli kalpagocskájában jött, és amit gyerekkorom óta szerettem, amolyan zöld galléros szürke zekécske volt rajta, hímzett tölgyfa levéllel díszítve, és odakünn esett a hó, közelgett a karácsony, és azután többször is bejött hozzám a Párizs szállóba, és megebédelt, vagy megvacsorázott, és amikor először jött, Skrivának főúr most is rátekintett, aztán meg én rám, és most is bementünk az előtérbe, és én elnevettem magam, és azt mondtam, na, fogadunk egy 20-asban, hogy mit rendel a kisasszony? Mert láttam, hogy ma is abban a zekében jött, sőt, most fehér tért harisnya is volt rajta. És elővettem a zsebemből a 20-ast, és letettem a tálalóra. De Skrivának főpincér úr valahogy idegenül nézett rám. Pontosan úgy, mint mikor kocintani akartam vele azon az estén, amikor az abeszin császárnak szolgáltam föl, és amikor az aranykiskanál elveszett. Ott volt az ujjam a 20-ason, ő meg kész akarva hagyta, hadd élvezzem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ő is elővette a maga 20-asát, lassan meglebegtette, de aztán, mintha csak a bankója beszennyeződhetne a 20-asomtól, hirtelen visszacsúsztatta a briftasniába, még egyszer Líza kisasszonyra pillantott, és legyintett, és ettől fogva nem szólt hozzám, és a műszak végén elvette tőlem a pincekulcsot, és úgy nézett rám, mintha ott se volnék. Mintha sosem lett volna vendége az angol király, mintha én sosem szolgáltam volna föl az abesszin császárnak. De nekem ez már édes mindegy volt, mert láttam és tudtam, hogy milyen igazságtalan minden cseh a németekkel szemben. Abban a pillanatban már azt is resteltem, hogy a Szokol tornaegylet pártoló tagja vagyok, mert Skrivának úr lelkes Szokol aktivista volt, akárcsak Brandeis úr. És mind elfogultak voltak a németekkel, de főleg Líza kisasszonnyal, aki csak miattam, csak is én miattam járt az étterembe. És akit nem volt szabad kiszolgálnom, mert az asztala egy másik pincérhez tartozott. Jól megfigyeltem, milyen közönségesen és durván szolgált föl neki, hogy hideg levest hozott ki, és hogy abban a hideg levesbe beledugta az ujját.
És így esett, hogy rajta kaptam a pincért, hogy amint vitte ki a töltött borjút, a lengő ajtó előtt beleköpött a tányérba. És én odaugrottam, hogy elvegyem tőle a tányért, de a pincér az arcomra borította, és még szembe is köpött, és mikor letöröltem a szememről a hűlő, kocsonyás szószt, újra leköpött, hogy lássam, mennyire utál engem. És mintha csak erre a jelre vártak volna, a többiek kirohantak a konyhából a lengő ajtó elé, összeszaladt az összes pikoló fiú is, és mindenki képen köpött, és addig köpködtek, míg oda nem jött maga Brandeis úr is, és mint Prága első kerületének Szokol parancsnoka, ő is arcul köpött, és azt mondta, el vagyok bocsátva. És így leköpdösve, és a borjú sült szaftjával összekembe kirohantam a terembe a Líza kisasszony asztalához, és magamra mutattam, mindkét kezemmel mutattam, hogy mit műveltek velem ő miatta a szokoltagok és csehek, és ő rám tekintett, és letörölgette a szalvétával az arcomat, és azt mondta, hogy a cseh szoldateszkától nem lehetett, és nem is lehet mást várni. És hogy azért, amit érte elszenvedtem, szeret engem. És mikor aztán kimentünk, mikor átöltöztem, hogy elkísérjem Lízát, rögtön a lőportoronynál cseh ripőkök rohantak oda hozzánk, és akkora pofont adtak Lizának, hogy lerepült a fejéről az a kis tiroli kalap, le az úttestre. És amikor védelmére keltem, csehül kiabálva, mit műveltek, hát csehek vagytok ti, fúj! Akkor az egyik félre lökött, ketten meg Lizát kapták el, és leteperték, lefogták a kezét, egyikük fölhúzta a szoknyáját, és aztán durván lerángatták, napbarnított a lábszáráról a fehér harisnyát, én meg, miközben ütöttek, vertek, csak üvöltöttem, hogy mit műveltek, ez hát a cseh szoldateszka, és addig üvöltöztem, míg végül eleresztettek bennünket, és úgy lobogtatták a Liza kisasszony fehér harisnyáját, mint valami skalpot, mint egy fehér trófeát, és mi kijutottunk egy átjárón valami kis térre, és Liza sír, és rekedten mondta, ezt még megkeserülitek, bolsevik csürhe, így meggyalázni egy hebi német tanítónőt. És belém kapaszkodott, és én nagy embernek éreztem magamat, és annyira fel voltam háborodva, hogy keresni kezdtem a Szokol igazolványomat, hogy széjjel tépjem. És egyszerre csak Liza rám emelte könnyes tekintetét, és ott az utcán megint elsírta magát. Arcát arcomhoz szorította, egész testével hozzám simult, és én tudtam, hogy meg kell őt védenem minden csevel szemben, aki bántani akarna ezt az eigerlandi kislányt, akár csak a hajaszálát is meggörbíteni a Hebi Amsterdam városához címzett szálló tulajdonosa lányának. Hebet már a múlt év őszén elcsatolták, mint birodalmi területet. Az egész Szudéta vidék oda került, ahová annyi éven át amúgy is tartozott. Vissza a birodalomhoz. És most itt, ebben a Szokol Prágában, ezt művelik a szerencsétlen németekkel, amit a magam szemével is láttam, és ami csak igazolja, hogy miért vették el a Szudéta vidéket, és hogy alig, hanem Prága is ezt a sorsot érdemelné, ha egyszer veszélyben van a német emberek élete, ha sárba tapossák becsületüket. És így is történt. Engem pedig nem csak, hogy kirúgtak a Párizs szállodából, de sehol sem vettek fel, még pikoló fiúnak sem. Már másnap követett a hírem, hogy német érzelmű cseh vagyok, ráadásul szokoltag, akinek egy német tornatanárnő a szeretője. Így aztán sokáig voltam állás nélkül, míg végre bevonultak a németek, akik nem csak Prágát foglalták el, hanem az egész országot. És Liza kisasszony 2 hónapra eltűnt a szemem elől. És amikor hiába írtam neki, de nem csak neki, hanem az apjának is, hát Prága megszállása után 2 nappal kisétáltam az óvárosi térre, és látom, hogy a birodalmi katonák hatalmas üstökben jó ízű levest főznek, és csajkában osztogatják az embereknek, és ahogy oda nézek, kit nem látok ott csíkos ruhában, piros jelvénnyel a mellén, merőkanállal a kezében? Lizát. Meg se szólítottam, csak néztem egy kis ideig, hogyan töltöget, hogyan nyújtja oda mosolyogva az edényt, aztán összeszedtem magam, és én is beálltam a sorba, és amikor rám került a sor, Liza nyújtotta a meleg levest, és ahogy rám nézett, nem hökkent meg, hanem megörült. És büszkeségtől eltelve mutogatta magát, hogy a fronton szolgáló irgalmas nővérek katonaruhája vagy a jó ég tudja, miféle egyenruha van rajta, és én elmondtam neki, hogy azóta nem kaptam állást, azóta, amióta fehér harisnyás becsülete védelmére keltem a lőportoronynál. És Liza átadta valakinek a merőkanalat, és nyomta belém karolt, és nevetett, és örvendezett, és nekem az volt az érzésem, és így érezte ő is,
hogy tulajdonképpen a fehér harisnyája meg az én leköbdösött ábrázatom miatt vonult be a birodalmi haderő Prágába. És így sétáltunk a Prikópin, az egyenruhás katonák szalutáltak Liza kisasszonynak, és én mindannyiszor meghajoltam, és egyszerre csak támadt egy ötletem. És alig, hanem Lizának is. A lőportorony után befordultunk, áthaladtunk azon a helyen, ahol 3 hónappal azelőtt Liza a járdán feküdt, és a fehér harisnyát szaggatták róla, és amikor beléptünk a Párizs szállóba, úgy tettem, mintha asztalt keresnék. Már mindenütt német tisztek ültek. Én meg? Ott álltam az irgalmas nővér egyenruhájában feszítő Liza kisasszonnyal, és a pikolók meg Skrivánek főúr sápadtak voltak, és némán szolgáltak föl a német vendégeknek. És én az ablak mellett foglaltam helyet, németül rendeltem kávét, bécsi teljes kávét egy kupica rummal, úgy, ahogy azt annak előtte szervíroztuk, mint a bécsi Zacher Hotelban. Wiener Café, mit bespitzter náci. Micsoda jó érzés volt, amikor bejött a hajlongó Brandeis úr is. És kitüntető udvariassággal felém is meghajolt, és egyszerre csak beszédbe elegyedett velem. Arról a kínos esetről beszélt, ami annak idején történt, és elnézésemet kérte. De én megmondtam neki, hogy nem fogadom el a mentegetőzését, hogy majd még meglátjuk. És amikor fizettem Skrivánek főpincér úrnak, mondom, na lássa, mire megy vele, hogy vendége volt az angol király. És felálltam, és mentem az asztalok közt, és a német tisztek tisztelektek Liza kisasszonynak, én pedig meghajtottam magam, mintha az üdvözlés nekem is szólna. Azon az éjszakán Liza kisasszony meghívott magához. Először valami katonai kaszinóban voltam vele a Prikópin, egy szürke házban, és pezsgőt ittunk Prága elfoglalására, a tisztek kocintottak Lizával, meg velem is. Liza mindenkinek elmagyarázta, hogy milyen bátran viselkedtem. Hogy védelmeztem az ő germán becsületét a cseh szoldateszkával szemben. Én pedig meghajtottam magam, és megköszöntem az üdvözléseket, a magasba emelt poharakat, de nem tudtam, és nem is tudhattam, hogy ezek a köszöntések csak is és kizárólag Lizának szólnak. És hogy rajta mindnyájan keresztül néznek, hogy csak megtűrnek, hogy csak Lizának, a tábori nővérek parancsnokának a csatolt részét respektálják bennem, mert az volt ő, miként a pohár köszöntökből megtudtam. És olyan kellemes érzés fogott el, hogy jelen lehetek ezen az ünnepségen, hogy századosok és ezredesek között foroghatok, hogy olyan fiatal emberek között vagyok, akiknek pontosan olyan kék a szemük és szőke a hajuk, mint nekem. S bár rosszul beszéltem németül, németnek éreztem magam, akinek, mint valami csipkerózsikának, találkoznia kellett Liza kisasszonnyal, rá kellett lépnie fekete cipőcskéjére, hogy azután fölocsúdjon, akár a mesében. És az ünnepségről olyan helyre mentünk, ahol én még nem jártam. Liza kért, nézzek utána a családfámban, biztosan akad az őseim között egy német. És én csak annyit mondtam neki, hogy a nagyapám sírjára az van felírva, hogy Johann Dittje, hogy lovászmester volt egy uradalomban. Én mindig szégyeltem ezt a lovászrokont. De amint ezt Liza meghallotta, mintha megnőttem volna a szemében. Sokkal inkább, mintha valami cseh gróf lennék. Úgy tűnt, hogy ezáltal a Dittje által leomlott az összes bennünket elválasztó sánc és fal, Liza egész úton hallgatott, aztán kinyitotta egy régi ház kapuját, és elindultunk a lépcsőn. Minden emeleten hosszan csókolt, a lábam között simogatta a nadrágomat, és mikor beléptünk a szobájába, fölgyújtotta az asztali lámpát, és nedvesség csillogott az ajkán meg a tekintetében. A szemét hájog vonta be, a féle nedves hártya, az ágyra döntött, és megint hosszan csókolt a nyelvével, tapogatta ki, és számolta meg minden fogam, és eközben egyfolytában jajgatott, és vinnyogott, mint a szélben nyitódó, csukódó, rosszul kent kapu. És aztán már nem lehetett más tenni, mint azt, amire számítottam. De amit most nem én kezdeményeztem, mint máskor, hanem ő. Neki volt én reám szüksége, és mindent megengedett. Szép lassan levetkőzött, elnézte, hogyan vetkőzöm le én is. Azt hittem, hogy mivel a hadseregben szolgál, biztosan valami egyenruhaszerű alsóneműt kombinét kell hordania, hogy a nővéreknek a tábori kórházban kincstári fehérneműt kell viselniük.
de rajta minden olyan volt, mint a Párizs szállóbéli kisasszonyokon, akiket a tőzsdeügynökök most rágattak, vagy mint az Éden kisasszonyain. Aztán mezítelen testünk egymáshoz simult. És mintha minden csepp folyós állapotban lett volna, mintha házunkból kiöltött csigatestek lennénk, nedvesen tapadva egymáshoz, és Liza iszonyúan reszketett és remegett, és rá kellett jönnöm, hogy először estem szerelembe, s hogy engem is szeretnek, egészen más volt ez, mint annak előtte. Liza még csak nem is kért, hogy vigyázzak, hogy legyek óvatos, hanem minden csak azért történt, hogy úgy legyen, ahogyan volt. A mozdulatok, az egyé olvadás és az út a csúcsra, a megvilágosodás, a fénynek, az elfojtott zihálásnak és jajnak a kifröccsenése, s azután sem félt tőlem egy percig sem. Hasát az arcomhoz emelte, combjával szorosan az ölébe font, és egy cseppet sem szégyelte magát, ellenkezőleg, mintha mindez hozzá tartozna a dologhoz, megemelkedett, és addig dörzsöltette, nyalatta magát a nyelvemmel, míg meg nem feszült a teste, és hagyta, hogy a nyelvemmel, a nyelvem által megízleljen, megéljen mindazt, ami a testében végbe ment. És aztán, mikor ott feküdt hanyatt, kezét a feje alá csúsztatva szétvetett lábbal, s lába között lángolt a bóbitába felfésült szőke szőrcsomó, tekintetem egyszerre csak megakadt az asztalon egy tavaszi tulipánokból, nyírfagaljakból és néhány fenyő ágacskából kötött csokron. És mint egy álomban, nem is mintha emlék volna, az csak azután jött, csak később jutott eszembe a visszatérő motívum, letörtem az ágacskákat. Kis darabokra szedtem szét őket, és ezekkel a pici ágacskákkal raktam körül a szemérmét. Milyen szép is volt a fenyőgajacskákkal körös körül rakott hasikája. Titokban rám-rám tekintett, és mikor aztán lehajoltam és megcsókoltam azok között az ágacskák között, s szám körül éreztem a tűlevelek szúrását, Liza gyöngéddel a tenyerébe vette a fejemet. Fölemelte a csípőjét, és olyan erővel szorította ölét az arcomhoz, hogy följajdultam a fájdalomtól, és néhány erős hasmozdulattal olyan gyönyörűig jutott el, hogy áthatóan fölsikoltott, és az oldalára dőlt, hevesen kapkodva a levegő után, úgy, hogy már azt hittem, haldoklik, hogy meg fog halni, de nem volt az sem haldoklás, sem halál. Egyszerre csak fölém hajolt, kifeszítette mind a 10 ujját, és megfenyegetett, hogy kikaparja a szememet, hogy összekarmolja az arcomat, hogy egész testemet összekarmolássa, annyira hálás és elégedett volt. És megint kifeszítette a körmeit, és görcsösen összehúzta, hogy aztán kisvártatva sírva rodjon össze, és a csendes sírás lassan halkacajjá változott. És én nyugodt és csöndes voltam, hervadtan feküdtem, és láttam, hogy Liza fülge ujjai a maradék fenyőgajakat tépdesik, ahogyan a vadászok tördelik az ágacskát, mikor leterítik a vadat. Láttam, hogy beborítja a hasamat, hervat nemi szervemet, az egész ölem telis-teli volt gajacskákkal, és aztán ő emelt engem magához, és simogatott, és belecsókolt az ágyékomba, és én lassan újra megmerevettem, és egyszerre csak emelkedni kezdtek az ágacskák, és kibukkant közülük a hímvesszőm, és egyre nőtt, és dobálta le magáról azokat az ágacskákat, de Liza a nyelvével koszorúba igazította a gajakat, hogy aztán fölemelje a fejét, és tövig a szájába vegyem, szinte a torkába. El akartam hessegetni, de ő visszanyomott, eltolta a kezem, a plafont bámultam, és most én hagytam, hogy ő tegye velem azt, amit csak akar. Sosem hittem volna, hogy ilyen erőszakosan is tud viselkedni. Erőteljes fejmozdulatokkal szinte durván szívott ki a leges-legutolsó cseppig, anélkül, hogy félretolta volna az ágakat, melyek szinte véresre bögdösték az ajkát. A germánoknál úgy látszik, így szokás. Szinte féltem Lizától. Mikor aztán nyelvével végigkúszott a hasamon, nyálas csíkot hagyva maga után, mint a csiga, megcsókolt, és szája ondóval, meg fenyőtű levéllel volt tele, ám számára ez nem volt tisztátalanság, ellenkezőleg ez volt a csúcspont, a mise része, ez itt az én testem
és ez itt az én vérem, és ez itt az én nyálam, és ezek a mi nedveink, és ez kötött és köt bennünket össze mindörökre, ahogyan ő mondta, mert mindezt kölcsönösen átadtuk egymásnak a nedvek és szőrök szagával együtt. Mára elég lesz ennyi. Most abba is hagyom. És a fejét már nem találtam meg. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az új munkahelyem, ahol először pikolóként, majd főpincérként dolgoztam, valahol Gyecsíny fölött a hegyekben volt. Amikor megérkeztem abba a szállóba, szinte megrémültem. Nem holmi közönséges szálloda volt az, amilyenre számítottam, hanem valóságos kisváros, vagy inkább nagyobb falu az erdők, melegvízű erdei források közepette. A levegő itt olyan friss volt, hogy pohárba lehetett volna tölteni. Elég volt, ha az ember arccal a kellemes léghúzatnak fordul, és lassan nyeldekel, mint hal a kopottyúival, és tisztán és világosan hallotta, miként áramlik be az ózonnal kevert oxigén a kopottyúkon, hogyan pumpálja fel a tüdejét, a teste üregeit, mintha odalent jóval a felérkezés előtt defektet kapott volna a gumi, és csak itt, ezen a levegőn érte el automatikusan a megfelelő nyomást, amivel nem csak biztonságosabb, de kellemesebb is hajtani. Liza egy katonai autóval hozott föl, s úgy járt kelt itt, mintha otthon volna. Állandóan mosolygott, miközben végigvezetett a díszudvart övező hosszú fasoron. A féle kétszarvú német szobrok álltak ebben a fasorban. Királyok, császárok szobrai, márványból vagy fehér mészkőből, ami úgy csillogott, mint a cukor. És ilyenek voltak a közigazgatási épületek is. Mint az akáclevelek úgy ágasztak le a sétán két oldalán. És ide is minden épülethez külön sétány vitt. Mielőtt bármelyikbe belépett az ember, végig mehetett, végig kellett menjen egy ilyen szobrokkal ékesített oszlopsoron. És a falakat is a dicső német múltat megörökítő domborművek díszítették. Abból az időből, mikor a germánok még szekercével a kezükben rohangáltak és állatbőrbe bújtak, akárcsak irászek régi csemondáiban. De az öltözékük az német volt. És Liza mindent elmagyarázott, és én csak ámultam, bámultam, és eszembe ötlött a csendesség szálló mindenese, aki szeretett arról beszélni, miként is vált valósággá a hihetetlen. Itt is valami hasonló történt. Liza büszkén magyarázta nekem, hogy egész Közép-Európában itt van a legjobb levegő. Hogy még egy ilyen hely van csak, valahol Prága mellett. Meg hogy itt van Európa első embernemesítő állomása, hogy a Nemzeti Szocialista Párt itt építette föl a jóvérű német lányoknak, meg a Heereswaffe és az SS fajtiszta katonáinak első keresztező állomását. Mindez tudományos alapon. Itt naponta folynak a Nemzeti Szocialista közösülések méghozzá élesben, ahogyan a régi germánok csinálták. Ráadásul a leendő kismamák, akik szívük alatt hordják az új Európa emberét, itt is szülnek. S csak egy év múlva rajzolnak szét Tirolba, Bajorországba, Fekete-erdőbe vagy a tengerhez, hogy ott aztán az első bölcsődékben és óvodákban folytatódjék az új ember nevelése, persze már anya nélkül, az új iskola felügyelete alatt. És Léza a falusi kunyhók mintájára épített szép házikókat mutatott. Az ablakok, verandák és teraszok párkányán búrjánzott a sok virág, és én láttam a leendő anyákat. És ezek az anyák, mintha mind parasztlányok lettek volna. Jól megtermettek és szőkék voltak, mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide a Hannám ellől, vagy Humpolecből, valami Istenháta mögötti faluból, ahol még csíkos alsó szoknyát meg olyan blúzt viseltek, amilyent a szokollányok, vagy azon a bizonyos festményen Bozsena, aki ruhát mos és megtetszik az arra lovagló Orzsisnak. Szép mellük volt ezeknek a lányoknak. És ahogyan ott jártak fels alá, mert ezek a lányok reggeltől estig andalogtak, úgy jártak keltek az oszlopsorokban, mintha a séta a foglalkozásukhoz tartozna. És nézték a szarvakkal díszített harcosok szobrait, eláldogáltak a daliás, német királyok meg császárok előtt, alig hanem igyekeztek rögzíteni agyukban ezeket az arcokat, figurákat és dicső történetüket. De ezt már a tanterem ablakából hallottam és tudtam meg, mert ott tartottak előadást ezekről a legendás férfiakról, és ott vizsgáztatták a jövendő anyákat, hogy emlékeznek-e a történetekre, mi több, tudják-e fejből.
Mert, mint ahogy Líza mondta, ez kötelességük volt. Hiszen a leány fejekben elraktározott képek lassan átjárják egész testüket, és lejutnak ahhoz a ponthoz, ami először csak köpetre emlékeztet, majd ebiharra, később leveli békára vagy varangyra, s végül már apró emberkére, homunkulusra, aki aztán hónapról hónapra lassan növekedik, egészen a 9. hónapig, mikor emberré válik, és ez a sok tanulás és szemlélődés feltétlenül és törvényszerűen megmutatkozik majd a kis teremtményen is. És Líza végigjárta velem az egész települést, még belém is kapaszkodott, és észrevettem, hogy mikor hirtelen szőke hajamra pislantott, még örömtelibben indult tovább. És mikor bemutatott elöljárójának, azt mondta, hogy Dittie vagyok, mint ahogyan a nagyapám Cvikovics írján írva volt. És tudtam, hogy Líza azt szeretné, hogy itt élhessen 9 hónapig, vagy még tovább, hogy ő is ajándékozhasson a birodalomnak egy fajtiszta utódot. És amikor elképzeltem, hogy azzal a leendő gyerekkel úgy zajlik majd minden, mint amikor a tehenünket vittük fedeztetni, vagy mikor a kecskét vezettük a falu bakjához, hát végig tekintettem azon az oszlop és szoborsoron, és a végén láttam, hogy semmit se látok. Hogy amit ott látok, az rémisztő. A mélységes, iszonyat kicsinke felhőjét láttam, mely teljesen beborított. És amikor eszembe jutott, és ez mentett meg, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy a Szokol csapatba se vettek be, pedig ugyanúgy lengtem a gyűrűn meg a korláton, mint a nagyok. Amikor felidéztem magamban, miként jártam a Párizs szállóban azzal az arany kiskanállal, s hogy végül miként köbdöstek le csak azért, mert egy német torna tanárnőbe lettem szerelmes. És most, midőn a fajnemesítő szocialista tábor parancsnoka személyesen nyújtott nekem kezet, és láttam, ahogy hirtelen szőke hajamra néz, kedvesen elkacagja magát, mintha valami szép lányt látna maga előtt, mintha kedvenc italába, valami likőrbe vagy pálinkába kortyolna. Hát kihúztam magam. És bár nem volt rajtam kemény fraggallér, tehát először éreztem úgy, hogy az embernek nem termetre kell nagynak lennie, hanem nagynak kell, hogy érezze magát. Így aztán magabiztosan körülnéztem, és nem voltam már sem pikolócska, sem pikoló, sem kispincér, aki otthon arra ítéltetett, hogy kicsike maradjon élete végéig, hogy többszlinek és tökmagnak szólítsák, mert én itt Herr Dittie voltam. Itt már a nevem miatt is tiszteltek. Mert, ahogy Líza mondta, az ilyen nevet még a porosz és pomerániai nemesek is irigyelni fogják tőlem, akiknek nevéből mindig kihallatszik a szláv eredet, úgy, mint nekem, von Dittiének, az 5-ös részleg pincérének. 5 asztalom volt délben és vacsorakor. És 5 német terhes lányról kellett gondoskodnom. Bármikor csöngettek is, hogy tejet, hidegforrás vizet, tiroli kalácsot, vagy egy-egy tál hideg sültet vigyek, egyáltalán bármit, amit itt az étlap kínál. Csak itt virultam ki igazán. És mert olyan jól szolgáltam fel a csendesség szállóban, meg a Hotel Párizsban is, hát amolyan kedvenc féléje lettem ezeknek a viselős német lányoknak. Különben ilyenek voltak hozzám a Párizs szálló bárjában a kisasszonyok is, mikor csütörtökönként megérkeztek a Chambre Separé-ba a tőzsdeügynökök. De ezek a német lányok, akárcsak Líza, élvezettel nézték a hajamat, a frakkomat. És később Líza elintézte, hogy vasárnap és ünnepnapokon felszolgálás közben a mellemen feszülhessen az a kék szalag, és rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető rendjel, piros kővel a közepén, ezzel a felirattal, Viribus Unitis, mert, és ezt csak itt tudtam meg, Abessziniában is a Mária Terézia tallér az aranytartalék. Így hát itt, ebben az erdei városkában, ahol az összes fegyvernem katonái minden este jó étkekkel erősítették magukat, és különleges rajnai meg mózeli moroktól vidultak fel, míg a lányok csak tejet ittak, hogy aztán minden éjszaka szinte az utolsó pillanatig tudományos felügyelet alatt engedjék hozzájuk a férfiakat. Itt én voltam az a híres nevezetes pincér, aki az Abessin császárnak is felszolgált. Úgy néztek rá, mint Scrivanek főúrra a Párizs szállóban, akinek az angol király volt a vendége. És nekem is volt a kezem alatt egy fiatal pikoló fiú, akit pont úgy tanítgattam, ahogy Scrivanek úr tanítgatott engemet, hogy találja ki, vajon milyen vidékről jött az a katona, és vajon mit rendel majd, és mi is fogadtunk 10 márkában, és mi is egy kis asztalra tettük le a pénzt,
pénzt, és szinte mindig én nyertem, és éreztem, hogy a győzelem érzése a legfontosabb. Mert ha az ember kishitűvé válik, vagy hagyja, hogy elcsüggesszék, akkor élete végéig ilyen marad, és sohasem szedi össze magát, különösen a saját hazájában és a saját környezetében, ahol úgy néznek rá, mint valami seggdugaszra, mint az örök pikoló fiúra. Az lettem volna otthon én is, de itt a németek megbecsültek, és kitüntettek engem. És minden délután, ha sütött a nap, teljes vagy fagylaltos poharakat, de olykor, ha azt rendelték, meleg tejet vagy teját hordtam a kék úszómedencékhez. A vízben kibontott hajjal úszkáltak a szép, viselős német lányok anyaszült mesztelenül, engem úgy tekintettek, és ez jól esett, mintha az orvosuk volnék. Elnézhettem, hogyan lebeg fehér testük, hogyan tárják szét karjukat, lábukat, hogyan nyúlnak el egy tempó után, egy lendülés után, hogy a kéz meg a láb újra szép úszó mozgásba fogjon. De engem már nem is a testük érdekelt igazán. Én a hajukba szerettem bele úgy, hogy bizsergett tőle a testem. Az úszó hajukba, mely mint valami világos, szalmából való füst, áradt, lebegett a testük után, mely a láb, a kéz erőteljes mozdulatára egész hosszában elterült a vízen, hogy aztán egy pillanatra, mint egy megpihenjen, és a tincsek vége ilyenkor apró hullámokat vetett, mint redőnyön a fémlemez, és mindehez a szép napsütés, és háttérnek a kék vagy zöld csempe, melyre a hullámzó víz, mint valami szirupos cseppeket rávetítette a nap és a hullámzó

Sították a vizet, és megint csak nem keftelésből úsztak, hanem a születendő gyermekük kedvéért. És néhány hónap múlva immár a fedett uszodában láttam, hogy nem csak az anyák, de azok a kicsike gyerekek, azok a 3 hónapos porontyok is ott úszkáltak a nőkkel, az anyukákkal. Ahogy a nősténymedve úszik a kölykeivel, vagy mint a fóka már az első napon, vagy mint a kiskacsák, alig hogy kikeltek. Csak hogy közben rájöttem, hogy ezek a nők, akik itt estek teherbe, itt hordták ki pocakjukban gyermeküket, és itt úszkáltak, engem közönséges szolgának tartottak, még ha frakban jártam is, sőt, mintha levegőnek néztek volna, mintha a fogasuk lennék, mert nem szégyenkeztek előttem. Szolgáló voltam, valahogy úgy, mint ahogy a királynőknek is volt bolondjuk vagy törpéjük, mert amikor a lányok kijöttek a vízből, mindig vigyáztak, nehogy valaki meglesse őket a deszkakerítés mögül. Egyszer valami részeg SS legény lepte meg őket, visongtak, a hasukra szorították törülközőjüket, könyökükkel takargatták a mellüket, és rohantak a kabinokba, de mikor én hoztam tálcán a poharat, akkor nyugodtan ott álltak, mezítelenül fecsegtek, egyik kezükkel az állványra támaszkodtak, a másikkal aranypelyhes hasukat törölgették, laza, aprólékos mozdulatokkal sokáig tisztogatták ágyékukat, fenekük mindkét fél almáját. Én meg csak álltam. Ők pedig elvették a poharakat, és ittak, mintha én holmi tálalóasztal lennék. És tekintetem oda kalandozhatott rajtuk, ahová csak akart, semmivel sem tudtam megijeszteni őket, megzavarni a nyugalmukat. Alaposan és óvatosan tovább törölgették frotírtörölközőjükkel az ölüket, aztán karjukat felemelve törölgették keblük minden hajlatát, mintha én ott se lettem volna. De mikor egyszer épp ilyenkor lepte meg őket egy fölöttük elhúzó repülőgép. Sikítva, kacagva szaladtak szét kabinjaikba, hogy aztán rögvest az előbbi púzba helyezkedjenek, én pedig csak álltam és tartottam a hűlő poharakkal teli tálcát. Szabad időmben hosszú leveleket írtam Lízának, akkor már egy Varsó környéki címre, a várost már elfoglalták, aztán Párizsba mentek a levelek, később meg, talán épp a győzelmek miatt nálunk is lazult a rend, a városka szélén panoptikumot, céllövöldét, körhintát és hintát állítottak fel. Olyan volt az egész, mint régebben Prágában a Mátyás napi búcsún. Annyiféle attrakciót vonultattak fel, de még nálunk, a mi bódéinkban nimfákkal, szirénekkel, mindenféle allegórikus nőalakokkal vagy állatfigurákkal festették tele a táblákat, addig ezeken a céllövöldéken meg a körhinta és hinta oldaltábláin germán hadak hömpölyögtek, szarval díszített sisakokban, és én ezekről a táblákról tanultam a német honismeretet. Egész évben bámultam a képeket, amikor csak egy kis szabadidőm volt, és a kultúrreferenst faggattam felőlük. Ő meg örömmel magyarázott, és csak mein liebe Herr Dittier-nek szólított. Olyan szépen ejtette ki azt a Dittier-t, hogy újra és újra megkértem, tanítsa meg nekem a képek és dombolművek segítségével a dicső német történelmet, hogy egyszer majd én is nemzhessek német gyermeket úgy, ahogyan azt Lízával megbeszéltük. Mert a Franciaország felett aratott győzelem örömére Liza meglátogatott. És azt mondta, hogy felajánlja nekem a kezét, amit azonban az apjától, a Hebi Amsterdam városához címzett fogadó tulajdonosától kell megkérnem. És így vált valósággá az elképzelhetetlen. És a Hebi bíróságon a bíró és az SS katonaorvos jelenlétében vizsgálatnak kellett alávetnem magam. Megírtam a kérvényt, amelyben felsoroltam egész családomat visszamenőleg egészen a Cvíkovi temetőig, ahol is Johann Dittier, a nagyapám nyugszik, és az ő árja és germán származására hivatkozva tisztelettel kértem, hogy házasságra léphessek Liza Elizabeth Papanyekkel, és tekintettel a birodalmi törvényekre vizsgálják meg testi adottságaimat, hogy a Nürnbergi törvények értelmében alkalmas vagyok-e arra, hogy idegen nép fiaként ne csak közösüljek, de meg is termékenyítsem a germán vért. És miközben Prágában, Brnóban és más városokban, ahol a bíróságoknak joguk volt halálos ítéletet hozni, a kivégző osztagok végezték a dolgokat, én mezítelenül álltam az orvos előtt, aki pálcával emelgette a férfiasságomat, majd megfordultam, és a doktor a pálca segítségével a seggem lukába is belenézett, aztán megemelgette a herémet, és hangosan diktálta a látottakat és a minősítést,
Majd végig tapogatott, aztán megkért, hogy onanizáljak, és hozzak neki egy kis undó mintát, hogy tudomány

Gyorsan megvizsgálhassák, mert mint azt az orvos szörnyű égerlandi németséggel, amit nem értettem, de a dolgok lényegét nagyon is jól megéreztem, dühösen elmondta, ha egy szaros cseh német lányt akar feleségül venni, akkor az ondójának legalább kétszer olyan jónak kell lennie, mint a legócskább hebi szálloda utolsó mindenesének, és még hozzáfűzte, hogy a turha, amit egy német lány a szemem közé köp, ugyanolyan szégyen a lányra nézve, mint amilyen megtiszteltetés az én számomra. És akkor hirtelen megelevenedtek előttem a távoli újsághírek. Rádöbbentem, hogy miközben a németek lövik a cseheket, én itt a nemi szervemmel játszadozom, csak hogy méltónak találjanak arra, hogy feleségül vegyek egy német nőt. Egyszerre csak elfogott az iszonyat, hogy az országban embereket végeznek ki, én meg itt állok az orvos előtt, markomban a hímvesszőmmel, és nem tudom megmerevíteni, nem tudok néhány cseppnyi spermát kicsiholni belőle. És aztán nyílt az ajtó, és ott állt a doktor, kezében az irataimmal, nyilván csak most olvasta el rendesen, hogy kiről is van szó, mert kedvesen így szólt. Herr Dieter, was ist denn los? És megveregette a vállamat, és adott néhány fényképet, és fölgyújtotta a villanyt, és én csak néztem a mezítelen pornóképeket, már ismertem őket. Azelőtt, ahányszor csak rájuk néztem, ha csak az ujjaim között éreztem ezeket a képeket, rögtön megmerevettem, ám most, minél tovább néztem őket, annál inkább az újságcikkeket láttam magam előtt, amint hírül adják, hogy ezt meg azt és még néhány másik embert halálra ítéltek és kivégeztek. Minden nap újabb és újabb nevek, újabb ártatlanok, és én itt állok egyik kezemben a hímvesszőmmel, a másikkal a pornófényképeket rakom ki az asztalra, és még mindig nem értem el azt, amit elvártak tőlem, hogy később képes legyek megtermékenyíteni egy német nőt, Lizát, a menyasszonyomat. Végül egy fiatal nővérkének kellett bejönnie. Miközben néhányat mozdult a keze, én már nem is tudtam, és nem is akartam másra gondolni, mert a kis nővérke keze olyan ügyes volt, hogy egy-két perc elteltével már vitte is kifelé egy papírlapon két ondócseppemet, melyek aztán egy fél óra elteltével kitűnő minősítést kaptak, mint amelyek egyes-egyedül alkalmasak az ária vagina megtermékenyítésére. Így aztán a német vér- és becsületvédő hivatal semmi nemű kifogást nem emelt az ellen, hogy egy német vérű árja nőt vegyek feleségül, és készhez vehettem a keményen koppanó pecséttel hitelesített házassági engedélyt, miközben ugyanazokkal a koppanásokkal és ugyanazokkal a bélyegzőkkel cseh hazafiakat küldtek a halálba. Az esküvő Hebben volt, a városi előjáróság vörös termében. Mindenütt horogkeresztes, vörös zászlók, a tisztviselők barna egyenruhában, piros karszalaggal, a karszalagon horogkereszt, én frakban, a kék szalaggal, s rajta az abesszin császártól kapott érdemrenddel. Liza, a menyasszony pedig most is abban a vadászruhájában, a tölgygajjacskákkal díszített mellénykében, amelynek hajtókáján vörös mezőben horogkereszt sötét lett. És nem is volt ez esküvő, inkább holmi katonai állami szertartás, melynek során megállás nélkül vérről, becsületről és kötelességről beszéltek. És a végén a városi előjáró, aki szintén egyenruhában, csizmában, barna inkben volt, fölszólított bennünket, jegyeseket, hogy lépjünk oda valami oltárféleséghez, ahol egy horogkeresztes, hosszú zászló lógott, és egy asztalkán alulról megvilágítva Adolf Hitler mellszobra állt. Hitler mogorva képet vágott, ahogy az égők alulról árnyékot vetettek a láncaira, és az előjáró megfogta a kezem, megfogta a menyasszony kezét is, és beletemette abba a zászlóba, és a vásznon át fogott velünk kezet, és ünnepélyes arcot vágott, és következett az esketés. És az előjáró azt mondta, hogy mostantól egymáséi vagyunk, és hogy csak is az a feladatunk, hogy a Nemzeti Szocialista Pártra gondoljunk, és gyerekeket nemzünk, akiket majd ugyanennek a pártnak a szellemében kell fölnevelnünk, és az előjáró ekkor már szinte könnyezett, és ünnepélyesen kijelentette, hogy semmi baj, ha nem eshetünk el mindketten az új Európáért folytatott harcban, de ők, a katonák és a párt a végső győzelemig folytatni fogják a harcot. És aztán lemezről felharsant a Die Fahne hoch die Reichen dich geschlossen, és mindenki együtt énekelt a lemezzel, Liza is,
És nekem egyszerre csak eszembe ötlött, hogy annak előtte, fönn, Strachovon, a cseh himnuszt énekeltem. De azért halkan én is rázendítettem, Liza megérintett a könyökével, a szeme villámokat szórt, így hát tovább énekeltem a többiekkel. Ez ámar sírt, és érzéssel énekeltem. Végül, mintha már magam is német lettem volna, amikor láttam, ki mindenki tanulja az én esküvőmnek. Voltak itt ezredesek, és itt volt az összes hebi párt funkcionárius is. Tudtam, hogy ha most otthon volna az esküvőm, olyan lenne, mintha mi sem történt volna. De itt, hebben, szinte történelmi eseménynek számított, mert Lízát itt mindenki ismerte. És aztán véget ért az esküvői szertartás, és én ott álltam és nyújtottam a kezem a gratulálóknak, de egyszerre csak elöntött a veríték, mert hiába nyújtottam a kezem. A Wehrmacht és az SS tisztek nem paroláztak velem, már megint csak a kis pikoló fiú voltam nekik. A cseh tök mag, a segdugasz. Viszont Lízára szinte rávetették magukat, és olyan kihívóan gratuláltak neki, hogy ott álltam egymagamban, senki sem fogott velem kezet, az előjáró megveregette a vállamat, én meg kinyújtottam felé a kezem, de ő sem fogadta el. Így álltam ott egy kis ideig, egész testem, mintha elzsibbadt volna a kéznyújtogatástól, és az előjáró átkarolta a vállamat, és az irodájába kísért, hogy írjam alá, és fizessem ki a szertartás költségeit. És én tettem még egy kísérletet, 100 márkával többet hagytam az asztalon. De az egyik tisztviselő, bár én németül beszéltem vele, tört cseh nyelven közölte, hogy itt nem szokás borra valózni, hogy ez itt nem étterem, de nem is büfé vagy kocsma, hanem az új Európa építőinek a hivatala, ahol a vér és a becsület szava dönt, nem pedig a terror, a csúszópénz, meg más efféle kapitalista és bolsevista szokás, mint Prágában. És az esküvői ebédet az Amsterdam városához címzett étteremben tartottuk. És én újra láttam, hogy bár mindenki velem is kocint, mégis minden Liza körül forog. És én már-már a megtűrt árja, de mégiscsak bőmis szerepében éreztem magam, holott a hajam világos szőke volt, s a mellemen ott pompázott a díszszallag, s rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető érdemrenddel. De nem árultam el semmit. Mosolyogtam, mint aki semmit sem lát, sőt, még jól is esett, hogy egy ilyen híres, nevezetes nőférje vagyok, akiért az összes bizonyára még nőtlen tiszt versengene, vagy versenghetne, de egyikük sem kapta meg, mert én voltam az, aki Lízát elbűvölte. Ezek a katonák alig, hanem máshoz sem értenek, mint hogy csizmástúl vessék magukat a nőre az ágyban, és a vér tisztaságát meg becsületét védjék. Eszükbe sem jut, amire én az édenben már rég rájöttem, hogy az ágyban szerelem, játék és játékosság is szükségeltetik, úgy, ahogyan azt én csináltam, mikor ciklámen és krizantémszirmokkal ékesítettem föl a mezítelen pincérlány hasikáját. És végül, 2 évvel ezelőtt, ennek az öntudatos német nőnek, ennek a tábori nővér parancsnoknak, ennek a magas párt funkcionáriusnak a hasát is. És ahogyan Liza most a jó kívánságokat fogadta, senki sem gondolta volna róla, amit én viszont láttam. Hogy hanyat fekszik mesztelenül, és én zöld fenyőgalyacskákkal díszítem a hasát, és ő ugyanolyan, vagy talán még nagyobb megtiszteltetésnek veszi ezt, mint amikor az előjáró a vörös lobogón átfogott mindkettőnkkel kezet, és sajnálkozott, hogy nem eshetünk el mindketten az új Európáért, az új nemzeti szocialista emberért. És Liza, amikor észrevette, hogy jó pofát vágok a dologhoz, hogy belementem a játékba, amit ez a hivatal rám kényszerített, fogta a poharát és rám nézett, mindenki meghökkentettől a szertartásosságtól, és én fölálltam, hogy magasabb legyek. Ott álltunk szemtől szemben, pohárral a kezünkben, és a tisztek csak néztek, s hogy jobban lássanak, a szemüket merezgették, találgattak, mintha kihallgatáson lennénk. És Liza fölnevetett. Úgy nevetett, mint mikor az ágyban voltunk együtt, mikor franciásan gáláns voltam hozzá. Úgy néztünk egymásra, mintha mindketten mezítelenek volnánk, és Liza tekintetét újra az a hártya, az a hályok homályosította el, mint a nők szemét mindig, amikor nem ájulnak el, hanem félreteszik az utolsó gátlásaikat is, és hagyják, hogy azt tegyék velük, amit az adott pillanat megkíván. A pillanat,
amikor egy egészen más világ nyílik meg előttük, a szerelmi játékok és a becézgetések világa. És aztán ott mindenki szeme láttára Líza hosszasan megcsókolt, és én lehúnytam a szemem, közben fogtuk a pezsgős poharakat, és ahogyan csókolóztunk, a poharaink megdőltek, és az ital lassan az abroszra csurgott, és az egész társaság elnémult, és ettől fogva valahogy mind zavarban voltak. Most már tisztelettel tekintettek rám, sőt, folyvást engem figyeltek, és azt figyelték ki, hogy a német vér a szláv vértől sokkal több gyönyörűséget kap, mint a sajátjától. És néhány óra múlva, bár idegen maradtam, olyan ember lettem, akit enyhe irigységgel vagy gyűlölettel mindenki megbecsül. Még a nők is azt fürkészték tekintetükkel, vajon mit művelnék ővelük az ágyban. És arra az eredményre jutottak, hogy én különös játékokra, különös kis durvaságokra vagyok képes. Édesen sóhajtoztak hát, és égnek emelték a tekintetüket, és szóba elegyedtek velem. S bár rosszul használtam a derdidást, válaszoltam nekik. És ezek a nők, akiknek úgy kellett velem beszélniük szörnyű német nyelvükön, mint egy óvodással, szép lassan artikulálva mondták a mondatokat, most gyönyörködtek a válaszaimban. És úgy találták, hogy az én gyenge német tudásom elbűvöli, megkacagtatja őket. Szláv nyírfácskák, rétek és síkságok varázsát kelti fel bennünk. Viszont az összes Heereswaffe meg SS katona mereven viselkedett velem, majd hogy nem dühösek voltak rám. Jól látták, mennyire meghódítottam a szép szőke Lízát, ha a német vérrel és becsülettel szemben az ösztönös és szép szerelmet részesítette előnyben. Amivel szemben ők, bár melkasukat a lengyel és francia hadjáratból való temérdek kitüntetés ékesítette, tehetetlenek voltak. Így aztán, mikor nászutunkról visszatértünk abba a Gyecsin fölötti kisvároskába, ahol pincérként dolgoztam, Líza azt akarta, hogy gyerekünk legyen. De ez az egész nem volt nekem való. Én igazi szláv módjára hangulatember voltam, aki a pillanat sugallatára mindenre képes. De mikor Líza azt mondta, hogy készüljek fel, pont úgy éreztem magam, mint mikor az a birodalmi doktor a Nürnbergi törvények alapján fölkért, hogy hozzak neki azon a darab fehér papíroson egy kis ondót. Szóval pont így éreztem magam, mikor Líza azt mondta, hogy most készüljek fel, mert aznap este olyan állapotban van, hogy megfoganhat méhében az új ember, az új Európa megalapítója, mivel már egy hete csak Wagnert, a Lohengrint meg a Siegfriedet hallgatta hanglemezről. Líza már választott, és ha fiú lesz, Siegfriednek fogják hívni. Siegfried Dittiének. Egész héten eljárt és nézte a jeleneteket a domborműveken, árkádsorokon és oszlopokon, ott áldogált alkonyatkor, amikor a kék égboltra kirajzolódtak a német királyok és császárok, a germán héroszok és félistenek alakjai, miközben én azon törtem a fejem, hogy miként díszítem föl megint virágokkal az egész hasát. Hogy először csak játszani fogunk, mint a gyerekek, és Líza aznap este hosszú tógában jelent meg. Tekintetében nyoma sem volt a szerelemnek, viszont tele volt kötelességtudattal, meg azzal az ő vérükkel és becsületükkel. Oda nyújtotta a kezét, s hebegett valamit németül, és az égre emelte tekintetét, mintha onnan, erről a plafonról, ezen a plafonon át bennünket nézne az összes germán mennylakó, az összes Nibelung, sőt, maga Wagner is, akit Líza megidézett, hogy segítsen neki úgy teherbe esni, ahogyan azt ő szeretné. Az új germán becsület jegyében, hogy méhében fogadjon meg kegyelemben egy új ember, új élete, aki megteremti az új vér, az új gondolat, az új becsület, új rendjét, amiben aztán élni fog. És ahogy mindezt hallottam, hát éreztem, hogyan száll el belőle minden, ami a férfit férfivá teszi. Így aztán csak feküdtem, és bámultam a mennyezetet, és az elveszett paradicsomról álmodoztam, hogy milyen szép is volt minden a házasságom előtt, hogy úgy éltem akkor a nőkkel, mint valami keverékkutya. Most pedig olyan feladat előtt állok, mint amikor a fajtiszta kant összehozzák a fajtiszta szukával.
már pedig tudtam én, meg láttam is, hogy micsoda kínlódás az, hogy a tenyésztőknek hosszú napokig várniuk kell az alkalmas pillanatra, hogy egyszer egy tenyésztő az ország másik végéből utazott hozzánk egy szukával, de dolga végezetlenül távozott, mert a díjnyertes foxinak nem kellett a nőstény. Mikor aztán másodszor is eljött, a szukát rá kellett fektetni az istállóban egy puttonyra, és a hölgynek kesztyűs kézzel kellett bevezetni a kutya nemi szervét a szukába, és a foxinak úgy kellett teherbe ejteni azt a nőstény, hogy a feje fölött suhogott a korbács, és tette ezt pont olyan lelkesedéssel, mint ahogy az a fajszuka odatta magát minden jöttment korcsnak. Vagy pedig a főtörzs úrnak volt egy Bernáthegyie, amelyiket egész délután nem tudott összeismertetni a Szumavából hozott szukával, mert a nőstény nagyobb volt ő nála. Végül azután Marcin mérnök kivitte a kutyákat a kertbe, ásott a lejtőbe egy mélyedést, egy óra hosszáig rendezgették a telepet a Bernáthegyi esküvőhöz, mire este felé, miután teljesen kifulladva az utolsó simításokat is elvégezték a lejtőn, végre megtörtént a dolog, a kanta kiásott lépcsőre állították, és mivel pont egy lépcsőnyivel volt kisebb a szukánál, a különbség kiegyenlítődött, és így kerülhetett sor az egyesülésre, de csak úgy muszájból, kényszeredetten. Holott a természetrendje szerint a farkaskutya kanna nagy kedvel hágja meg a tacskó szukát, vagy az írszetter a tenyész pincsi szukát. És így voltam ezzel én is. És valóra vált az elképzelhetetlen. Egy hónapig injekciókra kellett járnom. Erősítő injekciókat kaptam, mindig egy egész sorozatot. Olyan tompa volt a tű, mint a szög. Azt döfték a fenekembe, hogy megerősítsék a pszichémet. És mikor már túl voltam 10 ilyen sorozaton, egy éjszaka sikerült előírásosan teherbe ejtenem Lizát. És megfogantam magzat, s most Lizának kellett erősítő injekciókra járnia, mert féltek a doktorok, hogy nem hordja ki azt az új embert, hogy elvetél. Így aztán semmi sem maradt a szerelmünkből, és az a mi nemzeti szocialista közösülésünk is csak valamiféle tógában végrehajtott aktussá vált. Liza meg sem érintette férfiasságomat, én meg csak meghágtam az új Európa regulái és előírásai szerint, és ez nem tett jót nekem. De az a gyerek úgyis csupa tudomány meg kémia volt, de főként injekció. Liza feneke olyan volt az injekcióktól, mintha szegekkel szurkálták volna össze. Úgyhogy inkább a sebek gyógyításával voltunk elfoglalva. Főleg az én nedvedző sebeimmel, amelyeket azért ejtettek rajtam, hogy egy szép új gyermeket tudjak nemzeni. És ez időtájt kellemetlen dolog esett meg velem. Már többször észrevettem, hogy a tanteremből, ahol a régi germánok dicső múltjáról szoktak előadásokat tartani, most orosz órák fosztányai hallatszottak ki. A katonák még itt is, ahol tenyész kötelezettségüknek tettek eleget, és szép szőkelányokat termékenyítettek meg, ráadásképp oroszul is tanultak. A féle alapmondatokat. Úgyhogy megkérdezett egyszer a parancsnok, mit szólok én mindehhez, mert épp az orosz órát hallgattam az ablak alatt, és én azt mondtam, minden jel szerint háború készül az oroszokkal. És ő üvölteni kezdett, hogy ez a közvélemény izgatása, mire én azt mondtam, hogy kettőnkön kívül nincs itt senki. De ő tovább üvöltözött, hogy az oroszokkal szerződést kötöttünk, és hogy ez izgatás, rémhírterjesztés. És én csak akkor vettem észre, hogy ez ugyanaz a tiszt, aki Liza tanúja volt az esküvőn, és hogy ő volt az, aki nemcsak, hogy nem fogott velem kezet, de még csak nem is gratulált. Hogy előttem ő is pályázott Liza kezére, ám én egyszerűen leköröztem. És most itt volt az alkalmas pillanat, hogy kitöltse rajtam a dühét. És feljelentett. És én kisvártatva ott álltam ennek a kisvárosnak, ahol az új Európát fejlesztették, ennek a városnak a parancsnok előtt. És amikor a parancsnok már kiüvöltötte magát, hogy ez hülyeség, egyszerre csak riadót fújtak a táborban, és a parancsnok, amikor fölvette a kagylót, hát elsápadt. És igen, kitört a háború, ahogy én azt előre láttam, és a parancsnok immár a folyosón megkérdezte, hogyan találtam ki ezt előre. Én meg csak szerényen annyit mondtam, hogy nekem az abesszin császár is vendégem volt. És egy napra rá fiam született. Liza Siegfriednek kereszteltette, ahogyan azt az árkádokon látta és Wagner zenéjében hallotta, melyből ihletet merített a fiacskánkhoz. Nekem mégis fölmondtak, és meghagyták, hogy szabadságom letelte után a cseh paradicsomban a kiskosár étteremben kell fölvennem a munkát.
A sziklák mélyén, mint egy kis kosárban, úgy lapult meg az a szálloda és étterem, reggeli ködökbe burkolózva, kristály tiszta levegőtől körülvéve. Ez a szálló is szerelmeseknek volt fönntartva, párocskáknak, akik álmodozva sétáltak a sziklák és kilátók alatt, hogy aztán kéz a kézben, vagy egymásba karolva térjenek vissza ebédre, vacsorára. Vendégeink minden mozdulata fölszabadult és nyugodt volt. Mert bár a kiskosár is a Heereswaffe és az SS-Waffe számára volt fönntartva, azokat a tiszteket küldték ide, akiket a keleti frontra vezényeltek, s még mielőtt kimentek volna, itt találkoztak utoljára feleségükkel, kedvesükkel. Itt mégis minden egészen más volt, mint abban a kisvárosban, ahol az új fajt tenyésztették, ahová úgy érkeztek a katonák, mint holmi tenyészcsődörök, vagy fajtiszta kanok, hogy aznap este, de legkésőbb két napon belül germán ondójukkal tudományosan teherbe ejtsenek egy német nőstényt. De a kiskosárban minden egészen más volt, kedvemre való. Itt nem a vidámság uralkodott, hanem a melankólikus szomorúság, álmodozás, amit katonaembertől sosem vártam volna. Szinte minden vendégünk olyan volt, mint egy költő, mielőtt nekifog a versírásnak. De ez nem azért volt, mintha valóban ilyenek lettek volna. Mert biztosan ugyanolyan ripőkök, pimaszok és pökhendiek voltak, mint a franciák felett aratott győzelemtől megrészegült többi német. Még akkor is, ha a Großdeutschland hadosztályok tisztjeinek egy harmada esett el ebben a gal hadjáratban. Ezek a tisztek itt egészen más út, más küldetés, más harc előtt álltak. Mert egészen más tészta az, ha novemberben már Moszkva alatt álló, ám tovább nyomolni nem tudó frontra megy az ember, ahol a hadsereg széltében terjeszkedett, egészen Voronyezsig és tovább a Kaukázus felé, meg aztán a távolság és a frontról, de főleg a front mögül érkező hírek, ahol a partizánok annyira kellemetlenné tették a frontra vivő utat, hogy a front már tulajdonképpen ott volt a hátországban. Ahogy a Liza mesélte, mikor hazalátogatott a frontról, és korán sem volt elragadtatva az oroszok elleni harctól. Hozott nekem egy picike kis bőröndöt is. A leghalványabb sejtelmem sem volt, milyen értéket képvisel a tartalma. A kis bőrönd telisteli volt bélyegekkel. Biztosan úgy találta, gondoltam, de Liza már Lengyelországban és Franciaországban is csak bélyegek után kutatott a zsidók lakásaiban. És Varsóban a deportált zsidók ellenőrzésekor zsákmányolta ezeket a bélyegeket, melyekről azt mondta, hogy a háború után olyan értékesek lesznek, hogy ott és olyan szállodát vehetünk majd rajta, amilyent csak akarunk. Hanem az én kisfiam, aki itt maradt velem, fura egy gyerek volt. Egyetlen vonása sem emlékeztetett rám vagy Lizára, de még arra sem, amit az a valhallai környezet ígért, sőt, még Wagner zenéje sem hagyott nyomot rajta. Ellenkezőleg. Ijedős kisgyerek volt, akire már 3 hónapos korában rájött a nyavajatörés. És én a legkülönbözőbb német lakta vidékekről érkezett vendégeknek szolgáltam föl, megismertem, és azután halálos biztonsággal eltaláltam, hogy melyikük pomerániai, melyikük bajor, és hogy ki érkezett a Rajna vidékéről. Pontosan meg tudtam különböztetni a tenger mellől jöttet, az ország belsejéből való katonától, a parasztot, a munkástól. Ez volt az én egyetlen szórakozásom. Reggeltől estéig, késő éjszakáig szolgáltam, pihenő nélkül, szabad nap nélkül, mert már nem tudtam mással mulattatni magam, mint azzal, hogy találgattam, mit rendel a vendég, és honnan érkezett. Nem csak a férfiakat satszolgattam meg így, de a nőket is, akik szintén titkos küldetéssel jöttek ide. De ez a küldetés a szomorúság és a félelem volt, meg valamiféle ünnepélyes szorongás. Későbbi életem során soha többé nem láttam ilyen gyöngéd és figyelmes házastársakat, meg szerelmes párokat, akiknek ennyi szorongás és gyöngédség volt a szemükben. Olyan volt ez, mint mikor otthon a lányok azt énekelték, hogy miért hullik könnyetek ti fekete szemek, vagy azt, hogy felzúgnak a hegyek, meg ilyeneket. A kiskosár környékén akármilyen volt is az idő, párok sétáltak, fiatal, egyenruhás tisztek, fiatal nőkkel, csendben, egymásba feledkezve, és én, aki pincére voltam az Abesszin császárnak, ilyet még sosem láttam.
s elképzelni sem tudtam volna. S csak később jöttem rá a dolog nyitjára, hogy a lehetőség, hogy ez a két ember sosem látja viszont egymást, hogy ez a lehetőség tette széppé ezeket az embereket. Hogy ez volt az az új ember, nem pedig a győzedelmes, nagyhangú és gőgös, épp ellenkezőleg. Ez az alázatos, merengő ember, egy rémült állatka szép szemével. És én is megtanultam ezeknek a szerelmes pároknak, mert a közelgő frontszolgálat itt a házastársakat is újra szerelmesekké változtatta. Szóval megtanultam az ő szemükkel nézni a tájat, a virágot az asztalon, a játszadozó gyerekeket. Megtanultam, hogy minden óra oltári szentség. Mert a frontra való indulást megelőző napon és éjjelen a szerelmesek már nem aludtak, nem mintha az ágyban lettek volna. Volt itt valami, ami az ágynál is több volt. A szemek és a két ember kapcsolata, amit jóformán egész pincér életem alatt nem tapasztaltam ilyen erővel, mint ahogyan itt láttam és megéltem. És bár pincér voltam, sőt, néha főúr is, tulajdonképpen úgy éreztem itt magam, mint egy nagy színházban vagy moziban, mintha valami szerelmes darabot, filmet néznék. És arra is rájöttem, hogy két ember között a legemberibb kapcsolat a csönd. Egy csendes óra, végül csak negyed óra, és az utolsó pár perc szaga. Mikor előáll a kocsi, olykor katonai bricska, máskor autó, és a két csendes ember föláll, hosszan nézi egymást. Egy utolsó sóhaj, egy utolsó csók, és a bricskában felágaskodik a tiszt alakja, aztán leül, a kocsi elindul fölfelé a hegynek, az utolsó visszafordulás, kendő lobogtatás, és amikor a kocsi vagy autó lassan eltűnik a hegy mögött, mint a lemenő nap, és már semmi sem történik, a kiskosár bejárata előtt ott áll egy nő, egy német asszony, egy könnyes szemű ember, és még mindig integet a kezével, melyből kihullott a kendő, hogy aztán sarkon forduljon, és görcsösen zokogva felrohanjon a lépcsőn a kis szobába, s ott, mint az apáca, aki férfit látott a kolostorban, arccal az ágyra veti magát, beletemetkezik a párnába, és sokáig rázza az erőt adó sírás. Aztán másnap ezek a szerelmes nők kivörösödött szemmel indultak a vonathoz, és ugyanaz a kocsi, bricska vagy autó újabb szerelmes párokat hozott mind a négy égtáj felől, az összes falusi és városi helyőrségből, hogy a frontra való indulás előtt még egyszer, utoljára együtt lehessenek, mert a hadsereg gyors előre nyomulása ellenére a frontról érkező hírek olyan rosszak voltak, hogy Líza egyre gondterheltebb lett ettől a Blitzkriegtől. És kijelentette, hogy ő itt már nem bírja tovább, hogy elviszi Siegfriedet Hebbe az Amsterdam városához címzett fogadóba, és hogy kimegy a frontra, ott biztosan összeszedi magát. És így vált ismét a hihetetlen valósággá. Ekkor már nem a kiskosárban voltam, egy éve, hogy utoljára láttam, én is ugyanúgy búcsúzkodtam, én is ugyanúgy integettem, míg a kocsi el nem tűnt a domb mögött, én is sírtam, és aztán vonattal új munkahelyemre utaztam. Azokat a ritka bélyegeket egy közönséges bőröntkében vittem az ennivalómmal együtt, egy kis vulkánfíber kofferben, véletlenül találtam, valaki kidobhatta, mert amint megnéztem a katalógusban néhány bélyeg értékét, rögves tudtam, hogy nem kell többé 100 koronásokkal beborítanom szobámat, hogy ha tapétaként használnám is a bankókat, ha a plafont, az előszobát, a vécét meg a konyhát is 100-asokkal ragasztanám tele, ha az egész lakás zöld 100 koronás csempékkel lenne is burkolva, mindez nem tenné ki azt az összeget, amit ezekért a bélyegekért egyszer majd bezsebelhetek. A Zumstein szerint csak ezért a négy bélyegért annyit kapnék, hogy milliómos lennék. Így aztán arra gondoltam, hogy egyszer majd hazamegyek. A németek már elveszítették ezt a háborút, úgyhogy egy-kettőre véget ér. Mert amint belépett valahova egy magasrangú tiszt, arcáról leolvastam az egész helyzetet. Ezek a tiszti ábrázatok voltak az én újságjaim, az én harctéri jelentéseim.
Hiába illesztettek volna szemükre csillogó monoklit, akkor is tudtam volna, hiába tettek volna fel fekete szemüveget, akkor is világosan láttam volna, milyen véget ér a háború. Ha fekete kámzsát húznak a fejükre, ha fekete állarcba bújnak, a tábornoki járásukból, viselkedésükből, tartásukból kitaláltam volna, milyen is a helyzet a harctéren. És ahogy fölalá jártam a peronon, egyszerre csak a tükörbe pillantottam, és ahogy végigmértem magam, a tükörből egy idegen ember nézett vissza rám. Ugyanolyan idegen, mint azok a különféle vidékről összesereglett, mindenféle foglalkozású és kesztelésű, ilyen-olyan betegséggel megvert németek, akiket én, mivel az Abeszin császárpincére voltam, és mivel kijártam Skrivánek főúriskoláját, aki viszont az angol királynak szolgált fel, azonosítani tudtam. És most elnéztem magam, és ezzel az átható pillantással pontosan olyannak láttam önmagamat, amilyennek azelőtt soha. Láttam magam, mint szokoltagot, aki, miközben cseh hazafiakat végeztek ki, náci doktorral vizsgáltatta magát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy egy német tornatanárnővel közösüljön. És miközben a németek hadat üzentek az oroszoknak, nekem lagzim volt, és a Die Reichen dicht geschlossen-t énekeltem. És miközben az otthoniak nélkülöznek és szenvednek, nekem jól megy a sorom a német szállókban és panziókban, ahol a német hadsereget meg az SS-Waffét szolgálom, és ha majd véget ér a háború, sosem térhetek vissza Prágába. Nem is azt láttam, hogy engem akasztanak, hanem hogy én kötöm fel magamat az első lámpavasra. Láttam, ahogy saját magamnak a legjobb esetben is 10 évet adok, ha nem többet. És így álltam ott a kora reggeli néptelen pályaudvaron, és úgy néztem magam, mint ahogy a vendéget szoktam, mikor szembe jön velem, majd távolodik. Csak hogy én, aki az Abeszin császárnak szolgáltam fel, igazságra is ítéltettem, és amiként kíváncsian gyönyörködtem idegenek szenvedéseiben és titkaiban, úgy most pontosan ugyanazzal a módszerrel fürkésztem magamat. És rosszul vagyok a látottaktól. Különösen attól az álmomtól, hogy milliómossá váljak, és hogy megmutassam Prágának és azoknak a szállodatulajdonosoknak, hogy én is egy vagyok közülük, és nem is akárki, hanem talán ő náluk is több vagyok, és hogy csak is én tőlem függ, mit csinálok most. Hogy hazatérhessek és megvehessem a leges, legnagyobb szállodát, és egyenlő lehessek, mint Schröbeck, mint Brandeis úrral, ezekkel a szokoltagokkal, akik keresztül néztek én rajtam, és akikkel csak az erő pozíciójából lehet tárgyalni, csak is a kis bőröndöm pozíciójából. Mert ha csak 4 bélyeget adok el azok közül, amiket Liza Varsóban vagy Lembergben zsákmányolt, egy szállodát vehetek rajtuk. Hotel Dittie. Vagy Ausztriában, esetleg Svájcban vegyek valamit? Tanakodtam tükörképemmel, és mögöttem halkan befutott egy gyors vonat, egy tábori kórház szerelvény a frontról. És mikor megállt, a tükörben lehúzott vászonredőnyöket láttam, és ekkor az egyik redőny megmozdult, a zsinórt tartó kéz fölengedte, és az ágyon egy hálóinges nő feküdt. Akkorát ásított, hogy majd kifordult az állkapcsa. A szemét dörzsölgette, és mikor kidörzsölte belőle az álmot, hunyorogva nézte, miféle állomáson állt meg a vonat. És én csak néztem a nőt, és ő is engem nézett, és Liza volt az, a feleségem. Láttam, hogyan pattam föl, hogyan suhan végig a szakaszokon, és aztán úgy, ahogy volt, kirohant, és mire észbe kapta, már a nyakamban lógott, és úgy csókolt, mint lánykorában. És én, aki az Abeszin császárnak is felszolgáltam, rögvest láttam, hogy megváltozott. Mint ahogy a mások voltak azok a tisztek is, akik hazalátogattak a frontról, és egy kellemes hetet töltöttek el a feleségükkel vagy kedvesükkel a kis kosárban. Alig, hanem Liza is hihetetlen dolgokat látott és élt át, amelyek valóra váltak. És most újra a tornatanárnő volt. Egy egész katonai transport nyomorékot kísért oda, ahová én is készültem, Komutovba, a tóparti tábori kórházba. És én csak felszálltam azzal a kis bőröndel, és aztán elindult a vonat, és én bementem Liza kupéjába, és mikor a behúzott függöny a bezárt ajtó mögött vetkőztetni kezdtem, úgy reszketett, mint lánykorában. Mert a háború úgy látszik szabaddá, alázatossá tette.
aztán viszonzásul ő vetkőztetett le engem, és mezítelenül feküdtünk egymás karjaiban, és Liza hagyta, hogy a mozgó, érintkező és rugózó ütközők ritmusában csókolgassam a hasát mindenit. És a Homutovi pályaudvaron már ott vártak a mentőautók és kocsik és autóbuszok, amolyan 6 gumiabroncson mozgó kórházak, és én nem fogadtam szót Lizának, és megálltam a kiürített peron végén. Csak azért ültek meg ott engem, mert Lizával szálltam ki. Liza a jelentést tett az állomásparancsnoknak, és utána kirakották azt, amit ez a vonat a frontról szállított. Egy szerelvényre való friss, transportképes nyomorékot, mindazokat, akik nem tudtak járni, mert egyik vagy mindkét lábukat amputálták. És ezeket a katonákat felrakták a teherautókra és szállítójárművekre, egy tele peronnyi nyomorékot. És ahogy elnéztem őket, bár nem ismertem fel senkit, tudva tudtam, hogy ezek a katonák ugyanazok, akikkel ott fedeztettek abban a Gyecsin fölötti kisvároskában, akik ott búcsúzkodtak a kiskosárban. És hogy ez itt a komédiájuk, színházok, filmjük utolsó jelenete. Én pedig az első transporttal elindultam oda, ahová kirendeltek, a katonai kórház kantinjába. Ölemben a kis vulkánfiber bőröndel, míg a nagy bőrkoffert földobtam a csomagtartóba a katonai zsákok és batyuk közé. Aznap csak körüljártam a vidéket meg a tábort, mely egy domb tövében húzódott meg, amolyan cseresznyi és medgyes, gyümölcsös végén, mely lenyúlt a sóstóig. Ez a tó most a Genezáreti tóra, vagy a Szent Ganges folyóra emlékeztetett, mert a hosszú mólókon ápolók hordták ki az amputált, rothadó, sebű nyomorékokat a vízbe, melyben már egyetlen egy rovar, egyetlen egy halacska sem élt, minden, de minden kipusztult ebből a vízből, és már soha, amíg csak víz fakad ebben a Timföld bányában, nem lesz itt semmi élet. Szóval itt... Ebben a vízben heverésztek a nyomorékok, a gyógyuló félben lévők lassan úsztak, hiányzott az egyik lábuk, vagy mind a kettő térdből, volt, akinek semmi sem maradt a lábából, csak a törzse úszott, és mint a béka úgy mozgatta a karját a vízben, a kék tóból csak a feje látszott, olyanok voltak így, mint azokban a Gyecsiny fölötti medencékben a jóképű fes férfiak. De amikor leúzták az adagjukat, amikor eltöltötték a vízben az orvos megszabta időt, akkor a karjuk segítségével emelkedtek ki a vízből, és úgy másztak a partra, mint a teknős békák, és ott fekve maradtak, és várták, hogy az ápolók fürdőköpenyekbe és meleg takaróba bugyolálják őket, és a több száz testet egymás után kihordják a sugarasan benyúló mólókról a fő platóra, az étterem elé, ahol egy hölgy zenekar játszott, és ahol az ételt szolgálták föl. Engem legjobban a gerinclövésesek osztálya indított meg, azok a katonák, akik maguk után húzták egész altestüket. Úgy néztek ki szárazon, meg a vízben is, mint a sellők. Aztán ott voltak azok, akik mindkét lábukat elvesztették. Olyan kicsi volt a törzsük, hogy olybá tűnt, mintha a fejük egyenesen a lábukból nőtt volna ki. Az ilyenek azonban szívesen pingpongoztak. Összecsukható, krómozott tolókocsijuk volt, és olyan fürgén mozogtak vele, hogy még focizni is tudtak. Csak hogy láb helyette a kezüket használták. És egyáltalán, amint egy kicsit összeszedték magukat, ezek a féllábúak, félkarúak és égett fejűek hatalmas kedvel vetették magukat az életbe. Sötétedésig fociztak, pingpongoztak és kézilabdáztak. Egy kis trombitával hívtam őket, amolyan takarodóval tereltem össze a társaságot a vacsorához. És ahogy befutottak a kocsiaikon, vagy odavonszolták magukat a mankóikkal, majd kicsattantak az egészségtől, mert az osztály, ahol felszolgáltam, az már az úgynevezett rehabilitációs osztály volt. Még a többi három osztályon az orvosok a frontról jött sebesülteket műtétekkel, majd elektromos hullámmal és iontoforézissel állították talpra, és ezektől a nyomorékoktól néha fordított látomásaim támadtak. Amiként állandóan láttam elvesztett végtagjaikat, úgy az is megesett, hogy a hiányzó végtagokat láttam, de a meglévőket nem. Úgyhogy megrémültem, mi is az, amit voltaképpen látok. Ilyenkor a homlokomra bögtem, és így szóltam magamhoz. Miért látsz te így? Mert pincére lehettél az abeszin császárnak, mert az a Skrivanek úr tanított, aki az angol királynak is felszolgált.
Hetente egyszer Lizával meglátogattuk fiacskánkat a Hebi Amsterdam városához címzett fogadóban. Liza most visszatért az úszáshoz, és elemében volt, állandóan ott hasította a vizet a tóban, és az úszástól olyan feszes és szép volt, mint egy bronzszobor. Alig bírtam kivárni, hogy együtt lehessünk. Liza mezítelenül járt a szobában. Behúztuk a függönyöket, és egyáltalán Liza teljesen megváltozott. Vett egy könyvet, amit a birodalom egyik sportolója, valami Fouré vagy Fouqué írt, és abban a könyvben a mezítelen test kultuszáról volt szó, és mivel Lizának szép teste volt, nudistává lett, anélkül, hogy csatlakozott volna hozzájuk. Reggelenként egy szál szoknyában hozta be nekem a kávét, néha mezítelenül is, és ahogy rám nézett, elégedetten bólintott és mosolygott, mert a szememen látta, hogy tetszik nekem, hogy tehát szép. De a fiacskánkkal, azzal a Siegfrieddel kínszenvedés volt az élet. Mindent, ami a keze ügyébe került, elhajított. Míg aztán egyszer, amint az Amsterdam szálló padlóján mászott, talált egy kalapácsot. És a nagypapa viccből egy szöget is adott neki, a kisfiú fogta azt a szöget, és egyetlen kalapács ütéssel beverte a padlóba. És attól fogva ez a kisfiú, míg a többiek csörgővel, mackóval játszottak, míg más gyerekek már futkároztak, ez a Siegfried a padlón csúszott, mászott, és addig üvöltött, míg kalapácsot nem kapott, és szöget, amit úgy vert be a padlóba, hogy öröm volt nézni. És miközben a többi gyerek már csacsogott, a mi fiacskánk még azt sem mondta, hogy mama, csak a kalapács meg a szög kellett neki, és amíg ébren volt, az Amsterdam városához címzett fogadó remegett a kalapács ütésektől, és a padlót a bevert szögek feje borította, és Siegfried jobb karja a kalapálástól olyan fejlett volt, hogy izmossága már messziről föltűnt. És valahányszor meglátogattuk, én mindig kiborultam. Mellesleg a kisfiunk sem engem, sem az anyját nem ismerte fel. Semmi sem érdekelte, csak az, amit végül mindig a kezébe nyomtak, a kalapács meg a szögek. De szöget csak utalványra, jegyre vagy feketén lehetett kapni. Ahol csak lehetett, szögeket hajkuráztam, és a fiacskám a 6 centis szögeket egyetlen csapással a padróba verte, és én minden ilyen csapás után a fejemhez kaptam, mert már a születésekor láttam ezen a gyereken, ezen a vendégen, aki a fiam volt, hogy kretén, és kretén is marad, és hogy mikor a vele egyidős gyerekek majd iskolába mennek, Siegfried akkor kezd el járni, mikor a többiek kikerülnek az iskolából, addigra tanul meg Siegfried úgy, ahogy olvasni. Mikor a többiek családot alapítanak, akkor kezd Siegfried megismerkedni az órával, és felhozza az újságot, és otthon marad, mert haszna vehetetlen lesz. Legfeljebb a szög beveréséhez ért majd. Így tekintettem tehát az én fiacskámra, és minden látogatáskor újabb, szögekkel keresztül kasul kivert szobát láttam. Megítélésem továbbra is helyesnek bizonyult, mert nem úgy néztem arra a gyerekre, mint a saját fiamra, hanem mint egy vendégre. Ám ez a parkettába ütött szögektől megszállott fiúcska, ez nem volt olyan egyszerű eset. A padlóba kalapált szegek egészen más értelmet nyertek, mert míg a légriadóra mindenki az óvóhelyre rohant, Siegfried örült és felragyogott az arca, míg a többi gyereknek tele lett a nadrágja, Siegfried csak tapsikolt és nevetett, és egyszerre úgy megszépült, mintha elhagyta volna a nyavajatörés, mintha agykérgéről leesett volna a hájog. És miközben hullottak a bombák, Siegfried egyik szöget verte a másik után egy deszkába, amit levittek neki a pincébe, és szinte nyerített a nevetéstől. És én, aki felszolgáltam az abesszin császárnak, örvendeztem, hogy jól lehet a fiacskám hülye, annyira azért mégsem az, hogy megjósolhatná az összes német város jövendőjét, mert én tudva tudtam ezekről a városokról, hogy mind úgy végzi, ahogyan a szálloda szobáinak a padlója. Vettem 3 kiló szöget, és Siegfried délelőtt kiverte velük a konyha padlóját, és délután, miközben ő a szobában csapkodta tovább a szögek fejét, én kín keservel húzigáltam a konyha padlóból a délelőtt beverteket. És titokban örültem, hogy Teddermarsal szőnyeg bombázásai ugyanígy verik a földbe a bombákat. Pontos terv szerint, mert az én fiacskám is hajszál egyenesen, majd derékszögben verte a szögeket a padlóba. Újra győzedelmeskedett a szláv vér,
és én büszke voltam a fiamra, mert beszélni ugyan még nem beszélt, de járni már tudott. Igaz, hogy erős kezében mindig ott volt a kalap.

0: Kultúra.
1: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar-díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar-díjazosztó Filmakadémia és a kamara tagjai között.
2: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Sztipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotó művészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
0: Tudomány.
2: Késő középkori minden bizonnyal a 14. században készült nehéz lovassági kardot találtak Kengyel határában civil lakosok, közölte a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, hangsúlyozva rendkívül ritka leletről van szó. Kertész Robert elmondta, az egyenes kétélű vaskard földmunkák alkalmával egy mezőgazdasági művelés alatt álló területről került elő. A kard pengéjének hegyen letört, jelenlegi hossza 615 mm, eredetileg azonban meghaladhatta a 900 mm-t, tájékoztatott. A penge és a markolat közötti egyenes keresztvas teljes épségben megmaradt, a markolathoz és az annak végén található 8-szögű markolatgombhoz hasonlóan, mondta a régész az 1,3 kg-os fegyverről, számol be a 24.hu.
1: Hatalmas gázfelhő szágult a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a Föld gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a éppen most kezdődő Héttérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Boom! MCK! Right away! Read him up! Do unto others as you would like others do unto you, seen? Boom!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterétő című műsor, V-ügynökkel és velem Ferivel, és hamarosan megérkezik majd hozzánk Kittike is, gondolom a kutyával együtt, és akkor így teljes lesz a stáb, egészen 10 óráig, illetve pontosabban 9 óra 55 percig tart a Hétterétő mostantól kezdve, és 8 óra 5 perckor kezdődik majd mindig, ezáltal biztosítva a Hétterétő testén kívül a Tilos Rádió híreit, amit egy úgynevezett robot hírek fog majd keretbe foglalni.
1: Szerintem azt figyelted meg, hogy így egyre fogy az időnk.
0: Hát ez így, ez
1: innen egy 20 perc, innen egy 5 perc, onnan egy fél óra, aztán végén itt ülünk majd egy 50 perces műsorra.
0: De hogy is, de mi nem veszítettünk el időt, amit mi veszítettünk, azt önmagunk adtuk oda, és most is. Hogyha úgy érted.
1: Most nem azt mondtam, hogy veszteség, szia, hanem hogy fogy.
0: Szia, Kittike! Fogy az időnk, mert egyre idősebbek leszünk, és minden lélegzetvétellel egy kicsit meghalunk.
1: Igen.
0: Sajnos, ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Próbáljam visszatartani a lélegzetemet?
0: Ne.

0: ne. Én legutóbb megnevesített orromat dugtam egy konnektorba, viccelek. Nem, Woody Allen akart egyszer úgy öngyilkos lenni, hogy... Woody Allen írta egyszer, hogy úgy akart öngyilkos lenni, talán a Szendvics feltalálása című könyvében írt erről, hogy a megnedvesített orrát egy konnektorba próbálta dugni, később visszafojtotta a lélegzetét, majd magára rántott egy frigidert, de ez csak viccből mondta.
1: Meg valakit elütött egy olyan kombájn, ami fehér répákat szállított, nem? Ez ugyanabban a könyvben van.
0: Igen, és neked adtam kölcsön a Szendvics feltalálását?
1: Nem.
0: Nézzél rám is úgy mondjuk.
1: Nekem teljesen originális jogom van meg. Örököltem mondjuk.
0: Budi jelentő?
1: Dehogy is. Nem, csak elhoztam otthonról.
0: Jó van. Szia, Kifike!
2: Sziasztok!
0: Hogy képzeljétek el, itt az Üllői úton történések sorozatai vannak. Emlékeztek a két lengyel lányra?
1: Igen, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek.
0: Bezárt a szendvicsesük. Így tudok most már mindent. Megmondom az őszintét, hogy nagyon pörgött a szendvicses, és nem csak azért, mert a két lány tényleg egy tündér volt, és úgy megtanultak magyarul, hogy némi szexi szláv akcentus jellemezte őket, de tényleg nagyon jók voltak a szendvicseik, minden nagyon pörgött, valami End Go volt a nevük, azt nem tudom, hogy mi. Valamilyen. De ugye egy olyan ilyesmi volt?
1: Lehet. Nem, vagy. Várjál csak.
0: Az a lényeg, hogy teljes koncepcióval dolgoztak, még a kis csomagolópapír is meg volt, krakói kolbászos krém, amit ember akar, saját sütötték a kenyerüket.
1: Céklásfetás szendvics a legjobb a világon.
0: Volt.
1: És amely mindig néztem, hogy valaki más eszik onnan a szendvicset, és azt ezek olyan egyszerű kis semmi szendvicsek, így nem, ez nekem így nem pálya. És egyszer megkóstoltam, és akárhányszor elmentem az üzlet előtt, mindig olyan szendvicset akartam menni.
0: Na, és ennek most vége, mert a lányok családi okok miatt hazaköltöztek Lengyelországba. Veszteségeink most még felmérhetetlenek. És ezzel egy időben két hétre bezárta a NAV a pékséget itt a szomszédságukban.
1: Onnan eszem a perecet.
0: Mert letelt a két hét.
1: Igen.
0: Akkor ez egyébként tájékoztatás, hogy letelt a két hétes NAV vesztegzár a pékségben, de ami még jobban megsújtotta kis közösségünket innentől teljesen a Rádiai utcáig, közösségünket az Üllői út környékén.
1: Hogy
0: az égközi non-stop nem non-stop többet. Sajnos, mert hogy egyszerűen a kereszténydemokraták nyomását nem bírta tovább a Petiék, és végül megtörtek, és bezárnak 11 órakor. De, hogy jó hírem legyen, a Petiék, az égközi non-stoposok átveszik a szendvicsest. Az mennyire kemény.
1: De...
2: Jó szendvicset majd beszélnek lengyel akcentussal.
1: Nem lesz az anyja, attól
0: jó,
1: függ.
0: Nem tudom, de aki ott volt az égköziben, a dekoratív, magasabb hölgy, vele beszéltem, és ő mondta, saját készítésű, nagyon komoly szendvicsek lesznek, azt a rendületet viszik tovább, mert pörgött a bol.
1: Jaj, nem hiszem el egy kicsit most, de aztán lehet, hogy megint ugyanúgy a szkeptikus voltam a lengyel lányok szendvicsével kapcsolatban, lehet, hogy most megint rám cáfol majd a gyakorlat.
0: De hogy pörög itt az Üllői, nem?
1: Az lehet, hogy az Üllői pörög, de bizonyos körülmények folytán én most hajnalban jöttem hazafele, és próbáltunk valami ételt szerezni, és te nem hiszed el, hétfő hajnalban megdögölhetsz a fővárosban.
0: Mert a vasárnap folytatása.
1: Nem, hogy meleg ételt nem kapsz, de hideget se, semmit, abszolút nulla. Rettenetes, autóztam vagy 30 percet a városban, és még az az ilyen Roni non-stop, ami egyébként tényleg non-stop, nem nagyon láttam, de tudom, de hogy már van olyan bejáratot, ahol szoktam járni, és ami nyitva szokott lenni, még az is zárva volt. Mi van, a hétfő az ilyen különlegesen párja nap?
2: A vasárnap éjszaka igazából,
0: persze.
2: Igen.
0: És azt képzeljétek el, hogy tegnap meg fent voltam az Albert Swingeréknél, mert végül, jó, akkor elmondom, az történt.
1: Ez nem nincsen valamilyen fanfár, vagy valami, amit így rá tudnám most nyomni effektet.
0: Az történt, hogy a Sós Nóra művésznő, emlékszelek, Eskritike, megfestette az Urban Golfer 2015 című képet, ezt ki is tettük ugye a héttérítőnek az oldalára, megosztottuk mindannyian, úgy is éltük meg a Wikivel, hogy ez, ha valami, akkor ez jól mutatja, hogy mennyire robbanásszerű a növekedés az Urban Golfban, és mennyire nagy hatása van ennek a sportágnak, beleértve a héttérítőt is. Erre ugye azért mégis Ruszti Balázs, Albert Swinger, a magyar Urban Golf szín emblematikus figurája, a Heavy Balls Urban Golf Club egykori elnöke, páholy alapító, azt gondolom tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni az ő Urban Golfer tevékenységéről. Eljött velünk a Zsós Nóra és Gyuri Márton műtermébe, ahová Vikike szervezett le egy ilyen találkozást, elsősorban ugye a kép kapcsán is, most így mondom, ahová elmentünk, tényleg királyoknak kijáró vendéglátásban volt részünk, megnézhettük a képeket, történeteket hallgattunk,
1: igen, óriási volt. Kaptunk egy annyira privát és személyes tárlatvezetést egy nem létező tárlathoz, mert hogy ez nem egy kiállítás.
0: Erre a Ruszti megvette a képet, ott a helyszínen, testvérem. Úgyhogy tegnap
1: elveszítette az eszét konkrétan a képtől.
2: Nem csodálom.
1: Megbabonázta.
0: Meg volt úgy őrülve, te. Na mindegy, és akkor megszerezte a képet, hozzáfűződő minden jogokkal. By the way. Most nem akarok.
1: Milyen jogai lehetnek ennek?
0: Hallod mindent, de úgy mondom neked, hogy olyan rakétaszerű lendületet ad az Urban Golf sportnak ez az aktus, hogy tegnap már a leleplezése volt a Rusztiéknál a képnek.
1: És itt is táncoltak izék, úttörők, meg ilyen néptáncos lányok.
0: Hát az most nem volt, de beszédet mondott Ruszti László is, illetve tényleg, ha komolyan mondom, illetve most meg fognak mindjárt incseni, gyorsan megnézem, hogy hogy mi volt? Kicsit beszéltek addig dolgokról?
1: Milyen dolgokról beszéljek fel egészen pontosan? Nem biztos, hogy mindent
0: nem,
1: tudni kell.
0: Mindjárt, mert nem tudtam, hogy pontosan így van. Hajdú Zsolt, ő az egyik festménynek volt az alkotója, így van, illetve Ruszti László, intermédia művész, testvér és apa, ő volt a másik, aki beszédet mondott,
2: és
0: illetve
2: hát jó magam.
0: Nem.
1: Miben?
2: Nekem a Ruszti Laci partnerem, közös alapítványunk.
1: Én azt hittem, hogy ebben valami szex van, ez annyira nem érdekes.
0: Jézus,
2: nem, igazából imádom ezt a partner kifejezést pont ezért, mert ez mindent jelent egyben. Nagyon jó szerintem. De nem.
1: Szóval akkor beszélj, hogy többet kitik, amíg Feri még keres valamit.
0: Na meg lehet, és akkor az van, hogy a Hajdú Zsolt, aki egy olyan képet készített, amelyiken a kombinón áll. Nem mondom el az egészet, mert szerintem nem tudnám úgy előadni, mint ahogyan ő, mert hogy egy hangfelvétel segítségével a távolból, a távoli karcagról indított el ezt a leleplezést, és miközben hallgattuk a hangfelvételt, közben nézhettük a képet, és hát tényleg olyan sztori bontakozott ki, és annyira átütő erejű volt az egész esemény, húsgolyókkal mindennel, igazi tárlat megnyitó volt az Urban Golf történetének fordulópontja, a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő pillanata volt a tegnap.
1: Ez az intermédiás alkotás, ez egyébként egy fénykép volt, vagy egy festmény? Csak hogy ennyit
0: festmény.
1: El tudjunk képzelni.
0: Mind a kettő festmény
1: és
0: volt.
1: És milyen technikával készült?
0: Szerintem a festmény ilyen, most meg fognak lincselni valószínűleg művészek, szerintem akvarell volt, de nem mernék rá megesküdni. Nem tudom, majd a Balázs esetleg elmondja ő a történetet, mert megmondom az őszintét, hogy a történet bizonyos szempontból nagyon személyes, ami kötődik ehhez a képhez, de hogy nagyon komoly magas művészetről beszélünk. És hát természetesen ott van fönt a falon a Sós Nórának az Urban Golfer 2015 című képe, amit megcsodált mindenki, és hát valóban átélhettük azt a felemelő pillanatot, melynek során a lendületeink ecsetvonásokká válnak a vásznon, és hát belépünk az Urban Golf-fal, hazai Urban Golf-fal az örökké valóságnak a korszakába.
1: Majd legalábbis az Urban Golf történelembe.
0: Hát az Urban Golf történelme, a magyar Urban Golf története, az olyszorosan fűződik a Tilos Rádióhoz, a Héttérítőhöz, a Heavy Ballshoz, a Drunken Golfhoz, a Komplett Hunderthez, és hát sorolhatnánk
1: meg itt a... Leginkább a Komplett Hunderthez.
0: Hát a Komplett Hunderthez is mi azért megcsináljuk mindig. Érted? Itt a tavaszra még többet fogunk ütni, Kitike is visszatér a Bluepoint Recovery-be, amit ő miatt hoztunk egy órával korábbra.
2: És azóta
0: mindenki 7 órára jár, 9-ig ütögetünk, hagyjad már, de hogy is. Nincs ez a télig
1: golf.
2: Nem, a télig golf, ez nem egy működő műfaj, de pont ahogy megcsapott valamelyik, most itt a hétvégén a tavasznak a szele, így el is indult bennem, hogy a jó golfozást, azt most megfolytatni kéne.
1: Aztán utána egy kis köd, meg egy kis eső, ezt el is fújta ezt a lendületet megint.
0: De volt egyébként tenap Snow Golf verseny, ezt megelőzően, de hát már a nevéből adódóan is megmondom az őszintét, hogy nekem nem megy ez a téli golf, lefagyok egyszerűen, nem tudok bemelegedni.
1: Nem embernek való ez.
0: mi azért komplet hunderként azt gondolom, hogy a perzselő naphoz vagyunk szokva, és hogy ott tudjuk ezeket a dolgokat.
1: Mi olyan körülmények között szocializálódtunk, ott tudjuk a legmagasabb fokon kiteljesíteni a tudásunkat. Így van.
2: Én egyébként a hőmérséklettel tök oké vagyok, engem csak az bánt ebbe a téli golfozásba, hogy a napközben kell csinálni, és nem lehet este. És hogy akkor az úgy
0: lehet este, mert most az Albert hozott Svájcból világítós golflabdákat, tehát lehet, és nagyon komolyan is néz ki, meg vannak furva gyárilag, illetve úgy ezek Almost Ball.
1: Almost Golf.
0: Almost Golf labdák, most Almost Ball, mint a Bacon Salonna. Szóval ezek ilyen puhább labdák, és kivették a festékanyagot belőle, és a gyártó most direkt így célirányjal készít ilyen éjszaka világító labdákat. Mm. Nagyon, nagyon jól néz ki. Egy ilyen pici horgász tüskét,
1: kapásjelzőt
0: kell beletenni, amelyik egyébként tényleg ilyen fillérekért kapható.
2: Gyerekkoromban olyannal a szánkban jártunk partizni. Ti emlékeztek erre a hype-ra?
1: Nem.
0: Hát a számban nem? Jézusom. Ezeket azt mondták, hogy ez a világító csak kap be.
1: Van egyébként világítós gumiószer
0: olyan, mint az egyik csak nem jön be. Világítós gumiószer?
1: Ja.
0: Karimája világít, vagy mi?
1: Nem, az egész.
0: Az egész?
1: Mm-hmm. Hát persze előtte fel kell töltődni, nem világít, hanem fluoreszkál.
0: Biztos tök vastag.
1: Jól néz ki, igen az.
0: Aha. Jó.
2: reggel van, korábban még.
0: Halló?
3: Hát jó reggelt kívánok a kisem.
0: Szia!
3: Békát is próbáltatok fogni pirosan, ugye?
2: Micsoda?
1: Nem, csak bikát.
3: Nem, aha, jó, ez nagyon fantasztikus szólító.
1: Ugye?
3: Nem megy ki a fejemből ezt, hogy 30 percet autózták kajáért, vagy nem tudom melyik.
1: Ah, az képzeld, de téhezek.
0: Behozol neki valamit?
3: Miért nem, rendeltél
1: pizzát? Csomagolj a szendvicset!
3: Miért nem rendeltél pizzát?
1: Melyik pizza szállítótól? Mondom, hogy úton
3: voltam.
1: Hova szállítottam volna?
3: Az bárhova kiviszik neked.
2: Egyébként...
0: Hagyjuk a csocsogást, miért telefonáltál?
3: Tessék?
0: Miért telefonáltál?
3: Ezt szerettem volna megmondani, ajánlani szerettem, hogy legközelebb publikálni.
0: Jó, köszönöm.
3: Van, akkor rendeljen pizzát. Pusztán a segítőkészség.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
3: Szia. Úgy örülök, hogy segítettem. Már jobban a font.
1: Milyen jó is adni.
0: De ez interakcióba kerülési vágy, nem? Szerintem ez egyértelműen ez az. Kedvel téged a kis ember, szerintem.
1: Biztos látott rólam képeket.
0: Ő meg a Marika lenyeli, ő szerintem.
1: Marika lenyeli vagyok, valami közösséget vesz felfedezni a személyes életutunkban.
0: Azt akarom még mondani, hogy mindazok, akiknek tényleg van elhatározásuk arra nézvést, hogy a tavaszt nagyon komolyan, nagy lendülettel rakják meg, teli energiával, erővel, a felkészítéshez ünnepélyesen a mai reggelen meghirdetem a száraz február akciót, a száraz novembernek a mintájára.
1: Atya, ég, a száraz novembert is alig éltük túl.
0: Nem baj, a száraz február most rövidebb lesz, mert ugye csak 29 napos a február, bár most rátett egyet a jó Isten a naptárral, de nem baj, de nem baj. Hétfő lesz 28-a, úgyhogy 29-én már kedden este tudunk akkor visszatérni majd az alkohol elvonásból. Mindazok, akik szeretnének csatlakozni, a héttérítő készített ezzel kapcsolatban egy eventet, nem kell semmire sem gondolni, nem kell semmit megalapozni, most azokat várjuk, akik spontán, fordulatból, reflexből azt mondják, hogy oké, ebben a hónapban nem fogyasztok alkoholt, és teszem ezt mindazért, mert tudom, hogy az örömben az öröm van, a sóvár pedig arra jó, hogy tanulságot találjunk, és hogy megalapozzuk az örömünket, hogy egy sokkal teljesebb életet tudjunk élni. Természetesen be fogunk majd számolni erről folyamatosan. A mai napon vendégünk lesz, nagyjából egy 10 perc múlva hozzá is kezdünk, Kendefi Gábor, aki szlemmer, filozófus, filozófia történész, ráadásul latinból fordított magyarra.
2: Én már ahogy írtad ezt a kis csoportunkba, szerelmes lettem, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
0: Jó srác, nagyon.
2: Igen.
0: Persze. És akkor ő a második Chili Open Slam Poetry, ez a sejes sorrend remélem, nek a győztese, és hát mint ilyen, mind a két Chili Slambe a hittirit nagyon komolyan beleállt, ugye a tavalyi esetében és az idején is egy óra rádió műsor időt ajánlottunk fel a hétterítőből, ami azt jelenti, hogy az előző győztes, most nem tudom hirtelen nevüket mondani, beszéltünk erről többször, ők voltak azok, akik az FMXXX 24x24-es adására készítettek egy óra szlemet, az ott ment le, Gábor pedig úgy döntött, hogy akkor él ezzel a lehetőséggel is, eljön hozzánk, úgyhogy a mai napon itt lesz Slam felvételről, élőben, és megfogadjuk Úri Szlót.
1: De várjál, hogy vele beszélgetni fogunk, hogy ő akkor most átveszi így a mikrofont, és akkor szlemelni fog.
0: Is.
1: Vagy szlembe válaszolgat a kérdéseinkre.
0: Is úgy lesz, hogy én arra gondoltam, hogy megfogadjuk őt nagyon komolyan, mert hogy filozófus, meg hogy ókori, igaz, hogy az ókori kereszténység érdekli, de az nincs olyan távol szerintem az ókori egy iszontól, ókor.
1: Talán egy kicsit mégis.
0: Nem baj. És akkor megkérdezzük Hórusszal kapcsolatban, hogy hogy voltak a dolgok, kifogadjuk, hogy a mértéketesség erénye Akinói Szent Tamásnál miért csúszott a harmadik helyre, miért nem tudott az első maradni, illetve hát nagyban alapozunk majd Vikinek a filozófiai jártosságára.
1: Semmit se alapozzál arra, Feri. Rohadtul nem vagyok jártas. Egy időt eltöltöttem ott az ELTE-n, a filozófia szakon, de hogy jártas nem vagyok.
0: Ott tanít, úgyhogy lehet, hogy ismerni is fog. Remélem, nem üvegott
1: ki. Elég keveset jártam be. Nem vágott ki engem senki, mint a taknyot, ezt kikérem magamnak.
0: Ez vicceltem, csak ezt pontosan tudom, hogy... De te most nem afterrúj, azt mert nagyon jól nézel ki.
1: De afterrúj, meg csak nagyon jól kicsminkeltem a fejemet. Talán egy pillanatra behúntam a szemem, de esküszöm, nem aludtam.
0: Jó, akkor egészen 10 óráig tart... Egészen 10 óráig tart majd a héttérítő, korrigálok, egészen 9 óra 55 percig tart majd a héttérítő, hiszen mostantól kezdve 8 óra 5 perckor kezdünk, és 9:55-kor van vége, a maradék időben pedig a Tilos Rádió
2: híreket mond,
0: amelyek nem a héttérítőnek a részét képezik, annak testén kívül vannak, de ugyanakkor a rádió szempontjából ez fontos, úgyhogy ilyen robot hírekkel fogja abszolválni ezt a rádió.
1: A robot az hogy robot, mint a sajtótájékoztatón, hogy a Google Translator olvassa fel?
0: Fel. Egyébként az is lehetne, csak azt gondolom, hogy ez még tovább csökkenteni az élmény
1: szintjét. Ez élvezhetőséget.
0: El lesz indítva az, az egész dolog, most úgy mondom neked. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a héttérítő című műsort egészen 9:55-ig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vendégünk Kendefi Gábor, Szevasz Gábor, aki a második Open Chili Slam Poetry győztese, amelyik az áprilisi költészet napjához köthetően a távoli Pesterzsébeten, a Chili Művelési Központban került megrendezésre második alkalommal.
1: A költészet és... napja az nem áprilisban van véletlenül?
2: Hát azt mondta, hogy áprilisban van.
3: Ja, novemberben az... volt egyébként maga a verseny.
0: Na, hát akkor jó reggelt kívánunk
2: mindenkinek. Jó, akkor kezdjük, ha megkezdszer az egészet.
0: Tényleg?
3: Igen, de lehet, hogy 11-én.
0: Ah, ja, mert most már igen, mert bocsánat, mert a Chili most már két slammel indul, az egyik az a költészetnapi slam, és van, a, van az open slam, amikor még nem volt tematizálva. Igen. Ezt nyerte meg a Gábor, így van pontosan, és ebben az volt a deal, hogy beleszállunk ebbe az egész slambe, toljuk hátulról itt a médiát, és hogy a fő díj az, hogy nem más, mint egy óra a hittérítőben, ezt fogja ma behajtani rajtunk Gábor, de mielőtt behajtani rajtunk, szétfaggatjuk, hogy mi csinálja ezt az egészet, hol született, mivel foglalkozik.
2: És hisze Hórusban.
0: Sajnos
2: nem. Vagy Amarrében. Nem. Jó, akkor lefújva az egész első díj, meg ilyenek.
0: De te, mint filozófia történész, filozófia tanár, az ELTE-n tanítasz, hogyha jól láttam.
3: Nem. Régebben az ELTE-n tanítottam, de már jó ideje a Károli Egyetemen tanítok.
0: És ez ahhoz köthető, hogy egyébként az elsősorban a kutatási területed az Szent Ágoston és a ókori keresztény
3: filozófia? Nem köthető ahhoz, csak tehát ehhez nem köthető. Tehát az ELTE-ről akkor el kellett mennem, és akkor mehettem a Károli Egyetemre, ami egy nagyon jó hely, és tehát ahol ugyanúgy lehet, sőt, egyébként lehet, hogy inkább lehet ezzel a témával foglalkozni, de nem ez volt, akkor éppen nem ez volt a fő szempont, hanem hogy egy olyan helyre menjek, ahol jól érzem magam, és ahol lehet értelmes dolgokat csinálni.
0: Hát igen, mondjuk a mai magyar felsőoktatásban, ha valaki szeretne tényleg egyetemet csinálni, és úgy csinálni az egyetemi oktatást, mint ahogyan azt elképzeljük, vagy akár az ókorra támaszkodva, picit ilyen közösségként, autonómiára építkezve szeretné ezt csinálni, hát azért annak föl kell kötni a gatyát, hogy találjon egy ilyet.
2: De hogy ez lehet, hogy egy ilyen nagyon alulról jövő kérdés, de hogy akkor az ELTE az nem olyan hely volt, ahol lehet értelmes dolgokat csinálni?
3: De mondom, hogy nem. Tehát, szóval nem úgy volt ez, hogy én el akartam onnan menni, mert ott nem lehet értelmes dolgokat csinálni. Másokból úgy alakult, hogy lejárt a szerződésem, és nem hosszabbították meg, és akkor kínálkozott így több lehetőség is, és a Károli volt az, ami a legvonzóbb volt.
0: És mikor döntöttél úgy, hogy elkezded a slamben megvillantani tehetségedet, tudásodat? Vagy mitől
3: döntöttél? Hát ez egy új dolog. Ez egy nagyon új dolog, tehát tulajdonképpen hát áprilisban kezdődött, amikor volt egy filozófiai szlem.
0: Tehát most hol?
3: Ez az új Akropolisz filozófiai iskola volt, és hát őszintén szólva, ezt nekik is elmondtam, hogy tulajdonképpen azért jelentkeztem, mert rendkívül provokatív volt számomra a kiírás, amit ők nem provokatívnak szántak.
0: Hogyan szólt ez a kiírás?
2: Csak ennyi, hogy eleve én, amikor elképzeltem, hogy kijön ide vendégként, akkor mondjuk egy ilyen 20-as évei legelején járó fiút képzeltem, azért, mert hogy a slam az valahogy az én tudatomban úgy van meg, hogy ez egy fiatalabb korosztály, tehát ez az egészen fiatal.
3: Hát
2: nem ageizmus, Feri, hanem ez igazából tudod, ez egy új dolog, és a fiatalok kaptak rá, én így gondolom.
3: Hát ez így van, én furcsán is érzem magamat.
2: Na, akkor ez mégiscsak helytálló volt a feltételezésem.
3: Persze, egy különös szituáció eléggé. Hát számomra is, de érdekes nagyon.
0: Zökkenjünk vissza a kiíráshoz. Mi volt a provokatív?
3: Hát az, hogy nem akarok, tehát nem próbálom nagyon közömbösen mondani, szóval, hogy számomra a kiírásból, meg az új Akropoliszról korábban kialakult képemből az jött le, hogy ők valahogy úgy képzelik, de valószínűleg nem így van, de nekem úgy jött le, és most is leginkább így látom, hogy valahogy úgy gondolják, hogy a filozófia az olyan gyors megváltásra való tudomány, amit olyan gyorsan kell felhasználni, ilyen majdhogy nem úgy, mint egy pirula, és erről is szól az a szemem, ami itt van. És akkor ez engem úgy felpaprikázott. Tehát valami olyasmi volt a kiírás. De egyébként nagyon jó volt a hangulat, meg mindenki nagyon, nagyon rendes volt, meg jó pofa volt, hogy változtasd meg érted, valami ilyesmi, hogy változás, változtasd meg érted, tehát ilyen nagy, nagyon nagy szavak, és akkor ezek a nagy szavak belőlem mindig egy ilyen valami mosolyt váltanak ki, és akkor ezt váltották ki, egy szemet váltottak ki.
0: Ó, de érdekes, hogy hogyan elő ilyen nyomásra, egyfajta pici kényszerre ez az egész fordulat.
1: Itt is egy ilyen áldozattá válás van, vagy egy ilyen csapdába esés,
0: ezt akartam mondani.
1: Rückner Jani féle.
0: Igen, és amióta, mert volt itt, most belefordult a hitérítő, csak hogy értsed a művészkedésbe, nagyon komolyan. Azóta csak ezzel foglalkozunk.
2: De nem ám alkotunk, mert ahhoz azért nincsen tehetségünk, csak kívülről nézzük.
0: Most még nem, de szeretnénk konceptuális művészek kiválni, és nagyon komoly lóvékat keresni.
3: És hát és lehet is.
0: Azért pontos, hát ott a Jeff Koons-nak áll a hegyekben a lóvé, Csicsolinát megszerezte. Nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy a Brückner fejtette ki azt legutóbb, amikor itt volt, hogy ilyen csapdába ejtés, kényszerítés a művész esetében előfordulhat úgy, hogy kényszer hatására a művet megtekintő lakosság esik csapdába, és ő készíti el tulajdonképpen magát a műtárgyat. És hogy itt is úgy tűnik, hogy azért valamennyire az élet kényszere, ez a reflexiós kényszer, ez képes alkotói folyamattá válni.
3: Hát igen, meg volt, ez már úgy bennem, szóval úgy régóta megvolt, meg ilyen bizonyos kis próbálkozások azért már voltak. Tehát, hogy mindig azt hiszem vágytam olyanra, hogy tudjak ilyen nyelvjátékokat olyan emberek előtt csinálni, akik odafigyelnek mondjuk fél másodpercnél tovább, hogy azonnali reakció legyen.
2: Akkor mégiscsak hiszel valamiféle instant megváltásban?
3: Ez nem megváltás.
2: De vagy azonnal...
3: Ez csak öröm. Az örömben hiszek. Hát megváltásban is, de nem instant.
0: Ha már öröm és öröm gondozás, legalább akkor most kihasználjuk a kicsi időt, és tudunk konkrétan kérdezni filozófia tanártól, hogy ugye itt a mértéketlenség erényével mi gyakran szoktunk foglalkozni a műsorban.
3: A mértéketlenség?
0: Nem, a mértéketlenség. A mértéketlenség erényével, amiről mi úgy tudjuk, hogy Arisztotelész még az első helyen kezelte ezt az erényt, és egyik legfontosabbnak tartotta, bár a legnehezebben járható útnak is, hogy ezzel szemben Akinói Szent Tamásnál ez oda csúszik a harmadik helyre már, és megerőzik különböző erények. Hogy szerinted...
1: Mit előzik meg?
0: Hát gondolom, bátorság, becsületesség, nagy lelkűség, nem tudom pontosan, mi előzi meg, de azt tudom, hogy veszít a szeretéből, és hogy azt szeretném tudni, hogy szerinted mennyire van létjogosultsága az erényfilozófiának, illetve ezen belül a mértéketesség erényének korunkban, mennyire lehet ezt, és hogyan lehetne interpretálni annak érdekében, hogy az örömeinket megőrizzük és gondozzuk.
3: Hát mondjuk Aquinoihoz nem tudok igazából hozzászólni, vagy nem merek. Arisztotelésznél maga a mértékletesség erénye az szerintem nincs az első helyen, de az kétségtelen, hogy minden erényben van az a momentum, hogy valahol megállni a középen. Tehát így lehet így értelmezni akár. Tehát amit mondasz, én ezt látom abban, ami szerintem tényleg úgy van. Tehát, hogy mindenhol megáll, meg kell állni. Minden érzelmemnek valamilyen korlátot szabni, valahol megállni, nem tovább menni. Most ennek szerintem van aktualitása, csak én ezt nem úgy nevezném annyira, hogy mértékletesség, hanem hogy türelem. Tehát, hogy én nagyon gyakran láttam, vagy érzékelem, hogy magamon is, és sokáig azt hittem, hogy türelmes ember vagyok, és kiderült, hogy nem vagyok. Tehát, hogy nagyon sok minden megold az, hogy az ember egy kicsit vár, megkeresi a megfelelő alkalmat, a megfelelő helyet, és nem csak úgy belemenni a dolgokba.
0: És tudsz ezzel öngondozás szintjén foglalkozni, hogy türelmesebb legyél?
3: Hát csak annyiban, hogy így átgondolom a dolgokat, hogy amikor nem voltam türelmes.
0: Mert ez engem
1: is rá, hogy türelmetlen vagy? Vagy az hogy van, hogy valaki azt hiszi, hogy türelmes, és akkor kiderül, hogy türelmetlen?
3: Hát, hogy mondjuk erényt látok időnként abban, hogy olyan gyorsan megmondani valakinek, hogy mi a véleményem róla, vagy egy adott helyzetben, hogy fintorogni egy nagyot, amikor az nem jó. Holott tehát ki kell várni, tehát, hogy figyelni kell. Tehát tulajdonképpen a türelem mellett szerintem a másik fontos erény a figyelem, hogy az ott lét.
0: Hát igen, meg a figyelem, meg a, tehát az önmagamra figyelés, az lehet valamennyire eszköze a türelem irányához való eljutásban. Tehát én például, én szintén megfigyeltem magam, hogy rendkívül türelmetlen vagyok, megdöbbentő módon. Azt gondolom, hogy sokat, sokat fejlődtem benne, de ha valaki aztán én tényleg...
2: Igen, tehát tényleg nagyon türelmetlen vagy.
0: És én arra jöttem rá, hogy engem a hideg víz tanít türelemre, eljárok direkt fürdőbe, és kijövök a nagyon meleg vízből, és szépen, lassan, óvatosan, mindenféle sikoltozás nélkül belegyalogolok a hideg vízbe. És hagyom, ahogyan a testemet elárassza a hideg, és hagyom, hogy tanítson a víz arra, hogy türelem, pontosan 60 másodpercnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezt a vizet megszok. Nem tudod siettetni, nem tudod késleltetni, mindenképpen el kell telnie, nincsen más, mint elfogadnom azt, hogy ez most történik. És én úgy érzem, hogy az ezzel való foglalatosság az, amelyik valamennyire a türelemre próbál tanítani, vagy én magamat próbálom rávenni erre, foglalkozom vele. Tehát, hogy ez a fajta öngondozás, ez a fajta erényekre épülő gondolkodás, ami azt gondolom, hogy valamennyire lehet járható út abban, hogyha szeretnénk tényleg sokkal több mindent megismerni magunkban. És hogy talán ez tűnik el valahogy az erény filozófia háttérbe húzódásában, az öngondozásnak a gyakorlata.
3: Hát igen. Igen, de hát mondjuk ma például erre való a pszichodráma.
0: Tényleg.
3: Tehát vannak erre azért módszerek meg eszközök.
0: Igen, sőt, talán még sokkal több, hiszen a kollektív öngondozásra nevezhetjük így, talán soha nem volt annyira sikeres, mint napjainkban.
3: Hát és ez, amiről beszéltetek, hogy én bemegyek a 20 éves gyerekek közé, ez is egyfajta... Nem ez volt a nyílt motiváció, vagy tudatos motiváció, de ez is egyfajta terápia.
2: Hát itt szerintem nem a komfortzónádból való kilépés, és egyfajta ilyen alázat tanulás.
3: Hát ez így nem volt bennem, hogy alázat, sőt.
2: Sőt, itt aztán senki ne gondolja.
3: De hogy hát igen, szóval az ember valamit úgy csinál, így van egy szakmában, van szerepben, és akkor abból úgy ki.
1: De hogy azért egyetemi tanárként a 20 éves gyerekek neked közeged, nem?
3: Tehát, persze, nem, csak nem más. Idegen. Csak egész más a szerep, amikor ott állok és így mondom, meg minden. Tehát van egy erős alárendeltség, van egy aláfölé rendeltség, még akkor is, hogyha az ember normális próbál lenni. Viszont a szemben nincs. Tehát eleve például az ember ott nyilván tegeződik. Tehát ez olyan, mint hogy nyilván nem lehet magázódva focizni, életet menteni.
0: Egyetemen magázódtok?
3: Egy csomó minden, olyan ott magázódunk, igen. Viszont a Slammen egy ugyanaz a srác, vagy egy fiatalabbal is az ember alapvetően tegeződik, mert ez egy ilyen kollegiális viszony.
0: Ez olyan érdekes, amikor én szociológiára jártam, és a Somlai tanár úr volt a tanszék vezető a szociológia történeten, aki nem volt fiatal már akkor sem, és emlékszem, az első órán bejött, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy nekünk menni fog-e, de hogy tegeződünk, mert hogy ez egyetem is, hogy ez egy ilyen horizontális szerveződés, és belecsapott. És onnantól kezdve következetesen tegezett minket, nem foglalkozott azzal, hogyha mi magáztuk, de hogy megint csak ilyen csapdába ejtett minket ezzel, hogy vajon menni fog-e, nem ment egyébként. Maximum egy szervusz tanárurat tudtam kipréselni a számon, hogyha nagyon-nagyon összeszedtem magam, pedig voltam katona, tehát tudok váltani a magázás tegezés között, tényleg azt gondolom, hogy készségszinten.
3: Szóval össze kellett magad szedni, hogy...
0: Nagyon. És a mai napig, hogyha találkoznék vele a villamoson, akkor... Hát maximum egy ilyen jó estét, szervusz tanárulat tudnék mondani. Szerintem mély meghajlások közepette, mert rengeteget tanultam tőle, azt gondolom.
3: Hát vannak olyan személyiségek, akik nem tudnak magázódni, és azok között meg vannak olyanok is, akiket tényleg le lehet tegezni. Tehát ezek szerint ő csak félig volt ilyen. De én nem vagyok. Tehát meg szerintem nem horizontális. Aha. Az egyetem annak ellenére, hogy az egész... Ez most az egyik ilyen szövegemben úgy bennem, vagy talán többen is benne van, hogy az egészet én egy játék szituációnak tartom, amiben be kell szállni. Tehát, hogy vannak szabályok, és azért öröm. mert hogy a szabályok.
0: Igen, egyébként, és ez olyan jó, hogy ez előjön, hogy szerintem is a valódi nagy örömök, azok szabályok között, korlátok között képesek igazán megmutatni azt, hogy tulajdonképpen micsoda erő van bennük, és ezeknek a szabályoknak a mozgatása, a korlátok mozgatásnak a lehetősége az, ami szerintem megteremti ennek az örömnek a garanciáját.
3: Meg a szabályok közös elfogadása. Igen, tehát a közös, tehát a szabályoknak a közös elfogadása, a közös követése és a közös megvitatása.
2: A közös elfogadás szerintem a szabadságérzetet, érzetét is adja az embernek, hogy nem egy más által kitalált keretrendszer van ráerültetve, hanem a közreműködésével,
3: hát, vagy
2: az egyetértésével.
3: Igen, vagy akár egy más által is, tehát mint mondjuk például a monopolizunk, nem mi találtok ki, de együtt tudjuk elfogadni, együtt tudunk benne működni, sőt, együtt tudunk új kártyákat kitalálni, vagy esetleg a szabályokat fésztolva kibővíteni, vagy áthúzni, vagy kiegészíteni.
0: A mai alkalommal Gábor stílusosan 7 darab szlemmel készült, áldassék a 7, ami azt is jelenti, hogy hamarosan belecsapunk ebbe. Mielőtt még elkezdeni, majd egy zenével átkötjük az egészet, egy picit nézzük meg, hogy akkor mi is lesz akkor ennek a struktúrája. 7 szlemet hoztál, mire gondoltál, milyen lenne a felépítése a következő egy órának?
3: Bennem már minden struktúra összebomlott ezzel kapcsolatban.
0: Már ezért absztrakt szlemek lesznek, én már hallottam.
2: De nem ilyen dadaista szabad versek.
3: Nem. Sőt, éppen az egyik baj velük, hogy nagyon rímesek.
2: Kovács Ákosi magasság.
3: Azt nem szeretik igazából a szlemmerek annyira a rímeket.
0: Azt kérdezik, hogy ki mit úgy.
3: Egyébként, igen. Meg vannak akik, tehát van egy ilyen kis társaság, akik a rímeket szeretik, de én is próbálok például, én iszonyatos erőfeszítéseket teszek mostanában, hogy ne használják rímet, vagy kevesebbet. És a legutolsóban például sikerült több sort rím nélkül megcsinálni.
1: De ez azért van, mert akkor nehezebb a ritmus, tehát akkor nagyobb kihívás ritmust építeni,
3: ha nincs rím. Nem, hanem azért van, mert hogy én megértem azokat, akik utálják a rímeket, mert a rím az szerintem egyrészt, én imádom, és ugyanakkor imádom a rímeket, ugyanakkor állati veszélyesek. Mert én például az egyik szlemben meg is írtam, hogy ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van. Tehát hogy szerintem, hogy a rímnek van egy ilyen szerepe, hogy egy ilyen detektorként megtalálni rímmel dolgokat, ami egyébként nem jutna az eszembe, és odavaló. De ez ritka. Tehát ez egy kegyelmi pillanat, tehát ez majd, hogy tehát ihlet kell hozzá. A rím másfelől meg belevisz az embert, beviszi kényszerekbe, és olyan retorikusságot ad a szövegnek, ami nem biztos, hogy mindig jó. Tehát, hogy például elég intimitás ellenes a rím. Tehát bizonyos dolgokat, meg a drámaiságot van, hogy szolgálja, van, hogy elnyomja, elrontja. Úgyhogy ezért próbálok, tehát hogy gyakran hitelesebb tud lenni rím nélkül egy szöveg, és próbálok egy olyan hangot megtalálni, de szerintem ez még nem nagyon sikerült, ami rím nélkül. Uh-huh. Rím nélkül is egy olyan tömör megszólalás, amit általában szlemnek szoktak nevezni.
0: Azt gondolom, ennyi alapozás megfelelő lesz, míg azt tisztázzuk, hogy akkor a szlemek...
1: Nekem is van még egy szlemes kérdés.
0: Hogy a szlemek között hogyan kössük át, hogy betoljunk alá egy kis instrumentát, és akkor úgy a következő, vagy szeretnél beszélni a szlem után, a következőről megalapozni, vagy szeretnél bármi ilyesmit?
3: Hát szerintem legyen úgy, hogyha eszetekbe jut valami róla, akkor jó. Beszéljünk róla, ha nem, akkor legyen egy
0: jó. Hogy az időt be tudjuk osztani, ezek a szlemek, ezek szabvány hosszúságú szlemek, tehát...
3: Igen, tehát 3-4 perc között.
0: Jó, akkor lesz időnk utána beszélni is róla, akkor mindig egy kicsit visszajövünk szerintem majd utána. Jó, akkor most Serranóval egy picit elmosuk ezt az előző részt, és akkor utána egy lassú emelkedéssel azonnal belekúszunk majd Kendefi Gábor exkluzív szlem showjába, itt a Tilos Rádióban, a Héttérítőben.

0: Szóval az első lenne az, amiről beszéltem, ami a, ez a bizonyos filozófiai szám, és ennek még címe is volt, két szenekát. Egy lábon kihordott apoteózis után sorszámot húztam a metafizikán. A nővérke szigorú derekát követve valami folyosót szelekát, látom a fényt, látom a vényt, étkezés után beveszek két szenekát, és mindörökre lelkemre kötve, légy pozitív, s ha a homokban játszol, csak az örök emberi csorogjon a szádból. Lépj túl a rímeken, a ritmikus dumán, semmi se legyen idegen tőled, ami humán. Légy a másik, és úgy leszel magad. Légy a légy, mi példára ragad. Légy a sas, és fogdosd magad. Légy, mint minden ember, fenség, sarki vendég, látóipari egység, test és lélek, hol pecsétes asztalon kopognak a tétek, amik hagyom, vagy kifele tessék, lehet pihenni, miért nem inkább a semmi? Leszek az egy, és leszek a minden, mit találtam otthon, s hazavittem. Fityegek mantra végen, fellegajtó kilincsem. Önisme hely, és önfelej, önkitej, és önmegvaló. Leszek, aminek már lenni se kell. Ide a világban szárnyaló, bányaló. Gyere be, trójai magánvaló. Mondom, szia! Ataraxia! Fosztó képzeletem szárnyán merülök, s megülök a tenger mélyi vártán, mindenek fenekén, homorul esem. Drága én, már nem kell ezt tesem. De szívem, jaj, elszorul, ha szenekám elgurul, mi lesz majd velem?
1: Ez jellemző egyébként, hogy filozófiai, tehát hogy az hogy te filozófiával foglalkozol, hogy filozófiát tanítasz, ez nagyban megfesti a szlemedet? Vagy ebből a talajból táplálkozik?
0: Hát szerintem, tehát ez az, ami úgy tárgyában, ami aha, tárgyában ilyen, tehát hogy vannak benne filozófiai kifejezések, meg fogalmak, de meg aztán a legutolsó is egy kicsit kapcsolódik, de az inkább a filozófia tanítás helyzetéhez kapcsolódik. De alapvetően utálom az olyan dolgokat az élet más területéről, aminek köze van ahhoz, amivel foglalkozom. Tehát, hogy utálok filozófiai vonatkozású regényeket olvasni, antik vonatkozású regényeket olvasni. Tehát általában ez nálam úgy elválik, és szerves módon valószínűleg mindegyikben benne van az, hogy filozófiai módon gondolkozom, de hát itt van csak az, hogy tényleg nevek vannak, meg vagy legalábbis egy név van, filozófus név, meg fogalmak, terminusok, ez csak itt fordul elő.
1: Én amikor hallgattam a Csiliben is a szlemedet, illetve az Ankerben is, végig az volt az érzésem, hogy ezek nagyon absztrakt szlemek, és hogy nekem nagyon-nagyon kellett pörgetni az agyamat ködben, ilyen processzorként járatni, hogy tudjam követni. Aztán mégis arra jöttem rá, hogy inkább csak becsukom a szemem, és úgy egy picit talán még könnyebb a befogadás. Szoktál ezzel kapcsolatban visszajelzést kapni, hogy mennyire elvontak ezek a szlemek, szövegek?
0: Hát igen, sajnos sokan mondják, hogy nem értik. Úgyhogy hát ez nekem egy feladat. Hogyan lehet azt, amit én még úgy komolyan gondolok, azt úgy elmondani, hogy értsék. De ez sokan mondják, de szerintem az se baj, hogyha az ember bizonyos dolgokat nem ért belőle, aztán utána gondolkozik, meg az egészből összejön valami, vagy esetleg még egyszer meg lehet hallgatni, mint például így most.
1: A hallgatói tudják, hogy szlemez?
0: Hát igen, az most már eléggé beszivárgott, tehát így érdeklődnek néha, meg volt is, hogy ugye, tehát tényleg ezek érdekes ilyen szerepütközések, hogy az ember tart egy órát, és akkor tényleg van ez a nem horizontális kapcsolat, aztán oda jön hozzám az egyik hallgató, és akkor, hát tanár úr, hát ez, ugye ezt nem szabad kimondani, hogy ez a jó volt, mondja ugyanazon a folyosón, tehát, hogy meg többen így kifejezték, hogy ők együtt, nem tudom, két csaj együtt hallgatta, és milyen jó.
1: Ez érdekes. Érdekes, mit mondtál a fiatalokról, aztán már mindjárt folytatjuk fiatalokkal kapcsolatban, hogy én például, amikor elmentem az ankertes szlemre, mert az unokaöcsém is fellépett, és engem például nagyon-nagyon nagy nyugalommal töltött el az, hogy a jövőnk biztonságban van, mert azt láttam, hogy tényleg ilyen 18, vagy nem tudom, 16-24 év közötti fiatalok, mind szlemerként, mind pedig jelenlévőként, vendégként, ott élvezték a helyszínt, csacsogtak, szemezgettek, összebújtak, beszélgettek, reflektáltak, és arra gondoltam, hogy mennyire biztonságban van a jövőnk, hiszen hogyha itt ülnek és ezzel foglalkoznak egy, nem tudom, mint csütörtök este, akkor igazából mit, hogyan merünk bármilyen jelzővel illetni az úgynevezett mai fiatalságot? A legjobb arcok voltak. És az egyébként, hogy vannak idősebbek, akik bemennek ebbe a térbe, és azt mondják, hogy nézzétek, én is kiállok, megmutatom magam, szerintem ettől jobb szocializáció a világon nincsen konkrétan.
0: Lehet, de nekem, szóval ez nekem is nagyon tetszik ez, hogy tényleg ezzel foglalkoznak emberek, és tehát ilyen fiatal srácok. Én is ebben látok reményt. Azt nem tudom, hogy nekik az mit jelent, hogy én itt, vagy ilyen hasonló, ilyen vén emberek oda bemennek, de gondolom, hogy csak jó.
1: Azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy Gábor nem vén ember, és én sem vagyok vén ember, és szeretnék elhatárolni bármilyen így is a megjelenítéstől. 107-110 év most már az ember válható életkora.
2: Na, de nem Magyarországon, hanem nem bizakodjuk túl magunkat.
1: De ez kicsike amerikai. Úgyhogy akkor szerintem folytassuk tovább Kennedy Gábor személyben.
0: Ez a legújabb, ami ehhez kapcsolódik, és ezt még nem mondtam el sehol. Gondoltam, hogy ez premier lesz, úgyhogy utána is érdeklődtem, hogy ettől még indulhatok-e vele a versenyben, és azt írták, hogy igen. És ez pont ehhez a témához kapcsolódik. Egyszer, ahogy éppen szlemet pengeték, ahogy üzemszerűen örök szlemszűzen üzengeték, jó fej, önkifej, aki a klubba lejár, amíg a dilie lejár, tudod, tanár! Szóval, ahogy kedélyesen elmi lesz velünk ezék, belém hasított. Tényleg? Mi lesz veletek, ti általunk nemzedék? Ha az órámról nem lógtok, akkor is a neten lógtok. A kijelzőkön Platon sor mintázza a boldog születésnapot, a nyugodjatok békében, a nyugodjon békében, a nyugodjék békében, és a mindenki nyugodjon le a ába. De nálam is megy a multitasking. Ez csak részben óra, részben metafora casting. Hogy én vagyok az elmélyült, ti meg a felületesek? Én csak befelé mélyülök, de nektek mindenfelé van mindenféle felületetek. Nektek már nem jön be a nagy papás dadaizmus, a ráérős mindenre rákérdezés, a porlepte porlesöprés. Ti nem bontotok le semmit, nektek már ott van minden lebontva. Minden illesztési szabály is csak csorbult legókocka. Én meg dühöngök a közöny rajszögében ülve és saját logikám farkába dőlve. Miért nem szálltok be a játékomba? Mert nem hiszitek el, hogy ez egy játék volna. Nektek nem maradt se pátos, se fájdalom, se tisztelet, se tekintély, se tekintélyrombolás, csak indulat és egy like, hogy legyincsél. Én hagyományfoszlányokat adok nektek, hogy hagyhassátok a fenébe, ti meg okot adtok nekem cserébe az optimizmusra. Az optimizmusra. Mert dönthettek-e ti úgy, ahogy rólatok eldöntetett? Hogy kézenfekvők, magatoktól értetődők legyetek. Minden kőtábla módosítást tisztelő, rendelet mentén kérdező, nem össze-vissza tájékozódgató, de jól tájékoztatható, rendes, plakátból értő emberek. Tudjátok-e ti rendesen tartani a fejeteket, hogy töltsérfejű tanárok töltsék be funkciójukat? Szólhat-e még nektek, hogy a magyar nem volt, hanem lesz, de Jézus magyar volt? Csődültek-e majd az igazságtérre, az igazságszobor felszentelésére, ami leleplezhetetlen lesz, mert lepelből készült? Meg lehet-e majd titeket úgy Isten igazából védeni? Megvédeni az adótól, a kamatoktól, az adott szavatoktól, a lelki ismeretetektől, az ismeretektől, a túlélési történetektől, az egész magyar történelemtől? Komolyan, mi vagytok ti? Talán egy időzített mi? Vagy csak néztek rám, nem értve, mi ez a hucag és ajtócsapkodás? Ez a barátságos bevagonírozás a többes szám második személybe? Vagy már a Ferihegyin egy nagyot legyin, majd jót szippantva a friss Ryanairből a Margit híd ívére tekint?
1: Azon gondolkodom, hogy tudtam ezt is, hogy azért ebben nagyon sok olyan aktuális társadalmi kérdés fölbukkan, amelyik azért elmozdítja a szlemedet. Számomra picit így a küldetés irányába, hogy mennyire van társadalmi küldetése, tudatos társadalmi küldetése a szövegeidnek, mennyire akarsz konkrétan olyan kérdéseket feltenni, vagy indukálni, amelynek hatására az ember másként tekint arra a korra, amiben él?
0: Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy akarok-e, de kijön belőlem. Tehát nagyon sok ilyen szöveg úgy jött, hogy hallgattam a rádiót, és az nagyon felpöszkölte az agyamat. Szóval nyilván van egy ilyen...
1: Kossuthot?
0: Hát például, de tulajdonképpen bármit, tehát egy csomó, tehát mindenféle rádióban van rendkívül irritáló dolog. Tehát például nagyon utálom, amikor egy világnézetű emberek beszélgetnek egymással. Tehát ez ugye minden rádióban előfordul.
2: Igen, például mi. Nagyjából.
1: Miért? Nekünk nincs azonos világnézetünk hármunknak, szerintem.
2: Ha annyira... amikor nincsen, akkor abból mindig botrány
1: van. És kifigyel és a fején tanulul. Voltak itt ügyek a háttérben, amiket másként gondoltunk.
2: Nem akarom eltusolni.
1: Nem akarom eltusolni, de kevésbé sem.
0: Szóval, de van egy ilyen nyilván, meg amikor így... Egyébként a következő szlem, tehát ami most gondolkozok ilyen szlemem, az például pont a szlemelésről szól, hogy miért, tehát hogy annak az okait kutatom magamban, hogy miért, és az egyik nyilván egy ilyen a régi vágy a frankó mondásra. Tehát, hogy van egy ilyen narcisztikus vágy bennem arra, hogy én legyek az, aki megmondja a frankót.
1: Látva lássatok?
0: Hát, de úgy, hogy ilyen bevillantva, tehát hogy groteszk módon, meg hogy akkor úgy ádöbbenjenek, meg tehát van egy ilyen, de én ezt magam is így kívülről szemlélve magamat mondom.
1: Mennyire új jelenség ez benned? Oppa. Halló?
3: Halló?
1: Halló? Halló?
3: Itt vagyok.
1: Hallgatunk. Halló?
3: Na, egy kérdés, Robi vagyok. Egy Csáv. Kérdés csak annyi, hogy a slambe mennyire ciki a papírolás, illetve hogy van ez, hogy van, aki így, van, aki úgy.
0: Itt van kamera ezek szerint?
2: Igen, bennem is felmerült nincs, ez a kérdés. Nagyon nem örülnék neki.
3: Köszönöm, meghallgatom.
0: Nem szokta, tehát a slamben általában mindenki olvas. Én itt most olvasok, de amikor fellépek, akkor sosem olvasok. Tehát azt nem tudnék most hét szlemet úgy elmondani mindegyiket a fejemből, de egyébként csak fejből tudok. Néha volt egyszer-kétszer, hogy felolvastam, és az mindig rosszul is sikerült, de hát általában elmondom, és ez egy nagyon, nagyon fontos rész a memorizálás, és akkor válik igazából sajátom, mert ezt most nagyon sokat kellett gyakorolnom, hogy ne fejből mondjam, hogy tudjam olvasva is, nem tudom mennyire sikerül, de hogy azonos tudjak vele lenni akkor is, ha olvasom.
1: Ez most nagyon szép volt szerintem, mert én aki szintén rádióban beszélek, és hogy kell valamennyire foglalkoznom azzal, hogy értsék is, amit mondok, az utóbbi időben tudatosan figyelem magam, hogy milyen hatása van.

0: ezeket elő.
1: Olvasásban nem?
0: Nem, abban egyáltalán
1: hát
0: nem.
1: Ez az. Tehát, hogy ahhoz is kell egy rutin, tehát például tudományos konferenciákon van, hogy nem, de általában mégiscsak felolvasni szoktam. Tehát a leggyakrabban felolvasni, mert gyakran olyan szövegek, amilyen filológiailag érdekes, meg terminológia nagyon fontos, és akkor felolvasom, de én is igazából ott is azt szeretem, hogyha el tudom mondani olvasás nélkül.
0: Rá kell gyúrni a kajára.
1: Akkor egy sűrű jegyzet kell, vagy nagy, tehát akkor aztán tényleg nagyon azonosnak kell lenni vele. Tehát én nekem is ott is az az ideálom, csak azt nem mindig sikerül megvalósítani.
0: Nekem bocsánat, mondjuk.
2: Hogy van, aki tud szlemet improvizálni?
1: Vannak ilyenek, én még ilyet nem hallottam, mert csak hallottam róla, hogy csinálnak ilyet.
2: Tehát, hogy a Szájdot hallottam egy párszor random trippen, ami úgy ilyen improvizálós, de ott is mindig a meglévő mintáit variálja. Aha. Tehát, hogy ismerem a szövegeit, hiába aha. improvizál.
1: Aha. Nem voltam még ilyenen, csak láttam olyan kiírást, ami erről szólt. Én egyszer kipróbálnám, szerintem nekem ez nem menne, de szerintem élvezném a kudarcot.
0: Ez nagyon érdekes, hogy a kényszer mit hoz ki az emberből. Nekem volt egy ilyen TED előadásom, és amikor arra felkészítettek, akkor ilyen nagy mellénnyel nyomultam, hogy oké, nem lesz ez a probléma. Természetesen világosabb vált a felkészülés során, hogy azért itt van mit csiszolni, és azok, akik felkészítettek, a Csaba és az Imre, egy olyan segédeszközt adtak a kezembe, amiben tudtam lépésről lépésre haladni, és türelemmel nem kidobni az összes rakétámat már az első három mondatban. És ott például azt mondják, hogy egy olyan emberről tudnak, aki képes így úgy kiállni és mondani egy ilyen tettókat, aki tényleg így síróból. Tehát azért az a síróból mondás, azért ez nagy kaland, akárhogy is nézzük. De izgalmas.
2: Ki az egy ember, azt tudjuk?
0: Nem tudom már sajnos. Jó. Viszont most arra gondoltam, hogy lekapcsolom a telefont, és akkor tovább folytatjuk a szlemelést. Kendefi Gábort halljátok.
1: Hát akkor most esetleg lehet valami talán még közéletibb, ami lágyabb, kicsit látosabb. Látosabb, mint az eddigiek, meg szerintem kicsit így közvetlenebbül szórakoztató, de lehet, hogy csak számomra.
0: Kiderül.
1: Ez egy olyan szlemem volt, aminek az volt a címe, hogy ha Magyarországra jössz. Ez talán érdemes tudni hozzá. Tematika ez volt. Tudta ön, hogy nincs kizárva, hogy aki nincs kizárva, az bevándorol. És ugye tiszta, hogy aki bevándorol, és személyben zavarhonol, az nem mint Star Wars statiszta, akadhat közöttük terrorista. Akarja-e, hogy maradjon írmagja, akire mindenét írhatja? Szereti-e ön a szeretteit? Tudta, hogy csak a jól körülhatárolt szeretet segít? Tudta-e ön, hogyha megengedjük is, hogy van háztartási és étkezési bevándorló, azért számottevőbb a megélhetési. És azt jobb, ha nem engedjük. Vagy ön hogy látja? Kivegyen a létminimum kosarából. Ön és családja? Vagy ez a sok megélhetési a halálfaszáról, ki nem látja, hol van mindennek a határa, mert neki csak a halál listája hátára skriccelt térképet áll. Tudja is az a terrorista bevándor, hol lakott itt Vörösmarty Sándor? Otthon tessék legénykedni, nem ide jönni megélhetni. Ugye egyetért, hogy mi nálunk, már itt vannak, akiket nem integrálunk. Akarja, hogy az óvodákban ne hújjanak legjobbjaink behurcolt hererákban? Ugye egyetért ön, hogy a forint és az euró után az éc jön? Azt talán meg sem kell említeni, hogy jó félni, de még jobb megfélemlíteni. Ugye egyetért, hogy ön helyett megbélyegezzünk, majd egy lélekkel fellélegezzünk? Ugye egyet tetszik érteni, hogy tegezzünk? Akarod-e, hogy gyermeked a kórházban meggyógyítsák, és kiadjuk végre a nemzeti szimuláns listát? Ugye egyet értesz, hogy amíg egyet értünk, amibe téged is beleértsünk? De ugye akarod, hogy legyen eszközünk, ha kiderülne, hogy sokunkhoz nincs közünk? Tudod, akik közülünk, de nem közénk. Egyenlők ők, probléma semmi, de nem mi.

0: Dehogy utáljuk, a tolerálóba beutaljuk. Ugye akarod, hogy a magyar tudományos akadékoskodás falát ledöntsék, és álljon fel a nagy nemzeti etetőszék? Nyilván azon sem vitázunk, szomszédainkkal jobb, ha vigyázunk, mert a világon legszebb a mi gyászunk. Tudtad, hogy közösek a nemzeti ünnepeink? Mi tartalék zsebkendővel, ők pezsgővel ünnepelik. Emlékszel, hogy a megszálló amolyan vendégfajta nálunk, és hogy mi vidámpark helyett emlékparkba járunk, hol 100 iskolás csoportot vigasztal, egyetlen könnyáztatta terepasztal? Tudod, hogy déltől északig miről zúg a plakát? A legrövidebb út lélektől lélekig, ha úgy kezdett, hogy a te anyád. Ha Magyarországról szakadsz, jobb, ha távol is maradsz. Haza, ha jönnél, haza, a reprint történelembe, csak weekendre. És te haza, ne vedd a szívedre, de pont ilyen happy endre számított Adi Endre.
1: Fantasztikus. Most csak ebét néha hangosítgatnom kell. Mennyire kell Eslemnek viccesnek lennie? Vagy nem is kell, rossz a kérdés. Mennyire jó az, hogyha vicces, hogyha tényleg az embert ilyen nagyon belül találják meg a mondatok vagy a tartalmak?
0: Hát én azt szeretem. Tehát meg én úgy működöm, hogy ilyen általában ilyen poénok szoktak lenni. Szóval nekem ez úgy természetes, hogy ezek mikor mennyire jók, azt nem tudom, de vagy változó, azt azért látom a visszajelzésekből, de van, amikor szerintem jól sikerül. Tehát nekem ez a természetes, hogy tehát én nem nagyon tudnék máshogy megnyilatkozni. De azért eléggé a sajátja a Slamnek. Tehát ott nagyon ez a stand-upos beütés, az nagyon ott szokott lenni ezeken az ankertes szlemesteken, és általában röhögni szokta.
1: Ülnek a poénok általában? Értik az emberek?
0: Veszik az enyém?
1: Mindig? Aha.
0: Egy idő után igen. Tehát ez érdekes, hogy általában nem nagyon tudok elkezdeni egy szlemet, tehát mindig azt vettem észre legalábbis, hogy körülbelül a második ilyen hát versszaknál, vagy ilyen löketnél, nagyobb egységnél kezd valami derengeni, hogy mit akarok tulajdonképpen mondani. Tehát ezen dolgozom, hogy lehetne ezt ezen változtatni, hogy talán rögtön is kiderüljön. De onnantól már igen, tehát hogy most már egyre gyakoribb, hogy röhögnek, vagy majdnem folyamatosan nem, de hogy úgy többször is röhögnek egymás után. De vannak nagyon vicces emberek, tehát akiknél végig megy a röhögés.
1: Igen, hogy biztos, hogy közrepozza, bár itt is érdekes volt ebben a szlemedben, hogy voltak részek, amik nagyon mulatságosak voltak, és a vége felé azért szépen lassan így elcsendesedtem, és valahogy onnantól kezdve, hogy megjelent a papos rész, és valahogy, tehát ez a...
2: Nem, a papos rész volt az igazán vicces.
1: Igen, egy bizonyos
0: szempontból is
2: nagyon kreatív megoldás egyébként. Például én nem gondoltam volna arra, hogy egy egyfajta ilyen elhitatos, miséző hangot bele lehet vinni a szlembe. Ami egyébként nagyon jól, metakommunikáció szintjén is nagyon jól működik.
0: Egyébként ez egy bevett eszköz, én ezt mikor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen, meg amikor voltak ezek az a konzultáció, akkor nekem rögtön ez ugrott be, rögtön egyrészt az ugrott be, hogy van egy csalóka érvelés ebben a konzultációs ívben, hogy ha bejön, akkor bevándorló, ha bevándorló, akkor talán terrorista, ha talán terrorista, akkor izé. Tehát volt egy ilyen logikai dolog, ami nekem azonnal úgy elkezdett piszkálni, és akkor rögtön ez jutott eszembe, hogy ezt a csalóka érvelést, ezt a csúsztató érvelést, nem, hogy ezt így kellene csinálni, hogy nem recitatív, hanem ilyen papi mise hangnemben kell.
2: De honnan jött ez
0: csinálni, és aztán utólag vettem észre, nem tudom, de utólag aztán nézegettem szlemeket, és láttam, hogy éltek már ilyennel. Nem erre, nem pont, nem ilyen témában, meg nem ilyen hangulattal, de hogy volt már, sőt, kifejezetten papi ruhában is adtak elő szlemet. Tehát most legalább kettő ilyen van, és még Szóval volt egy-két ilyen, de ezeket később jött. Tehát én ezt nem dobtam el, hanem később jött, de tulajdonképpen az sem lenne baj, hogyha tudtam volna, mert szerintem ez itt másképp hat, mint azokban a szlemmel.
1: Érdekes, most azon gondolkodom, hogy hol van vajon az átfedés a prédikátor, a szlemmel, és ezekben a, ezek között a karakterek között, hogy mennyire tudna egyébként mondjuk egy progresszív prédikátor mondjuk a szlemet, mint eszközt használni arra, hogy átadja az elveit.
2: Nekem ugyanez fordult meg a fejemben.
3: Hogy én láttam ilyen videót. De most ez nem.
0: Én is láttam már olyat, ami nagyon didaktikus, tehát már prédikátor szlemben. De én azt igazából annyira nem szeretem. Tehát, hogy van egy ilyen irányzat, amiben vannak jók, tehát például a Molnár Péter kifejezett, tehát nem vallási prédikáció, de hogy egy nagyon direkt morális, politikai mondani való. És az nekem egy kicsit sok, de ő nagyon jól csinálja ezt, de én mindig kerülöm azt, hogy úgy direktbe. Tehát én nekem a nagy szavakról mindig a röhögés jut az eszembe. Tehát, hogy nagy szavakat mindig csak idézőjellel tudok a szlemekben használni, és pont ezt szeretem, hogyha hallok valami jó nagy szót, és akkor azt már be lehet rejezni itt két idézőjel közé valami jó, egészen olyan kontextusban, amiben még az életében nem volt az a nagy szó. Mindig ez izgat.
2: De hogy ezzel mindig kipukkasztod ezt a nagy szót?
0: Igen. Tehát, hogy én nem tudnék, hát, hogy esélyegyenlőség komolyan egy szlemben, hát így persze beszélgetünk, meg egy nagyon írtófontos dolog, meg integrált oktatás, meg stb. Rengeteg ilyen fontos érték van, de hogy mi köze ennek a szemhez? Tehát, hogy legalábbis én nem tudnám ezt így komolyan.
2: De nekem egyébként a szlemmel a kapcsolatban az az érzésem, hogy mindig kell azért, hogy valamilyen, nem tudom, társadalmi problémáról szóljon, vagy valamilyen társadalmi aktualitása legyen.
3: Ez a költészetnek is saját. Ez igazából a költészetnek magának saját.
2: Hát nem biztos, mert az elég sokat el lehet merengeni szerelmekről,
0: az ágy közös, a párna nem.
3: Igen.
0: Most ennek a politikai aktualitása mi, vagy ha csak nem egy koalíció, pártkoalícióról
2: társadalmi
0: gondolunk.
2: Lehet.
3: Társadalmi, igen.
2: De igen. Egyébként nem értek egyet Kittivel, nem azért mondom, mert nem azt mondom, hogy 1 millió olyan vers van, fogalmam sincs, nem olvastam 1 millió verset, de rengeteg olyan vers van, aminek
0: persze.
2: Abszolút
0: de a szlemben, a szlemben nagyon megvan ez. Hát jó, nekem is a legtöbb ilyen szövegem az tényleg közéleti, csak mondjuk azt nem szeretem, ami nagyon gyakori, hogy ilyen politikus nevek. Uh-huh. Tehát, hogy anyázzuk Orbánt, meg Gyurcsány, meg nem tudom kicsodát, tehát, hogy én még politikus nevet soha nem használtam a szemben.
1: Mi sajátjuk ki a szánkon, hanem muszáj. Mert hát, túl direkt, szerintem.
2: Hát igen, a muszáj.
1: Igen, de hogy én most ugye, hogy több projektben is művészekkel dolgozom, most már egyre kevesebbet adok ötleteket, mert hogy azért az tűnik ki, hogy amiket én adok ötletek, azok annyira megdöbbentően direktek egy művész számára, hogy milyen elzárkózik.
2: Ez a szájbarágás.
1: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy pont akkor válik nagyon izgalmassá, hogyha nem direktbe kapunk válaszokat, hanem így rávezet minket, sőt, megkockázhatom, nem kell megértenünk, nem kell minden módon megértenünk azt, hogy mit hallunk, elegendő, hogyha inspirál minket, hogyha valamit elindít bennünk. Tehát én például nem vagyok képes a teszlemetben annyira gyorsan gondolkodni, uh-huh. hogy tudjam követni, de és nem is akarom megérteni minden szavát.
0: Azért én ezt mégis inkább az én hibámnak.
1: Ez hiba?
2: Tudom,
0: szerintem ez egy kommunikációs hiba. Nem, már nem morális értemben, hanem hogy akkor ez nem sikerült egészen jól, szerintem. Hogyha ez így nem megy át, mert akkor vagy a szöveg nem mondható rend elég jól, vagy pedig például én nem mondtam elég lassan. Itt például közben észrevettem, hogy volt, hogy túl gyorsan, pedig magamat edzem, hogy lassabban mondjam, hogy együtt gondolkozhassanak velem a hallgatók. Tehát ez ebben nagyon fontos, hogy ezt a ritmust megtalálni, hogy tudják követni, de valószínűleg sohasem fog nekem az menni.
1: De szerintem én ezt nem tartom hibának, mint ahogyan, ha elmegyek egy kiállításra, és megnézek egy műtárgyat, nem kell minden részében értenem. Mm-hmm. Ez elég, hogyha hat rám, és hogy addig hat rám, ameddig nézem, és elviszek magammal valamit belőle, és lehet, hogy itt is majd egy mondat fog majd a fejemben visszhangozni, és hogy a törptélelem szó az, ami mondjuk tovább visz, és hogy nagyon, nagy, nagyon sokat indít el bennem.
0: Magyar történet.
1: De a magyar történet, és látva, hogy tényleg a törptek, és most akkor politikus nevekkel a kis törp Rákosi, a kis törp Orbán Viktorral együtt a magyar történelmet írják, miközben a Langa Léta Áder János hátulról nézi őket. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem elegendő, hogyha csak így megüt minket valami.
0: Igen, tehát nem csak az írt történelem, törptörténelem, hanem a megélt. És tulajdonképpen ez most egy olyan dolog, hogy te például máshogy értetted, mint ahogy én értem.
2: De
0: ez baromira nem baj. Tehát most nem, nyilván ez, én ezt nem tartom igazából költészetnek.
2: Te már nagyon direktül értetted.
1: Én nagyon,
0: A költészetről ugye azt mondják, hogy annak minden olvasó máshogy érti, és ez a lényeg. Ez nyilván, ezt én nem tartom költészetnek, de azért ennek is lehetnek.
2: Szerintem nagyon közel van hozzá.
0: Ennek is lehetnek olyan részei, ami itt sokféleképpen lehet érteni, sok oldala van, más pillanatban máshogy. Tehát szerintem, amikor jó sikerül, akkor ilyen, és például én nem alapvetően nem arra gondoltam, hogy interpretálják több módon, hanem arra, hogy tulajdonképpen, és ez a fájdalom, ez más, a korábbi ebben az előtte levő szememben is kifejeződött, hogy én teljesen át tudom érezni ezt, hogy egy 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen terepasztal. Tehát, hogy én tehát ez nálam a komikum és a dráma az egyszerre van, mert én ezt átérzem. Hát nekem is Erdélyből származnak az őseim, a Trianont én egy nagyon nagy tragédiának tartom, meg ezt az egész történelmet egy nagy tragédia. Tehát, hogy ez valahol egy történelem, miközben állatira akarunk merni, nagyok lenni mindig, de van benne egy ilyen törpség, miközben nagyság, természetesen iszonyú sok nagyság is van, amire büszke lehet lenni, de van egy törpség, meg van egy törpség érzetünk állandóan, ami kísért minket.
1: Ez érdekes, mert nekem például a magyarságommal kapcsolatban, jó, mondjuk én anarchistaként élek, de olyan szinten nincsen semmilyen szikrányi megingás abban, hogy ez a legesleges, legkomolyabb, engem vezérlő belső kulturális. Én nem a magyarság, mivel nagyon büszke vagyok, csak az én magyarságom inkább a legszerűbb.
2: Nagyon jól titkolod.
1: Nem titkolom, csak...
2: Az életben utalást még nem hallottam a te magyarságodra.
1: Itt kimegyek az ülőjén, azt letérdelek Lechnernek az épülete előtt, és azt mondom, hogy ez az én magyarságom. Igen. Itt van formába ötve. Semmilyen politikai módon nem tudok osztozni magyarságban, de mélyen a nyelvemben az utolsó...
2: Én nagyon kemények,
1: utolsó sejt, amíg vagyok nagyon-nagyon durván magyar, úgy, hogy semmilyen magyar határt nem ismerek el, és hogy nincsenek Magyarországnak határai. Tehát hidd el nekem, hogy...
2: Ez is magyar föld, és az is marad.
1: Nem magyar föld, hanem
2: de
1: lelkem nem
2: vagyok az. Teljesen meglettél engem most, Feri, nem gondoltam volna, hogy most tétfő reggel engem te még meg tudsz lepni.
1: Ó, drágaságom.
2: A nyelvedben vagy magyar.
1: Hogy megvettem vízlemet a nyelvedben létre reggel.
2: Én tisztára azt hittem, francia vagy, Feri.
1: Elhagyom magam. Na, hogy legyen az, hogy akkor most legyen még egy szlem, most jön a harmadik, hogy elcsúszunk az időben.
2: Nem, hogy negyedik.
1: A negyedik jött, utána szerintem egyet zenéljünk, és aztán csak, hogy egy kicsit feloldjuk a gondolkodását mindenkinek, mert néha el kell most egy ilyen kis zenével, és akkor utána megint újra, tehát akkor most folytatjuk folyamatosan egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor a házban.
0: Lájtosabb magán, vagy keményebb, vagy ez is ilyen közéleti legyen.
1: Testvérem, nyugodtan, amit gondolsz, azt mondod, meg toljuk közélettel, nem?
0: Jó.
2: Jó.
0: Mert ez kicsit kapcsolódik a előzőhöz. Te megmondjam, mi a történelem? Ami nem történhet meg velem. Amit bocs, de leszarok, mert jó régem, és ziher, hogy nem lesz rá szükségem. Sosem az, amit éppen csinálok. Több kötetes, bőrkötéses unalom, ha néha porolom, elszállnak fölöttem a tanulságok. A csend már idegesítő? Figyeljem! Az ország legnagyobb értékesítő, kiszerelő és terítő vállalata szól önhöz. Ön túlértékes a közönyhöz. Van önnek itt ott titkos vagy tiltott eszménye? Indulata? Netán tudata? Úgy, mint azonosság, betegség, felelősség, felsőbbrendűség, ami nem erős még? Bűn vagy ön, mit eddig levertek önön, vagy csak úgy elkelt kézen közön? tudattalan viszonyulás, vagy ösztönös visszanyúlás, 5 évesen egy alsó nélküli Mikulás, bármi, amit éjente ápolt, ébren a szomszédba áttolt, nem mert vele előállni? A továbbiakban nem kell a szívnek vérezni. Mi mindezt önnél hatékonyabban fogjuk érezni. Nem. Nem kell, hogy megemberelje magát. Mi hallatjuk az ön szagát. Nem hagyja békén, amivel vagy amivé, vagy aminek ellenére valakivé felnőtt. Mi nem leszünk ellenőre, sem tanára. Mi zsigeri világnézete számára nyújtunk védernyőt és óriás képernyőt. Ám a szolidaritás, vagy elég a szolid lapítás? Vagy nem kell semmi más? Csak az örök piros fehér zöld, hófehér paripás, lövészárokban áztatott, frontslágerekkel csiráztatott magvas tanítás, amit ön egyszer ágaskodva kirángatott, csak hogy lássa, meddig ér föl a tatafoszlott zubbony zsebéből. Csináljunk belőle piacvezető irányzatot? Mi gondozzuk, és nemesítjük. Neveljük, és nevesítjük. Mi nem vetjük el, mi vetítjük. Szorgalmazzuk, és forgalmazzuk. Szeretne szárba szökni, és nem a szarba szokni? Unja a mellék és kellék szerepet, a közjót, amit a hajra lehet kenni? Szeretne végre hőn szeretett tudatalattiának felettiének szelepet? Ön tényleg nép szeretne lenni? Bevezetni a 13. havi szabadságegyenlőség testvériséget, vagy inkább a királyi csend és testőrséget, mert az országot járván aggasztja a terjedő tolera járvány. Rózsafa ugrik át a sövényen, vagy Csaba királyfi csillagösvényen? Hajtsa önt honfilogika, vagy legyen kozmoprolika? Lehet anti vagy filó, móricka vagy tasziló. Mielőtt zavarba hoznák, forduljon hozzánk! Zászlóm alá, kit célsodort! Utánam, büszke célcsoport! Egy szent háború már fél béke! Fáradjon abba a fülkébe, a toll, aki ne száradjon, amelyikbe csak akar. Itt mindig van papír, és nincs fura piktogram, ami bezavar.
4: Nagyon szép volt.
1: Nagyon szép volt. Akkor most egy picikét zenélünk, és akkor utána folytatjuk egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor szemmel itt a Hitelítőnél.

Mindent, ami nem jó, gondot hátra hagyom, csak a szépre koncentrálok. Ami érdek nélkül tetszik, arra inspirálok mindenkit, aki rossz bagó tép, hogy forogjon inkább a lakótép.

rossz vagy, mit gondolsz a magadban, rejlőd úgy is te költöd fel, te töltöd meg ízzel, színnel, énekel, hey, hogy így legyen a létre teremtettele élettel.

0: Tilos Rádió hétterítő, benne pedig vendégünk Kendeti Gábor, mert filozófia történész, filozófus, filozófia tanár, úgyhogy a filozófia, illetve a szlem határmesdjén mozgunk, összesen 7 szlemmel készült a mai napra Kendeti Gábor, aki a második Open Chili Chili Open Slam Poetry, illetve ezen szavaknak a kombinációja elnevezésű eseménynek a győztese, illetve hát egyre gyakorlottabb slammer, egyre több fellépése. Mielőtt, inkább utána fogok majd akkor kérdezni, úgyhogy összesen még akkor hány slamünk van?
1: 3.
0: 3 van még. Nagyon jó, egyre izgatottabbak vagyunk, akkor szerintem folytassuk is akkor a 4-es számúval.
1: Nem fárasztó még?
0: Egyáltalán nem. Mert hát tudod, nem az a fontos nálunk a rádióban, hogy mennyien hallgatják, hanem mennyien készítik.
1: Ja, értem, jó.
2: Egy kicsit most szöget ütött a fejembe, hogy mondtad, hogy egyre több fellépésed van, hogy ezzel lehet pénzt keresni?
1: Hát biztos van, aki, de hát tehát biztos van, aki igen. Közvetve, tehát aki tényleg profi módon csinálja, de hát amellett, hát nem hiszem, hogy csak ebből talán nem, de szerintem vannak, akik ezt ebből
2: azért keresnek. Valahogy kamatoztatja, vagy hogy tényleg mondjuk ilyen haknizás szinten, hogy fellépés pénzt.
1: Szerintem van, aki már így, de mondjuk olyat még azért nem vártam, hogy ez a kiskabosféle haknizás, tehát hogy
2: megélhetési szlemmel.
1: Olyat azért még nem láttam, hogy valaki tényleg úgy teljesen apró pénzre váltja a szlemet, de van, aki hát majdnem, hogy iparszerűen szállt, hogy tényleg professzionális módon csinálja, és jól. Tehát vannak ilyenek, de hát én sose leszek ilyen. Tehát
0: De ez közvetve hoz inkább lóvét szerintem. Tehát, hogy az ember több szintéren van jelen, akkor az, hogy mondjuk szlemel, és látják az arcát, hallják a hangját, értik a mondani valóját, inspirálja az embereket, ez lehet, hogy egy másik szintéren meg kest hoz neki közvetlenül.
1: Persze. Én esetemben ez nem áll fel, mert tehát nem hiszem, hogy ezért el fognak helyezni az előadó termek előtt egy kalapot, amiben
0: nézd, ott van például a szépemlékű Pikler Gyula, akinek ugye a századfordulón az óráira dőltek a hallgatók csak amiatt, mert annyira provokatív dolgokat mondott, mint előtte még senki. Ki tudja?
1: Az jó, csak nem a pénz dől, hanem a hallgatók. De nekem igazából az erre is van szükségem. Tehát, hogy nyilván, tehát az anyagi problémáimat nem a szlemmel próbálom megoldani.
0: Hajdá!
1: Na most ez az, amivel nyertem ezen a bizonyos és tehát ez egy ez inkább így egy ilyen feltárulkozó szlem, de ebben viszonylag kevés politika és történelem van. Kifürkészhetetlen, misztikus hím szerettem volna lenni nálad, de fékezhetetlen Mr. Bean lettem, ki percenként támad, és nem csak téged. A fogsejmek helyén szűzenint felém a tavalyi hangversenybérlet. Minden lépésemmel magamat tartom sakban, ahol már jártam, oda én is csak védősisakban, hiszen családomat is csak véletlenül nem írtottam még ki véletlenül. Amerre csak lépek, egy tárgy felsikolt, ennyi volt. Mély hűtőben felrobbant sörök, szendvicsekbe szervesült örök könyvtári könyvek jelzik utamat, pörög a spontán archiválási folyamat. Nász és társas utakon, mélázva esti szökők utakon, legbelül csak a pesti vasaló zsinór útját kutatom. Piros lámpánál, sztoriban, katedrán, mindenütt csak az a most már nyilván csak ugyan nyitva felejtett csap mered rám. Ami csak fontos, emléket, címet, teendőt, rímet, hanyagul ejtve rejtek fiókom agyam mélyére, pöckölöm a tudatom túlsó szélére, betűrve, gyűrve, tépve őrzöm, ami nem kell, zavartan beletörlöm. Gondatlanságból követtem el mindent, ami szót érdemel, és azt is elfelejtem, ha valamit nem felejtek el. Nem bízom tegnapi magamban, és tök igazam van. Miért hinném, hogy most helyesen járt el, aki egyébként rendesen átver? Amikor meg ezzel a problémával nézek szembe, a megoldás másnap nem jut eszembe. Én úgy fecsérlem magam, hogy folyton élem. Bele, majd ki, majd vissza. Címszerepben is statiszta. Ezért imádok minden papírárut. A megváltó vonalzókat, a megállapodott tokokat, tartókat, higgadt iratrendezőket, susogják, minden rendeződhet. Stréber hegyezőket, ironokat, vízjelmosolyú irkákat. Jöhet az élettisztázat. Mindent, ami nem vonja magát vissza, ami mindaddig fehér és tiszta, mint a számtan, amíg meg nem gyaláztam. A tépőzár bejövetele előtt nem tudom hányban, leültettek egy padra cipőt fűzni. Azóta többször disszertáltam, sok országban volt már kitűzőm, ja, és jöttek is közben a szülők. De én még mindig ugyanott ülök, és fűzöm. Te, rájöttem, hogy ahogy én veszítek és felejtek el, abban benne van a zsákutcás magyar fejlődés, a nem-nem soha fel nem növés. A levele-levele éljen-éljen, hogy döntögetünk, majd integetünk a felvonulási téren. Hogy szorvány vagyunk-e világ tájaim. Pont mint a tárgyaim. Mielőtt benyitottam az életbe, az angyalok megkérdezték. Értelmes legyen az élete, vagy szép? Szép? Szóval érdek nélkül tetszik akarni? Mit szólna ehhez a címhez? Az ember, aki baszik tapasztalni.
0: Csoda, csoda, hogy megnyerte ezt, akkor mi voltunk a sűri. Óriás, egyszerűen óriási. Én annyira szeretem azokat a szövegeket, amivel bizonyos szempontból magamra tudok ismerni, mert hogy tényleg az ember ebből képes aztán táplálkozni. Őrület. Azért ez ilyen nagyon erős felnyitása a fejednek, hogy akkor nézzünk bele, hogy akkor én ilyen vagyok. Ezért ez bátorság. Mindenképpen kell hozzá, hogy az ember kiálljon ezekkel a dolgokkal, nem?
1: Igen, ezt mondja mindenki, hogy bátorság, de még amikor nem magamról van szó, akkor is úgy mondják, hogy bátorság, meg ugye beszéltünk erről, hogy 20 évesek. Hát nem tudom, szóval bennem van egy, én nagyon introvertált vagyok, viszont exhibicionista is valahol. Tehát, hogy a kettő így együtt, és
0: jó kombó.
1: És hogy valahogy nekem erre úgy, szóval én nem érzem bátorságra, miközben tényleg bátor be vagyok szarva, amikor legalábbis korábban, most egy kicsit már kevésbé, de olyan ideges tudok lenni egy ilyen fellépés előtt, hogy őrület, de egyébként nem érzem bátorságnak, tehát nem tudok félni ettől előre, mert nincs annyi fantáziám. Tehát nem érzem bátorságnak, mert úgy szükségem van rá. De hát, és ez a része meg, hogy tehát nyilván mivel én tényleg nem akarok professzionális szemmer, vagy előadó művész, vagy nem tudom mi lenni.
0: Pedig tehát, hát tök keményen lépdelsz afelé.
1: Én csak akkor, de csak akkor írok, hogyha valami úgy mozgat. És akkor nyilván, hát mi mozgat? Tehát van, tehát hogy ilyen közéleti dolgok felpöckölik az agyamat, vagy úgy magamban, hogy meg ebben alakít is a közeg, ez az ankertes, meg szemes közeg, tehát látom, mindenki magá, fejezd ki magad, tehát én nekem egy kicsit, hát szóval egy picit hánom kell, amikor ezt a szót hallom, hogy fejezd ki magad, meg add ki az érzéseidet, meg stb., mert szerintem ez nem erre való, tehát hogy én egy ilyen majdnem művészi tevékenység, mint ahogy előbb már beszéltünk, hogy ezek nem ilyen névértéken vett dolgokról. Tehát, hogy fejezd ki magad, add ki magad, akkor menj a pszichológushoz. Tehát van bennem egy ilyen ellenállás.
2: De szerintem a művészek általában azért szeretnének magukról is elmondani valamit, meg igazából...
1: Másfelől meg igen, csak hogy nem úgy, hogy most
2: hát
1: elmondom,
2: meg
1: hogy...
2: nagyon direkt.
1: Na magad. Most mi történt velem, meg stb. Tehát ugye... tehát egy önkielégítést tematizálni egy szemen, az biztos, hogy 9 pont. Tehát, hogy az tehát én nem, igazából nekem nem ez tetszik. Ugyanakkor meg tényleg, tehát, hogy másrészt még van egy húzása ennek a dolognak, tehát, hogy én rádöbbentem, hogy azért tényleg valahogy nyilván az én az egy fontos tárgya lehet ezeknek a dolgoknak, meg ha én magamat foglalkoztatom, akkor miért ne írjak szlemet, hiszen arról írok szlemet, ami foglalkoztat. Tehát...
0: Igen, mert szerintem inkább a kiteljesedés a fontos, és a kiteljesedésnek vannak olyan dimenziói, amelyek akár akarva, akár akaratlanul túlnyúlnak, belenyúlnak más terekbe, és hogy inkább ilyen szempontból egy ilyen közvetett hatás érvényesül. Tehát itt is a rádióban, ugye nálunk az a vonalszabály, ami szerint a szöveges műsorok felépülnek, hogyha nincs mit mondanod, akkor ne gyere be elkészíteni a műsort, mert teljesen fölösleges. Tök mindegy, hogy mit mondasz, csak az a fontos, hogy ezt te akard mondani, és ne valakinek a nevében beszélj, hanem ez vagy te. És hogy itt igazából a hallgatók közvetve fontosak, nagyon-nagyon fontosak, de együtt csináljuk velük a műsort. Részei hatnak ránk, közösséget alkotva, és itt is azt lennél is, azt érzem, hogy van egy ilyen elképesztő közösségépítés, amely nem minden szempontból tudatos, vagy nem kell annak lennie, emberek ki akarnak teljesedni, őszintén a reel-t akarják nyomni, és ezzel kiállnak színpadra, és kapnak hozzá mikrofont, és sikert, és elismerést, ami fontos, hiszen bizonyos szempontból egy vállalkozás lennie kell haszonnak, csak mindenki maga realizálja ezt a hasznot. Igen.
1: Nekem egyébként ez nagyon nagy élmény, ezt még nem mondtam, tehát az, hogy ezek ilyen fiatal emberekkel így találkozom, meg már sok ismerősöm Facebookon, meg tehát ott találkozunk, akkor megbeszéljük már, hogy milyen volt, mert régebben ezt nem tettünk. Először elmentem egy szlemmel, ezt még nem mondtam el, és szerintem nem volt olyan nagyon rossz, és voltak, akiknek láthatóan tetszett, ugyanakkor meg a mikrofon, tehát nem tudtam, hogy működik a mikrofon, tehát a hallhatósággal nagy komoly problémák voltak, de a következő alkalommal is azt éreztem, hogy nem nagyon jönnek oda, hogy én azt hittem, hogy elmegyünk, kiadjuk magunkból, amire egy hónapon átírok körülbelül egy szemet, azt így elmondom, hogy akkor valami jön, hogy te ez a része, ez nagyon jó volt, de ez nagyon nem volt jó, vagy ez tényleg, ezt én nem így írnám, vagy ne, semmi ilyen nem volt. Tehát, hogy ilyen szemkontaktus is alig, aztán lassan, és most már van egy ilyen néhány ember, akivel tényleg ilyen jóba vagyunk, meg hogy megbeszéljük ilyen csetekben is a dolgokat. Meg.
0: Az a legszebb része szerintem ez a közösségépülés, ezt olyan jó megélni.
1: Igen.
0: 46 van, vagy 47, áldásik a hét, ami azt jelenti, hogy még két szlemünk van, mert 55-kor be kell ugye fejeznünk a héttérítőt mostantól mindig, úgyhogy akkor kérlek, Gábor, hogy jön a 6-os számú.
1: Igen. Lehetnék én is aduász. Tűzoltó vagy pártkatona. A figyelmet a figyelem elterelésről elterelő juhász. Ha szemből fújnak rám, a kórussal zúghatnám. Te több mint 19-re húztál, én már több mint egy híján húsznál. A deákné vászna nálam épebb. Kus! Vagy megmondalak a népnek. Egyébként nem királyság, hogy mindig a legkisebbik rosszé lesz a királyság? Vagy lehetnék jelszavatartó, parlamenti tarkó, haptákban ható, vaktában tató, dr. Fortélyos félelem, igazgató. Vagy talán lehetnék, hisz mi nagyobb jöhet még, kísérleti kőtáblákkal oldalazó, nagy alanyi törvényhozó, kinek a fingja is hatályos. Világnézet hiányában világod a világában. Kérdőjel nélküli János. Biztatón intenék felétek, én látom bennetek a csőcseléket. Barátaim, itt mindenki önként jelentkező, piros-fehér-zöld mező. Fiam, a szádat becsuknád? Morzsold a rettegés kockacukrát. Óriás plakátok hirdessék, probléma nincs, csak ellenség. Tényleg, lehetnék ellenség. Hogy rémálmodat nyugton alhast, üvölthetnék a farkasokkal farkast. De ha kell, talán még azzal is cimborálnék, akit én festettem a falra fel. Mintafán lehetnék mókus, vagy esetleg valami lógus. Újját a társadalom verőerén tartó eszmei verőlegény, amolyan cserélhető mértéktartó, vagy ki monitorszerte szádos, gőzött sincs milyen oldali, egészen furapali, feltételezhető János. Vagy lehetnék, ez az utolsó fejezet, demográfiai termékkit a pártelnöki szeretett fény visszaverő mellényen vereget, felfelpolgárló statisztikai tényező, megélhetési éhező, felöntött gumicsontlevessel etetett fülkebűnöző, joghíjas vágókép nyugdíjas, szóvivők utcaemberéje, közírók utolsó esélye. Lehetnék. És mint morzsapartira a vendégek, kóvályognak a hatnákok, hetnékek. De jőni fog, mert jőni kell, hogy csupa van és semmi kell, egy jobbkor. Ha majd a szlem napvilága ragyog fel hirtelen, störik mindenen ezer szilánkra, ha majd agyunkban szójáték jelzi, ha tárul egy új tájék, ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van, ha majd a végzett hevenyészet tütemére társul a képzett, mit se félve minden sarokban, akkor... Ilyen jókat gondolt Vackor.
0: Jaj, esküszöm, irodalom történetet írunk. 50 van, úgyhogy akkor csapásból fordulva bele kell mennünk, pedig még annyira kibontanám még azt a topikot, de nem fogjuk, hogy egyébként hol lépünk át majd a költészetbe, de ezt már egy következő alkalommal...
3: Szerintem pedig, a ki... definíciója szerint át van lépve a költészetbe.
0: Jó, világos, de hát a
1: neve szerint.
0: Igen. Jó. Akkor a hetes számú, a hetedik.
1: Már hónapok óta nem tudok megírni egy szöveget, csak kettőt, amelyek ellent mondanak egymásnak. Két hang, két remény, két szlemén. Ha újra a világra jöhetnék, és én mondanám meg, mi lennék, óriás plakátnak születnék. Akivel meg élek vidáman, meg akivel most még vitám van, úgy tervezem, ott lesz velem. Plakátként élünk együtt, egy plakátvilágban. Csak zúgna a világos beszéd, osztaná ki a jobbik eszét, mert minden szélkerék egy óriás plakátnak adná át a helyét. Tudod, mi volna a legcukibb benne? Képzeld, anyád is plakát lenne. A plakátnyelv igazi anyanyelv lenne. Délcegen emelkednénk szóra, nem lenne szükség metafora. Senkihez kétség nem férhetne, ki már eleve összeférhetne. Nem volna kérdés, hogy nem kérdezne. Tudom, ez kemény lenne, de csak többes szám első személy lenne. Vagy második annak, aki már kifele menne. A sok duma végleg befeje, húzna a mondattan kifele. A lényeg, hogy az akarat kifeje. Nem lenne más elv, nem lenne más nyelv. Szélfuttarónák, ezt csikorognák szerte szét. Védjük meg a az egyértelműség rendszerét. De mi lenne, ha egészen másképp? Ha nem az a remény, nem az a szlemén, másképp. Ha végül világos lesz, hogy nem az lesz végül világos, ami egyszerű, hanem ami kibírhatatlanul összetett, mint egy élőlény, vagy mint egy közösség. Ha mondjuk a Marsról megérkezne, aki bárhonnan indul, a Marsról érkezne, és minden válaszra rákérdezne, mondjuk én, meg te, és ez egy játék lenne, valahol. Valahol egy messzi baráti talánságban, egy szobában, ahol csak csintalan komolyság és komoly csintalanság van, egy szobában, ha játsszuk azt, hogy okonában, de ahol szabály van, vitatni, követni, megint vitatni, megint együtt követni, így még az együttet is megszeretni. Egy szobában, ahol a sokadik miért sem számít bazmegnek, sőt a bazmegek is elmennek, mert nem szánjuk, marad sem bennek. Ahol türelmesen és kíméletlenül elvárod, kivárod, hogy érts és értsenek, és a legkíváncsibb lesz a tanárod. Egy szobában, ahol a másik hirtelen már régóta cél lehet, de csávókám, hova ez a Váci Mihályos genymenet? Jó van, most már hadd fejezzem be. Szóval utáttársasoznék egy életet. Mondjuk ott valahol.
0: Köszönjük szépen Kendeti Gábornak, aki mai napon a hittérítő vendégeként bevasalta rajtunk azt az egy órát, amelyet a második Open Chili Slam Poetry versenyen nyert meg. Javaslom mindenkinek, aki később kapcsolódott, vagy hallgassa vissza archívból ezt a műsort. Hét szlemet hallottunk benne, rengeteg áthallással, rengeteg inspirációval. Biztos vagyok benne, hogy az, aki ezt a mai műsort hallgatta, sokkal többként távozik majd, és simul bele az előttünk álló hétbe.
2: Vagy éppen nem simul bele.
0: Számtalan dologról nem tudtunk beszélni. Biztos vagyok benne, hogy még lesz Gábor vendégünk, hogyha jövőre megnyeri ismét valamelyik Chili Slam Poetry versenyt, akkor természetesen évről évre, hónapról hónapra újra itt lehet, illetve
1: köszönöm szépen
0: szeretni.
1: A meghívás, és remélem ti is kibírtátok, meg a hallgatók
2: nagyon
1: is.
2: Jó volt.
1: Kibírják, jó volt. Egy üzemképes héthez talán jó indulás.
0: Így van. Ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Ébredjetek. Február 8. Trafó. Szomszédok. Történet a köztünk élő idegenekről.
4: Nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk magyarként megtartani. Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Hiszen van nekünk elég problémánk bevándorlók nélkül is.
5: Felmondtam.
6: Angyal szállt el felettünk.
0: Nem is beszélve a más jellegű problémákról.
7: Az itt élő cigányok is magyarok.
8: Ne. És cigányok? Hát azért nekik se sikerült olyan nagyon a beilleszkedés az elmúlt pár száz év alatt. Vagy szerinted igen?
0: Ez persze csak költői kérdés. Ugyanakkor...
7: Nagyon veszélyes dolog összemosni a bevándorlást a terrorizmussal.
0: Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat.
7: Mondjak példát a békés együttélésre. Nem kell messze menni, gondoljatok bele, hányféle náció él ebben a házban is. Magyarok, oroszok, vietnámiak, afrikaiak, még azeriek is.
8: Na jó, én dobok egy sárgát.
4: Örülhetünk, ha nem mészárolnak le egy baltával. Azeri népszokás.
0: Akkor most kitől is kell félni? És miért?
8: Magyarország! A magyaroké! Attól Magyarország! Ha nem magyarok laknak benne, akkor mitől az?
0: Szomszédok. Avagy miért félünk a pirézektől? Élőszínház, film és rádiójáték egyben. Önironikus és szórakoztató gyűlölködés Sherman Márk rendezésében. Február 8-án a Trafóban. Programajánlót hallottatok.

0: közérdekű információk.
1: Zsúfolásig telt csütörtök este Budapesten a József körúton, a Zászló Múzeum nagyterme, ahol az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. A múzeum valójában egy ritka témájú magángyűjtemény, ahol a föld országainak zászlói címerei láthatók. Az állandó kiállításon elhelyezett anyag Balogh László gyűjteménye, melyet 1983-tól kezdve a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jelenlegi bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az anyag előzetes bejelentkezés után látogatható. Vasárnaptól az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, a Sasadi út és a Rahó utca között a városba vezető irányban új munkaterületen kezdődik meg a Budaörsi úti közúti csomópont építése, ezért ezen a szakaszon egy sáv a munkaterület bal oldalán halad, míg a jobb oldalán két sáv vezet a centrum felé. Ugyanezen útszakasz kifelé haladó oldalán szintén három sávon lehet majd haladni, ebből egy sáv továbbra is a Budaörsi út felé vezet, míg kettő az autópálya felé, írja a BKK közleménye.
0: Kultúra.
1: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Sztipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotóművészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
2: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film, a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar-díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar-díjat osztó filmakadémia és a kamara tagjai között. A Szerdai Gyerek című magyar film nyerte a Triesti Filmfesztivál fődíját, tudatta a Magyar Filmunió vasárnap az MTI-vel. Horváth Lili rendező személyesen vette át a díjat szombat este Triestben. A rendező úgy fogalmazott, különösen fontos számunkra ez a díj azért, mert a közönség ítélte a fesztivál legjobbjának a Szerdai Gyereket. A film legutóbb pénteken a MUASZ film és tévékritikusi szakosztályának külön díját nyert el, valamint Börcsök Enikő révén megkapta a legjobb női mellékszereplő elismerését is. Indiában a Kalkuttai Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb mozgóképnek járó Arany Bengáli Tigris díjjal jutalmazták, Karlovivariban a Nyugattól Keletre című versenyszekció legjobb alkotása lett.
1: A Magyar Filmkritikusok díjának pénteki átadásán tarolt a Saul fia. Nemes Jeles László alkotása a fődíj mellett további 4 elismerést vitt el a kiosztott 14-ből. Röri Géza lett a legjobb férfi főszereplő, Zányi Tamás a legjobb hangmérnök. Erdélyi Mátyás operatőrként, Nemes Jeles László legjobb rendezőként kapta a Magyar Filmkritikusok 2015-ös díját. Az anyám és más futóbolondok a családból 3, a Szerdai Gyerek 2 díjat nyert, a Liza Róka Tündér pedig a legjobb első film címet szerezte meg, írja a színház.hu. Életének 84. évében elhunyt Versényi László. Az ismert színész, akit számos szinkron szerepet tett népszerűvé, pályáját 1958-ban kezdte a Nemzeti Színházban, amelynek később örökös tagja lett. Szerepet a Szomszédok című tévésorozatban, és több filmhez is hangját adta, melyek közül a legismertebb a Knight Rider, Kit, a Kisvárosi Gyilkosságok, valamint a Magnum. Francis Harding a The Light Tree című gyerekeknek szóló regény szerzője vehette át kedden este Londonban a tekintélyes Brit Constable Awards fődíját. Az elismerés megköszönve az írónő úgy fogalmazott, igazán fantasztikus gyerekeknek és fiataloknak szóló regényt írni. A Constable Awards 5 kategóriába jutalmazza a pályaműveket, regény, első regény, életrajz, költészet és gyermekkönyv mezőnyben. Közülük kerül ki az abszolút nyertes, írja az eduline.hu.
0: Tudomány.
2: Hatalmas gázfelhő száguld a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik, és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szürke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Tali Ándörögről, az Ősök házából. Mindenkinek szép napot kívánok, a dusánoknak küldenék egy zenét, egy bolgár névzenét, kérném figyeljünk a szövegre.

0: you're feeling massive. Well, we say how good and pleasant it is to I and I together in this one perfect identity. It's like the precious Simon that runs down the beard of your ass straight down to the skirts of his garment. So last say I bless one and all. Equality, justice, prosperity for all people. A man is still a man.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről. A kedves rádió hallgatók között

0: nagy korkülönbség is található, sőt a különböző, mondjuk úgy, hogy területi eloszlás, ez is változatos, így szeretném most a többiekkel megismertetni Dombi Lajost, aki Balatonfüreden lakik, és mondjuk úgy, hogy az idősebb generációhoz tartozik. Ő küldött, és elsősorban itt most Veszprém megyére, a Balaton környékére gondolva, ő küldött írásokat, verseket, jegyzeteket, ezekből szeretnék most kettőt felolvasni, vagy átadni a kedves hallgatóknak, mint egy erősítve azt az érzést, hogy nem csak Budapest vételkörzetében, nem csak a fővárosban vagy a nagyvárosokban hallgatják a rádiót, a Tilos Rádiót, hanem nagyon sokszor vidéki kisvárosokban vagy falvakban is jelenlévő hallgatók színesítik itt a palettát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy ebben interaktív munkát is létrehoznak, hiszen Lajosnak a verseit nem tudnám felolvasni, hogyha ez nem érkezett volna ide hozzánk. Úgyhogy fogadják, vagy fogadjátok ezt nagy szeretettel. Dombi Lajos Látlelet napjainkról című kötetéből szeretnék két verset megosztani. Vallomás. Akit az istenek szeretnek, sokáig meghagyják gyereknek. Én jól tudom, bármit teszek, nem vagyok más, csak egy vén gyerek. Sok-sok év után, uram, köszönöm, hogy gyerekként volt sok örömöm. Az örök gyerekkor ürügyén sokszor bizony nem gondolkodtam én. Fejjel lefelé sokszor bénán álltam, nem nagyon volt furább lény nálam a valóság fonákján, de az Isten tenyerén érdegélek azóta is én. Az idő megy, gyorsan szalad, van, aki örökre gyerek marad. Én vén marha sohasem leszek, csak egy nagy, melák, örök, kisgyerek. Pécsei álom. Álmomban, uram, Pécsejen jártam. Nem volt boldogabb senki én nálam. Arcok tűnnek föl a ködből, emlékek a réges-régi időkből. Az úton ballag a csorda, büszke szarvú nagy tőgyű telnek sora, tejszagú reggelek, kolombszavú estek, szorgos kezű asszonyok, kik sosem voltak restek. Burgyán mama, Balázs mama, Tósoki néni. Nem győzöm az emlékeket utolérni. Az égben nyúló Kósahegy ma sem más, mint csibegombás, árvalányhajas szép látomás. A szomszéd gyerekek, Kisernő meg Sanyi hangos szóval hívnak játszani. Az öreg bácsi, Darázs, jó szomszéd és barát, apámnak kínálja karcos, piros borát. Az akkori csemege kukorica prósza berkenyelekvárral hozzá frissen fejt tej jó néhány pohárral. A ködös messzeségből giling, galang, imára hív a nagy harang. Uram, áld meg Pécsejt szorgos népével, éljenek sokáig boldogan békével. Legyen az asztaluk mindig terített, szívük, lelkük hálával telített.
1: Eric Burdon és Jimi Hendrix nagyon nagy barátok voltak. Ezt a Magyarországon is bemutatott Jimi Hendrixről készült film is bizonyítja, nem mintha nagyon kéne bizonygatni. De ez az Eric Burdon egy nagyon kalandos életpályát megért valaki volt. Valamikor egy Night Shift nevezető amerikai társasággal, akik funkit játszottak éjszakai műszakba, mint amit a nevük is jelent, Eric Burdon és a War néven kiadtak egy olyan albumot, melynek a címe Spill the Wine. Együtt volt a Black Man Burden és a Spill the Wine egy időben készült, de ez volt a hatásosabb, és erről a címadó dalt játszanánk el, abból az apropóból, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem biztos, hogy jól él meg egy szituációt. Ugyanis a dalbajnoka, akiről szó van, valamitől nagyon bekapott. Ezt most nem kéne forszírozni, hogy mitől, de hát hanyatt esett a napon, és hollywoodi filmsztárnak képzelte magát. Ez egy gyönyörű álom. Ebből felébredni viszont már nem annyira jó. Nagyjából ezt tartalmazom ott a Spill the Wine.

0: Burn the wine. Köszönöm szépen.
1: Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögdről, az Ősök házából. Ferenczi Györgyöt hallották, hallottátok a Dioptrió című lemezről. Egy kicsit az időben haladjunk visszább, valahol Krisztus után 998 környékére. Ebben az időszakban Európában a belső viszályok egyre inkább visszavetették a kulturális életet. Az arab kultúra virágkorát élte. Figyelemre méltó orvosi és botanikai tudásuk a görög írásokon alapult, melyeket arabra fordítottak, és kiegészítettek saját tapasztalatokkal, valamint a messzi Ázsia tanaival. Ennek a korszaknak a legismertebb orvosa Ibn Sina, latinosan Avicenna. Ő 980-tól 1037-ig élt. Ő volt az orvosok hercege. A fő műve a hatalmas Canon Medicinae terjedelme és időnként elkalandozó szövegrészei ellenére egészen a 16. századig az orvosok és a szerzetesek legértékesebb információ forrásai közé tartozott. Az öt kötet közül a második számos növény monográfiát tartalmaz. 758 fejezetével pedig a középkor legátfogóbb gyógyszertani műve. A Salernói iskola. Amikor az érett középkor európai tudósai fokozatosan kezdtek megismerkedni az arab orvostudománnyal, és újra felfedezték Galénosz és Hippokratész szövegeit, az európai régióban is elkezdtek kórházakat, orvosiskolákat és egyetemeket alapítani. Ebben az időben szerveződött Nápolytól délre a híres Salernói orvosiskola. Az iskola alapításának történetét sűrű homály fedi, hogy vajon az orvoslás iránt érdeklődő nők és férfiak gyülekezete volt-e kezdetben, azt most már nem tudjuk. A közvetlen közelben fekvő Monte Cassinói bencés és fontos kolostor egyfajta kezelőhelyet tartott fenn Salernóban, ahol férfiak és nők tanítottak és dolgoztak, vallási hovatartozástól függetlenül. Határozott fellendülést hozott az orvosiskola életébe, hogy az észak-afrikai fűszer és gyógynövény kereskedő Constantinus Africanus 1080 körül belépett a Monte Cassino hegyén fekvő kolostor tagjai közé. Jelentős mennyiségű orvostudományi művet hagyott hátra a szerzeteseknek, melyeket görögről és arabról fordított latinra.
2: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: tuzbe vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
6: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
6: Ő kérem szépen, Iván Nikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok. Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Rjuhin.
5: Ivott?
6: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbagarat, patkányt, ördögfiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
6: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
6: Nem, az étteremben jelent meg így.
5: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
6: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
5: Úgy. Jó estét kívánok.
7: Jó napot, te cudar.
5: Hány éves?
7: Menjen a pokol fenekére.
5: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
7: 23 éves vagyok. Panaszt ezek valamennyiük ellen. Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulákivadék!
8: Haj, a doktor!
5: Miért akar panaszt tenni?
7: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
5: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
7: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyukkal és be a teherautóba.
5: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
7: Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
5: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
7: Erdege. Egy külföldi konzultást hajszolok.
5: Miféle konzultánst?
7: Ismerte Berlioszt?
5: A zeneszerzőt?
7: Miféle zeneszerzőt? Ja ne, hát az más. Az csak névrokon a Misa Berlioznak.
6: Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
7: Ne fecsegj! Hisz fogalma sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
5: Alá lökte?
7: Na, hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
5: Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
7: Az a baj, hogy csak Berlioz.
5: Úgy. Növér egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
7: Arról van szó, hogy az a konzultáns. Mondjuk ki, nyíltam az a gonosz a cimporán.
5: Nyugalom.
7: Igen, a sátánnal, ez kétségtelen. Igen. Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám, ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
5: Helyes.
7: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
5: Értem.
7: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Igen. Ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél, a költő a bolondok házából. Ha?
9: Mi a címük, doktor?
7: Egy pillanat! Ha? Halló! Halló! Nem hallják! Na jó, akkor a viszontlátás.
5: Várjon, várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
7: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
5: Rendben, Batter. Mindjárt aludni fog.
7: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
8: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magam. Engem már csak Pilátus érnéke. Ponzius Pilátus.
5: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
6: Mi baja van, doktor?
5: Feltehetően is skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
8: Jaj.
10: Mi bajod?
8: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
10: Mi?
8: Kövezeten.
10: Ah.
8: Szegény Misa.
10: Na és?
8: Szörnyű.
10: Elvégre nem vagyok se komája, se súgora.
8: Szörnyű.
10: Igazából nem is nagyon ismerte.
11: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
10: A konzultánst?
11: Ki tudja, mit követ még el?
10: De hát mit izgultam úgy miatta?
8: Előre megmondta.
10: Mit?
8: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
10: Ugyan kérem?
11: Ez azért mégsem mindegy.
10: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyénisége. Ez kétség.
11: Mágus!
10: De hisz éppen ez az érdekes benne.
11: Helyben le kellett volna lőni.
10: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
11: Hazugság volt az egész história.
10: Jesua! Jesua!
11: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
10: Hogyan? A villamos előtött egy lapszerkesztő. Azért talán nem szűnik gyilkos. Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
8: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
10: A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha! Marha! Marha!
8: Ki az?
2: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
10: Tessék, hogy jutott be ide?
2: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkérácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
10: Ha ki tud menni az erkére, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
2: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
10: Üldögéljünk.
2: Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg másféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
10: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
2: Az ok?
10: Hát, meg kell vallanom. Nem volt rá okom.
2: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából mie is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. és ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
12: Költő.
2: Bocsánat. Szabad a nevét.
12: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
2: Nagyon nem tetszenek.
12: Mit olvasott tőlem?
2: Egy árva sorát sem olvastam.
12: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
2: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg, jók a versei?
12: Rémesek.
2: Ne írjon többet.
12: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
2: Miért került ide?
12: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
2: Mondja el, hogyan történt?
12: Miért lepődött úgy meg?
2: Könyörögve kérem, mondja el.
12: Ismeri Berlinozt?
2: A szerkesztőt.
12: És egyben a tömegírelnök.
2: Igen, ismerem.
12: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
2: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
12: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlioz-zal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
13: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam, húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor ért a földön.
2: Mondja csak, meséljen.
14: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
13: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valamit.
2: És aztán?
12: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódi előtt.
14: Ásványvizet kérek.
15: Ásványvíz nincs.
14: Sör van?
15: Estére hozzák.
14: Hát mi van?
15: Kajszi barackszörp, de meleg.
14: Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
12: A szörp dúsárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
14: Üljünk le arra a padra.
12: Jó. Üljünk le.

0: lesz.
1: Micsoda?
0: Mi? Sosem éreztem e félét. Biztosan a szívem. Kimerültem. El fogok utazni Kiszlovodszkba.
1: A fene!
0: Oda néz. Látod?
1: Mit?
0: Azt, ott. Milyen furcsa hórihorgas Pepita alak. A fején zsoké sapka. Ott van, vagy pedig csak...
1: Nem látok senkit.
0: Teljesen átlátszó. Nem. Nem, ez lehetetlen. Lebeg.
1: Lebeg. Na. Na? Jobban vagy?
0: Az ördög itt. De, mivel majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől, de még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését.
1: József. Azt a rohadt szörpöt.
0: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annáleszek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás. Hamisi...
1: Mit nézel?
0: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
2: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember.
3: Hogy nézett ki?
2: Finom, szürke öltönyt viselt.
4: Minden a lábán ugyanolyan színű
2: külföldi cipőt.
1: A hóna alatt
4: keresztények nem találtak,
2: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
4: Keleti mintára alkották.
2: Jobb szemmel fekete,
4: aki valójában sohasem élt.
2: Hogyhogy nem? Zöld.
4: Sohasem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
2: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
3: Bocsánat. És a szemöldöke?
2: A szemöldöke? Hát... fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
4: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
5: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
0: Parancsoljon.
1: Üljön.
5: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
0: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
5: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
5: Bámulatos. Önök tehát ateisták?
0: Igen, ateisták.
5: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
0: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
5: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
5: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
1: Tessék?
5: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
0: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
5: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
0: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
5: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
1: Micsoda?
4: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
5: Nagyon szívesen. Egyiket, Mercurius a második házban. A hold eltűnt, hát sírt, várni csak az este.
4: Levágják a fejét.
1: No, de...
4: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
5: Nem. Egy...
4: Na, kicsoda?
5: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
4: Ez még se nagyon valószínű.
5: Én is nagyon kérem, bocsássatnak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
4: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
5: Ez sajnos lehetetlen.
4: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
5: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
4: Engedjen meg... Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
1: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegyógyintézetbe csukták?
5: De
6: mit mondott?
5: Na. Nem is egyszer. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
4: Ege.
5: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
1: Honnan tudja a nevemet?
5: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta. Na várj, csak nem az ön fényképe? Alatta a vers.
1: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
5: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hársfák alatt. Én igazán nem sietek sehová.
1: Idalgas Misa, ez az a kém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
4: Azt hiszed? Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
5: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfelejtettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem, és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
4: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
5: Köszönöm.
1: Ön német?
5: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
1: De kitűnően beszél oroszul.
4: Hát persze. És mi a szakmája?
5: A fekete mágia professzora vagyok.
4: A fekete mágia?
5: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
4: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról.
5: Csak
4: elmondta, vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... A tavaszi Niszánomulap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
6: Igen.
5: Utolsónak az a katona vált.
6: És hogy fejezte be?
5: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
6: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
4: Közben rám testeledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a teli hold, de nem aranyul, hanem fehéren. A patok megkeltek a hársfák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
6: És Berlioz mit mondott?
4: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
5: Dehogy! Van, aki megerősítheti. A dolog tudnélik úgy áll, hogy
2: én magam is jelen voltam.
5: Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban, hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
4: Ahhoz emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifaggasson. Nem látod a szemét, őrül.
7: Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
5: Most érkeztem ebben a minutában.
7: És hol a podgyász, a kedves professzor?
5: Nekem? Sehol.
1: Sehol?
5: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
1: Ördög?
4: Nem mondj neki ellent.
1: Ördög nincs, nem létezik.
5: Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akárkiről kérdezősködik, az nem létezik? Tehát valóban nincs ez az utolsó szavunk? Ez?
4: Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék.
7: Na, üldök ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
5: Tessék, csak telefonáljon.
4: Igen.
5: Várjon, könyörökbe kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
1: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
4: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
8: A kijárat közelében egy patról hórihorgas Pepita ruhás alatt állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Volant felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, ahogy egy sötét kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgettünk, most meg...
6: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
9: Ne fejezte!
10: Nézd már!
9: Szabályosan ne fejezte!
10: Milyen fiatal és csinos, biztosan komszomorka!
9: Ja Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény, jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán, igen, egyenesen a sinekig. Ott meg hanyatt esett. Ez a nagy kocsi meg rá!
11: Annuskánk innen a szadovájáról!
8: Annuska?
11: Mi ott a történet?
8: Ne beszéljél már!
11: Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten!
8: Napraforgó olaj?
11: A szikjája is csupa olaj lett, ő mit káromkodott miatta az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a színekre!
4: Vajon szint? Ki maga?
2: Nem érteni. Nem beszél orosz.
8: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha földnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
6: És aztán szem elől vesztette őket.
8: Még nem. Hogy mi kezdtek? Én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
6: Fizetni akart? És a kalauznő?
8: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sicc! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
6: pompás, nagyon mulatságos.
8: A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írók étterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
2: Ne csodálja, barátom. az ő fantáziájukkal.
8: És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
2: Szerencsétlen költő. Tehát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni veled. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
8: De hát, ki az illető volt a képen?
2: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet-mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom, maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
8: Vitathatatlanul.
2: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
12: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában.
8: De mondja meg végre, hogy ki az illető?
2: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem,
8: kérem!
2: Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
8: És miért akart vele találkozni?
2: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fontos.
8: Szóval maga semmi.
2: Beszéljünk másról.
8: De kérem!
2: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
8: Maga is?
2: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
8: Maga író?
2: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
12: De mi a neve?
2: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
12: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
2: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
8: Kicsoda?
2: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsadul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
13: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
2: Mert eddig ez?
13: Az előtt nem írta. Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
2: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
13: Hol?
2: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
13: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt?
8: Ki volt ez?
2: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Hebbegett, habbogott, végül azt felelte, hogy efelől nem dönthet egymaga.
8: De ki volt az a szerkesztő?
13: Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
2: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángult a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyereményen is. A Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
8: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
2: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes, sétálni is jártam.
8: Mi történt?
13: A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot. Nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, ezer meg ezer ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áll. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor... akkor...
14: Tetszenek önnek a virágai?
13: Úgy rémlem, a néptelen szűk utcában visszhang kél. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
14: Ön nem szereti a virágot?
13: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
14: Hát miért szeret?
13: A rózsát.
15: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
13: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyra a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomba. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
15: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az emberbe.
14: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
15: Amikor te még egy másik férfival éltél.
13: Én meg azzal a...
15: Na, szóval a...
14: Kivel?
13: Hát, na, minek is hívták?
14: Te házas voltál?
13: Hát persze. Azzal a
15: Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégiscsak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt.
13: Egy szóval nem emlékszem rá.
14: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
13: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúg várat be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájhába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte, de kinn a kertben a fák eső után lelázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyezve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
14: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
13: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
14: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
16: Augusztusra elkészült a kézirat.

0: mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
1: A folyóirat 2 évre el van látva anyaggal.
0: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
1: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
0: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
2: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a Pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
0: Az első fejezet.
2: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
0: Végre is bárkitől megtudhatnám. A sátán.
2: Lehetetlen! Sátán nem létezik! Hol az a regény?
0: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot. De az nem égel. Kézirat sohasem égel.
3: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
4: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A Mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához boncolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Beteg vagyok. Gyere! Gyere! Gyere!
1: De nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszkedett a gyan.

0: hova mentsél? Csak egyetlen hang.
1: Nem lehetünk elég elővigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészemes hajtolj.
0: Ez Ariman volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az alávaló pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az ohit harcosának orvtámad.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apológiája. Jézus Krisztus. Az ohit harcosa.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátuskodó!
0: Ne!
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Félek!
1: Pilátuskodó!
0: Nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ehhez a regényhez.
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Elég! Olvaskodjatok! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe vele! A tűzbe! Pusztulj!
2: Add ide!
0: Pusztulj! Veszek! Veszek!

0: Das Gus, er nézd meg, a tiéd, a tiéd!
1: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
0: Messze!
1: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolajszagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
2: Istenek, istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
1: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
4: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém!
1: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalemi szentélyt.
4: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólíts jó embernek? Tévedsz. Jerusalemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
5: Igenis, prokurátor.
4: Ne üss meg!
5: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
4: Értem. Nem üss meg.
3: Hagyd. Név.
4: Az enyém.
3: Ne tettesd magad butávnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
4: Jésua.
3: És még?
4: Hanucri.
3: Mit jelent?
4: Azt, hogy názareti, vagy hogy őrző.
3: A lakhelyed?
4: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
3: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
4: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
3: Írni, olvasni tudsz?
4: Tudok.
3: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
4: Soha életemben jó ember... Hegemon, soha nem akartam lerombolni a templomot is, senkit nem úszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
3: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan megvan írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
4: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
3: Ne jázd az őrültet, te lator.
4: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
3: Kiről beszélsz?
4: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyhült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társam úr szegődött.
3: Lévi Máté?
4: Igen, Lévi Máté.
3: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
4: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik, és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
3: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
6: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
3: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
4: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kis hitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
3: Te!
4: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatar csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
3: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
4: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
3: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
4: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végighúztad a levegő, mintha meg akarnád simogatni.
3: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
4: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
3: Jó, ha minden áron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
4: Mire akarod, hogy esküdjem?
3: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
4: Talán bizony azt hiszed, Hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tényleg.
3: Én elvághatom azt a hajszálat.
4: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
7: Ha most sem tépeti ízekre.
8: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
7: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak... Igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálembe, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
4: De hiszen nincs is Szamaram, Hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
4: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
4: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
4: Igen.
3: Miért tiszta és könnyű lett a fejem? Nos...
8: A hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és Bint nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a hegemon a földközi tenger partjára, Cézária Stratoinba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre, ott lesz velem.
9: Mit akarsz?
10: Még egy írás van itt, hegemon.
9: Mutasd!
8: Ez is őről a szó? Istenek, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, len Jeruzsálem háztetői, helyettük Kapri kertjeinek sűrű zöldje.
9: Ez a szó elviselhetetlen. Szörnyű!
3: Válaszolj nekem, Hanocri! Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
11: Igazat mondani könnyű és kellemes.
3: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismerszél egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
11: Tegnap előtt este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
9: Jó ember!
11: Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
9: Lámpást gyújtott?
11: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
9: És mit mondtál neki?
11: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
9: Tovább?
11: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
9: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te esztelen bűnöző!
11: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből számol.
3: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban számhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
11: Igen.
3: És eljő az a bizonyos igazság birodalma?
11: Eljő, igen.
9: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös!
3: Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
11: Egy az Isten, ő benne hiszem.
3: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz, különben. Van feleséged?
11: Nem. Nincsen, magam vagyok.
3: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a Keriátbelivel találkozol.
11: Bocsáss el, hegemon. Engem meg akarnak
3: ölni. Azt hiszed,
11: ölni.
3: Szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
11: Hegemon!
3: Nem, egy szót se több! Elég! Vezessétek el!
9: Hegemon!
6: A zsidó főpapot kérem. Kajafást.
5: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: hol késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani, Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közbenjárásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
3: Halhatatlanság.
2: Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
0: Megfulladok.
3: Füllett a levegő, valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg, hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál? Vajon nem hallott bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kiriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jeruzsálemben. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jeruzsálemben a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend...
3: De én, amíg lovagja, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket. Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabannak a műve?
5: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedni.
4: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kirepült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
6: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
7: Ja, Hegemon.
0: Istenek, hiszen bőri gázott! Mis az a vihar volt, ugye?
8: Estére jött meg, ahogy őszolták.
5: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Afranius.
8: Hallgatom a prokurátor parancsait.
5: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
8: Milyen fajta? Nem falernum?
5: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének. Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
8: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
5: Ez az átkozott Barrabban nem ad okot aggodalomra?
8: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
5: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
8: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
5: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
8: Személyesen, helytartó.
5: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
8: Adtak, de ő nem fogadta el.
5: Kicsoda?
8: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanoceri.
5: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál. És milyen szavakkal utasította el?
8: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
5: Kiket nem vádol?
8: Azt nem mondta.
5: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
8: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
5: Mire értett ezt?
8: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
5: Egyéb semmi?
8: Egyéb semmi.
5: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
8: Meg lesz, Hegemon.
5: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
8: Csak fog kapni. Ma este.
5: nagy összeget?
8: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
5: Még ön sem.
8: Sajnos még én sem.
5: Arról értesültem, hogy a Keriát Bélit még ma éjszaka leszúrják.
8: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
5: A fölháborodott Hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
8: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
5: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát Béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök földterjesztést küldeni Rómába, Afranius.
8: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajuttatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
0: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
8: Értem. Tehát leszúrják, Hegemon.
5: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát Béli Júdás dolgáról.
8: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
5: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Jaj, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Az, amit most akarok tenni, az már jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: Amulasztó.
1: Jóvá teszi.
0: Amulasztó.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Hát, megyünk a hold felé. Hold sugárom. Látszott, filozófus, ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjait nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
0: Nem, nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávaság a legrontott bűnök egyik.
0: Nem, nem, nem, filozófus, tévedsz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Hegemon, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostantól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem, Lelencet, ismeretlen szülőgyermekét, meg téged, a csillagjós király és Pilla, a szépséges molnár lány fiát.
0: Filozóf, igen, elkövetkezel meg rólam. Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esvény? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy, Afranius. Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriát-beli Júdás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzelem, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom, trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad. Ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
4: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
6: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
4: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszín 3. A sírt kővel fették le.
4: A helyettesek tud, az ismertek véletlenül.
3: Tolmeus. Hova gondol, prokurátor?
4: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeust. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
4: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
4: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó éjt.
1: Ő pedig fel fog támadni.
4: Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
7: Semmi.
4: Mi bajod?
7: Semmi.
4: Felej.
7: Fáradt vagyok.
4: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karos székbe?
7: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
4: Mindjárt kapsz enni.
7: Nem kérek semmit.
4: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
7: El akarja venni? Az utolsó kincsenet, mindenemet el akarja venni?
4: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincsen. Tegnap haszonyi parázsmosul gyenge tavaszig bálány tettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
1: Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
7: Fog!
4: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáreában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
7: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
4: Miért? Talán félsz tőlem?
7: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
4: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Ő nem volt az. Mit akarsz?
7: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg. Lesz még vérontás.
4: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
7: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életem.
4: Ne fáradj, Júdást ma éjszaka.
7: Ki tette ezt?
4: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
7: Ki tette?
4: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig... Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadsz tőlem valamit.
7: Adass nekem egy lap tiszta pergamentot.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett, mellette aludt Banga. Így érte Nisan Pó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus, Lízea a 7. prokurátora.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hey.
2: Arcosok!
3: Cseppis! Cseppis! Ha? Ha? Engem meg akarnak ölni! Engem mond! Bocsáss!
0: Még! Még!
3: Ki az? Hogy lehet az? Te! Te!
0: Az ember. Az ember.
4: Mit csinálsz itt? A regényed!
1: Hagyj! Hagyj! Vigyázz a kezed, megégeted magad!
4: Nem csak nélkül!
1: Miért szedted ki?
4: A legvégén!
1: Tele lett füsttel a szoba!
4: Miért tetted?
1: Gyűlöltek! És félek! Beteg vagyok!
4: Igen, igen, beteg vagy! Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak! Hogy tehettél ilyet?
1: Félek!
4: Nem baj, nem baj! Én meggyógyítalak! Majd emlékezetből újra megírod! Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többé hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rá, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
5: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegénykém, szegény drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Nem akarom, hogy téged is.
4: Csak ez az oka?
1: Csak ez.
4: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félek.
4: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
6: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
6: Senki!
1: Hol vagyunk?
6: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjött. De kérem, folytassa.
1: Ja, igen. Hol hagytam abba?
6: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kin járkálnak. Meghallják. Szóval...
6: Értem. Igen. Förtelmes. És aztán...
1: Aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Odabenn gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vettem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
6: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
6: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
6: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
6: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
7: A mester és Margarita. A második részt hallották.

0: Jó estét, jó szurkolást kívánok!
1: Én nekeltem most is. Egyrészt benne van az egész közép-európai történelem, tehát ha beleugrunk a nagybőgőbe.
0: Nekem mindig az jut eszembe, amikor a második világháború során a 12. kerületi úriasszonyok zoknit kötöttek a fronton lévő katonának.
1: Tudom, ez az fontos, hogy zokni, amikor jön az orosz tél, a téltábornok. Ja.
0: Hát és pláne a kikörje, oda küldték a fiúkat.
1: Kézzel van dokumentum arra vonatkozólag, hogy hát már akkor is aljas gonoszok voltak bizonyos vállalkozók, és tényleg a Doni hadsereghez kiküldtek papír alapú csizmákat. Tényleg. Gonoszok voltak, mert megfagytak azok a szerencsétlenek, nem volt alkalmas a lábbeli az orosz térre, és utána néztek annak, hogy a megrendelésen és a leszállítottak volt különbség. Tehát kilopták belőle a nyersanyagot.
0: Annak is volt ennek kultúrája.
1: Annak volt jó, de érted, de nem mindegy, hogy mikor lopsz, mondom én. Tehát háborús időben lopni, az még súlyosabb.
0: Na, de van nekünk egy vendégünk, hogy Zentai Péternek hívnak, és a Magyar Hírnapján a Tilos Rádióval a Hont és Hanna műsor folyamban azért hívtuk be őt, mert...
1: Hát ezer oka van annak, hogy miért hívtuk be. Figyelj, én avval akartam kezdeni, hogy amikor fölmentem, azt néztem, hogy lám, téged is nagyon utálnak a nácik.
2: A nácik?
1: Igen.
2: De most gondolkodjunk csak...
1: Engem is utálnak, és erre gondoltam, azért ezt elérted valahogy.
2: De én például erről nem tudok. Mesélj nekem, tehát hogy jelentkezik a náci...
1: Fölmész a jobboldali portálokra...
2: És benne vagyok.
1: Benne?
2: Az a baj, hogy egyszerűen egy csomó dologról nem tudok, miközben úgy csinálok, hogy mindenről tudok, és az érdekes, emberek beszélgetnek velem, és valami elképesztően nagy tudást feltételeznek, és beszélgetek, és ha leesik nekik a tantusz, de általában nem esik le, akkor arra kellene, hogy jussanak, hogy ők, akik rólam feltételezik, hogy mindent tudnak, sokkal többet tudnak mindenről,
1: mint én. Mert figyelj, tudósító voltál meg a különböző helyeken a világban, azért egy idő után rátapad az a illúzió, hogy hát többet tudsz, mint más.
2: Igen, hát
1: ez bizonyos értelemben többet is tudsz, mint más.
2: De... Igen, bizonyos értelemben, nagyon szűk értelemben, viszont a kis ember az utcán, aki nem tartozik ahhoz a köröd, ahol ti is tartoztok, azt mondja, akinek lehetősége, hogy beszéljen a rádióban, vagy megjelenjen a tévéképernyőn, az valamilyen plusszal bír.
0: Tehát az a 21. század elejének a tragédia, hogy összekeverjük az információt meg a tudást. Tehát, hogy ez egy Zentai Pontosan. Péter is kell, hogy rengeteg információt, azt valamilyen módon ő szintetizálja, analizálja, és ő interpretálja, és aztán úgy, már bocsáss meg, böfögi, vagy adja vissza.
2: És ezt honnan tudod?
0: Mit?
2: Amit te most mondtál, hogy mert rám volt.
1: Kell olvasd könyveket.
0: A Wikipedia az önmagában nem elég arra, hogy ott van az információ. Persze, csak te az ember vagy az, aki
1: átszűrjük.
0: Ez már kliséket pufogtatok.
1: Azt mondja a római, hogy sors bona nihil aliud, jó sor, semmi több. Azért, ha végignézem a pályádat, azért te nem panaszkodhatsz arra, hogy jó helyen voltál jó időben.
2: Érdekes most, mit mondjak erre. Az a lényeg, amit nagyon kevés embernek mondtam el még az életben, most a ti rádiótok hallgatóival megosztom, és nektek is fog örömet szerezni, hogy a kommunizmus ideje alatt lettem ugye nyilvánvalóan háborús, bűnös, nem, hanem lettem.
0: Isten, Freud mindig
1: ott van.
2: Tudjátok, hogy szó szerint a Polák Mihály téren volt a rádiónak az épülete, és ott bementem a portára, és azt mondtam, hogy én a személyzeti osztályra szeretnék beszélni, mert én ide hírszerkesztőként szeretnék bejutni, és azt mondta a portás, hogy fölhívja a személyzet, és a személyzet is azt mondja, lejött, már elfelejtettem a nevét, és mondtam neki, hogy én itten hírszerkesztő szeretnék lenni, hogy miért pont hírszerkesztő, azért, mert azon a nyáron dolgoztam valamilyen kertészetben, és ott volt egy barátom, és a barátom azt mondta, hogy minden nagy külpolitikai újságíró hírszerkesztőként kezdte, addig azt a kifejezős hírszerkesztőként.
1: De igaza volt.
2: És erre azt mondta, hogy hagyjon be egy önéletre, az ilyenre még nem volt példa a praxisában. Beadtam, és akkor a hírszerkesztőségben egy olyan pasi volt a vezető, aki szabályosan, akár hiszitek, akár nem, 1976-ot írtunk, versenyeztetett fiatalokat, és az egyik fiatal, az akkori fiatal, a Szelestei Lajos, azt a klubrádiónak a hallgatói ismerik, szokta ezeket a nemzeti lapszemléket csinálni. Ő volt a másik versenyző, Szent Irmai László a harmadik, és eme versenyben helytálltak.
3: Hírversenyeztetek?
2: Versenyeztünk, és bekerült, fél évente meg kellett hosszabbítani milyen nem ügynöki szerződésünk volt, mert akartam valami szellemeset mondani, hanem hogy hívtak bennünket? Gyakornoki.
3: Gyakornok.
2: Miért jut eszembe az ügynök szó a gyakornokról, a francia? Azért, mert a nok-nök valami ilyesmi.
3: Miért jut eszedbe, amikor én aspirantúráztam, és rájöttem, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság alapvetően a KGB befolyása alatt van. Érted? Ne te kérdezz ilyen. Hát folyamatosan rajta volt a befolyás, érted, az újságíró szakmán.
2: Igen. Egyébként most ez így van, de ehhez még csatlakoznék abban a tekintetben, hogy magamról beszélünk inkább, mert én imádom, hogyha rólam van szó. Akkor a magyar rádióban többet lehetett megengedni magának, mint bárhol máshol.
3: Ja, hát az idők relatívak. Igen, hát jó.
2: Esküszöm, hogy a híreket, amit az akkori magyar rádióban hallgattál, és a mostani magyar rádióban a híreket, kevésbé volt központilag irányított, nyilván akkor fiatal voltam, és megszépítem utólagosan.
3: Nem, de ez biztos, mert este már olyan híreket mondtak, arra emlékszem, hogy
2: te is emlékszel?
3: Hogy úgy volt, hogy 11 órától már bemondtak olyan híreket is.
2: Tehát az, amikről egész országban senki nem tudott, hogy a Szabad Európában.
3: Igen.
2: És lehet. Igen. Meg lehetett csinálni. Volt egyfajta autonómia, de ez is egy összekacsintáson alapuló autonómia volt, az elvtársak tudták, hogy ez hagyták, illetőleg az volt a városi legenda, hogy a Kádár elvtársak tévét néz.
0: Hát, hogyha az establishmentnek a fennmaradásának ez az állog, akkor megengesztik a bórázt. Hogyha azt gondolja a politikai elit, hogy fogni kell, akkor ez mindenképpen
2: nem
0: az establishmentről van szó.
2: Objektíve nem volt jobb rendszer, de relatíve az akkori korhoz képest, az akkori Magyarország,
3: ezt a fiataloknak mondjuk. Tartsanak distanciát a korszakok között. Figyelj, szerintem most is az, mint Kádár rendszer idején, hogy a tévé számít, tehát hogy nézem ezt a Vajna Simicska háborút, meg a TV2 lenyúlását, hát igen, ez egy tévés generáció. Szóval, de nem baj, én örülök, mert így a rádióban még talán azt lehet mondani, amit akarsz.
0: Szóval ma egy tematikus nap van a Tiloson, és a hírről van szó, ugye az történik a rádió, hogy minek után megnyerte a frekvencia pályázatot, olyan kötelezettséget vállalt, hogy

0: A magyar távirati iroda hírei. Összeverekedett két szentendrei politikus, egyikük ellen eljárás indult. Szentendre, 2015. november 9-e hétfő. Összeverekedett a Nyílt utcán vasárnap este a Fidesz egyik szentendrei képviselője és az MSZP városi szervezetének egyik elnökségi tagja. A magánéleti vita során kés és fegyver is előkerült, közölte hétfőn több internetes portál. A rendőrség a szocialista politikus ellen eljárást indított. A hírportálokon eddig nyilvánosságra kerültek szerint az MSZP-s férfi még augusztusban összeköltözött a fideszes városatya volt élettársával. A nő új párjával együtt vasárnap este autóval ruhákért ment egykori otthonához. Amikor az asszony kiszállt a kocsiból, állítólag az ott várakozó volt élettárs, illetve annak édesanyja és húga nekiesett a nőnek. Ekkor az MSZP-s politikus is kiugrott a járműből, és a társaságban dulakodás kezdődött. Az új élettárs kést látott egykori rivális a kezében, mire elmondása szerint megijedt, és a kocsiban található patronos játékpisztollyal kétszer a levegőbe lőtt. Ezután elhajtottak a helyszínről. A rendőrség hétfőn kora délután azt közölte a honlapján, hogy garázdaság büntet gyanúja miatt indult eljárás a szentendrei rendőrkapitányság bűnügyi osztályán R. Otto 57 éves szentendrei lakos ellen. Mint írták, adataik szerint a férfi november 8-án kora este egy korábbi konfliktusból kifolyólag Szentendre egyik utcájában szóváltásba keveredett a sértettel. A vita tetlegességig fajult. A két férfi az utcán lulakodni kezdett. R. Otto az autójából elővette egy fegyvert, vagy annak utánzatát, amellyel többször a levegőbe lőtt. A férfi cselekménye másokban megbotránkozást és riadalmat keltett, tették hozzá. R. Ottót a szentendrei nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt a nyomozók lefoglalták. A dulakodás és a lövések következtében senki sem sérült meg. Az eset további körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják, olvasható a police.hu. A magyar távirati iroda hírét olvastuk fel.
1: Wow.
2: Na, nem volt közben kommentár szó igen. Szerint a magyar távirati iroda hírét. Igen. Hallottátok, de tényleg, hogy ez a hír, hogy két szentendrei politikus összeverekezett egymással valami nőn, vagy sóspuskával üldözték egymást, de hír ez az mti.hu. De tényleg érdemes lenne egyszer tisztáznunk itt magunkban, hogy akkor mit tekintünk hírnek, ami szent, és a véleménynek, ami pedig szabad, és hol vannak a határok. Péter?
3: De nem tudom, mit mond a Péter, de én szerintem már túl vagyunk ezen a problémán, de mondjam.
4: Nem, én is kicsit csodálkozom, hogy mit válaszolhatok erre, mert az elmúlt 20 évben totálisan megváltozott minden a tekintetben, hogy annak idején bennünket, amikor annyi idős voltam, mint a stúdióba bejöttek, 15 éves, nem sokára sztár zsurnalista.
2: Daniel?
3: Sziasztok. Így van, köszönjük be.
2: Sziasztok. Daniel. És intett is.
4: Egyébként ez a legjobb. Arról hallottál, Dániel, hogy a menekült vásárnak az a lényege, hogy a menekülteket ide-oda átnyomják. Én a kérdést átnyomom. Mondd már meg nekem, hogy mi az, hogy hír, szerinted?
5: Hú, hát érdekes lenne, szerintem nagyon sok nézőpont alapján ezt meg lehet vizsgálni. Szerintem hír az egy nagyon szubjektív dolog, tehát mindenkinek valami mást jelent. A hír, szerintem a hír az, ami érdekességet, valami újat tud mondani.
4: Valami újat.
5: Az a hallgatónak, aki hallgatja.
3: Topic comment.
4: Na most ugye a hírrel való visszaélés folyamatosságát, az bizonyította mindig, hogy Magyarországon...
2: De fontos, amit a Dániel mondott, hogy mondd-e valami újat.
3: Igen.
2: Mondunk-e újat azzal, hogy mit gondolt mondjuk Lázár János?
4: Én akarom elmondani, amit akarok elmondani, mert annyira bennem van, és annyira újnak hangzik, mint már hírszerű.

0: Meg hát te vagy a vendégünk mégiscsak.
1: Hogy a folyamatosságot ebben az országban az adja a visszaélés a hírrel, hogy politikusok meg félpolitikusok mondanak valamit, és hírré válik. Azért, mert mondják. Hát azért igen. Ne haragudjunk igen, igen. Már. Mi az, hogy az a hír, hogy ezt mondta, azt mondta. Ha végig hallgatsz például, nem akarok megnevezni rádióadókat, de amely rádióadókat kötelezik, vagy így, vagy úgy, hogy MT híreit mondják, akkor itt semmi másról nincsen szó, mint marxista értelemben propaganda.
2: És az, hogy mit gondolt egy politikus, az tehető hírré.
1: Az, hogy mit gondolt,
2: tehát, ha én úgy fogalmazok, hogy nem kizárható az, köszönöm, hogy XY politikus tegnap mondjuk a vizelésre gondolt, nem kizárható, akkor ez hírnek tekinthető?
1: Nem.
2: Te letehetek már, miért nem, Péter?
1: Hát azért nem tehető, mert mulatságossá teszed az egészet,
3: és benne új jelen.
2: A műfaj teszem, hogy mulatságossá állandóan a jogszabálynak megfelelhet
1: a dolog. Megmondjam, hogy miért?
2: Nyilván vadabb megfogalmazásokat is tudok tenni.
1: Ami viszont tényleg komoly, első alkalom ebben a műsorban, hogy komolyat mondok, hogy valami tényszerűséget kell, hogy tartalmazzon a hír. Tényt.
3: Hadd csapjak le!
1: A gondolat az nem tény.
3: Azt mondod a klubrádióban, hogy kényes területet tévedünk, de sajnos ide illik. Hogy a tévézúzás előtt a hírtévések már bizniszeltek a BBC-vel.
1: Ezt én nem ezt mondtam, ezt mondtam, hogy egy magyar valami eset volt.
3: Igen, már nem jól mondom, mondjad.
1: Igen, nem, mert eznek nagyon lényeges a jogi szempontból. Én azt mondtam, hogy felléptem egy német tévéműsorban nem sokkal az ismert események után, mely események idején, nem tudom, Dániel élte már, vagy
3: Dániel
1: nem tudom.
3: Még csetszopó volt.
1: A lényeg az, hogy eme események után behívtak, mint a Magyar Rádió Berlin tudósítója, és ott egy ilyen, mint így négyen beszélgettünk, több országból érkeztek a kollégák, az egyik angol volt, és utána azt mondta nekem, után, hogy nekünk, és még megnevezett másik két angol tévét, szóltak Magyarországról egy televízióból, ő azt mondta, ő mondta, hogy egy magyar hírtelevízióból, hogy fölt, tehát
3: amikor ezt olvastam,
1: hogy mi tudunk nektek adni valami fantasztikusat és élő bejelentke, a hír, nagy dolgok lesznek. Ezt mondta ő, és én ezt elmeséltem abban a rádióban. Én nem azt mondtam, hogy én tudom, hogy ez történt.
3: Tudom, én gondolkodtam ezen, és mondom,
1: világos, amit én elmeséltem?
2: Nekem nem, ebben a pillanatban kicsit olyan érzésem volt, hogy Weiss és Kohn utazik a vonaton.
3: Nem közvetett bizonyíték van, de nem közvetett bizonyíték van.
2: Mit állítom, nem tudom, miről van szó, fontos, ez a lényeg.
1: A TV ostrom előtte?
2: Ezt el kell mondani, mert nem csak én nem tudom, hogy lehet a hallgatók
3: között is van. Röviden megfogalmazom, hogy a parasztoknak az a buta hír, hogy a hírtévé két nappal ezelőtt már
1: lecsak. Nem a hírtévé, maradjunk.
2: Jó, kérem, hogy az urak sem
1: ugye, nagyon lényeges. Senki nem mondta azt, hogy a hírtévé Magyarországon. Arról van szó, hogy az események után bevittek engem egy tévéműsorban Németországban, ahol az egyik szereplő, nem én, hanem egy egyik szereplő, aki brit volt, az elmondta nekem, hogy az, ami történt, az számára azért érdekes, mert ő neki közvetetten tudomása volt arról, még az események előtt, hogy valami fog történni.
2: Világos.
1: És arról pedig az ő munkaadóját, és egy másik munkaadót, értitek,
3: tudom, mit mondott rá vissza, hogy nem tudod bizonyítani, stb. Kérdezek valamit, logikailag nézzük a dolgot. Jó, világos. Logikailag, miért kérdezte volna, hogyha nem igaz?
1: Ő nem kérdezett tőlem, ő ezt mondta nekem.
3: Akkor miért mondta ezt, hogyha nem igaz?
1: Fogadom.
3: Tehát, ugye jó, érted, logikailag ott van a bizonyítás, hogy értelmetlen egy ilyen feltételezés, akkor, hogyha nem igaz. Jó, de hát a magyar sajtó simán átment ez a elvileg ugye ez a hatalmi rend erőszakos megdöntésére vonatkozó gondolat, amit most itt megpendítettünk egy pillanat alatt.
2: Hát majd a fiúk leültek túlról izenni a büfében, hogy a tévés
1: székházasra. Az Magyarországon van. Egy legitim vita, az zajlik, hogy mennyire volt spontán, és mennyire volt szervezet. De az, hogy a szervezet, a szervezet, az különböző szinteken lehet szervezet. Mert lehet egy olyan szervezettség, hogy te összeszervezel különböző haverokat, az is egy szervezettség, és az is, hogyha egy magasabb szintű szervezet maga szervez valamit, netán egy párt, netán egy kormány,
3: gyanúsítom is pártunkat és kormányunkat, csak hogy gyorsan tisztázzam magam.
1: Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy került ez most szóba? Azért, mert én itt vagyok.
3: Hát nem, hát persze. Figyelj, mondjuk el, hogy Zentai Péter olyan fontos helyeken volt ott, mint mondjuk, amikor majd beszélünk róla, összeomlanak a tornyok.
1: Ott voltam Amerikán területén szó szerint.
3: Hollywood, erre mondom neked, hogy figyelj.
1: Magam szerveztem meg az egészet, hogy tudjak utána beszélni róla.
3: Avval, hogy ott voltál a tornyoknál, Berlinben voltál, akkor volt ez a mondatod, amire egyébként szerintem...
1: Hát tudod, mikor is voltam Berlinben? Amikor bontottuk egy... Én magam részt vettem a felbontásban.
3: Azt mondom, hogy szerencsés fickó vagy.
1: Hát figyelj már, ez utóbbi, ennek nem volt semmi jelen, ez véletlen.
3: Érted? Ott van mindig a történet bizonyos pillanatában, és azt mondja, hogy jó, semmiség.
1: De a sztálingrádi csatát, azt kihagytam.
3: Jó, azt kihagytad. Na jó, az edélyük is, aztán tényleg azt kihagytad. Igen, mert az a... Igaz. Csak mondok neked ilyen szaszpar figurákat a műsorban, itt van Sávúj Aranka, aki tévészakszervezet is volt.
4: Sziasztok, én még mindig az vagyok egyébként.
2: De melyik szaszpar figurával linkelni őt össze?
1: Most azért hívtátok, hogy ellopja tőlem a show. Erről van szó. Először beültetti nekem egy 15 éves ember.
2: Csináljál show-t, és nem lehet tőled ellopni. Tehát hajrá, szórakoztatás kezdődik.
3: 11-én. Hogy volt, de ott voltál.
1: De hol? Nem tudod, hogy hol voltál, csak Amerikában, azt tudod. Én Washingtonban voltam, és az én esetem a következő. Akár hiszitek, akár nem, a következő történt. Ugye nekem közvetítenem kellett a rádióban élő műsorban, hogy mi van New Yorkban, honnan tudhattam, ugyanúgy, ahogy a magyar emberek is, a tévében.
2: És Washingtonban, mert Amerikában is megzúztam.
1: Várjál, de nem ez az érdekes, hanem hogy történt ez pontosan. Úgy történt, hogy beszélek, és mondom az élő műsorban, mert hallok egy hatalmas robbanást, és megremeg a ház. Mondom, itt mi egy földrengés van, mondom, önkéntelenül a műsorban. Valami történt, mondom én. Igen. És onnantól kezdve kiderült a számomra, hogy Amerikában abban a pillanatban beindult egy cenzúragépezet. Ugyanis 3/4 órával később derült csupán ki, hogy amit én éreztem, az tőlem 12, és pontosan tudom mondani, 12,5 kilométerre történt, ugyanis pontosan 12,5 kilométerre laktam a Pentagontól. És akkor még fél órával később is olyan híreket lehetett olvasni alul, hogy földgyulladt az a zöld mező, ami a Fehérház és a Kapitólium között
2: a
1: van.
2: National Mall.
1: A National Mall. Mm-hmm. Meg ilyeneket. Tehát össze-vissza adták a híreket.
2: Tehát arról nem beszéltek, hogy a támadás épületét.
1: Holott, ha meggondoljuk, az Amerika ellen történt háborús támadásnak egyetlen konkrét bizonyítéka van, hogy tudnilik, a katonai központját Pentagon. Szabályosan megtámadta.
2: Azt mondta, hogy ilyen 3-4 óra késéssel, mert gondoljátok bele, hogy a Csernobilt mennyi időkésés.
3: Most nem az oroszról beszélek,
2: én a híradások kultúrájáról beszélek.
3: Jó, de az orosz rendszer más, mint az amerikai.
1: Így van, pontosan erről van szó, hogy igen, egy a legtisztábbnak tartott demokrácia is adott szituációkban egyrészt kaotikus, másrészt pedig beindít automatikusan egy cenzúragépezetet. És ez a nap folyamán, azon nap folyamán és másnap is többször bebizonyosodott, hogy Magyarországon, ahol nemzetközi tévéadókat, az európai kiadást lehetett nézni, és a BBC-t lehetett nézni, többet tudtak az emberek, mint én Washingtonban. Igen. Nagyon egy csomó vicces. Konkrét részletet. Nekem mondták, felvetették, és akkor vagy hasaltam, hogy hát igen, kommentáltam, aha, amit hallok, illetőleg azt is egyszer, a Nei Gyuri kérdezte, mondott valamit, és én mondtam, ezt honnan veszed? Hogy honnan veszed? Hát ez tényszerűen, és három vagy négy óra múlva tudtam meg, hogy valóban úgy van, hogy a Nei Gyuri mondta. Ezt Magyarországon tudták már. Csak akarom mondani, hogy ez egy rendkívül drámai időszak volt, és az én életemben annyiban volt drámai, hogy én megéltem akkor több hónapon keresztül azt, amit ti csak, vagy a magyar népnek egy jelentős része csak mostanában élt meg, hogy tűnik egy központilag irányított agymosásnak lettem a totális áldozata. Képzeljétek el, hogy magyar emberként igazi amerikaivá vedlettem, és azt követeltem, hogy mikor fogjuk, így mondtam, mikor fogjuk bombázni Irakot. Elsőként álltam az élén, és más magyar honfitársak, akik ott dolgoztak, akik kételkedésüknek adtak hangot a busszal kapcsolatban, és azt mondtam, ilyeneket mondtam, hogy nem kötelező ebben az országban maradni, ne haragudj. Nagyon
3: jó. Mikor vetted észre, hogy befolyás alatt vagy?
1: Megmondom őszintén, hogy még mindig egy picit befolyás alatt vagyok, ugyanis még mind a mai napig hiszek abban, abban a részben hiszek, hogy Iraknak voltak tömegpusztító fegyverei, és hiszek abban, hogy jogos volt megtámadni Irakot. Csak azt tudom ugyanakkor, és ezt dokumentált már, hogy egy csomó dologban hazudtak.
3: Igen,
1: de abban azért nem hazudhattak.
2: Háború sose jogos.
1: Nem hazudhattak, hogy tömegpusztító fegyverek voltak, mert azok a tömegpusztító fegyverek, konkrétan vegyi fegyverek, amelyeket bevetettek korábban, mégpedig a saját népük ellen és Irán ellen, azoknak a felszámolására vonatkozó bizonyítékok mind a mai napig nincsenek, mert ugye az irakiak azt mondták, hogy mi felszámoltuk, de nincsenek meg ezek a bizonyítékok. Tehát tulajdonképpen bizonyos tekintetben én megértettem, másrészt pedig én hittem abban.
2: Péter, mikor mi volt az a pont, amikor a cenzúra megszűnt, tehát hogyha feltételezzük, hogy demokrácia van, akkor a demokratikus gépezet egy ilyen önjavító mechanizmusba lépett. Mi volt az a pont, amikor rájött, hogy mégiscsak plurális, sokféle vélemény van. És ezt lehet hallani.
1: Én ezt a dolgot mindig történeti alapon vizsgáltam. Én azt láttam, hogy az Egyesült Államokkal szemben másként kell viselkedni, mint más országokkal, mert az Egyesült Államokat én, ahogy ott megtanultam, nem lehet egy nemzetállamként kezelni, mert az egésznek az alapja egy értékrend, és a nemzet attól válik nemzetté, hogy sokat kell leegyszerűsítetten és igazságtalanul mondom hazudni. Politikailag korrektnek kell lenni, mert folyamatosan özönlik minden évben sok milliónyi más kultúrában.
2: A politikai korrektséget értettem úgy, hogy hazugság van.
1: Elhallgatások vannak. Elfolytott indulatok vannak, elfolytások, és arról, hogy az elfolytások jól működjenek, ehhez szükség van Hollywoodra, szükség van az amerikai hírszolgáltatásnak az öncenzúrás működtetésére. Az amerikai televíziózás az maga a társadalomnak az összekötő kapcsa. Tehát egy kohéziós erő. Tehát mindazok, amiket mi vagunkkal szemben megfogalmazunk, vagy egy más európai nemzetállammal szemben, nem tudjuk. Amerika egy mikrokozmosz, amely állandóan kísérletezik, és folyamatosan 200 éve próbál kialakítani egy olyan kozmopolita társadalmat, ami ennél majd a világ válik, ha csak addig ellen
3: pusztít. Sikeres, hát azért mondjuk ki, hogy sikeresen.
1: Sikeresen, de nagyon sok válsággal és nagyon sok hibával.
2: Igen.
1: Mert ez az iraki háború is hibának bizonyult.
3: Bush és a szaudi hercegek története, igen.
1: Igen. És egy csomó dolog. Vietnami háború, és itt tovább.
2: A demokrácia lényeg az az, hogy a Bush-t azt úgy lehetett leváltani, hogy egyetlen puskalövésnek se kellett elrögülni. Még egy diktatúrában el kell rángatni a trónról, sőt az örökösseit is el kell intézni.
1: A legjobb demokrácia, de ha ki ott van, és naponta éli meg, akkor igenis mer, de csak önmagában, hogyha tisztességes önmagában elmondja, hogy igen, ez nagyon sok hibával működik, de kifelé én soha nem bíráltam Amerikát, megtartom magamban azokat a bennem lévő nagyon súlyosnak érzeztem ezeket a hibákat, már bűnöknek, de nem teszem meg azt azoknak, akik gyűlölik Amerikát, hogy én adjak nekik ezzel
2: muníciót.
3: Igen.
1: Mert még a sok szar közül még mindig a legkevésbé az. És
2: hogyha sok szar közül tényleg a legkevésbé az, és demokrácia van, akkor azt gondolom, hogy a kritika, akár kifelé is, az hosszú távon javíthat a rendszer, vagy esélyt az, hogy
3: másképp fogalmazom meg nekem azért az...
2: Én nem szeretem ezt a ne teregessük ki a családi szennyest.
3: Az Easy Rider azért fontos, mert a szabadság pusztulásáról szól, és mind a mai napig Amerika a szabadság gondolatát képviseli. És ez nekem fontos. Itt is, nem csak ott. Annak kell, hogy nem segítettek 56-ban. Érted? Nem a történelmi tények.
1: A Gazinak szeretnék a szemébe nézni, és neki mondom, mintha ő lenne az a tiszta szemű közönség.
3: A jövő.
1: Jóindulatú magyar emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokat kizárólag anyagi érdekek vezérlik. És ez meggyőződésem mi vált az ott töltött 3 év alatt, hogy úgy nem igaz, ahogy nem igaz. Arról van szó, hogy az egyedüli ebben a világon, amelyet erkölcsi érték megfontolások is hajtanak, amikor nagy jelentőségű döntéseket hoz. Az iraki háború is ezek közé tartozik, és eme döntések között, még ha erkölcsi megfontolások is vannak benne, igenis utólagosan hibákat lehet feltétlenül. De nem arról van szó, hogy arról szólt a Bushnak a döntése, és ez nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ez nagyon lényeges volt akkor, hogy ők rá akarják tenni az iraki olajra a kezüket, ugyanis ha Amerika akarja, akkor megegyezik bármelyik diktátorral. Őt az vezérelte, hogy az az iraki diktátor nem egy diktátor a sok közül, hanem egyrészt feltehetően vannak tömegpusztító fegyverek, másrészt pedig vírus, vírusgazda, és viszi tovább. És azt gondolták, hogy ezt a vírusgazdát kiektatják, akkor azzal a homályos térségben a többiek is elfogják.
2: És akkor Kim Jong-unhoz miért nem nyúlnak, mint vírusgazdához?
3: Hogy tudod értékelni, hogy Saddam Hussein eltávolítása után kitör a polgárháború, és számadatok szerint is több a pusztulás, mint addig. Azt mit csinálsz?
1: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Megmondom őszintén, hogy nem tudok mit kezdeni, és csak abban reménykedem, hogy 15-20-30 évre kivetítve mégis ez a szám relativizálódik, és utána jön egyfajta jobb korszak. Tehát én nem hiszek abban,
3: amiben... Afganisztánban tüntettek a tálibok ellen afgánok, képzeljétek.
1: Most?
3: Vagy most?
1: Igen, és?
3: Kézzel, utcára mennek a tálibok ellen az emberek? Ne hülyeskedj!
1: Na de ez azt jelenti, hogy akkor van valami eredmény.
3: Igen, azért ezt mondom, akarom mondani. Csodálatos.
1: De hát és Irakban is egy csomó helyen, ahol nincs különböző terrorista mafia uralmon, ott az emberek gyakorolják a szabadságjogaikat. És azért fontos ez, amiről most beszélünk, mert azon én Szíriában többször jártam, és nekem nagyon jó a véleményem a szír emberekről általánosában, és ugye szírek a központi szereplőjének a hatalmas menekült áradatnak, hogy ott micsoda polgári kurázsit tudnak mutatni emberek, amikor kis közösségekről van szó, és az elnyomó rendszer volt az, amely őket elmenekülésre késztette elsődlegesen, és ezek az emberek, akiket azt gondoljuk, hogy ők majd az iszlám államnak az ember, ez nem igaz. Ezek azért mennek ide, 99% meggyőződésem szerint, mert akarnak olyan körülmények között élni, ahol nem kell a gondolataik, a civil kurázsiuk miatt halálbüntetéssel bűnődni.
3: Igen, tehát olyanok, mint mi.
1: Igen. Majd, hogy
3: barátaim hallgatók. Texas egy nyuszi puszik, de egyáltalán nem érdekel a műsor titeket, vagy mi van?
1: Daniel, szeretném megkérdezni, hogy ez én rendkívül lelkes.
3: Attól jó író Spíró György, hogy a magyar élettörténetek össze-vissza vannak minden irányból csapódva. De menjünk vissza, még egy kicsit Amerikába, jó, hogy... Itt és egyszer csak mesélj róla, mert ott voltál, hát ez ennyi.
1: Tehát ott tartottam, és az előző részben elmondtam, hogy az Egyesült Államokat én egy mikrokozmosnak tartom.
3: Hallgató, ő az Isten.
1: Jaj!
3: Vedd fel a lépcsős.
1: Hogy kell?
2: Szervusz adásban!
1: Jó napot kívánok!
5: Halló, halló! Legmélyebb tiszteltem, jó napot kívánok mindenkinek, a kis ember beszél a vonal másik végén.
3: Szervusz!
5: Kicsit lelkesebben.
3: Szerbusz, kis ember. Nagyon örülök, hogy itt van.
5: Köszönöm. Azt mondtad, hogy az Egyesült Államoknak tulajdonképpen nem csak gazdasági okai vannak annak, hogy háborúzik.
1: Én most már Zentai Péter vagyok, az előbb az én barátom és vendéglátom szólalt meg, hogy szervusz kis ember, én soha nem mernék mondani lévén, hogy nálam kisebb ember kevés van, de a lényeg az az, hogy mit mondtam, tehát hogy én azt mondtam, hogy
5: az Egyesült Államok az nem csak anyagi, hanem ideológiai okokból is háborúzik.
1: Nem ideológiai, hanem erkölcsi
5: pedig,
1: igen, és ennek az erkölcsiségnek különböző 10 darab oka van, azt mondják, hogy 10 parancsolat. Ennyi.
5: Aha. A jó múltkorjában két amerikai barátommal üldögéltünk, és mondtam, hogy találjanak már nekem 10 olyan évet, amikor az Egyesült Államok nem háborúzott. És nem találtak.
1: Egy pillanat, ezt én most megmondom őszintén, hogy ebbe az utcába azért nem mernék belemenni, mert fogalmam nincs, hogy volt-e vagy nem volt, mert ez önmagában véve az, hogy ők nem találtak, az semmit nem jelent, mint ahogy az sem, hogy bármelyikünk...
5: Hát itt van előtte nyitva egyébként,
1: tehát olyan időszak nem volt, amikor... És ezek a háborúk véleményed szerint mind olyan háborúk voltak, ahol az Egyesült Államok volt a kezdeményező, az agresszor, illetőleg azért csinált ezeket a háborúkat minden esetben, mert neki gazdasági érdekei fűzöttek ehhez.
5: Nézd, ez nézd, én például, hogy Hawaii-t okupálta, azt nem tudom másként elfogadni. Egy példát mondanék.
2: Nincs olyan háború, ami mögött ne gazdasági érdek áll.
5: De milyen erkölcsi érdek fűződhetett az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Hawaii szigetét elfoglalja.
2: És jól beszél a kisember, mi az, hogy erkölcsi érdek egy országnak? Tehát annak idején 250, ma 300 millió emberről beszélünk. Ez nem, amikor azt mondjuk, hogy az egyház azt gondolja. Hát tényleg az alsó
5: szemmártani plébánostól... Milyen erkölcsi érdeket fűződhetett az Egyesült Államoknak?
2: Mit gondol valaki?
1: Ami a Hawaii-t illeti, megmondom őszintén, Nem ismerem a történetet. Ha Irakról beszélünk, arról én szívesen mesélek, hogy milyen erkölcsi és egyéb okai voltak mondjuk a világbéke.
3: Hát a Hawaii-nak a csendes óceáni hatalom megszerzéséhez szükséges volt Hawaii.
5: Jó, hát, na, akkor, hát ez egy kifejezetten erkölcsi jó, ugye?
3: De nem, mert ott volt a japán agresszív, hihetetlen militáns terjeszkedés.
5: Mert mikor foglalták el Hawaii-t?
3: De figyelj, nem, ha kell mondani a nácinál rosszabbat, az a japán császári militarizmus, amely meg is támadja majd Amerikát.
1: Valamikor preventív háborúk is léteznek, igen. Ilyen például a
2: 67-es izraeli háborúk.
5: Hát így kérlek szépen, minden háború erkölcsös az agresszor.
1: Egy pillanat, én csak arra beszélek, hogy az elmúlt időszakokban, még a vietnami háborúban is hajlandó vagyok belemenni, mindig is volt a vietnami háborúban.
2: Pláne nem kell meghallod neked ott, mondjuk.
5: Ilyen erkölcsi oka volt annak, hogy annak idején Kubát
1: megtámadta. Kubát, nem kell felvenni az eljárvási. Szabad a megkérdő, hát itt valami óriás téved. Kubát mikor támadta meg Kubát? Szeretném, mi arról van szó? Miért? Milyen kubai elleni támadásról van szó?
5: Hát milyen? Hát amikor a Castroék elfoglalták Kubát, utána az Egyesült Államok ugye inváziót indított Kuba ellen.
1: Micsoda? Na most erről beszélgessünk. Mikor indított az Egyesült Államok Kuba ellen inváziót, és milyen eredményt?
5: Értem. Hát eredményt nem nagyon értem, mert a disznóöbölben szépen el...
1: Miről beszélsz? Arról beszélsz? Miről? Hát ez óriás. Ilyenben hallgatok.
3: Kubai emigránsok
2: indítottak.
1: Milyen tanulságot vonunk le, hogy az Egyesült Államoknak a tőszomszédságában Floridától 143 kilométerre egy szovjet atom meghajtású rakétákat
5: tengett bázisra. Nem ismeri a történelmet, kedves uram, a Castro egyáltalán nem volt szovjet barát. Ő azért lett szovjet barát, mert ellene fölhoztál, mert ellene embargót vezettek. Jó, de egy kis
1: benne volt a levegőben az, hogy ahova egy Amerika ellenes rezsim beteszi a lábát, az előbb-utóbb a Szovjetuniónak a szövetséges
5: hát
1: évvel.
5: Pedig olyan, hogy a szomszédunkat nem határozhatjuk meg, hogy ő mennyire barátunk vagy ellenségünk, hiszen ez esetben teljesen törvényes lenne most éppen fölkelnünk nekünk is valaki ellen, akiről kiáltjuk, hogy az ellenség.
1: Hát ez történik is.
5: Ez az agressziónak, kedves uram.
2: Igen, ez az agresszió.
3: Ez az agresszió.
5: Igen.
3: Hát nagyon jó. Azért fantasztikus, hogy a mi történt, és mi a híd, és meg tudnánk ölni egymást, nem?
2: Én nem tudnám megölni, én vitatkozom.
3: De azért nézd meg, hogy a múltra vonatkozóan
2: nyilván érzelmileg átítatott, érzelmek átítatott a dolog. Nyilván. Péter is, kis ember is.
3: A polgárháborút úgy lehet előidézni, hogy a múltra vonatkozó különböző értelmezések vannak.
1: És azt viszont érezni.
2: Mindig különbözőek az értelmezések a múltra vonatkozó. Minden egyes ember értelmezése más és más. Nincs nagy big picture.
1: Én csak azt akarom nektek mondani, hogy minél messzebb van, és minél erősebbnek látszik egy ország, annál nagyobb a gyűlölet ellene. Képzeljétek azt el, hogy ebben az országban ma kialakulóban van egy orosz barátság, igen, miközben igen, a mi népünknek nem az amerikaiakkal volt valaha is bármilyen bajuk, igen, hanem kizárólagosan dokumentáltan az oroszokkal. És immár az a
2: nép megfogalmazása. Nem jó a megfogalmazás, én pedig nem. Hogyha az oroszok nem jönnek be, akkor a második világháború az a vége, hogy folyamatos emberírtás történik továbbra, és nagyon-nagyon-nagyon sok százezer család, rengeteg halálos áldozattal. Ezért nem értek egyet. Az, hogy úgy unblock az oroszok, meg mi unblock magyarok.
3: Hallgatok.
1: Na jó, köszönöm. Halló, most Zentai Péter beszél.
5: Az objektív történelmi tényeknek a meghatározását nem illik ezek után a partnert valamilyen fajta barátsággal vagy ellenségességgel vádolni. Nekem semmi bajom nincs az Egyesült Államok háborúival. Tudomásul veszem, hogy kapitalista ország muszáj háborúzzon. Tehát ezzel nekem nincsen bajom.
1: Tehát a kapitalizmusból szolgat állandóan a háború?
5: Rendben, csak,
1: csak akkor, akkor ezek szerint milyen rendszer az, amelyikből nem fakad a kommunista rendszerből, például nem fakad most a fasiszta rendszerből,
5: nem
1: fakad
5: a háborúzás? Az igazság, hogy a kedves vendég szalmabáb élvelést használt, én ugyanis nem vagyok sem orosz barát, és nem vagyok sem kommunista, sem szocialista. Tudomásul veszem, hogy a kapitalizmus ezzel jár. Én kapitalista vagyok, kérem. Csak tudomásul veszem, hogy ezzel jár.
6: Én nem, én baloldali vagyok.
1: De akkor azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehetséges, hogy a nyugat-európai régióban és az Európai Unió régióban, az európai régióban, most ne a Balkánról beszéljünk, az elmúlt 60 évben mégsem volt háború, holott kapitalizmus volt.
5: Hát a kapitalizmus, a háborúknak az exportálásával most nem menjünk bele, jó? Tehát ez egy más történelmi dolog lenne, más történelmi kontextus. Én csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy aki nem helyesli az Egyesült Államok háborúit, az nem feltétlenül orosz barát, és nem feltétlenül kommunista. Ugyanis az 50-es években a McCarthy-ék mondták, hogy ismét egy kis történelmet tanuljanak, ezt az 50-es években a McCarthy-ék mondták, rá is basztak rendesen. További jó adást
6: kívánok. Egyetértük. Jó. Most már 5 óra van, de azért hadd idézem Amerikával kapcsolatosan Jeffersont, aki azt mondta, hogy ha nagy gazdasági zűr van, akkor utolsó eszközként még ott van a patriotizmus, és a édes magyar barátaim...
1: Igen, de azért meg kell követni a hallgatót abban a tekintetben, hogy valóban fölösleges a részemről, és igazságtalan, hogy őt azonnal le-orosz barátozom, azáltal, hogy ő nem szereti Amerikának a háború, és általában háború ellenes, akkor nem érdemli meg azt,
6: jó,
1: senki,
6: nem érdemli,
1: hogy
6: megkapjon
1: a titulus. Én ettől függetlenül eme beszélgetés nyomán utaltam egy jelenségre, ami nagyon-nagyon bent van itt ebben az országban, egészen más okoknál fogva, és ezt úgy hívják, hogy Amerika ellenesség, úgy hívják, hogy egy átfogó kapitalizmus ellenesség, és amit cserében kapunk, most függetlenül a hallgatónak a beszólásától, és még egyszer mondom, nem akartam megbántani igazságtalanul, az, hogy itt egy általános manipulációs gépezet indult be, a mi agyunkat igenis úgy mossák, ahogy korábban...
6: Ahogy
1: korábban...
6: Ahogy kell mosni agyat.
1: Mosták, és ezt nagyon sikeresen csinálják.
6: Így van. Ezért mondom, hogy inkább fiatalok, imádkozzatok, olvassatok könyvet, meg szeretkezzetek, mert ennek sokkal több értelme van, mint hogy elpusztuljatok a média örök tüzében.
2: Popper Péter Hazugság nélkül című könyvét olvassátok.
6: Például.
2: Szevasztok.
6: Szevasztok, és köszönjük a vendégeknek, hogy velünk volt.
1: Köszönöm én is, hogy lehet.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kertakaró. Jó.
9: Jó.
10: Keltakaró.
11: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
12: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
13: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
10: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
10: Hallgass.
14: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
11: Tilos Rádió.
10: Jó.
11: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
10: Na kell takaró. Kell takaró.

Walt Whitman, Hallom Amerika dalát. Hallom Amerika dalát. Hallom sokféle szent éneket. A kézműveseket. Mindegyik a szerint dalolja a magy komoly. A magáit dalolja az ács, miközben a teszkáját vagy a gerendáját méri. Azt dalolja a kőműves, amikor munkájához készülődik, vagy abba hagyja a munkáját. Azt a révész, ami az életéhez vagy a csónakjához tartozik. Dalol a fedélzeti matróz a gőzhajón, dalol a cipész, miközben a munkaszékén ül, a kalapos, miközben áll. Hallom a favágó dalát, a szántóbéres legényt, ahogy reggel pihen, vagy amikor lemegy a nap. Az anya gyönyörű dalát, vagy a dolgozó fiatalasszonyét, vagy a leányét, aki var vagy mos. Mindegyik az dalolja, ha férfi, ha nő, amihez köze van, és nem egyebet. Napközben azt, ami a nappali, és éjjel hallom a robusztus, vidám sihederek csapatát, erőteljes zengő dalaikat dalolják, ahogy csak a torkukon kifér. Téli mozdony. Téged dalolnak. A tomboló viharban, a hóban, a hanyatló téli nap alkonyatán. Teljes fegyverzetedet. Mértékes kattogásod és forradalmas dübörgésed. Fekete hengeres tested, aranyos bronzod és ezüst acél, súlyos harántrudaid, párhuzamos egyforma kerekeid, forgó oldalt csikorgó kerekeid, ütemesen nekidagadó dobogásod és horcsogásod, távolba vesző zakatolásod, előre meredő nagy lámpásod, hosszú, halványan libegő füstbokrétádat, melyet gyengéd bíbor színez, a kéményből kipöfékelő sűrű sötét füst fellegeidet, remekbe kovácsolt testedet, rúgóid és szelepeid kerekedig remegő ragyogását, engedelmesen utánat kocogó vidám kocsiaidat, melyek csendbe viharba lassan vagy gyorsan mindig törnek. Te a modell élet példája, jelképe a mozgásnak s erőnek, szárazföld üteme. Téged dalol ez egyszer a múzsám. Versekben énekel, ahogy lát, birkózva az ölelő szélrohamokkal és hófúvással, amint nappal füttyentve rohansz tovább. Éjjel pedig nélkül tűz, tűz, tűz, szépség. Dübörög végig az énekelen garabonciás muzsikákkal, lobogó éjlámpáiddal, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok, őrülten vihorászó kacajok. A könnyes árkos, a nyakka zongora, beteg érzékenysége nem a tiéd. Rémült trilláidat a szikláknál, s a dombok fordulóinál röpítsd a puszta vidékre, a puszta tavakra, a nagy szabad égbe, bátran, vidáman és erősen.

Volt egyszer hetet hét országon is túl, még azon is túl, ahol a kurta farkú malac túl. Volt egy nagy tanya. Abban a tanyában éldegélt egy család, a szülők, meg két gyerek, egy kisfiú és egy kislány. Ezért, amikor az asszony meghalt, az ember megnősült újból, hogy legyen, aki a gyerekeket nevelje. De az új asszony nem állhatta a két gyereket, s mérgettett az ételükbe. Amikor a gyerekek odaültek ebédelni, egy fehér galamb leszállott az ablakra, és azt mondta: gyerekek, ne egyetek ebből a levesből, mert méreg van benne, hanem menjetek, amerre láttok a szemetekkel. Akkor a gyerekek sírni kezdtek, és éjjel elindultak. Ment Zöld Péter, meg a húga, mendegéltek. Egyszer csak hallják, hogy valaki kiabál: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Hát, egy halacska kimaradt a tengerből szárazon, és már egészen elveszett. Védj fel, Zöld Péter, vessél a tengerbe, s jót tetted ért, jót várj! A legényke nagyon szívesen megtette. Ment, mendegélt. Hát, egyszer megint hallja, hogy valaki kiabál: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Egy kis madár hívta Zöld Pétert. Elszakadt a többi madártól, könyörgött neki: Zöld Péter, tégy fel az ágra, hogy röppenjek tovább a többi madárral. Zöld Péter feltette az ágra, és azt mondta neki a kis madár: köszönöm, jó tetted ér, jót várj. Akkor megint ment tovább. Ment, mendegélt, és megint csak hall valami kiabálást: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Akkor egy rózsabokor hívta. Már egészen kiszáradt, megkérte szépen, hogy locsolja meg, meg is locsolta. Na, Zöld Péter, jó tetted ér, jót várj. Hát akkor Zöld Péter elindult, ment megint, betért egy városba. Mikor odaért a királyi kapu elébe, akkor mondták neki: gyere, Zöld Péter, gyere, mert 99 fej a karóban, a tied lesz a századik. Megijedt Zöld Péter, de úgyis bement. Megtudta, hogy a király leány akar volna férjhez menni, de olyan fiúhoz, aki úgy elbújik előle, hogy

0: Meg nem látja soha. Bement Zöld Péter. Megvacsorázott. És megparancsolták neki, hogy 3 reggel bújjon el úgy, hogy a királylány meg ne lássa. Mert ha nem, fejét veszik. De ha nem látja meg, akkor az övé a királylány és a fele királyság. Hát az első reggelt megérte Zöld Péter. Elindult. Sírt, sírdogált és gondolt, hogy Istenem, éppen csak, hogy elszökött a mostohájától, és most mégis mire akadt? Hová bújjon ő el? Hát elébe jött a hal. Miért sírsz, te Zöld Péter? Azért sírok, mondja, mert a király azt mondta, hogy ha 3 reggel nem bújok el úgy, hogy az ő lánya ne lásson meg, akkor fejemet veszi. Kitátotta a száját a hal, és azt mondta Zöld Péternek,
1: búj be ide, Zöld Péter.
0: Zöld Péter behúgt, és a halacska lebújt a tengernek a fenekére, még oda is a homokba beásódott. A királylány kiállott a folyosóra, megtörölte a szemét, és azt mondta,
1: gyere elő, Zöld Péter, a halnak a szájából, a tengernek a fenekéről, a homokból beásódva.
0: Meglátta. Hát, Zöld Péter előjött ki a partra, és kiszállt a halnak a hasából nagybúsan, és elment a királyi palotába. Másnap reggel megint csak elindult nagy bánatosan, s azt mondja, hova bújjak én? Hova bújjak én? Elébe állott a kismadár.
1: Miért sírsz, Zöld Péter?
2: Hogy ne sírnék? Amíg holnap reggel is el nem bújok, hogy meg ne lásson a király leánya, akkor fejemet veszik.
0: Hát a kismadárka kiterítette a szárnyát, és azt mondta,
1: búj a szárnyam alá.
0: Felreppentek a napnak a háta mögé. És a királyleány kijött a folyosóra, megtörölte a szemét, és már meg is látta.
1: Gyere elő, Zöld Péter, a napnak a háta mögül, a madárnak a szárnya alól.
0: Leszállott a madár, és a szárnya alól előengedte Zöld Pétert. Hazament Zöld Péter megint bánatosan, és másnap reggel megint elindult. De már akkor nagyon sírt.
2: Hát elbújtam én ezen a 2 reggel valahogy, de most már nem bírok elbújni. Jaj, jaj, jaj, mi lesz velem?
0: Elébe jött a rózsabokor. Miért sírsz? Zöld Péter, ne búsulj egyet se, majd én jól elduglak. Elmentek a királyi palota elé, éppen a folyosó elé, ahol jön ki a király leány. Oda telepedett a rózsabokor, és azt mondta Zöld Péternek,
1: búj a közepembe.
0: Úgy kinyílott, hogy fényesebb volt a napnál. Kijön a királyleány reggel, törli a szemét, és vigyázkodik tengereken, országokon, egekben. Sehol sem látja Zöld Pétert.
2: Hát, édesapám, úgy elbújt Zöld Péter, hogy sehol sem látom.
0: Töröld meg a szemedet, te leány, azt mondja a király. Szeretnél ugye férjhez menni?
1: Megint csak néz a királyleány. Töröli a szemét, vigyázkodik, de hiába.
0: Egyszer csak megunta nézni, nem látta sehol, kezdte kiabálni.
2: Gyere elő, Zöld Péter! Gyere elő, akárhol vagy, nem látlak sehol!
0: Akkor végre kijött a rózsabokorból Zöld Péter, és mindjárt megtartották a lakodalmat. A fele királyságot is megkapta, és 3 napig tartott a lakodalom. Én is ott voltam. Jót mulattam, egy nagy csontot kaptam, a laskalé majdnem elütött.
3: A macska cicó.

bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is! Van neked gazdád, az a gonosz ember! Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám! Éppen ő küldött el hozzád, és arra kér téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér báránykát. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám, azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Isten? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiacskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. Gazda ember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, négy fodor szőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anya bárány pedig alig, hogy megellett, azon mód betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a gonosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet? Sírt szokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod? Itt van a bárányka ebben a zsákban. De meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére. És mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hej, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda.
De ha már meg kell válni tőle, legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb 2 dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Beleri a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet, bármilyet is. Csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhúzta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte 1 dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt, felhányta érte az egész házat, de nem találta sehol. Hazaballagtak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyúzta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főni. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjféltájban a gazda oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karám ajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljunk, mit csináljunk? Nem maradt csak 3 báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat, és ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdett. Ne lehessen felismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medve bőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy azért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá. Fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta a fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszökte, csak szétnézett, és már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, s majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze 2 bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, s a 2 másikkal együtt magával hurcolta.
Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábasból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett csak pánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy nekiindult az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És az a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járt a világot. Azt kérdezi Jézus: hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe vezett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. 2 perc sem telik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele 2 perc sem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírtogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkányhoz. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember, elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért veszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, még nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát, és hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé.
kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

holt még nagy hegyek közt kanyarok. Égbe nyújtják homlokuk a felhőkocsmás havasok, s a havasok oldalában sűrű még a rengeteg. Élt egy medve. Úgy hívták, hogy Irgum Burgum Benedek. Lépes mézet nyalt egész nap, szagolta a virágot, szerette a hegyet, erdőt s a nagy kerek világot. Boldog volt és gondtalan volt, tudta róla hét határ, hanem a nagy boldogságot mi tagadás, unta már. Mind gyakrabban nyomta hasmánt a zöld selyem pázsitot, és akár egy csűrkapuja akkorákat ásított. Mindenem van, ami csak kell. Málna, bükmak, méz, eper, derékajnak puha pázsit, ha az álom leteper. Megosztani ezt a sok jót, jaj, kivel is tudhatom. Boldog vagyok, de mi haszna, ha megöl az unalom. Így kesergett Benci Mackó társtalanul, egyedül, várva, hogy a nagy magány csak úgy magától elrepül. Sóhajtozott végre jó, izgalmas kis kalandér. Ekkor tűnt föl házatáján Bakony Béli Valandér. Jó szerencsét, Benci Mackó! No, hogy ityeg a fityeg? Köszönöm, elég rosszul, de ne mondd meg senkinek. Fúrja meg a lódarázs, csak nincs valami bánatod. Minek kérded, egykomám, szedd te magad is láthatod. Sose nyaljak mézet többé, ha én látok valamit. No, hát éppen az a baj, hogy nem vagyok csak magami. Tágas barlang a lakásom. Hegy és völgy az udvarom, de megöl az egyedül lét és a roppant unalom. Hát ne engedd, hogy megöljön azt a huncut mindenit. Megmondom én neked egyből, hogy a bajon mi segít. Látom, van itt bőven minden, tágas lakhely, eleség. Nem hiányzik neked semmi, csak egy csinos feleség. Eget ütött Benci Mackó fejébe a gondolat. Lá, az asszony elűzné az unalmat s a gondokat. Lelki szeme látta már is, hogy a nejem mosogat, miközben ő fakanállal neveli a bocsokat. Hagyta magát tehát gyorsan, ünneplőbe öltözött, s a balambír bal fülébe ilyenképpen dörmögött. Elmegyek a nagy erdőbe, feleséget keresek. Ne legyen a nevem másképp Irgum Burgum Benedek. Addig is a barlangomat albérletbe ráthagyom, s ha találok egy ügyes lányt, te leszel a násznagyom. Ment, amerre sűrű volt az irdatlan nagy rengeteg, ment szaporán háztűz nézni Irgum Burgum Benedek. Egyenesen búzsbozontos Barnabáshoz baktatott, s mert az ajtót zárva lelte, megverte az ablakot. Jó szerencsét, Barnabátya! Eleséget keresek! No hát akkor, kerülj beljebb, édes fiam Benedek! Kerülök, ha akad itt egy szép eladó hajadon. Gyere, nézd meg benne a házban, ne csak úgy az ablakon. Bement Benci, s még a szó is ráforrott a torkára. Olyan csuda medvelány volt bársonyfülű borbála. Szája széles, talpa tányér, kerek fülén pamacsok, dörmögését visszhangozták a kelemen havasok. Körme hegyes, foga éles, tölgyfa törzs a termete, bizonyosan születik majd 9 vagy 10 gyermeke. Szőre sejmes, orra fényes, szemével se kancsalít. Benci egyet nyelt, és így szólt. Megkérem a mancsait!

0: ez a farkas kutya Berta. Füle úgy áll, mint a gyertya. Ismeri a pék, a boltos, kosarában kiflit, húst hoz. Igaz, hogy a macskák réme felkúszik a kerítésre. Jaj, annak kit megragad. Aztán vissza, kert alatt, árkombokron átszalad, és lihegve, nagy megkésve, de hazatér minden nap. Egyik reggel, ahogy máskor, búcsút vesz az egész háztól. Fonott kosarával szépen elindul a sétatéren. Berta, hol vagy? Ha megfoglak, nem mész ki a házból holnap. Csak ne történt volna rosszabb. Hívom, járom vége hosszat. Még a bolthoz elérkezett, így a boltos. És a nyakán nem volt póráz? Két lépés a kutyakórház. A műtőben éppen szabják, vércelik egy macska mancsát. Rám merednek. Nem volt veszett? Mondom, nem, csak nyoma veszett. Keresem a sintéreket. Megmutatnak minden ebet. Vannak korcsok, dogok, pincsik. Beste Berta bizony nincs. Hol jár? Hol nem? Háza mögött egy kosárnyi kutyakölyök. Nyűszítenek vakkangatva, mert a Berta takargatja, melengeti, óvja gonddal, lábtörlővel, törlőrongyal. Sorra jön a sok kíváncsi szomszédgyermek, néni, bácsi, aki egyszer utcabéli, csontot, csokit, húst hoz neki. Ámuldozol, mind szép biza, mind a három anyja fia. Szénfekete, sárga foltos, szemük körül a karika hasonlít a teleholdhoz. Egyik álmos, mert hogy ásít, mérgeske a morgó másik. Harmadik gyors és ügyes, neve legyen Szemfüles. Üldögélnek, kaparásznak, felverik az egész házat. Napról napra nagyobbodnak, idehoznak, odahordnak, süvöldgetnek, tam, dobolnak, szétverik a kutyaóla. Éj van! Sarkig nyitott ablak. Kutya ugat, a hold ballag. Szomszédságom gyűl a zajra. Ej, ebatta az ebatta, nagy szőr, nagy szőr. Ugye nincsen baj, hogy barát ne segítsen. Előbb vadász hall a tészót.
1: Nem zsegnek már a vaddisznók, hajtó kéne, gyors, ügyes.
0: Talpra ugrik Szemfüles. Bakter baktat az őrházhoz, véle ballag, ásít, álmos. Így kérdez a subás paraszt.
1: Kecske tej lesz, szalma, jászol, ha júnyájra vigyázol.
0: Medvét űzni, értesz-e? Ugatva megy mérgeske. Újra csend lett, csend és rend, idekint és odabent. Berta ül nagy nyugalommal, mind a három fia jól van.

Hol volt, hol nem volt, ne keresd entúlból. Volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityó. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokkalta sok balgaságát, azt mondta neki. Kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, eredj Fityók, szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs. Eredj Fityók, fát vágni az erdőre, amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, évele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, majd megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett 2 gajat, beletette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, s így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda. Itt ez a darab szalonna, kennek vele a szekeret, megyünk az erdőre a fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkeni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát is, a rúdját is. Ó, te eszefity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. No, most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sarogjához. Hát, ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem ukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityók, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe kiéltek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van. Mi baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringettem, miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette, fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattant Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a lóhátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Persze, mire kiért a gazdához, mind véresre verte a kerék vasabroncsa a lólábát. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban, mutatja Fityók a 2 szálveszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát. Úgy meglódul, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiknek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.

az égig érő pasúly. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehenké. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehenkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak, eredj fiam, reggel hajtsd el, de vigyázzám, hogy adod el, mert hogy károsak legyünk benne. El is hajtott a fiú vásárra, hát mindjárt akadt is verője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszújja. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a kisfiú vigasztalta, ne búsuljon édesanyám. Azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most, este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszújt, de még vacsorázni sem tudott, úgy várta, mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte, s bizony ő kegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának, na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj? Megyek, fölmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfele a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát, ott az égbolton volt egy nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot, azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, mi van ott bent. Összeszedte a bátorságot, s belépett az ajtó. Hát látja, hogy ott, nem is messze, van egy kis házikó, gondolja magában. Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát, ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony, hol jársz te itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön megesz. Ja, könyörgött a kisfiú, hogy bújtass el, mert ő úgy vél a sárkánytól. Kérdi az asszony, éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú, még tegnap se ettem semmit. Az asszony adott vacsorát a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnket megöl. De hová? Gondolkozik az asszony. Hová bújtass el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijed, vagy nem mert elaludni. Hát, mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a 12 fejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hón alatt, leteszi az asztalra, s mondja, tojj egyet. Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rá kiáltott. Tolj még egyet! Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. Te, asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék, lelke, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjel téplek.
Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, és amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, és ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt. Még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirad, és még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten aludtak, kibújt a teknő alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezében a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házba. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát, úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon, a szekerce éppen kűn volt a karfán, s hamar kivágta a szálpaszújt vele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitörött, s a kisfiú agyonütötte, s elégette. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatt, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit tegyünk, lesz pénz, aranyunk, elég. Jaj, honnan lenne, fiacskám, kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szempaszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsok egy felet. Jaj, de hogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki. Tolj egyet. Hát, a kis tyúk. Rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt a szemeszája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, cső, vettek sok szép jószágot a pajtába, vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.

A kacsa totyogott. Nagyon örült, mert Peti nyitva hagyta a kiskaput. Elhatározta, hogy megfürdik a tóban.

0: A madárka, amint meglátta a kacsát, lerepült hozzá a fűre, és csodálkozva tárta szét szárnyát. Micsoda madár vagy te, hogy még repülni se tudsz? Erre a kacsa azt felelte. Micsoda madár vagy te, hogy úszni se tudsz? És betottyant a tóba.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy igen-igen rossz gazda ember. Volt neki három állatja. Volt egy juha, egy disznója, meg egy lova. Ez a gazda egy hosszú télen keresztül éheztette az állatjait. Mire eljött a tavasz, olyan soványak voltak szegények, hogy elég tudtak járni. Hát akkor a gazda kinyitotta a kertkaput, és azt mondta az állatjainak. Takarodjatok ki az életemből, ha nem tudtatok meghízni egész télen. Egyen meg benneteket a farkas! Éppen akkor ott ólálkodott a ház körül egy nagy, ordas farkas. Meghallotta, hogy mit mondott a gazda. Megörvendett, hogy micsoda jó lakomát fog ő most csapni. Legelőször kijött a kapun a disznó. Szegény állat olyan sován volt, hogy az oldalai nem kifelé kerekedtek, hanem befelé. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. Egész télen éheztetett a gazdám. De ha elcsapnál, én kimennék az erdőbe, egész nyáron enném a jó makkot, az es lehet, hogy még malackáim is születnének. Akkor aztán visszajönnék, s lenne mit egyél. Na, elregy te szerencsétlen! Kicsi idő múlva jő ki a kapunna juha. Szegényke olyan sován volt, hogy a lábocskái majdnem összeakadtak. Neki szökik a farkas. Hím, hám, hum! Megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. De ha most megeszel, még a fél fogadra se leszek elegendő. Ha eleresztenél, én elmennék a rétre, egész nyáron legelésznék, aztán ősszel visszajönnék jó kövéren, s lenne mit tegyék. No, eredj te este szerencsétlen. Nem sokára kijött a kapun a ló. Szegény állat. Elég tudta egyik lábát a másik után tenni, olyan sován volt. Neki szökött a farkas. Hím, hám, bum! Megeszlek! Kedves farkas, mit érsz véle, ha most megeszel? Nézd meg, csak a csontom s a bőröm van. Ha várnál őszig, akkor jó kövéren visszajönni, s akkor lenne mit egyél. Nem volt erőst éhes a farkas, ezért azt mondja a lónak. Eredj te este, szerencsétlen! No, az állatok elmentek, ki az erdő, ki a rétre. S hát, tőt múlt az idő, egyszer csak kezdtek hideg szelek fújni, peregtek a fákról levelek, jött az ősz. Farkas egyre jobban várta vissza az állatokat. Egy nap, amikor fekszik a farkas a bokorba, hallja ám, nagy disznyó röpögés, malacvisítás közeledik. Megörvendett a farkas. Jő haza a kondám! Kiszökött a bokorba. Hím, hám, hum, megeszlek! Ó, kedves farkas, hát itt van. Hogy örvendek? Úgy féltem, hogy nem találunk meg. Na nézd meg, hogy eszeszedtem magamot. És hát, mit szólsz a gyermekeimhez? Szép! Szépek! Nezte a farkas a szép malackákat, úgy kívánta, hogy majd a nyála elcseppen. Azt mondja neki az anya disznónak, farkaskon a hallodon, van egy nagy gondom. Odafenn az erdőben nem volt fa, és nincsenek a gyermekeim megkeresztelve. Engedd meg, hogy bévigyem őket a faluba, aztán hónap visszajövünk, akkor megeszem. Vonakodott a farkas, de azt mondja neki az anya disznó. Farkaskodom, tarts csak ide a filedet, megsugom, hogy hogy fogják hívni a gyermekeimet. Farkas azt a ronda kufáját, oda tolta a disznónak a szája elé. Na az anya disznó, a fogával úgy oldalba kapta őkelmét, hogy az kényába eszhetek eredet. Az anya disznó meg a malackát megfutamotta. Mire a farkas magához tér? Már a nyomuk se látszott. Mérgelődött a farkas. Egyszer csak hallja ám, hogy kip-kop, kip-kop. Jött nagy hegyesen a juhocska. Szépen kigömbölyödve, a fejét kopóra tartotta. Neki szökött a farkas nagy mérgesen. Hím, hám, hú, megeszlek! Jól van, kedves farkas, hát azért jöttem. De miért vagy olyan mérges? Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkas fiam. Lenne egy nagy kérésem. Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Farkas komacsak, azt akarom kérni, hogy ne tépj szét darabokra, mielőtt megeszel, hanem nyelj le egészbe. Hogy nyeljelek le egészbe? Nem pészdé a szájomba? Jaj, dehogy nem, farkas komacs, te olyan ügyes vagy. Tárts ki jól a szájadon, én egy kicsit visszábbacska menyek, s béfutok. Farkas kezdte tátani a száját. Tátotta, tátotta. A juhocska vagy 3 méterről neki futamodott. Úgy felöklelte farkas komát, hogy az 33-at gurungázott. Mire feltápászkodott? A juhocska úgy elfutott, hogy még kora es előtt. Most lett csak igazán mérges a farkas. Visszafeküdt a bokorba, mérgelődött, morgolódott. Hogy fekszik a bokorba, egyszer csak hallja ám, hogy jött a ló. Kiszökött a bokorból a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, hát azért jöttem, hogy megegyél. De miért vagy olyan mérges? Ne is kérdezd! Fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkaskoma, volna egy nagy kérésem. Képzelt, farkaskoma, lakadalomba vagyok hivatalos. Nekem kéne vinni a menyasszonyt az esküvőire. Engedd meg, hogy bémenjek a faluba, aztán hónap visszajövök, s akkor megeszel. Nem csaplak sehova se, farkaskoma. Voltál te már lagziba? Mi az a lagzi? Talán bizony még leányokval se táncoltál. Mik azok a leányok? Tudod-e mit, farkaskoma? Gyere, ülj fel a hátamra! Elmenjünk a lagziba, megtáncoltatjuk a leányokot, még pálinkát esiszunk, s ha jól kimulattuk magunkot, visszajövünk, s akkor aztán megeszel. Hát, tetszett a dolog a farkasnak, felült a lóhátára, mennek be a faluba, s akár hiszitek, akár nem, a faluba tényleg lakadalom volt. Húzták a mozsikások, táncoltak a lakadalmasok, de farkaskoma soha életjében mozsika szót se hallott. Mikor meghallotta azt a szép hegedű szót, majd kiszökött a bőriből. Elkezdett őes énekelni. Nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek, nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek. A lakadalmasok megállottak, megvigyázkodtak. Ki az Isten csodája kurjongat ilyen fertelmes hangon? Hű, az anyja ponci, jussá! A lovas farkas! Az emberek megfutamodtak, kaszát, kapát, botot kerítettek,

kereka mögött. Szerencsétlen farkas meg ette ennek a fának a másik oldalánál bújt meg. Neki vette a hátát a fának, s elkezdte szívni magát. Jaj, de bolond vagyok. Micsoda bolond vagyok én. Hát én megérdemleném, hogy valaki jól fejbe vágjon. Meghallotta ezt a fatolvaj embert. Gondolta magába, hát farkaskoma, ha csak ez hiányzik a boldogságodhoz, ezért én könnyen segíthetek. Megfogta a fejszéjét, s a fejszefokával akkorát koppantott a farkasnak a fejére, hogy az fényes nappal meglátta a csillagos eget. Mikor a farkas magához tért, összecsapta a mancsait. Jaj, micsoda világ van, micsoda világ van. Hát szegény farkasi már nemes tréfálkozhatik. Ha nem hiszitek, hogy így volt, járjatok utána.

0: Welcome to the fantastic world.
1: Programajánló következik.
2: Tilos Rádió.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. 9 tematikus nap. 18 bogrács étel. Kis terem, nagy terem, kert, chill out rész. Roburbusz, trepbusz, civilizációs busz. Számtalan koncert, DJ-k, élő műsorok. Tilos adománypur. Este 10-kor tombola. Tombola. 5-én pénteken jazz nap, szongóra koncert és jam.
3: Ta-ta-ta.
1: 6-án szombaton vizuális kultúra napja, vizuális csoportok bemutatkozása. A 7-én vasárnap családi gyermeknap, Szalóki Ági, Rolandó bűvész. 8-án hétfőn népzenei nap, Argó.
3: Puszta.
0: Bienvenue au monde fantastique en plastique.
1: 9-én kedden félidő chill nap. Korai transmission. 10-én szerdán regi nap. Rhythm Colony Mango Rice. Tizenegyedikén csütörtökön bringás nap. Mutáns bringa felvonulás, gold sprint futamok. 12-én pénteken roma nap. Bazi nagy cigány búcsú. Hoppá. Hoppá. Hoppá. 13-án szombaton tilos parti. Tilos parti. Tilos A-Stars.

0: Tilos maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. Programajánlót hallottatok.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Kelt a karót hallgatjátok. És benne Aldous Huxley Szép új világ című regényének rádiójátékát. A CBS Radio Workshop előadásában a narrátor maga Huxley. És hát a téma miatt 12 éven aluli angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára nem ajánlott. Brave New World.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Megérkezett hozzánk Seres Attila, a Vecsési Boxklubnak a tulajdonosa, elnöke, emblematikus arca. Azonnal megtámadtuk őt, hogy Kemecse, akkor van egy nyírség identitás, kiderült, hogy 2 hónapot töltöttél Kemecsén végül, és azonnal a Vecsés Üllő, amelyik ugyanúgy egyébként szerintem lehet ilyen identitásképző, az, hogy Budapesthez közel van, és mégis önálló. Van ilyen külön, ilyen vecsési, vagy ilyen Pest környéki identitás? Vagy hogyan látod, hogy ez jelen van ott az emberekben? Vagy inkább Pesthez soroljátok magatokat?
1: Szerintem abszolút van. Abszolút érezhető. Egész más. Ugye én Üllőn és Vecsésen nőttem fel. Mondhatni, hogy az mellett, hogy Szabolcsba születtem, egy 8 kilométeres körzeten belül éltem le az eddigi életemet. Két teljesen eltérő városról beszélünk, Üllő egy ősi magyar város, több mint 1000 éves, Vecsést pedig svábok alapították, illetve Grassalkovics gróf alapította durván 300 évvel ezelőtt, és abszolút érezni, tehát mi például a boxklub esetében is nagyon sokszor így a lokálpatriotizmusra hajazunk, és ezzel érvelünk, amikor kérjük a város segítségét, és tényleg érezni azt, hogy emberek büszkék arra, hogy ennek a kis közösségnek a részesei, ennek nagyon jó példái ezek a különböző falunapok, különböző rendezvények, ahol tényleg óriási tömegek vesznek részt mindig.
0: Hajtós, intenzív, dinamikus közösség, Vecsés?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sokáig ugye az volt a szerepe, hogy inkább ilyen alvóváros volt, mint hogy az agglomeráció nagy része, de azért próbálnak most már inkább tényleg saját identitást kialakítani. Nálunk ugye nagy hagyománya van, ugye a savanyú káposztának, szerintem Vecsésről mindenkinek ez jut eszébe.
0: Ennek az pénzt is hozott azért a közösségnek keményen.
1: Így van, sőt a mai napig nagyon sok család él abból, hogy káposztát savanyítanak. A fővárosi piacokon is olyan standok vannak, amik dédnagyszülőktől szálltak rá a mostani tulajdonosokat, tehát 80-100 éve árulnak ugyanazok a sváb vecsési családok, itt a pesti piacokon is savanyú káposztát. Ennek az egyik legnagyobb ünnepe is nálunk például a Káposzta Fesztivál, amit minden szeptemberben tartunk, ahol ilyen 10-20 ezeres tömegek is összejönnek minden szeptemberbe.
0: Hogyan indult nálad a box is? Hogyan kötődik össze Vecséssel meg a Vecsési Boxklubbal?
1: Vecsésen a box az elég régóta jelen van, mert 30-as években is voltak ökölvívóink. Farkassanyi bácsi édesapja, Farkassanyi bácsinak nagy jelentősége van amúgy a boxklub történetében. Az ő édesapja, akinek Ordas volt a Vece neve, ő már volt... ő már volt 10-szeres magyar bajnok, illetve amikor ő már nem versenyzett az 50-es években, ő Vecsésen kezdett el tanítani ökölvívást. Ez érdekes volt, tehát ott a kocsmába tanultak, meg kint a földeken, és tényleg a helyi kocsmába alakítottak ki ringet, és ott léptek föl, ilyen szinte a falu előtt. Ekkor még nem önálló csapatról beszélünk, hanem különböző fővárosi klubokhoz voltak beigazolva a versenyzők. Farkassanyi bácsi, aki újra alapította az ökölvívást 80-ban Vecsésen, ekkor még versenyző volt, majd 1980-ban a helyi TS segítségével alakult meg a Vecsési Box Club. Először ugye
0: mikor volt ez?
1: 1980-ban,
0: aha.
1: És 80 óta folyamatosan, most már 38 éves az ökölvívó klub. Szerencsére Sanyi bácsi, aki most már közel van a 90-hez, még mindig látogatja a termet, úgyhogy őt nagyon szeretjük.
0: Hát ez nagyon komoly folytonosságot ad azért valaminek, tehát az, hogy valaki ilyen időtávlatában, nagyon ritka ráadásul Magyarország, hogy bármi ennyi ideig menjen, túlélje a rendszerváltást, és hogy erősebben menjen tovább. 1980-ban ugye ez egy alapvetően akkor állami vonalként kellett volna, hogy elindul, vagy mi volt ott? Honnan volt pénz, hogyan indult el az egész 80-ban?
1: Már 1980-ban is azért lehetett érezni, hogy van a falvakban azért egy ilyen helyi összetartó erő. Ez konkrétan úgy történt, hogy Farkassanyi bácsi bement a helyi TS vezetőjéhez, Dobrovics Józsefhez, és mondta neki, hogy Józsikám, szeretnék itt boxklubot alapítani, és Dobrovics Józsi bácsi, aki szintén még mindig hástanak jó egészségnek örvend, mondta, hogy Sanyikám, legyen így, majd a TS támogat titeket, mire van szükségetek, majd kiírjuk nektek, megkapjátok, és tulajdonképpen tényleg így helyi szinten úgy történt, hogy a helyi TS támogat, és az első két évben a TS-nek volt a csapata, az Ökölvívó csapat, és utána a város kérésére csatlakozott a Vecsési Sport Egyesülethez, ami szintén nem mai egyesület, hiszen 1911-ben alakult a Vecsési Sport Egyesület.
0: Fú, nagyon gyönyörű egyébként, ahogyan átéli, áthúzza a Horthy korszakot, átéli az egész államszocializmust, és akkor onnantól kezdve beindul. Hogyan kerülsz te a képbe, mikor, milyen formában?
1: Én az ökölvíváshoz elég fura módon kerültem, én egész más területen mozogtam. 32 éves voltam 2002-ben, amikor kicsit úgy éreztem a munkám során, hogy kicsit kevesebbet kellene dolgoznom itt a napi 16 óránál, és nem biztos, hogy ez egészséges hosszabb távon.
0: Mit dolgoztál akkor?
1: A mai napig én tűz- és munkavédelemmel foglalkozok, van több cégem is alkalmazottakkal, igazából nekem az ökölvívás a hobbim, tehát valamiből ugye élni is kell az embernek, úgyhogy ezzel a mai napig foglalkozok, csak most már egy kicsit más ütemben, mint mondjuk a 30-as éveim elején, és akkor kerestem egy valamilyen mozgásformát, és akkor találtam meg a Vecsési Boxklubot, aminek ugyanúgy megörültem, ahogy például itt is a házban sokan megörültek annak, hogy a Jani bácsi tartja ezt a hobbybox klubot, ami szerintem egy óriási dolog, és én igazából ilyen lelkes hobbistaként kerültem be 32 évesen, aminek az lett a vége, hogy 4-5 év hobbista edzéskedés után az akkori edzőm úgymond unszolására végeztem el az edzői iskolát.
0: Ebben a 30-as évének a közepe vége, amikor ez a karrier igazából lángra lobban.
1: Így van, tehát nekem például hivatalos mérkőzésem nem is volt soha, tehát ilyen hobbi mérkőzéseim voltak. Nem is gondoltam én soha arra, hogy én ökölvívó edző legyek, egyáltalán nem is ilyen gondolatokkal mentem le a terembe. Amikor először beírattak az iskolába, el sem mentem. Úgyhogy egy év után kezdtem el ezt a tanfolyamot, illetve az iskolát, ez egy 2 éves iskola volt akkor. De megmondom őszintén, valahogy nagyon rabul ejtett ez az egész sporták, meg ez az egész közeg. Nagyon szeretem a mai napig ez a hobbim. Kicsit kitérőként ugye, aki kicsit is az üzleti életben vagy bárhol dolgozik, azt szerintem pontosan tudja, hogy azok a legértékesebb dolgok mindig az életben, amit nem pénzért lehet megvenni. És így most edzőként, meg egy kicsit így pedagógusként is én azt gondolom, hogy amit a gyerekektől visszakapok, az mindig sokkal értékesebb, mint az, amit az ember bármikor egy plázában megvehetne. Úgyhogy ez a mai napig motivál engem.
0: A Becsési Boxklub az mennyiben profi sportcentrum, és mennyiben közösségépítés? Milyen ennek az aránya? Hogyan tudod ebben megtalálni a mérleget?
1: Hát is, mind a kettő, tehát egyrészt kezdünk a legkisebbekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel, most is tervünkben van véve, hogy az egyik is 9 éves tanítványunkat szeretnénk majd itt a gálán boxoltatni, nagyon ügyes kisrác. Tehát kezdődik ott, hogy a kapcsolatban vagyunk a helyi iskolákkal, a helyi intézményekkel is, és folyamatosan kapunk olyan gyerekeket, akikkel úgymond probléma van az iskolában, hogy esetleg itt a sport nevelő hatásával tudunk valamit kezdeni velük. Igen, sok bennük az energia, ugye most inkább divatos azt mondani, hogy hiperaktívak. Nagyon leegyszerűsítve az a probléma, hogy nem képesek végigülni 45 percet, és nem lehet tőlük órát tartani sokszor. Aztán...
0: És akkor mondják, hogy menj a Sereseti Lázó Boxklubból, mert tudod, hogy hol lakik az Úristen. Megérkezik, és mi lesz utána a pedagógiai modell? Mihez kezdesz egy sráccal, aki egyébként zabolázatlan, vagy nem tudom, nehezebben tűri a kereteket, a korlátokat? Hogyan kezdesz hozzá?
1: Hát alapvetően próbáljuk vele megszerettetni az ökölvívást. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az, hogy így igazából szabályozott formák között, keretek között le tudja vezetni sokszor azt az agresszívot, vagy azt a plusz mozgás energiát, ami benne van, ez neki tetszik. És akkor így szép finoman utána kezdjük szocializálni őket, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de cserébe mi is kérnénk valamit tőled. És akkor így egy-másfél év alatt azért már jönnek a visszajelzések, akkor most már végigüli az órát, most már lehet vele mit kezdeni. Volt olyan gyerek, nem is egy, aki általános iskolában gyengébb tanuló volt, mint utána középiskolában, mert azért a küzdősportok abban is segítenek, hogy egy kicsit a koncentrációt tudjuk növelni, ugye itt, ha az ember nagyon elbambul, akkor könnyen egy-két pofonba bele tud szaladni. Nem mindig sikerül, ez nem azt mondom, de nagyon jó arányokat tudunk ezen felmutatni, Úgyhogy ez az egyik vége a dolognak. Középen vannak a versenyzők, sokszor ezekből a gyerekekből lesznek utána aktív versenyzők, mert ugye ebbe az is benne, hogy az iskolában nem sok sikerélmény éri őket, sokszor csak negatív visszhangban a viselkedésük miatt, és itt viszont sikerélményük van, és ez a sikerélmény az, ami őket nagyon megfogja, és emiatt versenyzőként is utána kipróbálják magukat. De ugyanúgy vannak 60 éves ökölvívóink is, akik hobbisták, tehát naponta 3-4 edzést tudunk mi is tartani, hál' Istennek, mivel saját teremmel rendelkezünk. Ők például munka után jönnek, ugyanazért jönnek le, amiért én 16 évvel ezelőtt lementem a terembe, hogy egy kicsit ilyen stresszoldó hatása legyen. Lejönnek anyukák, akik fölraknak egy-egy fényképet mondjuk a zsákra, és akkor ezt lelkesen ütik, vagy ez lehet mondjuk a főnökük, vagy bárki lehet.
0: De meleg! Én is tudnék kirakni.
1: Igen, és sokkal, sokkal könnyebb rávenni, hogy rendesen meg kell ütni ezt a zsákot, hogyha egy kicsit megszemélyesítjük. De hát mindenképp van egy stresszoldó hatása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen a tömegsport részébe is most már vecsésen az ökölvívás az belekerült a köztudatba.
0: Sőt, ráadásul mobil ringel is, vagy ringekkel is rendelkeztek, ami azért abból a szempontból nagyon jó. Nem lehetünk elég hálásak, hogy mind tavaly, mind pedig a mostani versenyre, a Vajóra is tisztelítjátok a ringet összehetésre mindennel. Ez drága dolog ráadásul, ez nehéz szállítani, költséges is. Egyébként ezeket a ringeket hol használjátok, mi ennek a célja, mennyire sikerül kivinni a termen kívülre az ökölvívást?
1: Igen, a mobil ringeket azért készítettük el, mert én azt vallom, hogy nagyon sok sportágnak az a halála, hogy bezárják őket egy tornaterembe, és igazából csak a csapattársak vannak ott, a lelkes szülők, és igazából senki más. Tehát én mindig azt vallom, hogy ki kell mennünk oda, ahol emberek vannak, közéjük kell menni, akár egy ilyen vajórendezvényközpontba, vagy a Dürer kertbe, vagy bármilyen szabadtéri rendezvényre, ezt ne várjuk el, hogy egy tornaterembe be fognak jönni, és ott nézelődnek, hozzá kell kapcsolódni tömegrendezvényekhez, és ez nagyon nagy szükség volt ezekre a mobil ringekre, úgyhogy két mobil ringet is, és egyiket vásároltuk, a másikat már mi készítettük.
0: Ezt hogy egy mérnökök megtervezik, és akkor legyártják ilyen vas szerkezetekből, vagy egy mobil ringet, azok a hallgatók, akik nem látták a Dürerben, hogyan képzeljék-e, hogyan lesz ebből annyira tökéletes simaság, egy adott esetben akár földön vagy terepen, ami alkalmasra teszi arra, hogy ökölvívó mérkőzés hivatalos versenyt lehessen szervezni.
1: Igen, a hivatalos versenyhez az a kikötés, hogy milyen mérettel rendelkezik a küzdő felület, ez legalább 490x490-es kell, hogy legyen. Mi itt súroltuk a határt, mert 5x5 méteres a ring, tehát most már így hivatalos mérkőzéseket tudunk benne rendezni. Ezt igazából úgy kell elképzelni, mint egy felnőtteknek készült legót, tehát itt vannak nagyon jó kezű lakatosok, nagyon jó szakemberek vannak, a magyarok amúgy is mindig arról híresek, hogy mindig mindent megoldanak, amit ugye nem lehet szikszallaggal, meg gumipokkal megoldani, akkor azt hegesztjük. De egy nagyon jó szerkezetet sikerült megszerkesztenünk, amit kb. Egy óra, másfél óra alatt fel lehet állítani bárhol, és olyan stabil, hogy tényleg a legmagasabb szinteknek is megfelel.
0: És hát ugye ezen volt tavaly is a Dürerkeben, meg most a Bajó Dr. BZMG?
2: Nem, csak bólogatok itt helyesen. Én még a gyerekekre majd visszakérdeznék, de szóval...
0: Hogy kicsit menjünk a versenynek az irányába. Ugye most augusztus 11-én lesz kint a Vajón a Dok Urai, aminek te adtad a nevét ráadásul, azt gondolom, hogy talán a legjobb névválasztás, amit ki tudunk találni. Ez egy tértematikus ökölvívó gála lesz, tehát egy ilyen kis dokkot képzelünk majd el oda, valamennyire ruházatunkban fölbukkan, illetve hát folyóparton leszünk. Mit lehet tudni a versenyzőkről, kik fognak indulni, picit szivárogtass nekünk kérlek az összeállításról, mire számíthatnak, akik kijönnek augusztus 11-én délre, kettőre.
1: Jelenleg 10-12 pár ökölvívó mérkőzés az, ami realizálódott, de szerintem ez még föl fog menni ilyen 15 párig, tehát mindenképp nagyon sok jó mérkőzést fog látni a közönség. Lesznek gyerekek, akit már említettem, ugye 8-9 éves gyerekeket is meg szeretnénk mutatni, tehát igazából erre arra hajaznánk rá, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel azért ez nem egy életveszélyes sport. Ugye azt tudni kell, hogy sokkal kevesebb sérülés van ilyen küzdősportokban, mint mondjuk egy kézilabdában. Lesznek felnőtt versenyzők is, úgyhogy mindenképp lesznek nagyon komoly szintet képviselő mérkőzések, de hát nem csak a Dok Urai lesznek, hanem sikerül a Dunából kicsalogatnunk a Sellőket is, úgy néz ki, mert lányok is a ringbe fognak lépni.
0: Vecsési lányok is? Tavaly is voltak vecsési lányok.
1: Igen, igen, idén is lesznek egy vagy két vecsési lány mindenképp lesz a ringbe, úgyhogy most vannak még kialakulóba a párok, de én abban azt hiszem, hogy aki tavaly volt a Dürerkertben és látta azt a általatok nagyon jól megrendezett sót.
0: Közösen veled együtt, igen. Az együtt csináltad.
1: Köszönöm. Az szerintem pontosan tudja, hogy mit várhat el ettől a rendezvénytől, és biztos, hogy nem fog csalódni. Úgyhogy...
0: A lányok honnan érkeznek egyébként a vecsési boxklubot? Vecsésen helyiek, vagy pedig hallják, hogy vecsésen egyébként lányoknak is nyílik lehetőség jó bunyul, vagy hogyan kerülnek, hogyan érkeznek oda a lányok? Az olyan izgalmas mindig, hiszen azért a lányok megjelenése ebben a sportban még mindig azért nem egy nagyon régi jelenség.
1: Szerencsére a lányoknak köszönhetően a tavalyi évben is az ország legjobb női csapata volt vecsésen. Eredmények szerint hiszem 5 vagy 6 magyar bajnokunk volt, Európa bajnoki ezüstérmesek voltak.
0: Ez nagyon komoly munkát igényel azért.
1: Igen, igen, hál' Istennek könnyű dolgom van, mert nagyon szorgalmasak, nagyon elszántak a lányok, tehát nem kell őket ostorral hajtani, hanem sokszor inkább vissza kell fogni, hogy most egy kicsi pihenő kell. És ugye ennek azért van egy olyan hatása, hogy ez miatt többen csatlakoznak hozzánk. Van, aki a belvárosból jár ki például vecsésre, van, aki Cegléd mellől jár, ami ugyan csak nem kis távolság.
0: De akkor egész nagy távolságok is, tehát akkor nem arról van szó, hogy a vecsésiek jelennek meg a sportszintén, hanem a vecsési boxklub beszippantja igazából az ország különböző pontjáról, ami elérhető.
1: Hát azért nagy részt inkább mindig a vecsésiek, de mondom, hál' Istennek elég nagy a tényleg ez így a vonzás körzete az egyesületnek.
0: Bízjam, akkor gyere a gyerekekkel, mert akkor majd lesz egy kis zene, és akkor utána majd a magyar ökölvívás felé fogjuk elmozdítani a diskurzus, hogy lássuk, hogy Attila nézőpontjából ez milyen, de a gyerekek engem is érdekelnek, úgyhogy
2: nekem az érdekel, hogy mondtad, hogy jönnek az iskolákból, meg így nem annyira kell toborozni, hanem kb. Küldik őket a tanárok, hogy körülbelül hány gyerek csatlakozik hozzátok évente?
1: Olyan sok gyerekünk van, hogy most már külön egy kezdőcsoportot kellett részni, tehát két kezdőcsoportunk van. 20-30 gyerekkel megy folyamatosan a kezdőcsoport. Elég nagy számú gyerekeket mozgatunk meg. Szerencsére, mivel olyan ökölvívó termünk van, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, ezért azt a megoldást választottuk, hogy többször is hivatalos testnevelés órákat tartunk a termünkben. Ilyenkor igazából a testnevelő tanárok áthozzák az egész osztályt, vagy két osztályt egyszerre, és ilyenkor egyszerre tudjuk nagyon sok gyereknek megmutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor mi mentünk el az iskolába egy pár kesztyűvel, és ott meséltük, hogy mi történik, ugye itt azért csak ring közelben vannak a gyerekek. Úgyhogy ez miatt elég nagy a felvevő képességünk, persze azért elég nagy a fluktuáció.
2: És engem igazából az a része érdekelne, hogy minden sportágban egy ilyen állandó gond ez, hogy utánpótlás, nevelés, mok, stb., hogy milyen alternatív, tehát hogy mit tudok mondani, hogy figyelj, lejössz ide, itt azért meg fognak verni, valahogy most direkt így fogalmazok, igen. Szemben azzal, hogy elmész focizni, és akkor ott egy ilyen tingli-tangli tevékenységgel nagyon sok pénzt fog keresni.
0: Itt azért Magyarországon.
2: Igen, tehát hogy ez mi mondatja egy gyerek azt, hogy figyelj, én inkább ezt választom.
1: Nehéz kérdés. Ugye nyilván gyerekeket pénzzel még azért nem nagyon lehet nagyon motiválni, tehát én nem is hiszem, hogy ez egy jó irány, nem jó dolog 16-17 éves gyerekeknek már nagy pénzeket ígérni, nyilván nem is ezt tesszük. A fiúknál nagyon sokszor benne van azért a szülői háttér, valljuk be. Aha. Tehát benne van az, hogy
2: boxolt valaki.
1: Hát a te apád az nagy bajnok lehetett volna, fiam, csak mindig, amikor arra jártam, zárva volt a terem, vagy bármi volt, de te majd, fiam, akkor is bajnok leszel, ha bármi történik, és amiatt nagyon sok gyereket lehoznak, ez az úgynevezett külső motiváltság, főleg ez fiúknál figyelhető meg. Aztán van, aki tényleg megszereti ezt a sportágat, és ott marad, viszont tényleg van, aki csak azért jön le, mert ugye a szülők szerették volna, hogyha fiúk boxol, mert ezen jó dolog, jó hangzik, hogy az én gyerekem boxol, emiatt elég nagy a lemorzsolódás, olyan 14-15 éves korban a fiúknál. Én kimondott a lányokkal foglalkozok most már, hát amióta edző vagyok 12 éve, én a mai napig nem jöttem le, hogy egy lány milyen jön rá a terembe, én ezt bevallom őszintén, tehát én már próbáltam
0: kérdezni.
3: Jó vagyok az előző BZMG előző kérdésére, inkább csak azt szeretném mondani, hogy erről inkább a szülőt kell meggyőzni. A gyerek, aki lemegy, az már annak van egyfajta, még ha nem is nagyon tudja megmagyarázni a motivációt, de van egy motiváció. Inkább a szülőt kell, hogy hogy ezzel mit nyer a gyerek, stb. Stb. Uh-huh. Meg ahogy ugye múlt héten le lett mondva, hogy azt kell inkább erősíteni a szülőbe, hogy ez tényleg ökölvívás. Tehát nem ambunyó, és akkor a szülőt, ha ez sikerül megnyerni, onnantól kezdve talán nincsen probléma. Köszi, csak egyet
1: a
3: szervusz.
0: Majd mindjárt visszatérünk a lányokra, mert
1: az engem is ilyen nagyon érdekelne, hogy mi visszatérünk.
0: Folytassuk onnan.
1: Igen, erre csak reflektálva teljesen egyetértek vele, pontosan amiről beszéltünk egy kb. 10 perc ezelőtt, ezért indítottuk el ezt a felnőtt hobbiboxot mi is, tehát külön anyukáknak, mert amellett, hogy szerintem ez egy jó mozgás kultúrájú sport, az mellett azért nálunk faluhelyen nagyon fontos, hogy vecsésen mondjuk az anyukák a piacon, hogy nyilatkoznak egymásnak mondjuk az ökölvívó sportról, és ez tényleg ez egy óriási előny, hogy mellettünk állnak a felnőttek és a szülők, és nem ellenségesek a sportákkal. Vecsésen
0: már lehetetlen lenne megkerülni a bunyót, vagy az ökölvívást.
1: Remélhetőleg igen, úgy gondolom én is.
0: Hogy a felnőttek esetében azért gondolom az alakformálás, az általános testi jólét is biztos fontos lehet, hogy jól nézzen ki az ember. Majd erre rátérünk, hogy ez van-e, hogy valaki esetleg ezért megy, illetve a gyerekek esetében az mennyire van jelen, hogy meg tudja magam védeni. Tehát, hogy akár egy rossz emlék, egy rossz élmény, szájba vertek, és utána azt mondom, hogy oké, ez velem még egyszer nem történik meg. És akkor azért megyek el egy edzőterembe, azért megyek el az ökölvívó klubba, vagy pedig már eleve azt mondom, hogy szeretném, hogyha lenne egy ilyen eszköz, készítem az életben, hogyha bármi van, akkor meg tudja magam védeni. Ez mennyire van jelen a gyerekek esetében?
1: Érezhetően jelen van, több olyan gyerek is van, aki azért jön le, mert ilyen hátrányos megkülönböztetés éri az iskolában, vagy egyáltalán olyan alkat, hogy
0: ki van téve ennek.
1: Folyamatosan ki van téve ugye ezeknek a támadásoknak. Sokszor az ember belekerül gyerekkorba egy ilyen kalapba, és nagyon nehéz onnan kimozdulni, és óriási lelki erő kell ahhoz, hogy a gyerek ezen túltegye magát, és sokszor tényleg ez az ökölvívó terem, ez úgy működik, mint egy gyermekpszichológus. Több olyan tapasztalatunk van, hogy az általános iskolában egy tulajdonképpen egy kicsit ilyen kiközösített, vagy folyamatosan molesztált gyerek, az egy-két évnyi ökölvívás után, amikor mondjuk átment középiskolába, ott tiszta lappal, új helyzetbe, egész más szinten kezdett, És a legtöbb gyereknél, megmondom őszintén, nem is az a legfőbb szempont, hogy versenyző legyen, hanem hogy egy egészséges gondolkodású felnőtt legyen. Szerintem ez már egy óriási dolog.
0: Szerintem az nagyon fontos pedagógiai

0: az a dolog, és a legkevésbé sem lesz ő az, akit valaha valamelyek nem adtak. Értik ezt a srácok, vevők erre?
1: Akik ilyen környezetből kerülnek ki, azok abszolút vevőek rá, és rá is játszunk erre, tehát ilyenkor mindig van egy kicsi ilyen eltúzott nevelés ebbe az irányba. Tehát tényleg azok a gyerekek, akik úgy kerültek oda, hogy elvették tőlük a homokozóba a vödröt, akkor annyit tudott csinálni, hogy utánuk szaladt, hogy a lapátot itt hagytátok. Ezek a gyerekek teljesen átfordulnak.
0: Most Szent Ilonással vödör leteszünk. Nem adottam,
1: így
0: de igen.
1: Van, tehát, így van, abszolút. Persze, ebbe partnerek azért a felnőtt versenyzők is azért nem véletlen az, hogy most például két versenyzőnk is már edzői minősítéssel rendelkezik, és van olyan felnőtt versenyzők, aki közben gyerekeknek edzést is tart. Tehát érzik ők is ezt, és tudják, és tudják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Mennyi most az idő elosztás a tűzvédelem, meló, cégek kontra ökölvívás?
1: Hát alapesetben reggel 8-tól 9-től dolgozok mondjuk fél 6-ig. Ugye nálunk fél 5-kor kezdődik az edzés, de a gyerekedzéseken nem vagyok általában ott, és 6 órától 8-ig pedig minden nap edzést tartok. Az a szerencsés helyzetem van, hogy pár
0: hát
1: száz méterre van a...
0: Visszakerült oda, ahová 30-as éveid elején volt egy 12.
1: Hát nem, azért az rosszabb volt, tehát ott igazából időt ugyanúgy töltenem kell bent a munkahelyen, de közel se az a stresszfaktor. Tehát én is tanultam tőle, amiket itt elmondok, hogy a gyerekek tanultak belőle, az nálam ugyanúgy még felnőtt fejjel is látható volt, tehát most egy kicsit magamról beszélve, tehát például a Magyar Tűzvédelmi Szövetség elnöke vagyok, ami a megválasztásomnál például az egy szempont volt, hogy hát te úgyis boxtal is foglalkozol, neked nagyon jó a kompromisszum, meg a stressztűrő képességed, és majd te megoldasz minden problémát. Tehát ez is benne volt, mert volt nálunk egy kis feszültség így szakmán belül, és hál' Istennek tényleg úgy néz ki, hogy sikerült kezelni. Tehát ez mindenkire jó hatása van, tehát közel se vagyok olyan stressz helyzetbe, mint mondjuk voltam 30 éves koromban. Ugyan ilyen ösztönös vállalkozó voltam én is, mint nagyon sokunk, ugye beleszülettünk ebben, nem nagyon tanultuk, és aztán erre rá kell jönni, hogy amit az ember ösztönösen jól csinál, annál az a jobb, amit tudatosan jól csinál, és tényleg ezeket a klasszikus hibákat folyamatosan elkövette az ember, amikor még este is csak kávét iszok, és elfelejtette menni másfél napig, mert most minden fontos, csak a magunkkal való törődés, nem? Ez azért már közel nincs.
0: Érdekes, azt nekünk szerintem pont a rádiózás ez, ami neked az ökölvívás, hogy amiben nincsen lóvé, de az ember alig várja, csinálja. Elhangzott itt a szakmán belül feszültség, de most nem a tűzvédelmi szakmán belül feszültségek felé fog majd elindulni, hanem picit ránézünk arra, hogy a te szemszögedből nézve a magyar ökölvívásnak milyen most a helyzete, hogyan látod, merre felé kell elindulnunk. Seres Attila, a vendégünk a Becsési Box Clubtól itt a Tilos Rádió 7 Térítő című műsorában, egészen 10 óráig. Now taken.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort dr. Bézi MG-vel, melyik felével és vendégünkkel, Seres Attilával, aki a Vecsési Boxklubnak a... Ilyenkor mi van ilyenkor? Tulajdonosa, elnöke, vagy ez hogyan van ilyenkor?
1: A hivatalos titulusom a Vecsési Sport Egyesület elnöke.
0: Elnöke, így van, az a boxklub elnöke. Attila, az előzőekben elsősorban a vecsési vonalról beszéltünk, saját karrier, vecsési sportolói karrierek. Egy picit nézzük meg, hogy te hogyan látod a magyar ökölvívásnak a helyzetét. Ugye azt mondtad, hogy nagyjából egy pár éve látsz rá erre jobban, ami azt is jelenti, hogy amennyire én láttam, azért kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezel, természetesen megtartva a sportdiplomáciának a megfelelő kereteit. Hogyan látod az ökölvívás helyzetét Magyarországon, merre felé haladunk, honnan, hová?
1: Hát nehéz kérdés. Én úgy látom, hogy most egy kicsit ilyen útkeresésben van a magyar ökölvívás. Ugye volt egy 20 éves időszak, amit már nagyon le kellett zárnunk. Ugye tavaly volt egy választás, és új elnököt választott a Magyar Ökölvívó Szövetség Erdélyi Zsolt személyében.
0: Itt mindenki kicsit messiás várással tekint azért a Zsolt irányába, és mindenki ezt az elmúlt 20 évet úgy mondja, mint ilyen retert. Mi volt ez pontosan?
1: Hát az elmúlt 20 év az inkább ilyen nagyon egykezi irányítás volt. Én azt mondom, hogy a Csötönyi Sándor volt az elnökünk 20 éven keresztül. Én nem mondom azt, hogy nem működött ez a rendszer, mert voltak előnyei, de nagyon sok hátránya is volt sajnos, tehát ezt már így a 21. században ezen a módon nem lehetett működtetni, ráadásul annyira benne ragadtak a 80-as, 90-es években, tehát csak egy példa, tehát az, hogy egy főtitkárnak egy számítógépe sincs, meg egyetlen egy e-mail címe van egy országos szövetségnek, ez most nehezen volt tartható.
0: Még most is nehéz volt a faxolást elérni.
1: Igen, azért mondom, hogy egy útkeresésben vagyunk, mert ugye megválasztottuk Erdélyi Zsoltot, és tényleg egy ilyen messiás várás van, de nem biztos, hogy ez mindig reális. Tehát a Zsolt az egy nagyon pozitív figurája a magyar ökölvívásnak, óriási hívóereje van, mindenki ismeri. Viszont olyan feladattal bíztuk meg, amit eddig ő nem nagyon ismert, nem nagyon gyakorolt, tehát szerintem egész más kvalitások kellenek ahhoz, hogy valaki mondjuk az ökölvívás nagykövete legyen, amit abszolút az Erdélyi Zsolt a legjobb választása erre, és egész más kvalitás kell ahhoz, hogy mondjuk valaki egy szervezetet vezessen, felépítsen.
0: Két külön szakma.
1: Így van, így van, és ugye most ezt várjuk el a Zsolttól. Ugye van nálunk egy ilyen felfogás általában a sportban, hogyha valaki világbajnok vagy olimpiai bajnok, ne adj Isten, akkor az mindenhez ért.
0: Óriási tévedés.
1: Szerintem is, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy sikerül az Ökölvívó Szövetségnek úgy felállnia és előrelépnie, hogy nem fog sérülni az Erdélyi Zsoltnak ez a pozitív megítélése. Én ezt most elég őszintén mondom, én ettől néha félek, hogy nehogy esetleg visszaüssön rá, mert tulajdonképpen még most is azért van egy csökkenés a létszámban, meg az eredményekben. Úgyhogy, hogy nagyon, nagyon kéne már valami pozitív fejlemény.
0: Hát meg saját hivatalos életemből, ahol én dolgozom, ott ugyanúgy ez probléma, hogy valaki mondjuk nagyon jó drogszakember, biopolitikus, de alapvetően vinni egy céget, egy alapítványt, egy menedzsmentet, nagyon más típusú skilleket kíván meg az embertől. Ugye itt azért annak, aki beáll a szervezeti rendszer kialakításába, átalakításába, neki nagyon-nagyon komoly konfliktusokkal kell valószínűleg szembenéznie, döbbenetes érdekcsoportok, lobby tevékenység, ehhez megint csak egy olyan karakter kell, aki nagyon pontosan tudja, hogy mit jelent menedzsernek lenni, és ehhez kell egy óriási legitimitás. Azt, hogy valaki azt mondja, hogy márpedig, amit ő mond, az történik, az van. Hogyan látod, fölbukkanó félben van-e olyan ember, Erdélyi Zsolt mellett, aki ezt a részét képes vinni és csinálni?
1: Most azok a hírek jönnek a szövetség részéről, de ezek ilyen folyosói pletykák, mert sajnos a hivatalos kommunikációja se úgy működik a szövetségnek, ahogy kellene. Tehát nem hivatalos forrásokból halljuk, hogy vettek fel ügyvezető igazgatót, aki tényleg nagyon keményen most beleállt a változásokba, és nagyon sok pozitív dolgot lehet visszahallani. Mindenképp kell valaki a Zsolt mellé. Azt látni, hogy még most is átalakulóban van a szövetség, tehát keresik azokat az embereket a megfelelő posztokra, akik el tudják végezni azt az adott feladatot. Ugye itt az előző rendszerben azért nagyon sok embernek úgy lett munkahelye, de ez nem csak az ökölvívásra igaz, ez a sport más területén is, hogy olyan rendes gyerek ez a Józsi, vegyük föl a szövetségbe, vagy ez a Géza. És hát mit fog csinálni? Hát rendes gyerek, nem? Meg hát a mi gyerekünk, vegyük
0: jó gyerek, mi gyerekünk.
1: Hát ti mit csináltok? Hát majd ő csinálja azt is. És nem, igazából ez az egész szemléletet meg kell fordítani, hogy az adott feladatra, az adott posztra kell a legmegfelelőbb embert megtalálni, és ez igaz a vezetésre is, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk 100 000 emberből egy az, aki ilyen igazi vezetőnek születik, a többiek meg tudják tanulni, tehát ez egy tanulható szakma valamilyen szinten, úgyhogy ez itt is vagyok optimista, mondom én mindenképp Erdei Zsolttal, hogy előbb-utóbb biztos fog ilyen tanulmányokat folytatni, és át fogja látni az egész szervezeti működését az Ökölvívó Szövetségnek. Vannak most hiányosságok, amiket úgy, az a baj, hogy az előző rendszer az sok mindenben rossz volt. Viszont én úgy gondolom, hogy az embereknek olyan az egész beállítottsága, hogy a biztos rosszhoz mindig könnyebben, még mindig könnyebben alkalmazkodunk, mint a bizonytalansághoz. Tehát amikor tudjuk, hogy van egy szabály, ami senkinek nem jó, akkor ugye magyar szokás szerint kezdünk kiskapukat keresni, de számtalan példa van bármelyik területen, hogyha hoznak egy adótörvényt, akkor másnap 26 e-mailt kapunk, hogy bizonyos pénzért előadásokon elmondják, hogy lehet kikerülni ezt a törvényt. Bárhol így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a változás elindult, és tényleg nehéz ebből kilábalni, ami, tehát tényleg ránk vetül ez az elmúlt 20 évnek a hát azt mondom, hogy kétes eredményessége, mert az utóbbi időben tényleg utoljára Kovács István volt, az Kokó volt az, aki komoly eredményt tudott elérni, és Erdei Zsolt, illetve még Balzsai Károly volt az, de utánuk most azért egy elég űr van. Jó, hogy a juniorok, ifik azért tudnak eredményt hozni, de azért az ökölvívás, bármit nézünk, azért a felnőtt férfi eredményekből adódna igazából.
0: Megmondom őszintén, mi is ezért álltunk be, mert azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alulról jövő kezdeményezés van, akár mint te, aki azt mondja, hogy ebbe beleáll. Azt láttuk mi is az Erdei Zsolt esetében, hogy egy nagyon valóságos, nagyon hiteles emberről van szó, aki valóban csinálni akarja. Aztán őszintén, amikor beleálltunk a Cuba Especiálba, ami egy ütőképes nap lett volna a Vitukin, akkor sajnos azt tapasztaltuk a szövetséggel kapcsolatban, hogy az a munkatempó, az a profizmus, amit elvárnánk, mi innen, a civil szektorból nézve, annak a nyomaival sem találkoztunk. Tehát, hogy írásban tudunk kommunikálni, szerződéseket tudunk komolyan venni, arra, hogy amúgy lesz majd, meg szevasztok, az nálunk az nem működik, ezért is farultunk ki belőle, ami nem jelenti azt, hogy kifaroltunk volna az egészből, csak azt mondtuk, hogy oké, akkor a szövetség most ebben az állapotában van, továbbra is fontos, továbbra is támogatjuk mindenben ezt a folyamatot, de önállóan kell a magunkéból összehozni, mert egyébként, hogyha amit onnan várunk, az még nem működőképes, tehát az még nem hozza azt a szintet, amivel lehet alulról kezdődően felépíteni. Nagyon-nagyon hosszú időnek látom még azt, ameddig az elefántcsont toronyból lassan kiszivárognak majd az emberek, és kinéznek, hogy haló, amúgy a bunyó az itt van kint, nem pedig ezeken a szintereken. Te hogyan látod, mi lenne az, ami segíteni ezt a folyamatot, és nem a szövetségben van, hanem a szövetségen kívüli szintereken?
1: Ez a szövetségen kívüli szintereken óriási segítség lenne az, hogyha ha felszerelt ökölvívó klubokat tudnánk működtetni az országban. Ugye a sportágunknak az egyik nagy hiányossága az, hogy a kluboknak körülbelül a 70%-ának nincs is ökölvívó ringje. Tehát ring nélkül oktatják az ökölvívást, ezt nem kell mondani, mint hogyha kézilabda kapu nélkül akarnánk kézilabda csapatot építeni.
0: Falra rajzolt ilyen kapu.
1: Így van. Tehát ez egy óriási hiány, és megyei szintű városok vannak, ahol egyáltalán nincs ökölvívás.
0: De nincs elég lóvé, vagy nem kerül oda, ahová kéne, vagy mi történik?
1: Hát most van körülbelül egy 500 000 000 forint, vagy mindent egybeveszünk, akkor durván egy 700 millió forint éves támogatása a magyar ökölvívásnak. Nem sok, tehát például egy kézilabdatahoz, vagy bármi máshoz hasonlítva nem egy nagy pénz. Én mégis azt mondom, hogy ezt jól felhasználva, jól irányítva, ha nem is egy ilyen foci szintre, de tehát anyagilag gondolom, de mindenképp lehetne egy jó alapot építeni belőle.
0: Lehet okosabban.
1: Vannak is erre most törekvések, én azt erőltetném igazából, hogy el kell menni nagyobb városokba, ahol van alapvetően egy klub, ott egy Erdei Zsoltnak meg kell jelenni, ott ott elő kell készíteni a terepet, ott a helyi klubvezetővel együtt bevenni a polgármesterhez, és megkérdezni, hogy van esetleg egy olyan helység, amit a város tudna biztosítani ez a sporthoz, mellé a szövetség biztosítani tudja mondjuk a felszereléseket, a ringet, a zsákokat, és ilyen kis tömegbázisokat kéne létrehozni, amik megmaradnak, mert most nem akarok politizálni, de hát semmi nem tart örökké, lehet, hogy x év múlva megszűnik ez az egész rendszer, és már nem lesz TAO, meg kiemelt sportág. Az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ha bármi így történik, abszolút nem szoktam politizálni, tehát nem tudom, meddig tart ez a rendszer, de semmi nem tart örökké, hogy utána
0: hogy
1: viszonylag gazdaságosan fenntartható központjaink legyenek. Tehát olyan beruházásokat kéne a meglévő termekbe is szerintem erőltetni, ami akár rezsicsökkentő hatású, tehát gazdaságosabb világítással, gazdaságosabb fűtéssel megoldani a termeket. Hogyha esetleg csökken ez a pénzösszeg, akkor is ne agy Isten önfenntartó termeket hozzunk létre, mert ez az egésznek az alapja szerintem. Úgyhogy én az egyik problémának ezt látom, hogy nem eléggé jól felszereltek ezek a termek. De hát az ugyanúgy az is probléma, hogy ezek a klubok egy-egy embernek az óriási lelkesedésére építenek, tehát abszolút személyfüggők. Tehát, hogyha mondjuk egy vidéki klubba történik egy szerepcsere, vagy valaki úgy dönt, hogy megelégelte az ökölvívást, abba hagyja, akkor nincs mögötte olyan szervezet, még akkor is, hogyha ez egy top 10-ben lévő klub, hogy valakit oda küldünk, hogy vegye át a csapatot, vigye tovább, hanem akkor megszűnik. Tehát ezek a bizonytalanságok azok, amik szerintem most nagy problémák.
0: De hogyha ezeket lebontjuk lokális szintre, akkor azért alapvetően egy városnak vagy egy kerületnek működtetni egy ökölvívó klubot úgy, hogy az emberek mondjuk még adott esetben pénzt is fizetnek, tehát hogy van valamennyi bevételi forrása, ez azért a jelenlegi pénzszórási rendek, mert itt gombokról beszélünk. Tehát, igen. Hogy az, hogy egyébként nem tudom, Becsés városa mennyivel támogatja a boxklubot, és nem is akarom számosítani, de biztos vagyok benne, hogy benne van ebben az egészben, mert hogy ez máshogyan ez nem működhethető. Tehát pont ez egy önkormánynak a feladata és felelőssége, hogy azokat az identitásképző közösségi sport szintereket, amelyek nem olimpiai bajnoki eredmények felé mutatnak, hanem egyszerűen az emberi jólétet segítik, hát ezek már nem mehet el, főleg, hogyha tényleg itt gombokról beszélünk. Egy városnak egy városvezetésnek, vagy egy kerületnek a költségvetésében 5-10 millió forintok, az nem lehet tétel egy ilyenre. Hogyan látod, mennyire nyitottak egyébként erre az önkormányzatok mondjuk? Milyen Vecsésen a helyzet, és hogyan látod, milyen mondjuk máshol?
1: Vecsés az pont egy pozitív példa, Vecsésen nagyon, nagyon komoly támogatása van mindegyik sportágnak, ugye a Vecsési Sportegyesületnek is 10 szakosztálya van, és körülbelül 600 tagja, és mellette még van a Vecsési Futballklub külön, tehát ha azt mondjuk, hogy 20 000 laknak Vecsésen, és durván 1000 sportolója van, azt hiszem, hogy százalékban az egyik legsportosabb városról beszélhetünk.
0: Ez látszik is az embereken?
1: Igen, látszik a hozzáállásuk, nem azt mondom, hogy minden emberen látszik, de látom azt, ahogy megtöltik a parkokat, és ott reggeltől estig fociznak baráti csapatok, a kosárpályákat, nagyon sok ilyen szabadtéri sportpályánk létesült most Vecsésen. Tehát mi pozitív, jó helyzetben vagyunk, támogatottságunk is megvan a várostól, de ez szorosan összefügg azzal, amiről már beszéltünk, hogy nekünk a felnőtteknél el kellett adni magunkat. Ebből benne van az, hogy nekünk 2 hetente a helyi médiában szerepelni kell, ha történik valami, ha nem, tehát valami mindig történik, ugye tudjuk, és ennek megvan a pozitív hozadéka, viszont vannak olyan városok is, ahol nem különösebben jó a kapcsolat mondjuk a helyi klub és a városvezetés között, ezeken kéne mindenképp finomítani, és ebben lenne szerintem a szövetségnek, illetve Erdei Zsoltnak szerepe, ez nagyon sok utazással jár, meg utánajárással, és ebben nagyon nagy feladata lenne a helyi klubvezetőknek is, mert nagyon sokan azt várják el, hogy menjen le Erdei Zsolt, és intézzen nekik valamit. Ezt így nem lehet. Azt elő kell készíteni, ott körül kell nézni, hol van hely, ott már kész adatokkal kéne várni a Zsoltot, előre megpuhítani úgymond az egész önkormányzatot, hogy már egy fogadóképes közegbe menjen be mindenképp a Zsolt, úgyhogy két oldali dolog ez, de tehát ahogy a klubvezetőknél is azért nagyon sok helyen hiányzik ez a vezetői képesség. Tehát nálunk, aki edző, az egybe klubvezető is, az egybe szertáros is, az a csapat szállítója is, minden. Tehát ezek ilyen egyszemélyes klubok sokszor.
0: Mennyire lehet vajon ezeket a jó működő modelleket, mint amilyen a Becsési például egy picit talán túllépve a Tilos Rádió mikrofonján, mint jó modell bemutatni, mennyire lehetne ezeket úgy népszerűsíteni, hogy azok, akik csinálják, mondjuk elmennek, konzultálnak veled, megnézik, van erre igény, akarnak-e fejlődni, tanulni azok, akik mondjuk klubokat visznek, de talán még kevésbé sikeresek a működtetésben?
1: Igény biztos lenne rá, szervezett keretek között erre még nem volt példa, viszont egyénileg többen is megkerestek, már érdeklődtek, hogy hogy tudjuk egyáltalán rentábilisan működtetni, tehát nálunk most már önellátó az ökövívó szakosztály, tehát többen is megkerestek, hogy hogy gondolkodunk, hogy mit hogy teszünk, úgyhogy biztos, hogy van erre igény. Az sem biztos, hogy egy formát azt mindenhol rá lehet húzni, tehát ezeket a helyi speciális helyzetekhez lehet finomítani, ugye nagyon sok összetevője van ennek. De én úgy gondolom, hogy van igény rá, mert egyre többen szeretnék, nagyon sok fiatal van most már ebből a sportágban is, fiatal vezető, akik már egy kicsit más szemlélettel próbálnak vezetni klubokat. Ugye idézőjelben mondom, az öreg vezetőknél még mindig az van, hogy valamikor egy állami vállalat eltartotta őket, és nekik sportfizetés járt, és mindent adjon a város, és akkor...
0: És ennek vége.
1: És hát olyan nincs, hogy megkérdezem, hogy titeket a város mennyibe támogat, és mondják, hogy semennyire, és de mondom, miért? Hát mert nem adnak, de mondom, voltál bent? Hát én menjek be, hát tudják, hogy vagyunk, hát nem igaz, hát tudják, hogy vagyunk, és nehogy már én menjek be, de mondom, hidd el, neked kéne bemenni.
0: Mindent. Tehát... Minden egy emberen múlik, hogy az elindítja. Persze.
1: Így van.
0: Egyébként
1: így van.
0: Szerintem ez az egész társadalomnak lehetne egy ilyen nagy tanulság, hogy senki nem fog eljönni. Senki nem fog kijönni a várba, és azt mondani, hogy amúgy mire van szükségetek. Minden egyes dolgot magunknak kell elintézni, ki kell járni. Holnap mondjuk tegyük föl, az az utánpótlásod szempontjából kézzel. Tegyük föl, holnap reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy végeztem ezzel az egész ökölvívással, stílbútor, asztalos akarok lenni, új korszakát nyitom meg az életemnek. Van-e, aki lenne, aki tovább viszi? Mennyiben gondolkodsz abban, hogy legyen mögötted az, ami folytonosságot, vagy a folytonosságnak az alapját adja?
1: Igen, amikor 2002-ben lekerültem, akkor egy edző dolgozott Vecsésen, most jelenleg 8 edzővel dolgozunk Vecsésen, úgyhogy, és tudatosan készülünk is arra, tehát én mindig azt hallom más téren is, hogy nincsen pótolhatatlan ember, tehát itt nagyon fontos, hogy olyan, úgy végezzük a munkánkat, hogy ne tartsunk magunkban titkokat, mert az visszaüt, tehát itt meg kell osztani az információkat, átláthatónak, transzparensnek kell lenni, hogyha bármi történik velem, mert hirtelen úgy döntök, hogy Dubajba költözök, mert az most jól fizet, akkor legyen, aki rálát a rendszerre, és át tudja venni, és tudja tovább működtetni, úgyhogy én hálásnak úgy gondolom, hogy lenne az, aki tovább vinné a klubot, hogyha nekem bármi jogból ki kéne szállni most belőle.
0: Tartanak a vecsési ökölvívóktól a többi klubnak a versenyző, amikor látják, hogy vecsések is lesznek?
1: Hát remélem, igen, bízok benne. Ugye nálunk a női ökölvívás az kimondottan erős Vecsésen, de a fiúk is nagyon szép eredményeket hoznak. Most már a serdülő ebén volt fiúknál is, aki bronzérmes volt. Úgyhogy mindig próbálunk persze mindenképpen elmenni, hogy legyenek is a srácaink, gyerekeink büszkék arra, hogy ők vecsésiek, büszkén hordják a vecsésimest. Úgyhogy nagyon sokat adunk arra. Akár a pszichózisra is, hogy mindig egyforma ruhában megyünk, és annak is van azért egy szerintem egy pozitív hatása a csapaton belül, illetve egy negatív hatása a csapaton kívül.
0: Persze, meg hát saját ringen tudnak ráadásul ringbe szállni.
1: Szerencsére, hogy az elmúlt 5-6 évben mindig a top 10-ben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy így meghatározó részei vagyunk a magyar ökölvívásnak, remélhetőleg így is fog ez maradni továbbra is.
0: Biztos vagyok benne, hogy az augusztus 11-i dokkurai mérkőzéseken is lesznek majd szép eredmények, és talán majd az egyikünknek a derekára kerül majd a Kék Duna öve, amelyet Fábián Zoltán testvérünk készít el. Zoli, hogyha hallod az adást, akkor még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen Seres Attilának, hogy eljött hozzánk ide, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor találkozunk szombaton, kint ezen a héten a Vajó kikötőben. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg élőben, mert ilyet talán először is utoljára fog majd látni a Duna partján, Budapesten, sőt Szegét, talán egész Európában. Dr. BZMG, van-e még kérdésed Attilához? Te leszel a sportkommentátor, vagy pedig mindent tudtatok akkor tisztelni, majd
1: Attil Tumor hátében. Várunk mindenkit, jó buli lesz.
0: Az biztos vagyok benne.
1: Gyertek.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, hogy a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgattátok. Egy hét múlva lesz majd újra, akkor már túl leszünk a dok urain, tehát még egyszer augusztus 11-én, nagyjából ilyen dél kettő, szerintem azt hiszem, hogy kettőt írtál valakinek Attila a neten, dél és kettő között indulnak azért ezek a dolgok. Dél, én megmondom őszintén, kimennék délre, hogy legyen jó helyem, és akkor biztos, hogy mindenki árnyékból tudja majd nézni. Itt köszönjük szépen, mindenkinek további kellemes tilos rádiózást kívánunk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A DOK urai néven augusztus 11-én 14 órától hivatalos ökölvívó mérkőzés szervez a Tilos Rádió héttérítő című műsor csapata a Vályó kikötőbe. A performatív elemekkel és bűnös hip-hop ütemekkel telepakolt egyszeri és megismételhetetlen sporteseményen a Duna két partjának legütőképesebb bunyósai csapnak össze, hogy kiderüljön, ki lesz a DOK ura, kinek a derekán ragyog majd a kék Duna öve. Olvasható a héttérítő Facebook oldalán. A helyszíni élő közvetítés Dr. BZM hasítja bele a folyóparti szélbe, az úgynevezett Ring konferencié a rádióból jól ismert Melyik Feri lesz, a rakodóplacot a Seahawk 2 kapitányaként debütáló Getta tábornok és a hangjáról elhíresült V-ügynök tartja tisztán. A magas minőségű korongokat direkt és györemix pörgeti a pop-up dobpultjában. Az esemény fővédnöke Erdei Madár Zsolt, világbajnok magyar félnehéz súlyú profi ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, a Hungarian Boxing Association elnök.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
9: Silence from the silence.

0: azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régi sírket itt gyűjtögetjük. Tetszik magának ez?
1: Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, hogy a régi sírkből még nem, hogy eltiporni, hanem akarnak még elzinni valamit, hogy abból a régi sírkből, hogy hogyan is volt, hogy milyen szép volt, hogy újra meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ezekből is, hogy össze lesz gyűjtve az, aki mit tudott a régiségből. Most már majd lassan kihalunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év ma elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg már nem is tanulják, meg nem is lesz kipi megtanulni nekik.
2: Egy csövéim is áldozott nyavalát, mondja Őzi angyalának, Őzi angyala mondja Szent fiának, Szent fiat, távoztassod el a nyavalákat, hogy megleakadhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemekbe megleakadhasson. Boldog asszó, szent igényet, szent parancsolatidat parancsold a nyavaláknak, hogy megleakadhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemekbe megleakadhasson. Töl szilte fát, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, Szent fiat, távoztassad el a nyavalákat, hogy megliakadhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemével megliakadhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, ködve legyen, boszorkán száz szamár szélébe, hat fallé a hajába, boldog azt, hogy igéjébe, úgy ne áthasson, hogy Krisztus úrunknak, amen. Na, úgy szép! Ezt az ön témátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétszer. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondani. Egymás után. Azt mondták, hogy én bozorkán vagyok, és még olyant is tudok, hogy a vőmnek az apja, azt mondta, mama, várjon azt, hogy én magának akarok valamit mondani. Akkor utána megvártam, na mondja, mondd meg, mit akarsz azt ennyire mondani. Azt mondja, ereszön meg a fiamon, mert még az orvos, hogy tudja a fiamat meggyógyítani, maga ereszön rajta. Ha én Isten vagyok, akkor én eresztök rajta, de én nem vagyok Isten. Tudd meg azt, hogy eztelen. Azt mondtam, hogy az emberek akarok lászni. Azt mondtam neki, mert én ilyesmit nem tudok. Mert én tudtam szemre is olvasni, és használt is. Használt is. Rámondtam az imádságot 38 órakor, mikor a napnak legnagyobb ereje volt, akkor szépen rámondtam az önteimát, azt az imádságot, amit én megtanultam a mamától, azt a háromszor rámondtam, és meggyógyult, és meggyógyult. Én csak ezeket a szép imádságokat, én még élök, én ezeket mindig követem.
0: Elmondani azt a ráolvasó imát. Hol tetszett ezt hallani?
3: Márnyén.
0: Mikor?
3: Igen, 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
3: Galusi Ferencné.
0: Milyen korú asszony volt mikor?
3: Körülbelül 70 éves volt.
0: És mire gyógyította
3: őt? A torkomra.
0: És mit csinált? Hogy...
3: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondunkat.
0: Melyiket ezek a mondani?
3: Ezek hiás püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlott bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torokfájásod is.
0: És utána imádkozott? Vagy
3: nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor gondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztalénivel?
4: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen babonás természet. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a Naca néni, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámra én is olvastam. És akkor többet nem engedett a Naca nénire, rászólt, hogy ilyen butaságot ne csináljuk. És többet nem engedett át, hogyha fájt a torkom hozzájuk.
0: Na és elmutatom a
4: fájat? Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás lemegy.
5: Boldogságos szép Szűz Mária megfereszti az jó adat Szent fiát. Jordalmizi a bétakara, a fejérfety alatt belindul a Názáret városba Krisztus urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozik, három zsidó lyámol, kitakarak, megnezik, elári, ígizik, minnyi elfittyene. Összetalálkozik, Szent Ilona asszonyval, azt kérdi Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseregsz, boldogsága, szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus urunknak misére, mise hallgatni, összetalálkozom három zsidó lyámol, Szent fiamat, kitekarak, megnezék, helalra, égizék, minnyel fittyene. Ne sír, ne kesereg, boldogsága, szép Szűz Mária, menjünk el, törjünk három magyar ruhágat, égessünk belőle a kilencenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele, ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy öreg asszon tanított, mert mindig mentünk vízvettetni, az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekei is. Akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt. Mindig használt.
6: Elindul a nagy sátán 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényit hírvasztan. Tér meg te nos sátán, 77 fiadból, 77 lányadból, 77 unokádból. Ne menj be ennek a katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ott színit hírvaz. Tisztán hagd ezt a katit, mint az anyja szűrt a világra, boldogsága Szűz Mária hagyta. Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, vagy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak, ahova menjünk ahhoz az öreg asszonyhoz.
3: Elindult Szentontól 7 fiával, 7 leányával, 77 féle unokájával. Tüzás Orbántól dagadott sebeivel, fene farkasaival, vadoroszlányaival. Hogy mondjam Justinának gyenge szívét, elszorítom piros vérét, ott megiszom. Térj meg Szentontól, kérlek a Jézus Krisztus kasárvás kényszenvedésére, ötmérséges sebeire. Eredj el az erdőkre, ott a vadoroszlányoknak gyenge szíviket szorítsd el, piros vériket ott idd meg, térj meg Szentontól, vagy akár miféle eredetet. Mikor Krisztus a földön járt, hegyek nőttek, kövek főtek, Krisztus mennybe menetele után mindenek megtértek. Térj meg te is, akár miféle eredet vagy az Úr Jézus Krisztusnak, gyéken nagy a főpárnája, sütelen kása, sütelen fogatja, ez a Krisztus úrunk vacsorája. Kérlek erre kasárvás kényszenvedésekre, térj meg akármiféle eredet vagy. Édes Jézusom, nem az én akaratom szerint, miképpen mennyben úgy legyen a Földön. Ha te akarod, mutasd meg a te irgalmasságodat, ne nézd bűneinket, sok ellened való cselekedetünket. Édes Jézusom, ezt tett én oda mondom. No, de a betegségre én úgy olvasom, higgyen meg, én nem vagyok burozmás, bizonyisten. Én nem vagyok az, hogy valakinek elvegyem a szemevilágát, vagy valamit. Én is bízok a Jóistenbe. Ő azt mondja a könyves, hogy aki bízik a Jóistenbe, azt mondja annak a hegynek, hogy indulj meg, mert hite van, akkor az elmenjen innen. Én is úgy tanultam anyámnak az édesanyjától. Nagyon tudott imádkozni az is, hogy a izére, hogy a... Azt úgy mondja, megdagadott, hát ha me az, én is azt mondom, hogyha engem álsítoztató, én olvasok rá, én álsítozok, akkor az meg fog jönni. És amellett ugye akkor azt tudom, hogy Szenton tartozom, mert az olyan, hogy tüzesen van vered, fáj neki, így ide. Nem mindig egyaránt izéli, hanem megszűnik, és akkor úgy megrázza. Jaj, nekem is sose, még magamnak is kertem a Szent Elgyertját annyiszor, hogy bizonyisten. Nem az én akaratom szerint, édes Jézusom, mutasd meg a te jóságodat, mert sokan vannak, akik nem hiszik, tudja, hogy hát azt mondják, hogy babanaság vagy valami. De én azt mondom, édes Jézusom, ha te akarod, mutasd meg,
7: láthatá jóságodat, szüntesd meg neki a fájdalmát. De higgyem meg, s akkor mondom, imádkozok utolyan három mi atyánkot, három üdvözletet, és hiszek egyet. Felajánlom az összes szentek tiszteletét. De akkor is én magamot nem, hogy én általam, csak a jó Isten akarat által. Higgyem meg, hogy azonnal szűnik meg az izé. Azonnal. Hát akkor nem tudtak annyit, az emberemet megkeresem, megmondja. Nem tudtak annyi írásán mindent, mégis mindent tudtak, lássák.
8: Hát úgy volt, eszembe jutott, mikor oda haza voltunk. Jött nagy felhő, zörgött, görgetett, villámlott. Jött nagy zörgés, kimentünk az udvar közepére, elvettük a fejszit a kezünkbe. Akkor mondtuk, elindul a boldogság a szép Szűz Mária az őszent fiával, egy nagy hosszas úton. Megtalálkozott egy nagy zápor esővel, mára mész te nagy zápor eső, te nagy jég eső, menek az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, te nagy jég eső, te nagy zápor eső, ne menj az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, menjél el, te nagy jég eső, te nagy zápor eső, a kősziklákban, a nagy hegyek közé, a nagy kövek közé, és ott is úgy oszoljál el. Akkor a fejszét bevágtuk az udvar közepébe, keresztet csináltunk, háromszor bevágtuk, és néztünk fel az égbe, hogy szórodnak a felhők el. És így volt régen, mikor jött a nagy zörgés a jégessével. Elmúltak, harangoztak a templomba, szépen harangoztak, hogy várték félre a harangokat, hogy menjenek szét a felhők, szétes szórodtak.
9: Elindult az Úr Jézus Szűzszent anyjával, Máriával, Jeruzsálemből Jerikóba. Amint a hídon át akartak menni, szamaracskájának lábacskája megficamodott és megrándult. Hogy ezen ficamodás és rándulás abban ne maradjon, az Úr Jézus szájából származott ezen íge. Hús húshoz, vér vérhez, csont csonthoz, in inhez forjon vissza. Mi atyánk, üdvözlet!
10: 67-ben kezdődött, és azóta én mindig végzem, és nem fejlődik a szürkehajam. Kérem a Jóistent, hogy mulassza el, hogy ne kérjön neki kés.
11: És hányszor ez elimádkozó naponta, vagy hogyan?
10: Naponta, igen, és este? Utána este, vagy nappal is elvégezhetem, amikor ez van, mindegy, nincs ki szóval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak, drága szent neve! Szent Jánosnak szép, tiszta, aranyos vize, Szent Anna elindult ág, megcsapta a szememet. Ág után vér, vér után termés, termés után hájuk, hájuk után sötétség. Az Úr Jézus Krisztus paradicsomában van három szép virág, az alatt ül három szűz leány. Az egyik a vérkossa, a másik a termést hasítja, a harmadik a hájogot hasítja. A vér elszóljon a szememről a Krisztus Jézus ötménységes sebeié, a hájuk hasadjon le a Krisztus Jézus haláláért, a boldogságos Szűz Máriának fájdalmáért. A vér, a termés, a hájogot vegye le, a boldogságos Szűz elment a Kálvária hegyre, Máriának szent kenetje, szent háromságnak nagy ereje, vegye le a szememről a hájogot. Ezután mi atyánk üdvözlét, és háromszor elismétülni három mi atyánkat, akkor meg az egy hiszek egy a végén.
11: A másik ima mire lesz?
10: Szenverés ellen.
11: Az, hogy megy?
10: Fölült Jézus a márványkőre. Arra ment három szűz zajány. Az egyik azt mondta, ó édes Jézuskám, szebb vagy, mint a holdvilág. A másik azt mondotta, édes Jézuskám, szebb vagy te a ragyogó csillagnál. A harmadik azt mondotta, ó édes Jézusom, szebb vagy te a fényes napnál. Orra ment a boldogságos szűzanyánk, Mária, a Jordán vizére is hozott vizet. Ezen a gyermek vagy leány úgy menjen szét az igézet, mint a márványkövön lefolyt a Jordán vizet. Az atyának, fiúnak és a Szentlélek nevében, amen.
11: Szóval ez szemperésre.
10: Igen.
12: Atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Jeruzsálemi kertben van egy cédrusfa, annakban három lehajtós ága. Első ág alatt a Jézuska, bűnös mögvágotta. Második ágol a Szent Anna, betegeket gyógyítja, csodálatos kezével a földről nyavalát eltávolít. Harmadik ágol a boldogságos Szűz Mária, Szent fiát siratja. Piros véri csolkolja, hogy Judásnak eladta 30 ezüst pénzé, miért nem adta másnak, Máriának, a dicsérő Szent Annának, a boldogságos Szűz Márián. Az attagón érte ezereket, nem vitték a szenvedségre, Kálvári hegyére. Mikor a haldokló úrral ágyin, Szent Mihály, Szent Mihály arkangyala keresztül és Szent Jánosra. Szömbög látta, szömbög verte Jézus Mária szent nevébe. Ember verte kalap alá, együtt kalap alá menje, az Istennek nagyobb ereje, hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Asszon verte meg fejkötő alá menjen, az Istennek nagyobb ereje, hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Lán verte meg pántlik alá, együtt pántlik alá menjen, az Istennek nagyobb ereje, hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Megköszöntötte Gábriel angyal a boldogságos Szűz Máriát, én is köszöntelek, szerelmes fiam. Jöttek az angyalok, az apostolok a magos mennyből. Köszöntésemre, ezekkel a három szavakkal, ami legerősebb, az Úr Jézusnál, Telle Szent Háromságnál, boldogságos Szűz Máriának. Elindulok a Jézus nevébe, három isteni személbe, indulok, Atya Istenébe, Fiú Istenébe, Szent Háromság egyélő Úr Istenébe, napkeleti bölcsek. Jöjjetek segítségemre, esedezésemre, bármilyen súlyos betegség nyavala távolodjon tőle, Istennek ereje, hatalma szálljon a földre. Egek király, hozzád fordulok, folomodok, nyugtassátok ennek a súlyos betegnek a nyavalaját, mindahogy a nap az égről lenyugszik. Fölszülte fátfa bimbaját, bimbaja virágját. Szent Annaszon szülte boldogságos Szűz Máriát, boldogságos Szűz Mária édesanyám szülte szerelmet szentséges szent fiát. Szent fia, távolítsd a nyavaláját, se csontjába, se bontjába, semmiféle tetemé mög ne akadhassék. Ányomuló bűnös lábaidhoz fordulok, Jézus Krisztussal sírok. Hatalom anya Mária, fordítsad hozzá figyelmedet a síralomnak völgyében. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szólunk. Engedsz el Szent Fiának, mutasd be minket, Szent Fiának, ajánlj minket, Szent Fiának. Názareti Jézus zsidó király, veszedelem forgója, Szent Isten nagy hatalma. Nagy Úr Isten, könyörögjetek ezen a betegön, atyai szeretetedbe, kegyelmedbe. Ajánlottam testiket, lelkiket, életiket, gyógyítsd a betegeket, a sebesülteket. Fájdalmas testiket, lelkiket, kiket te fájdalomba ejtettél. Sárgaságba, fogyásba, fejzavarodásba, nyughatatlanságba, hideglelésbe. Ezen tételényes nyavalától menj meg Jézusom Krisztusom minden veszéltől, veszedelemtől, hörtele haláltól, minden nyavalától. Haldokló Jézusom, könyörögj a haldoklókért. Én kimegyek én ajtómat, látok egy aranyos templomot, kívül aranyos beli kögyelmes. Szolgáltatják a szentmisét a súlyos betegek testiké, lelkiké. Menjetek proféták fekete föld színére, hirdessétek az én számból származott drága imádságot, Szent Annának, Szent Anna leányának, a boldogságos Szűz Máriának. Éle fekszek én ágyamba, testi lelki koporsóba, három angyal felfelett egyik őrözi, vigyázi, harmadik a lelkét váli. A kakas megszólal, szép Szűz Máriát kiáltja, Kájfő Mária. Krisztusunkat megfogták, vasdárdával megdárdázták, tövissel megkoronázták, hétcsövére elcsöppen. Az angyalok felszötték, Krisztusunk elejbe vitték, Krisztusunk azt felelte rá, ki ezt a hétfő imádságot elmondja, hét bűnnel bocsátatik, a purgált öncelén vettetik, viszem az atyám házába, az örök dicsőségbe, fényes mennyországba, mennyország közepébe, amen. Imádkoztam az Úr Jézus Krisztus szenvedésé, haláláé, ennek a súlyos betegeknek a meggyógyulásáé, az Úr Jézus Krisztus lészén az orvossa, mostantól kezdve is mind örökkön, örökké, amen. Atyám haláltól, fájdalomtól nem tudom megmenteni, azt akarnám, hogy a paradicsomba örvendőzzön, és a szent angyalokkal zöngedőzzön a dicső mennyországba, amen. Atyának és fiúnak és szentlélek Istennek nevébe, amen. Ez is imád csak, tudja? Amit így öntöttek a betegeket. Ilyen szönverésre, ijedésre. Meg nézzen, ilyen beképzelt betegek is vannak, megérti magaz. Azt mondja, hogy ő nem gyógyul, meg jábom én az orvoshoz, mert ő rajta az orvos nem segít. Elment ilyen helyre, akkor meggyógyul. Én mikor meghalt az én anyám, ebből egy szót se tudtam az imádságból. Mindig azt mondta, hogy én rám hagyja. De én nem szerettem hallgatni sem, mert én azért haragudtam, hogy az én anyám miért mond ilyent, hogy én rám hagyja ezt az öntést. Most ugye maga, de én nekem nem kellett, én azért az imádságot nem tudom, úgy, mert én mindig azt mondtam, hogy én nekem nem kell. És mikor meghalt, azután úgy sokat a fájámban matizott az imádság, mintha mindig kellett volna, azt én nekem éjjel-nappal mindig azt az imádságot mondani, tudja?
11: Igen.
12: És aztán is ez se papírunk, ez semmiről nem tudom. Vagy azt mondtuk, mint az édesanyám. Édesanyám, mert édesapám meghalt, ugye fiatal voltunk, gyerekek. Meghalt, aztán mindig azt mondtuk, hogy mit tük, édesanyám, ezt maga ne csinálja. Mert magának ezt nem kell, még magát ezért elvigyék, vagy megbüntessék, vagy elvigyék. Azt mondta az én anyám, édeslányom, ha börtönbe dobálják ki a csontomat, nekem ezt akkor is kell csinálni, mert akin tudok, azon akarok segíteni. Ezt mondta. Mert ugye az én anyám szokta mondani abban az időben, mikor a Szűz Mária földön járt, hát ugye nem tudom, pedig se olvasni, nem tudott se írni. Aztán vitte a Szent fiát a kardján, találkozott három lány. Megnézi egyik lány, hogy jaj, de gyönyörű, olyan, mint a napsugár. Hát ugye édesanyámtól hallottam, így mondta. Megnézi a másik, jaj, hát a csillagok se, úgy ragyog, mint a csillagok, ez olyan gyönyörű ez a kicsi. Megnézi a harmadik, mint a hódvilág, olyan szép ez, mint a hódvilág. Így mind, ahogyan nézte, ez mindig másképp ragyogott, ugye mindig szebbnek látták. Aztán, amikor akkor Mária hazavitte, kicsit csak sírt, nem bírt vele. Akkor merített a Jordán vizébe, belemerített a poharát, aztán csinált neki vizet. Imádkozott rája. Aztán elmagadott a kis Jézus, ugye, mert szönvizet csinált, imádkozott rá, azt tudta is, abban volt az orvos, hogy szönvizet csinált, aztán azért maradt a földre az a vízcsinálás imádság. Tudja? Az a vízcsinálás. Hát aztán az ilyen kicsiknek, hogyha szönnel mögverik, vagy mögijennek, hogy ez akkor arru használ, ugye arru volt az utabban.
13: Hasznos ima a hideglelés ellen. Kősziklák repednek, halottak, föltámadnak, Krisztus Urunkat megfogták, és Júdás elébe állították, azt kérdik tőlem, mit félsz, mit reszkedsz, talán a hideg lel. Nem lel engem, nem is kívánok. Azt se lelje soha, aki az én keserves kínszenvedésemről, halálomról megemlékezik. Ó, hajnal, hajnal, piros szép hajnal, engem vendégségbe hívnak. De én nem megyek, elküldöm az én hideg lelésemet, aki ezt elmondja háromszor a napfölkelte előtt, és három-három mi atyánkot, annyi üdvözlégyet, és egy kiszekedjet, és fölajánlja Jézus utolsó rázásáért, és tiszta szívből mondja el. Amen.
14: Kiment a kis Jézus a szőlőbe, leállított a szent fejét a szőlő vinegére, arra ment a boldogságot Szűz Mária, kérdezte, miért is, kisfiam, kis Jézuska, hogy ne sírnék, hogy ne rénék, mikor az én szent szemem kialakta a szőlő vinege, vér elborította, halljuk meg fogra termést, mert termette. Ne sír, ne rí, majd elmegyünk a Getsemani kertbe, majd takarjuk háromféle szép virágot, vérjüveresset, halljukról fehérjére termésű termétet, egyiket az Atya Isten nevébe, másikot a fiújébe, harmadikot a szent élekébe. Igaz Isten, igaz Isten, bátor Isten, bátor Isten, szabad Isten, szabad Isten. Én kimegyek, én ajtóm a földre, kintek magas mennybe. Ott látok egy kaponat, kívül aranyos belül irgalmas. Ott tesz az Úr Jézus az ő szelmiséjét. Három piros félre lecseppent az agyalokon, remélték, mindegy cseppig főztették, kólom taljára öntötték, Krisztus Urunkkel egy úgy vitték. Krisztusunk erre se nem szólalt, se nem felelt. Aki azt a kis imácsagot este reggel elmondja, hit halálos bűntől, még menekszik. Úgy Jézusnak adom az én lelkém, és fekete földnek pedig az én testemet. Így tanultam én.
15: Halt fülem, halt angyalok zengését, mert eljött az Úr Jézus lelki mennyegzőre. Tisztíts Uram utat, vitathessünk mennybe Isten elejébe. Számláltatassunk meg mennyei sereggel, ó, te gonosz sátán, ne kísérges engem, mert van nekem fejem az Úr Jézus Krisztus. Menj el elejébe, megfelel képibe, Szentlélek, szállj be szívembe, erősítsd meg hitemet, szenteld meg lelkemet, mert mellettem van egy Isten, előttem boldog asszony, fejem fölött három Mária, körülöttem ezer angyal a kezembe, Szent kereszt a szájomba, szent kenet a szívembe, szent ostya, az árthasson, s védhessen így szakának idején, nekem más senki se, aki elveszen előlem egy Istent, mellőlem boldog asszonyt, fejem felül három Máriát, körülöttem ezer angyalt, a kezemből szent keresztet, a szájomból szent kenetet, a szívemből szent ostyát. Amen.
16: Mikor szokták ezt mondani?
15: Hát... többször is, de leginkább haldukló mellett.
17: Szűz Leán Szent Margit imádsága. Elindul a Szűz Leán Szent Margit, hóny alatt viszi aranymedencét, aranymedencébe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogsága Szűz Máriának fátyolát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antalnak kötelit, hésingó losolyát. Megtalálkozik sátányokkal, sárkányokkal, kérdik a sátányok, sárkányok, mi dolog legyen Szűzlejön, Szent Margit, Hézad, nem közeledhetünk. Felel én a Szent Szűz, Hézám nem is közeledhettek, ha tiszta lelkek nem vagytok. Mert én hónyam alatt viszem aranymedencémet, aranymedencémbe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogság a Szűz Máriának fátyolát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antalnak kötelit, hésingó losolyát. Fiaszket az imádságokat elmondja, este lefekkive, reggel felkülkive, mennyország kapuja kinyittatik, embernek lelke bélítetik, amen. Hesztes, én imádkoztam Simó Ferenc József népazakas Ilona, édesanyámtól tanultam Szűzlejön Szent Margit imádságot.
18: Paradicsom kertben három cédrusfa, alatta őrködik Ádám atyám ki és Éva, ki a paradicsom kertet alkotta. Azon ült három főangyalka, ki éjjel-nappal a harcba tartotta. Egyik volt Gabriel, a másik Rafael, a harmadik Szent Mihály főangyal. Gabriel őrködik a fölöttem hajnalig, az úrangyala imáig, Rafael főangyal estelig, az esti imámig. Szent Mihály főangyal őrködik halálom órájaig. Boldogságos szűzanya, ki a kígyó fejét taposta, kérjünk légy oltalmunkra. Szent fiaddal, Úr Jézussal, alhalálos agyam mellé, bűnöm bocsánatára, amen. Kicsit valamikor nagyon régen, talán Gézi Ferenc Veronnénitől.
11: Ezt mikor szokták imádni?
18: Csak úgy megtanított bennünket, hogy mikor eszünkbe jutott, akkor mondtuk.
11: És hogy nevettél?
18: Miért? Hát a bűnünk bocsánatáért azt mondja, ajánljuk fel ezt a kicsi mocsabot.
19: Ki az a Szent Vendel háza?

anche chiaro di chi più Kinterberg il gormos. Obbo il rosso nel Mario, che aveva cunva, gnocavo, chirane, urgo suio. Ho chiesto di marciagot, asta le cattiva, regia, colcativa, al mondo, sarno più buccio signar. Ina dédere van nyámdu. Annak volt egy nagy könyve, tudja, elvitték is abban a régiségi imádság volt, de soha nem került vissza. Én ezt este reggel is unokáimnak, mikor a kicsinyek voltak, azoknak szoktam imádkozni. Azon egy öreg könyv volt, tudja, az füzetekbe rakta az öreg anyám, nagyon vallásos volt, és füzetekbe rakta szegény össze.

0: imádkozni is lelkileg kőleg, nem csak úgy, mint a Sajkó, hogy tudom ezt a verset, mindig úgy tartottam, hogy még olvasni is minden másképp kell elolvasni, mint a testamentum tüzeteket. Ezt már az édesanyámtól is úgy hallottam, hogy azt lelkileg, úgy, ahogyan azt kívánja, azt mindent úgy kell. Hát imádkozni is úgy szoktam, ahogyan kívántatik, hogy hangsúlyozni kell, nem csak egyformán elmondani, mert nincs annak akkor semmi értelme. Fehér Rózsa Mária, engem Jézus találjon, szeretetében szeressen, szánt bérével megváltson. Kell föl Mária, elvitték a Szent Fiadot, dárdából dárdázták, koronából koronázták. Hétcsőbbére elcsöppent, az angyalok fölszedték, Jeruzsálemba vitték. Három ágú orgona mennek főnek, magos angyal, ó, piam, piam, pényes Jézus, nyújts ki a szent kezedet, hadd kössen be szent sebedet. Ki ezt az imádságot elmondaná este reggel, hét bűne bocsánatja. Fölajánlom, Uram, eden kis imádságomat az Úr Jézus Krisztusnak a keserbes kínszenvedéséért, a boldogság a Szűz Máriának hét szívbéli fájdalmáért, magam pátrinusomért, őrző szent angyalomért, uton vizei járókért, özvegyekért, árvákért, szegény meg nyomorultakért. Ó, édes Jézusom, édes Jézus Krisztusom, légy irgalmas, légy kegyelmes, mint te hozzád megtérő bűnös fiató leányod. Édes Jézusom, hálákat adok te neked, hogy megőriztél, megtartottál a mai szentséges szent napodon, őrizzé és tarts meg ezen sötét éjszakádnak idején, tűzszöl, vízszöl, beszedelemtű, szerencsétlenségtű, kétségbennesésű, a hirtelen haláltú, az ördögnek incselkedésétű és a gonosz ember szándékjátú. Amen. Hát este szoktuk elimádkozni. Szüleimtől hallottam, ahogyan azok mondták, hát aztán úgy van, hogy a mostaniakban is egyik nem úgy mondja, mint a másik, még abban is van eltérés.
1: Ezt templomban szokták imádkozni?
0: Nem szoktuk ezt imádkozni, csak itt hallottam, templomban nem hallottam, mindig itthon. Azt a Názáreti Jézust is nagy bűdbe szokta anyám.
1: Nagy bőjbe, ugye?
0: Nagy bőjbe. Látja, aztán azért úgy van már most magam is, ugye a sok ajba bajba már sokat elfelejtek bele. Nem folthatjuk úgy mindezt a mindennapi imádságokat.
2: Én lefekszem én ágyomba, testi lelki koporsomba. Kerékkereszt őriz angyal, nehéz álom meg ne nyomjon, az ellenség el ne hagyjon. Égen menő szép madár. Tenem madár, szárnyas angyal, szárnyalat szent oltár, szent oltárban igaz hit, igaz hitben.